0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ahogy ígértem, atlétikával kezdünk, mert hogy itt van a stúdióban Vindics Tóth Lilianna. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az Annát használod?
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Nem igazán, általában Lilinek szoktak hívni, de nevelőedzőm Fazekas Gáspár mindig Annának szokott hívni, úgyhogy ő az egyetlen.
2: A Vindics, azért azt is tegyük tisztába, ugye a férjed után Vindics Balázs, ő is válogatott atléta, így lettél Vindics Tóth Lili Anna, de akkor inkább Vindics Tóth Lili. Vele beszélgetünk a maratonfutásról meglepő módon, mert hogy a legfrissebb hírrel kezdjük, bár ugye az Európa-bajnokság után, amikor ezüstérmet nyertél Birminghamben, azóta szeretnék behívni téged, ez csak mostanra jött össze, de azóta már új történések vannak, és új országos csúcs, mert hogy a Varsó maratonon sikerült megdönteni az országos rekordot. Mesélj egy picit erről a versenyről. Megnyerted a női versenyt, futottál egy országos csúcsot, és más szempontból érdekes volt ez a Varsói maraton, vagy olyan futás volt, amiből majd a továbbiakban nagyon sok mindent lehet levonni? Olyan tapasztalatot?
3: Igen, mindenképp meghatározó élmény volt számomra a Varsó maraton. Ez volt a negyedik maratonom. 11 hónapja futottam az elsőt Frankfurtban, és én nagyon azt érzem, hogy minden maraton egy ünnep, és mindegyik nagyon különleges, és mindegyikből lehet tanulni, és meg kell nézni nyilván a pozitívumokat, és meg kell nézni a hibákat, a hiányosságokat, hogy mi az, amiből ugye építkezhetünk, és amiket, hogyha kijavítunk, akkor még nagyon sokat lehet fejlődni. Alapvetően ez volt ugye az első maraton, amit pályafutásomban meg tudtam nyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindig nagyon jó szívvel fogok gondolni, és igazából egy nagyon szép, egyenletes futást és jó versenyzést tudtam produkálni, és azt gondolom, hogy ez a 2:24.48 ez mindenképpen előremutató a jövőre nézve.
2: Az idő mindenképpen előremutató, de azért érdekes, hogy most is, amikor rákérdeztem erre a Varsó maratonra, akkor a hiányosságokkal kezdted, és érdekes, mert hogy olvastam egy interjút, ami a Varsó maraton után készült, és ott is szinte elsőként azt emelted ki, ami nem sikerült jól, vagy ami nem volt jó, ami hiányérzet maradt benned a verseny után. Ez jellemző rád, hogy egy picit mindig kritikus szemmel nézed önmagad és egy-egy versenyt?
3: Azt gondolom, hogy igen. Bár szerintem például a Varsóval kapcsolatban sokkal kritikusabb voltam most, mint mondjuk a Birminghammel kapcsolatban, ahol igazából tényleg így úgymond felül tudtam múlni a saját várakozásaimat is. És Varsóban is sikerült tényleg a nagyon jó idő, de a frissítésem nem volt jó, és emiatt úgymond mondhatom azt, hogy picit így haragszom magamra, vagy nem haragszom, hanem egyszerűen csak úgy vagyok, hogy ezt muszáj rendbe tenni, ezt ki kell javítani, és igazából tényleg itt. Tehát Varsóba mentem ugye az idő eredménye. Nyilván a győzelem is nagyon sokat jelentett számomra, de amikor odamész egy verseny, és tényleg csak a számokkal küzdesz, akkor lehet, hogy kritikusabb is vagy utána, mint amikor egy taktikai versennyel, mint amilyen mondjuk az Európa-bajnokság volt, sikerül ezt a helyezést kihozni, amit amúgy aznap maximálisan lehetett volna.
2: Mit jelent az, hogy a frissítés nem sikerült jól?
3: Hát ez azt jelenti, hogy futás közben nagyon fontos a szénhidrátoknak a visszapótlása, valamint ugye izotóniás italt is lehet inni, vagy géleket lehet fogyasztani, vizet inni, és ezt fel kell építeni, hogy hányadik kilométernél te mennyi szénhidrátot fogsz bevinni, mennyi koffeint fogsz bevinni mondjuk, mert az is, ugye vannak olyan koffeines gélek, amikben az is van, tehát vannak a sima gélek, és van olyan, amiben van koffein is,

0: ezt kiavítom, akkor itt szintén ez egy olyan terület, amiben, hogyha tudok előrelépni, akkor az időeredmény is jobb lesz, és több erőm lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos.
1: De ez egy olyan dolog, amit utólag átgondolsz, és nem ott érzed. Tehát, hogy te tudod, hogy mit tervezel, de lehet, hogy olyanok a körülmények, úgy alakul a verseny, hogy nem úgy kellene. Szóval ezt közben te megváltoztathatod?
0: Igen, megváltoztathatom, és azt gondolom, hogy amit mondasz, az nagyon fontos, mert egy verseny az azért mindig más, tehát nyilván edzésen nem futom le a maratont ugye ebbe a tempóval, amit a versenyen futnom kell. És emiatt valószínűleg, tehát hogyha hiába szoktatom hozzá a gyomromat, de nem hiába egyébként, mert ezek is egymásra épülnek, és nagyon tapasztalatlan vagyok még ebben a témában, tehát tényleg emiatt is azért nyilván egy kis, hogy is mondjam, türelmet azért kell, hogy adjak magamnak, hogy nem baj, hogyha a negyedik maratonon nem tökéletes a frissítésem. De nyilván verseny közben más, hogy reagál az ember arra, hogy most akkor azt a gélt meg kell lenni. Tehát mondjuk egy 4 perces tempóba valószínűleg sokkal könnyebben meg tudom emészteni mondjuk a gélt, mint mondjuk egy 3:25-ös tempóba. És nyilván, amikor már ott vagy, hogy már futsz 2 órája, vagy még több ideje, akkor ott egy kicsit más állapotban van a szervezet. De azt gondolom, hogy ez annyira érdekes, és annyira izgalmas, hogy tényleg olyan sokáig tartam maraton, és annyi minden van közben, hogy itt ez egy nagyon szép dolog, hogy mennyi mindenre lehet még majd figyelni.
1: Ugye, mert azt mondod, hogy edzésen nem futod le a maratont olyan tempóba, akkor ezeket csak versenyen lehet megtapasztalni, most túl vagy 4 maratonon, nyilván nagyon sok idő kell, de az, hogy edzésen nem futod le olyan tempóba, az azt jelenti, hogy azért egy-egy edzésen, nyilván nem minden edzésen, ez a 42 kilométer, ez megvan? Csak a tempó teljesen más, mint egy versenyen?
0: Nem, soha nincs meg edzésen. A leghosszabb edzés az 35 kilométer volt, így igazából mind a 4, mondhatom, hogy 4 felkészülésembe. Bár nyilván a Birmingham-i felkészülés az már nem volt, vagy a Birmingham utáni, tehát a Birmingham utáni felkészülésem ugye az nagyon rövid volt, tehát ez a 6-7 Varsóig, az nagyon kevés volt, ott nem tudtam, igazából már nem lehet megcsinálni egy teljes felkészülés, de igen, a kérdésre a válasz az, hogy a 35 volt a leghosszabb, és azt is igazából egy-egy felkészülési blokkba egyszer vagy kétszer teljesítettem összesen, tehát ritkán.
1: De azért 35 kilométer után, mondom én ezt teljesen rutintalan futóként, legalábbis hosszú futóként semmiképp sem beszélhetek, de 35 kilométer után van még több mint 7 kilométer, ami talán a leggyilkosabb. Hogyha azt edzésen nem futod, akkor az versenyen hogy sikerül?
0: Igen, ez számomra is annyira érdekes, tehát szerintem egy maratonra, amikor odaáll az ember, akkor tényleg, most nekem az volt a kis idézetem a Varsóra, hogy a hit látja a láthatatlant, és ez tényleg olyan, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és ilyen hihetetlennek tűnik, hogy te most tényleg ennyi időn keresztül futni fogsz, és ennyi kilométert le fogsz futni, és tényleg az edzőm is azt szokta mondani, hogy nem 30-nál kezdődik a verseny, tehát van, aki azt mondja, hogy 30-nál, hanem ő azt mondja, hogy 35-nél. És azt mondja, hogy nagyon sokan 35-ig nagyon jól megcsinálják a maratont, és ott van tényleg az a nagyon nehéz rész, szerintem talán 35 és 40 között, amikor még úgy sok van vissza, mert mondjuk 40 után már tényleg én úgy szoktam lenni, hogy jó, akkor jön a hajrá. Tehát, hogy az megint így ki lehet ebből érni, de szerintem ez fejben, tehát ez fejben kell ott elfogadni, hogy ezt meg tudod csinálni, és tényleg én csak így ámulni és bámulni szoktam, hogy az edzőm mennyire ért hozzá, és mennyire tudja, hogy mit kell csinálni, én tényleg csak így csinálom az edzéseket, és azt érzem a versenyen, hogy megy, és hogy van erőm hozzá, és a végén tudok gyorsítani, de pontosan nem tudom, tényleg nekem is az annyira furcsa, hogy mondjuk amikor rövidebb távra készültem, ott nyilván rengetegszer futunk ugye hosszabbat, tehát mondjuk akár a 3000-nél, vagy az 5000-nél nyilván sokkal hosszabb futások vannak, meg hosszabb edzések, és a maratonnál ez így máshogy épül fel teljesen.
1: Az edződ ugye Wolfgang Heinig, róla beszélünk majd mindjárt egy picit bővebben is, de számomra ez annyira hihetetlen, hogy amikor elindultál az első maraton versenyeden, akkor előtte edzésen sem futottad le a 42 kilométert soha?
0: Nem, soha, és egyszer volt a 35.

0: Igen.
1: Ez egészen hihetetlen. És akkor az edződ tudta, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni úgy, hogy sosem futottál együtt 42 kilométert. Ne haragudj, hogy ezen így fennakadtam, csak számomra ez teljesen hihetetlen.
0: Tényleg, de ő tudta. Tehát nekem is az van, ráadásul az, hogy mondta, hogy csak akkor indulhatok el, hogyha 2 óra 30 percen belül tudok teljesíteni. Amire mondta, hogy nyilván, hogy tehát a tudásnak meg kell lenni, szóval nyilván van olyan nap, hogy mondjuk csak 31-et futsz, vagy valami nagyon nehézítő körülmény van, de hogy a felkészültségem, tehát hogy amit ő kitalált, az az edzésterv, az legyen megcsinálva arra, hogy tudod, potenciálisan legyen 2:30-on belül. És igen, de volt 1:30-on, és én is így odálltam a rajta, hogy mondom, ez tényleg ezt lefutni, mondom, ez tök jó. Tehát hogy már maga az, hogy lefussam a 42,195 kilométert, az már önmagában úgy voltam, hogy ez egy teljesítmény lesz, és tényleg 35 volt a leghosszabb.
1: Hát az biztos, de amikor te eldöntötted, hogy maratonfutásban folytatod a pályafutásodat, hiszen azért volt itt mezei futás, akadályfutás, minden, ami kell, de hát a maratonfutás az egy olyan hatalmas lépés ahhoz képest, vagy azokhoz képest, hogy akkor ez az ötlet honnan jött?
0: Igen, egy nagyon picit akkor visszakanyarodnék. Számomra Varsó egy nagyon kedves város, hiszen életemben először 11 éves voltam, és ekkor kerültem be a gyermekválogatottba, és 600 métert futottam még akkor, és az Varsóban volt, és tényleg annyira egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon szép, ilyen, ez egy ilyen körnek érzem, egy ilyen teljes körnek, hogy visszamentem Varsóba.
1: De reméljük, hogy ez a kör még nem zárult be.
0: Igen, ez nem zárult be, csak tudod, így néha az embernek így meg kell állni, és tényleg így azt mondani, de jó, tehát hogy ez mennyire szép, hogy ez sikerült, és hogy visszamentem Varsóba, 16 évvel később is nyertem egy maratont. Ez szerintem tényleg ilyen, számomra nagyon fantasztikus. És valóban, tehát 600 méteren voltam ugye először válogatott, utána jött az akadályfutás, 2000 akadály, 3000 akadály. De én 1500 métert is futottam világbajnokságon, fedett pályán futottam Európa-bajnokságon 3000 métert, mezei futásban voltam Európa-bajnoki ezüstérmes juniorként, és 4x1500-as mezei váltóba is futottam. Tehát igazából gyakorlatilag 5 meg 10 ezer méteren is Európa-bajnokságra kvalifikáltam, szóval nem tudom, hogy mindenféle volt itt ilyen szám, amiben én elindultam, és annyira érdekes számomra is, hogy így a maraton lett az igazi, és az igazi szerelem igazából.
1: De hogy ez először a te fejedben fogant meg ez a gondolat, vagy edzők sugalták, hogy esetleg ebben jó lehetsz?
0: Nekem ezt gyakorlatilag senki nem mondta Wolfgang előtt, és amikor elmentem velük az első edzőtáboromba 2025. januárjától dolgozunk így együtt a csoporttal és Wolfganggal, és akkor ott volt egy 20 kilométeres hosszú futás, és látta, vagy nem tudom, hogy mit látod, de azt nem tudom, hogy jól megyek. És akkor mondta nekem, hogy jó, és az januárban volt, hogy jó, akkor ősszel kéne futni egy maratont, és akkor tényleg így néztem rá ilyen nevetve, hitetlenkedve, hogy jó, oké, majd, és ugye akkor 27 éves voltam, és úgy voltam a maraton, hogy majd egyszer kipróbálnám már, hogy azért mégis így távfutóként az mindig így mozgatta valamennyire a fantáziámat, de nem gondoltam volna, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy én ebben jó lennék, és tényleg Wolfgangnak köszönhetem, és annyira, ez is annyira számomra megható, hogy mennyire kell egy ember, aki hisz benned, mert hogy magamtól nem próbáltam volna meg.
1: A mostani sikereidnek ő az egyik legfőbb letéteményese?
0: Igen. Mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem a korábbi edzőimet, és nagyon hálás vagyok az ő munkájukért. Én ezt úgy tudnám egy ilyen jó hasonlattal leírni, hogy amikor ugye gyerekkoromban én elkezdtem futóedzésekre járni a Gazsi bácsihoz, és ez is amúgy nekem úgy jött, hogy senki nem mondta, hogy te menjél futóedzésre, ez kötelező, nem, ilyen nem volt, hanem én szerettem volna menni. Tehát, hogy ez szerintem, talán nekem ebben van a legnagyobb erőm, hogy ezt én így belülről akartam, hogy szerettem volna futni, és tényleg így gyerekként, hogy szerettem futni, és ez a lényeg. És azóta is igazából ez a lényeg, hogy én azért csináltam, mert én ezt szerettem volna csinálni. És ugye 2025. januárjától Wolfgangnak a munkája van benne, de azért ott volt előtte sok-sok év, amit a többi edzőmnek is nagyon szeretnénk megköszönni, mert igazából felépítettük a háznak a falait. Én a kicsit ezt úgy mondanám, hogy minden edzőm nekem segített, tanított, és építkeztünk, és igazából nem volt különösebb sérülésem, tehát igazából így folyamatában tudtam edzeni, ez nagyon fontos, gyerekkoromtól kezdve. Egész jó gyorsaságom volt, állóképességet építgettünk, és akkor, amikor a Wolfgang mondta, hogy jó, akkor legyen a maraton, akkor igazából a maratoni részt, azt ő tette hozzá. Feltette a házi kóra a tetejét, kicsit így úgy érzem. És tényleg nélküle most, azt gondolom, hogy nélküle nem lettem volna érmes az EB-n, és nélküle most nem tartanék itt, és nagyon köszönöm neki, és köszönöm a korábbi edzőimnek is.
1: Vindics Tóth Liliana vendégünk, aki 2023. december 6-án azt nyilatkozta, hogy a hosszabb távokra vált, 5000 és 10000 méteren célozza meg a Párizsi olimpiát. Az a hosszabb táv, az 5 és 10000 méter, az már egy nagy váltás volt a korábbiakhoz képest?
0: Szerintem az még olyan nagyon nem volt ilyen, igen, nem olyan nagy váltás, mint onnantól a maratonra átmenni. Én ugye 3000 méter akadályon szerepeltem még a tokiói olimpián, igazából korosztályosan is ebben a számban értem el a legszebb sikereimet, és amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most szeretnék síkfutásra váltani, az igazából azért volt, mert volt néhány olyan esésem így akadály verseny közben, ami volt, hogy kórházba is kerültem sajnos, tehát hogy így eléggé így ezt a futás iránti szeretetemet, ugye ezek kicsit azért úgy beárnyékolták, mert hogy féltem, elkezdtem úgy odállni a rajthoz, hogy féltem, hogy el fogok esni, és nem fogok célba érni. És igazából akkor így 2023-ban döntöttem, igen, úgy, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit is sík számokra készülni, és akkor ott egyébként futottam ugye 1500-at, 5000 métert, 10000 métert, mezei futósorozaton is indultam, tehát ott így elkezdtük így felemelni a távoknak a hosszát, és akkor utána jött a maraton. De szerintem az én történetemben az nagyon érdekes, vagy szerintem, vagy én azon úgy el szoktam gondolkozni, hogy azért voltak szép sikerek a pályafutásomban, de voltak mélypontok, tehát például 2024-es Párizsi olimpiára nem tudtam sajnos kijutni. Tehát voltak olyan szezonok, amik nem sikerültek annyira jól, de tényleg így tudom, milyen fent, tudom, milyen lent, és igazából nagyon szerettem volna így kapaszkodni, és magas szintre eljutni.
1: Ha már mélypontokat említesz, akkor volt egy ilyen szintén egy interjúban adott mondatot, hogy majdnem abba hagytam a profi sportot. Annak mi volt az előzménye? Emlékszel erre, hogy ezt nyilatkoztad, és hogy ez miért volt, és igen, mikor volt?
0: Igen, 2024 végén kiderült, hogy ugye én a Magyar Honvédség sportszázadának voltam az első századában katonasportoló, és ott nagyjából tudtam ugye elsősorban a sportra fókuszálni, viszont nem jutottam ki a Párizsi olimpiára, és akkor engem áthelyeztek a második sportszázadba, ahol az a feladat, hogy 4 órás munkát is kell vállalni a sport mellett. És nekem nagyon hamar jött utána az edzőváltás, igazából ezzel nagyjából egy időben, amikor szerettem volna ugye edzőt váltani, de azért ez egy ilyen nehéz időszak volt számomra, mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy én tényleg úgymond profi sportoló lehessek, tehát hogy nem fogok úgymond erre lehetőséget kapni, és igazából ez volt egy ilyen nehezebb időszak számomra, és akkor 2025 őszén a Kaposvári Sportiskolába átigazolhattam, és az ő sportolójukként folytathattam, és a honvédségből pedig leszereltem, és igazából ez nekem adott egy ilyen olyan plusz motivációt, hogy akkor tudom csinálni a sportot, és most júniusban még le is diplomáztam mester szakomon, úgyhogy most tényleg így, és utána jött az érem, és utána jött a csúcs, és most tényleg így azt érzem, hogy gyerekkoromban nem feltétlenül, tehát hogy tényleg így a futás szeretete miatt kezdtem el, és viszont az álmom belül mindig is az volt, hogy milyen jó lenne, ha én futó lehetnék, és hogy ezt csinálhatnám, és most talán ez össze fog jönni, és azt remélem, hogyha még jobban tudok, tehát most már lassan eljuthatok akár oda, hogy profiként készülhessek, akkor nagyon remélem, hogy ez az eredményekbe is látszódni fog.
1: És akkor ez az új edző megtalálása, a Wolfgang Heinig megtalálása, az hogy történt? Te kerested, ő keresett, hogy alakultak a körülmények?
0: Igen, 2024-ben, mint már említettem, hogy nem jött össze a párizsi olimpiára való kijutásom, és úgy éreztem, hogy akkor, igazából akkor 25 éves voltam, hogy egy picit ilyen most vagy soha pillanatot éreztem, hogy azt éreztem, hogy most nekem valami, most ilyen nagyobb fába kell vágnom a fejszémet, és hogy meg kéne próbálni külföldön edzeni. És a férjem, Vindics Balázs, óriási támaszt nyújt számomra, és akkor is azt mondta, hogy figyelj, elmegyünk bárhova, hogy lesz akár ilyen Tesco-ba pénztáros, vagy nem, tehát hogy bármit ő bevállal, hogy én tudjak, hogy ő elköltözik velem bárhova, hogyha azban, vagy olyan csoportba kerülök, vagy el kell költöznem külföldre, vagy még amúgy az is felmerült, hogy lehet, hogy elmegyek Amerikába, tehát ott ilyen nagyon sok opció feljött így bennünk, és a Balázs tényleg, hogyha ő nincs ott, és nem mondja, hogy próbáld meg, Lili, hogy csináld, menjél, akkor nem biztos, hogy én ezt így megmerem próbálni, és végül is azt is, hogy ott kellett ugye kockáztatni azért, tehát azt gondolom, hogy igazából Géza Krauzével jó barátságba kerültem, mert ugye akadályfutó voltam, és ő háromszoros Európa-bajnok, most már akadályon, német futó, és igazából én őt is megkerestem, hogy mit szólnának ők, az edző. Edzőt nem ismertem annyira, Wolfgangot, de hogy a Géza mit szólna hozzá, ha velük edzenék, mert egyébként a Marusom is már szlovén futó, ő nagyon jó akadályfutó volt szintén, és ő is ott edzett. Tehát láttam, hogy azért nem csak németek mehetnek, hanem lehet, hogy egy magyar is jött. És akkor így jött, hogy a Wolfgang mondta, hogy menjek ki Frankfurtba, és akkor felmért egy edzésen, és akkor bevállalta, hogy foglalkozik velem. És akkor igazából hivatalosan így 2025 januárjától kezdtünk el együtt dolgozni. És igen, én azt gondolom, hogy itt, tehát így bevállaltuk, hogy úgymond külföld, akkor ugye az edzőnek a bérét nekem fizetnem kell, az edzőtáborokat van, amit mondjuk tud segíteni a szövetség vagy a klub, de van, amit nekem kell beletenni, tehát így tudtam, hogy lesznek ilyen plusz költségek, és akkor úgy döntöttünk így családilag így a férjemmel, hogy mi ezt most így megpróbáljuk és vállaljuk, és benne volt, hogy nem jön össze. Tehát simán benne volt az, hogy ez nem leszek akár jobb, tehát mondjuk nem tudok jobb időket futni, mint amiket előtte futottam. Meg ott nem is tudtam, hogy akkor most melyik számra fogok készülni, tehát most akadály lesz, 1500 lesz, 5000, 10000, és akkor a maraton még nem is tudtam, hogy lehetne, szóval ott így minden volt. És ott tényleg így, tehát így igazából borítottam minden téren a papírformát, mert végül 2025-ben ugye versenyszámot váltottam, edzőt váltottam, klubot váltottam, csoportot váltottam, és elköltöztünk a Pospulára, tehát hogy így lakóhelyet váltottam, tehát mindent váltottam.
1: Ez azt jelenti, hogy az edzéseid nagy része az Németországban zajlik? Tehát, hogy akkor ti életvitelszerűen is kint éltek?
0: Nem, és azt szerettem volna mondani, hogy amúgy azt úgymond nem kérte az edző, hogy költözzek ki Frankfurtba, mert ők egyébként ott edzenek, hanem azt kérte, hogy csatlakozzak az évente mondjuk 4 darab edzőtáborra, ami mondjuk 4x3 hét. És a többi edzést én elvégzem otthon, tehát így egyedül, meg például a szlovén...
1: Kaposváron?
0: Igen, Kaposváron, meg Kapospulán, meg Dombóváron, és nagyon sok segítséget kapok, mert nekem a családom dombóvári, ők ott élnek, keresztüleim is, és a férjem is nagyon sokat, tehát mindig valakit be tudok szervezni, hogy biciklivel kísérjen, a férjem Balázzsal résztávokat együtt tudjuk futni, tehát beáll, szegény nagyon el szokott fáradni, mert azért sokat kell futni, de tényleg nagyon jó, és a klubban is egy nagyon támogató közegben készülhetek, nagyon jó regenerációs háttérrel, és nagyon szeretek Kapospulán élni. Ez egy 800 fős kis falu, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bátorság, ami volt bennem, ez igazából meghozta a gyümölcsét, de azt mindig szeretem kiemelni, hogy ez nekem, én ezt azért csináltam, mert én szerettem volna futni. Tehát mindig ez volt az első motiváció, és azért nekem, ez nem, én ezt nem úgy élem meg, hogy bármit áldozat lenne, hanem szerintem ez a legnagyobb ajándék, hogy azt csináltam, amit szeretek, és ezért megküzdöttem, de most úgy látom, hogy egyenesben van.
1: Nagyon jó hallgatni, hogy ilyen szenvedéllyel beszélsz a futásról, de úgy fogalmaztál, hogy amikor megvolt ez az edzőváltás, akkor nem tudhattad, hogy vajon sikeres leszel-e. Ez a történet egy bizonyos szempontból lezárult, és mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy az Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztél, és azzal, hogy megnyerted a Varsó Maraton női versenyét, azzal már kijelenthetjük, hogy ez egy sikertörténet, akármi is lesz ezután?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, és tényleg nagyon szeretnék, tehát ami a legfontosabb, hogy nagyon szeretek maratonra készülni, nagyon szeretem csinálni, és szeretnék még nagyon sokat fejlődni, és tényleg, hogy legyek egészséges, és tudjam csinálni, és tényleg az igen, ezt nem lehet azt mondani, hogy ez nem sikertörténet, ez az, de lehet, hogy még nagyobb sikertörténet lesz.
1: Vindics Tóth Liliana a vendégünk itt a stúdióban, Európa-bajnoki ezüstérmes maratonfutó. Az Európa-bajnokságról még aránylag keveset beszéltünk, a Varsó Maratonról, amit megnyertél, arról annál többet. Úgyhogy beszéljünk most erről az Európa-bajnoki ezüstéremről, ami meglepetés volt. Én kívülállóként tudok erről beszélni, mindjárt meglátjuk, hogy te ezt mennyire vetted, vagy élted meg meglepetésként, de az mindenképpen önmagában nagyon nagy szó, hogy a harmadik maratonfutásod volt ez az Európa-bajnokság, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon rutinosan érkeztél Birminghambe, de azzal az érzéssel érkeztél, hogy azért ebben bármi benne lehet?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően úgy terveztük, hogy nagyjából a top 10 az reális. Tehát látszott, hogy ugye tényleg itt van ez a magyar kislány, tehát lefutottam ugye az első maraton 2:28:15-re, az egy jó ajánló levél, tehát hogy az, hogy egyből 2:30-on belül futni, de nyilván nem olyan szintű idő, hogy Európa-bajnokságon dobogóra lehessen vele állni. De az is látszott, hogy akkor futom a másodikat, akkor kicsit fejlődtem, tehát hogy tudtam jobbat futni félmaratonon is, a másodikra kb. Egy percet tudtam javítani az elsőn. És az látszott, hogy igazából bárhol versenyeztem, akár 5000 méteren, vagy volt 1-2 10000 méter, meg 10 kilométeres versenyem, mindenhol hoztam egy ilyen szép, stabil, jó szintet, és nem gondolom, hogy nagyon ilyen extra volt egyik se, tehát ebbe a felkészülési időszakban, de mindegyik nagyon jó volt igazából. És az Európa-bajnokság előtt volt egy magaslati edzőtábor, 3 hetes Livignóba, és ott azért az látszott, hogy az ott nagyon jól sikerült. És azért bizakodva mentünk az Európa-bajnokságra jó állapotba, tehát tényleg minden rendben volt velem.
1: Bocsánat, az, hogy egy edzőtáborban, egy magaslati edzőtáborban jól sikerülnek az edzések, akkor az konkrétan mit jelent, hogy ott résztávok időeredményét tudjátok összehasonlítani, és ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy jól sikerült?
0: Igen, igen, a résztávoknak az eredménye, akár mondjuk, hogyha van egy laktátmérés, és tudod, egy edzés utána van mérve, és látod, hogy mondjuk az rendben van, vagy nincs rendben, tehát hogy azt is lehet nézni, a hosszú futások, hogy sikerülnek, és az egész mindig egy folyamat, tehát hogy nem lehet egy-egy edzést kiragadni, hanem ez egy ilyen összkép. De az ember azért érez egy formát is, tehát hogy szerintem azt így érzed, hogy így az most jól megy, vagy fáradtabb vagy, tehát hogy így hogy vagy.
1: Még úgy is, hogy csak 2 maraton futóverseny volt a hátad mögött? Tehát úgy is tudtad, hogy ez egy következő maraton futásra mit jelent?
0: Igazából, tehát ahogy arra már beszéltünk, és hogy a maraton az nekem még mindig egy ilyen talány, hogy az így mi lesz ott, meg hogy lesz, és azért ez nagyon fontos kiemelni, hogy viszonylag úgymond vakon érkeztem az Európa-bajnokságra, mert ott volt egy nagyon furcsán nehéz pálya, tehát egy ilyen dombos, emelkedős, kanyargós pálya, és tényleg én úgy voltam, hogy szerintem jó a formám, meg így az így oké, de az, hogy itt most így mi lesz ezen a pályán, nekem ez hogy fog menni, hogy fog esni, mert mi olyan nagyon-nagyon nem készültünk erős futásokkal, emelkedőkre, tehát ilyen nagyon erős dombos edzéseim nem voltak, és pont amit kérdeztél is, hogy 35 után mondjuk mi fog történni. És azt nem tudtam, hogy mi fog történni. Én igazából az edzőm azt kérte, hogy legyek benne az élbolyba, és maradjak ott. És én csak erre figyeltem, hogy én sosem mentem előre, nem futottam iramot, úgymond, hanem én egy ilyen taktikai versenyt futottam, és a finn Vainio nagyon hamar elment egy erős tempóval, tehát szerintem az nem volt kérdés, hogy ő nyerni fog, mert 2 óra 22-vel nyert nagyon-nagyon jó futással. Nekem a többiekkel volt dolgom, azzal volt dolgom, hogy én ott maradjak abba a bolyba, és minél kevesebb energiát használjak.
1: De érdekes, azt mondod, hogy az edződ megmondta, hogy akkor maradj a bolyjal, ne menj előre. Most még azért nem döntesz te verseny közben, hogy mi legyen a taktika, mert még kevés a tapasztalatod, és mindenben csak az edződre hagyatkozhatsz, vagy ez akkor is így van, hogyha már 22 maraton lenne a hátad mögött, hogy ő megmondja, és te ahhoz tartod magad, saját gondolatot nem engedhetsz meg magadnak, de ezt értsd jól.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy bármennyit futok, az első az, hogy ő mit mond, ő mit kér. De a versenyző ettől függetlenül verseny közben, tehát az folyamatosan történik valami, tehát a boly se úgy megy, hogy akkor futnak egy egyenletes tempót, hanem voltak ugye megindulások, szóval az embernek éreznie kell azt, hogy ezt elbírja, vagy nem. Tehát volt aki, nem, tehát hogy volt olyan, például Szabó Nóri nagyon-nagyon jól futott, és ő negyedik lett, és neki volt olyan, hogy picit leszakadt erről a úgymond üldöző bolyról, mert most akkor a Vainiózás, ugye, és mi vagyunk az üldöző boly. És ő tudott egy nagyon jó egyenletes futást csinálni, és egy ragyogó negyedik helyet ért el. És szerintem ő például nagyon jól érezte azt, hogy ő mit bír el, és ő döntött akkor, hogy ő mit csinál. Én mondjuk szerintem így a rutintalanságom amúgy benne van ebbe, de minden egyes ilyen mozgást én lereagáltam, mint ugye volt pályaversenyző, ugye én olyan, vagy hát én ugye egy, nekem az a normális, hogy nekem, hogyha látom, hogy megy a valaki, akkor arra egyből reagálni kell, ilyen rohadt intenzíven.
1: Azt mondtad, hogy azért itt voltak emelkedők Birminghamben az Európa-bajnokságon, a te múltad, a mezei futó, akadályfutó, bármilyen múltad, az segített ebben?
0: Igen, szerintem biztos, hogy segített, és ez biztos, hogy valamennyire egy adottság is, tehát még a férjem mindig szoktam mondani, és szerintem nagyon jól futok felfele, hogy az emelkedő nekem jól megy, meg igazából én azt hittem, hogy a kanyarok nem, de ő azt mondja, hogy az is szerinte. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez így szakmailag is szoktak erről beszélni, hogy van az akadályfutás, a mezei futás, meg a maraton, és ez valahogy egy ilyen triumvirátus, és egyébként nem is tűnnek annyira hasonlónak ezek a távok, de mindegyikhez kell egy ilyen erő. És szerintem nekem, tehát hogyha valami átlagon felüli nálam, azt szerintem az, hogy nagyon erős vagyok, de tényleg, hát kondizok is, de így alapból is, hogy van ehhez egy ilyen adottságom.
1: Ez adottság? Tehát, hogy ezt nem lehet fejleszteni? Mert hogy akkor nyilván mindenki erős szeretne lenni, aki maratont fut.
0: De abszolút lehet fejleszteni, de szerintem valamennyire adottság, tehát nem véletlen volt az, hogy tényleg már így gyerekkoromban is jó voltam mezeim, meg az akadály is, úgy, tehát ezek az ugrások így önmagában jól mentek, azokat jól elbírtam, de szerintem abszolút fejleszthető, és dombos edzésekkel is egyébként, meg nyilván az a konditeremben is fejleszthető ez az erő, úgyhogy ezt meg lehet szerezni. Viszont azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek van valamennyi adottság, és ez nem volt nekem szerintem alapból rossz, így az alap képesség hozzá.
1: Hogyha már emelkedőkről beszéltünk itt a Birminghami Európa-bajnokság kapcsán, akkor azt mondod, hogy nem úgy készültetek. Amikor kijelölnek egy maratoni pályát, akkor nektek azt a verseny előtt van lehetőségetek kipróbálni, vagy legalább megnézni, vagy csak tudni róla információkat?
0: Igen, az információk azok szerintem elég hamar kijöttek, tehát ilyen 4-5 hónappal a verseny előtt kim volt a pályarajz, és a körök is, tehát hogy már kell majd futni, hány kört kell futni, milyen a vonalvezetés, de tudta a Wolfgang, tudta, hogy ilyen dombos lesz a pálya, de úgy az edzésekben annyira én nem láttam, hogy akkor erre most mi így felkészülünk, hanem szerintem úgy volt, hogy előtte volt egy ilyen taktikai megbeszélésem vele előző nap, és akkor mondta, hogy jó, hát figyelj, Lili, 2:30-on belül szerintem nem kell futni, hogy szépen slowly, hogy lassan, és hogy szerintem nem lesz gyors futás, mert nehéz lesz a pálya, és akkor nem tudom, én tényleg úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy jól fel vagyok készülve egy maratonra, de azt nem tudtam, hogy egy dombos maratonra is vajon-e.
1: Lehet, hogy csak ezt az információt nem osztotta meg veled, nem? Hogy az edzés felkészülés az pont az ilyen maratonra, vagy pont arra a maratonra készít fel. Egyébként lenne, vagy lett volna lehetőséged, mivel kint volt a pályára, ezt tudtad, hogy hol van, hogy te elutazol egy-két hónappal a birminghami EB előtt a helyszínre, és akkor azt lepróbálod? Mert hogyha minden információt tudtál, akkor nyilván ezt is megtehetted volna.
0: Igen, lehetett volna kipróbálni, igazából kimenni. Most nyilván az a kérdés, hogy erre ugye időt, energiát, meg anyagi forrást rászánni, hogy ez mennyire éri meg, de volt, aki kiment. Tehát volt olyan ellenfél, aki futott egy kört ezen a pályán. Hát mi a Balázsra maradtunk annál, hogy az olyan Google térképen így végig mentünk az utcákon, de hát teljesen más volt lefutni, mint összeleg, amikor látok egy térképrajzot, így nézem, hogy jó, oké, látom, hogy hol az emelkedő. Teljesen más ezen futni versenyt, mint alapból, de úgy látom, hogy lehet, hogy ez nem annyira fontos, hogy most így méterről méterre tudjam, hogy mi lesz. Lehet, hogy jó volt ez a váratlan ilyen versenyhelyzet számomra, mert tényleg azon a maratonon nem néztem az órát, ott én csak versenyeztem, mert nagyon jó élmény is volt, és lehet, hogy nem volt gond, hogy... Tehát azt például teljesen elfelejtettem, hogy az utolsó ilyen, a hajrában az utolsó ilyen 400 méternél, vagy nem tudom kb. Mennyivel a vége előtt, ott volt még egy ilyen elég durva emelkedő, de teljesen kifelejtettem az anyamból.
1: Úgyhogy, de nem okozott problémát akkor
0: ezek
1: szerint. Hát úgy
0: hogy menni kell, tehát nincs kérdés.
1: Hogy nagy élmény volt, és ráadásul nem csak nagy élmény, hanem egy gyerekkori álom, ugye, hogy Európa bajnoki dobogón állhass, de hát akkor nyilván még nem maratonfutásról álmodtál.
0: Nem, abszolút. Akadályfutásról álmodtam egészen mondjuk ilyen 22-23 éves koromig, és igazából számomra nagyon, tényleg annyira ilyen érdekes még mindig ez az egész, meg hogy ez maratonon sikerült, és olyan vicces, hogy amikor elmegyek még mondjuk egy, tehát azért mondjuk idén is futottam pályán 5000 métert mondjuk az országos bajnokságon, vagy tehát néha futok pályán még mindig, meg fogok is.
1: De az inkább szórakozás, vagy kiegészítés akár egy-egy edzés mellé?
0: Kiegészítés, tehát olyan nagyon nem komolyan, de mondjuk az, hogy a klubnak nyerni egy magyar bajnoki címet, az jó dolog, és örülnek neki, meg én is örülök. És ez tud működni, tehát egy 5 meg 10 ezer méter nyilván nem közel a maratonhoz, de ugye abból bele tud férni egy felkészülésbe. Csak az az érdekes nekem, hogy mivel ugye nagyon sokáig ugye én pályán futottam, és viszont az utca lett az igazi szenvedély, de hogyha így belegondolok, akkor még mindig így gondolkozok, hogy jó, akkor én most milyen futó vagyok? Tehát most akkor utcai futó, vagy maratonfutó, vagy pályafutó, de nyilván maratonfutó vagyok, csak még ezt így fel kell dolgoznom, meg így élesítenem kell az agyam, vagy ez így van.
1: Hát lehet, hogy van még időd, hogy ez úgy megmaradjon az agyadban, mert hogy egy ilyen Európa-bajnoki ezüstérem, amiről tehát gyermekkorodban álmodtál, az én feltételezem, hogy nem azt jelenti, hogy akkor most elérted a nagy célodat, és ez visszavesz a motivációból, hanem pont, hogy plusz motivációt ad, hogy lehetnek akkor ennél sokkal merészebb álmaid is.
0: Igen, abszolút így van, hogy most, hogy ez így sikerült, így nagyobbat merek álmodni, és ez is nagyon fantasztikus dolog, hogy azt érzem, hogy ott vagyok azon az úton, ahol lennem kell, hogy ott vagyok a helyemen, és hogy csinálhatom azt, amit szeretek, és szerintem tényleg kb. Kevesebb, mint egy éve ugye futottam az elsőt, szóval ebben még remélem, hogy 10, 12, 15 év is lehet akár, mert ugye maratonon azért az a kor, ahol lehet még jól teljesíteni, az eléggé ki van tolódva most már. És emiatt így tényleg, hogy mindig mondom, hogy ha egészségesen tudok konzisztensen készülni, akkor amúgy az szerintem fantasztikus, hogy azért a potenciál ebben nagyon nagy. Mert már magamon is érzem, hogy milyen volt mondjuk Frankfurtba elérni a 35-höz. Hát nem a legjobb. Ez az adaptáció, ami lezajlik ugye az edzésektől, hogy egyre több hosszú futás van, hogy érzem magam a hosszú futás, hogy milyen púzussal tudok egy adott tempót futni, és így látom, hogy ezek úgy nagyon-nagyon-nagyon szépen mennek a jó irányba, és emiatt azt gondolom, hogy ha ebbe több évet tudok edzeni, akkor ez jobb lesz.
1: És a tapasztalattal, hogy minél több maratonfutó versenyt teljesítesz, az magával hozza azt, hogy akkor edzésen egyszer majd meg lesz a 42 kilométer, amit egyben lefuttok, vagy ennek semmi köze hozzá, az 35 és kész?
0: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, mert tényleg ugyanúgy a Frankfurt előtt, tehát az első előtt is, meg a negyedik előtt is, ugyanúgy a 35-ig mentünk fel, nem tudom, hogy akar-e a Wolfgang ennél hosszabb edzést, tehát megvannak szerintem neki a maga csavarjai a kis edzéstervével, úgyhogy lehet, de nem biztos. Tehát nem biztos, hogy ez szükséges a tovább lépéshez, de lehet.
1: Hát ezt majd akkor megkérdezzük tőle, vagy majd megkérdezzük tőled később, hogyha már arról beszéltél, hogy ebben a maratonfutásban számodra van potenciál, akkor azért itt tegyük azt is hozzá, hogy Szabó Nóra neve már szóba került, az Európa-bajnokságon negyedik lett, és hogyha nincs a te ezüstérmed, akkor azt hiszem, hogy talán ő sokkal nagyobb figyelmet kapott volna ezért a negyedik helyért, de az, hogy van most két ilyen jó maratonfutónk, az mindenképpen jó hatással van rátok, és egymásra tudtok hatni, amiből mind a ketten tudtok előrelépni és motivációt szerezni?
0: Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van. Én nagyon örülök neki, hogy van a Nóri, és mi ugye együtt edzettünk Berkovics Imrénél, tehát ugyanaz volt az edzőnk, és én ugye amikor ott voltam Berkónál még, amikor a Nóri megfutotta az első magyar csúcsát még 2023-ba. És így őt nekem nagyon nagy élmény volt mindig nézni, hogy megy, és minden évben így javult, és egyre jobbat futott, és így úgy éreztem, hogy tényleg ő ilyen megy, mint a gép, vagy nem tudom, tehát tudom, hogy amikor megy maratonra, akkor ott nagyon kemény lesz, és nagyon jól fog futni, és tényleg a 2.25-52-es eredményére is emlékszem, hogy így néztem ámulatta, hogy milyen jó tudott futni. És én tényleg abszolút ezt pozitívnak érzem, hogy például most a csapatversenyben mi együtt negyedikek lettünk. Szerintem az is tök jó dolog. És szerintem ez nagy dolog, igen, hogy két magyar is tud magas szinten maraton futni, és nekem a Nóri abszolút motiváló, és most, hogyha már itt tartunk, ő szerintem tud, tehát a saját idejénél sokkal jobbat tud még futni. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyikünk meddig fogja lefaragni, mert azt gondolom, hogy ez a magyar csúcs, ami most megszületett szeptember 27-én, ez szerintem nem fog sokáig állni.
1: Igen, ezt is olvashattuk, hogy ugye az elsők között gratulált azok után, hogy a Varsó maratonon megdöntötted az országos csúcsot, és akkor ezt meg is beszéltétek, hogyha rajtatok múlik, igen, akkor nem ez a végső.
0: Igen, nagyon jól esett, hogy feljúlt Nóri, tényleg így nagyon hamar a verseny után, és nagyon jó volt vele beszélgetni, meg tényleg ez úgy érzem, hogy ő is így örül az én eredményemnek, és hogy ő is úgy van, hogy jó, akkor így látod, hogy jó, akkor most a másik az most 24-et futott, akkor te is legalább annyit tudsz, hogy jobban. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen egészséges, jó versenyzés szül, és így egymás mellett. Tehát mindketten szerintem szép eredményeket érhetünk még el, és együtt fejlődhetünk.
1: Beszéljünk egy picit a jövőről, a közeljövőről, mert hogy ugye nem ért véget számodra a szezon, egy családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család. De most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maratont, ez a terv.
0: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Hú, hát tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
1: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzéstervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
0: Én igazából azt gondolom, hogy így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból. De én azt szeretném, hogy élvezzék a bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a hugom Lenke, ő elég komolyan vette az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
1: De ezt nem nehéz ilyen profi futóként elengedni, hogy ez most egy olyan verseny, ahol nem az idő számít?
0: Nekem nem, így, hogy váltóban futunk, nekem nem nehéz, tehát én szerintem így van, hogy átkattanak így a versenyagyba, meg van, amikor így kell élvezni, csak simán azt, hogy most így sportolgatunk.
1: Sportolgatunk, azért ezt is ritkán hallja szerintem egy profi sportolótól az ember, de hogyha vége lesz ennek a versenynek, akkor utána hogy alakul a szezonod egy maratonfutónak, mondjuk a regenerációs időszak, vagy a pihenő időszak az máshogy kell, hogy kinézzen, mint egy rövidebb távú futónak?
0: Hát én ebben teljesen vakon vagyok igazából. Mert
1: akkor fogalmam, majd erre térjünk vissza 4-5 év múlva.
0: Igen, fogalmam sincs, hogy mit csinálok, én igazából azt csinálom, amit mond a Wolfgang. Most ugye kb. Egy éven belül futottam 4 maratont, de most ezután mondta, hogy jó, akkor most 2 hét ilyen holiday van, tehát ilyen tetszés szerinti futkározás, meg kirándulás, meg éppen amit szeretnék, és akkor igazából majd utána kezdjük el a következő felkészülési blokkot, és azért a következő maratont az valószínűleg jövőre fogom futni, de még nem tudom, hogy hol. Úgyhogy itt most lesz egy szép, okos, türelmes felkészülés a következőre.
1: És ilyenkor nem vagy te türelmetlen? Hogy ilyen sikerek vannak a hátad mögött az elmúlt 6-8 hét az tényleg a sikerekről szólt. Ilyenkor le tudsz állni? Nem az van, hogy hú, akkor csináljuk, mert akkor jöjjön a következő nagy verseny és nagy eredmény? Bár nem tudom, hogy versenyeket ilyenkor a téli időszakban azért nem is nagyon rendeznek, vagy rendeznek?
0: De, igazából, de hogyha, tehát pont ez a jó, hogy nem én vagyok az edző, mert hogyha rajtam volna, akkor szerintem én nyomnám, amíg csak tudnám, tehát hogy én így akarnám csinálni, és nagyon jó, hogy megmondja a Wolfgang, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, nem szabad ezt túltolni, mert azért ő tényleg engem úgy játsz, hogy ne, tehát mindig elmondja nekem, hogy türelem, és ez néha hogy kicsit, most idézőjelben mondom, hogy ilyen idegesít, hogy mindig mondja, hogy nem most arra készülünk, türelmesen készülünk, mert a legjobb évek azok majd 5-6 év múlva lesznek, tehát hogy ő igazából engem is szépen épít fel, és ez viszont, hogy van fel egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen, úgymond határtalan hitem, meg bizalmam, hogy azt csinálom, amit ő mond, és azt tudom, tehát ezt nem kell igazából neki, azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell neki bizonyítania, mert már bizonyított. Tehát ezek után én azt gondolom, de már az elejétől is, hogy teljesen meg kell benne bízni, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. És ez annyira jó, ez egy ilyen felszabadulás, hogy igazából tényleg lehet, hogy igen, nagyon szeretnék most megint versenyezni, mert tök jó lenne, meg így szeretném csinálni, de rábízom magam a Wolfgangra, ő tudja.
1: Ő tudja, és ez az 5-6 év, amit ő mondott, az elsősorban az életkorodra vonatkozik, hogy 5-6 év múlva lehettek a csúcson, vagy arra, hogy 5-6 év kell a maratonfutó versenyeken szerzett tapasztalatokból, hogy az igazán kifizetődjön. Tehát ez az 5-6 év, ez milyen 5-6 év?
0: Szerintem mindkettő, tehát amint mondasz, hogy akár az életkorban is ugye eljutni egy olyan ideális korba, ami a legjobb, mondjuk a maratonfutáshoz, de mondjuk az igaz, hogy most ez nincs így kőbevés, hogy valaki, tehát valaki, mondjuk például az edzőmnek, Wolfgangnek a felesége, ő nagyon komoly, a Katrin Dörr nagyon komoly maratonfutó volt, olimpiai bronzérmes, nyert több major maratont, Londont, és ő például 38 évesen futotta az egyéni csúcsát maratonon. Tehát ez így érdekes, hogy kinek éppen mikor, de az edzésben is biztos, hogy kelleni fog idő az, hogy ez beépüljön. A magaslati edzőtáborok is beépüljenek, amiket korábban nem csináltam. Egy edzőtáborban voltam egészen 25 éves koromig egy magaslaton, és akkor igazából utána kezdtem, amikor Wolfganghoz kerültem, akkor kezdtem ezeket is csinálni. Szóval most bejöttek ugye új dolgok, amik neki szépen hagyni kell, hogy ezek majd így működjenek.
1: És hagyni kell, hogy most leülepedjenek az élmények, és akkor pihenj egy picit, ami mivel fog telni a pihenőidő.
0: Igen. Ma például megyek az utéra a gyerekekkel beszélgetni, meg megyek majd jótékonysági futásra, megyek Keszthelyre is egy kávézós futásra, meglátogatjuk majd a nagyszülőket, tehát így ilyenekkel fog telni. Egyébként nagyon, nem fogunk most így nagyon így elutazni, tehát nem lesz az, hogy most akkor 2 hétig elutazunk valahova így nyaralni, hanem így főleg otthon leszünk, és akkor így sok időt tudok tölteni így a családdal, meg a barátokkal is, lesz ilyen baráti összejövetel is, meg egyébként kiszedik a bölcsesség fogalmat, úgyhogy az annyira nem lesz jó.
1: De kevésbé kellemes része a történetnek.
0: Igen, de tényleg nagyon szeretünk így otthon is lenni, Kapospulán, és akkor most így igazából a versenyek miatt, edzőtáborok miatt alapból sokat utazunk, úgyhogy most így kicsit kielvezzük az otthon létet.
1: De tudod így engedni a mozgást? 2 hétre legalább?
0: A mozgást alapvetően itt teljesen nem kell elengednem, hanem nyugodtan. Tehát, hogyha van kedvem, elmehetek kocogni akár 6 kilométert, vagy ilyen rövidebbet, vagy elmehetek biciklizni apukámmal, vagy elmehetünk túrázni, vagy elmehetek úszni, tehát igazából lehet, hogy még a nővéremékhez átmegyek majd lovagolni is, bár az nem biztos, mert ha leesek a lóról, akkor annyi.
1: Annak senki nem fog örülni, igen, azt hiszem.
0: Igen, igen, úgyhogy ilyen mindenféle, nagyon szeretek alapból így mozogni bármit, szóval így nem tudok azért megülni egy napig se szerintem így a fenekemen, úgyhogy ilyen apró cseprő mozgások azért lesznek.
1: Akkor pihent ki magad mentálisan elsősorban, fizikailag akkor erre még egy pár évet várnunk kell. Vindics Tóth Lili Anna volt a vendégünk, ezüstérmes maratonfutó, mert hogy akkor végül is abban maradtunk, hogy a titulusod az maratonfutó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk. Ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ugye kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye ennél sterilen, nyugodtabb időszak nem létezik, mint amit válogatott szünetnek szokták hívni, mert ugye az Európa Ligában egy fantasztikus glasgow-i belépővel letette a névjegyét a Fradi, és a bajnokságból is, hát már 7 meccs, ugye egy halasztás még van, de 7 meccset már lejátszott a csapat, és a válogatott keretben is alig van ferencvárosi játékos, mert ugye Osváth Attila képviseli az öltfehéreket, és most az sincs, mint ami mondjuk tavaly vagy tavaly előtt lett volna, hogy egy Abu Fani vagy egy Kanikovszki is ott van a saját válogatottjánál, vagy Lenny Joseph a világbajnokságon. Szóval hogy telnek ilyenkor a napok az ülőjuton?
1: Hát munkával most a játékosok azért kaptak egy kis pihenőidőt a szakmai stábtól, a vezetőedzőtől, mert azért ez nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, tehát hogyha belegondolsz, akkor elkezdtük július elején valamikor a selejtező mérkőzéseket, egy baromi nehéz selejtező fázis van mögöttünk, hogyha az első meccset lejátszottuk ugye a szerb ezüstérmeses kupa győztes Vojvodina ellen, mármint az első párosítást, akkor onnan tovább jutottunk, akkor rögtön jött utána a Twente, azért egy óriási játékerőt képviselő csapatról beszélünk, Ajax előtt végeztek a bajnokságban, akkor azon is tudtottunk, akkor jött a Górnik Zsábzse, ami azért lengyel ezüstérmeses kupa győztes, tehát tudjuk, hogy milyen erős a lengyel bajnokság, és hát a playoff-ba végül pedig a Mo Salah-val együtt felálló Trabzonspor, tehát azért ez egy elég erős sorozat volt.
0: Gyorsan tegyük hozzá, ez így 8 meccs, a Celticel együtt 9, ezt 7 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereséggel abszolválta a csapat, az elmúlt mondjuk ugye ez a 8. kiírás, ugye, ami folytonos, hogy ott van a Ferencváros valamelyik főtáblán vagy alapszakaszban, ilyen selejtezőre nem volt példa.
1: Hát nem, még ilyen erősségűre se.
0: Hát, hogyha ja, igen, ezt megnézzük,
1: hogy ugye most már akkor a Celtickel együtt 9 meccset játszottunk, és azóta 9 meccs alatt veretlenek vagyunk. Tehát egyetlen klubként egyébként teszem hozzá az UEFA versenysorozatokban. Tehát azért szerintem ez egy óriási eredmény, és azért nyilván, hogy óriási megterhelést is jelentett a csapatnak, tehát mind fizikálisan, mind pedig fejben, azért itt nagyon-nagyon ott kellett lenni, és ezek mind olyan mérkőzések voltak, ami nem olyan, hogy majd akkor javítunk, hanem nem, tovább kellett jutni.
0: Tovább kellett jutni, az Európa Ligába kezdett a Ferencváros, természetesen ugye nem ez volt a terv az ülőjúton, mert mintha nincs kőbevés, vagy a Fradinak kell bajnoknak lennie, de azért úgy mindenki már hozzászokott szerintem, a szurkolók is, meg a csapat is, na most itt merőben más volt a helyzet. Menjünk vissza egy picit oda az időbe, hogy azért ilyen április, május, június környékén ugye úgy állt a csapat, hogy hát először, ha időben megyünk, volt egy kormányváltás, aztán egy bajnoki ezüstérem, aztán távozott Robi Keane, ez külön-külön is megér néhány szót, de akkor miről folyt a diskurzus a klubházba? Mert ott hirtelen kellett sok jó döntést igen, hozni.
1: Ezek, amiket felsorolta, ez egyik se befolyásolta a mi céljainkat. Tehát természetes, hogy
0: hát a bajnoki ezüst azért valamennyire
1: az igen. Elsődleges, ezt akartam mondani, hogy ami azért meghatározó volt itt az elmúlt előző 7 szezonhoz képest az, hogy nem lettünk bajnokok, és ennek csak mi vagyunk az okai, senki más. Tehát nem lehet úgy bajnoknak lenni, hogy elvesztünk 7 mérkőzést a saját stadion, vagy 5 mérkőzést a saját stadionunkban. Tehát ez még így is a végén azért éles volt az egész, de azért ez nem könnyen megbocsátható magunknak. Ebből le kellett vonni a következtetéseket, és egész egyszerűen nem lehet úgy játszani Magyarországon sem a bajnoki mérkőzéseken, hogy hát a végén majd úgyis meg lesz, tehát most éppen ez a meccs nincs meg, akkor majd a végén meg lesz, mert más, persze egy teljesen másfajta lelkület, meg minden, amikor az ember kimegy, és egy óriási stadionban játszik egy Celtic ellen, most mondtam valamit, mint amikor mondjuk játszik egy olyan bajnoki mérkőzést, lehet, hogy annyira mondjuk egy játékos nem pörög fel fejben, de ez nem megengedhető. Tehát, hogyha ezt a gyakorlatot követnénk, akkor lehet, hogy jövőre se, vagy az idei szezonban se lennénk bajnokok, és ezt nem nagyon tudom elképzelni.
0: Mondtad, hogy le kellett vonni a következtetést, és milyen következtetésre jutottatok? Tehát ez edzői felelősség, elsősorban játékosok felelőssége, vagy a magyar ajánlás következménye? Tudjuk azt is, hogy ugye Tóth Alex és Varga Barnabás idén közben távozott, aminek persze bevételdi oldalról volt egy nagyon szép kerek összeg a végén, de azért a csapatra nézve is voltak konzekvenciái.
1: Természetes, hogy voltak Bár teszem hozzá, ők még itt voltak, amikor mondjuk hazai pályán kikaptunk össze, az éppen akkor.

0: utolsó Zalaegerszegtől, vagy az éppen akkor utolsó Nyíregyházától. Tehát ez egy csapat munka, a munkája azoknak, akik a pályán vannak, azoknak, akik a háttérben dolgoznak, a miénk, a mindenki, tehát mindenkinek le kellett vonnani a saját konzekvenciáit. Nehéz volt, megmondom őszintén, mert úgy, hogy nem a Bajnokok Ligája selejtezőben indulhat el a csapat, hát láttuk, most mondtuk az előbb, hogy milyen sorozaton kellett végigmenni, mert abban az esetben, hogyha bajnok vagy, akkor bajnoki ágon könnyebb ellenfelekkel találkozol. Ráadásul azért az elmúlt években mi nagyon jól szerepeltünk, tehát jól állunk koeficiens pontokkal is, tehát kiemelt státuszba, stb. Ez nem sikerült. Az, hogy eligazoltak játékosok, mai futballnak ez már a velejárója, tehát ez már valahol azt mondom, hogy a rendje, hogy folyamatosan mozognak a keretek, nem úgy, mint apujék idejében, hogy ő idejött a Fradi az 52-ből, és 66-ig itt játszott, tehát nem volt mese, és nem volt kérdés. Tudomásul veszük, ez egy üzlet lett.
1: Például a tokiói olimpián is.
0: Például a tokiói, vagy hát Rómába bronzérmes lett. A tokiói olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak, de ugye ott nem kapott aranyérmet, mert akkor még mások voltak a szabályok.
1: Döntőben nem védett.
0: És nem játszott.
1: Hát csak, hogy elhelyezzük, mert sokan nem tudják szerintem.
0: Igen. Tehát ugye ő tagja volt a 65-ös csapatnak is, amelyik VVK-t nyert, ami a mostani Európa Liga. Ugye akkor még a döntőbe vertük a Juventust, most lesz lehetőségünk megjátszani, majd a Juventusra, de erről majd később beszélünk. Tehát jönnek-mennek játékosok, és nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor elengedünk, vagy idehozunk játékost. A Barna ugye nem fiatal játékos már, ezt mondhatjuk, és kapott egy olyan lehetőséget, ami neki alapvetően én azt mondom, hogy szerintem egy utolsó nagy lehetősége volt. Financiálisan mindenféleképpen, ráadásul a klub is jól járt ezzel. Az Alexnek más a helyzete, mert az Alex egy fiatal srác, aki viszont kapott egy olyan lehetőséget, amit azért nem rendszeresen kapnak meg a magyar bajnokságban szereplő játékosok, és amikor valaki a Premier League-ből egy Bournemouth-tól kap egy ajánlatot, az részint neki is nagyon jó, részint pedig a klubnak is nagyon jó, és akkor most nyilván itt a financiális oldalról is nagyon jó, de olyan szempontból is, hogy azért az a Ferencvárosnak, a magyar klublabdarúgásnak, a magyar labdarúgásnak általában azért az egy büszkeség, hogyha egy Premier League-be tud igazolni egy játékos, és ott folytathatja a pályafutását. Tehát én úgy gondolom, hogy gazdaságilag se lett volna egy racionális döntés, illetve morálisan sem lett volna egy megfelelő döntés, hogyha őt nem engedjük el, mert amikor valaki elkezd focizni, akkor azért kezd el focizni, hogy egyszer csak, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azzal élhessen, és én biztos vagyok benne, mert Alex egy nagyon-nagyon jó fejű gyerek, hogy élni is fog vele.
1: Hát ott vagyunk akkor a bajnokság végén.
0: Igen.
1: Egy elég erős keret tisztításon ment át a Fradi, ugye nagyon sok főleg külföldi játékos távozott, jöttek is, tehát nem arról van szó, hogy nem érkezett senki, kölcsönből visszajöttek sokan, akik közül például Arzani éppen a Celtic ellen varázsolt itt a néhány hete, de mindent összevetve, és megérkezett Borbély Balázs. Igen. Robi Kín távozása, ugye hát nyilván kulcsfontosságú, hogy pont most adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, ahol egyébként olvastam. Elég diplomatikusan fogalmazott erről, de hát elmondta, hogy a feltételek már nem lettek volna olyanok, amiben ő tudta volna folytatni a munkát. Ez mit jelent pontosan? Fizetéscsökkenés, vagy a keret átalakítását?
0: Fizetéscsökkenés nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy figyelembe véve a kormányváltást, stb. Tehát nem tudom én felelősséggel azt mondani, hogy most ennyi lesz, vagy annyi lesz. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, kevesebb lesz, vagy több lesz, vagy hogy lesz, mint lesz. Tehát ilyen feltételek mellett dönthetett, hogy marad, vagy hogyha úgy gondolja, hogy nem marad, akkor mi elengedjük őt. És aztán kért egy kis gondolkodási időt, és akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, de akkor ő lehet, hogy inkább nem. Én úgy vélem, hogy Robi bizonyított nálunk, most annak ellenére, hogy a bajnokságot most nem nyertük meg, de azért egy fantasztikus nemzetközi szereplésünk volt tavaly is, és azért az ő portfóliójában ez jól néz ki. Lehet, hogyha mondjuk idén nem egy olyan szereplést tudott volna felmutatni, az egy másik eset. Azért azt lássuk, hogy ő már így anyagilag annyira nincs rákényszerítve, hogy ő mindig dolgozzon, mert hát az a játékos múltal, amivel ő rendelkezik, az
1: ilyen nyilvánvaló,
0: hogy nem kell neki azért minden nap munkába mennie. Szerintem vár egy-egy nagy lehetőségre, nem kimondva, tehát azért ő mindig is szerintem arra vágyott, vagy vágyik, hogy a Premier League-be majd egyszer szerepet kaphasson vezetőedzőként is. Nyilván ehhez még azért valószínű, hogy lesznek lépcsőfokok, vagy lehet egyből oda jut, nem tudom, én sok sikert kívánok neki, mert nagyon jó időket töltöttünk együtt így a klubban.
1: Hogy hogyan és mikor jutottatok el Borbély Balázsig, aki ugye tudjuk, hogy anno a Ferencváros utánpótlásába edzősködött, tehát félig meddig hazajött az Üllői útra, és azt is tudjuk, hogy Hajnal Tamáshoz olyan személyes kis kapcsolat is fűzi még játékos korából, ami esetleg nem tett rosszat annak, hogy ide kerüljön. Szóval hogy jött a képbe Borbély Balázs, és mennyire volt komplikált őt Győrből elhozni? Nézd, mert ugye bajnok lett a Győrre.
0: Nyilván, hogy azért mi folyamatosan nézzük az edzőket is, nem csak játékosokat. Tehát, hogy a Tamás ezt el is mondta egy nemrég interjújában, azért nekünk egy elég komoly scouting hátterünk van, és ez a scouting részleg ez nem csak a játékosokat nézi, hanem edzőket is néz folyamatosan. Nálunk adottak bizonyos feltételek anyagilag, amihez mérten a realitásnál maradok kell játékosokat nézzünk, és ugyanez van az edzőkkel is. És Balázsnál nem ez döntött, hanem az döntött, hogy azt láttuk, hogy egy olyan játékrendszert játszik, olyan stílust játszik, olyan edzői kvalitásokkal rendelkezik, ami passzol a Ferencvároshoz. Ez nem volt számunkra meglepetés, hiszen, ahogy mondtad az előbb, ő a Ferencvárosból ment el. És azért, amikor az ember kap egy ajánlatot a Ferencvárostól, akkor elgondolkodik, még akkor is szerintem, hogyha nagyon sikeres volt egy másik klubnál, mert azért nem úgy van, hogy évente ad egy ajánlatot a Ferencváros valakinek. Ad, hogyha él vele, akkor jó, hanem akkor meg nem. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, nyilván az is szerepet játszik benne, hogy a Tamás kifejezetten jó viszonyt ápol vele, tehát ahogy mondtad, már játékos korában is, meg azóta is, és jól megértik egymást. Azért az nagyon fontos, hogy a sportigazgató meg az edző azok egy hullámhosszon legyenek. Ugye az edzőnek mindig van egy kvázi rövid távú célja, az, hogy az adott szezonban a legsikeresebb legyen, a sportigazgatónak viszont van egy olyan felelőssége is, hogy képviselnie kell a klubnak a filozófiáját, játékos politikáját, stb. És hogyha ez a kettő találkozik, az egy nagyon jó kombó tud lenni.
1: Azt hogyan élted meg, ugye nagyon sok, hát elsősorban külföldi edző volt a Ferencváros élén az elmúlt években, és közülük többen is, mert nyilván ilyen volt a szerződésük, vagy erre volt jogi lehetőség, viszont gyorsan, hirtelen távoztak a csapat éléről, azért akkor ott dolgozni kell a pótlásukon, hát most Pascal Janssen biztos, hogy ilyen volt, de Stankovic is ilyen volt, hát végül is Kín is ilyen volt, ilyenkor jó az a scouting hálózat, de erre utána nincsenek hónapok, hogy egy klub találjon magának egy edzőt.
0: Hát nincs, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy az előbb említettem, azért nálunk elkezdődik a szezon július elején. Tehát azért, amíg más csapatok pihenhetnek, legyen az nemzetközi magasabban rangsorolt bajnokságban lévő csapatokban játszanak, vagy Magyarországon játszanak, és mondjuk sajnos nem kerülnek be nemzetközi kupasorozatba, azok még pihenhetnek. Itt elég gyorsan kész kell lenni a csapattal, és nem mondhatom azt, hogy a csapat teljesen kész van mondjuk az első selejtező mérkőzésre, hiszen annyi idő nincs, hogy teljesen kész legyen. Folyamatában lehet látni ezen nálunk is, hogy ahogy teltek a mérkőzések, egyre jobb játékot tudtunk mutatni. Tehát, ahogy mondod, itt nincs sok idő ilyenkor gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy milyen opciókból tudunk választani, de jelen esetben nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan letettük a voksunkat Balázs mellett.
1: Ugye az, hogy mely játékosok távoznak, Sissé, Abufani, Makrekis, hát korábbi alapemberekről beszélünk, az viszonylag hamar kiderült. De például Gabi Kanikovszki menet közben távozott, ugye még az átigazási ablak nyitva volt, tehát erre volt lehetőség, de aztán utána viszonylag gyorsan beállt az a keret, amivel Borbély Balázs dolgozhat. Ez egy kisebb, de egyébként egész ütőképesnek tűnő, hát már csak a Európa Liga selejtezős meg a főtáblás eredmények is ezt mutatják csapat. Itt nyilván, szó volt arról, hogy a klub a bérköltségen is farag, mert faragnia kell. Egy 30% repked így a levegőbe. Légy szíves, rakj rendet a az erőben, hogy akkor nagyjából ez hogy is néz ki. Tehát nagyságrendileg erről van szó.
0: Nagyságrendileg erről van szó, és hát, ha jól emlékszem, 17 távozó és 10 érkező volt, ami azért nyilván, hogy meghatároz sok mindent.
1: Bocsánat, mert hányan kerültek pénzbe, és hányan hoztak pénzt?
0: Tehát most ezt így hirtelen hát, megmondani, nagyjából, nem tudom, de igazából jól jöttünk ki belőle, tehát maradjunk annyiba, hogy nyilván most az is szempont volt, hogy pozitívan jöjjünk ki ebből a különböző tranzakciókból. Ráadásul, hogy itt már említetted, nem is tudom, a mostani beszélgetés előtt még kint, hogy már itt volt, hogy azért vannak olyan játékosok, mint akit most itt az új edzőistáb, meg Borbély Balázs, egész más szintre hozott fel. Hogyha csak mondjuk itt kiemelem Árzánit közülünk, tehát egy ilyen főnix madár szindróma van nála, és hát ezt el tudom mondani azért másokról is. Tehát nyilván, hogy még egy szűkebb kerettel dolgozunk, de ennél szűkebb kerettel meg nem nagyon tudunk dolgozni, mert mi vagyunk az az egyetlen klub Magyarországon, aki nemzetközi szinten képviseli a magyar klublabdarúgást az UEFA versenysorozatokban, és ez nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. És most már én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt hét évben bizonyítottuk, hogy ezt jól tesszük. Nekünk idén is az a célunk, hogy jól legyünk. Hát az első liga fázis mérkőzés ugye magáért beszél, mert azért Glasgow-ban 3-1-re nyerni a Celtic ellen, az nem egy kis dicsőség. Főleg ahogy ez a meccs kinézett, és aki látta ezt a mérkőzést, ott nem nagyon voltak kérdőjelek. Olyannyira nem, hogy azt a meccs vége előtt már kezdett is kívülni a stadion, mert elindultak a Celtic szurkolók haza.
1: Hát mint a hája kenegetnék a vezérigazgatót. Ez
0: egy nagyon nagy boldogság, igen. Tehát ezek olyan dolgok közül, ugyanolyan, mint amit a Trabzon elleni kettős győzelem. Tehát volt bennük egy, hát finoman szólva, magabiztosság, ugye ezt így hangot is adtak ennek, és hát ennek ellenére azért egy 5-0-ás összesítésre sikerült. Tehát nem lesz ez mindig így, és most nem kell azt gondolni, hogy minden mérkőzésünket így meg fogjuk nyerni, vagy ilyen magabiztosan, vagy egyáltalán, hogy megnyerjük minden mérkőzésünket, mert azért még megyünk a Milánhoz a San Siroba, meg jön a Juve, meg megyünk Hoffenheim, meg sorolhatnám, jön a Viktoria Pilsen, tehát már jó ismerősünk. Nagyon nehéz meccsek lesznek, de ezzel a kerettel, ezzel a most rendelkezésünkre álló háttérrel, ezzel sikerült összerakni egy olyan csapatot, ami szerintem nemzetközileg is ütőképes, máskülönben nem lennénk most az európai rangsorban a 37. helyen. Hát azért ez egy óriási dolog.
1: Hát ugye az UEFA úgy rakja össze az európai kupa sorozatokat, meg a selejtezőket, hogy a bajnokokat aztán minden körülmények között támogatja, mert szépen elindulnak a BL-ből, és akkor főleg, ha tudnak ott menni egy kört, akkor utána potyognak, és a konferencia ligától a jóisten sem menti meg őket, mert oda be lehet jutni. Tavasszal csomó olyan ismerősöm volt, nem fradi szurkolók, de nem is ellenszurkolók, hanem csak ugye a magyar futball rajongó, hogy jobb is lenne, ha győr lenne a bajnok, meg legalább akkor indulna a BL-be, a Fradi meg az Európa Ligából is, ha megnyeri a kupát, akkor szépen be tud menni. Most ehhez képest a Fradi tényleg szépen bement. A minden idők egyik legerősebb, hanem a leger. Talán a BL selejtezőben voltak ilyen erejű ellenfelek, de ott nem voltak párharcok, ott egy meccseken kellett, ugye, mert a Covid alatt volt főtáblára jutni. A Győrnek minden lehetősége ott volt. Még amikor elkezdett, még vitálisék is ott voltak az első meccseken, és mégse sikerült. Tehát most megint a Ferencváros van ott egyedül, pedig egész magyar futballnak mondjuk hihetetlen jót tenne, hanem legalább két alapszakaszos vagy főtáblás csapatunk lenne.
0: Pontosan, tehát és ezt tényleg mindig elmondom, és tényleg így is gondolom, hogy nekünk az lenne jó, nekünk, mint Ferencvárosnak az lenne jó, hogyha a legalább egy másik magyar klubcsapat bent lenne a liga fázisban, mert igenis tudná gyűjteni a koeficiens pontokat, és nem biztos, hogy az első vagy a második selejtező körben kéne kezdeni a következő szezont a magyar kluboknak. Jelen pillanatban ez így van, ezt tudomásul kell venni. Viszont ami meg a jó oldala, és akkor Ferencvárosról beszélve, hogy hogy az elmúlt 7 év ugye azért az letettük a névjegyünket így Európában, tehát most már az van, hogyha valahol megjelenünk, akkor nem az van, hogy na, hát olyan futottak még, hanem hát ja, a Ferencváros itt van Budapestről. Magyarországnak is jót tesz ez, mert jót tesz, ez egy, azért a sport az egy a kultúrának a része, egy ország imidzsépítő erő is tud lenni ebben a szegmensben, és tényleg azt látom, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor most már autogramgyűjtők várják a csapatot, hogy a repülőtéren fotózkodnak velük, ami egyébként nekik is egy jó érzést teszem hozzá, de nekünk, mint klubnak egy nagyon nagy büszkeség, és ez nem csak nekünk, hanem Magyarországnak, és én tényleg azt kívánom, hogy legyen más klub is, aki a jövőben eléri ezt, és hasonlóképpen tud szerepelni nemzetközileg.
1: Ugye említetted Arzanit, aki szintet lépett Borbély Balázs alatt, én Korbu Máriuszt is ide veszem, mert nagyon, nagyon stabilan teljesít.
0: Abszolút.
1: És Nagy Ádámról ejtsünk két szót, mert az úgy nem volt önmagától való, hogy egyszer csak feltűnik a Fradiban, hát az már tényleg a sorsfintora, hogy azt hiszem az első felnőtt európai kupa meccsét
0: Igen, most játszottam, mert amikor
1: a Fradiban volt, akkor a Fradi nem volt európai kupába, ahol meg ő játszott, azok a csapatok meg megint nem voltak európai kupába. Elég gyorsan fölvette a tempót, pedig azért a fiatal Nagy Ádám ma már nem annyira fiatal Nagy Ádám, de nem, hogy nem lóg ki a csapatból, hanem egy nagyon jelentős erősítésnek.
0: Így van, és Ádámnak, ahogy szoktuk mondani, még mindig két tüdeje van, tehát és egy nagyon jó karakter. Tehát hozzáteszem, egy komoly fiú, aki komolyan vesz, és az öltözőre is jó hatással van, sokszoros magyar válogatott játékos, tehát a kvalitásait...
1: Hogy magyar, az se fontos ebben a mai világban.
0: Persze, és hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami mindenféleképpen a csapatnak a hasznára van, másképp nem tudna itt játszani, és nem jutott volna eszünkbe, hogy őt hazahozzuk. És ahogy említetted, igen, tehát nyilvánvaló itt a magyar szabály miatt azért az is fontos, hogy magyar, ez egy új rendszer volt számunkra az előző évekhez képest, de hát mindig ahhoz kell alkalmazkodni, amihez kell alkalmazkodni, tehát ez...
1: Ugye a magyarok közül is Szalai Gábor és Gruber Zsombor elmentek, és tényleg meg is kérdezem, hogy van Ötvös Bence, mert ugye olyan régen hallottunk róla, hogy elég komoly sérülésből lábadozik, de azért akár is nézzük egy válogatott labdarúgó, aki ott van a Ferencváros keretében, csak már nem is tudom, mikor sérült meg februárban, vagy valamikor.
0: Hát végén neki egy komoly sérülése volt, most már van bele a visszatérés.
1: Mert nagy erősítés, főleg az NB1-ben.
0: Persze, mindenféleképpen, hát ő is hát nagyon jó játékos. Borzalmas szerencsétlen dolog ez, hogy rögtön utána egy ilyen sérülés jött, és hát ez neki is, meg nekünk is, mint klubnak egy óriási kiesés volt pontosan itt a magyar szabály miatt is, meg hát egyébként is, hát egy olyan játékos ő, aki meghatározó tud lenni a csapatban.
1: Fiatalok Borbély Balázs alatt hirtelen a semmiből, egyszer egy Nagy Olivér, egyszer egy Nagy Olivér már Európa Ligában is, vagy Európa Liga selejtezőben is, egyszer egy Bagi Ádám, hány ilyen van még? Meg mikorra tudják ők adott esetben stabilizálni a helyüket a felnőtt csapatban, mert ugye az a folyamat még zajlik, és akkor még Lisztes Krisztiáról is váltsunk majd két szót.
0: Jó, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy senkinek nincs benne az a szerződésében nyilván, hogy kezdő leszel, és senkinek nincs az, hogy nem játszhatsz. Tehát itt mindenki saját maga vívja ki azt a jogot, hogy ő a csapatban játszhasson, lehet legyen az bajnoki mérkőzés, magyar kupa mérkőzés, vagy nemzetközi mérkőzés. A lehetőséget megkapják a srácok, de nyilván azok, akikre a szakmai stáb azt mondja, hogy oda kerülhetnek, itt nyilván ők különböző paramétereket vesznek figyelembe, és akkor ezzel kell tudni élni. Tehát az, hogy most betesznek a pályára, az nem jelenti azt, hogy ott is maradsz. De például, hogyha Olivérről beszélünk, itt említetted őt is, hát a Trabzon ellen volt egy fantasztikus beadása, amiből Zakariasen utána gólt szerzett, tehát igen. Úgy rakt az aki fejére, hogy lehet, hogy még én is, te is befejeltük volna. Lehet, hogy nem, de azért azért, meg ettől függetlenül is, tehát ő is, Bagi is egy küzdő, egy harcos típus, egy olyan jellegű csatár, aki ellen kellemetlen játszani, és hát jönnek majd a többiek, erről Tamás kéne igazából megkérdezni Hajnal Tomit, hogy milyen ütemben, és hogy látja ő, hogy, illetve az ő stábja, hogy mikor érhetnek oda a srácok, de azért a Ferencvárosnál mi úgy gondolom, hogy elég jól dolgozunk így az utánpótlás terén is, és jönnek fel a játékosok az első csapat keretéhez.
1: Ugye a Lisztes Krisztián, aki azért megjárta a poklot, hogy így fogalmazzak, az elmúlt pár évben, mert nem futotta ki azt a pályát, mint ami kinézett neki akkor, amikor egyébként jelentős összegét Frankfurtba szerződött, ugye ő kölcsönben van most. Is a Ferencvárosban. Lisztes Krisztián, ugye őt nem kell bemutatni Borbély Balázsnak. Mekkora szerepe annak Lisztes Nyilván még mindig nem ért el arra a szintre, amelyiken azon akkor volt, amikor Bundesliga szerződést kapott, de messze-messze följebb jár, mint az elmúlt egy-két évben, még akkor sem tudom, hogy sérült is volt, tehát neki nem pekes időszaka volt. Szóval mekkora szerepe Lisztes feltámadásában annak, hogy Borbély Balázs a vezető?
0: Szerintem nagy szerepe van a Balázsnak ebben, de nem csak a Balázsnak, hanem az egész stábnak, az egész közegnek. Tehát azért Krisztián amellett, hogy sérülések voltak sajnos, amellett azért neki fejben is erősödnie kellett, és komolyodnia kellett. Én azt mondom, hogy még mindig van hova fejlődnie, ilyen téren is, de jó úton jár. És hogyha ezt így folytatja, akkor nagyon messze eljuthat, ha nem folytatja így, akkor pedig nem. De úgy látom, hogy ő megértette azt, hogy a sikert sem adják ingyen, nagyon sokat kell érte tenni, nagyon sok lemondással jár, és én bízom abban, hogy ő tényleg fog jutni egy olyan szintre, ahova ő való egyébként a képességei alapján.
1: Frankfurtba figyelik őt, hogy éppen
0: persze,
1: hol tart?
0: Persze. Hát én nagyon remélem, hogy el fog jutni arra a szintre, hogy ő még a Frankfurtban majd az első csapatban pályára léphet.
1: Nyilván ez a cél, de addig meg az a cél, hogy minél többet profitáljon abból a Ferencváros, hogy itt van. Beszéljünk két honosított játékosról. Ugye ebből Korru Máriusz, hát hogy Csángó magyar, de ő futballmagyarnak is számít. Marian Gomez viszont, aki ugye tavasszal letette a magyar állampolgári esküt, ő ugye argentin eredendően, de tudtam, hogy ő már nem számít futballmagyarnak, mert az MLS szabályozása így változott.
0: Hát igen, ő utána pénzt nem kapunk, tehát az ő nem számít ilyen szempontból futball magyarnak, de a magyar kontingensbe bele számít, de igen, hát a Marius pedig, és akkor most beszéljünk róla egy picit, ő megint az a játékos, aki egy hihetetlenül koncentrált, egy nagyon jó fejű, jó mentalitású, egy igazi ilyen győztes típus, aki nem tudja elfogadni a sikertelenséget, nem tudja elfogadni azt, hogy ne a maximumot nyújtsa, akár ő, akár a csapattársai. Hát én szerintem ő benne rengeteg van. Tehát ő nagyon-nagyon messze eljuthat, és nem csak a Fradiba, hanem a Fradin túl is.
1: De ez legyen minél később, mert egyelőre még van mit kiaknázni belőle a Ferencvárosba és a bajnokságba, meg az Európa Ligába is. És továbbra is Orosz Pál a vendégem, az FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Hát mozgalmas hónapok vannak a Ferencváros mögött, bár szerintem a Ferencvárosban mindig mozgalmasak a hónapok, de most úgy különösen, mert arról már ugye esett szó, hogy bajnoki ezüstérem, Robi Kín távozása, de ugye ott volt egy parlamenti választás is, és nyilván a nyáron például azt sem lehetett ugye tudni sokáig, hogy mondjuk a televíziós pénz mennyi lesz, hogy szerencsejáték pénz mennyi lesz. Így hogyan lehetett nekifutni a következő idénynek? Tehát mennyire lehetett biztosat tudni, vagy mennyire kellett satszolni, hogy mondtad, hogy ez a 30%-os csökkentés, tehát annyival a nadrágszíjat bejjebb kellett húzni. Ez mikor... Tehát mit gondoltatok, amikor az egész indult? Mit tudhattatok pontosan? Mert szerintem igazából kicsit vakrepülés volt ez még a nyár elején.
0: Hát akkor még nem tudhattunk semmit tulajdonképpen, mert azt tudtuk, hogy a jelenleg érvény, vagy illetve akkor érvényben lévő szerződések, az MLS és a média tulajdonos, illetve a Szerencsejáték RT között ezek kifutó szerződések, ezek nem kerültek akkor megújításra, addig, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor tényleg teljes ködben voltunk, erre mondtam azt, hogy most egy picit olyan, hogy felrázták az akváriumot, aztán majd leülepszik, akkor majd megint lehet látni, de van egy idő, amíg nem. És nyilván, hogy ilyenkor az ember, ez egy cég, tehát az FTC Labdarúgó ZRT az egy cég, az egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik cég, tehát hogyha nem látod azt, hogy konkrétan milyen bevételeid lesznek, akkor próbálod a költségeidet csökkenteni, hogy nehogy baj legyen. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy tulajdonképpen azért egy ilyen nagyságrendi 30%-kal a bér keretet azt csökkentjük az első csapat keretén. És És hát vártuk, hogy alakulnak a dolgok, csak ugye ezt mindig ezt szoktam mondani, mert én nagyon-nagyon tisztelem apám emlékét, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon bölcs ember volt, és mindig azt mondta, hogy figyelj, hogyha valamire van ráhatásod, akkor tegyél érte vagy ellene, ha nincs, akkor meg elidegeskedj miattam, akkor meg úgy sincs ráhatásod. Tehát próbáld meg úgy alakítani a dolgokat, hogy minden a lehető legjobb legyen, és én úgy gondolom, hogy úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a lehető legjobb legyen.
1: Nagyjából a Ferencváros labdarúgó szakosztályának, most nevezzük labdarúgó szakosztálynak ilyen archaikusan, labdarúgó szakosztályának a költségvetésének, a bevételeinek mekkora részét érintette egyáltalán bármi változás, mert azért ne felejtsük, hát nyilván jegybevétel van UEFA-nál, hát az aztán nem közpénz, az UEFA-tól viszont kalkulálhatóan, stabilan jelentős összegek érkeznek, játékos eladásból is, ezek most ugye ezek piaci bevételek, játékos eladásból is vannak bevételek, illetve piaci szponzorai is vannak a Ferencvárosnak, tehát nyilván volt egy csomó olyan szegmens, amire bátran építhet, vagy építhetett ezután is a klub, de nagyjából a költségvetés hány százaléka, nem mondom, hogy ingott meg, de vált bizonytalanná.
0: Hát nem megingott, még egyszer mondom, de vált tehát még most tudunk mindent, tehát itt most néha úgy kezeljük a mit tudom, állami cégektől jövő bevételeket, hogy az, ja Istenem, és az olyan ördögi dolog, de hogyha megnézzük, akkor most a Rapid Winnek például az új szponzora az a Bécsi Energetikai Vállalat, ami egy állami tulajdonú vállalat, tehát ez nem egy furcsa dolog a nemzetközi labdarúgásban, vannak még mindig kérdőjelek.
1: Tehát ettől még az állam eldöntheti, ugye, hogy
0: na persze, ez egy, igen, sem. Meg azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mennyire fontos a labdarúgás ilyen szempontból, hogy ilyen mondhatom azt, hogy tényleg magas szinten képviseljük a magyar labdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én hiszem azt, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy mondjuk egy ilyen 15 év alatt, mert 15 éve kezdtük el építeni ezt az egészet, 15 év alatt felépített brandet, mert nevezzük nyugodtan brandnek, és az agyáró dolgokat ne akarná tovább tudni, látni, hiszen én hiszem azt, hogy ez Magyarországnak is jó. Biztos vagyok benne, hogy valahogy lesz, még vannak mindig kétséges dolgok, de majd az is ki fog derülni. De még egyszer mondom, hogy ha valamiben nincs beleszólásom, nincs ráhatásom, akkor nem fogok amiatt idegeskedni. Mit idegeskedjek? Hát ez butaság lenne, nem? Akkor próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy a meglévő lehetőségekből a lehető legjobbat kihozzuk, és én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó kollégáim vannak, nagyon különböző részlegek vannak, ugye hát ez egy cég, még egyszer mondom, egy komoly cég, és mindenki úgy alakította a dolgokat, ahogy azt mi szerettük volna látni. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy megyünk tovább, említetted itt az UEFA-tól jövő bevételeket is, ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát ez mindig egy olyan kérdés, ami minden bajnokságban felmerül, hogy persze milyen jó lenne a bajnokság végén majd a bajnokok ligája a ligafázisba bekerülni. Persze, sportszakmailag jó lenne, presztízsben nagyon jó lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van az a balansz, és egy picit most itt visszakanyarodok, mert azt mondom, hogy jelen pillanatban szerintem a Ferencváros labdarúgó csapata az egy Európa Liga szintű labdarúgó csapat. Ha bekerülünk a bajnokok ligájába, az nem biztos, hogy merit alapján, tehát hogyha érdem alapján kerülünk be oda, hanem ahhoz nagy szerencse is kell, meg olyan ellenfelek, meg talán.
1: De a konferencia ligához meg nagy pek, tehát az meg a, más, az meg a másik oldal.
0: Én azt se nézném le, mert hogyha megnézzük, hogy kik nyerték meg a konferencia ligát, tehát azért óriási klubok vannak.
1: De a két kupa a kb. Hasonló távolságra van a Fradi mostani Európa Liga pozíciójától, így, igen, ezért.
0: Csak én ezt nem mondom. Jó?
1: Én mondom.
0: És köszönöm. És az Európa Ligában tavaly is jól szerepeltünk.
1: 80 döntő.
0: Lejátszottunk 18 mérkőzést a selejtezőkkel együtt, a 18 mérkőzésből volt 10 győzelmünk, 4 döntetlenünk, 4 vereségünk. És a nap végén kerestünk nagyságrendek 20 millió eurót az UEFA-tól. Na most, hogyha bekerülünk a bajnokok ligájába, és teszem azt, bekerülünk egy olyan ligafázisba, ahol pofozógépek vagyunk, akkor nagyságrendek ugyanennyit keresünk, jó, valamivel többet, de nem szignifikánsan többet, viszont nekünk jön mindenki, tehát a média, a szurkolók, senki nem örül. Így meg mindenki örül.
1: A bejutásnak
0: tehát,
1: azért igen.
0: A bejutásnak de igen, utána. De amikor utána már, tudnék mondani, csak nem lenne elegáns olyan klubot, aki bejutott, aztán 0 pontot szerzett.
1: Ja, ja, ja.
0: És akkor még egyszer nagyon régen, még messze nem tartottunk itt, ahol tartunk, a Zágrában, Dinamo Zágrában, hogy minek akartok ti oda kerülni? Elmondta, hogy mi oda kerültünk, agyba főbe vertek minket, tehát alig tudtuk az egészet kezelni. Tehát tudni kell persze, és az is lehet, hogy bekerülünk, akkor jó szerepelünk, de ez nem garantálható olyan szinten, mint ahogy a múlt szezonban szerepeltünk az Európa Ligába. És hogyha belegondoljuk, az Európa Ligába, ugye most 8. alkalommal vagyunk bent sorba egymás után, és ez óriási dolog.
1: És ebből volt egy BL és egy konferencia, igaz?
0: Egy konferencia, és a többi az Európa Liga, jól emlékszem, és azért ezt ne feledjük el, hogy ezt nekünk mindig úgy kell, mert hogy nem olyan az ország koeficiens, hogy akkor mondjuk az aktuális bajnok az egyből megy a BL-be, vagy megy a helyzetbe, tehát, és vagy csak a playoffba megy, és onnan kell neki tovább jutnia,
1: hanem elkezdjük vagy az első, így van,
0: vagy elmegyünk, vagy az első, vagy a második selejtezőbe körbe kell kezdenünk. Tehát nekünk nagyon komoly párharcokat meg kell vívni ahhoz, hogy odajussunk. De ezeké mind pénzt lehet kapni, amikor tovább jutunk, nyilván amikor a liga fázisban jól szerepelünk, mondjuk egy Európa Ligában, akkor per pont kapunk 150 000 eurót, tehát hogyha most megnézem, akkor a Celtic elleni győzelem is 450 000 eurót, tehát így azért össze lehet gyűjtögetni azokat a pénzeket, ami azért szerintem jó, és akkor pont egy külföldi újságíróval, egy holland újságíróval ültem le itt egy-két hónappal ezelőtt, és akkor kérdezte, hogy mi lesz egy kormányváltás, mondom, nem tudom, tehát tényleg, és ne is politikai dolgokról kérdezzen engem, mert nem kapcsolódom politikához, tehát van egy kész szituáció, amit megkapok, mint cégvezető, és abból kell tudni gazdálkodni. És nem tudom megmondani azt, hogy lesz, mint lesz, hogy lesz az adózás, hogy lesz a stb., hanem majd idővel megtudjuk. Azt tudom, hogy jelen esetben a Ferencvárosnak az idei szezonban eddig összefociztunk nagyságrendileg 8,5 millió eurót, most már egy kicsit többet is, mert ugye a liga fázisban már sikert értünk el. Ez biztos, hogy több, mint amit a magyar riválisaink kapnak, hiszen ők nem kapnak. Hát tehát, hogy még az is lehet, hogy ez a
1: valamennyit az UEFA-tól kapnak, vagy egyébként a Fradi
0: miatt. Hát
1: mi
0: szereplésünk igen, miatt. Igen, tehát igen. Azért azt lássuk be, hogy sok milliárd forintot kaptak a magyar NB1-es klubok UEFA szolidaritási pénzből az elmúlt 7 szezonban, amikor a mi szereplésünk után kapták ezt. Tehát ez per klub, per szezon, nagyságrendileg 100 milliós bevételekről beszélünk, amit a Ferencváros szereplés után kap. De az mégsem annyi, mint mondjuk a 20 millió euró. Tehát nyilván, hogy ez még növelheti azt a különbséget, ami van. Tehát igazából még egy picit mindig vakon vagyunk. Nyilván, hogy én cégvezetőként is azt tanultam, hogy mindig készülj a legrosszabbra, és reméld a legjobbat, de ne legyen meglepetés.
1: Igen, ez egy reálisnak mondható hozzáállás. Rakjunk egy kicsit rendet, ugye a szurkoló, vagy a rádióhallgató, az újságolvasó fejébe sokszor összemosódik a Ferencváros labdarúgó ZRT, meg a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület. Például az utóbbi időben, oly sokszor citált Fradi város ügyébe, ugye augusztus 28-án tett feljelentést a belügyminisztérium a NAV-nál, Fradi város projektben összesen durván 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. Ez mennyiben érinti, de ugye ezt a Ferencvárosi Tornaklub kapta, aztán talán két részletben, 2016-17-es történetekről van szó. Ez mennyiben érinti a labdarúgókat?
0: Ezt akkor rakjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi Tornaklub, és van egy FTC labdarúgó ZRT. Ezt még Kánoki kis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi Tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi Tornaklub. Tehát ez nem az FTC labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
1: És adott esetben ő tőle kapott a labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt?
0: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indiferens az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bevonva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi Torna Klub és a szervek között nem is vizsgálat, egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy erről többet nem is tudok elmondani, mert nem tudok. Tehát igazából itt, ha több információra van szükség, akkor a tornaklubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
1: Világos, csak nyilván nem megkerülhető, hogy szólózzak. Már csak azért is, mert mondom, a szurkoló pedig egyből, ugye az ellenszurkoló azt mondja, hogy na, akkor megye egybe a Fradival, a Fradi szurkoló az azt mondja, hogy már megint minket bántanak, tehát azért itt elég széles spektrumon mozog a történet.
0: Amikor ezt mondjuk, hogy itt teljesen ilyen, ugye a labdarúgás az amúgy is egy emocionális dolog, tehát ezt lássuk be. Tehát itt nem az van, hogy most beszélek egy piaci márkáról, vagy másik piaci márkáról, mert soha nem lesz az emberekben olyan fajta elkötelezettség bármilyen piaci márka iránt, mint mondjuk egy sportklub iránt, hiszen ez szenvedély. Tehát ez nem az, hogy mondjuk egy márkának, amit megvásárolok, szeretem az ízét, vagy nem, hanem szenvedélyem van, hogyha ez a márkához gyerekkoromban, vagy bármikor csatlakozom, akkor soha nem fogok egy másik márkához csatlakozni, mint ahogy ez egyébként megtörténik a piaci márkákkal kapcsolatosan. Tehát nyilván, hogy a labdarúgás mindig egy emóciógazdag közeg lesz, és ha ezt még átítatja egy politikai vonulat is, akkor ez még erősebben megjelenik. Itt most nyilván ilyenkor vannak pro és kontra vélemények, ami szerintem teljesen rendben van.
1: Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk, így összefoglalva a Fradi szurkolói mentalitást, ez amikor a márkához minden feltétel nélkül
0: hát igen, ez lenne a jó egyébként, és ez nekem megint el fogom mondani, mert ez tényleg fájdalmam, és most már ezen röhögnek a szurkolók, mert csomószor azon röhögtek, hogy annyiszor elmondtam, hogy már pedig mi csoportkörösök leszünk itt a 2011-ben, amikor elkezdtük onnantól kezdve, hogy egyszer csak el fogunk jutni az építkezésnek abba a stádiumába, amikor csoportkörbe fogunk játszani, és mindenki röhögött, és akkor kaptam a csoportkörpál nevet. Most lassan ott tartunk, hogy a nézőszámpál nevet fogom kapni, mert nem tudom elfogadni azt, hogy ennyien vagyunk kint egy meccsen. Amikor kimegyünk Salzburgba és nyerünk, és akkor hazajövünk, és a következő hazai meccsünkön ez Zalaegerszeg elleni meccsre kijött nem tudom 7-8 ezer ember, ami magyar átlagban persze sok, de nem egy Ferencváros számára sok.
1: Ki is kapott a csapata.
0: És akkor még nem tudhatták a nézők, hogy azért nem jön neki, meg ki fog kapni a csapat. Persze. Teszem hozzá, engem nem érdekel, ha fradista vagyok, hogy kikap a csapat, vagy nyer. Persze, hogy érdekel, de az én elkötelezettségem attól nem lesz gyengébb. Én akkor is kimegyek, ha éppen rossz a csapat. Ez a Fradi pedig jó, évek óta jó. Hát miért nincs tele az a 20 ezer stadion egy 2 milliós város?
1: Hát igen, ez tagadhatatlanul szemet szúr mindenkinek, hát a vezérigazgatónak meg nyilván főleg, mert bosszant, nem kell mondani, hogy bosszant. Ez még bevételt tekintve,
0: meg a feelingét tekintve. Tehát tényleg elmész Glasgow-ba, ott van a Celtic, igen, meg a Rangers, 1 milliós város, és fullon van a két stadion. Ugyanez Sevillában, sorolhatnám, Gelsenkirchen, ugye? Tehát nem mondhatjuk, hogy valami óriási eredményeket ér el a sárka az elmúlt időben. Full a stadion. Tehát, hogy tessék kijönni, és hogyha tényleg fradista vagyok, akkor szurkoljak annak a csapatnak.
1: Hát ez marketing kérdése is, nyilván vannak olyan szakemberek, akiknek az a dolguk, hogy meglendítsék ezt a folyamatot, mert azért az Európa Ligában ott persze van néző, meg az Újpest ellen van néző, tehát azért vannak jó példák is, de valóban van egy csomó szemet szúróan, kétharmad házas.
0: Hát várja, ha én fradista vagyok, akkor nem azért megyek ki, hogy a másikat nézzem, hanem azért megyek ki, hogy az enyémet nézzem. Igen. És ugyanaz a Fradi játszik az Európa Ligában, mint aki a magyar bajnokságban. Hát akkor menjek már ki, nézzem meg akkor is.
1: Mész október 27-én, nyilván mész a Ferencvárosnak ugye a tisztújtó közgyűlésére, és mit vársz tőle?
0: Hát én azt várom, hogy Kubató Gábort újra választák, mert szerintem Gábor egy nagyon jó elnök. Tehát én úgy, még egyszer most elmondom, hogy nem értek a többi sporthoz. Tényleg nem értek hozzá. Szurkolói szinten nem értek hozzá, és nagyon szurkolok nekik, amikor van egy kézilabdameccs, vagy egy vízilabdameccs, hogy sorolhatnám, hogy az atlétáknak, vagy bárkinek, úszóknak. De nem értek hozzá, de az eredményeket látom. Látom azt, hogy hova fejlődtek, látom azt, hogy milyen vízilabda csapatunk lehet, hogy milyen kézilabda csapatunk, látom azt, hogy jégkorongban hol vagyunk, stb. Tehát ezek elvitathatatlan tények. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így menjen tovább, ahhoz igenis a Gábornak itt még sok munkája van.
1: Ugye nyilván minden szakosztályt másképp érintenek az elmúlt hónapok, hát a férfi kézilabda lett deklaráltan egy kicsit visszanyesve, de ugye egyébként ez a 30%, ez jellemzően amennyire tudod, nem kell, hogy tudd, mert nem a vízilabda szakosztálynak vagy a vezérigazgatója, tehát ez nagyjából ugye a többit is hasonlóképpen érintette?
0: Ha tudnám, sem nyilatkoznék róla, mert nem engem érint. Tehát ez egy másik cég. Tehát ki vagyok én, hogy egy másik cégről nyilatkozzak. De nem tudom. Tehát teljes lelki nyugalommal tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát nevezhetjük Lex Kubatovnak, vagy Lex Szijjártónak, ugye a kormány elfogadta azt, hogy azok, akik politikai tisztséget fogadtak el, és mondjuk ugye Kubatov Gábor, mint a Fidesz alelnöke, ez nyilván vastagon érintett, nem csak akkor, amikor kormányon vannak, hanem utána még azt hiszem 4 évig ő nem tölthetnek be például egy ilyen hivatalt, mint amilyen a Ferencvárosi Tornaklub elnöki posztja. Hogy ez október 27-ét szerinted mennyiben fogja, vagy tudja érinteni meg a Ferencváros jövőjét?
0: Én úgy tudom, hogy tehát most lehet, hogy ez én tudatlanságom, de én úgy tudom, hogy ez egy tervezet.
1: Igen.
0: Jelen pillanatban itt nincs ezzel kapcsolatos végleges döntés.
1: De azért ne lepődjünk meg, ha a valóság lesz belőle. Tehát ez...
0: Én nem tudom, hogy valóság lesz belőle, vagy nem. Én még egyszer azt tudom elmondani, hogy szerintem Gábor egy kifejezetten jó elnök, és én nagyon remélem, hogy a jövőben is jó lesz a Ferencváros elnöke. Hogy ez milyen módon lesz lehetséges, vagy nem lesz lehetséges, ez megint egy olyan dolog, amire milyen ráhatásom van nekem? A világon semmi. Tehát megtörténik valami, és akkor annak függvényében fognak történni a dolgok. Még egyszer mondom, én személy szerint remélem, hogy ő marad.
1: Hogyan vizionálod, mondjuk ha egy év múlva beszélgetünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván lőjtön úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező, ha ez így alakul, tehát milyen egy évet prognosztizálsz, játékos állományt mennyire sikerül megóvni, mennyire sikerül esetleg tovább erősíteni, illetve Borbély Balázsnál nem fenyegete az a veszély, hogy még egyszer az MLS azt mondja, hogy hát itt van nekünk magyar, micsoda nagyszerű szövetségi kapitány lenne, mert már ugye ilyen hangok is vannak.
0: Hát ez mindig benne van, megint nincs hatásom, de úgy gondolom, hogy akkor a kérdésednek az első felére visszatérve, nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten, ha bajnokként sikerül zárnunk, akkor mehetünk a Bajnokok Ligája selejtezőbe. Persze az a sportszakmai célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, ami nem könnyű, bár teszem hozzá, most az idei szezonban volt olyan Bajnokok Ligája selejtező ág, ami könnyebb volt, mint a mi Európa-Liga águnk. Hát vagy nem most a Győrről beszélek, de mondjuk környező országokban is volt olyan, akinek olyan mérkőzéseket kellett játszani, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája ligafázisába, ami sokkal könnyebb volt, mint a miénk.
1: De hát nektek 4 párharcot nem is kéne játszani, nem? Hogyha a BL selejtezőbe indulnátok a koeficiens miatt talán.
0: Hát ez mindig az adott szezon dönti, egyébként most sajnos így fejből nem tudom, de itt nagyon komplikált számítások még... vannak, az is számít, hogy ki lesz a BL győztes, abból a bajnokságból ki, hova, stb. De mondjuk én már azzal is most el vagyok, hogyha azt mondom, hogy mondjuk BL selejtezőben vagyunk, és a BL selejtezőnek van egy olyan karakterisztikája, hogy abban az esetben, hogyha az első körön túl vagy, akkor már nem az van, hogy egyből konferencia ligába esel, még ha nem is sikerül a második kör,
1: hanem
0: Európa ligába, és ha ne agyisten onnan kiesel, akkor már mész tovább konferencia ligába. Tehát ez egy elég fontos védőháló egyébként egy klub alatt.
1: Hát többször élt vele a Fradi, ugye?
0: Így van, a kimondott cél az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. De hogyha nem ezt mondanánk, akkor nem akarnánk előrébb jutni.
1: Borbély Balázs.
0: Borbély Balázs. Balázssal hosszú távon tervezünk. Tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar. Tehát azért ez nagyon fontos. aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Ez most azért, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét szakmailag, ember anyag szempontjából, mindenből. Tehát én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó és jó karrier előtt álló. Bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az vezető edzője lehet, de még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
1: Gorosz Pált, az FTC labdához az ERT vezérigazgatóját hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabdázó a válogatottal Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
2: És kiadója.
1: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat és téged is. Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük a meghívást.
1: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
3: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban, Ausztráliában nem tudom, ott 15 éven keresztül ott a Melbourne Business Schoolnak volt egy kurzus, amiben ez az egyik fő elem volt, ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt, tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
1: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
2: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként Arsène Wenger is benne van a történetben, csak egy kicsi spoilerezek, hogyan jött létre, de az biztos, hogy egész egyszerűen olyan, mint egy fertőző betegség, de most jó értelemben, egész egyszerűen, aki ebbe belecsippent, vagy fordítva, akit ez megcsippenti, az egyszerűen nem tud lejönni róla.
1: Igen, a könyvben van egy példa, hogy bemutatták a Hunting Territory, tehát a vadászterület módszert, és valaki így fogta a fejét, és hogy mindenki igen, azt hitte, hogy azért, igaz, mert nem tetszik neki, vagy valami problémája van, és nem, azért, mert az agyához kapott, hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
3: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon kivolt, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam volna, ez nem így néz neki ez az előadás.
1: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasóbarátabbá, vagy felhasználóbarátabbá tegyétek.
2: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon, nagyon olvasóbaráttá, viszont hagyj kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két nagy cég egyesült. És a Hunting Territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házasságával olykor veszekszik.
1: Nem hallottunk még ilyenről.
2: Akkor is eszembe jut, hogy a Hunting Territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami, nem egy varázsszer, De valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a Hunting Territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyekből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt, és úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki lát bennünk?
1: Látják, igen. Kamerával is
2: igen.
1: Veszik,
2: tehát
1: igen.
2: Azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat élet korszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, uh-huh. És mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
1: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadászterület módszer az ezt cáfolja meg.
3: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ban kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a verseny az gátolja az eredményességet. És amikor nem bírtam ezeket a cikkeket végigolvasni tényleg, mert minden nap éltem, ugye mikor én oda jártam dolgozni az elején, még több évig, közben én játszottam. És minden nap átéltem, hogy versengünk, az, hogy bekerüljünk a csapatba, hogy jobbak legyünk, mint a játékostársunk, hogy saját magunk javuljunk, és ugyanakkor, mikor jött a meccs, akkor ott egymásért kellett játszani. Tehát ez az együttműködés és a verseny egymás melletti léte, az nem kérdés annak, aki valaha sportolt.
1: Tamás, valamit találtál?
2: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, uh-huh. De szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja. Ugye te olvastad a könyvet,
1: igen.
2: És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik. A nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat. A nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik, a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész Hunting Territory-t, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes...
1: És szőnyeg alá söpörni.
2: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
3: Ez azért fontos, ez amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
1: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és az a cél érdekében haladjunk egyfelé.
3: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
4: Az edzéseken.
3: Az edzéseken, igen. És különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És hogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
1: István a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén, és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy.
3: Elmesélek egy vicces történetet. Lesz Mári volt az Ausztrál, aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta, te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
1: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
2: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Istvánnak van egy Dreyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával.
3: És akkor Dreyer egy Newcastle meccsen.
2: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory, vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat. Játékos összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktus, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
3: De én visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
1: És ez csirájában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
2: Nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kitenni.
1: Igen,
2: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex. Hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
1: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfolytani, hanem hogy csirájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
2: Sőt,
1: vagy
2: és
1: akkor
2: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól, szóval csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szót, mert ezt sokkal jobban tudod elmondani.
3: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni, és ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpool-lal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
1: Viszont ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás, volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám, nem, ez történt.
3: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott. Ahol már volt játékos, igen, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végig figyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
1: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
2: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy érlelődött ehhez a könyvhöz. Mert,
3: és mondok, kedves túlzás.
2: Nem, és mondok példát is. Ma már a vállalatok és a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalatközi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezete az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élő adásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre. És ez egy varázslata a Hunting Territory módszernek, és a könyvben egészen részletesen, és ez is volt a kérésem az Istvánhoz, hogyha kijelentjük azt, hogy erre Hunting Territory módszer megoldás, akkor adjuk oda a kulcsot. Ne titkoljuk, adjuk oda a kulcsot. És egészen részletesen, lépcsőről lépcsőre ez a könyv leírja, ha egy projektet akarsz létrehozni, projektcsapatod van, akkor mik azok a lépések, amelyek segítségével nagyon is előre tudod hozni a gócpontokat. És amikor van egy előre átvitatkozott, előre közösen leküzdött vita, akár éles vita, de addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
1: És magabiztosságot,
2: ugye? Így van, így van. Isten?
3: És van még egy fontos dolog, hogy ugyan azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda ember áldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a család életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
1: Igen, a sikertörténetek ezekről nem írnak.
3: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
2: Ezek az informális vezetők.
3: Igen.
2: István így hívja.
1: Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
3: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
1: Most a hallgató kedvéért 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
3: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edzőközpontot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
1: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok vannak.
3: Igen, meg hát nem kellett külön élni a családjuktól, utaztunk aztán a edzőtáborokban, az egész világot bejártuk, de a mindennapi életüket nem törtem össze, sőt, a juniorok és a ifik is részt vettek ezekbe a táborokba, tehát a tudás a legjobbaktól átadódott, úgyhogy 2 éven keresztül megnyertük a junior világbajnokságot is az olimpia előtt. Tehát tulajdonképpen oda akartam kiukadni, hogy én ennek a szervezeti alkalmazásával kezdtem az olimpiai felkészülést, hogy elérjem azt, hogy optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
2: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből. Az az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel.
1: Mindig eszedbe jut valami, amire ott a válasz a könyvben.
2: És majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
1: Igen, igen.
2: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
1: olimpiai
2: 14.
1: Olimpiai döntőt, az amerikai döntő,
2: egy magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor, és 17 ezer emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
1: Így van.
3: Borsózott most is.
1: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik. Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tű szúrásokkal operálnak, szóval működik ez mindkét nemnél is.
3: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy utoljára, talán 2 hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadást, a 80% nő volt, és ugyanezt szó szerint.
1: Hát akkor azért én is így, ezért
3: ütlen szépen. És azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt, tartottuk ezt az egészet, és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbe kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közbe vágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit, miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszor bajnok csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal, tehát nagyon limitált lesz az a idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
1: És azt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
3: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercben nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
1: Előtte már.
3: De előtte fölkészültünk állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával.
1: Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harle Tamás, a Küzd meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
3: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim is, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki azt, aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika.
2: Ezt mondtad a franciáknak?
3: A franciáknak és az asztáloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a muzsika, zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy kell azt...
1: Kiejteni?
3: Hogy kell írni.
1: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul ki talán az elmélet, ha így összeszabad foglalnom, hogy az ember egy teritoriális lény, meg van a saját kis úgynevezett vadászterülete, amiben ő szeretne önálló cselekvéseket, döntéseket hozni. Nyilván minden egyes csapattagnak ugyanez a helyzet velük, és ugyanez a szándéka. Ezt kell valahogy összehangolni, az átfedéseket koordinálni, és vannak az úgynevezett gepek vagy rések, ahová ugye nem jut el semmi, tehát hogy ezeket valahogy összehozni, és nagyon szemléletes példa volt a brazil válogatott esete, amely ugye 2005-ben megnyerte a konfederációs kupát, és a 2006-os VB előtt őket tartották legnagyobb esélyesnek, viszont az a 3 sztár, akik a világbajnokságra visszakerültek a csapatba,
2: a 3 öreg.
1: Így van, Ronaldo, Cafu, és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a 8 között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
3: Először is meghatt, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex. Nem csak a terület használatról szól, hanem a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, uh-huh. aminek ez lett volna a címe, és az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös világ, vagy konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
1: Szögletnél.
3: Vagy szögletnél, ugye? Igen, mm-hmm. hogyha ha egy gólpassz kapott a Sisinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megölelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a...
4: Zé Roberto, Adriano.
3: Uh-huh. Adriano, Robinho.
4: Igen.
3: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelonát, amit a Tiki-Takának hívnak. Szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért már a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-be, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
1: Barcelonában
3: az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odaruhan a szélre, ahol a Sisinyó kiszolgálta Ronaldinhót, most nincs, aki kiszolgálja.
1: És aki átvette tőle a elvette.
3: Ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon-nagyon sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosi lóban, igen, minden le van írva.
4: Robi Carlos volt a harmadik.
1: Igen,
4: a visszatérő.
1: Aki idős. Igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott, igen, Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney Olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell érezni, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
4: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint maga az edző.
3: Uh-huh. Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit Triangle Offense háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogyha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek a először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, erre azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abban a csapatban, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld. De a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
1: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye, még az Újpestben.
3: Igen.
1: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert kemény csapatban.
3: Hát ezt azért is merek ezt hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társá vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni. Most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
1: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
3: ő Zsolt is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket, abból a 6-ból, aki mindig nagyon jól játszott. Például Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? Keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni, elképesztő.
4: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted, István. A könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk,
1: nem
4: hogy
1: tudtuk,
4: az.
1: Nem tudtuk, hogy az. De kemény Dénes tudta ezt,
3: na
1: nem?
3: Most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségkapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvába olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
4: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a háromszoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a háromszoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. Az egy kialakult rutin is lehet.
1: És nem szabad belekényelmesedni.
4: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség, a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjebe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Sztár Dilemma című fejezet. És megint csak a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hagyj térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a Hunting Territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a Hunting Territory-ben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
1: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartjuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemek, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
3: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közbe akartam szólni, hogy azért nem csak a Hunting Territory-val lehet ezt megoldani, mert a Ferguson vagy a Kemény Dénes, anélkül, hogy erről tudott volna, bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki a könyvet. Vagy nem, 75-ben. Nem, 85-ben jelent meg a könyv. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt fölismerik, nem nevezik Hunting Territory-nak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
4: Csak az jutott eszembe, hogy István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az halmol le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
1: Igen.
4: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből tudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
1: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig?
3: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
1: Milyen területen?
3: Vízügyi egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki hárman csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a hármuknak együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
1: Tamás, visszajelzések?
4: Én meg megkaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 hete van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre,
1: igen,
4: de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 éves közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszere, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmánya, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dugó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
1: Csak menjünk egy irányba.
4: Abban a feladatban, ami átfedésünk,
1: van,
4: amit te is mondtál.
1: Így van.
3: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarjunk teljesülni, és a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy területsértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
1: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harle Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszereről beszélgettünk.
4: Nagyon köszönjük a meghívást.
3: Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
1: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Let's get down to business.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora.
3: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban, 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
4: Graf dominált, ő kezdte, az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon, a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világelső Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt.
3: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést. Mindenki abban reménykedett, összén az évelei Australian Open döntőjének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyed döntőben Graf Siva meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a koresti programban Szeles a Malajeva testvérpár másik tagja Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
5: Günther Párche, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgsachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Graffért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Graf visszakerüljön a világranglista élére.
3: 18:53 perckor Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukhalci tűzoltó Manfred Kloppel a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
6: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé, először azt hittem egyszerű autogram kérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
3: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hang irányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozókés pengéje Szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
7: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy

0: és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
1: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest a 80-as, 90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
2: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken, az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messze játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott 2-3 securitys úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
1: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző kést tűz be a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
3: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
1: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
4: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívül eseményt.
1: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
5: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
1: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, 3 segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy légmellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordágyra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malejeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
1: Szelest a hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wind későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
5: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
1: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő térsok miatt.
7: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője, Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
8: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak lenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
1: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Grafban. Ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
6: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
1: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
9: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Grafot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
1: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jelena Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
2: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyelte, de kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, szerintem jobb félni, mint megijedni.
10: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
2: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
1: A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Pu ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbüléssel nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
0: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
1: Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourneben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a magyar rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
11: Ha igen, ezen a torna nem tudom, sokkal én is magamon kérdeztem még tegnap este miatt az Anki meccselt, hogy mi volt, amilyen, de elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendelet.
12: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
11: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, és azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City torna meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fog térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic Cityben. Az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
12: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
11: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak, és az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
1: Martina Navratilova kezdeményezésére a VTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda Anna Günther párhe készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
13: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, majd 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
10: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban, ennek mi lehet az oka?
13: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonság. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jó érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, mikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
10: Te, mint édesapa és edző egy szemében, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
13: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szeretek a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is. Az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres. Úgyhogy nagyon nehéz ez. Nem tudom én sem, hogy mibe lehetne. Nagyon nehéz.
1: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Mónika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó harmadik fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
10: Most mérkőzés labdája van a fonák oldalról szervál, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz.
14: Marusi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeres Mónikával. Aztán Szeres Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeres Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a három egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
1: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
3: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vett el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári Grand Slamet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Pártya nevű őrült az ő pályafutását.
1: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta, 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos WTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetés kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
2: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat, nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségű sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 16. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb élethelyzetből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egyenként jönnek, de egymás után.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó reggel, drága hallgatók, 6 óra után 8 perccel október 10-én itt vagyunk a 109 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli kezdőkör élő adásában. Hanyadik-e? 111?
2: 111,
1: mert múlt héten nem voltál, az volt a 100.
2: Igen.
1: 10, igen, itt van Károly Andi, hello Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Álpa Pistán, szia Leo.
3: Sziasztok, és szóval
1: jó reggelt. Igen, Jábor Tomi a hangmérnökünk, úgyhogy... Jáci már meg is küldted pontosan a szignára az üzenetét. Drága barátom, majd írjál még nekünk életem sportpillanatát is. Ma az egész adást erre húzzuk fel, úgyhogy írjál nekünk egyet te is, és fel tudunk hívni, le tudjuk játszani, amit írsz nekünk, jó? Úgyhogy 06 30 55 55 605. No, de az üzenet így szól. Sziasztok, szép szombatot kívánok. Fehérváron jelenleg 8... azaz 8-ok van, és helyenként felhős idő. Most mindig ki van egészítve valami részlettel, helyenként derűs, napos, szeles, 17 fok lesz a csúcs, és felhős idő lesz, délután eső várható.
3: De itt jó helyenként, mert amikor azt mondják, hogy helyenként jó játékkal, az a szó szerint azt jelenti, hogy tehát az ötösön jó játékkal, de már a térfél közepén nem. Tehát az az időnként, nem, de itt helyenként, mert a felhős az tényleg helyenként.
1: Igen. Úgyhogy itt 6 óra, 9 perckor ezt elkezdjük, ezt a mai adást, és addig is meséljetek, hogy hogy vagytok, hogy bírjátok ezt a már hideg időjárást, a full sötétet reggel és viszonylag kora este.
3: Mindkettőt rosszul.
1: Főleg a
3: viszonylag kora estét, hát hiszen reggel nem látom, ma igen, de úgy egyébként. A viszonylag kora estét az szörnyen.
1: Igen.
3: Aha, és majd most mindjárt átállítanak egy órát, és akkor
1: 4 óra.
2: Az olyan borzasztó, amikor már 4 órakor sötétedik.
3: Akkor az ember elássa magát a hátsó kertbe, és előjön, mint a medve.
1: Amikor bemész délután dolgozni, és már sötét van konkrétan.
3: Ez mondjuk annyira délután, hogy nem megyek dolgozni, de...
2: Sötétbe és sötétbe jössz ki.
1: Hát, de az már abszolút, igen.
3: Az a teljesen átlagos ember.
1: Igen. Na, hogy vagytok, meséljetek? Te hogy vagy, Andi, mi újság?
2: Hát én egy kicsit ilyen sehogy, betegesként.
1: Na, nem mondod.
2: Hát az ilyen nem tudom igazából. Olyan sehogy nem érzem magam.
1: Aha.
2: De egyébként jól, már elkezdődtek a közvetítések, úgyhogy...
1: Kicsit baj volt, amikor mondtad, hogy nem tudod, mi az egy rádió műsorban, az jó, hogy nem tudod, akkor találj ki valamit, hogy mi a probléma.
3: Akkor mondd azt, hogy jól vagy, csak de valami legyen.
1: De fújod az orrod, vagy? Mert a hangodon én nem érzem egyébként.
2: Nem, így néha köhögök. Ennyi.
1: Néha köhögsz, ennyi. De nincs láz,
2: igen,
1: vagy ilyesmi.
2: Nem, semmi.
1: Nincs, jó, oké. Okay. És akkor semmi. Ez gyakorlatilag rányomta az egész hétre a...
2: Igen.
1: A kedvedet, hangulatodat?
2: Igen, és képzeld el olyannyira, hogy még edzést is hagytam ki miatta.
1: Pedig te eddig háromszor hagytál ki életedbe edzést,
2: nagyjából.
1: Ugye?
2: Nagyjából.
1: Igen.
3: Most már négyszer, ugye?
1: És abból az egyik a kislánya születése volt, és akkor így a másik kettőt így kell elosztani, úgyhogy akkor igen. Tényleg nem voltál jól összességében a héten, de most már akkor kifele megyünk ebből?
2: Ne, nagyon remélem.
1: Nagyon remélem. Amúgy igen. Most már érezni egy picit a hangodon, most jobban odafigyeltem, hogy tényleg valami ott bult, meglapult. Jó van. Leo, te? Hogy vagy? Mi újság?
3: Én jobban, bár egyébként egy kicsit takony vagyok én is, de ezt én ilyenkor hidegek a teraszok, tehát ilyenkor ezt betudom annak. Figyelj, azt mondom, hogy bármilyen furán hangzik, nekem annyira rányomta erre a hétre a bélyegét az, hogy az utolsó két Nemzetek Ligája meccset megnyertük, ez nekem annyira jó kedve, ugye az idén, vagy ezen a héten volt hétfőn, annyira jó kedvem lett ettől, meg annyira borúsan láttam a világot az első két meccs után, nem mondom, hogy ez határozza meg az életemet, de minden este rosszat vagy jót tesz, aha, ugye az ember alap
1: igen.
3: Hangulatának, és elég jó nézett ki, most szerintem az A-ligába föl is fogunk szépen jutni, úgyhogy
1: meg
3: eleve én rettenetesen utálom a rossz indulatú, meg a mindenben a rosszat kereső embereket, és ha a futball válogatott, ha csak döntetlent játszik mondjuk Párizsban, akkor már... Akkor,
1: de ott volt egy helyzet,
3: akkor
1: amit jönnek, akkor meg lehetett
3: volna. Tudnilik, ők azért élnek, hogy a pessimizmus meg a rosszat árasszák maguk körül, így kelnek föl, és halál élvezettel teszik tönkre másoknak igen. Az életét. Na most ezek, ha nyer a futball válogatott, akkor csöndben vannak.
1: Igen.
3: Mert valaki mondja, hogy a magyar az ilyen, vagy ünnepel, vagy temet. Mondom, nem. Az egyik magyar ünnepel, a másik meg temet, csak mindig az egyik beszél. Igen. Tehát amikor két meccsből egy pontunk van, akkor aki pozitívan látja a világot, az otthon savanyodik, az nem kommentelget, az összes idióta pedig ontja a fekáliát, amikor megnyerünk kettőt, akkor pedig ugye ezek elbújnak, mert hát hülyét nem csinálnak magukból, és akkor szerintem normális emberek jönnek ki a napra, és most ezek vannak innen a napon, most a nem normálisak, most lapulnak, és várják, hogy végre kopasz kóklerezhessék a rosszit, de arra várhatnak, mert most szépen feljutunk az áligába, úgyhogy most talán egy fél évig csöndben lesznek.
1: Igen, csak nehogy Észak-Írország jusson föl, mert ott azok milyen pofozógépek lennének egy áligában.
3: Észak-Írország ennek a csoportnak a leggyengébb csapata, dacára annak, hogy vezeti. De ez nem baj nekünk, mert 3-0 megverték az ukránokat, ez nekünk minden szempontból remek, mert ha véletlenül ukránokkal ugye meccs nullba vagyunk, nem számít az idegenben szerzett gól, sajnos, mert akkor mi állnánk jobban. Tehát ha véletlenül pontkülönbség van, ez a 3-0 ebbe a csoportba, ahol egyébként alig esik gól, ez bőven nekünk lesz. Jó, csak itthon meg kell venni az északireket, de szerintem az sima ügy lesz. Ez nem is Írország, hogy egyébként halálra véletlenül kaptunk ki tőlük, mert sokkal jobb csapat voltunk az északireknél, még annál is jobbak vagyunk, úgyhogy.
1: Az olyan lenne, ha Észak-Írország az A-ligában, mint San Marino a C-csoportban, hogy feljutott a C-ligába, bocsánat, hogy heteket kapt, sokért. Nem tudom, hogy jutott föl egyébként.
3: Vagy Horvátország az A-ligában,
1: vagy Horvátország.
3: Alapvetően ott, annak az alján a helye.
1: Na, nagyon drágák vagytok, hogy már írtok nekünk a Sportpillanatra. Ugye 8 órától fogunk ezzel foglalkozni. Azt írja egy hallgató, hogy jó reggelt, az év Sportpillanata az 2016 Kispest videóton bajnoki döntő. Lázovics vergődése a füvön, mint egy hal. 17, lehet, hogy 17 egyébként.
3: Hát féle gólos,
1: amikor
3: az 17.
1: a Mobit bajnokságot nyert a döntő meccsen. 17. Akkor az lehet, hogy csak egy elérés, hogy a 6-os, 7-es egymás mellett van. Úgyhogy köszönjük szépen. Úgyhogy lehet számítani, hogy telefonálunk egyet, felhívunk titeket, vagy éppen bejátsszuk azt az adott pillanatot, amit írtok nekünk. Köszönjük szépen, hogy már most ennyien írtok. 06 30 55 55 605-ösre. És nem csak itt SMS-ben, hanem Facebook kommentben is lehet írni és játszani velünk. Ugyanis a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán van kint talán legfrissebben egy poszt, és az alá lehet kommentelni, hogy összetéveszthetetlen, hiszen van egy promóciós kép, gyakorlatilag rajta van a cím, hogy Nemzeti Sportrádió, hanem az életem sportpillanata, igen, így hangzik egészen pontosan.
3: Mondjuk hozzáteszem, hogy minél hosszabb az életed, annál nehezebb ugye kiválasztania. Nekem eszembe se jutott volna mondjuk a 2017-es Honvéd videótomból választani ki életem sportpillanata.
1: De ez jó, mert valakinek meg de simán.
3: De ha én vagy szurkoló lennék, még akkor se, de lám, még neki is alaz fetrengése a Sportpillanat, nem az a gól, amivel bajnok lett a Honvéd.
1: Igen. Úgyhogy köszönjük szépen. Közben én behozom az oldalunkat, és akkor lecsekkolom, hogy valóban jól mondom-e. És már egyből szembe is jött velem Andinak a szokásos Facebook reggeli posztja, és mivel megláttam, hogy Diego Maradonáról szól, vagyis van argentin kötődés, ezért akkor is olvasom. Tehát Diego Maradona mindössze 16 esztendős volt, amikor 1977. február 27-én bemutatkozott az argentin válogatottban. Méghozzá a magyarok ellen, akárcsak Messi 2005-ben, itt van egy 2002, az is karakterhiba, akkor az félre van ütve.
2: Igen?
1: Igen, azért gondolkoztam, így mondott közben. A Buenos Airesben rendezett barátságos mérkőzésen, most újra Maradona, csereként lépett pályára, Argentina pedig 5-1-re győzte le Magyarországot, ez nekem tetszik. Úgyhogy...
3: Igen, de ehhez két hozzáfűzni való. Ugye ez a VB rendező Argentina volt, amelyikről akkor még nem tudtuk, mert annak az évnek a decemberében sorsolták, hogy majd egy csoportba kerülünk 78-ba a VB-n, de amúgy 76-ban ezek itt voltak Budapesten, amikor mi nyertünk simán ellenük 2-0-ra, és viszont a VB-re Maradonát César Luis Menotti nem vitt el. Nem tudom miért, mert nem tudom miből gondolta, hogy abban a bűngyenge argentin válogatottban, mert az aztán csak a bíróknak köszönhető lett világban, hogy abban a bűngyenge argentin válogatottban nem fér be a Maradona, igaza lett, mert...
1: 78-as, ugye? Azt mondod, a Kempesville világbajnok maradt.
3: Igaza lett, mert megnyerték így is. Tehát ott...
1: 17 évesen.
3: Yeah.
1: Akkor egy VB-kre így nem szokás ilyen nagyon fiatal játékosokat kivinni. De még mai napig, nem?
3: Hát nem de... szokás, de ilyen Maradonát se szokás találni a válogatottatban. Tehát a Maradonáról már akkor látszott, hogy ez az ember, ez bármi.
1: Aha.
3: És akkor még egész jó fiú volt ráadásul, tehát na mindegy, szóval nem rontott volna azon az argentin válogatottan, van egy ilyen érzésem.
1: Igen, emlékszem, hogy anno Neymar is a 2006-os 2010-es VB, lehet, hogy 2010-es, 2006-ban még az ő nagyon fiatal volt, 2010-es VB-re nem vitték ki, mert hogy őt is fiatalnak gondolták, találták, de már akkor zseni volt otthon, tehát bolondított meg, hülyét csinált mindenkiben, olyan jó kis cselei voltak, hogy meg lehet nézni egyébként videó megosztókon nagyon cseleket csinált, mindenkit bolondított, úgy azt se tudták, hogy hol a labda.
3: Hogy és hívták nem... a már Ganso, az volt
1: Ganso
3: a,
1: volt
3: az
1: még,
3: volt a társa a Santosba.
1: Igen,
3: az
1: igen, igen aki végül voltak. Befutott, mint komolyabb név, meg Rafael volt a kapus, aki végül a Napoliban tudott védeni, úgyhogy egy-két játékost át tudtak onnan hozni a Santosból, és Dunga nem vitte ki akkor Neymart, és akkor a szemre is hánytak neki, hogy hát de az...
3: Túlpenge.
1: Igen, és az pont egy ilyen két generáció közötti gyenge brazil válogatott volt, szinte olyan, mint a mostani, hogy már Ronaldinhoék nem voltak, mint 2006-ban Ronaldóval, és még a 2014-es Neymar korszak előtt volt egy olyan 2010-ös, szinte onnan most nem is tudnánk
3: hát
1: senkit.
3: Ilyen Robinhoek voltak.
1: Robinho még talán ott volt, de ő
3: nem,
1: volt
3: talán,
1: a...
3: Talán, az akkor volt a csúcson.
1: Ő volt
3: annak
1: a
3: nem volt csúcson.
1: Legnagyobb név gyakorlatilag, és...
3: Kaka nem volt 2010-ben.
1: Szerintem Kaka 2010-ben már nem
3: szerintem
1: volt.
3: Szerintem még kellett, hát 2002-ben még gyerek volt gyakorlatilag, nem is játszott. 2010-ben szerintem a Kaka ott volt.
1: De már nem úgy, hogy mint nagyon húzta volna fölfele a válogatottat, tehát ugye a vége fele.
2: Akkor most szerintetek több fiatalt raknak be válogatott csapatokba?
1: Az lehet csak...
2: Vagy igazából nincs között különbség?
3: Szerintem egyáltalán nem figyelik a kort, tehát azért nem fogják berakni, nem berakni, mert fiatal, simán bedobják a mélyvízbe őket.
2: De hogy mondjuk régen... Ebből kevesebb volt, vagy?
3: Hát, most azért Puskás öcsi és Pelé is 17 évesen volt először válogatott, tehát azért azt nem lehet azt mondani, hogy, és most tényleg a legnagyobbakat mondom. De ettől még, de nem, de és Pelé világbajnok is 17 évesen lett, mert 58-ban lett világbajnok. De emlékszem én ilyenre, hát a magyar futballban ennek egyébként olyan eszemet nagy hagyománya, aztán később nem volt. Tehát 10 évesek viszont ritkán lettek magyar válogatottak.
1: De még most a spanyoloknál is Lamine Yamal most 19 évesen szerepelt első világbajnokságán, úgyhogy...
3: Hát mert 15 évesen nem tudott, közben igen. Meg nem volt VB, tehát ez...
1: Igen.
3: Szerepelt volna ő 17
1: viszont
3: évesen,
1: viszont a legfiatalabb aranylabdás az ő lehet. Én azt hittem, hogy volt fiatalabb, mint 19.
3: Hogyan Yamal aranylabdás? Hát
1: mire? Hát ő lesz.
3: Yamal. Hát az egy ugyanolyan marketing fogás lenne, mint a Ronaldo a Messi aranylabdáinak a fele.
1: Hát azért nem, mert ma annyi, hogy...
3: Hát semmit nem csinált a VB-n, azon kívül meg a BL-be. Tehát a két
1: jó,
3: legfontos...
1: de hát akkor meg Messinek kell adni ez alapján. Tehát akkor meg ő volt a legjobb a VB-n, meg bevitte őket hát az ötöbe.
3: Rodri volt a legjobb a VB-n.
1: Rodri is jó volt, csak az a baj, hogy ugye
3: hát
1: a fogadóirodák szerint ugye Lamine, Kane és Messi
3: hát
1: a három legesélyesebb.
3: Akkor Kane.
1: Hát egy Kane-t meg nem tudod adni, mert ő a gólokat rúgta egy hát gyenge bajnokságban.
3: Nem gyenge bajnokságban, mert a BL-be is, mert a BL-be is. Oké, az mindegy, hogy hol van, az rúgja. A VB-n is rúgta, a BL-be is rúgta.
1: Hát, de ott, ha visszaemlékszel a VB-re, ő ugye Kongó után eltűnt, ja, akkor megrúgta
3: a további
1: tökolyat.
3: Messinek biztos, hogy nem, hát az 1000%.
1: Hát pedig Messinek
3: kellene. De és a Yamalnak, hát a spanyol váltottban legalább 6-tal játszottak jobban, mint a Yamal.
1: Igen, csak ő a Barszában ugye megnyert mindent.
3: De és minden, nem, mert a BL-ben mondjuk nem
1: hát
3: voltak
1: sehol. De otthon, úgy értem, hogy otthon megnyertek.
3: Hát otthon akkor ilyen alapon, a Vitál is kapja az aranylabdát, mert otthon az is megnyert minden.
2: Minyom többet a latban.
1: Minyom, jó film, most megnéztem.
3: Semmi, a sportszergyártók meg a marketing, semmi más. Ma már az aranylabda az egy kuka.
2: Akkor teljesen mindegy, hogy játszol, vagy hogy milyen csapat.
3: Szinte mindegy.
2: De hogy milyen csapatban, az
3: számít. Az nem mindegy. Az
1: számít, hogy milyen csapatban, meg valóban milyen marketing értékel.
3: A bajnokság szerintem sose volt a legjobb, de mondjuk volt jobb, mint ma. És de a Premier League akkor is jobb volt. És valami tizenvalahány évig mindig a spanyol
1: hát
3: bajnokságban kerül.
1: Hát ott meg Ronaldo, úgyhogy...
3: Na jó van, igen, de amikor ezek kikerültek a napra, akkor mindjárt
1: akkor
3: kiderült.
1: Akkor Modric meg Benzema, tehát akkor is
3: tudom,
1: mentek.
3: Tudom, de akkor volt egy csomó olyan év, hogy leolvat róluk a máz, és kiderült, hogy tehát semve se lógnak ki igazából fölfelé, vagy... Aha. Volt annyi időszak, hogy nem ők voltak a legjobbak, de üzembiztosan közülük kapta valamelyik az aranylabdát. A Modric az abszolút megérdemelte, tehát azt nem is értettem, ott is egy csomóan hörögtek.
1: Igen.
3: Szuper jó, Benzema is megérdemelte.
1: Igen, Benzema, hát abszolút.
3: Hát Dembélé
1: az már necces volt.
3: Az
1: de...
3: már necces egyébként most is Dembélének, én még mindig előbb adnék, mint Messinek vagy Yamalnak, még mindig előbb.
1: Hát de miért? Ja, BL miatt, vagy miért?
3: Hát a VB-n is marha jó volt, hát nem nyerték meg, de a második legjobb csapat a francia volt, és a BL.
1: Hát de a második legjobb volt a francia, akkor hova rakod a spanyolokat? Tehát ők nyerték meg.
3: Jó. Jó, de teljesen nyilván. Tehát azt mondom, hogy ahogy a BL-ben nem mutatott semmit például a spanyolok nagyja, mert a Fabián Ruiznak csak nem adjuk az aranylabdát,
1: Na hát, hogyha az valahogy bekerült volna a körforgalomba, volt, hogy majdnem bekerült.
3: Hát az egyetlen.
1: Már is nyilatkozott róla, meg róla hát is mondták.
3: Mondjuk az egyetlen világbajnok.
1: Jó, oké, persze, igen.
3: Nem oké, persze, mert 40 éven keresztül ez volt az alap. Ez volt az elsődleges odaítélési szempontja az aranylabdán.
1: Hát akkor ennyire, hogy Kárvahál meg ne legyen aranylabdás, mert annyira nem volt jó.
3: Tudod, kinek,
1: soha.
3: Ezen az alapon tudod, kinek kellett volna aranylabdát kapnia? Kedirának 2014-ben. Az egyetlen B1-es aranylabdás.
1: Igen.
3: Vagy ő világbajnok.
1: Ami viszont óriási gáz, hogy Rafinha, aki valóban most, ha szívünkre teszi a kezünket, ő a legjobb a világon, Rafinha.
3: Hát a világon?
1: Igen.
3: Táddal sérült először. Én azt nem is láttam játszani jól.
1: Rafinha.
3: Nem nézem a Barca meccseit, hát félrejtés ne essék, de néha látom, akkor vagy sérült, vagy nem
1: akkor
3: jó.
1: Akkor itt van a kutya elásva, Rafinha meccsekre lebontva, most jelen állás szerint, ha így termelne...
3: Hát az Olicei nyilván... az 500 szója futbolista, de Rafinha például.
1: Jók mind a ketten, de hogy ha Messinek volt ez a 91 gólos naptár évben szerzett góljának száma, ha Rafinha most úgy áll, hogyha ebben a így termel, nyilván nem fog tudni ezt végigvinni, akkor megdönteni. De tehát most 7 meccsen, 7-es darab meccsen van 12 gólja a bajnokságban, és a BL-ben egy meccsen 2.
3: Hát a Kane az bármelyik sorozol, bármikor hozzám ilyen statisztikákat.
1: Jó, de hát ez egy fél amatőr
3: több
1: bajnokság.
3: Több mint 10 éve.
1: Élamatőr bajnokság.
3: A Premier League meg a bajnokok, tudom, de mindegyikbe hozza. A Premier League középcsapatába. Igen,
1: 4 meccsen 3 gólya van, kinek Rafinhának 12.
3: Hát most.
1: Most.
3: Persze.
1: Hát azt már nem is lehet visszahozni, ezt a 9 gólt.
3: Az bármikor 9 gólt 3 meccsen. Mert,
1: igen, olyan, mint a nekünk rúgna Leo, olyan, ha 3-an összeállunk, az olyan.
3: Nekünk is
1: rúgna.
3: De a Barszának is, tehát ilyen nincs különbség ezen az alapon.
1: Nem, Rafinha egyébként is. Azt, hogy nem került be a 30-as listába. Na mindegy.
3: De sérült volt a felébe az évnek.
1: Tavaly is nagyon jó, ez tavaly is mindjárt előbb megnéztem, 20 gól fölé ment tavaly is.
3: Úgyhogy a Szoboszlainak előbb kellett volna azon a 30-as listán lenni, szerintem.
1: Neki is, igen. Úgyhogy, na mindegy, de biztos van ilyen kis marketing értéke, ki hány embert követ meg, ki követ, hány fős szurkolótábora van, rajongótábora, stb. Na jó, még van...
3: De ez régen is így volt szerencsére. Igen? Hát persze, tehát most nem pont ez, hogy hány szurkoló meg rajongótábor, de mindig körbelengte, mindig emberek döntöttek, és mindig körbelengte valami umbulda az egészet. Hát ha más nem, hogy az 1960-as, amikor a magyar szavazó Lukács László nem tette az első ötbe a disszidens Puskást, és Puskás végül meg a szocialista tábor újságírójának nagy része, és Puskás így lett második. Ezért nem aranylabdás Puskás. 60-ban, amikor egyébként spanyol bajnok, gókirály volt, és 4 gólt lőtt a BL-döntőbe. És nem volt VB.
1: Igen, sajnos az így volt. Na jól van, akkor lassan elmegyünk hírekre, előtte viszont akkor elmondjuk még egyszer, hogy mi várható ma. Ugye hívjuk 7 óra 40 perctől Danyi Gábort, előtte egy picit kosárlabdázunk, utána Danyi Gábor, kis tenisz, hiszen Gyoko Pekingben megint úr lett, és...
3: És gyorsan ki is esett Sánkhajban
1: utána. És ki esett Sánkhajban utána?
3: Mint a húzat tegnap.
1: De szerintem jót kijátszottam.

0: tényleg így beugrik, hogyha ez a kérdés, hogy mi volt az a pillanat, és ha ezt leírjátok nekünk a 06 30 55 55 605-ösre, akkor egyrésztről mi fel tudunk hívni titeket, hogy meséljetek erről, hogy miért ez számotokra, illetve le tudjuk játszani, hogy újra élhessétek ezeket a mámoros pillanatokat, úgyhogy ezt 8 órától indítjuk ezt a vadonatúj blokkunkat, és nem csak az SMS számunkra, hanem Facebook kommentben is lehet nekünk írni pillanatot, ugye a Nemzeti Sport Radio Facebook oldalára kell felmenni, és akkor egy picit, hogyha lejjebb görgettek, a második, harmadik poszt ott van, hogy az életem sport pillanata, egy gyönyörű kis kép, és az alá kommentben már érkeznek, ha jól láttam néhány perccel ezelőtt a kommentek, úgyhogy oda is tudtak írni, meg a 06 30 55 55 605-ösre, úgyhogy egy picit belemegyünk majd a nosztalgiába, a közelmúltba, régmúltba, és arról fogunk beszélgetni 8 óra után, aztán 8 óra 40 perckor pedig padelezünk, képzeljétek, padelezni fogunk, Dutat Krisztát hívjuk, a BVSC padel szakosztály vezetőjét, hiszen tegnap egy fantasztikus arénát adtak át a padel szeretőknek, padel kedvelőknek. 9 órakor pedig jön Bánki Dodi, Bánki József, és vele pedig természetesen foci, labdarúgás minden mennyiségben, úgyhogy ez várható a mai szombat reggeli 111. kezdőkor adásban. Drága hallgatók, úgyhogy elmenjünk egy picit hírezni, és utána rögtön itt vagyunk a hírek után.
1: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagyberuházások leállítását

0: sürgetik civil szervezetek. Északkeleten még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Vladimir Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció, szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tóvédelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanának a környék őshonos élővilágának helyreállítására. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyi színen hagyják, mert komposztálódva megtartják a vizet a talajban. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Minden negyedik hajléktalan 60 év feletti, és minden tizedik túllépte a 70. életévét.
1: Közlekedés.
0: Az M30-as autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Miskolc közelében a Kistokaj Sajó-Petri csomópontnál egy személygépjármű felszaladt a szalagkorlát tetejére, majd árokba borult, a forgalom emiatt egy sávon halad a 21-es kilométernél.
1: Időjárás.
0: Többnyire változóan felhős az ég a következő órákban, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Kiütéses vereséget szenvedett női labdarúgó válogatottunk a világbajnoki pótselejtezőn. A magyar versenyzők számára véget ért a judó világbajnokság. Max Verstappen indulhat az érről a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint futamán. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A hosszabb válogatott szünet után a 9. fordulóval folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság. Ma 14 óra 45 perctől a Vasas a Kisvárdát, 17 órától a Ferencváros a Debrecent, 19 óra 30 perctől a Paks az MTK-t fogadja. Holnap az Alaegerszeg Nyíregyháza, a Kispest Honvéd Újpest és az ETO FC Puskás Akadémia találkozókat rendezik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió, az M4 Sport, valamint az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A csapatkapitány Csiszár Henrietta a Gütler Emmának nyilatkozott.
3: Fiatal a csapat, kaptunk egy jó leckét, hogy milyen egy ilyen világszintű csapat ellen játszani. Nem egy jó érzés, mit tud az ember egy ilyen eredmény után mondani, de sportemberek vagyunk, megyünk tovább, napról napra készülünk, és vár minket ez a csapat 3 nap múlva.
4: Mi az, amit ki tudsz emelni a magyar válogatott oldaláról?
3: Függetlenül attól, hogy kaptunk 8 gólt, a morál az maradt. Ment a játék tovább, biztattuk egymást, hogy igenis játszunk, próbáljuk meg a labdát kihozni, ne rugdossuk el, vállaljuk fel a játékot, passzoljuk fel a labdát, készítsük le, menjünk alá, forgassuk meg, fel fogunk készülni, ki fogjuk elemezni, és próbálunk javítani.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: Tegnap a 32 között búcsúzott a 100 kg-os Vég Zsombor a bakui judó világbajnokságon. A ceglédi sportoló első mérkőzésén Tadzsik ellenfelé tipponnal verte, majd a következő fordulóban Vazárival maradt alul. Az olimpiai ezüst világbajnoki bronzérmes grúz Ilia Szulamadzizével szemben. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza 7. helyen végzett. A szövetségi kapitány Bor Barna Dedecsik Ferencnek összegezte a válogatott teljesítményét.
5: 2 pontszerző helyet mondtál még a VB előtt, ez összejött. Nem tudom, hogy pont így gondoltad-e, meg hogy alapvetően milyen érzések vannak most így szakmailag benned ezzel a VB-vel kapcsolatban.
6: Igen, mondhatom azt, hogy amikor elindultunk erre a világbajnokságra, akkor a vezetőség az jelen pillanatnyi állás szerint 2 pontszerző helyezés volt a megszerzendő cél. Így utólag azért nyilván, amikor egy világbajnokságon túl vannak a versenyzők, túl van a vezetőség is, akkor azért meg tudja fogalmazni a hiányokat, és meg is kell tudni fogalmazni, illetve kell tudni azt értékelni, hogy ami van, nyilván ez lehetett volna jobb is. Kriza Annának a fantasztikus teljesítménye, csodálatos napja volt, nagyon jól küzdött, benne azért lehetett volna egy bronzérem is akár, amit ő aznap nyújtott, ez az 5. hely, fantasztikus. A jövőre nézve is azt gondolom, hogy meghatározó alakja lehet ennek a súlycsoportnak, meg hát a kvalifikációs pontok se azért elegedendők, hiszen egy kvalifikációs világbajnokságban vagyunk, úgyhogy azért elég komoly pontszámokat is fog kapni. Van benne bizonyítási vágy, és szerintem nagyon jó úton halad, és jó úton fog menni. Eredményeket az 52 kilóba előjáróból vártam volna. Róza 7. lett, Rékának sajnos nem sikerült, bár elverte Bisset nevezetű arab emírségből jött mongol versenyzőt, aki egyik mumusa volt, és át tudott rajta lépni. A férfi vonalon meg van egy kis elkeseredés bennem, mert ott viszont nagyon be kell gyújtani a rakétákat, vagy ha nem tudjuk begyújtani a rakétákat, akkor viszont fiatalítani fogunk.
2: Bor Barnát hallották, a magyar judó válogatott szövetségi kapitányát. A női kézilabda NB egy 5. fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó, ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa, az esztergomi Faragó Lea volt, 8 góllal. A válogatott barátlövőt Tóth Béla kérdezte.
7: A te gólod eredményezte a döntetlent és a pontosztoszkodást. A mérkőzés képét tekintve, te hogy értékeled ezt az 1 pontot? Elégedettek vagytok-e vele, vagy ebben akár több is lehetett volna?
8: Kettős érzéseim vannak, mert nehézségekkel indultunk neki ennek a meccsnek, hiszen voltak sérüljünk, de ez egyáltalán nem kifogás, mert ugyanúgy a Debrecennek is. Azon voltunk, hogy teher nélkül játszunk, hiszen itt van egy ilyen fantasztikus hangulat a csarnokban. Tudtuk, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, hiszen a Debrecennel mindig jó meccseket játszunk. Az első fél idő volt egy olyan szakaszunk, amikor többet hibáztunk, és akkor nagyobb különbséget tudott közé tenni a Debrecen, de aztán a fél idő végére visszajöttünk tisztes távolságra, és a második fél időben pedig szerintem nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, meg is tudtuk fordítani egyből a meccset, utána pedig próbáltunk mindent kitenni a pályára, szívvel, lélekkel küzdöttünk, ez most ennyire lett elég, de én elégedett vagyok vele, és nagyon örülök, mert mindenki nagyon nagyot harcolt.
7: A második fél időnek az utolsó 10 percében végig ti rohantatok azért az eredményet, vagy hát inkább úgy úgy fogalmazok, hogy rendőr a Debrecen tudta megszerezni a vezetést. Nagy energiákat őrölt fel bennetek?
8: Igen, nyilván ilyenkor látjuk azt, hogy ők mindig lépéselőnyben vannak, és ilyenkor, ha mi szeretnénk valamit, akkor muszáj fordítanunk. Benne volt a meccsbe az is, hogy mi szerezzük meg a két pontot, az is, hogy a Debrecen szerezze meg. Szerintem ez egy igazságos döntetlen volt.
7: Nálatok olyan nagy változások nem voltak a nyáron a keretet illetően, de hogy érzed, hogy elment 5 bajnoki a szezonból, a csapat egységet illetően az nagyjából helyén van-e már?
8: Abszolút. Szerintem nekünk eddig se lehetett erre panasz, mert nagyon egybe volt a csapat mindig is. Ez, hogy nem változott nagyon a keret, ez még ezt is erősíti. Szerintem a pályán is egyre jobban mutatkozik meg az, hogy mennyire együtt van a csapat, és hogy mennyire érezzük már egymást. Nagyon bízom benne, hogy ahogy el tudtuk kezdeni ezt a szezont, ugyanúgy tudjuk továbbvinni majd a hátrajövő részre.
2: Az esztergomi Faragó Lea után a Debrecen válogatott beállóját, a tegnapi rangadón 3 gólig jutó Tóvízi Petrát is interjúra kérte Tóth Béla.
9: Két fél időre tudnám bontani ezt a meccset. Az első fél időben le tudtuk volna zárni akár, vagy könnyebbé tenni magunknak. A második fél időben teljes káosz volt a kezdés, így magunkra engedtük őket, át is adtuk a vezetést, és 5 gólos előnyt sikerült ledolgozni az Esztergomnak. Ezt mi nem hagyhatjuk. Így elkezdett kapkodni a csapat, és kritikus pillanatokban hibáztunk bele. Ezekben kell okosabbnak lennünk. Egy-egy pontot visznek a csapatok, ugyanúgy állunk. Bízom benne, hogy a hazai mérkőzésünkön majd tudunk revanzsot venni.
7: Kiemelted az első félidőnek a végét, illetve a második félidő elejét, mert ott végül is egy 6-0-as, 7-0-as rohanása nagyjából meg is fordította a mérkőzést az Esztergom. Ott mi az, ami nem passzolt a csapat játékában? Említettek, hogy sokat hibáztatok, de mi lehet ennek az oka?
9: A támadó játékunk akadozott egy kicsit abban a periódusban. Rengeteg eladott labdánk volt, ott ész nélkül tömködtük a beállót. Hasonlók, szóval így kidobáltuk a labdát, kipasszoltuk a labdát, és ezekből az Esztergom remekül élt, és nem engedhetjük meg ezeket a pillanatokat magunknak. Tanulságos mérkőzés volt, mind a két csapat jó mérkőzést tudott játszani, ebből tudunk fejlődni.
2: Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban, szintén az 5. fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az Eto pályaválasztóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen. A Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. A Fradi nagyszerűen teljesítő kapusát, Balog Ádámot Erdei Márk szólaltatta meg.
10: 17 védést mutattál be, gyakorlatilag esélyesen volt a Pler támadóinak veled szemben, jók szereztek azért pár gólt, szám szerint 30-at, de tényleg ez a te estéd volt abszolút. Milyen volt belülről?
11: Nagyon jó élmény volt. Azért tudnék-e, hogy nagyon jó állományból áll a Pler, nagyon sokat is készültünk rá, készültem rá külön is, abszolút nagyon egy élmény megélni, főleg itt idegenben. Ezzel a megújult csapattal egy ilyen sikert, remélem ez egy pozitív indulópont a hátralévő szezonban.
10: Ami itt a végjáték volt, az abszolút óriási rangadó zillik.
11: Igyekeztünk megnehezíteni a Pler dolgát, úgy voltunk vele, hogy ami van, az mindent tegyünk ki a pályára, szívünk lelkünket, úgy látom, hogy ez sikerült, ebből tudunk építkezni, és erre nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban.
10: Megvan a harmadik győzelmetek, úgyhogy ennek is azért lehet örülni. Gondoltad volna pár héttel ezelőtt, hogy ennyire jól fog kezdődni a szezon, mert nyilván jöttek a kötelező vereségek, nem megbántat titeket, de azért a Szegeddel azért nehéz felvenni nyilván a versenyt, vagy akár a Győrrel, tehát azért eléggé jó ez a kezdés.
11: Nagyon pozitív a kezdés, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, nem is szerettük volna lelásni magunkat, hogy úristen, most akkor mindenkitől kikapunk meg megfelelődött keret, nem. Az idősebbek is azt mondták, hogy álljunk bele, igenis, ami van, ezt tegyük ki a pályára, bátrak legyünk, nem baj, hogyha hibázunk, de csak küzdjünk, szedjük fel a parkettet.
2: A Ferencváros kapusa Balog Ádám után következzen a Pler férfi kézilabda csapatából a jobb szélső Tóth Ádám, akinek 9 gólja sem volt elég a győzelemhez. A riporter szintén Erdei Márk.
12: Én úgy éreztem, hogy amikor gyorsan játszottunk, akkor több hibával is. Főleg az első fél időben rengeteg zicsert kihagytunk. Úgy éreztem belőle, hogy nem voltunk itt csapatszinten elég élesek, és szerintem ez döntött.
10: Ez az első vereségetek idén. Nyilván sosem jó kikapni, de ebből a szempontból, amit te is említesz, azért most rengeteg hiba volt, ezekből lehet építkezni, talán akkor jókor jött így az Eurókupa mérkőzések előtt.
12: Szerettük volna minél jobban kitolni, sosem tud jókor jönni. Igen. Egy ilyen meccs. Így a szezon elején meg a nemzetközi előtt, ha valamikor el kellett jönnie, akkor most jöjjön el, és ettől a Fraditól egyébként szerintem nem szégyen kikapni. Klasszis játékosok vannak benne, mint például Lékai Máté, Nagy Bence. Csak a játék képével volt nekem egy kicsi elégedetlenségem.
2: A férfi kosárlabda NB1-ben a Szolnok vendéglátóként 103-79-re múlta fölül a körmendet. A női vízilabda bajnokok ligája selejtező berlini csoportjában az első fordulóban az UVS-e 18-7-re győzött a házigazda Spandau Berlin ellen. A dunaújvárosi csoportban viszont a vendéglátó Dunaújváros 8-7-re kikapott az olasz Rapallo Pallanuoto együttesétől. A férfi vízilabda Eurokupa selejtező podgoricai csoportjában szintén az első fordulóban a BVSC 17-13-ra verte a Buducnost Podgoricát. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüskecsarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen, míg Székesfehérváron a Hidrofehérvár AV 19-6-1-re alul maradt az Salzburggal szemben. A jégkorong Erste Liga alapszakaszának erdélyi mérkőzésein a címvédő Gyergyó 3-1-re bizonyult jobbnak a Debrecennél, a Brassó 7-3-ra győzött a FEHA 19 ellen, a Csíkszereda 4-2-re kikapott a Budapesti Jégkorong Akadémiától. További eredmények: Dunaújváros, Háromszéki Ágyúsok 1-4 és DVTK Jegesmedvék Újpest 2-5. A női röplabda extraliga alapszakaszának nyitó fordulójában a címvédő Vasas Óbuda 3-0-ra múlta fölül a vendég Szent Benedek röplabda akadémiát. A Békés Csaba ugyanilyen arányban győzte le otthon a TFS-e csapatát, a Kaposvár szintén hazai pályán 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A kaposváriak feladóját, Fábián Fannit Csorba András kérdezte.
13: A második szedben talán egy kicsit kiengedtünk az első szed nyomása után. Ott előjöttek olyan hibák, amiket az edzéseken ki kell, hogy javítsunk, de ezen kívül szerintem azért így elsőre elég jó teljesítményt hoztunk, de nyilván van mind javítanunk, és nem szabad magunkat elbízni, megyünk tovább, jönnek a következő meccsek.
14: Három meggyőző szett volt, ennek az eredménye 3-1. Az utolsó pillanatban érkezett brazil lány, Giovanna Rodriguez. Tulajdonképpen az egyik főszereplővé vált.
13: Igen, hát ő azért érkezett, hogy segítsen a csapatnak. Nagyon örülök neki, hogy ilyen gyorsan beilleszkedett, és egyből tudtuk használni. Nem volt megijedve a pályán, úgyhogy ennek is
14: nem
13: szintén...
14: Nem látszott, hogy megijedve.
13: Ennek szintén nagyon örülök, hogy ő végül is azért érkezett, hogy nekünk segítsen, és végül is tette a dolgát.
14: Mindenki tette a dolgát, és hadd emeljek még ki valakit, azt a Bruna Pezeit láttuk itt most, és megmutatta, hogy milyen egy csapatkapitány.
13: Hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Külön nagyon örülök neki, hogy a tavalyi év után ilyen teljesítményt tudott nyújtani. Megyünk tovább vele is. Annak is nagyon örülök, hogy ő a csapatkapitányunk, hiszen egy nagyon jó vezéregyéniség, és nagyon jól viszi a hátán a csapatot, amikor kell.
14: Időnként annyira sok hangszeren játszottatok, tehát rövid, szúrt feladások, aztán centerek, egész rövid az idő pedig, amire erre föl tudtok készülni.
13: Igen, az a cél, hogy színesé tegyük a játékot, és ne legyen egysíkú. Azért ehhez megvannak a játékosaink, tényleg színesé tegyük a játékot, ugyanígy fogjuk tovább folytatni.
2: A kaposvári Fábián Fanni mellett a nyíregyházi női röplabda csapat szélsőütőjének, a hosszú sérülése után visszatérő Godó Pannának a véleményére is kíváncsi volt Csorba András.
15: Nekem szerintem így, hogy ez volt a visszatérésem, így még egy plusz motiváció volt. Kicsit azt sajnálom, hogy későn kapcsoltunk, a második szedbe érkeztünk meg, így hogyha talán az elsőben már megérkezünk, akkor ez lehetett volna akár 5 szett is.
14: Lehetett volna simán 5 szett, de azért láttam én olyan jeleket, bocsánat, de mintha a fáradtság is dolgozott volna már a következő szettekben.
15: Igen, sajnos azt érzem a csapaton, magamon is, meg a többieken is, hogy elég hamar elfáradunk fejben és fizikálisan is.
14: A Kaposvár-Nyíregyháza távolság azért az egy meglehetősen nagy még magyar viszonylatban is.
15: Hosszú távolság, de ehhez az utazásokhoz hozzá vagyunk szokva, szerintem ez nem ezen múlik. Inkább az, hogy ezen még dolgoznunk kell, hogy megnyerjük, és hát győztesen jöjjünk ki ezekből.
2: A világbajnok tekvandós Márton Luana harmadik lett a 67 kg-os súlycsoportban a párizsi Grand Prix-n. A magyar versenyzők közül a 80 kg-os Béli Kelen és az 58 kg-osok között Salim Sharif Gergely nem jutott el az érem mérkőzésekig. Osváth Rihárd ezüstérmes lett a kardozók A kategóriájában a cardiffi kerekesszékes vívó Európa bajnokságon. Korábban Nádas Dianna női tőrözők A kategóriájában az első, míg vegyes tőrcsapatunk a második helyet szerezte meg. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. A második helyen a Mercedes brit versenyzője George Russell végzett. A monakói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként, míg a VBL lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. A sprint futamot magyar idő szerint ma 11 órától rendezik. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók. 7 óra előtt 6 perccel folytatódik a szombat reggeli kezdőkör 111. élő adása itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, és most már teljes létszámmal mikrofonok élnek, ugyanis eddig minden szavát megpróbálta Andi elmondani, amit szeretett volna, de nem volt bekapcsolva a mikrofonja. Úgyhogy de most megvan mindenki, itt van már, úgyhogy szia Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Leo, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok, és Szalai Kristóf!
1: Igen, na 0-30-55-55-605-ösre pedig várjuk életem sport pillanata, ugye 8 órakor, 8 órától ezzel fogunk foglalkozni. Egész héten végig promóztuk, Facebookon kint van, lehet oda is kommentelni, egy picit le kell görgetni a 3.-4. poszt, és ott van, hogy az életem sport pillanata egy nagyon szép képformájában az alá lehet kommentelni, illetve SMS-ben lehet nekünk írni, hogy nektek mi volt életetek sport pillanata, és ez azért fontos, azért érdekes, azért indul ez a rovat, hogy picit beszélgessünk a hallgatókkal, írjatok nekünk, fel tudunk hívni titeket, el tudjátok mesélni nekünk, hogy miért ez a sportpillanat az, ami, illetve vissza tudjuk nektek adni néhány perc erejéig azt az érzést, ami akkor átjárt titeket, hiszen az a lényeg ennek a műsorelemnek, hogy visszahozzuk azokat az ikonikus közvetítéseket, vagy tévés, vagy rádiós kommentálások formájában, amiket írtok nekünk, illetve mi is beszélünk majd természetesen a sajátjainkról. Ez 8 órakor, tehát egy óra múlva addig is jöhetnek folyamatosan az üzenetek, mint ahogy jönnek is már egyébként, most egy picit még nem olvasom be, és picit jegelem, mert azért már látok itt telefonos hallgatót, akit majd föl fogunk hívni, mert én például nem tudom, hogy mire gondol, de azért is jó, hogy majd ő elmondja, hogy mire gondol ez esetben, úgyhogy írjatok nekünk nyugodtan egészen, akár többet is, 8 órától egészen 8:30-ig foglalkozunk ezzel, 0-30-55-55-6-05-ös. Na viszont most picit kosárlabdázunk, ugyanis mondta egy nagyon érdekeset nekem kint a szerkesztőségbe, hogy most kíváncsi vagy, hogy az NBA-be visszatértek a válogatott játékosok, az milyen hatást, milyen plusz motivációt tesz bele mondjuk a klub szezonba, vagy klub formájukban, a klubban mutatott teljesítményükre, hiszen a kosárlabda VB csapatból most van valami hasonmásod? Most ugye? A csajokról beszélünk, persze, igen. Van valami kis...
3: Olyan nincs.
1: Olyan nincs. Csak hogy látsz valami összefüggést a kettő között?
2: Alapvetően az összes olyan játékos, aki a világbajnokságon részt vett Berlinben, mindegyikük nagyon-nagyon jó formában játszik.
1: Mikor szerintem ért véget?
2: Szeptember 14-én ért véget számunkra.
3: 3 hete
2: 10-én.
1: Szinte egy hónapja, tehát akkor mindenki...
2: Igen, ugye ott kaptak valószínűleg formában egy pár nap pihenőt, és utána mentek a klubjukba, de én erre is számítottam, hogy ez olyan emocionális töltetet ad a játékosoknak, hogy tényleg úgy fognak beleugrani a szezonba, hogy nagyon jó teljesítménnyel. Amikor voltunk a legelső meccsen közvetíteni,
1: igen,
2: Szekszárd NKA Universitas Pécs meccset, ott a Josipovics Kinga volt az egyetlen, aki ő annyira nem tudta hozni magát, de szerintem ő annyira lefáradt, mert ugye ő az U18-as válogatottnak is tagja volt, utána a felnőtt válogatott, és most fáradásos töréssel ki is kell hagynia nem tudom mennyi időt, úgyhogy szerintem az ő akkori azon a meccsen mutatott teljesítményében már mindez belejátszott, hogy itt jönni fog valami olyan, ami egy picit hosszabb pihenőre kényszeríti őt, de az összes többi játékos egyébként szerintem nagyon jó formában van.
1: Igen, és akkor ez valószínűleg plusz motivációt ad tényleg az, hogy egy jó szereplés a válogatottban, és azt átmenti a játékos a klubjába is. Összességében neked volt ilyen tapasztalat, vagy ez csak most így látod a teljesítmények alapján?
2: Megmondom őszintén, az én tapasztalataim már olyan régiek, hogy...
1: Hogy azt sem tudod, hogy mit éreztél
2: igen,
1: akkor.
2: Igen, de én alapvetően, amikor sportoltam, és válogatottba kellett menni, én sokkal jobban szerettem azt, amikor a szezon végén volt júniusban a válogatott megmérettetés.
3: És nem Kigaliban.
2: És nem a világ végén.
3: Mindkét éve a
2: lányok. Igen, mert... úgy lendületből letolni a válogatottat, az szerintem számomra, az sokkal egyszerűbb, mint egy felkészülést kezdeni a válogatottal.
3: Magyarul
2: a nyári szünet után.
3: Neked sose derült ki, hogy milyen formában lennél a válogatott után, mert nektek akkor volt a pihi. Tehát olyan nem volt, hogy abból mentél bajnoki rajta.
2: Volt, szerintem kétszer, hogy is, egyszer biztos, amikor 2001-ben Franciaországban volt az Európa-bajnokság. Igen. Akkor onnan mentünk, de mondom, az pont egy olyan időszak volt, hogy a felkészülést kellett a válogatottba kezdeni, az meg olyan, nem tudom, nekem az sose jött be.
1: Sose volt.
2: Igen.
1: Sose volt extra. Jól van.
2: De és hogyha megvolt a pihenőm nyáron, a válogatott előtt, akkor az rendben van minden, mert tényleg annak, mondjuk gondolok itt egy Kingára, de bár szerintem neki is volt pihenője, mert azért április végén vége volt a bajnokságnak, és az U18 az valamikor augusztus közepe tájéken.
3: De onnan már nem
2: játszott,
3: volt neki.
2: Vagy elején. Hát onnan már nem. Uh-huh. Onnan már nem, igen.
1: Jó.
3: Megbocsát, az U18-ba őszinte lesajön a pályáról, azt is. Mert nyilván a nagy válogatottban ő egy előre kiegészítő játékos.
2: Lesz se jön a pályáról, ugyanakkor azért az U18 most kiesett az A csoportból, ami óriási meglepetés volt, mert tényleg jó játékosok alkotják, csak hát kiderült az, hogy milyen hiányosságok vannak, hogy mondjuk egy Kingához nem jutott el labda. Hát.
3: Mert labda nélkül a center se center.
2: Igen, mert hogy annyira ritka az ilyen magas center, aki ennyire tipikusan ötös centert játszik, hogy egyszerűen nincs az agyukban a játékosoknak az, hogy nekem oda azt be kéne juttatni. És
3: mert az nekem jó lesz.
2: Igen, és ennek megfelelően igazából ő se hozta ki azt a teljesítményt saját magából, amit tudott volna, és amit ha kihoz magából, akkor ez a csapat, ez simán bent maradt, sőt, nem is az, hogy bent maradt, hanem alapvetően úgy mentek ki, hogy olyan helyezést érjenek el, ami majd az U19-es világbajnokságra kvalifikál.
1: Igen.
3: Hát nem.
1: Igen.
2: Hát nem, sajnos.
1: Off topic, bocsánat. Érzitek, hogy mennyire rettenetesen meleg lett most itt a stúdióban? Tehát én, Tomikám, ezzel tudunk valamit kezdeni most, hogy ne álljunk el, mert én itt mindjárt lefordulok a székről, egy, kettő adja a csipkebokor, három pedig, az biztos, hogy nem így volt egy fél órával ezelőtt, de nem tudom, hogy mi történt, nem tudod. Jó, majd akkor megnézzük.
3: Hőhullámok törtek rá?
1: Bár az lenne, de én láttam ott egy kis mókolást a termosztátornál, úgyhogy meg lesz a probléma. És mi a helyzet, a visszatér a kosárfrontra a bajnokságban, klubcsapatok játszanak, ugyanúgy vannak esetleg nemzetközi meccsek, ott hogy
2: állunk? A nemzetközi meccsek azok jövő héten, vagy hát férfi vonalon. Igen, férfi vonalon már elkezdődtek, a Falko és a Szolnok már pályára lépett, igen. A Szolnok vereséget szenvedett,
3: és a
2: hazai
3: Falko,
2: pályán.
3: A Falko pedig vereséget szenvedett.
2: Igen.
3: De a Falko mondjuk elaludta a meccs elejét, utána egyébként extra volt. Zoli fölébredt, és dobott vagy 25-öt, azt hiszem Antwerpenben.
2: Igen, Antwerpenben játszottak. Igen, a Szolnok meg hazai pályán szenvedett vereséget, 10 pontos vereséget, és az ellenfélben volt egy játékos, aki 43 pontot dobott.
1: Szép.
3: Abba benne van egy 10 pontos vereség.
2: Igen. Abba benne.
1: Igen.
2: Abba benne egyébként a bajnokság is elkezdődött, a férfiaknál a harmadik forduló, vagy igazából a női... Ugye abból kifolyólag, hogy a nőknél 11 csapatos a bajnokság, így teljesen el fog csúszni az, hogy kinek hány
3: most
2: mérkőzése van.
3: Most nem játszott, azt hiszem.
2: Igen. Igen, a Sopronnak például két meccse van, de már az Eto 3 meccset játszott, és pont Eto-Sopron meccs volt szerdán.
3: Az csúnya baleset volt, az pont adta a tévé, és néztem is belőle.
2: Igen, és közvetítettük is, és tényleg úgy mentem le, hogy látva az Etónak az előző két meccset, igaz, hogy nem játszottak olyan ellenfelekkel, akik olyan nagyon
3: megnehezített. Azt mondtad, egy jó kis éles rangadó lesz?
2: Meggyőződésem volt, igen.
3: És
2: hogy
3: mennyi volt közte végül?
2: 33.
1: Azt ő.
2: Nagyon, de egyébként ugye én a Sopronnak láttam.
3: Már a Sopron javára, csak ugye a rendkedvére, aki esetleg nem.
2: Igen, a Sopronnak láttam a Vilnius elleni hazai pályás Euroliga selejtezős vereségét, és azután úgy vakartam a fejem, hogy hát én azért ennél sokkal többre számítottam, de már az Eto ellen már sokkal jobban játszottak. Oké, valószínűleg más is volt az ellenfél, meg mindenki annyit játszik, amennyit engednek neki, de most már sokkal tetszetősebb volt, és ugye hát a Sopron is, meg a DVTK is majd az Európa Kupában kezdi a szereplést jövő héten.
1: Igen. V-News, ezt mondtad? Ez volt a csapatnak a neve, jól hallottam?
2: V-News.
1: Ja, V-News. V-News?
2: V-News, igen.
1: Ja, hogy így mondod. Igen. Ja, azért, hogy V-News, milyen világhírek, vagy mire gondolsz itt most, de akkor jó, V-News.
3: Litván hírek. Ja,
1: Litván hírek, igen, a V-News hírek.
3: Jó. V-News.
1: Igen. Na, akkor meg vagyunk? Minden, amit szerettünk volna, azt el is mondtuk. Jó, akkor még egyszer életem sportpillanata, azt hiszem, azt mondjuk el még egyszer, utána pedig szusszanunk egyet, és rögtön jövünk a hírek után Danyi Gáborral, akit szintén megkérdezünk az élete sportpillanatáról, bár akkor nem ült a kispadon, amikor 2018-ban Kis Éva kivédte! És milyen győztes az Eto? Akkor nem ült a kispadon, de ott volt, bocsánat, ott volt a kispadon, csak nem ő volt a vezető.
3: Ambrós Martin is a kispadon volt, mert hatoson csokolgott igen, a Kis Évát egy tized másodperccel a védés után.
1: Igen. Úgyhogy lehet, hogy neki ez lesz, de majd megkérdezzük őt mindenféleképpen. Na és akkor életem sportpillanata, 8 órától indul vadonatúj rovatunk.
3: Biztos az fogja mondani, amikor egyszer 1-5-ről megvert valakit, valamelyik haverját
1: teniszbe. Az is lehet. Igen, az is lehet. Úgyhogy életem sportpillanata, írjátok meg nekünk a 06 30 55 55 605-ösre, vagy Facebookon a Nemzeti Sportrádió oldalán az egyik poszt alá kommentben, hogy számotokra melyik ez a pillanat. Ez azért is érdekes, mert hogyha olyat írtok, akkor fel is tudunk hívni titeket, tudunk róla egy picit beszélgetni, visszaemlékezni, és hát a lényeg az az, hogy lejátsszuk nektek ezt a közvetítést újra. Lehet ez tévés vagy rádiós közvetítés az elmúlt 20-25-30 évből, nem csak foci, minden úszástól kezdve, víváson át, vízilabdán keresztül, kézilabda, kosárlabda, minden ott van, Forma 1 tényleg, amit csak szeretnétek, írjatok mindent, és mi lejátsszuk nektek, és tudunk egy picit beszélgetni róla.
3: Jellemzően olyat írjatok, amiről úgy feltételezitek, hogy esetleg le tudjuk játszani. Igen, tehát igen. Lehet, hogy egy 1949-es sportlövő országos igen, bajnokság.
1: Azt valószínűleg nem tudjuk előtúrni.
3: Nem biztos, hogy meg lesz.
1: Igen, úgyhogy tényleg egy nagyot. Jönnek szépen az üzenetek, úgyhogy még egyelőre azért nem olvasom be, hogy ne lőjük le a point, legyen ez 8 órakor meghagy, vagy ki milyen üzeneteket ír nekünk, de 8-kor ezzel indulunk. Jó, ez lesz az új vadonatúj rovatunk, a 06 30 55 55 605-ösre írjátok meg nekünk. Most elmegyünk, egy picit szusszanunk, aztán hírezünk, és rögtön utána jövünk vissza Danyi Gáborral, úgyhogy érdemes lesz elünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás.
1: Az egyetlen nemzetközi kupában érdekelt csapat az FTC még nem nyert hazai közönség előtt a bajnokságban. A Loki ellenben nagy skalpot gyűjtve korábban Paksról is elhozta a három pontot. Ferencváros-Debrecen labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 17 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk rögtön, és folytatjuk is még hozzá egy mai rangadóval, és a spanyol első osztályban, a spanyol bajnokságban a Real Madrid a Villarreallal csap össze ma este 9 órától a Santiago Bernabéu stadionban, és hát a Villarreal csapata tartogat egy magyar érdekeltséget, és ezzel kapcsolatban készített egy összeálltást Cserjés Bendegúz.
2: 15 év után ismét magyar játékos léphet pályára a Real Madrid ellen a spanyol bajnokságban. 21 órakor játsszák ugyanis a Real Madrid-Villarreal mérkőzést, és jó esély van arra, hogy Gulácsi Péter 58-szoros magyar válogatott kapusa kezdőcsapatban legyen a vendégeknél. Gulácsi az 5. találkozóján léphet pályára a spanyol csapatban, hiszen még az első 4 bajnokit a kispadon töltötte, azóta folyamatosan kezdő, és ez vonatkozik a BL-re is, ahol a Dortmund ellen mutatkozott be szeptember elején. Azóta bizonyította Inigo Pérez vezetőedzőnek, hogy megéri vele tervezni. Persze azt még nem tudjuk hivatalosan, hogy a Real Madrid ellen is beveti-e Gulácsit, de minden jel arra mutat, hogy igen. Ezt Judi Ádám, a Nemzeti Sport jelenleg Madridban lévő munkatársa is megerősíti.
3: Hát minden forrás szerint Gulácsi Péter nevével kezdődik majd a Villarreal összeállítása a Bernabéu stadionban, ugyanis ugye a válogatott szünet előtti időszakban már ugye ő vette át a kezdőkapus pozícióját a Villarrealnál, és vele együtt megjöttek a jó eredmények is a sárga tenger alapjárónál. A brazil Luis Junior kezdett az idény elején, viszont ő nagyon rossz teljesítmény nyújtott, a csapat sem érte jó eredményeket. Gulácsi Péter bekerült a csapatba, sőt nem csak hogy bekerült, hanem rendre. A csapata egyik legjobbja volt, noha nem győzelemmel kezdtek a kapuvállítása után, viszont szépen lassan megjöttek az eredmények, és ő ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszott, ugyanis a rendre csapata egyik legjobbja volt, úgyhogy minden forrás szerint, itt Spanyolországban is minden forrás azt vetíti elő, hogy holnap ő védi majd a Villarreal kapuját a Bernabéu-ban.
2: Mennyire biztos az ő pozíciója, akár hosszú távon, vagy az idény további mérkőzéseire nézve, akár a bajnokságban, akár a BL-ben?
3: Én azt nehezen tudom elképzelni, hogyha mondjuk továbbra is ilyen jó teljesítményt jut, akkor kiveszik a kapuból, ugyanis ő nagyon rutinos kapusnak számít, ugye, mind a BL-ben, mind ugye bajnoki szinten, ha még ugye a La Ligában most igazolt csak ugye, de ne felejtsük el, hogy hosszú éveket töltött le a német Bundesligában. Rutinos kapus, jól is teljesít, és hogyha az eredmények is így fognak jönni, hogy mondjuk a válogatott szünet előtt már jöttek, akkor biztos vagyok benne, hogy őt nem veszik ki a kapuból, és végigvédi az idén. Reméljük, hogy nem is lesz rá oka Inigo Pérez vezetőedzőnek kivenni.
2: Ahogy Judi Ádám mondta, Gulácsi Péter tapasztalata a Real Madrid ellen is nagy segítség lehet. A rutinos kapus még Lipcsében 3-szor védett a spanyol csapat ellen a Bajnokok Ligájában, és összesen 4 gólt kapott. Viszont nem Gulácsi Péter játszott legutóbb a Real Madrid ellen magyarként, hanem Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a Liverpool játékosaként szerepeltek a Királyi Gárda ellen a Bajnokok Ligájában. Ez a mérkőzés 2025. novemberében volt, Szoboszlai gólpasszt adott. Ha az a kérdés, hogy a spanyol bajnokságban ki és mikor szerepelt legutóbb a Real Madrid ellen magyar játékosként, már régebbre kell visszamenni. 2011. augusztus 28-án a Real Madrid a Real Zaragoza ellen játszott, ahol pályára lépett Pintér Ádám is. Nem lehet számára túl jó emlék ez a mérkőzés, hiszen 6-0-ra nyert a Királyi Gárda. Szóval 15 év után játszhat ismét magyar játékos bajnokit a Real Madrid ellen Gulácsi Péter révén. A mérkőzés várható kimeneteléről Judi Ádámot kérdeztem, de előbb megérdeklődtem tőle, hogy a magyar őszi idővel ellentétben mi a helyzet Madridban.
3: Hát itt szerencsére nagyon jó idő van, egész nap süt a nap, 20-22 Celsius fok van, úgyhogy itt nagyszerű pólóban és rövid nadrágban járnak az emberek, és hát délelőtt a Real Madrid játékosaink is nagyszerű idejük volt az edzéshez.
2: Térjünk át magára a mérkőzésre, Real Madrid Villarrealt rendeznek holnap, mit lehet várni ettől a találkozótól?
3: Hát nem lesz az olyan egyértelmű fix egyes totó nyelven mondva, hiszen azért a Villarreal egy bajnoki ligájában szereplő csapat, és elég látványos futballra képes, főleg azóta, mióta átvette ugye a nyáron Inigo Pérez a csapat irányítását, úgyhogy én látványos mérkőzésre számítok, és nehéz dolgot a Real Madridnak, főleg úgy, hogy ugye nagyon hosszú válogatott szünet után van a csapat, rengeteg válogatott játékos utazott el a nemzeti együtteséhez, és ugye közülük például Kylian Mbappé meg is sérült a válogatottban, vagy Federico Valverde még a válogatott szünet előtt szenvedett sérülést az Atlético Madrid elleni derbin, de egy kis kulisszatitok, hogy mindketten már edzettek ma, és a sajtónyilvános edzésen teljes értékű munkát végeztek mind a ketten, így jó esély van a játékukra. aztán meglátjuk, hogy Mourinho majd beteszi őket a kezdőbe.
2: Ha már említetted a sajtónyilvános edzést, ugye a sajtótájékoztatón is részt vettél, mik hangzottak el ezen a sajtótájékoztatón, a Real Madrid sajtótájékoztatóján?
3: Érdekes volt, mert ugye Mourinho eddig a második madridi korszakában eléggé higgadt volt, és nem láttuk még őt igazán kiborulni, viszont ma volt az első olyan sajtótájékoztatója, amikor talán látszott rajta, hogy dühös, ugyanis a spanyol újságírók Kylian Mbappét pétrézték ki már megint, és az ő hozzáállását, ami szemmel láthatóak nem tette José Mourinho-nak, és elég indulatosan védte meg játékosát.
4: Ni casos gigantes como el del City, como la vieja historia que vosotros...
5: Még az olyan nagy ügyek sem keltenek akkora figyelmet, mint a Manchester City ügye, vagy Bánsztorik, mint az a különleges helyzet, ami a hazám Cristiano Ronaldo és a szövetségi kapitány között zajlik. Sok olyan dolog van, ami leköti az emberek figyelmét, de még ez sem elég. A Real Madrid az Real Madrid. Valamiben állunk, mindig bele tudnak kötni. Túlzásan a reakcióm? Ez nevetséges. Amikor egy Real Madrid játékos nem tudja teljesíteni az elvárásokat akár játékosként, akár polgárként, biztos, hogy a szurkolók nem fogják látni még a kispadon sem. Még arra sem lesz lehetőség, hogy kifújolják, mert nem lesz ott a pályán. A padon sem, hanem otthon fog maradni. Mbappé viszont játszani fog holnap. Nem lesz a kispadon, játszani fog. Játszani fog, és az azt jelenti, hogy nem bukott meg a Real Madridnál.
3: Ugye itt a probléma az volt, hogy a kiváló támadó megsérült a válogatott szünetben, elhagyta a francia nemzeti együttes keretét, viszont itt a szünet alatt megfordult Franciaországban, Párizsban egy divathoz kapcsolódó eseményen, megfordult Svájcban, ahol kerékpározott, és hát a szurkolóknak és az újságíróknak ez nem annyira tetszik, hogy amíg ő sérült, nem a rehabilitációval foglalkozik 100%-osan, hanem itt-ott feltűnik különböző eseményeken. És ezt nagyon-nagyon meglovagolták most a spanyol újságírók, és Mourinho-nak ezt szemmel láthatóan nem tetszett.
2: A Real Madrid játékosai közül kik voltak azok, akik a legjobb benyomást keltették ez a válogatott szünet alatt?
3: Hát, hogyha a törökök nem is értek el jó eredményeket, de mindenképpen Arda Güler jól játszott, mint mindig. Kamavinga teljesítménye nagyon feljavult most a válogatottban mindenféleképpen. Kukurellára sem lehet panasz, ugye a világbajnok spanyol válogatottban. Jude Bellinghamet ne felejtsük el, hogy nyújtotta a legjobb teljesítményt a Real Madrid játékosok közül a válogatott szünetben. És ugye Mbappé hiába egy sérülés miatt, és egy győztes gólt szerzett Törökország ellen, pont Arda Gülerék ellen. Úgyhogy azért látunk itt jó teljesítményeket, de hát mindig nehéz a válogatott szünet után visszarázódni, főleg egy Real Madrid szintű klubnál, ahol a keret kétharmada, vagy még több nagyobb része is ott hagyta most a klubot a válogatott miatt, úgyhogy ezért sem várok könnyű mérkőzés, mert nehéz ilyenkor visszarázódni.
2: És ugye azért is érdekes, hogy a Real Madrid a negyedik helyről várja ezt a találkozót, 15 ponttal rendelkezik jelenleg. Látszik már az a változás, amit Mourinho-tól kértek, vagy amit Mourinho-tól várnak?
3: Hát eléggé akadozott még a gépezet itt az idény előtt, de hát személy szerint én nem vártam egyből csodát Mourinho-t, hogy az elmúlt két év az nagyon rosszul sikerült Madridban, és bár jól erősített a Real Madrid, és Mourinho személyében egy nagyszerű edző is ült le megint a kispadra, ő viszont idő kell ehhez, és hát a Real Madridnek most az a szerencsétlensége, hogy van egy ilyen erős rivális, mint a Barcelona a saját bajnokságában. Aztán meglátjuk majd, hogy mondjuk a Barcelona is ki tudja tolni ezt májusig, ezt a formát, amit én kétlek.
2: Holnap 21 órakor a Real Madrid és a Villarreal az 56. mérkőzését játssza egymással. Ezekből a Real 32, a Villarreal mindössze 6 találkozót nyert meg. Legutóbb 2023

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kiütéses vereséget szenvedett női labdarúgó válogatottunk a világbajnoki pótselejtezőn. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Észak-keleten még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A női kézilabda NB1 ötödik fordulójában 29-29-es

0: Döntetlennel ért véget az Esztergom-Debrecen rangadó, ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa az esztergomi Faragó Lea volt 8 góllal. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban szintén az 5. fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az Eto pályaválasztóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen, a Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. A férfi kosárlabda NB1-ben a Szolnok vendéglátóként 103-79-re múlta fölül a körmendet. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüske csarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen, míg Székesfehérváron a Hidro Fehérvár AV 19-6-1-re alul maradt a Salzburggal szemben. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. A második helyen a Mercedes brit versenyzője George Russell végzett, a monokói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként, míg a VBL lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. A sprint futamot magyar idő szerint ma 11 órától rendezik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta a döntést, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzési kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A Fidesz szerint a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az állami számvevőszéket is bírálta a déli körvasút építése kapcsán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a szervezetelnöke Vindis László tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. A számvevőszék közleményében visszautasította a kormány fővádját. Hangsúlyozták, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság, és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak.
1: Közlekedés.
0: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Ma napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Szintén forgalomkorlátozásra kell számítani Bács-Kiskun megyében, Dunapatajon a 13 órakor induló hagyományos szüreti felvonulás miatt 18 óráig.
1: Időjárás.
0: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: we can dance all night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Na itt vagyunk, drága hallgatók, 3-1-8 lesz 5 perc múlva ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a szombat reggeli kezdőkör 111.1.1.1 élő adása Károly Andival. Szia, Andi!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: És Elpap István, jó reggelt, szia, Leo!
4: Sziasztok, és Szalai Kristóf!
2: Annyira drágák vagytok, hogy ennyien írtok üzenetet nekünk, 06 30 55 55 605. Ugye 8 órakor debütál egy vadonatúj rovatunk, Életem sportpillanata címmel, és lehet nekünk üzenni olyan pillanatokat, ami számotokra meghatározó volt sportpillanat az életetekben, és rengeteg üzenet érkezik. Azért nem olvasok most egyet-egyet belőlük, mert ezt 8 órára hagyjuk, hogy akkor legyenek meg, viszont mi már elkezdjük készíteni ezeket a közvetítéseket, hogy lejátsszuk nektek még egyszer, hiszen pont arról szól, hogy megírjátok nekünk, esetleg fel is hívunk titeket egy-egy olyan üzenetnél, kommentnél, és hát a lényeg, hogy lejátsszuk és újraélhetitek itt ezeket a pillanatokat. Ugye 20-25-30 évvel ezelőtti tévés vagy rádiós közvetítések közül lehet választani és írni nekünk, mi pedig megpróbáljuk. Hát ilyen kívánság, kosár, kívánság műsorba megyünk át 8
4: önök
2: órakor.
4: Önök
2: kérték. Igen, önök kérték, plusz sport.
4: Csak itt tegeződünk, ti kértétek.
2: Igen. Úgyhogy ezzel foglalkozunk 8 órától, úgyhogy írjatok nekünk továbbra is ilyen közvetítéseket, ami számotokra megmaradt. Nem csak foci, lehet kézilabda, kosárlabda, vízilabda, vívás, úszás, mindennel készülünk nektek, és amit írtok, azt megpróbáljuk előszedni gyorsan, interaktív módon az archívumból, és akkor le tudjuk nektek játszani. 06 30 55 55 605, és illetve Facebookon is lehet komment formájában a Nemzeti Sportrádió oldalán írni nekünk. No de, 7 óra 40 perc egészen pontosan itt van velünk Danyi Gábor a vonalban. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusztok!
4: Szia,
3: szia!
2: Hogy vagy Gábor, mesélj, mi újság a Balaton partján?
5: Most már kivilágosodott.
2: Ugye, az fontos, igen.
5: Átalakulnak a szokások. Egy pár héttel ezelőtt még a napsütésről beszéltünk. Most pedig már a borongósabb, hulló, falevelesebb időszakot éljük, de ebbe is megtaláljuk az örömöt, pláne összeszedem a leveleket. Ugye ez egy olyan probléma, hogy az ember összeszedi egyik nap, és akkor egy fél nap múlva megkezdheti előről.
2: De te ilyen vagy, így elvégzél ezeket így a ház körül?
5: Nem, de ez nagyon
2: jó.
5: Jó,
2: az embere, ugye? Az ember.
3: Kiadja a feladatot.
2: Igen.
4: Na, de azt elfogynak azok a levelek előbb vagy utóbb.
5: Hát egyszer csak elfogynak, igen. De hál' Istennek, ugye a munkát kiadni, levezetni és elintézni, az sem kis feladat. Én ebben szoktam szerepelni.
2: Igen. Na hát Gábor, rengeteg témánk van, és tudnánk érinteni, viszont időnk véges, úgyhogy induljunk is el, és kezdjünk bele. Például, hát ugye múlt héten beszéltünk egy picit már a pekingi tornáról, ugye akkor még messze voltak a végső mérkőzések, a döntők, elődöntők, de hát még valamit így az utolsó meccsek egyikeként, bár ezt még lehet, hogy mindig megcáfol minket, és óriási idézőjelbe kell tenni, de Gyoko megint ránk cáfolt, és oda tett egy olyan teljesítményt Pekingbe, hogy levert mindenkit, aki vele szembe jött, és a végén, hát azért a Zverev, Medvegyev, Deminor 3-as, azért az nem olyan, hogy azt ugye elvered 39 évesen és bármilyen borításon ezt a 3-ast egymás követő napokon, úgyhogy Gyoko előtt megint csak le a kalappal, és csak leborulni tudunk előtte.
5: Abszolút, nagyon szívetmelengető volt látni a Gyokónak a teniszét, és hogy a visszatértét, és hogy ezt a három meccset említetted, ugye a Zverev, aki idén 2 Grand Slamet nyert, és ugye ezen a borításon ilyen 12-16-20 ütéses labdamenetek voltak, és hát ez fogalmazunk úgy, nem a Gyokónak kedvezett, és, uh-huh. és leteniszezte, és egy fantasztikus meccs volt ez a Djokovic-Zverev mérkőzés, csak hát elszoktunk ettől, az az igazság, hogy ilyen mérkőzések vannak, de nagyon-nagyon jó, hogy visszajött, és hát a Gyokónak a klasszisa nem mintha hát bizonygatni, vagy akármivel is alá kellene támasztani, megint megmutatta, hogy mekkora sportoló. Aztán utána folytatván a Medvegyev ellen, az is ugye a Medvegyevet nagyon-nagyon nehéz megverni az alapvonalról, mert neki is olyan tenisze van, hogy főleg ezen a borításon. Aztán ugye nagyon speciális volt, mert ugye leléptették a Medvegyevet, eltalált egy nézőt, illetve utána pedig a az ausztrál versenyző ellen, hát sérülés miatt, de én azt gondolom, ha nem így értek
2: akkor
5: volna
2: is,
5: véget,
2: akkor, ezek, is nyert
5: akkor
2: volna.
5: Is behúzza. És nagyon-nagyon jó volt ezt látni, és nagyon szurkolunk neki. Nyilvánvaló volt, hogy ez most Shanghai-ba ugye kikapott Hurkacztól tegnap, ez nem folytatódott, de semmit nem volt.
2: De igazából meg senkit nem érdekel, hogy most kiesett rá, 3 napra volt a másik
5: az
2: verseny.
5: Senkit,
2: 3 napra volt az ilyen menetelésen kereszt, után 3 napra egy újabb mérkőzés Hurkacsán, szerintem az abszolút ki lehet kapni azok után Gyokónak. Viszont Pekingben veretlen egész karrierében még egyetlen egy darab mérkőzést nem veszített ott a pekingi tornán. Amin elindult, azt ott megnyerte. Hát nem tudom, hogy van-e olyan sporttársad, vagy ha visszaemlékszel, Gábor, hogy neked van-e olyan mutatót, hogy eddig akivel játszottál, azt megverted, bucira verted, és igazából kedves sincsen már játszani ellened. Jó, nem én, hanem
5: igen,
2: más.
4: Féderer Bázelben kapott ki vajon? Most eszembe jut, mert az ő házi tornája volt, az általában nem tudom, most ez csak
5: igen, ugye
4: eszembe
5: az a kérdés,
4: jutott.
5: Hogy veretlenül tudtál végighozni. Most nyilván a Kristóf nevét azért nem mondom, mert nyilván illendőségből, hogy volt már ilyen, de ugye annyira kevés volt az eddigi mérkőzésünk, hogy én azt gondolom, hogy ez még nem mérvadó, nem releváns ez az arányszám, de ez egyszerűen, és ilyen ne felejtsük el, hogy Gyokó nem sokára 40 év. És ez nem is tudom hányszorosára emeli az értékét ennek a teljesítménynek.
2: Igen, úgyhogy gratulálunk, zseni volt Novák Djokovic, és akkor hát a tenisz lassan, a tenisz esztendő is így a naptári évben így a végéhez közeledik, most már amikor elmennek ázsiai túrára, akkor az mindig lehet tudni, hogy már a szezonnak a vége fele, és akkor ilyenkor már csak a VB gyakorlatilag, onnantól pedig, ha már ráfordulunk a december, akkor az Australian Open felvezető tornái következnek némi pihenéssel beiktatva természetesen, de megütötte a fülem, ahogy Gábor mondta, hogy 39 éves Gyokó, és hát a héten volt egy másik nagy legenda 39 évesen, aki már elbúcsúzott Lionel Messi az argentin válogatottól, és múlt héten pont beszéltünk Cristiano Ronaldóról, most pedig Messinek a búcsúzásáról kell néhány gondolatot, szót ejtenünk. Nem tudom, hogy te láttál-e már ilyen búcsút, ilyen megható pillanatokat egy olyan sportolótól, olyan sportolónak, hogyha a szurkolói szempontból nézzük, mint amit kedden átélhettünk ott Buenos Airesben. A világ legnézettebb eseménye volt. Több mint 3,5 milliárd ember nézte adott pillanatban ezt a közvetítést.
4: Egy argentin-benin
2: meccset.
5: Igen, hát ez önmagáért beszél. Ez a nézettség, ez a fantasztikus karrier, aki ugye argentinoknál Maradonától kezdve, tehát minden korosztályban zsenik születnek, de Messi még azokat is lekörözi, és annyira fantasztikus játékos volt, és én idehoznám mellé a személyiségét is párhuzamba, hogy az is teljesen ellentétben véleményem szerint Cristiano Ronaldóval, és nem arról szóltak az egyéb hírek is, hogy az ő viselkedése, meg annak a körítése, úgyhogy nem is érdemes őket szerintem egy lapon említeni. Hát egy fantasztikus karrier, és hát méltó volt a búcsú, mert ott tényleg nem maradt szemszárazon, és mindenki. Én azt gondolom, hogy még a Ronaldo fanok is titokba otthon lekapcsolt villanynál a paplan alatt sírtak, és mindenkit meghatott ez, és nagyon-nagyon méltó volt, és nagyon-nagyon megérdemelte a Messi. Hát hiányozni fog, de azért remélem még ott az amerikai bajnokságban azért még...
2: Még egy picit megmutatja. Igen. Úgyhogy zseniális volt ez a búcsú Messitől, és hát igazából gyakorlatilag szavakat nem talál rá az ember, hogy milyen pályafutás meg karrier zárult le, de sajnos annak vége is lehet, hogy szépen lassan, pont onnan indultunk, Gyokótól kanyarodtunk el ide, lehet, hogy szépen lassan Djokovicnak is eljön majd ez a pillanat, és milyen érdekes lesz, hogy ő vajon kit választ visszavonulásra párnak, ugyanúgy, mint Federer, párosozik-e egyet, esetleg egyénileg akar elbúcsúzni, hol akar elbúcsúzni, melyik tornán, úgyhogy, na de ez még a jövő zenéje.
3: Igen, egyébként a Djokovicnak a filmjét, ami nemrég jött ki, azt mindenkinek nagyon ajánlom, egy nagyon, nagyon jó kis egyestés, kis mozi.
2: A Terminátor új része kijött?
3: Vagy? Igen. Hát majdnem egyébként. Lenne egy kézilabdás kérdésem, de még mielőtt felteszem a kézilabdás kérdést.
5: Nagyon rossz a vonal.
3: Nagyon rossz a vonal, tudom. Ti el tudjátok képzelni azt, hogy Ronaldo ezt az egészet, amit most csinált ott a válogatottba, hogy lelépett, uh-huh. hogy ez szándékos volt a Messi búcsúztatás.
2: Hogy elvegye róla?
3: Igen.
2: Tényleg?
4: De hát ők egyébként személyesen jóban vannak. Egyáltalán hát
3: nincsenek rosszban. Nincsenek rosszban, igen. Csak ugye nem Ronaldon volt a fókusz.
4: Hát majd lesz, amikor ő van úvíz. Hát jó, de hát inkább, akkor már inkább Zsorzsa Jézus, hát nem Ronaldo hagyta ki magát a csapatból.
3: Hát tehát... ő lépett le,
2: ez érdekes, ebből az aspektusból még nem is gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy tényleg van benne egy ilyesmi, hogy picit Ronaldo is szeretett volna magának valamit, miközben az egész világ messzire figyelt.
3: És Gábor, szerinted?
5: Hát én nem nagyon hiszek ebbe, megmondom, hogy lehet, hogy van benne valami, de egyszerűen ezt nem lehetett lekörözni, vagy nem lehetett itt figyelmet elterelni, itt bármi lehetett volna, vagy csinálhatott volna Ronaldo, nem is tudom, esetleg mit tudom én, gyalog megy haza Dániából, vagy nem tudom én honnan, Norvégiából, de én ennek a kisebbik esélyét látom. Ez így volt jó, és hát még egyszer Ronaldónak a karrierjét nagyon tisztelve, elismerve, de a kettő között számomra óriási különbség van.
3: Ezzel szerintem nagyon sokan vannak így. Na, mielőtt megszakadna a vonal itt a kézilabdás
5: kérdés. Igen, lejár a kártyám
3: vonal. Igen.
2: Elfogy a pénz.
3: Igen. Az IHF elkezdte vizsgálni ezt a üres kapus szituációt, ugye főleg a kétperces kiállítások kapcsán, hogy így elveszi a kétperces kiállításnak a büntető jellegét, vagy hát nem is tudom, hogy kell ezt megfogalmazni. Hogy egyrészt mit szólsz hozzá rá, másrészt szerinted mit fog változtatni a játékban mondjuk nézői szemmel és szakmai szemmel?
5: Hát ugye alapból az üres kapus játék, itt a két percek, illetve az emberhátrányos játékok, illetve a 7-6 elleni, ami nem is csak a két percekre vonatkozik, hanem alapból ugye a kapus nélküli játék a 7-6 elleni játéknak a megkérdőjelezése és annak a eltörlése, vagy valamilyen szintű szabályozásáról megy most a vita, és ugye az alapvetés az, hogy nagyon felgyorsult a kézilabda, és nagyon kezdenek az alapok, és azok a bázisok, fundamentumok eltűnni, ami azért tehát nézhetővé teszi, és ennek kapcsán merült most föl ez. Én egyébként nem vagyok nagy barátja a 7-6 elleni játéknak, de nyilván egy taktikai újítás, ami nem is újítás, hiszen azért itt 10 évekről beszélünk, amikor ez bejött, csak manapság annyira elterjedt, és annyira hozzászoktunk, ezáltal fölgyorsul az egész játék, a védekezés rovására megy az egész, hiszen megint a támadó játék, a létszámelőnyös helyzeteknek a preferálása kerül előtérbe. Én nem bánnám, hogyha valamilyen szintű korlátozás lenne, vagy akár eltörölne a Nemzetközi Szövetség ezt a szabályt, van épp elég lehetőség arra, hogy a kézilabda megerősödjön, vagy más utakat válasszon. Elsősorban a skandináv csapatoknak köszönhetjük ezt, mint nagyon sok mindent a kézilabdában, ezeket a üres kapus játékokat, és hát számtalan kapus barátom, játékosom, ismerősöm van, akik pedig hát a fejüket a falba velik, hiszen ezáltal a kapusok annyit futnak majdnem, mint a mezőnyjátékosok, és köztudott, hogy hát nincsenek jóba a futó mennyiséggel és a futó munkával a kapusok, de hát kint kellenek, hiszen van, aki ezt 60 percen keresztül játsza. És az egy hihetetlen. Én el nem tudtam volna képzelni például a Sterbik Árpiról az ő idejében, hogy 60 percen keresztül sprinteljen.
4: Pulyezevicsről esetleg.
5: Igen. Tehát itt ne felejtsük el, hogy ha gól, ha nem gól, itt egy 4-5 másodpercig üres kapus helyzet van. És aki nyilván ennek az ellenszere, ennek a 7-6-nak, az első, és az első lépés, ha gólt kapsz, ha nem kapsz gólt, hogy azonnal lendülj át támadásba, és próbáld meg az üres kaput bevenni. Nem csodálom egyébként, hogy most rájöttek az okosok, hogy itt ebbe kéne csinálni valamit, hiszen 40 gól, még a fölötti gólszámok vannak, és azért jó lenne néha a szakmából is észlelni valamit.
3: De akkor ez megint egy olyan szituáció, amikor a szakma szembe megy a nézőkkel, a látvánnyal.
5: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen mértékben. tehát nem mindegy, hogy milyen mértékben megy. Ugye volt egy korszakos szabályváltozás itt 20-25 évvel ezelőtt, az a középkezdés szabály, az nagyon komolyan felgyorsította a kézilabdát, és az mindenki, a szakma, a nézők, a kézilabdában dolgozók egyöntetű véleménye volt, hogy ez előre vitte a kézilabdát, dinamikusabb lett, látványosabb lett, ki sikerült olyan dolgokat venni itt a szimulálásoktól kezdve mindent, ami nem tartozott a jó dolgok közé a kézilabdába. Hát, de ugye nem minden szabálymódosítás találkozik ebben a, ahogy mondjam, párhuzammal, hogy a szakma is örül neki, meg a nézők is elfogadják.
2: Mi lát, hogyha a régi középkezdés visszahozatala tudna egy picit lassítani ezen a kézilabda, mert tényleg itt a forma és sprint futamával versenyez lassan a tempó meg a szintidő, vagy ahogy mondták egy nagyon régi magyar filmben, Leo mindjárt elmondja a címét, hogy lehetne jobb egy picit a részidő, de nem annyira jó a részidő, miközben bent a kertben szaladgál.
4: Eperjes és a munkás
2: őre. Így van, pontosan.
4: Csab le, Csacsi.
2: Na, Gábor, muszáj megkérdeznünk téged, mert hiszen az életem sport pillanata a fő irányvonal a mai adásunknak, és 8 órától ezzel folytatjuk, és a hallgatóink már folyamatosan küldik nekünk az üzeneteket, hogy nekik melyik az életük pillanata. Ugye lejátsszuk a régi közvetítéseket, aki ír nekünk egy-egy olyat, azt elő tudjuk bányászni egy interaktív módon. Neked melyik az, amely így eszedbe jut, ha az életed sport pillanatáról kérdeznek téged? Én már itt elmondtam, lehet, hogy nem hallottad a többieknek, Leóéknak, Andinak, hogy talán a 2018-as és kis Éva kivédte védés, és a későbbi Bajnokok Liga győzelem, de innentől kezdve most a döntés a tiéd.
5: Igen, ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 7 Bajnokok Ligája döntőt tudtam a pálya széléről átélni. Ebből a 7 BL döntőből 5 az utolsó 2 másodpercben dölt el. 5. Tehát a kis Évást megelőzte egy másik, aztán ezután a Kari Grimsbőnek volt egy utolsó másodperces védése, igen, amivel 19-ben a Rostovot vertük meg. Tehát nagyon-nagyon sok, aztán volt hosszabbít, döntetlen, hosszabbítás, 7 méteresek. Én mégse ezt mondanám a sport pillanatnak, hanem amikor Tokióban az olimpián az ebédlőbe vagy a konditerembe beléptünk, és ott volt gyakorlatilag egy négyzetméteren, nem is tudom, 50 világsztár. Különféle kosárlabda, majdnem labdarúgót mondtam, de az nem volt. Novák Djokovic-tól kezdve a nem is tudom én, tehát egy birkózók, és ott konkrétan 10 másodpercen belül mindenki köszönt mindenkinek, beszélgetett, és ment mindenki a dolgára, csinálta a saját protokollját, ugyanígy az étkezdébe. Ezek nekem nagyon komoly pillanatok voltak, és nagyon meghatározóak, ha nem is a sport, magával a sport pályán történtekre kérdeztél rá.
2: Igen, pont már olimpia és ebédlő kantin, akkor a Csonka Zsófi, aki szerdánként szokott itt lenni a reggeliben, mondta, hogy a Riói olimpián volt kint, azt hiszem, és ebédeltek együtt a faluban, mindenki szépen beállt a sorba, és elvette a saját maga kis ételét, és Zsófi pont oda keveredett egy nagyon magas fekete úriember mellé. És akkor visszaült a helyére a magyarok közé, és akkor mindenki, Zsófi, nem, mi volt, hogy volt, mondott valamit, vagy milyen volt a reakció, hogy kiről beszéltek? Mi volt? Nem vetted észre, hogy aki melletted állt, az LeBron James? Nem, azt se tudtam, hogy ki az, azt hittem egy simán.
4: Milyen szép magas, ja, gondoltam.
2: Igen. Úgyhogy abszolút át tudtuk élni ezeket a pillanatokat, Gábor. Köszönjük szépen, el is kell köszönnünk, hiszen 8-tól indul ez az új rovatunk, úgyhogy a hallgató üzenetekkel folytatjuk innentől kezdve, de nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy megint itt voltál velünk. Azért szűk 20 percet, így is beszéltünk. Úgyhogy szép napot, szép szombatot, szép hétvégét neked. Jövő héten hívunk.
4: Szia, Gábor.
2: Szia. Danyi Gáborral beszélgettünk, hölgyek urak, az elmúlt percekben. Na és akkor 8 órakor indul, amire vártunk egész héten, az életem sport pillanata. A hallgatók írhatnak nekünk üzenetet, írtok is szép számmal a 06 30 55 55 605-ösre, illetve Facebook oldalunkon kommentben is várjuk ugyanezeket a pillanatokat. Mi pedig fel is hívunk titeket egyrészt, másfelől pedig lejátsszuk és vissza tudunk közösen emlékezni ezekre a szép pillanatokra. Addig még egy üzenet. Szeretném kérdezni, hogy hátha tudnátok segíteni abban, itt a stúdióban ülők közül, Leo, Andi, Kristóf, hogy a kispesti pályán belül a lámpák, a nagy reflektor világít reggel 4 óra 50 perc óta. Hogy miért? Köszönjük szépen. Beyoncé ott forgat, nekem ez az első tippem, hogy valószínűleg ezért.
4: Hol forgatna máshol?
2: Igen, hiszen mint a régi MTK stadionban forgatták szintén egy, lehet, hogy egy olyan hasonló
4: menekülés stadion.
2: A menekülés a győzelembe címfélet, amiben még Pelé is szerepelt, úgyhogy lehet hasonló indokok vannak.
4: De ott
2: vannak.
4: Nem voltak reflektorok.
2: És ott még reflektorok sem voltak, úgyhogy igen. Na, drága hallgatók, egy gyors zene, és 8 óra után pedig jövünk is vissza, és vissza repítjük a hallgatókat, magunkat, mindenkit a múltba is, rádiós közvetítéseket, tévés közvetítésekkel folytatjuk.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt, drága hallgatók, 8 óra után 4 perccel itt vagyunk, folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 111. élő adása, és ha már nosztalgiázunk, akkor a nosztalgia az nem csak a közvetítésekben, hanem itt a stúdióban ülők létszámában is párosul, illetve módosul. Itt van Károly Andi, szia Andi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: El Pap István, szia Leo!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: És itt van drága barátom, akivel elkezdtük annó az első adástól kezdve, Olasz Geri, hello Geri, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na hát, ugye foglalkozunk innentől kezdve a régi 20-25 évvel ezelőtti rádiós vagy tévés közvetítésekkel, ezeket kértük egészen 6 órától, sőt egész héten.
4: A régi
2: héten...
4: az 60, nem 20-25.
2: Igen, és nagyon szép számmal írtatok is nekünk rengetegen, úgyhogy bőségzavarával küzdködünk, köszönjük szépen. 06 30 55 55 605-ös, de folyamatosan írjatok még nekünk, és próbáljuk interaktívan betenni ezeket a közvetítés részleteket, amiket írtok nekünk, hiszen ez a lényege, hogy fel is hívunk titeket, és vissza kalauzolunk kicsit titeket az időben, mármint olyan formában, hogy újra lejátsszuk ezeket a közvetítéseket. Ugye a legutolsó megszólásunkban Dani Gábor után a Kispest Honvéd pályával foglalkoztunk, gyeptelepítés volt, 2-3 hetes szünet alatt, köszönjük szépen, emiatt volt
4: 5 perc
2: szóval
4: fogadják az Újpestet, úgyhogy siessenek azzal a gyeppel.
2: Igen. Na, nézzük akkor, elkezdünk szemezgetni. Jó reggelt, az év sportpillanata számomra 2017 Kispest videóton bajnoki döntő, amikor Danko Lazovic vergődése volt a füvön, mint egy hal. Az tényleg, tehát ott még Rossi volt ugye az egyik
4: ezért edző. Ezért, mint Lazac, ugye Lazovic, ezért hittek ki.
2: Utolsó forduló bajnoki döntő, és ott lett a Honvéd bajnok, igen, 2017. Nagyon jó, köszönjük szépen.
4: De még véletlenül is a győztes, Apple győztes gólját mondja, hanem Lazovic vergődés. Igen.
5: És milyen emlékezetes nevek voltak egyébként abban a Honvédban. György Ekember a védelemben.
4: Hollander
5: igen. Filip, nagyon.
2: Igen. Hello, sziasztok.
4: Lázafame.
5: Gróf Dávid.
4: Igen. Hát persze.
2: Hello, sziasztok, 1987, április 12 órakor lógtunk be a Szentélybe, a körmendi kosárlabda csarnokba, a Honvéd ellen 17 órás Jenei. Kezdés, Jenei Feri, igen, és még egy nagyon-nagyon hosszú.
4: Ott itt voltam. Meg...
2: Igen? Há, ott voltál?
4: Ne. Mind a három körmendi bajnoki címnél ott voltam.
2: Na, ez és
4: volt
2: akkor
4: az, ez
2: milyen?
4: Volt az első. Akkor az milyen? Hát az leírhatatlan. A Patonai ugye egy hétig ivott, és aztán onnan egy hétre az edző utána intenzív osztályon volt. Tehát egy hétig ünnepelt, majd intenzív osztályra került.
2: De
4: ezt el is mesélte utána szépen, túlélte áll a Jóisten.
2: De jó. Ugye azt mondtam, hogy nem csak SMS-ben, Viberen a 06 30 55 55 605-ösre lehet nekünk írni, hanem Facebookon és a Nemzeti Sportrádió egyik posztja az életem sportpillanatáról szól. Egy picit lejjebb görgettek a harmadik, negyedik poszt, akkor ott kommentben is lehet nekünk írni. Ott van egy olyan, hogy 2012 londoni olimpia férfi kézilabda negyed döntő Izland ellen 34-33-as mérkőzés. Ugye ott Fazekas kivédi a hetest.
4: Tehát nem a meccs végét mondja, hanem a rendes játék idő végét.
2: Igen. Jön egy kontra.
4: Hány másodperc volt? 7?
2: Hát körülbelül.
4: Akkor mínusz 1-nél jöttek hetest. Igen. De senki sem 2x5 percre emlékszik, mert azt tulajdonképpen persze. Simán megnyertük.
2: Igen.
4: Az se simán, hanem erre. Minden passz rossz. védés után három rossz passz, és a végén a Lékai felszedi a földről, és bedobja.
2: Bokáján
4: bedobja, azt hiszem ezt nyilatkozta, hogy oda dobtam, ahova már kölyök betiltják, hogy Zicsert oda dobj, mert az biztos védi a kapus, de bement.
2: Igen. Na, akkor mi is picit kezdjük el, és beszélgessünk arra, hogy nekünk a saját életünk pillanata az mi volt. Leo, kezded? Hogy neked mi volt?
4: Kezdem, de ugye most akkor én direkt úgy választottam, hogy akkor tényleg ebből a 20-25 évből kerüljön ki, de mindenkinek szerintem az ifjúkor a legmeghatározóbb ebből a szempontból, tehát én mondhattam volna mondjuk Détárit a Hanapiba 85-ben, vagy a szöuli olimpiáról többet is, elsősorban Darnyit és Martineket, nekem valahogy ez a kettő, mert későbbiekben aztán egy csomó olyan esemény volt, amit a helyszínen láttam, ott nem a közvetítés meg akkor az igazi, ha azt jelen időben éled meg.
2: Igen.
4: Úgyhogy én azt választottam, amit mindenki kénytelen volt jelen időben, és tévén vagy rádión keresztül megélni, mert a Covid miatt nem mehetett be senki, és annyira utolsó másodperces, és annyira fontos, és sorsdöntő volt, és ez a Szobinak a gólja Izland ellen.
2: Szobi gólja Izland ellen,
4: amivel újra kijutottunk 2016 után, az amúgy is a Covid miatt eltolt EB-re, mert azt mondom, hogy annál drámai pillanatban, úgyhogy 10 perc előtte még kiesésre állunk, és éppen mindenki marhára örül, hogy mindjárt hosszabbítás van.
5: Ezt általában ellenünk szokták sajnos.
4: De ezt így hajlamosak vagyunk kijelenteni, de egyébként tele van a magyar sport történelme ilyenekkel, hát tele. De tele olyanokkal sincs, hogy elbukjuk a végén. Azt láttuk most például az írek ellen, hogy milyen elbukni a végén, de ott telt ház előtt, meg ott nagyon felfokozott hangulat, itt pedig Covid, üres stadion, ő maga Rossi, azt hiszem otthon, mert ugye ő maga Covidos volt akkor, nem is ő meccset, és Szobi azért mégiscsak 20 éves, és beveri.
5: Milyen érdekes, hogy a legemlékezetesebbre általában az embereknek ugye pozitív sportpillanat ugrik, hát, de azért mennyi olyan van?
4: Embernek persze.
5: Hát persze, de azért mennyi olyan van például, nekem lenne olyan ismerősöm, aki azt mondaná, hogy 92 Barcelona Hajtós Berci döntője.
4: Na,
5: tehát 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy lenne olyan, aki azt mondja, hogy az a legemlékezetesebb.
4: Figyelj, én kint voltam azon az olimpián szurkolóként, nem voltam még újságíró, és láttam most 6 vagy 7 aranyat, speciál hajtós döntőjét nem láttam, de annyira nem láttam, hogy ott késő este szembesültem egy skót judo szövetség feliratú pulóvet viselő embertől, megkérdeztem, mondom, csak judon volt, hogy mit csinált hajtós, és mondta, hogy oh, very good, silver medal, óriásik, egy hétig ünnepeltük hajtóst. Hazajöttem, és megtudtam, hogy az egész ország időszámlást kapott, mert hogy mekkora csalás volt, én meg azt hittem, hogy gyönyörű ezüst, úgyhogy ki honnan közelíti a dolgot.
2: De összességében Szoboszlai volt.
4: Szoboszlai 2020.
2: Na, akkor mivel ígértük, hogy lejátsszuk ezeket a régi közvetítéseket, visszaemlékszünk picit, ezért most következzen Szoboszlainak Izland ellen szerzett gólya az utolsó percekben.
3: Sigér viszont hibázik a jobb oldalon. Albert Gudmundsson tempóján, ne bánts, Gudmundsson, és utolérjük, nem érjük, óriási vetés a gólvonalról, ott a kipattanó, ezt is blokkolja Sigér, valamit javított, újjújjújjújj. Jó, mi volt itt néhány másodperc alatt a 91-92. percben, és Szoboszlai aztán kapja a labdát, viszi befelé, most elviszi két izlandi mellett, 20 méter lövés, gól! Szoboszlai belövi a 92. percben! Hát erre vártunk! A földön az izlandiak, és Szoboszlai egyszer kiszabadul, és ha egyszer kiszabadul, akkor a balkapufa segítségével berúgja, és az izlandiak tudják, hogy itt nincs tovább. Van még egy pár perc, de csak arra, hogy összecsomagoljanak. Megfordítjuk a mérkőzést, Négo után jön Szoboszlai, és azután pár másodperce, hogy majdnem gólt kapunk, gólt hozunk össze, a gólvonal előtt mentünk, Szoboszlai két gyönyörű csel után 20 méterről becsavarja. Itt a nagy csavar, itt a nagy fordulat. 0-1 volt, majdnem 80 percig. Most pedig Magyarország-Izland 2-1.
2: Fú, P. Fülöp Gábor kommentálásában azért ez még mindig így hidegrázós, így előttetek van, hogy Szoboszlai viszi befele, könyves helyet csinál neki, és aztán ahogy kilövi, irtozatosan messziről egyébként a hosszút.
4: Azt mondta,
5: és laposan.
4: Ő azt mondta utólag, hogy nem bírt többet, azért rúgta el onnan, mert vihette volna még, nem volt előtte senki, azért rúgta el, mert nem bírt tovább fut.
2: Igen, de akkor ez tisztán megvan. Rossi ugye Covid miatt nem lehetett ott a kispadon, tehát ő a tévéről otthon, hotelszobából nézte.
4: Ingusó kapitány.
2: Igen, tehát, fú, elképesztő, zseniális volt, úgyhogy ezzel nyitottunk. Van egy olyan üzenetünk, hogy 2022 2. június 11. Veszprém-Szeged kézilabda bajnoki döntő második mérkőzés, vagy a magyar válogatott, labdarúgó válogatott 2020-as EB kiutást érő gólja, ez volt akkor gyakorlatilag a második szavazat Szoboszlainak a góljára, úgyhogy igen. Jó, akkor Leo, te meg voltál, most Andi, Andi, neked, hogy nézzünk ki, neked mi az év? Hát nem is az év, az életed sportpillanata.
6: Fú, én többet fel tudnék sorolni, amit kiválasztottam, az csak és kizárólag a közvetítés miatt van kiválasztva, mert hogyha most időrendbe mennék, akkor nekem az, amikor 97-ben a Ferencvárossal megnyertük a bajnoki döntőt, az életem óriási élménye volt, ugye első magyar bajnokságom, szintiszta magyar bajnoki döntővel. Azt mondanám, vagy amikor 2001-ben Pécsel bronzérmesek lettünk Messinában az Euroliga Final Four-on, és jöttünk haza, és először léptem ki a Városháza teraszára, és lenéztem, és tele volt az egész Széchenyi tér, az valami aha, egészen felemelő volt. Akkor 16-ban, amikor a 3-3-as csapattal Európa-bajnokságot nyertünk Bukarestbe, az is fantasztikus volt, és folyamatosan ráz a hideg, amikor ezeket így sorolom. És hogyha már mondtátok azt, hogy negatívat senki nem sorol föl, én megmondom őszintén, hogy még ide is fel tudok sorolni egyet, na, mert amikor 21-ben Debrecenben egy ponton múlott az, hogy a tokiói olimpiára nem jutottunk ki. Nehogy elsírjam magam.
2: Na, azért, nem, ez egy vidám műsor.
6: Alapvetően vidám műsor, igen, de hogy...
2: De ez már megtörtént igazából.
6: Igen.
2: Na jó, van, Andi, akkor mi a sportpillanatod, amit most lejátszunk egészen pontosan?
6: A sportpillanatomnak Márton Vivian a olimpiai aranyérmét választottam a párizsi olimpiáról, mert hát egyrészt ahogy megélte azt, amikor megnyerte, hogy a tesójával ott szaladgáltak a tatamin, talán ezt is tataminak hívják, meg hát az, hogy először nyertünk taekwondóban olimpiai aranyérmet.
2: Na, akkor ez következik most.
7: Megy előre, Viviana nem talál, de ő próbálkozik, megint a szerb, aki megpróbálja őt feltartani, aztán Viviana közel férkőzik a szerbhez, és talál, 4-2-re vezet, 45 másodperccel a vége előtt, egy testrugással Márton Viviana, mármint a menet vége előtt, és ha ennek a menetnek vége van úgy, ahogy szeretnénk, akkor, de nem mondom ki az akkort, hiszen még 35 másodperc, és tudjuk, hogy másodpercek alatt változhatnak a dolgok itt a taekwondóban, és hát változtak is. Volt, amikor rosszul, volt, amikor jól, de végül mindig Márton Viviana jött ki igazán jól belőle. Egyelőre megy előre a szerb, Márton Viviana megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisics lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát legalábbis remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc, 5, összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2, 1, még megpróbálkozik, vége, olimpiai bajnok, Márton Viviana, Magyarország!
2: És itt van az Andinak az élete sportvillanata. Ugye ez is Cseszregi Balázs volt a kommentátor a párizsi olimpián.
4: Is jó volt.
2: Igen, tehát igen. Most...
4: Az igen, a jó, amikor mindegyik
2: wow, jó. És ez meglepetés arany volt, ugye? Tehát ezzel nem számoltunk
4: persze
2: egyáltalán.
4: Hát, hogy napközben látta az ember, hogy megy.
2: Akkor
4: megy,
2: igen, csak hogy előtte ugye mindig próbálunk jussogatni, hány arany, hány érem.
4: Olyan volt, mint Kovács Anti Barcelonában.
2: Igen, körülbelül. Nagyon-nagyon jó volt, Andi, hogy ezt választottad, mert ez egyelőre nem érkezett senki által. Van egy olyanunk, hogy sziasztok, Magyarország-Szovjetunió VB-selejtezőn legyőztük az ellenfelet. Az igazán emlékezetes viszont ebben az volt, amikor hazafelé a Rákóczi úton közöttünk jött egy szovjet kis katonákat szállított teherautó, hát azok kaptak verbálisan, rendesen, írja nekünk Gábor, köszönjük szépen. Egy következő, kellemes napot és hétvégét.
4: De ez mikor volt, 77-ben?
2: Körülbelül, igen. De jó, hogy ennyien írtok egyébként, 06-30-55-55-605-ösre írjatok még nekünk folyamatosan. Van egy ilyen, egy kellemes napot és hétvégét. Gyárol Tibor, szerintem a közvetítő a legjobb, német Kornél bármely kézilabda mérkőzésen, amit persze ő közvetít, fantasztikus, szuper, és ha visszamegyünk, ez már egy másik, tehát ez kettő, ez a második belőle, 95-be, akkor a Grasshoppers-Fradi meccset emelném ki, még ha lehet. Na, akkor egy Emberek. Nézzünk is egy német kornél közvetítést, méghozzá, méghozzá 2024-ből a női kézilabda Európa bajnokságról, és ha jól emlékszem, Lukács Viktória lesz az, aki a főszerepet elviszi a végén.
8: Nagyon sokat gondolkozik Golovin, hogy kérene időt vagy sem. Belül az utolsó percen Simon majdnem eladja a labdát. Kluiber le a szélre, gyerünk vissza! Gól! Győri Lukács Viktória! 50 másodperc van hátra! Francia időkérés! Most végeztük el! 2-1! Vége! Vége! Vége! Bronzérmes a magyar női kézilabda válogatott 2024-ben az Európa-bajnokságon Bécsben, a Wiener Stadthalléban!
2: Na hát ez ilyen kornélos volt, ugye, de ez is idegrázott.
4: Elég gyors kis időkérés.
2: Igen, igen. Győri Lukács, jól emlékeztem, volt. Győri Lukács volt, aki a végén befejezt ugye szérről, ahogy Szakó volt a kapus,
4: igen. Ez a kicsit olyan volt, mint ez az ominózus Lékai féle gól, hogy minden passz rossz. Minden passz valahogy épp, hogy oda jutott, ahova kellett. Igen. Hát Kluiberé mondjuk az igen. Extra volt, és aztán gól.
5: Fordulásból, kitekert a helyzetből. És azt mondta, hogy csak tudta, hogy ott lesz majd a Győri Lukács.
2: Igen, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatónak ezt a kérést, ezt az üzenetet. 06 30 55 55 605, és még mindig várjuk ezeket a pillanatokat a tévés rádiós közvetítésekben, amit ti az életetek pillanatának éltek, vagy éltetek meg, újra lejátszuk nektek, és itt visszaidézhetitek azokat a perceket, pillanatokat. Leo volt, Andi volt, Gergőkém, neked van?
5: Nekem van, nekem is van nyilván sok olyan, amelyre szívesen emlékszem vissza, de ha csak egyet kellene mondani, akkor volt egy Európa-bajnoki selejtező sorozat, amelynek a végén ugye Norvégiával találkozott Magyarország 2015, 11. hó 12-én volt az első mérkőzés ennek az összecsapásnak, idegenben, Oszlóban Kleinheisler gólja, és akkor a visszavágó, ami számomra érdekes, vagy hát az én szempontomból érdekes, ott 2-1-re nyertünk a visszavágón a Grupama arénában a norvégok ellen, és Priskin Tamás szerezte az első gólját a magyar válogatottnak, és azt volt szerencsém a helyszínről megtekinteni, de úgy, hogy pont olyan szögből, ahonnan látszott az a kifli, ami benne igen, volt a labdában. Igen. Tehát
2: én ugyanabban a szögben.
5: A hosszú oldali látóra, és nagyjából úgy az alaponától 30 méterre. Tehát pont a kapufát és a Priskint így egy vonalban
4: láttam. Tudod, kirúgott pontosan ugyanilyen gólt Árzáni most. Csak ott nem balhátvédből jött az indítás, hanem Yusuf, de ugyanúgy.
5: Most idegenben, a Celtic ellen.
4: Egyet ott, befelé kettőt ott, hosszú pipa.
5: A Celtic ellen.
4: Igen, igen, pont ugyanez a gól volt. Pont ugyanonnan.
2: Én is ugyanúgy kint voltam ezen a meccsen, és nekem is megvan, hogy ott olyan szögben ültünk, hogy lehetett látni, hogy Priskinnek a lövése kanyarodik be.
5: Te dobáltad azt, hogy hihet, meg Gülem.
4: Akkor ezért volt, hogy összes néző ott ült abban a szögben.
5: Nagyon furcsa volt, minden hárman ültünk egy széken, meg én nekem is gyakos volt. Szóval nekem Priskin gólja, ott 2-1-re nyertünk, és akkor 3-1-es összesítéssel, mert idegenben Oszlóban meg
4: Kleinheisler.
5: Azt hiszem, Kleinheisler első kezdő mérkőzése volt az Oszlóban.
2: Storkot találta őt meg, Vidék 3-ból.
5: Kapásból, ballábbal, pattanásból.
2: Igen, zseniális.
4: Botrányos a rossz lövés, de a kapus benyelte.
2: Sokan elfelejtik, hogy de ott az első percekben Királynak volt egy olyan védése, ami a meccsben tartott, sőt, párharcban, EB-n tartott.
4: Az mínusz 3 az a meccs, hogyha azt a Király nem védi ki.
2: És az egy ilyen földön túli bravúr volt. Van egy olyan üzenetünk,
5: hogy... Hát és Böde Daninak ott volt a zsíros kenyér.
2: Van egy olyan üzenetünk, hogy nagyon királyok vagytok, úgy orditok, toporzékolok, a szomszédok ébrednek tőlem. Köszönjük szépen. Na Gergő, akkor jön a...
4: játszunk neki valamit, de ezt.
2: Jön a te Priskin gólod a Norvégia elleni EB-s selejtező, pótselejtező visszavágójáról.
9: 13. perc, Tettié a labda, még a norvég térfélen, elabdelúja, jobb hátvédposzton, vissza Tettihez, ő most alányul, Langnak ez akár csemege is lehet, kérdés, hogy hagyja, hogy kimenjen a labda játék téren kívülre, nem hagyja, mert nagyon veszélyesen jön ott Henriksen keresztbe, a visszagurítottal már lehet egy ballábas indításra, Priskin most nem lesről indul, megpróbálja lefutni a norvég fűt, a 16-oson belül van, három norvéggal szemben jobban lő, gól! Megszereztük a 14. percben a vezetést! Priskin gólja, három norvéggal szemben, de lényeges az indítás, a futógyorsaság, amivel lefutott a Forrent, hogy meg tudta csinálni a cselt, és hogy eltalálta a bal felső sarkot. Hát kérem szépen, akármi lesz a végeredmény, Bernd Storknak vagy mázlia van, vagy mégis ért ehhez a játékhoz. Magyarország-Norvégia 1-0.
2: Na itt pedig Novotny Zoltán kommentálásában jött Priskin Tamásnak a gólja, abszolút előttem van tényleg, ahogy tekeredik az a labda, úgyhogy köszi Gergő,
4: egy
2: király volt ez
4: is. Egy előtt a gól előtt írta az egyik legjobb barátom, hogy még mindig nem értem Storkot, mit keres ez a Priskin a kezdőben, és amire elolvastam az üzenetet, addig már megvolt a gól, és akkor írtam, hogy hát talán ezt.
2: Igen. Van egy olyan üzenetünk, hogy nekem a 2009-es Forma 1-es Malány nagydíj első szünete emlékezetes, nagyon van nekünk arról emlékünk, hogy mi történt, mert hirtelen nekem
4: hogy vele mi történt,
2: hanem a pályán.
4: Nem, semmi.
2: Nem, mi? Jó, nekem sincs semmi. Viszont szerencsére itt van a vonalban a hallgatónk, hogy elmondja nekünk, hogy mi történt. Akkor halló, jó reggelt!
10: Hello, jó reggelt, Jácint vagyok.
2: Szia, Jácint! Na, egészen pontosan mi történt itt ezen a 2009-es F1-es Malány nagydíjon, mert amikor...
4: Az első szünet.
2: Igen, amikor ott Massa meg Barrichellónak volt az eset, hogy valakinek leesett egy alkatrész, az magyar nagydíj, ha jól emlékszem. Verstappen meg Hamilton, az meg ugye Abu Dhabi, ez 2009, hogy mi történt ott egészen pontosan?
10: A Fori Klászló meg Szornáj Gyula beszélgetése, hogy szórakoztatták a nézőket.
2: Aha, ja tényleg, hogy spét volt, nem történt semmi a futamon, és próbálták valahogy elbeszélni az időt, amíg gyakorlatilag nincsen kiírva, hogy hány perc múlva folytatódik a verseny, és addig valamilyen vicces, gondolom, kommentárokkal illették mind a pályát, mind egymást. Erre gondolsz.
10: Igen.
2: Te akkor nagy Forma 1 rajongó vagy, Jácint.
10: Így van.
2: Ki a kedvenced?
10: Hamilton.
2: Hát akkor te az én emberem vagy, ugye, Hamiltonosok, tartsunk össze, úgyhogy ez a 2009. Igen, azért Forma 1-ben is van jó néhány olyan pillanat, ami megmarad az embernek. Jácint, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy írtál nekünk két üzenetet is, drága vagy, hallgass minket továbbra is, és köszönjük, hogy fel tudtunk hívni téged, jó?
10: Rendben, mindenféleképpen.
2: Köszi, szia, szép napot. Köszönjük szépen, ugye ez volt akkor 2009. Valami megvan abból a Zollner-Palik beszélgetésből, de most
5: hát az emlékezetes
2: nem tudnám,
5: volt,
2: igen. Nagyon felidézni, hogy szóról szóra, mint mondjuk egy üvegtigris poén, hogy mi hangzott.
5: Hát azt szóról szóra, ebben. De azt nem biztos, szóról szóra.
2: Igen.
4: Jó, és
2: igen.
4: Neked mi?
2: Nekem? Szintén helyszínen voltam, 2016-os EB, Lyon, mert akkor a velodromban voltam kint Izland ellen, amikor X-eltünk, és aztán volt a Portugália elleni 3-3. Zsuzsák Balázs két gólja, de nem az lett számomra,
4: hanem a Gera
2: Zoltánnak a gólja, amikor a később az EB legszebb gólja címet is megkapta az a találat szöglet
4: annyi
2: után.
4: Annyi lelkes magyar szavazolt,
2: igen,
4: hogy igen. Szegény Shakirinek az a fasorban se volt végül.
2: Ha jól emlékszem,
4: nem is örült neki olyan nagyon.
2: Ha jól emlékszem, Ronaldo fejelte ki, ugye? Vagy Nani, hát vagy Ronaldo, vagy Nani fejelte ki.
4: És szerintem nem Ronaldo fejelte ki, de...
2: Akkor vagy Nani, vagy Ronaldo, nekem úgy rémlik, levette Gera mellel, és ballal visszaküldte dropból, úgyhogy ja, fantasztikus tárt volt. Na, erre emlékezzünk vissza most egy kicsit.
11: Nyilván Portugália támadni akar, gólt szerezne, lőni, hogy biztosítsa az életben maradását, viszont mi ellenakciókat tudunk vezetni, és íme ez volt az egyik, egy veszélyes ellentámadás, egy magyar ellentámadás, amelynek szöglet a vége. Benne a fejelő között Elek és Szalai is, Zsuzsák pedig elvégzi a szögletrúgást a jobb oldalról. Ballal ível középre, jön-e egy ember, aki csúsztatni tud? Nem, a portugál védő kifejelik, de lehet lőni, Gera, az gól! Gól! Honnan jöttél, ember? Mekkora gólt lőtt Gera, vagy 19 méterről Magyarország 1-0-ra vezet Portugália ellen! Hát! Óriási dolog volt, ritka nagy gól!
12: Gera Zoltán a 92. válogatott mérkőzésén a 25. gólját szerzi. Ballal, egy pattanás után dropból, esélye nem volt Rui Patriciónak. A 16-os előterében merre veszi Gera, és 20-ról egy pattanás után bezúdítja a bal alsó sarokba.
2: És itt pedig szintén Deák Horváth Péter és P. Fülöp Gábor kommentálásában Gera Zoltán vezetést érő találata.

0: oda-oda jött, és így mutatta a kezével az X-et, keresztbe rakta a két ujját, hogy ér, jó. És akkor ott hátul passzolgattunk, a portugálok pedig nem támadtak le.
1: Hát akkor megköszönheti Ronaldo most Guzmics Ricsinek, hogy...
0: Van. Meg eleknek.
2: De ezt így szó szerint, tehát Dzsudzsák visszament királyhoz passzolgatni a 16-oson belülre, hogy menjen.
1: Hát az Európa bajnokság volt az, amikor mi van, király mi, a lába mi, között mi gurította
0: ki. Mi csoport elsők vagyunk, ugye, tehát innen indulunk. Igen. A portugálok pedig remegnek, hogy valahogy tovább jussanak, aztán megnyerik az
2: elő. Megnyerték pedig. Ronaldo miért hisztizett, hogy Dzsudzsák második megpattanós lövésénél?
0: Teljes joggal. Akkora pekük volt, hogy
2: olyan
0: nem igaz.
2: Olyan hisztit levert, hogy elképesztő volt.
1: Az emlékezetes is maradt az a hiszti, tehát abszolút, azt így ki is igen, vágták igen, egy igen, ilyen két-három másodperc, vagy így a föld fele üt,
2: dühöng. Igen. Úgyhogy nekem ez volt, de rengeteg Messitől napestig tudnék.
0: Úgyhogy nekünk egyébként nagyjából a tartalék csapatunk játszott, mert annyi sárgásunk volt, és nem törlődtek a sárgák, hogy Stork minden sárgást pihentetett, volt vagy 6 ember, igen. Vagy mennyi a kezdőből, Kleinheslertől kezdve.
2: Igen, valóban tényleg.
0: Rengeteg, most minden minősítés nélkül mondjuk be se játszott, aztán meg Pintér Ádám, meg Lovrencsics, meg, tehát egyáltalán nem az első sor játszott azon a meccsen, és persze volt egy-két menő is, mert azért csak a gólokat Gera meg Dzsudzsák szerezte, de lényeg az, hogy és így csak kaptunk ki.
2: És utána ugye az volt az, amikor Gera elindult kifele örülni, de nem volt már szaltó, csak az égre nézés térden csúszva, ugye? Ott a portfóliában.
0: Igen, miközben a rendező Dzsudzsák Balást mutatta.
1: Mondjuk Stieber gólja meg arról emlékezetes, ugye, hogy nekem legalábbis Európa-bajnokságon az az első gól, amelyet láttam élőben a magyar válogatottól.
0: Miért nem a Szalai?
2: Második, nem?
0: Miért nem a Szalai?
2: Nem, a Szalai. Nem, azt nem láttam, akkor nem. Még héven voltál hazafele.
1: Nem, lemaradtam. De akkor még élőben nem láttam Szalai gólját.
0: Hol voltál ez alatt?
2: Hát hazafele.
0: Az emberek szokták tudni, hol Krisztián vannak egy gól alatt, de úgyhogy nem is látják.
1: Nem, a Stieber góljára pontosan emlékszem, otthon néztem ezt a találkozót, nem jutottam
0: ki. Még jobb, akkor miért nem láttad a Szalaiét? Nem is itt a hűtőszekrénybe kotoráztál, vagy
1: nem is emlékszem. Nem is emlékszem,
0: te
1: de Stieberé volt az.
0: Amikor
1: Stieber tudtam, akkor már tudtam. Akkor már, annak már tudatában voltam.
0: Igazi sportrajongó.
2: Jaj, jó volt ez a kis multidézés egyébként. Mindjárt elmegyünk hírekre, még előtte egy újabb üzenet. 2023 vizes világbajnokság, férfi vízilabdázóink a görögök legyőzésével lettek világbajnokok, írja nekünk az egyik hallgató. Extázis a szétlövés után, liba bőr még most is. Köszönjük szépen. Rengetegen írtatok, valamit be sem tudtam olvasni, úgyhogy azoktól elnézést szeretnék kérni, viszont jövő héten ezt folytatjuk, és jövő héten ugyanígy készülünk rengeteg közvetítés részlettel, és nagyon drágák vagytok, hogy ennyien írtatok nekünk üzenetet, igyekeztünk, amennyire csak tudtuk interaktívá tenni. Jövő héten még inkább.
0: Meg ezek az üzenetek elállnak, mert a következő egy hétben persze, nem nagyon történik olyan, ami bekérezkedne.
2: Ami az életem sportpillanatában beleférkőzhet, úgyhogy...
0: Pilzennek a Fradi nem rúg egy tízest.
2: Igen. Nagyon szépen köszönjük, drága hallgatók, ennyien írtatok nekünk, most elmegyünk hírekre, viszont tényleg jövő héten, ugyanis szombaton 8 órakor folytatódik az életem sportpillanata rovatunk, úgyhogy aki ma írt, az írhat jövő héten is, lehet írni 2-3-at, mi pedig, ahogy csak lehet, próbáljuk azt betenni adásba, és picit visszaemlékezni, hogy mi történt azon az ominózus este. Elmegyünk hírekre, és utána jövünk vissza egy pici padellel. Ez lesz a folytatásban, úgyhogy maradjatok velünk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! A középmezőny tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Döntetlen a női kézilabda bajnokság rangadóján. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Északkeleten még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótlásban.

0: selejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A női kézilabda NB egy ötödik fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó. Ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa az esztergomi Faragó Lea volt 8 góllal. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban szintén az ötödik fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az Eto pályaválasztóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen, a Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. A férfi kosárlabda NB1-ben a Szolnok vendéglátóként 103-79-re múlta fölül a Körmendet. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. A második helyen a Mercedes brit versenyzője George Russell végzett, a monakói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként, míg a VB éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. A sprint futamot magyar idő szerint ma 11 órától rendezik.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Vladimir Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzi játék közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalások szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap a váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak.
1: Közlekedés.
0: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Ma napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
1: Időjárás.
0: Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk egyből rögtön egy nagyon rövidken óta után 3-9 előtt 5 perccel folytatjuk a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 111. élő adását itt a stúdióban Károly Andival. Hello Andi,
2: jó reggelt, sziasztok!
1: Elpap István, szia Leo!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Olasz Geri!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Na, csak megérkeztél, drága barátom!
4: Behajoltam!
3: És Szalai Kristóf!
1: És köszönöm. Ennyi. Köszönjük szépen. 06-30-55-55-605-ös pedig az SMS számok ide tudtok nekünk írni. Egyébként már a jövő hétre vonatkozó életem sportpillanatával kapcsolatban lehet folyamatosan írni nekünk üzeneteket. 9 órakor Bánki József érkezik hozzánk, Dodi, és természetesen a labdarúgási, onnantól kezdve a főszerep egészen 10 óráig. Viszont most egy picit, ha már Danyi Gáborral, ugye teniszről beszélgettünk, még a kezdőkörök történetében nem foglalkoztunk padellel, pedig Andival már nem egyszer, nem kétszer kipróbáltuk és voltunk, játszottunk, sőt, hát de először a hölgyeké hiába nézel így rá, mint a régi rajztanárom úgy nézett most rám a Gergő, hanem Gerivel még rendszeresen járunk játszani, és emiatt muszáj volt
2: sőt,
1: már...
2: Sőt, hárman is játszottunk.
1: És már hárman is játszottunk.
4: Ki is igen. Kaptam.
1: Igen, úgyhogy muszáj egy picit foglalkoznunk.
3: Hogy nézett rád a régi rajztanárod?
1: Hát úgy, ahogy a Gergő az előbb. Mint, akkor mondok egymást, mint amikor Mozart, amikor megőrült. Csak így kell elképzelni, na. Hogy így nézett rám a Gergő.
3: Az megvan.
1: Igen. Na szóval itt van velünk a vonal túlsó oldalán Dutat Krisztina, a BVSC padel szakosztályának vezetője. Szia, jó reggel, szia Kriszta!
3: Halló, halló!
1: Na egyelőre... Nincs meg, megszakadt a vonalunk, ha jól látom, de ezt azonnal orvosoljuk, ezt a problémát. Mi játszottunk egyébként hárman? Tényleg? Igen. Mert az most hirtelen nincs.
2: Igen, a világ végén még ki is jöttél elém autóval, mert nem tudtam, hogy
1: ja, tényleg,
2: hol kell bemenni,
1: tényleg,
2: és ott játszottunk.
1: Igen.
3: És a Gergő volt egyedül?
4: Nem.
1: Négyen voltunk.
4: De négyen voltunk,
1: mivel? És... Arra már, nem emlékszünk. Viszont, hogyha minden igaz, most már itt van Dutat Krisztina, a BVSC padel szakosztályának vezetője. Szia Kriszta, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na, itt vagyunk, szia, hello, hello! Na hát Kriszta, neked valószínűleg nagyon hosszú napod volt tegnap, hiszen átadásra került a BVSC-n egy vadonatúj padel aréna, egy 4 pályát magába foglaló szép, nagyon gyönyörű, szép létesítmény, és tegnap ennek volt az átadása, az ünnepélyes megnyitója, rengeteg válogatott sportoló, olimpiai bajnok, szövetségkapitányok, hírességek részt vettek. Mesélj kérlek el az eseményről, hogy mennyi időbe telt, amíg ezt elterveztétek, amíg a beruházás végbe ment, és aztán a tegnapi nap, hogy végül sikerült-e úgymond learatni a babérokat, és megnyitni ezt az arénát méltóképpen?
5: Hát, iszonyatos nagy munka volt. 2 évig dolgoztunk rajta, tehát őszintén megmondom, igen, nagyon nagy energia volt. Hála Istennek a sportolói múltam azért hozzájárult ahhoz, hogy sikerüljön megvalósítani, hiszen néha ott álltunk, hogy hagyjuk, ebből nem lesz semmi. és tényleg egy olyan volt, hogy mint a Roland Garros, hogy ki kell tartani, és meg lesz, és meg tud csinálni. Hát ha nem vagyok sportoló, akkor most nem beszélgetünk, de hála Istennek sportban nőttem fel, úgyhogy sikerült, és fantasztikus volt a megnyitó.
1: Nagyon kitettetek magatokért.
5: Ott voltatok, igen. Ott voltál.
1: Drága vagy, igen. Zseniális volt az egész.
4: Még így is.
1: Tudtunk emelni a színvonalon, igen. Még így is. Mit akarok kérdezni, hogy emberfeletti munka lehetett valószínűleg, tehát 2 év az nem kevés idő, és amikor már mondtad, hogy Roland Garros, picit az ugrott be, salakosra akartátok csinálni a felületét, de aztán szerencsére nem. Kérlek, azt meséld már el, hiszen Leónak itt mondtam, hogy én tegnap találkoztam egy zseniális, legendás ökölvívóval, Evander Holyfielddel, hogy hát, erre hogy volt lehetőségem?
4: Vele ütögetni inkább, úgyhogy külön térfélen is egy ütő van a kezében, de hát úgy ütögetni, hogy mondjuk egy ringbe kerülsz, akkor inkább a menekülés.
1: Igen, tehát ő volt a meglepetés vendég tegnap ott a ceremónián. Őt hogy sikerült megszerezni?
5: Hát ugye van egy box szakosztályunk, ahol Hámori Luca is edz. Aha. Persze azt tudni kell Hámori Lucáról, hogy nagyon jó padelezik is, aztán. Kiegészítő sportként tűzi, és nagyon cuki és nagyon nőies a padelpályán. Meglepő, mert én azt hittem, hogy a boxoló nők azok kemények és az életben is. És Luca másik arcát ismertem meg, hogyha repül a labda, akkor néha sikít is. De Nagyon-nagyon-nagyon cukker, és nagyon-nagyon szerény, és ugye már másodszorra jön vissza hozzánk a BVSC box szakosztályára, és ellátogatott a megnyitóra, ami nekem különösen nagy-nagy ajándék volt, mert tényleg rengeteg munka volt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy a Jóisten egy olyan megnyitót hozott össze nekünk, amiben talán kicsit kompenzálta a munkákat.
1: Mindenféleképpen.
5: Úgyhogy szuper volt. Nagyon örültem, tehát boldogok vagyunk nagyon.
1: Igen. Jól mondtam egyébként, hogy 4 páros pálya, ugye? Az
5: 4
1: arénában.
5: 4 páros pálya, igen. És ez panoráma üveg.
1: Panoráma üveg, és tegnaptól, vagyis hát igazából mától lehet menni bárkinek játszani a
5: Így van.
1: Ez minden nap nyitva vagytok? Mettől meddig vagytok nyitva? Hogy kell ezt
5: minden
1: elképzelni?
5: Minden nap nyitva vagyunk, 7-től este 10-ig. És mindenkit várunk szeretettel, rengeteg programot szoktunk csinálni a játékosoknak, például jövő héten már egy Oktoberfest padel versenyt rendezünk.
1: Gergő már rám is mutatott, hogy el kell indulni rajta.
5: Remélem, minden kategória. Nem. De minden kategória játszik, tehát kezdőtől, haladóig, versenyzőig, nagyon-nagyon erős játékosig. Csak csajoknak is csinálunk most már versenyeket, hogy ne adja a fiúk.
1: Na most győztél meg minket a Gerivel, Kriszta volt. Akkor már megindulni kell. Igen, és ha jól tudom, nektek volt már kívül is pályátok, tehát nyitott, és akkor most a Fedetre került a beruházás, azt még meg kell említeni, ugye? Jól emlékszem?
5: Igen, van 4 nyitott pályánk, 4 éve kezdtük el, mi voltunk a legelső pesti oldalon lévő padelklub. Azóta persze, hála Istennek, gombamódon nőnek a klubok, úgyhogy egyre népszerűbb a padelsport. Nagyon addiktív, nagyon jó.
1: Igen, mi Andival jártunk, meg ahogy már beszéltünk, Gerivel is játszottunk egymás ellen, de Andit még annó belevittem a padelnek a világába, és aztán mondjál már neki 1-2 mondatot, Kriszta, hogy hogy lehetne visszavinni Károlyi Andit a padel családba,
2: hát
1: hogy őre
2: játszott.
1: Én nem hívtalak utána?
2: Igen.
1: Azt hittem, hogy csak szimpán nem
4: hát
1: tetszett.
4: Hát akkor úgy lehetne visszavinni.
5: Először is rá kell venni, hogy feljöjjön a pályára, amikor ütőt adsz a kezébe, és elkezdesz vele játszani, onnantól kezdve nem lehet leszedni az
1: ez
5: embereket.
1: Igen. És egyébként olyan volt az Andi is, hogy az amikor elkezdtünk járni néhány alkalommal, egyre-egyre fejlődött, exponenciálisan nőtt a tehetsége a padel iránt is. Hiába kisebb
2: akkor olyan jó lettem, hogy már féltél tőlem?
1: Egyébként volt benne valami olyasmi.
4: A konkurencia.
1: Mai napig keresek vegyes páros partnert maga mellé, de lehet, hogy igazából mindig csak maga mellé nem néz ilyenkor az ember, hogy kit lehetne észrevenni, de lehet, hogy akkor erre vissza kellene térni. Szóval igen, tegnap átadásra került a zseniális padel aréna ott a BVSC-n a Tatai úton, és tehát minden volt, ezt úgy képzeljétek el, DJ-től kezdve, Hollyfielden át, egyébként azt tudtátok, hogy Hollyfieldnek, tehát nem hollywoodi sztori, tényleg kisebb a füle, az egyik füle, mint a másik, tehát az valós, hogy Tyson tényleg kiharapott belőle egy kis darabkát. Harsányi Levi barátom volt a legjobb, azt mondta utána, hogy ő legszívesebben, hogyha a születésnapjára vinne valamit Hollyfieldnek ajándékot, akkor ő egy fülbevalót adna nekem.
4: De nem párosat.
1: Igen.
4: Egyet.
1: Úgyhogy megnyitásra került tegnap tehát a BVSC-n az új padelpálya, Gerikém.
4: Engem nagyon érdekel, mert ugye most már akkor 4 szabadtéri és 4 fedett pályája Igen. is van a BVSC-nek. Van utánpótlása ott a BVSC-nél a padelnek?
5: Igen, van, csak ugye eddig úgy oldattuk meg a téli szezont, hogy novemberbe bementünk, és padel kondisztunk, saját súlyos edzés, és hát azt a gyerekek annyira nem kedvelték, úgyhogy most végre tudnak padelezni és kondizni is.
1: Igen, úgyhogy, az kevésbé volt szexi akkor. Aha.
5: Igen, és most már végre elkezdhetjük állandó körülmények között a fiatal generációnak, tehát az 5-6 éveseknek is a mozgás koordinációval összefüggő padelezését, úgyhogy ez már egy külön nagy lépés lesz.
4: És számukra...
5: Novemberbe indít.
4: Bocsánat, hogy közbevágok, számukra ebben a korosztályban mennyire számít az, hogy szabad téren játszanak, vagy bent, hiszen azért amikor már mondjuk úgy kezdik érteni a játékot, és azért, hogyha edzésekre járnak, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon ügyesen játszanak, akkor mondjuk amikor hátra löbbölnek egy labdát, akkor nincs olyan, hogy hozzáér a csarnok tetejéhez mondjuk.
1: Nem, képzeld el, nem. Nem érte.
5: 12 igen. méter magas, úgyhogy lehet lobbolni, és külön
1: csak
5: díjat kap,
1: nagyon magasra kell emelni, igen.
5: Igen. De aki hozzáér a csarnok tetejéhez. Kifejezetten ez padel lett építve ez a csarnok, úgyhogy abszolút itt minden a padelről szólt. Tehát spanyolok azért jöttek, spanyol csarnoképítők, akik tényleg ebbe a szakmában vannak, hogy szuper padelpályánk legyen. Úgyhogy nagyon szeretjük, mi is sokat játszunk, már megnyitó előtt is sokat játszottunk, de hogy mindenkit várunk szeretettel, mert annyira jó sport a padel, és most tényleg állandó körülmény lesz. Ugye, aki szeret friss levegőn sportolni, annak ott lesz a kinti 4 pálya, és aki pedig az állandó körülményre vágyik, meg ugye, hogyha már azt nézzük, néha eléri a 40 fokot is, ugye a hőmérséklet nyáron, tehát a klimatizált pályánkon tudnak belül játszani, és iszonyatos jó szociális sport. Tehát nekem, amióta padelezem, kinyílt a világ. Kinyílt a világ, rengeteg embert ismertem meg, és már csak a társaság miatt is szuper padelezni.
1: Igen, hát nem véletlenül kapott el ennyi válogatott sportoló szövetségkapitányt hírességet, hogy most korábbi focistákat, hogy ezt a sportágat játsszák. Nagyon szép volt a tegnapi rendezvény, hogy mentem oda kocsival, így integettek az emberek, és mindenki nagyon boldog volt, és kérdezem, mi a nagy boldogság? Hát itt a mellettünk lévő utcában adják át most az arénát, mondják nekem, hogy hát van ott az a Dóm, meg van ott a Fradi stadion, hát gyakorlatilag azok elmehetnek délebre ehhez képest, így mondják nekem, nem hittem el, mondom, pont oda megyek. Úgyhogy gyakorlatilag Messinek a búcsúja is lehetett volna egyébként, ott az annyira szép, annyira egybe van az a létesítmény. Úgyhogy gratulálunk még egyszer, Kriszta, azt, hogy sikerült ezt a beruházást végigvinni, és hogy tudtunk beszélni most veled erről, így szombat reggel. Köszönjük szépen, hogy becsatlakoztál hozzánk. Szép napot és szép hétvégét kívánunk neked, jó?
5: Nektek meg további jó munkát, nagyon szépen köszönöm, és hajrá magyar sport!
1: Így van, köszi Kriszta,
4: szia!
1: Dutat Krisztinával beszélgettünk az elmúlt percekben a BVSC padel szakosztályának vezetőjével. Ő mondta el, hogy hát milyen jövőt lehet várni egyébként ott a Tatai úton, meg úgy általánosságban a paderről. Leo, meghoztuk a kedvedet egy kis játékhoz? Padelhez?
3: Minden ilyen jöhet. Hozzáteszem, hogy én azért...
1: De te ilyen lábbal vagy ügyesen, nem? Azért, vagy kézzel is?
3: Hát én teniszeztem 9 évig, úgyhogy...
1: Jó reggelt mindenkinek,
3: úgyhogy,
1: 9 óra lesz.
3: Úgyhogy azért az megy, de én egyébként teniszpárti is vagyok. Tehát például engem a fallabda egyáltalán nem vitt el. Tehát amikor a fallabda bejött, annak volt egy elég erős konjunktúrája. Így a rendszerváltozás után szerintem inkább. Az nem érintett meg különösebben, úgyhogy adok én esélyt, tehát annak is adtam. Meglátjuk, hogy padellel mire megy az ember adott esetben.
1: Na hát akkor lehet itt a 4-es egyébként, amit beszéltünk. Hogy
3: hát csak időt kell rá szakítani, az már kicsit komplikáltabb, bármilyen furán is hangzik, de tényleg.
4: Miért a Kristófnak simán megy?
3: Neki.
1: Micsoda?
4: Miért a Kristófnak simán megy?
2: Neki nem 24 órából áll egy napja, hát ezt tudhatnám.
1: Tegnap így éreztem gyerekek, hogy
2: fú, egyébként a fallabdát, ezt nekem is volt egy időszak, egy ilyen 1-1.5 év, amíg játszottam, és barátnőkkel, és amikor egyik barátnőm elkezdte azt, hogy állandóan úgy betekerte, vagy nem is tudom, beütötte a sarokba a labdát, ahol a három fal találkozik, hogy onnan már sehova nem pattant. Ott megült a sarokba, ott ment el a kedvem, azt egésztem, hogy ezzel mit lehet csinálni.
3: De ez természetesen véletlen volt, hiába mondja azt, hogy azt...
2: Nem, folyamatosan. Jó, elpattant, de csak egy ilyen
4: gyakori véletlen.
2: 10 centi. Igen.
1: Na, hát igen. De viszont a fallabda egy padelhez képest azért most már eléggé lefele ágazóban van népszerűségben, meg úgy a fiatalosságát fenszi mérlegét tekintve.
4: Nagyon felkapott lett most a padel.
1: Igen,
3: persze,
1: igen,
3: de mindenki. Az fallabda most nem is tudom, hogy most még olimpiai sport-e, vagy az volt, ugye?
1: Uh-huh. Hát ez most nekem sincs. De tegnap Nagy Lászlótól kezdve, ugye kézilabda Veszprém sportigazgatója, meg is kérdeztem, hogy Imre Bence
4: Hát neki, neki azért, nagyobb, neki azért nagyobb, nagyobbat kell löbbölni a Nagy Lacinak, hogyha hát be akarod ütni mögé.
1: Őt nehezen lehet
4: átállni, igen. Mondjuk, ha olyan 3 méteren megy fel a labda, akkor azt még ő szerintem egy picit emelkedő.
1: Ne, hát ő azt ugrás nélkül.
3: Hát az, azt ugrás karból, nélkül, azt karból.
1: Egy 5 métert kell emelni, akkor ugrik.
3: Akkor, akkor talán.
4: És ha ilyen 11 és fél, tehát a csarnok teteje
1: akkor,
4: alatt épp,
1: akkor
4: hogy lejön.
1: Akkor behátrál, és akkor úgy üti
3: ott
1: le.
3: Kell a legfőső fél métert kell eltalálnod, hogy de az meg akkor úgynyire lelassul, hogy akkor hátralép 2-t és vége.
4: Igen.
1: Na jó van, akkor most elmegyünk, egy picit zenélünk, mert hát nagyjából 7 óra óta nyomjuk folyamatosan, így megállás nélkül, hogy már lehet, hogy mi is unalmassá válunk, meg hát Leónak innia kell 2 korty vizet, még mielőtt így a 9 órás blogban belemegyünk.
4: Hogy oda is jöjjön velünk.
1: Hogy oda is jöjjön velünk, ne hagyjuk el itt félúton. Úgyhogy ezzel folytatjuk majd Bánki Józseffel, Bánki Dodival a folytatásban. Nemzetek ligájázunk, ugye? Mert még a héten is volt egy magyar győzelem.
4: Hát és NB1.
1: Hát előre tekintünk, hát az NB1-re, a Premier League-re, úgyhogy
3: megfradizunk,
1: igen, úgyhogy ez várható. A folytatásban a 06-30-55-55-605-ösre pedig jöhetnek a labdarúgással kapcsolatos kommentek, hozzászólások, témafeldobások, hiszen az utolsó egy óra szokásosan a labdarúgási érdemes velünk maradni.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Meglepetés! Hát János, ez egy nagy...
2: Köndöt!
3: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
4: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
5: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
6: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És pont időben itt vagyunk 9 óra után, 6 perckor, drága hallgatók, a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, azon belül pedig a szombatreggeli kezdjük a 111. élő adását. Üljük itt a jobbomon mellettem Károly Andival. Szia Andi,
2: jó reggelt! Sziasztok!
1: Elpap István, szia Leo!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: És itt van Bánk József Dodi, szia Dodi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt Magyarország! Sziasztok!
1: Hogy vagy Dodikám?
4: Jól! Hallgattalak benneteket.
3: Jól.
4: És
3: jól?
4: Örültem, hogy az Andinak a sportélménye az a Fradival nyert bajnoki cím volt.
1: Igen. Neked mi volt? Mit tudtál volna mondani, hogyha itt ülsz akkor?
4: Hát én nem futball élményt hozni.
3: Hát Fradival nyert bajnoki címet, az pont nem.
4: De egyébként tudnék, mert szurkol.
3: Ja, hát
4: bármelyiket föl tudnám hozni.
3: Úgyhogy
4: de kézilabdában volt az utóbbi években a legnagyobb élményem, méghozzá a női kézilabda csapatunk. 2025 márciusában 6 góllal égett a Győrtől, a Bogyi bácsiról elnevezett Török Boldog Magyar Kupa döntőjébe. Körülöttünk csak győriek, Mónival ott ültünk. Mindenki kacagott, gúnyolódott.
3: Ünnepelt.
4: És utána a 10 másodperccel a vége előtt kiegyenlített a Fradi. És utána a büntető párbajban Laura Glózer 4 hetest is kivédett, és utána még kacagtunk.
1: Igen.
4: Hatalmas
1: emlékszem.
4: És körülbelül fél óráig énekeltük, hogy Budapest zöld-fehér.
1: Emlékszem. Volt egy olyan női kézilabda mérkőzés, Bajnokok Ligája, most hirtelen nem fogom tudni az ellenfelet, de még nem Érdem volt, hanem előtte. Dabason volt még Érdelőtt?
4: Igen.
1: Volt még a Fradi női kézilabdának BL meccse, és vezetett végig az ellenfél, a Fradi visszajött X-re, fél perccel a vége előtt támadott az ellenfél X-nél.
3: Nem a Kovacsics.
1: És Kovacsics elhozott egy paszt, és úgy vitte végig pattogtat, és egy másodperccel a vége előtt és az
4: a csapat. Igen, a Misi kell, akkor győztesből fantasztikus volt, és hát az is katarzis volt, de ez a tatabányai kupadöntő, ez szintén.
3: Egyébként én ott voltam a Sydney olimpián, és a női kézilabdát azt én követtem végig, tehát már nemzeti sportnak minden meccsén.
4: Az kemény.
3: És, de a legszebb az egészben, hogy nekem, bármilyen fura nekem, a Sydney olimpia, lehet, hogy mert pozitív beállítottságú ember vagyok, nekem egyáltalán nem a dánok ellen 6 gólos előnyről elvesztett döntőt jelenti, hanem például az osztrákok ellen ennél sokkal kilátástalabb helyzetből megnyert negyed döntőt, mert ott 2 perccel a vége előtt -4-re álltunk, és onnan 2 perccel a vége előtt, vagy 2,5, onnan egyenlítettünk és nyertünk hosszabbításba, és főleg a norvégok ellen megnyert elődöntőt, ahol meg a Farkasági meg a Radulovics gyakorlatilag, aztán nem hibáztak átlövést azon a meccsen, szétlőtték a norvégokat, tükör simán nyertünk. Meccs után Mocsai Lajos, aki nem egy vicces gyerek, Mocsai Lajos úgy jött be a sajtótájékoztatóra, ott a komplet magyar sajtó persze, olimpiai döntősök voltunk. Lajos széttárt karral, mint egy tábornok besétált, és csak ennyit mondott mosolyogva: kérdezzetek.
1: Bármi.
3: Na, ez nekem ez Sydney ezt jelenti. Hát aztán döntőt is, de nekem nem, egyáltalán nem negatív. Meg egyébként így 26 év távlatából azért az fantasztikus, hát a magyar női kézilabda valahol legjobb eredményéről beszélgetünk, ugye?
1: Igen. Na, és hát azt ígértük, hogy labdarúgás, hogy a kézilabda világából visszavickélünk a foci színterére, vagyis ez azt jelenti, hogy Leo említette, hogy még benne élénken a hétfői este, ugye, amikor legyőztük Nagyszombatban Ukrajnát, agyonvertük őket 2-1-re, és sikerült
3: nagyon fontos nagy győzelem volt.
1: Igen, benned ez még megmondod élénkenél, vagy te már így a hétvégét várod, éled és a nemzetközi meccseket, hazai bajnokikat?
4: Nem, ez a Nagyszombatban rendezett meccs, ez már hetek óta bennem volt, mert pontosan tudtam, hogy rengeteg magyar szurkoló megy ki, és rengeteg felvidéki magyar szurkoló, a honfitársunk. Lehetett látni, hogy a hazai szektorban is rengeteg magyar drukker volt, fantasztikus hangulatot teremtett a magyar tábor egyébként. A csapat pedig egy akkora győzelmet aratott, amelyre nem számítottam, mert rengeteg hiányzónk van, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy kilő gólt Szoboszlai Dominiken kívül, ki képes volt lőni, hát, és bebizonyította a Bruce meccs is, hogy Kerkez Milos 35. válogatottságán megszerezte első gólját. Most az a Tóth Milán, aki a Vasasban rengeteg helyzetet hagy ki, egy nagyon ügyes technikás játékos, de nem egy klasszikus befejező csatár, meg Csinger Márk, aki viszont parádésan futballozott ott Orbán Vili társaként, a belső védőként, ők voltak a legjobbak egyébként Tóth Balázssal együtt, meg Szoboszlai, de ennyi hiányzóval ilyen egységet teremteni, tehát Marco Rossinak óriási érdeme van, tehát elkezekkel Marco Rossitól, mert ugye felerősödtek a hangok, hogy Rebrov, meg menjen, nem, Marco Rossi megint nagyot alkototta, és ennyi új játékosa, gondoljatok bele, mekkora pedagógiai érzék ilyen egységet kovácsolni. Nagyon nagyra tartom ezt a győzelmet.
1: Igen, tehát én is Szoboszlaitól vártam úgymond a gólt, vagy tényleg csak tőle lehetett úgy elképzelni, hogy ő az, aki gólképes a válogatottból. Erre mindenki lőtt gólt kis túlzással, csak ő nem most. De ez nem került oda. Persze, nem került oda, nem volt.
3: Kettőzve védekeznek rajta. A Milán gólja előtt ott lökték, rúgták, kísérték hárman, így volt, ezért volt üres Vitális. Ezért volt üres a Szoboszlai mögébe lépő Tóth Milán, és ezért tudtuk ezt a szép gólt rúgni, azt a Szobitól indult az is.
4: Meg a hazai meccsen lehetett látni, hát 2-3-an biztosították, úgy féltek tőle, mint a tűztől. És igazi vezér volt, tehát ha kellett, akkor becsúszott, kúszott, mászott a győzelemért. Nagyon elismerést érdemlő a hozzáállása, meg az odaadása a válogatott iránt, és volt ugye a grúz meccsen, amikor Kerkez gólja után megcsokolta a magyar zászlót, az is sokat jelentett így az embereknek. Ezek érzelmi pluszok, amelyek sokat számítanak, mert a nemzeti érzést nagyon-nagyon erősíti, és ezért nagyon fontos a futball.
1: De azért már összességében vártátok? Én nagyon vártam, hogy véget érjen ez a 3 hetes válogatott szünet, mert megmondom őszintén, a klubfocikra meg a BL meccsekre én inkább kíváncsi vagyok, vagy inkább azért nekem, mint sem ez a Nemzetek Ligája.
3: Nálam a válogatott, az még de még a Koszovó ellen barátságos meccs is nálam megelőzi a BL-t simán, de ez azt is szerettem, most nem arról van szó. De egyébként erős is meg Dodi, hogy ugye mindenki sírt egyébként teljes joggal, hogy már hogy ilyen még nem volt, hogy akkor 4 meccset besűrít, ugye 2 vagy 3 szokott lenni, most 4-et besűrítettek, és a hírek szerint ilyen nem is lesz többet, mert már annyira a klubok, meg a játékosok, meg a kapitányok, mindenki berzenkedik, de ez, hogy ráadásul nálunk a finishbe kidől gyakorlatilag egyszerre Varga és Sallai, ami alapjaiba borítja fel a csapat jelenét, vagy építését. Tehát ebből a szempontból viszont, hogy egy csomó tök új ember, jellemzően NB1-ből érkezve, viszont így ennek a együtt töltött 2 és 2,5 hétnek, vagy 2 hétnek, ezen belül van egy, nem csak az eredményekben, hogy vereség döntetlen, győzelem, tehát ott itt rossz csapatot épített, vagy kényszerből, mert kísérleteznie kellett, sosem tudta kipróbálni így a válogatottat, de a végére kezdtek már automatizmusok ki előjönni olyan emberek között, akik egyébként lehet, hogy köszönő viszonyban se voltak egymással még.
4: Hát akár, hogy csörjük, korábban. Csavarjuk, senki nem örül ennek. Hogy hát,
3: persze.
4: Senki nem, mert inkább jönnek, nagyon nagy örömmel jön mindenki haza telkibe, mert nagyon szeretnek a válogatottba lenni, és kicsit kiszakadnak a mindennapok szürke monotóniájából, és jobb lenne 3-szor, tehát havonta megtenni ezt, és nem 12 nap alatt 4 meccset játszani. Ennek senki nem örül. Rá volt kényszerülve Marco Rossi arra, hogy egy egységet teremtsen, ennyi újonccal sikerült neki, de én remélem, hogy nem lesz ebből tendencia. Egyébként pedig Kristófhoz hasonlóan szerintem Iraola is, és a többi klubvezető is várta már, hogy legyen vége ennek a
3: sorozatnak. És senki se sérüljön.
4: És megsérült, vagy 3 játékos a Iraolának a Liverpoolban.
1: Igen, van egy olyan...
3: De nem a mieink, szerencsénkre.
1: Van egy olyan üzenetünk, hogy Kristóf, hogy mondtad, ahogy nyomtad Messi csodás, fantasztikus gáláját, amit ez a csodás ország boldogságot, könnyeket, mosolyt szívből nyomott a világnak, még most is rebdesek, borsózok példát mutattak, tanulj Magyarország, azt írek, viva Argentina, illetve létszik, küldjetek puszantást páromnak, Katalinnak, ma töltötte be 2x31,5 évét, várunk megint egy meghívás, várunk benneteket, bakelit, bulira, eszem, iszomra, 17 órakor még utca is van írva, Elpap István kalauzol benneteket,
3: hát persze.
1: Így szól az üzenet, igen. Igen. Bürű utca, azt ismered?
3: Ahogyne.
1: Na, hát akkor oda kell kalauzolni minket 17 órakor, bakelit buli. Köszönjük szépen a meghívást. Na igen, úgyhogy ennyit az üzenetekről, az SMS falról 06 30 55 55 605-ös.
4: Hát annyit azért kiegészül, hogy viva Ungaro, tehát hajrá Magyarország.
1: Igen. Viva Argentina, ugye Messi búcsú is volt itt a héten, úgyhogy Fú, rengeteg minden történt ezen a héten is, és akkor most jön a hétvége, és elindul újra a klubfoci végre. Egy nagyon jó kis Dortmund már elindította a tegnapi
3: szép
1: napot
3: volt,
1: a Bundesligában.
3: Azt kapok.
1: 2-0 88. percig, és onnan X.
3: Nem, a 80-ig 0-0.
1: 0-0, utána gyors két gól 5
3: ami
1: perc
3: lehetne,
1: alatt.
3: Ami lehetne 4, mert olyan szépen játszott a Dortmund, mint a királyok. Igen. Aztán rognak két gólt, mondom, oké, ez megvan. Egyébként éppen a hűtőszekrénél álltam háttal a tévének, amikor Füllkrug kiegyenlített, hát tudom, ezt most már tényleg nem hiszem el. Tavaly előtt csomó ilyen meccse volt a Dortmundnak.
4: Akkor örültél volna a Füllkrug gólt,
3: amikor a Dortmund volt. Persze, de ott nem annyira lőtte. Itt most igen, persze. Jó, de ő brémai, tehát ezzel nekem nincs bajom. Most van otthon, nem Dortmundban volt otthon.
4: Így van.
1: Verde brémai muzsikusok ellen x-eltek otthon 2-0-ról utolsó percekben, és a végén még volt helyzet a Brémának, hogy megnyerje. Tehát volt ott egy kezezés gyanús szituáció.
3: Persze, de a Dortmundnak meg 500 helyzete volt, és az a Schlotterbeck adta el a labdát egyébként 2-0-nál, amikor még nem utalt semmi arra, hogy ebből baj lesz.
1: Aha.
3: Aki egyébként a mezőn legjobbja volt.
4: Most tudom, hogy nem örülsz neki, de sorszerű volt, mert olyan meccseket nyertek meg,
3: én ezzel tudok együtt élni, csak tegnap nem örültem.
1: Na, úgyhogy visszatér a klub szezon, melyik meccset várjátok itt a legjobban, hiszen lesz rögtön egy Manchester United, Tottenham, ha Angliát nézzük, egy City, Liverpool City egészen pontosan.
3: Hát külföldről azt.
1: Külföldről azt várjuk? Igen. A Liverpool City-t?
3: Igen, itthonról meg a Fradi Debrecen.
1: Akkor ma már egy United, Tottenham nem éri el az inger küszöböt. Kiesési rangadó?
3: Az régebben se ért el.
1: Az régebben se ért el.
4: De az érdekes meccs lesz. Ez a Tottenham szenzációs kerettel rendelkezik, de egyelőre...
1: Kiesés ellen küzd.
4: De Cserbi nem találja.
1: Igen.
4: A megfelelő...
1: Tehát az utolsó csapatom. Sereghajtó a Tottenham, a Coventry és a Fulham mögött 5 meccsen 2 darab.
4: És első négybe való a kerete egyébként.
1: Hát, de 6-ba biztosan, igen.
4: Mindenesetre én ma az Augsburg Bayern-t várom nagyon, mert megyek be az arénába.
1: Na, Augsburg Bayern. De hogy lehet várni egy Augsburg Bayern? Tehát azt ki tudja megnézni, hogy a
4: mit?
1: Augsburgban a Fellhauer, Claude Maurice meg Gregorics mire képes a 0-5-ös Bayern győzelemnél?
3: Azért, mert ha ezek a Fulemmel játszanának, akkor ugyanígy leverné őket a Bayern, aztán valamiért meg mégis fényezve van, az Augsburg az ott semmivel se rosszabb, a Bayern meg a Premier League-ben is ugyanezt csinálna.
4: Most egy meccs kivételével az Augsburg olyan meccseket játszik, hogy érdemes nézni.
3: Egyébként
4: nagyon jó meccs.
3: Egyébként az egy jó kinéző csapat, így van.
4: Edző. Igen. Szenzációs. Szerintem az Augsburg történetének egyik legjobb szereplése a mostani. És ez valahol Bajor tartományi rangadó is.
3: Persze. Egy Müncheni olimpiának, ott találkoztam először, hát pici gyerek voltam, akkor találkoztam először a Augsburg nevével, mert
4: Haller.
3: Mert például a focitorna több meccsét ott játszott. Tehát Müncheni olimpia 72-ben az bizonyos ilyen csapatsportok esetében kitelepült Augsburgba, meg a vitorlás versenyeket Kielben.
4: Igen.
1: Igen. Na hát és mit várunk ettől a Liverpool City-től, ha már azt neveztük meg gyakorlatilag a forduló meccsének? Ugye sok a sérült a Liverpool oldalán, viszont a City-nél nincsen, ugye? Tehát a City-nél nem szenvedtek sérülést.
3: Hát
4: vannak. Hát ott a pénztárba.
1: Igen, tehát ott inkább a
3: klubházban vannak. Ott vannak a sérültek, a pénzügyi osztályok.
1: Igen, igen.
3: Hát vannak kétségeim a Liverpool eredményességét illetően, de hát...
1: Ez a City most nagyon erős idén, veretlen.
3: És valami azt sugja, hogy Donnarumma nem két tagú sorfalat fog állítani. Ha Szoboszlai leteszi a labdát 35-ön belül, mint legutóbb, amikor az év gólját kapta tőle.
1: Egyébként az nem segít ilyenkor, csomószor gondolkozom olyan, hogy a kapusnak az nem segít, hogy nem állít sorfalat.
3: Hát
1: ha már így messze
3: láttuk.
1: Hát de mert akkor segít. Látod a labdát végig.
3: Ez messze volt. Hát most hiába látta a labdát, el se vetődött rá. Rugott bele egy olyan kurflit a Szobi, amit csak ő tud. Uh-huh. Kapufára, puf.
1: Mert igazából, ha közelről van, akkor kell a fal, mert nem tudsz annyi erőt tenni bele, vagy ha megemeled, akkor nem esik vissza a labda.
3: De
1: nem
3: nagyon közel kell lennie.
1: Távolról
3: igen, mindig, amikor sose értem, amikor mit tudom, 17 méterről szabadrugás, és akkor mondják, ó, hát így,
1: az nem
3: az
1: lehet,
3: nem annyira
1: nem,
3: jó.
1: Igen,
3: hát persze, igen. Lehet azt is figurával. Jobb
4: a 18-20-ról.
3: Persze.
1: Ja, 25-ről kijön, csapódik a labda.
3: Aztán onnan már minél messzebb mész, annál rosszabb. De onnan már minél messzebb,
1: ja, úgy igen,
3: annál
1: igen,
3: rosszabb,
1: igen.
3: Mert el is kell jutni annak a labdának a kapuig. De ha ilyen erővel lövik meg, mint a Dominik, akkor...
1: Te rúgtál szabadrugásból nagy gólt, Dodi karrieres?
4: Egyet-kettő? Igen, de én azt nyesegettem.
1: Nyesegetted?
4: Igen.
1: A sorfa fölött.
4: De egyébként 16-ról, 17-ről nehezebb volt, mert
1: közel nem... van a kapu.
4: Igen, így van. Nem tud megemelni. Nagy lőpályája, igen. És az a hatékony, amikor lecsapódik a labda, igen. És ahhoz meg nincs elég két-három méterről.
3: Törőnek, akinek azért volt technikája hozzád, törőnek van egy, szerintem a Honvéd ellen rúgta, az úgy járkál a világhálón, néha szembe jön, YouTube-on biztos, hogy fönn van. Ilyen 16-os bal oldalon, tehát jobb lábas szög, törő meg még valaki ott áldogál a labda mögött, tehát törő konkrétan csipőretett kéz, már kis pocak, tehát ez már bőven 80-as évek, uh-huh. Helyből, de 20-ról, tehát nem lép, ott áll a labdánál, helyből, puf, így beemeli a jobb fősőbe, kapus elindul rá, de teljesen esélytelen, teljesen értelmezhetetlen mozdul, a csipőretett kézzel helyből, és így van rúgva, tehát...
1: Amint a labda a kapuba, igen, hálóba kötött ki. Igen. Na, hát én ezen a Liverpool City-n egy magabiztos City győzelmet várunk Andival, azt beszéltük itt az adás előtt a megszólásnál, hogy egy ilyen, nem tudom, 0-2-t tudok látni, belelátni ebbe a 100%-os City-ben. Igen. Ugye? Ezt beszéltük.
2: Igen.
4: Hát belőled még a Guardiola rajongás beszélnem.
1: Igen.
3: Nincs már ott Kristóf.
1: Na, nagyon erős ez a City még Guardiola nélkül is. Areszka sem rossz, tehát veretlenül 5 meccsen a Premier League-ben, az 5 meccs veretlenül a Premier League-ben. Tehát
3: a Liverpool is kezdett így évet, úgyhogy aztán a végén hol volt.
4: Jó, de nem az Ecseri úton játsszák a meccset, hanem az Anfield-en.
3: Na persze.
1: De számít még?
3: This is Anfield.
4: Bizony.
3: Oda van számít? Írva.
4: Bizony.
1: Igen, tehát ahogy nézem a Liverpool támadó hármasát, amit jósolnak, Munoz, Barcola, Wirtz, ugye tudjuk milyen erős Liverpoolban, és Kumas, csatár, sor. Ugye sérült gyakorlatilag az egész támadó szekció Liverpoolban.
4: Igen.
1: Mindig az angolképes.
4: Hápo és Isak mindenféleképp nagyon fog hiányozni, meg Zsaki is be fog épülni a csapatot, tehát ez a három sérülés, ez gondot okoz a összeállításnál Iraolának.
1: Igen. Bruyne, ő nem hiányzik a Liverpoolnál? Hogy hívják? Milyen Bruyne?
3: De Bruyne.
1: Igen, De Bruyne. Hogy nem hiányzik ő a Liverpoolnak? Liverpoolnak? Mi? Lehet, City. A Liverpoolnak is hiányzik egyébként, a City-nek onnan középről. Hogy
4: De Bruyne-t mondom?
1: Igen, igen.
4: Hát ő már leszállóákban volt.
1: Leszállóákban volt? Nem,
4: de nem nálam tudom. A posztján a világ legjobbja, igen. Volt két évvel ezelőtt.
1: Mert ő úgy elrepült, hogy hogy nem is beszélünk róla, hogy de még Napolyból se, pedig azért egy viszonylag...
4: Hát ott sérült volt, de ott azért fontos játékos volt, és jól is érzi magát. De a sérülés rosszul jött neki.
1: Meg igazából Serki átvette úgy a szerepét, hogy gyakorlatilag ugyanott folytatta,
4: hát
1: ahol De Bruyne annó a Manchester City-ben abbajta. Van egy ilyen üzenetünk, hogy sziasztok, én a Fradi Debrecent és a Fradi Victoria Pilsent várom. Gábor írta nekünk, köszönjük szépen. Az már jövő hét, ugye?
4: A Debrecen ma és a Pilsen meg jövő hét csütörtök.
1: Ferencváros Debrecen mérkőzés, igen. Na jó van, NB1-jel akkor a következő blogban folytatjuk a nemzetközi focit, pedig akkor ezt az ajtót, ezt a blokkot, ezt így bezártuk, ugye? Vagy? Te még a PSG? Az PSG? Szerintem nyer. Szerintem nyerni fog a következő fordulóban is.
3: Hát
1: úgy,
3: az
1: hogy...
3: aztán hihetetlen fontos téma, hogy
1: hát
3: a PSG
1: nem értem, hogy
3: a francia bajnokságban.
1: Ezért nem értem, hogy miért mondja Andi, de hát ide írta nekem.
4: Nem tudom, hogy a PSG-nél mennyire remegnek a gazdasági osztályon, mert ez a Manchester City történet, ez lehet, hogy nem áll meg.
1: Elindíthat egy olyan dominót,
4: igen,
1: hogy
4: igen.
1: Chelsea-től kezdve a Real Madrid, Barcelonát mindenki beleesett ebbe a csapdába.
3: Hát
1: na,
3: a Bayern mondjuk biztos, hogy nem.
4: A Bayern tehát... nem, hát ott nincs.
1: Igen, igen, a Bayern nem. Na jól van akkor, ott drága hallgatók, egy picit elmegyünk hírekre, és akkor utána jövünk vissza, és az NB1-jel zárjuk az idei. Hát a mostani adásunkat, nem az idejét.
3: Úgyhogy azért
1: a 111-et érdemes lesz a folytatásban is még velünk maradni.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Max Verstappen indulhat az élről a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint futamán. Jelentősen megemelte a kormány a környezetvédelmi bírságokat. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A női kézilabda NB1 ötödik fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó. Ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa, az esztergomi Faragó Lea volt 8 góllal. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban szintén az ötödik fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az Eto pályaválasztóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen, a Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüskecsarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen. Még Székesfehérváron a Hidro Fehérvár a V19 6-1-re alul maradt az Salzburggal szemben. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. A második helyen a Mercedes brit versenyzője George Russell végzett, a monokói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként, míg a VB éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. A sprint futamot magyar idő szerint ma 11 órától rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben tegnap este megjelent

0: határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csak nem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derül ki a Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormányhatározattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NBVH-t. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. Ma van a transzplantáció világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szerv adományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM sportközpontban a transzplantáció területén dolgozó orvosokkal, szerv áltültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni, este pedig Fáklyás séta indul a mezőgazdasági múzeumtól a Hősök terére.
1: Közlekedés.
0: Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a Budapest maraton miatt. Lezárták a Pázmány Péter sétányt, ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett tömegközlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz.
1: Időjárás.
0: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, az utolsó blokkunkat kezdjük. 3:10 lesz 5 perc múlva itt a 109 Nemzeti Sportrádióban. A szombat reggeli kezdőkör 111. élőadását üljük 6 órától egészen 10 óráig. Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Elpap Istvánnal, szia Leo!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: És Bánki Józseffel, jó reggelt!
4: Szia Dodi! Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, akkor így október 10-én az utolsó pár percet megkezdjük egy rövid elköszönéssel egybekötve, egy pici NB1, ugyanis ma Ferencváros Debrecen, egyik hallgatónk írja nekünk, hogy ő ezt várja a legjobban, ezt a találkozót. Egyébként nem Dodi, te is ezt várod a legjobban, nem összességében.
4: Hát én minden Fradi meccset várom.
1: Ferencváros Debrecen találkozót. Ez ilyen, nem tudom, országos egyes, vagy hogy kell ezt ilyenkor mondani, hogy egyértelmű lesz?
4: Igen, a Fradi az esélyes, nem szabad ezt vitatni, de a Debrecen mindig nehéz ellenfél, és mindig egy feszült, izgalmas meccseket játszik a Lokival a Fradi. A mi időnkben egész más volt egyébként Debrecenben, rengeteg Fradi szurkoló várt minket ott az Aranybika előtt, ez megváltozott, nagyon nagy rivalizálás van, mert nagy csapat tudata lett a Debrecennek, ez 1999 óta, amikor Szima Gábor úgymond bevásárolta a Debrecent, amikor a BKV előre nem tudott indulni, és utána 7 bajnoki címet nyert a Debrecen, és nagyon-nagyon szurkoltunk neki a nemzetközi porondon is, mert mi ezt szoktuk meg annak idején, hogy az Újpestnek is szurkoltunk, a Kispestnek is, a Vasasnak is, bármelyik magyar csapatnak, amelyik nemzetközi porondon szerepelt, és a Loki nagyon szépen helyt állt. Én nekem rengeteg barátom van Debrecenben, nagyon szeretem a várost, de a Ferencvárost még jobban, úgyhogy ez egy hihetetlen, érdekes, jó meccs lesz tele feszültséggel.
3: És mi hogyan sakkozik Borbély vajon a Pőzen előtt? Sehogy, hiszen volt 3 hét szünet, alig volt válogatottja, tudtak együtt készülni.
4: Így van, pontosan.
3: Ja.
1: Akkor ez most így jót tett, ez a kihagyása, volt olyan csapat, akkor...
3: Hát főleg, akinek nyáron kevésbé volt ideje, vagy átalakult a keret, annak egy ilyen mini alapozás volt ez, nem?
4: Hát de most gondoljátok el, most bajnoki, utána jön a Pilsen, utána megint bajnoki, de akkor hát jön a portugál Torrenze.
1: Innentől december végéig?
3: Nem, hát lesz egy válogatott lesz ablak még, de az csak két
4: meccs.
3: Igen, tudom.
1: Az csak két meccs, és akkor csak... És akkor onnantól, hogy december végéig megint egy nagy üzem. Viszont kerestem a forduló rangadóját, nálam az a Kispest Honvéd Újpest, ez lehet?
4: Lehet, ugye? lehet.
1: Én szurkolói szempontból hát mindenféleképpen.
4: Által zseniális lesz a hangulat, mindkét tábor szerintem nagyon készül, nagyon-nagyon jó hangulatú meccseket játszik a Kispest, nagyon jó táboruk van nekik is. És ennyire pekesek, szóval én a Vasas elleni meccsen is kim voltam, és ott nem érdemeltek vereséget. Sokkal több pontjuk kellene, hogy legyen a mutatott játék alapján. Itt most nagyon nagy a tét abból a szempontból, hogy a kiesés elleni küzdelemben nagyon fontos lenne nekik. Újpesten meg a Lilák, ott is van néhány barátom, abban bíznak, hogy nyernek vagy döntetlen, és akkor a felcsút ellen, a Megyeren következő fordulóban ott 7-8 ezer ember kimegy.
1: Igen, lesz ugye ez már vasárnap volt, Zalaegerszeg Nyíregyháza és Győr Puskás Akadémia is lesz szintén holnap, ma pedig az imént említett Fradi Debrecen mellett, sőt előtte egy Vasas Kisvárda, aztán pedig a nap záró, mai nap záró mérkőzése az a Paks MTK találkozó lesz.
4: Apa és fia találkozik, mert Bognár Gyuri a Paks edzője.
1: Hát nem az első ilyen, úgyhogy minden évben találkoznak. Legalább
4: meg Gyurinak kétszer. Is. Hát Gyurinak az egész pályafutása az MTK-hoz kötődik.
1: Igen. Úgyhogy ezek lesznek. Ma mindegyik meccset közvetítjük természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy ez várható most magyar fronton. A hétvégén természetesen lesznek női kézilabda BL mérkőzések is, Győr Metz, illetve a Ferencváros is pályára lép a Brest ellen Franciaországban. Te közvetítesz, Andi, a hétvégén?
2: Most nem.
1: Most nem?
2: Most nem.
1: Úgyhogy akkor hogy telik majd a hétvégéd? mivel fogsz foglalatoskodni?
2: Próbálok meggyógyulni.
1: Próbálsz meggyógyulni. Ja igen, az az előző köhögés az izé, tehát azért, na és pont így, ahogy az imént is. Leo, ezt átadtad.
3: Én ilyenkor vagyok egészséges, ez nálam nem a betegség.
1: Igen? Ja, neked hogy telik Leo a hétvégét?
3: Hát én most beköltözöm a Nemzeti Sportba, azt a vasárnap este 11-kor kijövök.
1: Na.
3: Megírok egy nagyszerű Rádgéber interjút, ami itt a rádióban is ennek van egy verziója. Holnap délelőtt, azt hiszem 9-kor, mert a mester 60 éves holnap. Kimondani is szörnyű. De egy jó beszélgetés volt egyébként, és ebből reményeim szerint cikkformában is hasonlóan jó születik.
1: Na, és ilyenkor, amikor beköltözöl...
3: Aki egyébként Rádgéber Újvidéken van, mégiscsak onnan származik, és egykori gimnáziumi pattársával, Dr. Máriással pózolnak valami, nem tudom milyen vendéglátó helyen, azt láttam a Facebookon egy ilyen képet, amit kirakott. Isten értesse innen is.
1: És ilyenkor, amikor beköltözöl a Nemzeti Sportba, akkor ezt hogy kell elképzelni? Vissza a kis táskába?
3: Nem, nem ott alszom. De hát azért egy hétvégi ügyelet, az mondjuk azért ott kicsit kemény. Hát ha csak az NB1-ből indulsz ki, ma is 3 meccs, holnap is pályán van, minden magyar légiós pályán van élen, ugye Kerkezdel és Szoboszlai vagy ma holnap, de azt nyilván be is harangoztuk.
1: Kulácsi ma Real ellen.
3: Kollégám kint van a Real meccsen Gulácsi miatt, akinek bírjuk az ígéretét egy nagyobb interjúra, ezek mind majd érkeznek, de hát most még a Szeged is ma játszik férfi kézű BL-t, világon nem volt ilyen, hogy hétvégén férfi kézű BL-t.
1: Rég volt, már jó néhány éve.
3: Tudom, de annyira beálltak erre a szerda csütörtökre, viszont játszik a Fradi meg a Győr is, tehát teljesen nagy üzem van minden sportágban. Forma 1-ünk is van ugye a hétvégén, úgyhogy mondjuk unalomról azért úgy nem nagyon esik
1: szó. Jégkorongunk is van.
3: Oké, és persze, van minden.
2: Kosárfordulok is.
1: Kosárfordulója.
3: Tisztában vagyok vele.
1: Dodi, neked milyen emlékeid vannak az ügyeletről?
4: Hogy ma én meg megköltözök az arénába, mert lesz egy nyitóbuli Augsburg Bayern, aha, és utána a Lipcse Frankfurt. Én viszek azért a Arját magammal, mert...
1: Igen, te viszel?
4: Reggel a monitor, igen. Viszek ott azért kell egy kis szilárd étel.
1: Aha, étel.
4: De jó meccsek lesznek. Meg tényleg nagy üzem van. Itt a válogatott szünet után
1: végre, tehát most a VB miatt is annyi kihagyás volt utána, most 3-4 meccs után, 3-7 szünet. Lejátszó, október közepe van, szeptember óta mennek a bajnokságok, és 4 meccset játszottak le. Tehát, és ez emiatt fog feltorló. Na mindegy, ezt már sokszor beszéltük. Na jó van, és Dodi, a hétvégi program neked?
4: Hát...
1: Miből áll?
4: Ma mondom, végig bent vagyok az arénában, a tévében.
1: De holnap?
4: Holnap kvázi pihenő.
1: Holnap pihenő, de jó az. Olyan, már holnap tényleg délután. Hát most a reggeliből hazamegyek, nem tudom, lehet, hogy elájulok. Tehát hazaérek fáradtságtól, alszom egy röviden, aztán pedig indulunk Olaszgeri kollégámmal, Paks MTK találkozóra, aztán egy nagyon gyors alvás, és vasárnap pedig nyugjon a Ferencváros, úgyhogy mindig, minden napra jut szerencsére most már valami, úgyhogy igen. De inkább így legyen, mint ne így, mindig azt szoktam mondani,
4: persze,
1: hogy inkább
4: van,
1: ez a jó. Na jó van, akkor köszönjük szépen, drága hallgatók, hogy itt voltatok ma velünk, és hogy ennyien írtatok, rengeteg üzenet érkezett nekünk az életem sport pillanatára. Be se tudtunk olvasni rengeteget, úgyhogy azokat át kell menteni jövő hétre, de folytatjuk ugyanezt a rovatunkat jövő hét szombaton 8 órakor, ugyanígy közvetítéseket lehet nekünk írni, kérni, és azokat lejátsszuk.
4: Fiti írt?
1: Nem. Na. Ha jól emlékszem, ő most nem.
4: Hova?
1: Jól emlékszem, ő most nem írt. Bár most már lehajtottam az üzenőfalunkat, úgyhogy most nem tudok rálátni. De jövő héten lehet, hogy írni fog, mert lehet nyugodtan írni bárkinek bármennyit. Na jól van, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk, ugye? Jövő héten. Andi leszel? Leo, köszönjük szépen a mareget. Jövő héten te nem leszel. Patai Geri van jövő héten.
3: Geri van,
1: igen, Patai Geri. Dodi pedig jövő héten szintén, ugyanígy itt vagyunk, itt leszünk, úgyhogy drága hallgatók, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf nevében a társműsorvezető Kári Andrea, Elpap István és Bánki József, és most pedig folytatódik a műsor kínálatunk a sport délelőttel Szalai Kristóffal, és az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalán, és a folytatásban pedig következik, így van, ahogy már mondtam, a sport délelőtt. Úgyhogy, drága hallgatók, elköszönünk, búcsúzunk, köszönjük szépen a mai figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok, sziasztok!
4: Szép napot!
3: Hello, jó szép napot!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Don't tell the guards.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, drága hallgatók! Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Meg is kezdjük két órás műsoridőnket méghozzá a Legnagyobb Fogás című horgászmagazinunkkal.
1: Ez a Legnagyobb Fogás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szép délelőttöt kívánok a horgászműsor hallgatóinak, azoknak is, akik éppen a vízparton horgászattal töltik az időt, és természetesen mindenki másnak is, aki vagy főzéssel, vagy a pihenés egyéb formáival múlatja a szombat délelőttöt. A Legnagyobb Fogás mikrofonjánál Bálint Attila. A mai adásban összefoglalunk néhány közelmúltbeli versenysport eredményt, hiszen a horgász versenysport idény lassan a végéhez közeledik, és beszélgetést hallanak majd egy tógazdával is, akinél arról érdeklődő, milyen is lehet vajon egy ideális horgásztó. Akkor kezdjük az eredményekkel. A távdobó bajnokságot, tehát azt, hogy ki tudja a legmesszebbre repíteni a csalit pontyozó bottal, az idén is Medgyessy Zsolt nyerte, 214,4 méteres dobás átlaggal, Bárdóczky Zoltán és Tóth László előtt. A féderbotos kategóriában is ez a három versenyző végzett az élen. Ha már féder, lezajlott a Féder klubcsapatok országos bajnoksága, amit a Maros Walterland csapat nyert. Karbzum Molnár Sziget lett a második, ez a két együttes jövőre a világbajnokságon is képviselheti Magyarországot. Befejeződött a rakósbotos pontyfogó bajnokság, legfeljebb 13 méteres rakósbottal művelik ezt a műfajt, a bajnok pedig Magyar Gábor lett. Győrben a múlt hét végén reggel, jókor a Street Fishing bajnokság résztvevői szaladgáltak a Mosoni Duna és a Rába partján, hiszen ott rendezték meg az idén ezt a városi pergető versenyt, és egyre népszerűbb, egyre népesebb a mezőny, egyre több a hölgy induló is a versenyzők között. Az idei bajnok Janov Alexander és Molnár Krisztián párosa, több mint 40 párosból lettek ők a legjobbak. Most ezekben a percekben is zajlik Portugáliában, Montargilben az U25-ös, tehát a 25 év alattiak, illetve az 55 év felettiek féder világbajnoksága. Kedves hallgatóink, szurkoljunk együtt a magyar fiúknak. Végeredmény majd persze csak este felé lesz. Mi pedig folytassuk.
4: Egy picit rendhagyó lesz a beszélgetésünk Horváth Zsolttal. Hogy néz ki egy horgásztó, ugye? Van egy ilyen zöldes-barnás víz, vízből áll, meg partból. A part a vízből kiáll, és oda ülnek a horgászok.
5: És a partot általában nem húzza el a hal, éppen ezért érdemes partról horgászni, nem csónakból, de félretéve a tréfát, üdvözöllek és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Elsősorban pecásnak mondanám magam.
4: No, akkor, mint pecás, te mikor kezdted?
5: 10 éves koromban érintett meg a horgászat. Nem is igazából volt családi kötődésem, nem tudom, hogy honnan jött ez a dolog, és elkezdtem lejárni a Kisdunára egy úszós bottal, és ez azért fontos, mert a mai napig talán azt az érzést keresem a vízparton, és azt az érzést próbálom kínálni másoknak, amit én akkor megtapasztaltam. Az ember vágyakozik, várakozik, egyé válik a természettel, van egy kis izgalom, van egy kis kihívás a dologban, és szerintem mindenki ezt keresi.
4: Vajon miért fontos megmutatni másoknak egy-egy nagy fogást? Miért fontos, hogy a horgászat szeretetéről, vagy esetleg módszereiről minél többet beszéljenek az emberek a rádiókban, televíziókban, vagy akár a közösségi médiumokban?
5: Elnézést a kifejezésért, de ebben biztosan van egy kis pojácaság is. Az emberek megélik az élményeiket, töltődnek, és nem feltétlenül kell ezt másoknak megmutatni, de vannak olyan emberek, és talán én is ilyen vagyok, akiből mindig kikívánkozik valami, nem csak kérdések, hanem válaszok is, és szereti mások elé tárni a tapasztalatait. Lehetséges, hogy ebből a belső indítatásból jött, hogy televíziós munkát vállaltam, illetve próbáltam egy kicsit visszaadni abból, amit kaptam a horgászatból, megmutatni bizonyos módszereket, praktikákat, eljárásrendet, a hallal való kíméletes bánásmódot. Nagyon régen kezdődött.
3: És több csatornán.
5: Revicki Gáborral és László Attilával, aztán komoly lendületet kapott Kátai Robival, Duna TV, M1, M4 Sport, PVTV, Fishing and Hunting. Teltek az évek.
3: Az elején megpróbáltam elmesélni, hogy hogy néz ki egy horgásztó, aminek ott ül a horgász a partján. Hogy kell kinézzen egy ilyen horgásztó? Milyen legyen a partja? Milyen legyen a víz?
5: Be sem kellett, hogy csukjam a szemem, láttam magam előtt, amit mondtál. Nagyon fontos, hogy legyen víz. Szerintem ez az alfája omegája, és megtapasztalhattuk, hogy óriási vízhiány van. A vízhozammal is van probléma, illetve a ciklikussággal is. Pest megyében nagyon sok olyan terület van, ahol az elmúlt 120 napban 20 mm csapadék sem hullott, és ugye a talajból is hiányzik már a víz, ez megérintette a tavakat. Sajnos nagyon sok jó horgászvizet be kellett zárni, le kellett halászni.
3: Kell növényzet? Jobb közérzetet okoz, hogyha minket körülvesz valami zöld?
5: Mindenképpen a part melletti fák, a nádas. Érzelmileg is egy nagyon fontos dolog, hogy ne egy holdbéli tájon horgászunk, de ennek biológiai jelentősége is van. A fák árnyékot adnak, a náda szerves anyagot képes hasznosítani, hogyha esetleg lekaszáljuk és eltávolítjuk, akkor folyamatosan szerves anyagot tudunk kivonni a rendszerből. A hínár az egy buvóhely, de egyben probléma is lehet a horgásznak, és nagyjából ugyanez a véleményem az akadókkal kapcsolatban is.
3: És mi a helyzet a vízi madarakkal?
5: Ha a madarakat említjük, akkor a kormorán azért egy kikerülhetetlen tényező, nagyon komoly halfarkas, őket nem kedvelem.
3: Sokan vannak, akik a kormoránt inkább máshogy szeretnék látni, mint a horgászvizek partjain éppen a jelentős kártétele miatt, és mindmáig nem tudott vele mit kezdeni az állami, sőt az európai szabályozás sem, tehát ez egyike azoknak a sötét foltoknak, amik még megoldásra várnak. De nem mennénk bele ezekbe az adminisztratívnak tűnő részletekbe, folytassuk inkább azzal, hogy hogyan kerül a hal a vízbe, hogyan lesz egy természetes vízen, mondjuk folyón, vagy akár a Balatont említhetném, vagy a Tiszatavat, ott szaporodik. Na jó, de mi van egy olyan tóval, amiből itt a környéken is, vagy országosan most már százas nagyságrendben lehet találni, amit kiástak, vagy sódert bányáztak ott, és ma már horgásztóként működik. Szóval oda hogy kerül a hal, és milyen hal?
5: A természet utat tör magának, és nagyon komoly magyar vizsgálatok vannak arra, hogy a madarak nem csak a lábukon viszik át az ikrát, hanem a tápcsatornán keresztül is életképes ikrát képesek egyik víztestből a másikba szállítani. Tehát a vizek termékenyé válnak, és benépesíti a halállomány. És megjelentek az inváziós fajok, teljesen felborították a képletet. Ha a természetben egy pici űr keletkezik, abban a pillanatban valami vissza fogja pótolni. Jó esetben ez hazánkban, ugye a dévérkeszeg ívott be, hogyha túlszaporodott, akkor utolérte a csuka, ott volt mellettük a süllő, ott volt a harcsa, a balin, mint állományszabályozó, és hát jó nagyra megnőttek mellettük a potykák. Most nem ez a helyzet.
3: A törpeharcsával viaskodunk, a busával viaskodunk, az ezüstkárásszal is viaskodunk.
5: A busával elsősorban ugye a lebegő ikra miatt a folyóvizeken, nagyobb víztesteken és a Balatonon van problémánk, de a törpeharcsával és a kárásszal kapcsolatban bármelyik tavon meggyűlhet a bajunk, és én ezt óriási gondnak tartom. Annyira gyorsan szaporodnak ezek a halfajok, hogy az űr pillanatok alatt kitöltik.
3: No, de hát jó horgászhalak.
4: Magad is fogtál elég sok kárászt, azt hiszem eddig.
5: Gyermekfejjel örömet okozott, horgászati jelentősége még mindig van, de óriási a károkozása. Megeszi a többi halfaj ikráját, adott esetben még ivadékát is. Nagyon-nagyon rosszul hasznosítja a természeti erőforrásokat, és nem lesz belőle annyi halhús, mint például egy buta ponty esetében. Oxigén tud elvonni. Gupi méretű kárászok hemzsegnek bizonyos víztestekben, mérgezi a vizet, elvonja az oxigént, elveszi az életteret, és nem kívánatos, úgy ítélem meg. És hát a törpeharcsával ugyanaz a helyzet, ha fog valaki egy sörös üveg méretűt, szívesen hazaviszi, elfogyasztja. Értékes halhús. De csökött az állomány, mindenre ráugrik, ugyancsak megeszi az ikrát, illetve mindent hasznosít, kiszorítja az őshonos halfajokat.
4: És mit csinál ilyenkor egy tógazda, hogyha azt veszi észre, hogy egyre több a törpeharcsa, vagy az ezüst kárász a tóban?
5: Tiltani kell a visszaengedést. Ki kell venni a víztestből. De ami ennél is fontosabb, hogy tudatos ragadozó hal telepítéssel lehet féken tartani. A ragadozóink nem bírják már a versenyt. A csuka egyértelműen a felmelegedés vesztese lett. Ezt sok évvel ezelőtt megtapasztaltam már az Ebrón, illetve a Pón, hogy csukával nem lehetett találkozni, ám nagy mennyiségben volt harcsa és süllő. Hát ezt bizony át kell ültetni a hazai viszonyokra is. Csukát nagy mennyiségben nem nagyon találunk már sehol. A süllő és a harcsa balinnal karöltve, esetleg sügérrel azért féken tudja tartani a szeméthalat. Ez esetben ugye a kárászt és a törpeharcsát. Ragadozó, ragadozó, ragadozó. Ez a lelke egy tó üzemeltetésének. Nagyon vigyázni kell a ragadozóra, és akkor szépen letisztul a kép.
4: Mi a helyzet a méretekkel, mondjuk a ponty méretekkel? Mert hát a horgászok egy része abban megszállott, hogy minél nagyobb halat fogjon, tudjon dicsekedni a barátainak, hogy ó, én már 20-on fölül, 30-on fölül, ezért megy horgászni. Egy tógazdának ez mit üzen? Az, hogy gondoskodjon arról, hogy legyen a tavában legalább egy-két 20-30-on felüli hal.
5: Óriási a kérdéscsomag, és próbálom kicsit szétválasztani, sőt vissza is ugranék a nagyhalak esetében ugye a harcsára. Hogyha egy harcsa nagy méretűre megnő, óriási horgászélményt tud adni az elejtőnek. De ha egy kisebb víztestben néhány nagy méretű harcsa van, nagyon komoly károkat tud okozni. Nem azért, mert megeszi a pontyot, megeszi a keszeget, hanem azért, mert a saját fajtársait is megeszi. Megeszi a kis balint, a kis csukát, a kis süllőt, a kisebb méretű harcsát, aztán egyedül marad, és egymaga már nem képes elvégezni azt a munkát, amit a tóban bizony neki végre kell hajtania, hiszen egyszerre csak egy helyen tudott lenni, nincs 100 éhes szája, ami az ívó törpeharcsát vagy kárászt föl tudná számolni, de én inkább azt mondanám, hogy 100 darab 1 kilós harcsát szeretnék a tavamba, mint sem 1 darab 100 kilósat.
4: És mi van a pontyokkal?
5: Húzza a horgászokat. Hogyha saját pecámra gondolok, először sikertelen voltam. Nem igazán tudtam halat fogni, és mindenbe belekaptam. Próbáltam pergetni, próbáltam ragadozóra horgászni, úszózni, pontyozni. És az első sikerek abban merültek ki, hogy lementem a vízpartra, és tudtam egyáltalán halat fogni. Aztán tudatosan próbáltam egyre több halat fogni. És amikor viszonylag jó ütemben fogtam már a halat, és eltelt néhány év, akkor kitűztem azt a célt, hogy most már igazán nagy halat szeretnék. Ez nálam az amúrozással kezdődött, majd a pontyozással folytatódott, és ha életem halát nem is fogtam meg, de azt gondolom, hogy sikerült föltennem az íre a pontot.
4: Akkor neked is vannak a legnagyobb fogásaid. Akkor most tegyünk egy kis kitérőt.
5: 2006. 6. hó 6-án fogtam 27 kiló fölötti pontyot Gyékényesen, vadvízen. Ez egy óriási élmény volt. Több 20 kiló fölötti amúrt. Pón fogtam 92 kilós harcsát, nagy csukákat, nagy süllőket hazai vizeken. Azt gondolom, hogy voltak csodálatos pillanatok. Én nagyon sokat kaptam a horgászattól. Volt olyan év, amikor 100 napot töltöttem sátorban horgászattal.
4: Az igen, örülhetsz, hogy megengedhetted magadnak mindezt.
5: Nem engedhettem meg, de megengedtem.
4: Térjünk vissza a halakhoz. Honnan lesznek a halak a tóba?
5: Fontos leszögezni, hogy a halaink mindegyike, amennyiben nem hibridizált példányokról van szó, és ugye itt hibridről mondjuk elsősorban az afrikai harcsa esetében beszélhetünk, képesek leívni a természetben. Tehát ha egy pontyot bármelyik horgászvízben megfogok, megfelelő körülmények közé helyezem, megfelelő a hőmérséklet, ő bizony le fog ívni, és életképes egyedeknek ad életet. Ez egy nagyon fontos alapvetés, mert sok horgásztól hallom, hogy a halas szakma olyan halakat szaporít, amik képtelenek a természetben érvényesülni. Ez nem igaz. Ha megfelelőek a körülmények, akkor a halak képesek szaporodni, és ott szépen kialakul az egyensúly, megint csak tegyük hozzá, ha nincs ott a kárász és nincs ott a törpeharcsa.
4: Az invazív halak változatosságáról már beszéltünk, de horgászati szempontból fontos az, hogy egyfajta változatosságot nyújtsanak a tavak. Tehát ne csak pontyot tudjak fogni benne, arról nem is beszélve, hogyha a gyerekkel együtt kimegyek, akkor a gyerek mód fölött fog unatkozni, hiszen neki egy 5-6 kilós ponty nem ellenfél, mert nincsenek egy súlycsoportban.
5: Mindent egyszerre nem lehet csinálni, és főleg nem lehet egy kicsi tóban, egy néhány hektárosban. Törekedni kell rá, hogy színes legyen a repertoár, de vannak alapvető ellentmondások. Mindenki szeretne compót fogni, meg harcsát is. Csak a harcsa megeszi a compót. Egy szintájon élnek, drága eleség, lehet pótolni, de ugye ellentmondásos. A keszegállományt lehet cizellálni, de elsősorban a dévérkeszeg az, ami nagy mennyiségben képes szaporodni. Szállítani nehéz, problémás halászni, de hogyha van egy tóban, akkor szépen tud iperedni. Mellette elfér a vörösszárnyú keszeg, a bodorka, és nagyjából a sor végére értünk, mert nagyon sok halfajt fel lehet még sorolni, de mennyiséget produkálni ezekből nem lehet. Ugyanez a helyzet a ragadozóval is. Egy hektár vízterületen, halastavi környezetben 40, 60, 80 kg ragadozót lehet megtermelni egy évben. Nyilván a vízben lehet több, de ugye a hozam nem lesz ennél lényegesen magasabb, mert 1 kiló ragadozó halhús létrehozásához a ragadozónak 8 kg-nyi haleleséget kell megennie. Hát ugye nincs annyi kaja a tóban. Vagy ha nagyon-nagyon sok a szeméthal, a táplálék, akkor oxigénhiány lesz, akkor a ponty nem fog tudni érvényesülni. És van egy furcsaság, ponyból egy hektáron lehet tartani 20 mázsát, meg lehet nevelni. Tehát leginkább a hazai környezetben a ponty képes érvényesülni. Tehát az egyértelműen kijelenthető, hogy nagy biztonsággal, folyamatosan pontyra lehet horgászni és horgáztatni, mert a ponty jól tud szolgálni, illetve jól tud érvényesülni a hazai vizekben. Ez nem elmondható a keszegfélékről és a ragadozókról sem, tehát a kör tulajdonképpen be is zárult.
4: Azon túl, hogy egy változatos vagy a lehetőséghez képest változatos halállományt sikerül kialakítani, az is fontos szempont, hogy hogyan lehet megvédeni a horgászoktól ezeket a halakat.
5: Nem kell megvédeni. Nem rossznak az emberek. Tanítani kell őket, és ez egy filozófia. Ez nem lehet tolakodó, és nem lehet fölényes ez a tanítás. Egy együttműködésre kell őket hívni, és amikor horgásztó üzemeltetőként kezdtem, azt a célt tűztem ki, hogy mindenkivel beszélgessünk, és tárjuk elé, hogy az a szabályrendszer, amit mi kitaláltunk, az nekünk miért fontos, a halaknak miért fontos, és hosszú távon annak a horgásznak is fontos, érezze magáénak, aki megérkezett hozzá. És ha valaki például kicsi merítőt használ, nyilván egy krumplis zsákba is be lehet gyömöszölni egy 20 kilós pontyot, de ha belekiflizik, megfeszíti a testét, képes a saját farokúszóját letörni, és akkor mondjuk, hogy hát jöttek a cseh horgászok, és ők úgy jelölik meg, hogy levágják a farokúszót. Nem igaz, hogy letörik a merítőben. Hogyha nincs bölcső, pici a matrac, pattog a hal, megsérül, lepereg róla a pikkely, nyári időben megsérül rajta a nyálka, bepenészedik. Ha agresszívan fárasztom a halat, és széttépem a száját, ugye olyan maradandó károsodásokat tudok okozni, ami nem kívánatos, és egy nagyméretű hal valóban óriási érték, de ami ennél is fontosabb, nagyon hosszú idő.
4: Én ezt mindet készséggel elhiszem, miután magam is horgász vagyok, de az is eszembe jut, hogy annak idején, mondjuk régen, ha egy horgász elindult mondjuk vonaton, vagy felült egy pocsákkal, vagy felült a biciklire, és minden elfért. Ma Hát utánfutó kell ahhoz, amit itt az előbb elmeséltél, hogy szükség van rá, mint halvédelmi eszközre. Nincs ebben valami túlzás?
5: Szerintem nincs túlzás, hogyha valaki jó eséllyel instant örömökre vágyik, és egy délután alatt akar 10 kiló fölötti pontyot zsákmányolni. Én hónapokig vadáztam életem első 10 kiló fölötti pontjára. Vannak olyan horgászvizek, hogy oda megy az ember egy délután a specára, és meg tudja fogni. Akkor elvárható az, hogy legyen felkészült, és a csomag legnagyobb darabja, a legnehezebb darabja a ponty bölcső, ezt be kell ismernem, hogyha valaki vándorhorgász, akkor azt bizony oda kell cipelni, vagy ott esetben lehet bérelni a horgásztavakon, de használni kell, mert az fogja megóvni a nagy halat.
4: Tehát akkor ezekre a védelmi eszközökre szükség van. És milyen szabályokra még? Tehát mi az, amit mindenképp szem előtt kell tartani, ha az ember elmegy valahová horgászni? Mint ahogy a kocsmában nem köpködünk össze-vissza a padlóra, és tekintettel vagyunk a szomszéd fröccsözőre is. Horgászoknál ez hogy van szerinted?
5: Egyetlen egy dolog jut még eszembe a felszereléssel kapcsolatban, hogy lehetőleg szereljünk csúszóra. Hogyha elszakad a zsinórunk, vagy dobásnál elrepül, megeszi a halat csalit, akkor ne cipelje magával a nehezéket. Az összes többi dolog, ami eszembe jut, az nem feltétlenül horgásszabály, inkább a társadalmi együttélés alapszabályaival vág össze. Ne hangoskodjunk a vízparton, ne hagyjunk magunk mögött szemetet. Nincsenek olyan nagy dolgok, szerintem egy kicsit túl van reagálva ez a kérdés. Természetesen kell viselkednünk, tágasak a horgászállások, elférünk egymás mellett, pecázzon mindenki saját örömére, és ugyan sporthorgászatban hiszek a leginkább, de lényegét, értelmét látom a halfogyasztásnak is. Nincs azzal baj, hogyha valaki hazaviszi a halat és megeszi. Sőt, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Ebben a felgyorsult, őrült világban talán a legegészségesebb táplálék az édesvízi hal. És mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy együnk minél több halat. Ez egy nagyon jó dolog. De ne vigyünk haza 30 darabot a Warburg csomagtartójában. Ne legyen deviza, amit el tudok cserélni a szomszéddal bármire. Becsüljük meg a halat, és fogyasszuk. Azt a méretet vigyük el, és azt a mennyiséget, amire szükségünk van.
4: Te szereted a halat?
5: Igen.
4: Főzöd is?
5: Tudnám főzni, de keveset gyakorlom. Különben a sült halat talán egy picit jobban kedvelem, de a halászlé az nekünk magyar embereknek szerintem egy ilyen alapvetés. Csoda.
4: Mikor horgásztál utoljára?
5: Pecázni szoktam. Nem nagyon horgászom már.
4: Mi a különbség?
5: Abszolút élvezett faktor érdekel. Pecásként kezdtem, elkezdtem horgászni nagyon nagy tudatossággal, többhetes felkészülésekkel, csaligyártással, listákat készítettem. Ott tényleg a lámpától kezdve minden ott volt a sátor, hogy tényleg tartalmas legyen a horgászat. Nagyon sokat versenyeztem, külföldre is jártam, és visszatértem a pecához. Imádom az úszós horgászatot, vagy egy nagyon-nagyon pici féderbotot, egy ilyen vékony zsinóros, 20 grammos kosaras, mindent megfogok pecát, visszatértem az alapokhoz, ez az igazi öröm.
4: Mikor horgásztál utoljára? Erre nem válaszoltál. Lapozni kell az emlékekben?
5: Igen, igen. Sok évvel ezelőtt horgáztam utoljára, pecázni leginkább a Tiszán szoktam, nem saját vízen, illetve Háromfán, Pálinkó Karcsi atyai jó barátom társaságában, nem a teljesítményről szól a dolog.
4: És mi van a bakancs listával a nagy külföldi vizekről? Az Ebrót már említetted, hogy megjártad.
5: Nem vonz. Nem vonz. Láttam szép halakat, aranymárnát, ezt a Golden Mushirt, amit a Himalájában lehet fogni, szívesen kézbe vennék egyet, az egy ilyen érdekes hal a számomra, de a hazai vizeket tartom a legjobbnak.
4: Következő alkalom. Van terv?
5: Őszi süllőzés, keszegezés, ilyenkor megpihennek a munkálatok nálunk is a tóparton, kevesebb a horgász, több időnk van egymásra, tudunk egy picit sütögetni, el tudunk vonulni, tudunk egy jót pecázni. Eznek mindig inkább az ősz. Tavasztól őszig óriási munkában vagyunk.
4: Akkor várod a telet? Várod a hűvösebb napokat?
5: Hát, nagyon várom, és van benne egy ilyen kis érdekesség, hogy ilyenkor késő ősszel télen még egyedül is ki szoktam ülni. Tehát ez az abszolút elmélyülés, amikor egyedül kimegyek pecázni. És azért nem mondom el a kollégáknak sem, mert nem szeretnék látogatót fogadni. Mert hogyha valaki odajön, és megkérdezi, mi járatban vagyok, és én most mit csinálok itt, akkor össze is pakolok, és hazamegyek.
4: Akkor én is utadra engedlek most, köszönve a beszélgetésünket. Gondolom, egy csomó új és érdekes információhoz jutottak a kedves hallgatók. Horváth Zsolttal Bálint Attila beszélgetett.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nem is feltétlenül a válaszok a fontosak, hanem a kérdések, amiket felvetettünk, mert ezek gondolatébresztők, amit mindenki saját magában tud tovább szőni. Köszönöm szépen.
4: Én is.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az idényt remekül kezdő angyalföldiek a 9. forduló nyitómérkőzésén hazai pályán szárnyalhatnak tovább. A szabolcsiak legutóbb győztek a fővárosban. Vasas Kisvárda labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben ma 14 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Max Verstappen indulhat az élről a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprintfutamán. Nyomoz a rendőrség Rákai Filip cégének földügylete miatt. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A női kézilabda NB1 ötödik fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó. Ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa, az esztergomi Faragó Lea volt 8 góllal. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban szintén az ötödik fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az Eto pályaválasztóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen, a Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüskecsarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen. Még Székesfehérváron a Hidrofehérvár a V19 6-1-re alul maradt az Salzburggal szemben. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. A második helyen a Mercedes brit versenyzője George Russell végzett, a monakói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként, míg a VB ellovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. A sprint futamot magyar idő szerint ma 11 órától rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nyomozás folyik Rákai Filip cég ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácalmáson a Hankok központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A balatoni nagy beruházás

0: Sok leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart, ma és holnap a szakemberek váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, továbbá átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek, és onnan is indulnak.
1: Közlekedés.
0: Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a Budapest maraton miatt. Lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett tömegközlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz.
1: Időjárás.
0: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szép napot, drága hallgatók, ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Somogy Zsófinak adom át a mikrofont, akinek a vendége Bódis Tamás volt.
4: Köszöntöm Önöket, Somogy Zsófiát hallják. Vendéget köszöntetünk a stúdióban, Bódis Tamás ultra futót, aki szeptember végén megnyerte a Spartatlont, új pályacsúccsal ráadásul, ugye 246 kilométerről beszélünk, és mindjárt részletesebben beszélgetünk erről a versenyről, és egyébként is a te ultra futópályafutásodról. Szerbusz, köszöntelek, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: Hát ugye ez a 246 kilométeres táv, ráadásul ugye új pályacsúccsal a Spartatlonon, ez nyilván ez egy, gondolom, egy ultrafutónak csodálatos esemény, csodálatos eredmény, de nyilván egy laikus hallgatónak azonnal megcsapja a fülét a 246 kilométer, meg az a 19 óra 41 perc 51 másodperc, ugye ez az új pályacsúcs, amit ugye hát futva töltöttél tulajdonképpen, szóval nyilván azért ismerjük már meg azért az emberek számára sem, ő ismeretlen már ez a szakág, vagy az ultrafutás, de azért ezt egy picit mindig emészteni kell. Ugye olvastam egy interjút, és azt hiszem, hogy ez evidens, hogy szeretsz futni, szóval azért enélkül azt hiszem, hogy ez így nem menne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent neked a futás, mit jelentett akár a kezdetekben, amikor végül aztán arra fele orientálódtál, hogy ezt egy komolyabban akár ilyen magas szinten csináld.
5: Hát nekem a futás már gyerekkoromban elkezdődött, mondhatni, hogy általános iskolás koromban, akkor egy kicsit ilyen köpcisebb gyerek voltam. Ennek ellenére tök mozgékony voltam, és kifejezetten kértem akkor a testnevelő tanárt, hogy nem lehetnék én is atlétika versenyekre. Ott a testsúlyom ellenére azért egész jó eredményeket el tudtam érni, úgyhogy ide teljesen visszavezetném, és ez az egész végig vezette az egész életemet. Középiskolában már annyira nem játszott nagy szerepet, de amikor 2021-ben elkerültem katonasághoz, és ugye katonának adtam a fejem szerződés, és katonának Szolnokon, akkor ott egy, hát ugye ejtőernyős szerettem volna lenni, ott volt egy ilyen alapkiképzés, ezen pedig volt egy ilyen 3000 méteres felmérő futás, ahol olyan jól sikerült ez a felmérő futás, hogy ott, az ott alakulatban legjobb futó mögöttem ért be, és akkor a sporttiszt megkérdezte tőlem, hogy hogy nem mennék ilyen honvédségi mezei futóbajnokságokra, akkor pedig erőszeretettel mondtam neki, hogy de persze, én egy ilyen versenyző szellem vagyok. Ott pedig azért nagyon ritka volt, amikor mondjuk nem dobogón értem célba. Ezt követően pedig a alakulatban több olyan futó is volt, aki civil versenyekre is szokott járni, meg eseményekre, akkor elhívtak egy ilyen versenyekre, egyébként ez a Túri Kupa volt, egy félmaraton, amit ilyen 1:21-es idővel tudtam így produkálni, az pedig úgy, most nem egy profi szint, de azért amatőr szinten az egy egész jónak számít. És amikor vége lett a honvédségnek, akkor én elkerültem kamionosnak, ott pedig nem akartam abba hagyni ezt az egészet, ott parkolókba kezdtem el futni, ott többször voltak ilyen fogadások, átmásztam egy kerítést, kimentem Svájcba a hegyeket futni, eltévedtem, és 2017-ben, amikor előtte hagytam abba, személyszállító lettem, taxisofőr Budapesten, akkor pedig munka közben többször megálltam edzeni, és folytattam a munkámat egy tusolás után. Ezt követően pedig úgy voltam vele, hogy tetszett ez az ultrafutás, szeretném elkezdeni, és 2017 októberében volt az, amikor elhatároztam, hogy én ezen a spártatlanon indulni szeretnék, és másfél hónap alatt úgy felkészültem. Ez a Margit-szigeten volt megrendezésre, akkor került ott egy spártai százas nevű futóverseny, ahol olyan időeredményt tudtam futni, ami abszolút idővel, tehát nem kellett sorsolásra várnom a spártatlonra, ki tudtam jutni, és 2018-ban már én szeptemberében kint voltam, ahol negyedik helyen értem célba, ezt követő évben, 19-ben pedig meg is nyertem, úgyhogy így röviden, tömören így talán látszik, hogy mennyire végigkísérte az egész életemet ez a futás, ezt már csak csiszolni kellett.
4: Visszakanyarodok akkor oda, ahol egy picit úgy utaltál arra, hogy azért jöttek az eredmények, és nem csak te akartál futni, hanem bátorítottak is arra, hogy akkor itt és itt induljál el. Mit adott neked a futás, miközben futottál, vagy említetted, hogy dolgoztál akár kamionosként, taxisofőrként, és megálltál, hogy fussál, szóval miért? Tehát az ember miért akar ennyire futni, vagy te miért akartál?
5: Én világéletemben környezetem is úgy ismert, hogy én egy ilyen versenyszellem vagyok bennem, mindig ott volt ez a versenyszellem. Nem csak a futás iránt, bármi, volt egy munkahelyem, akkor a legjobb akartam lenni, a sofőr voltam, a legjobb sofőr akartam lenni, szerettem mozogni, nagyon sokszor fiatal koromban ez még hozzátartozik, ha egy buliból nem tudtam hazamenni, akkor hazafutottam, és kellett egy olyan sport, amit szeretek is csinálni, amihez van is kedvem, és meg tudom mutatni a tehetségemet, amiben ki tudok bontakozni, és ezt a versenyszellemet ki tudom élni, és én ezt a futásba találtam meg. Mai napig ez hajt, én nem tudok csak úgy céltalanul kimenni, mindig kell egy cél, ami hogy majd egy versenyre készülök, vagy valamit megdöntök, vagy valamit letörök, és valahogy nekem a futás ez most annyira kinőtte magát, hogy nem tudom ennélkül elképzelni az életemet. Azért is lettem edző, atlétika edző, ugye elkezdtem táblai kiegészítőket fejleszteni, saját céget hoztam létre, mert ez is valamilyen szinten ide kapcsolódik, hogy lehet a testet még jobban működtetni, hogy lehet még a testből legálisan többet kihozni, mire lehet képes a test. Egyszerűen már erre tettem fel az egész életemet. Azt tudni kell, hogy nekem több munkahelyem volt, ugye voltam szakács, taxisofőr, kamionos, katona, de valahogy mindig ilyen 5 évet töltöttem el ezekben a munkahelyekben. Most a futás, atlétika is ebben a világban már 7 évnél járok, de még mindig olyan szeretettel csinálom, hogy egyszerűen mindig arra gondolok, soha nem akarom abba hagyni. Annyira szeretem csinálni. És így tudnám valahogy kifejezni magam, hogy mit érzek a futás iránt.
4: Ha minden igaz, akkor viszont cselgáncsoztál, és asztali teniszeztél is még korábban, és említetted ezt a versenyszellemet, hogy mindenben a versenyt láttad. Azzal a két sportággal mi a helyzet? Most én kettőről tudok, lehet, hogy mást is kipróbáltál, szóval kellettek például a visszacsatolások, a pozitív visszacsatolások például a futásban, hogy inkább azt válasszad, vagy hogyan, mégis hogyan alakult az, hogy mondjuk ebben a két sportágban aztán végül nem ragadtál ott, hanem akkor a futás volt, amit választottál.
5: Ez eltérő sportág eléggé. Az asztali teniszt azért választottam, mert középiskolában nem volt lehetőség futásra, nem tudtam megmutatni egyébként ott annyira tehetségemet. Általános iskolás koromban ugye volt néhány ilyen atlétika verseny, középiskolában teljesen máshogy nézett ki az egész, ott maga a testnevelő szakág, vagy nem tudom, a testnevelés, a tornaóra, ott sem volt ez annyira elfogadott, úgyhogy nem is tudtam abba az irányba elmenni, ott inkább sokkal bejáratabb volt ez az asztali tenisz, én minden esetben valamit szerettem volna csinálni, kb. Így nulláról kezdtem el, hogy csak átütöm a hálón és pattog a labda, utána valamilyen szinten oda is eljutottam, mert diák olimpiára elmentem, de azért az egy olyan sport, ahol nagyon sokat kell vele foglalkozni, ahol nagyon precíz kis csukló mozdulatokkal órákon át kell naponta tekergetni a labdát, mert ezt igényli. És amikor én elhagytam a középiskolát, végeztem, akkor ugye az ott megszűnt, mert abban a középiskolában volt lehetőségem ezzel foglalkozni, amikor ugye elkerültem, kijártam az iskolát, elkezdtem dolgozni, ott már nem volt lehetőségem, és ugye ennek így véget vetettem. Na és ott kezdődött ugye ez a cselgáncs, akkor az ottani főnököm behívott egy ilyen, hát egy Magyarországon egy elég híres cselgáncs oktatót, akkor úgy kimentünk, mint szakácsok, mindenki összehívta a bandát, mert ő nagyon szerette volna, hogy onnan többen elmenjünk, maga a főnököm is egy ilyen sportember volt, akkor elkezdtük ugye ózdani ezt a cselgáncsot, csak ugye érdeklődés hiányában ez már úgy annyira nem működött, és abba hagyták ezt a foglalkozást. Később pedig, amikor elkerültem a katona lettem, és elkerültem a honvédséghez, akkor ott megint volt újra lehetőségem ahhoz, hogy ezzel a cselgánccsal foglalkozzak, és Szolnokon elkezdtem megint ilyen cselgáncs órákra járni. Ott viszont azért kellett abba hagyni, mert az egyik lábom elég erősen viszeres, és nagyon sokszor összerúgtunk ott, akivel éppen próbáltunk, és ebből elég komoly problémáim voltak. Ez miatt pedig ezt abba kellett hagyni. De kb. Nem sokkal később kezdődött el a futás, úgyhogy ez nagyon kapcsolódik mindenhez.
4: Nagyon egyszerű a kérdés, vagy talán túl nehéz. Hogy lesz valaki ultrafutó? Tehát, hogy az egy idő után nyilván az ember gondolom, hogy rájön, hogy mi való neki, igen, amikor a távokat nézi, vagy akkor azon gondolkozik, hogy mi az, amiben eredményes tudna lenni, de azért nem evidens, hogy ilyen hosszúságú távokon akarjon versenyezni az ember, szóval hogyan alakult az, hogy te végül is tényleg az ultrafutást választottad?
5: Nem volt tervezve, tehát nem terveztem be. Nekem van egy példakép a mai napig, Szőnyi Feri, szerintem már nagyon sokan hallottak róla, őről azt lehet tudni, hogy ugye interkontinentális bicikli versenyeken indul, és ugye Amerikát keresztbe szeli egy biciklivel, ami 12.000 kilométer. Amikor én ugye hallottam erről a spártatlonról, akkor olyan 2010-2011 körül, akkor ő volt az a személy, aki elment a spártatlonra, és amikor futotta a spártatlont, akkor otthon Komáromba ő érte futottak a településen, addig futottak egy körön, míg ő be nem fejezi az egészet, és én innen szereztem tudomást erről a versenyről, és akkor én már tudtam, hogy egyszer, valamikor, nem tudom mikor, de hogy én ezt a spártatlant leszeretném futni.
4: Amikor ezt eldöntötted, bocsánat, hogy beleszólok, akkor nem milyen van. Szintű futó voltál, vagy milyen?
5: Nagyon kezdő. Uh-huh. Akkor lehetett az, hogy ugye elhívtak a honvédségből ilyen civil versenyekre, és így hát ezt a 1-21 körüli félmaratont le tudtam futni. De akkor éreztem, hogy ez egy akkora távolság, hogy még nekem is elképzelhetetlen. Csak úgy felraktam valóvá polcra, hogy majd egyszer, sok év múlva, valamikor még nem tervezem, de ezt majd úgy szeretném elérni. De akkor is nem az, hogy megnyerni, csak úgy végigmenni rajta, mint hát, akkor Szőnyi Feri. Nagy dolog. Igen. És ahogy teltek, múltak az évek, és ugye az életem is változott, az élet sorsfintora, ugye, teljesen más szakmákban dolgoztam éveken keresztül, a futást valahogy soha nem engedtem el, még akkor is csak a futás szeretetért, szerettem futni, szerettem versengeni, de nem ezekben az ultrafutó távokban. És amikor én eldöntöttem 2017-ben, hogy jó van, akkor megnézem, hogy ez mivel jár, hogy mit bír ki a testem, akkor is még csak arra gondoltam, hogy csak teljesítem ezeket a távokat. Nem gondoltam arra, hogy majd én itt valami nagy csúcsot fogok futni, vagy meg fogok nyerni egy versenyt. És ugye az első ilyen futás, ez a spártai százas volt 100 kilométeren keresztül, ott, amikor annak vége lett, pár nappal később azt éreztem, hogy valami nagyon nagyot vittem véghez, hogy azért 100 kilométer autóval is, ha el kell indulni, azért az úgy 100 kilométer, úgy időbe telik. És szerintem ott akkor indult el valami bennem. De mint mondtam, még akkor sem ez a magasságokban való versengés, hanem csak a teljesítés.
4: Tehát akkor ez a 100 kilométer volt az első olyan igazán nagy, mondhatjuk, teljesítményed, ami már tényleg olyan, hogy ugye nem fél maraton.
5: Igen.
4: És azután akkor te inkább megerősödtél abban, hogy ez neked való? Tehát vagy mi az, ami utána történik ilyenkor az ember? Nyilván majd kifejtjük, hogy igen, a szakmai részét is akár, persze nem teljesen elmélyedve benne, csak nyilván, hogy a laikusok is értsék, hogy mi történik egy ilyen hatalmas teljesítmény után az emberrel, de azért a 100 kilométer az is eléggé brutális. Igen. Szóval amikor először ezt véghez vitted, akkor utána hogyan gondoltál vissza arra, hogy akkor hogyan folytass tovább? Tehát milyen visszajelzés adott neked ez a teszt, mondhatjuk így is akár?
5: Ugye, amikor én elindultam ezen a 100 kilométeren, akkor én mondhatni egy zöldfülűként mentem el, az volt az első, nem is tudtam, hogy az edzés munka elég lesz-e hozzá, amit én csináltam, hogy képes legyek lefutni, de ugye ott voltak körülöttem más emberek is, más indulók is, akik tapasztalt futók voltak, akik 5 éve, 10 éve már ezt csinálták, ők mélyen benne voltak. És én ezt a versenyt megnyertem akkor.
4: Azért.
5: És ugye... Uh-huh. Ott azért ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy akkor valamit jól csinálok, hogy ilyen rövid időn belül, hogy lehetek én erre képes, és talán ezzel lehetne kiegészíteni, hogy mi volt az. Ezt pedig vissza tudnám vezetni a gyerekkoromhoz, hogy ez hogy lehetséges, hogy nálam, amikor én gyerek voltam, meg középiskolás, akkor azért az úgy munkával telt, vagy mozgással telt, vagy nem voltak még ezek a mobiltelefonok, akkor még mi nem úgy nőttünk fel, hogy nyomkodtuk a telefont, vagy beültünk egy számítógép asztal mögé, és akkor játszottunk, hanem kimentünk hétvégén akár délre focizni, és akkor este már ordibáltak a szüleink, vagy jöttek le a focipályára, hogy gyertek haza. És egész napot játszottunk, fociztunk, és ez idő alatt, tehát itt a gyerekkortól mondhatni, hogy a katonás évei, még a 20 éves koromig, itt komoly terhelés alatt és mozgással telt ez az időszak, és nagyon jól tudjuk, hogy itt ez a serdülő korban tud kialakulni, kifejlődni leginkább az állóképesség. És én ide valahol vissza tudnám ezt az egészet vezetni, hogy én ott már kaptam egy nagyon jó állóképességet. Mm-hmm. És ez a 100 kilométer, hogy így le tudtam hozni, és ugye tapasztalt futókat tudtam magam mögöttől, ez egy visszajelzés volt, hogy nekem itt van keresni valóm. Akkor pedig ugye eldöntöttem, hogy ezt majd szeretném folytatni, és ebben szeretném letenni a voksomat.
4: Ez mikor volt? Ez
5: 2017 októbere.
4: Ez volt 2017 októbere.
5: Így és van, után... nem októberében kezdtem el futni újra, és ez 2017 decemberében volt, december aha, eleje. Uh-huh. Hát durván másfél hónap volt a felkészülési időm erre a konkrét versenyre.
4: Rá 2 évre meg már megnyerted az első spártatlont.
5: Igen.
4: Na de akkor ezután a 100 kilométeres, hát tényleg így, hogy meg is nyerted, mondhatni, első ilyen komoly megméretésedet, akkor utána mi volt, ami a következő lépcsőfokot jelentette, hogy akkor hogyan tovább? Mert ugye most mondtad, hogy, vagy most beszéltük ugye, hogy még 2 év volt a spártatlonig, amit már kinéztél magadnak, de akkor addig ott milyen nagy lépcsőfokok jöttek?
5: Uh-huh. Ugye az a győzelem volt, ez 2017-2018 szeptemberében is voltam a spártatlonon, ott negyedik lettem.
4: Uh-huh.
5: Tehát elsőnek én negyedik lettem a spártatlonon. Hát amikor megvolt a 100 kilométer, és tudtam, hogy biztos bekerülő vagyok, és tudtam, hogy ugye ennek több mint a duplája a spártatlon hegyeken kell futni, tehát azért itt 1200 méteres hegyen átmenni, árkon, bokron, földúton, eszméletlen sok emelkedő, tehát itt 3-4 kilométeres, 12%-os emelkedőkről is beszélünk, tehát nem egy sík valamiről. Innentől kezdve az volt a következő lépés, hogy ennek megfelelően igazítsuk az edzéstervet, hogy a kilométer mennyiség már jóval 100 kilométer per hét között legyen, vagy 100 és 150 kilométer között legyen. Ugye itt fel kellett készíteni a testemet. Jöttek a hétvégi hosszú futások, 40-50 kilométer, dupla 40 kilométer, dupla 50 kilométer, és kb. így telt, próbáltam ugye a szervezetemmel elfogadtatni azt, hogy itt valami nagy dolog fog történni, hogy itt ha végigmész ezen a 246 kilométeren, akkor a tested az tiltakozni fog rajta, és ugye ki kell bírni. Itt nem volt még tapasztalatom benne, én is csak próbáltam cikkekből tájékozódni más ultrafutóknak a véleményei, élménybeszámolói, és ugye tisztában voltam, hogy ez mivel fog járni. Akkoriban még nem nagyon volt ennyi edző, meg ultrafutó edző, meg nem tudom, tehát mostanában már tényleg lehet mondani, hogy lassan minden emberre jut egy, de akkoriban nem lehetett ilyeneket találni, és nem nagyon tudtam segítséget kérni senkitől, és valahogy ez így magam voltam ebbe benne, úgyhogy ezzel telt ez az időszak, hogy tanuljak, megtanuljam a testemet, hogy működik, mire van szüksége, hogy kell frissíteni, utána nézni a versenyre, nehézségekre, külföldi oldalakat bogarászni, úgyhogy ez egy komoly feladat volt akkor. Másodjára, amikor mentem, már sokkal könnyebb volt, ismertem a pályát, tudtam, hogy milyen a pálya, tudtam, hogy ez igazából mindenki csak az egy nagy hegyről beszél, holott egyébként még eljutok az egy nagy hegyig, ott rengeteg lejtő emelkedő van, ezeket gyakorolni kell, mert a comb az első, ami meg fogja adni magát, hogy azt fel kell készíteni, meg kell erősíteni, meg kell tanulni lazán becsapódni, ehhez el kell menni olyan edzéseket végezni, hogy ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Úgyhogy azért ez egy elég komoly feladat volt.
4: Akkor az első spártatlan, az 2018, vagyon akkor így itt pontosítottunk. Az milyen volt? Azt hogyan élted meg? Itt azért mondtad, hogy azért a test jelez, nyilván vannak mélypontok, hullámvölgyek, ugye itt gondolom, hogy most amennyire én tudom, ugye 80 kilométerig nincs segítség, de utána is talán egyszer, vagy talán, mindegy, ezt majd kifejted, hogy ott pontosan milyen segítséget, vagy akár van egy kísérő személyzet, vagy hogyan tudsz frissíteni, szóval ez a 246 kilométer, amikor először teljesítetted, akkor az milyen élmény volt, mi minden történt ott a testeddel, az elméddel?
5: Jó, tehát a spártatlon, azért itt nagyon sok szabály van, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elmegyek a rajthoz, és lefutom, és van egy, ugye 36 idő maga a szintidő, amivel ezt lehet teljesíteni. Elindul az ember, az első 40 kilométeres pont az, amikor egy segítőt igénybe lehet venni, ott nyúlhat hozzám legelőször egy ember, vagy adhat bármit oda. A következő pont az Korintoszt 80 kilométernél van, tehát addig megint 40 kilométert egyedül kell megtennem. Ezt követően megközelítőleg 10 és 18 kilométerenként van lehetőség arra, hogy kívülről valamilyen segítséget ugye kapjunk.
4: Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Ott, hogy ki az, aki tud segíteni, vagy ez milyen, akár vannak ilyen pont, talán
5: igen,
4: ilyen
5: frissítőpontok
4: hívjuk, igen.
5: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én nevezek a versenyre, akkor be kell neveznem magamhoz egy frissítőt, ugye ahány embert nevezek, annyiszor ki kell fizetni neki is a díját. És vannak GPS koordináták, vannak frissítő pontok, tehát a 246 kilométeren keresztül 75 frissítő pont van kihelyezve. Ott vannak emberek, ugye a versenyszervezőknek az emberei, és amikor én haladok, ők autóval jönnek mellettem, vagy utána, mert nem jöhetnek mellettem, mert nem is szólhatnak egyébként addig hozzám. Gyakorlatilag csak a pontokon kommunikáltunk, mert ezt figyelik egyébként szervezők. Ugye ők már ott várnak a ponton, én beérek a pontra, nekik van egy kártya, leellenőrzik őket, hogy ők valóban az én segítőim, és ugye, hogy én nekem ne kelljen azzal időt tölteni, hogy megtöltöm a kulacsomat, elrakom a zsebembe, vagy bármi van, ő már rögtön ideadja a kezembe, vagy beteszi a kulacsomba, ezáltal ugye időt nyerek. Ha elképzeljük azt, hogy mondjuk 30-szor megállok egy percre, az 30 perc a végén. Ha két percre, az már 60 perc. És ugye most megnézzük a 19 óra 40 percemet, most ugye azt akár el is bukhattam volna a versenyt, ha minden ponton csak egy percnél tovább állok. Tehát ugye 50 perccel értem be Fotis előtt, a második előtt, de ha mondjuk én 50-szer egy percre megállok, és nincs ott egy segítő, akkor az 50-szer egy perc hozzáadódik a végéhez, és már akkor nem sikerült volna, vagy akár a pályacsúcs meg még nagyobb veszélybe lett volna.
4: De úgy is sikerült volna, nem? Hiszen 52 perc volt a második.
5: Igen,
4: második.
5: Lehet, hogy sikerült csak volna, csak igen, hogy érzékeltetni. Világos, ezt csak azt akarom, hogy egy segítő azért elég nagy szerepe van. Tehát az, hogyha minden pontot csak egy percet nyerünk, akkor már ez nagyon sokat számít. De visszakanyarodva, hogy a versenyhez van ez a 36 óra szintidő. Ezt azért nem úgy kell elgondolni, hogy az egészre van ennyi időm, hanem ugye 40 kilométerig meg van határozva, hogy például 6 perces tempóba kell futni. Tehát ott elég gyorsan kell mondjuk a végének futni, aki mondjuk nem olyan jártas a futásba, tehát egy lassabb futónak nehéz ugye bejönni. Korinthoszig megint van egy szintidő, tehát ott lehet, hogy már egy kicsit elég lassabban futni, de még mindig gyorsan kell futni, és valahol Korinthosznál fog majd ez a szintidő egy kicsit tágulni, hogy már elég lassabban is futni. Tehát azért a záróbusz a versenynek az elején sokkal gyorsabban közeledik ugye a mezőnynek a végéhez, és ahogy haladunk a távolságba előre, annál inkább fog lassulni ez a busz. És ugye nekik is már annál inkább lehet lassabban futni. Ez most érám nem érvényes, mert ugye előfutottam mindig, ez csak, hogy a verseny, ez hogy néz ki. Szigorú szabályok vannak arra, hogy például hiába futunk a tengerparton, és ezt úgy képzeljük el, hogy a Spártatlon arról híres, hogy akár 40 fok is van, kánikulába kell futni. És ugye ilyenkor ott van a víz, gondolná az ember, lemegy kicsit, megmosakszik, lehűti magát, de ez kizárással jár. Kommunikáció kifelé egy autó nem lassíthat meg, kísérő nem adhatnak semmit az útról, szigorúan tilos elvenni bármint az útról. Tehát ezért nehéz ez a 40 és 80 kilométeres szakasz, mert ott nekem kell cipelni bármit magammal. Persze előre küldhetnék frissítéseket, pontokra is felveszem, de az megint csak visszakanyarodok, hogyha én elkezdek ott keresgélni az asztalon, akkor mennek a percek, és ha nagyon sokat keresgélek, akkor a végén az az idő hozzá fog adódni. Úgyhogy itt a segítőnek eszméletlen nagy szerepe van. Na de hogy milyen volt ez a 2018-as Spártatlon az első, nem a kánikuláról szólt, hanem akkor volt egy trópusi vihar, olyan szintű vihar, hogy a célba mindent elsöpört a szél, és még a benzinkutaknál is ez a hatalmas nagy hirdető táblát azt is ledöntötte, a hegyen egy útnak egy részét elmosta. És ott már azon gondolkoztunk, hogy ott miért nem fújják le az egész versenyt. Igen, volt olyan kis kínai futó, és pont az egyik magyar Blaskó Misi egy ilyen hídon utul érte, és annyira fújt a szél, volt rajta egy ilyen nejlon zacskó, hogy már így látta hátulról, hogy belekapott a szél, és így átölelte a karját, és akkor így egy kicsit segített neki. Úgyhogy az első Spártatlon, én voltam negyedik célba érkező, nekem volt még az, hogy vártak a szobornál, és volt zene. Onnantól kezdve már senki nem várt senkit a szobornál, mert egyszerűen nem lehetett hangtechnikát, semmit megoldani az esőzés miatt. Ott akkor bennem maradt valami, hogy ez nem az a Spártatlon volt, amiért én ide el akartam jönni. És azért mentem vissza 2019-be, de egyébként, ha ott valami jó idő van, és az a igazi nyári kánikulás Spártatlon, és azt tudom, amiért oda mentem, akkor lehet, hogy nem megyek vissza, és 2019-ben nem nyerek.
4: A mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófia, a vendégünk pedig továbbra is Bódis Tamás ultrafutó, aki nemrégiben megnyerte a Spártatlont pályacsúccsal. 2018-ban az első Spártatlonodon negyedik lettél, de azért a vihar az eléggé összekuszálta azt a versenyt, és akkor eldöntötted, hogy hát te nem így, vagy nem ilyen Spártatlonon akarsz indulni, vagy legalábbis mindenképpen akarsz indulni még egyen, és aztán a következő évben pedig megnyerted 2019-ben. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy te mit szerettél volna a Spártatlon versennyel kapcsolatban. Nyilván teljesíteni, erről beszéltünk, hogy hát az is hihetetlen, hát emberek elszörnyednek, arra gondolnak, hogy valaha is valaki csak errefelé noszogassa, de nyilván ez egy fantasztikus teljesítmény, szóval akkor mit döntöttek 2018-ban, vagy akkor hogyan? Mivel célokkal térsz vissza?
5: Igazából itt több dolog is volt. Az egyik az, mint említettem, hogy a Spártatlonnak az egyik nehézsége, és attól ilyen nagy az a verseny, hogy ez egy nehéz verseny. És attól...
4: Ez a csúcsa, nem ennek az ultrafutása? Mondhatjuk? Csak kérdezem inkább.
5: Én azt mondanám, hogy az egyik csúcsa. Uh-huh. Nekem több csúcsa van, az a Badwater, ami idén voltam, ugye, amit Kaliforniába szerveznek, a Halálvölgybe, a másik a Spártatlon, de ezen kívül pedig egyébként szerveznek világversenyeket, meg Európa bajnokságokat, tehát 24 óra a világbajnokság és 100 kilométeres világbajnokság. Csúcsa, de ez egy A-ból B-ből futóverseny, azok pedig körözős versenyek. De itt a Spártatlonnál, ami bennem maradt, hogy igen, ez az egyik csúcsa ennek a sportágnak, és ez attól nehéz, és akkor lenne szép ezt az egészet magam mögött tudni, hogyha valóban azok a feltételek lennének, vagy úgy tudnám ezt az egészet megugrani, hogy ahogy ez kell, és ehhez pedig a hőség hozzátartozik. Uh-huh. Ez az egyik, a másik pedig, hogy itt, amikor 18-ban elmentem, akkor én kísérő nélkül vettem részt. Tehát akkor nem volt senki, mindent magamnak kellett csinálni, és amit az előbb meséltem, akkor nem volt az, hogy valaki ideadt valamit, és akkor megyek, hanem nekem meg kellett állni, és saját magamnak elvenni mindent az asztalról. A következő évben pedig már úgy készültem, hogy vittem ki magammal segítőket, és ott már a pontokon viszont vártak, azokon a pontokon, ahol ezt a segítséget meg lehetett kapni, és lehetett így ugye ezt az egészet teljesíteni. Itt viszont már nagyon, nagyon meleg volt, kimondottan meleg, talán egy kicsit a szokásostól. Hát ezeket a 40 fokokat azért elérte a hőmérséklet. Úgyhogy azt tudni kell, hogy ez egy van a száraz meleg, és ugye van ez a párás meleg, és ez inkább mind a kettő valamilyen szinten rossz. Most megtapasztaltam a Badwater-en, mi az a száraz meleg. Ezt is tudtam, hogy akár ha van egy 30 fok, amit olvasunk mondjuk a hőfokjelzőn, akkor ott az nem feltétlen tükrözi, mert a pára miatt egyébként ennek a hőérzete jelentősen több. Úgyhogy most ez egy 19-es, ez igazából sikerült ebbe a melegbe végigfutni, és akkor úgy éreztem, hogy megkaptam, amiért jöttem.
4: De győzni akartál?
5: Győzni mindenképpen, uh-huh. Így van. Akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok jó magyar eredmény sikerült.
4: Ja, te voltál a második magyar, vagy te vagy, bocsánat, a második magyar, aki meg tudta nyerni.
5: Így ugye, van, Bogár Jani után. Uh-huh. Igen, férfik.
4: Igen, hát őknél sokan vannak.
5: De ugye itt ezen a versenyen magyar lett a második is. Uh-huh. Tehát Csécsei Zoli utánam érkezett be, akkor kb. Egy órával, illetve magyar lett az ötödik is, wow. És magyar lett az első nő is. Uh-huh. Tehát, hogy itt akkor ott nagyon megtanulták a magyarok nevét. Volt is egy ilyen Spartan világbajnokságon, az egyik induló kiállt és mondta, hogy köszönjük szépen a spártatlon indulóknak, hogy itt kitaposták a magyaroknak az utat, mert nagyon tisztelték őket. Tehát a magyarokra olyan szinten emlékeztek akkor, mai napig egyébként mindig mondják, hogy a magyar csapat az nagyon erős, mert tavaly is egyébként a Móróc Andi nyerte meg a nőknél, tehát hogy valahogy a magyarok ott mindig tök jó helyezéseket tudnak elérni.
4: És akkor utána mi minden volt még, amit a Spartanomban el akartál érni? Nyilván ugye az pályacsúcs nem volt meg, de ugye ez ott az ötödik, tehát akkor ha jól számolom, akkor még volt 2000, tehát a mostani előtt még kettő.
5: Igen.
4: Amikor elindultál, szóval akkor ezt a spártatlan sztorit a pályafutásodban, akkor hogyan írtad tovább, aztán kiukadunk most már az ideire is. Igen. Lassan.
5: Hát ezután ugye jött egy covidos időszak, azt tudni kell, hogy amikor valaki megnyeri a spártatlont, akkor kap egy meghívást, ami azt jelenti, hogy teljesen költségmentes, de nem is csak erről van szó, hanem biztos bejutás, és valahogy ilyenkor egy picit úgy kezelik ezen a versenyen is. És engem is meghívtak a versenyre, akkor 2020-ban nem rendezték meg a Covid miatt, így 2021-ben rendezték meg. Ekkor pedig elfogadtam a meghívást, és nagy örömmel el is mentem, viszont azt tudni kell, hogy ez az egyetlen feladott versenyem is a spártatlan, ugye ötször mentem, kétszer voltam negyedik, kétszer lettem első, egyszer pedig feladtam 200 méter körül, mert egy daganat nőtt a két lábújam közé, egy már ilyen 1 centiszer 1 centis daganat volt a hármas, négyes mortoneuróma, és ez miatt már pont a spártatlan előtt néhány hónappal nem nagyon tudtam edzeni, mert úgy begyulladt a lábam, hogy nem futni, hanem járni se tudtam, és amikor a gyulladás lement, akkor egy hétig tudtam edzeni, két hétig nem, és egy ilyen nagyon ilyen érdekes felkészülés volt, viszont már megígértem, hogy elmegyek, meg volt minden, úgy voltam vele, hogy elmegyek és megpróbálom, már meg volt az műtét időpontja is, csak az jelentősen, tehát olyan december környékére volt, mondom, jó van, belefér, beszéltem az orvossal is, figyelj, nagy probléma nem történhet, begyullad megint, majd kihevered, és elmentem a versenyre, második helyen szálltam ki 200 km körül, de már nem csak a lábom, az egész szervezetem olyan gyulladásban volt, hogy majdnem, hogy csak így megálltam és eldőltem oldalra. Úgyhogy ez viszont hagyott bennem egy ilyen mély nyomot, hogy nem akarom így ezt az egészet, hogy most így fel kellett adni, nem szeretek feladni versenyt, akkor pedig műtét után, ugye ez 2021-ben volt, majd 2024-ben tértem megint vissza. Ezt az időt arra töltöttem, hogy próbáljam fejleszteni a szervezetemet, minél több edzésmunkát bele tudjak tenni, próbáltam még tapasztalatokat gyűjteni, világversenyeken vettem részt, egyébként világbajnoki második helyzet lettem világbajnokságon új országos csúccsal 276 kilométerrel, de itt még nagyon sok verseny volt, ami még ide becsúszott ebbe 3 éves időszakba, és akkor 2024-ben indultam újra a spártatlonon. Ott ismételte a történelem önmagát, nagyon sokáig második lettem, erőltettem, hogy hát, ha még be tudom hozni az első helyet. Egyébként pont a mostani második Fotis, aki már 4-szer nyerte meg, ő ugyanez a helyzet adódott, mint most, hogy ilyen 10 perc, 20 perccel ment előttem, de én még akkor nagyon-nagyon akartam, és egy ilyen elég meredek lejtőn próbáltam nagy tempót futni, ahol a csípőm nagyon megrokkant, és irgalmatlan nagy fájdalom közepette már nem is tudtam futni, hanem sétálni. gyakorlatilag vagy 15-20 kilométert ilyen lassú sétálással tudtam a végén csak bevinni a célba, itt pedig két ember megelőzött, és negyedik lettem. Itt pedig ugye megint volt cél azért, hogy visszamenjek még egyszer, és hogy revansot vegyek, úgyhogy 2025-ben nem indultam, mert valahogy úgy jöttek ki a világversenyek, amik nekem nagyon fontosak, hogy szerettem volna részt venni rajtuk, így 2026-ban idén tudtam visszamenni, de itt már, amit el is mondtam, hogy több olyan spártatlan teljesítés volt, ami egyszerűen valamilyen banánhéjon elcsúszik az ember.
4: És pedig ez egy 256 kilométeres táv nüanszokon, ha elcsúszik.
5: Ez volt a balansz, itt egy kicsit visszaadni. De ugye egy kicsit el lehessen képzelni, ez a 246 kilométer és 19 óra 40 perc, ugye nagyon sokszor felmerül a kérdés, aki nem jártas a futásban, hogy ezt hogy kell elképzelni. Uh-huh. Tehát mindig kérdezik, hogy mennyit pihentél, mennyit aludt. Ezt úgy kell elképzelni, van a rajt, meg a cél, és nincs egy perc sem. Tehát körülbelül 3 vagy 4 olyan alkalom volt, ahol egy percet a frissítő pontokon eltöltöttem. Összes többit futás közben épp, hogy elkaptam egy pohár vizet, és mentem tovább. Illetve még ez úgy néz ki, hogy mintha minden egyes kilométer 246 kilométeren keresztül 1 kilométer 4 perc 50 másodperc alatt kell teljesíteni. Tehát el lehet képzelni, hogy mondjuk a sarki bolt mondjuk 1 kilométerre van, elindulok gyalog, akkor nekem 4 perc uh-huh. 50 másodperc, de ez 246-szor, illetve hegyeken, bokrokon át, tehát azért itt vannak nagyon komoly hegyek is, tehát amit úgy hívunk, hogy a hegy, az 1200 méter magas, egy 8 kilométeres szerpentin vezet fel, majd az utolsó 1 kilométert pedig ilyen köves sziklás utakon kell megtenni, a másik oldalt pedig egy ilyen 14%-os lejtőn kell egy ilyen omlós sziklákon keresztül besüpped a lába az embernek az agyakba, a kövek megindulnak, tehát hogy ezt is beleszámolva, és a pihenőket, így volt ez az átlag per kilométer tempó.
4: Bódis Tamás ultrafutóval beszélgetünk. Az is nagyon érdekli az embereket, hogy mi történik veled ez alatt a szűk 20 óra alatt, vagy te 246 kilométer alatt. Ugye most csak hogy képzeljük, hogy a maratonfutás 142 kilométer, ugye 42.195 méter, ez majdnem 6-ot teljesítetek ebből, tehát tényleg szinte 6 maraton, vagy biztos, hogy több mint 5, de ugye ott is van egy ilyen, ez a bizonyos fal, ami eljön egy idő után 30-35 körül valahogy, amikor a teste lesz, hogy ez azért ez egy kicsit durva. Hol vannak ezek a pontok? Mit lehet ezekkel kezdeni? Hogyan az elméddel mi történik? Szóval nyilván gondolom, hogy azért ez nem végig annyira egyszerű, vagy igen, ez idővel mennyivel könnyebb?
5: Nagyon sok versenyről el tudom mondani, hogy voltak ilyen falak. És amikor magam elé helyezek egy versenyt, és tudom, hogy indulni fogok rajta, akkor tudom, hogy az előző versenyen valahol mi volt a fal, és mi okozta a falat, hogyha nem is megállni, de hogy mi az, ami lassításra kényszerített, vagy akár jelentős lassításra kényszerített. Ezekkel próbálok egy kicsit így mentálisan így felkészülni, hogyha majd eljön az a pont, és általában ez valamilyen szintű fájdalomról beszélünk, vagy gyengeségről. Csak most itt, hogy kitérjek valamire, képzeljük el, hogy ez a 19 óra 40 perc, ami egy nap sincs, ez 20.457 kalóriát égettem el. Tehát egy átlagos ember körülbelül egy olyan 1500 kalóriát égett el egy napi munkával, hogy jön-megy. Én nekem egy nap se kellett a 20.500-hoz. Tehát, hogy mennyi víz, mennyi zsír, a szervezet hogy küzdhet, hogy takarítja le magáról, ugye, hogy energiát tudjon valamiből. És útközben ugye nekem nem hagyatkozhatok erre, hanem nekem be kell vinni ezt az energiát. Ezeket gélekből próbálom megoldani, tablettákat, hogy a szervezetnek a szabályzása jó legyen. Tehát elengedhetetlen az. Tehát nem elég bevinni egy energiát, hanem hogy a szervezet kellőképpen működjön, ahhoz megfelelő ásványi anyag, elektrolit pótrást kell ugye bevinni mellé. Ebből lesz majd egy jó működő test, ami ugye végig tud minket vinni. És ugye amikor futok, akkor folyamatosan valamilyen szinten ezen agyalok, hogy a testemet mikor ettem megélt, ránézek az órámra, most kell bevenni, nagyjából számolgatok, jó van, elégettem 600 kalóriát, de csak 200-at vittem be, megvan a szabályzás, bevetted a tablettát, ugyan mi lesz majd a következő ponton, ott lesznek, várnak? Fú, most változtatni kell a frissítő ponton, mert most már szétverte az oldalomat a mellén, belilúgott mind a kettő, már kb. Hozzá se tudtam érni, és hogy fogjuk, figyelj, csak a puha falu kulacs jöhet szóba, mert már annyira fáj, hogy levegőt veszek, és már fáj a bordám, már bevágott a nadrág, már a nyakamat szétszette a mellény. És ugye ezeknek a megoldásával...
4: Ez a kulcs? Az, hogy hogyan a testedet, hogyan menedzseled?
5: Igen, tehát hogy eltereli az ember a figyelmet. Aha, is. És nálam van egy olyan szabály, a tanítványaimnak is elmondom, hogy ha vagyok valahol, soha nem a végére gondolok. Tehát soha nem a verseny vége, hogy hú, még van 100 kilométer. Mindig csak a következő pont. 5 kilométer múlva látni fogok embereket. 10 kilométer múlva találkozni fogok a segítőimmel. Ott egy-két jó szó majd lehet, hogy érni fog. És mindezek ellenére, hogy ennyi sérülés mindig lesz. Tehát most is két körmöm szakadt le, az egyik azért most utólag esik le, a másik pedig nyersen szakadt le. De azt úgy már meg se érzem, mert hozzászokott a szervezet. És ezek ellenére én nem tudnék most olyan pontot mondani, ahol egy percre is megtörtem volna, vagy olyan mentális olyan rossz érzésbe keveredtem volna, ami engem gátolt volna az előrehaladásba, vagy a lassításra kényszerített volna.
4: De annyira... korábban sem volt ilyen?
5: De volt.
4: Tehát akkor gondolom, hogy ezt ki kellett tapasztalnod, és ez rutinná vált, mondhatjuk, hogy kell egy ilyet úgy lefutni, hogy ne legyen semmi olyan negatív, ami akár mondjuk átálltatja a teljesítményedet? Tehát ne jöjjenek el ezek a falak, vagy ezek a mély pontok?
5: Ez több részből adódik, ezek a falak. Idén egyébként több versenyen van, egyiken sem voltak nagyon nagy falak, kivétel a Badwater, de ott problémáim
4: harmadik
5: adódtak.
4: Lettél.
5: Igen, ott problémáim adódtak, és abból lettek, de az összes versenyen nem voltak ilyen falak. És azt tudni kell, hogy idén ugye teljesen más stratégiával versenyzek. Ezeket a frissítéseket teljesen leegyszerűsítettünk, létrehoztunk olyan táplálék kiegészítőt, amit nem kell így, nem kell gondolkozni, nem fogja szétmarni a torkomat, és ezáltal tudom folyamatosan ezt adagolni, és amit az előbb beszéltem, hogy a szabályzás. Ha tudok arra figyelni, hogy a testem megkapja azt, amire szüksége van, akkor nem fog ilyen mélypontok, nem fognak kialakulni. És ez volt az egyik kulcsa nekem az idén, hogy ezt a frissítést, ezt a táplálkozást, a futás közbeni utánpótlást, azt el tudtam olyan szintre tudtam felemelni, hogy az már ellátja, és a testem ezt elfogadta. Ezáltal nincs az, hogy elgyengülök, és az elgyengülés hatására már nem tudok felfutni. Nagyon sok olyan speciális edzést végeztem, és vettünk is egy nyaralót, ahol hegyeken futok. Gyakoroltam azt, hogy lejtőkön ne csapjam
4: egyedül
5: szét.
4: Egyedül edzel egyébként, vagy egyedül készíted?
5: 99%-ban egyedül egyébként, igen. Úgyhogy ezeknek a kiküszöbölése okozhatta ezt az egészet. Én egyébként tudom, hogy most így lehet, egy kicsit így furán hangzik, de szerintem ebbe egy pici maradt még, mert ha lett volna üldözőm, ha valaki közelebb jön, és nem ekkora nagy különbség mögöttem, és...
4: Mennyit tudsz egyébként a mezőnyről? Mármint úgy, hogy ott, amikor futsz. Mert ugye 52 perccel előzted meg, vagy hát lettél első, és utána a második, az említett ugye Görög Fotis, akinek a pályacsúcsát megdöntötted, ő lett a második, de 52 perc után ért le. Tehát mit érzékelsz?
5: Hát a segítőim folyamatosan, ők mondták, érdekes, ugye Korintosznál 80 kilométernél 2 perc előnyön volt, és folyamatosan nőtt, hogy 4 perc, 5 perc, 7 perc, 8 perc, 15 perc, 20 perc, fél óra, és akkor ez így ebből, amikor mindig mondták ugye a találkozási pontok, hogy 2 perc, megint 1 perc, plusz, akkor tudtam, hogy én gyorsabban haladok. És ez az elejétől, tehát 80 kilométertől, ez folyamatosan nőtt ez a távolság. Úgyhogy mindent tudtam.
4: És akkor te vagy, meg az elméd, amely ugye, ha jól érzékelem, akkor azért nagyon-nagyon jól tudod kontrollálni, hogy mit engedsz be, meg van az órád, ami segít. Meg hát nyilván a frissítése szükséges eszközök, de az órád az, ami adja neked az információt, hogy mi történik a testeddel.
5: Tehát ezek a mostani órák már ilyen GPS-szel vannak felszerelve, és ugye tudok átlag perc, kilométer tempó, átlag kilométer tempó, ugye ezeket én rakom össze magamnak az órán, hogy mi az, ami majd engem érdekelni fog, de akár a púzust lehet nézni, én soha nem szoktam púzust nézni egyébként futás közben, de azok az információk minden látnak. Viszont talán a legnagyobb segítséget mégis az adta nekem, meg a legtöbb információt, hogy mit mondanak a segítőim, hogy az üldözők azok hol vannak, és mennyire nyílik ez az olló.
4: És meglepődtél egyébként, hogy ilyen nagy arányban vezetsz?
5: Nagyon meglepődtem egyébként, eszmetlenül meglepődtem. Még így utólag is egyébként sokszor visszanézem a képeket, próbálom nézni az arckifejezéseket, és azt látom, hogy itt már azért hamarabb is voltak mögöttem problémák, mert látom az arcán, hogy hogy ott azért meglepte őt nagyon. Tehát azt tudni kell, hogy ő volt a pályacsúcs tartó 2023-ban, amire mindenki azt mondta, hogy ez abszolút megdönthetetlen valami, mert 27 éves csúcsot döntött meg ő is, tehát a mindenkori csúcsot soha nem nyerte meg négyszer, őt ott kint nagyon, nagyon tisztelik, és világszerte mondhatnám, hogy Fortis ő a top 2-be benne van. Tehát, hogy ő nemzetközileg is egy nagyon-nagyon elismert futó, úgyhogy
4: 15 percet javítottál, jól mondom?
5: Igen, igen.
4: Hát akkor ez meg lett döntve, mondhatjuk.
5: Igen.
4: És a mezőnyről egy picit, hogy vagy hát egyébként mondjuk ahogyan alakult a futás, ha minden igaz, akkor azért ilyen nagy arányú előnyben azért magabiztosabban, igen, a vége azért magabiztosabban alakult, ahogyan mondtad, ott talán jobb is lehetett volna, hogyha talán még több is lehetett volna benne, és az is igaz, hogy ott már a nézők, vagy a szurkolók már jelezték is neked, hogy ez egy nagyon durva pályacsúcs lesz. És az is, jól láttam, hogy így már együtt futnak be veled a helyiek? Vagy az hogy alakult így a leges legvége? Mi mindent jelentett neked ez a siker?
5: Ez már egy szokás egyébként ott a spártatlon versenyen. Ez úgy néz ki, hogy az utolsó 20 kilométer egy hegyről lefelé kell futni, és körülbelül annak a hegynek az utolsó 2-3 kilométerébe rengeteg gyerek várt.
4: Igen.
5: Uh-huh. De 2019-ben is így volt, és ez szerintem minden évben így van, hogy a gyerekek, amikor látják, hogy jön az első, akkor felmennek és várják az elsőt. Uh-huh. És onnan elkezdenek futni, de itt nem tudom, 20, ha rengeteg gyerek körülöttem végig voltak. Ha leértünk a dombon, akkor már ez váltott biciklis gyerekekre. Uh-huh. Eszmetlen sok biciklis gyerek is ott volt, és még akik tudtak velem futni, azok futtak, aztán még a biciklis is, ők ordibálták nekem, hogy rekord, nyújj rekord, tehát hogy meg fussak, ott még egy kicsit így szították alá, én meg nem ismertem lassabban futni, mert láttam, hogy mekkora, mennyire jó ez nekik, hogy ott jönnek mellettem. Egyébként tök vicces volt, hogy volt olyan gyerek, aki lemaradt, a másik meg azon röhögött, hogy nem bírt velem futni, úgyhogy már én athénból jöttem gyakorlatilag. És teljesen így bekísértek a főtérig. Régebben ez úgy volt, hogy fáklyás ilyen kis lányok voltak, aha, akik futottak mellettem.
4: Rémlenek
5: ilyenek. Most viszont ilyen nagyon sok gyerek volt, de emellett ugye eszmetlen nagy közönség várt ott a főtéren és a kávézóknál. A 2019-hez képest emlékezeteim szerint, hogy akkor is sokan voltak, de ennyi embert én még soha nem láttam ott, illetve ennyi fotóst, vakust, meg videóst, hogy ott egy olyan öröm ért engem, hogy ezt egyébként nem is tudom elmagyarázni embereknek, hogy bárki lehet, tehát hogy sok mindent meg lehet venni ebbe az életbe pénzért, vagy elcserélni, de ezt csak megélni lehet, és ehhez nagyon sok év munkája kell, hogy ezt meg lehessen élni, hogy valakit így várnak, és hogy ekkora öröm vagy boldogság fogad meg saját magam részére, de ez kitart most is, tehát a verseny után is, hogy ha visszagondolok majd sok-sok év múlva, ez akkor is ott lesz.
4: Itt volt az idei évedet nézzük, hogy az elmúlt időszakot nézzük, akkor itt azért volt ez a balatoni szupermaraton, amit pályacsúccsal nyertél, volt a Miskolc Kassa, azt is pályacsúccsal nyertél az Ultra Balatonon is, ugye Lengyelországban a 100 kilométeres távon ugye országos csúcsot futottál, ahogy Norvégiában egy 6 órás versenyen is országos csúcsot futottál, említetted ezt a Badwatert, ezt a elképesztően durva, brutális versenyt, harmadik lettél, és most ez a spártatlan győzelem. Szóval ez az ultrafutást, ha nézzük, akkor te ott hova helyezed el magadat? Szóval neked ott említetted a Fortist, aki a top 2-ben van, te itt az ultrafutáson belül így hova teszed magadat?
5: Hát ugye a számok jól mutatják magukat, most ha csak azt nézem, hogy ugye ezekből van egy statisztika, ami a DUV adatbázisban van, és ugye ott ezeket kategorizálják, és ugye világszinten az összes versenyt oda berakják, az összes eredményt. Most ebből ugye a 100 kilométeren a 9. helyen állok a világranglistán, illetve a 6 órán pedig az első helyen állok. A spártatlanon az első helyen állok, de még idén lesz 2 verseny, illetve még lesz még egy ilyen megmérettetés, amit még egyelőre nem szeretnék elárulni, de ennek tükrében ugye ezeket pontozzák, van egy IAU, egy nemzetközi ultrafutó szövetség, mint mondjuk mondhatnám, hogy az olimpiai szövetség, tehát az IAU ez a legmagasabb szint, és ott azért ezeknek vannak pontjai, az összes pályának van arany címkés, bronz címkés, ezüst címkés, és ugye, hogy valaki megnyeri ezeket, vagy valamilyen csúcsot fut, akkor ugye ezek pont táblázatba kerülnek be. és azért itt az is elképzelhető, hogy az első helyre fogok bekerülni, tehát akár az idei év világ legjobb ultrafutójának akár meg tudnak választani. Ezt még így nem akarom elkiabálni, most a számok ezt mutatják, és én nem szeretem magamról soha azt mondani, hogy mi vagyok, ki vagyok. Szerintem ezt ugye az embereknek kell eldönteni, hogy ezt hova skatujázzák be. Ez pedig majd évvégén kiderül, még azért ezt tudom szerintem még egy kicsit fokozni, tehát 25-én lesz még Svájcban egy 12 órás versenyem, ott azért ezt a kis sikersztorit szeretném még tovább írni.
4: Szinte egy percünk sincs már, de zárásként még egy kérdés. Futsz-e még spartatlan, tehát vannak-e még vágyaid ezen a téren, illetve mi az a nagy cél, ami még akár előtted lebeg, ami most nem a közeljövőre gondolok, hanem tényleg egy ilyen nagy-nagy cél, hogyha erről el lehet valamit árulni.
5: A spártaton nem tudom, hogy futom-e még. Egyelőre úgy érzem, hogy itt elvégeztem azt a dolgot, amit nekem el kell végezni, de ez még változhat. Én számomra a 100 kilométeres világbajnokság és a 24 órás világbajnokság az abszolút top-top kategória. Itt szeretnék a legmagasabb szintre felállni, és a legmagasabb dobogónak az első helyére, tehát a dobogó első helyére egyszer felállni. Én nekem ez a legnagyobb vágyam.
4: Akkor ez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, további jó munkát, és hát szívből gratulálunk még egyszer a spártatlan aratott már második győzelmet, ez elképesztő pályacsúcsa. Bódis Tamás ultrafutó volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Bódis Tamás volt, Somogyi Zsófia a vendége itt a Sport délelőtt című műsorban, a folytatásban pedig következik az Újra töltve magazin műsorunk.
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Az egyetlen nemzetközi kupában érdekelt csapat az FTC még nem nyert hazai közönség előtt a bajnokságban. A Loki ellenben nagy skalpot gyűjtve korábban Paksról is elhozta a 3 pontot. Ferencváros Debrecen labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 17 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség, Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából hetet megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
3: Graf dominált, ő kezdte, az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon, a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világ első Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt.
2: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést, mindenki abban reménykedett, összén az éveli Australian Open döntének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyed döntőben Graf sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a kora esti programban Szeles, a Malajeva testvérpár másik tagja, Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világ első megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
4: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgschachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Graffért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Graf visszakerüljön a világranglista élére.
2: 18 óra 53 perckor Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukhalci tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
5: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé. Először azt hittem egyszerű autogram kérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A

0: szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Krisztóf Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hang irányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozó kispengéje Szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
2: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
1: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as, 90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
3: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott két-három security-s úriember kísért, vagy még hölgy is. De alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
1: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késztűzbe a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
4: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
1: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
5: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszernek a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívüli eseményt.
1: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
0: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
1: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy lég mellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordágyra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malajeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
1: Szelest a Hamburgi Universitätsklinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wint későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
0: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
1: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az őt ért sok miatt.
7: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhely kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője, Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
8: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak lenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
1: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Grafban, ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
6: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
1: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
9: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeres Mónikát azért, hogy védje Steffi Grafot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
1: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
3: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt hiszem jobb félni, mint megijedni.
10: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
3: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
1: A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Poole ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbülésen nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
2: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
1: Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourneben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. A melbourne-i Grand Slam döntőt követően a magyar rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
11: A torna, nem tudom, mi sokkal, én is magam kérdeztem még tegnap este, miatt az Anke meccselt, mi volt, amilyen, de elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendben lett.
12: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
11: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, és azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City tornál meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic Cityben. Az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
12: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
11: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni, megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak. És az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
1: Martina Navratilova kezdeményezésére a WTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza ranglista élére. Oda Anna Günther-Párhe készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
13: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, már 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
10: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban. Ennek mi lehet az oka?
13: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonsága. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jól érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, mikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
10: Te, mint édesapa és edző egy szemében, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
13: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében, nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez, nem tudom én sem, hogy mibe lehetne, nagyon nehéz.
1: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Mónika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó harmadik fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
14: Most mérkőzés labdája van a Fonák oldaláról szerve, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a három egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
1: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
4: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári grenzlemet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Párhja nevű őrült az ő pályafutását.
1: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta, 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos VTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetést kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeres Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
2: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat, nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségű sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újratöltve című magazinműsor 16. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb élethelyzetből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra.
3: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttbe, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, és most pedig következik a Sporthely Nyágúj Gergellyel. További kellemes rádiózást kívánok.
4: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
6: Megvan! 15-13!
5: Radulovics! Gól! Megvan!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
8: Köndöc!
9: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
10: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
11: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
12: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy újabb olyan játékkal ismertetem meg Önöket, amelyet vélhetően mindannyian űztünk gyermekkorunkban, ám valójában vajmi keveset tudunk róla. Pedig a sportág több ezer éves múltra tekint vissza, ősei közt kínai, görög és római játékok is találhatók, de mai formáját a 19. századi Indiában nyerte el. A sportot aztán brit katonatisztek vitték Angliába, ahol 1872-ben Beaufort herceg birtokán Badminton House-ban játszottak először versenyszerűen. Innen ered a sportág angol neve a badminton, azaz tollaslabda. Tartsanak velem, ellátogatunk a hazai tollaslabda élet egyik fellegvárába, a Multi Alarm Ese pécsi telephelyére.

0: jól lehet, ugye gyerekkorunkban alapvetően úgy játszottuk a tollaslabdát, hogy minél tovább el tudjunk menni, és mondjuk akár 100-ig is ne essen le a labda, de azért mellette most már itt ül Zsolt Eszter, aki hát a multialarm ese, ugye megegyeztünk, hogy minden ese vagy, de hát alapvetően a szakmai vezető. Kérlek egy picit beszélj először magadról, hiszen ugye a tollaslabda nem egy olyan hétköznapi sportág, hogy az ember ebbe szerelmes legyen, pedig hát nagyon könnyű.
1: Én se lettem először szerelmes, apukám lett szerelmes a sportba, és nekem már nem nagyon hagyott választást, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy csináltam. De elég hamar kinőtte magát ez szerelemmé, mert egy nagyon élvezetes sport. Nem egyszerű, de minden szinten lehet élvezni, és szerintem ez a gyönyörűsége, hogy akkor is, ha valaki nem profi, tök jól lehet játszani benne. Lényegében így alakult az egész, hogy apu beleszeredett a dologba, és akkor fokozatosan ugye megalakult az egyesület, fölhúztuk a csarnokot, és akkor innen megyünk tovább.
0: Pécs egyik központi részén, de így viszonylag félreeső telephelyeken két hatalmas nagy csodálatos csarnok épület, és épp amikor megálltam és kérdeztem is, hogy húha, ezek mint ti vagytok, hiszen az ember nem is feltétlenül tudná, és hát pláne amióta bejöttünk, ugye most már elsétáltunk a recepción, és éppen leültünk itt a csarnokban, minden csupa kék, és segíts kérlek, hány pályán tollasoznak most a fiatalok?
1: 9
0: pályán tollasoznak a fiatalok, és gyanítom, hogy minden adott és minden megvan, az öltözők és az egyéb kiszolgáló egységek, amitől itt tényleg a fiataltól is mondtad nekem, hogy az időség mindenki megtalálja a kedvére való mozgást.
1: Igen, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt 3 évben. Korábban inkább az volt a cél, hogy az élsportot toljuk. Mostanra én egy kicsit változtattam ezen az állásponton, mert szerintem fontos, hogy ez egy közösségépítő helyszín legyen. Úgyhogy most már van szaunánk, van konditerem, ami használható, büfé, sokat bővültünk.
0: És azért azt se felejtsük el, hogy most egy picit körbenézek, körbevégigpadok, mi pedig egy mini lelátón ülünk így gyakorlatilag, hiszen nagyon-nagyon fontos nemzetközi junior és egyéb versenyeket is rendeztek, ami hát nem csak a pécsi, de az egész magyar tollaslabdázás szolgálja. De ha arról beszélünk, hogy tollaslabda, menjünk vissza egészen a kezdetekig, kérlek, hiszen ahogy már a felvezetőben mondtam, mi gyerekkorunkban talán úgy játszottuk, és említetted, hogy sokan mai napig úgy játszák, hogy minél tovább élvezetből, meddig nem esik le a labda. De hát azért ugye ez egy versenysportág, itt előttünk egy, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy teniszpályára emlékeztetek, tehát nyilván méretekben más pálya, a hála egy picit magasabb, és aki még nem látott ilyet a televízióban, mert azért valljuk bőszintén, sajnos nem kap talán akkora figyelmet, amekkorát illene. Hogyan kell elképzelni egy tollaslabda mérkőzést?
1: Itt inkább arra megyünk, hogy a labda minél előbb essen le, és lehetőleg az ellenfél tér felén. Most változtattunk pont szabályt, úgyhogy 2027-től 15 pontos szetteket fogunk játszani, 3 darab nyert, vagy 2 darab nyert szettig, összesen 3-at. Hát ez most nagy port kavart egyébként, hogy jó döntése vagy sem. Nekem tetszik az ötlet, mert szerintem eltolódik más irányba a sport, mint ami eddig volt. Nem feltétlenül az állóképesség lesz a lényeg. De igen, ahogy mondtam, tényleg ez minden szinten élvezhető sport, és van például nyugdíjas edzésünk, ahol nyilván már csak azért, hogy le kelljen hajolni a labdáért, inkább arra mennek a játékosok, hogy minél tovább legyen levegőben. De az éppen olyan nagy kihívás tud lenni, mint befejezni a labdamenetet gyorsan, úgyhogy igazából nagyon, nagyon nagy élmény ezt látni, hogy bárki bejön, visszatér közénk, mert hogy jó sport.
0: Mennyire lehet egyébként az oka ennek a szabályváltoztatásnak maga a tény, hogy talán sokan nem tudják, de az olimpiai sportágok egyike a tollas, és nyilván itt ilyenkor az eladhatóság, a minél gyorsabb, minél pörgősebb játék a lényeg, és azért én úgy gondolom, hogy ennek nyilván van valami köze, hiszen ahogy említettem, bizony a tollaslabda olimpiai sportág, és hát ugye nagyon szép számban voltak már magyarok korábban az olimpián, és hát éppen a multialármese játékosai is.
1: Nyilván ez a nem hivatalos válasz, hogy a közvetítetőség és a reklámok érdekében lett ez megváltoztatva. A hivatalos verzió az, hogy ha rövidebb a játékidő, akkor kisebb az esély a sérülésre, és nyilván magas szinten azért ez egy iszonyatosan megterhelő sport. Nem biztos, hogy baj, hogy ezt bevezették, ezt a szabályt. Én azt gondolom, hogy itt a mentális felkészülés lesz az, ami sokkal nagyobb szerepet kap, meg a mentális állapot, a fókuszáltság, és az kicsit se baj, hogyha erre elkezdünk jobban odafigyelni.
0: Említetted a rekreációt, említetted a különböző korcsportokat, most egyébként hát a gyerekek éppen egy sétálnak előttünk, de egy icipicit majd ide is eljutunk, beszélgessünk a versenysport részéről, hiszen ahogy említetted, korábban ebből nőtte ki magát ez a gyönyörű szép csarnok, és az a közösség, amit építettetek és építetek. És említettem, hogy volt korábban 2-szer is játékosodok az olimpián, kikre lehettek vagy lehetünk itt büszkék a múlt jármesénél?
1: Én azt gondolom, hogy mindenkire, mert aki itt van, az mind olyan, akire büszkék lehetünk. Krausz Gergő és Sárosi Laura voltak, akik kijutottak az olimpiára. Sajnos ez a sportág olyan, hogy már az önmagában egy nagy értem, hogy valaki ki tud jutni. Mi elmondhatjuk, hogy sikerült őket segíteni ebben.
0: Ráadásul ugye Laura kétszer is ott volt az olimpián, ha jól emlékszem, 2012-ben és 2016-ban. És azért azt hiszem, hogy az olimpia kapcsán, illetve volt az elmúlt években egy nagyon nagy magyar siker, még ha nem is a multiár meséhez kapcsolódik, de mielőtt bekapcsoltuk a felvőt, beszélgetünk, hogy a két legnagyobb országos centrum egyike vagytok. Hát Sándorházi Vivien épp az ellenlábasnál tollasozik, de szerintem a legtöbben akkor kapták fel a fejüket, és akkor hallottak először magáról a tollaslabdán, amikor ő Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, és ha már beszéltünk arról, hogy olimpiáról, sajnos ugye Magyarországon mindent szeretnek olimpiai sikerben mérni, de ha valaki mégis ilyen szemmel nézi, akkor igenis van mit felmutatni, és igenis a magyar tollaslabda fejlődik.
1: Igen. Röviden és tömören igen. Azt gondolom, hogy nem egy egyszerű sport, mert nincs hagyományunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami alapvetően is hiányzik, és ami egyébként pont az egész magyar rendszerre minden szinten jellemző, hogy el vagyunk maradva. Nem csak a szakmai, vagy a sportág szakmaiságát illetően, hanem a mentális felkészülést is, hogy ezt már nekem mániám, mint sportpszichológus, hogy ebbe fejlődjünk. Azt gondolom, hogy ha ezt sikerülne meglépni, akkor sokkal közelebb lehetnénk bármihez, viszont mivel nem vagyunk TAO sport, meg nem vagyunk semmilyen nagy sportág, nincs nagy merítés. Amíg erre nem figyelünk oda jobban, hogy tényleg azokra a gyerekekre fókuszáljunk, akik vannak, és belőlük hozzuk ki a legtöbbet, amit tudunk, hanem standard módszerekkel próbálunk dolgozni, addig nincs jövőnk.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Zsolt Eszterrel beszélgetünk. Jól érzem, hogy akkor itt, hogyha ezt a csodálatos helyet körbenézünk, kellenek hozzá olyan őrültek, mint az édesapád volt, aki beleszeretett egy sportágba, aztán gyanítom, hogy először volt egy pálya, aztán kettő, aztán egyre több, aztán lett a csarnok, és említetted, hogy nem vagytok TAO sportág, nem kaptok állami támogatásokat, tehát ez valóban egy olyan őrültség, amiben tényleg az ember úgymond belőli a kis éppen aktuálisan meglévő pénzét, hogy növekedjen, és hát ezzel tényleg körbenézve egy közösséget teremtett. Tehát ennek igenis nagyon nagy értéke van.
1: Igen, mi szerencsések vagyunk, mert nem pénzért kell dolgozni, úgyhogy figyelhetek arra, hogy teremtsünk nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a felnőtteknek is, mert hogy a sport legnagyobb érdeme szerintem a közösség, amit ad. És én ezt szeretném mindenkinek nyújtani, vagy megadni a lehetőséget, hogy ebbe becsatlakozzon. Ezért vannak a nyugdíjas programok, a felnőtt amatőr edzések, rengeteg amatőr versenyt rendezünk, mert hogy akkor érünk valamit, hogyha adunk is, és mi így tudunk adni.
0: És ugye alapvetően az lenne a cél, és a műsorunknak is az a célja, hogy egyrészt az ilyen sporthelyekre, az ilyen helyekre, amire igenis büszkék lehetünk, és büszkének kell lennünk, promotáljuk, és minél többen kedvet kapjanak a mozgáshoz, a sportoláshoz, az egészséges életmódhoz, és tényleg jó körbenézni, hogy ennyi gyerek most önfeledten püföli a tollast, és küzdenek egymással. Azt mondtad, sportpszichológus vagy, mennyire tudnak a mai gyerekek veszíteni, vagy mit kell egyébként elsősorban nekik átadni, hiszen ugye mondtad, hogy a mentális felkészítés roppant fontos. Nekem is van egy 9 éves nagylányom, és hát az ő motiválás az életem nagyon nagy részét teszi ki, és nem egy könnyű dolog.
1: Ezzel nem leszek népszerű, de azt gondolom, hogy ezt a szakembereknek kell meghagyni legelsősorban, tehát a legnagyobb hiba az a szülőkben van. De tudnak a gyerekek küzdeni. Nekem például pont ennél a korosztálynál, akik itt vannak, az a lényeg, hogy szeressen edzésre járni, szeressen tollasozni. Az, hogy majd versenyzünk-e vagy se, nekem teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ők élvezzék. Kicsik, azt kell megtanulniuk, hogy a sport jó. Teljesen mindegy, hogy ez a sport, legyen benne az, hogy a felnő akkor is akar valamit csinálni. Jobb esetben tollasozni, de az én feladatom az, hogy megszeressék a sportot.
0: Mondtad, hogy nem nagy a merítési lehetőség. Hány tagotok, vagy hány olyan gyerek, felnőtt van itt a multiár mesénél, akik mondjuk rendszeresen visszajárnak tollasozni, csak hogy legyen fogalmunk így nagyjából a számokról?
1: Erre nehezen tudok válaszolni, de szerintem bőven 150 fölött vagyunk, akik rendszeresen gyerekek, felnőttek, pályafoglalók, tehát hogy rengetegen vannak. A pályákat már csak ilyen előjegyzésbe lehet foglalni, tehát hogy már várólisták vannak, a gyerekedzésekre is túljelentkezés van, évente kétszer nyitunk jelentkezési lehetőséget. Én azt gondolom, hogy Pécsen egyébként elég jó a helyzetünk, mert régóta jelen vagyunk, stabilan jelen vagyunk, és aki tényleg egyszer ide bejön, látja, hogy itt miről szól az egész, és azok a gyerekek, meg a sport, de hogy nem keménykedni kell velük, nem kényszeríteni kell őket. Nekem az a feladatom, hogy megszeressék a sportot.
0: említetted a foglalást és az előfoglalást. Ha valaki, és ez a cél, akár az adás hallatán kedvet kap, hogy mondjuk tollasozzon, és nem feltétlenül csak itt Pécsen, de mondjuk akkor legyen először itt Pécsen. Mi a teendője? És hát ugye korábban megint csak azt is említetted, hogy azért Budapesten minden könnyebb. Nézzük egy kicsit országos viszonylatban. Tehát aki tollasozni szeretne, az hova fordulhat, vagy mit tehet?
1: Nálunk egyértelműen a honlapunkhoz, illetve a Facebookunkon is fönn van minden, de ha jól tudom, akkor a szövetség honlapján fel vannak sorolva a klubok, ahol megvannak az elérhetőségek is, akik tudnak segíteni ebben, hogy helyileg éppen hogyan működik a pályafoglalási rendszer. Kevés ilyen hely van, mint mi, a legtöbben nyilván nem a saját csarnokukkal rendelkeznek, úgyhogy ott nem tudom pontosan, hogy hogy működik a dolog, de Pesten azért van olyan csarnok, ami hasonlít a miénkhez, és lehet foglalni.
0: Picit tekintsünk a jövőbe. Kérdeztem, hogy mikor alapultatok, és ugye azt mondtad, hogy 2002, tehát most már jócskán 20 éve, a következő 20 év remélhetőleg még ugyanígy meg lesz itt, de mik most a közévő terve, hiszen ahogy olvastam a honlapotokon, nagyon-nagyon komoly nemzetközi versenyeket is szoktatok rendezni.
1: Most a következő az a júni 5-6-7-i hétvége lesz, akkor megrendezzük az ország első szenior nemzetközi versenyét, ami szerintem megint csak egy hatalmas dolog lesz. Mi maradunk ennél, hogy amit lehet, az ország sportjáért megteszünk. Ezt nyilván a hely adottságainak köszönhetően a versenyeket tudjuk a legjobban. Szeretnék továbbra is egy olyan nemzetközi központ lenni, ami most vagyunk. Az elmúlt 3 évben, amióta én ebben a pozícióban vagyok, ez nagyon sokat fejlődött, mert megdupláztuk a versenyek számát. Jelenleg ennyit tudunk tenni. Nyáron csináljuk a gyerektáborokat, külföldit is jönnek hozzánk külföldről is táborozni, de a napközis táborok is már most beteltek majdnem. Annyit lenne érdemes szerintem mindenkinek magáévá tenni, hogy senki se olyan béna, mint hiszi.

0: No, de ha nem is feltétlenül mindenki ügyes, vagy legalábbis nehezebben megy a kezdet, könnyen látványos fejlődést érhet el gyakorlással, a megfelelő körülmények biztosításával, vagy akár edzői segítséggel. Ilyen segítséget nyújthat például Donáci Gergő. Gergő, ugye te másodedzőként dolgozol itt a Múltármesénél és a tollaslabdázóknál, de neked eredetileg nem ez volt a sportágad. Honnan is keveredtél ide, és hogyan?
1: Én, amikor ide kerültem a Multi Alarmhoz 2014 tájékán, én előtte fociztam nagyon sokat, és egyszer volt egy testnevelés óránk, amikor Eszter és még az akkori edzőpartnere bejöttek, és elkezdték híresztelni ezt a sportot az iskolában. Akkor is az volt a célja, hogy minél több gyermek jöjjön ide, minél többen kezdjék el híreszteljük azt, hogy van tollaslabda Pécsen, és én így kerültem ide az általános iskolámon keresztül. Elkezdtem edzésekre járni, egyszer csak heti kettő, aztán heti három, aztán heti négy, és akkor átalakult ez az egész egy ilyen verseny felkészülésbe, mert Eszter is és az akkori edző is meglátta bennem a tehetséget, hogy ebben lehet valami. Én pedig imádom ezt a sportot, akkor is imádtam, a mai napig ugyanúgy, úgyhogy átalakult ez egy ilyen versenysportággá a hobbiból.
0: És egyébként, ha már az ember sportol, akkor az pontosan, hogy ő szereti legyőzni az ellenfelét, meg szereti legyőzni a saját határait, meg túlszárnyalni azokat. Mire voltál, vagy mire vagy a legbüszkébb, hiszen mondtad, hogy versenyeztél, akkor mire vagy a legbüszkébb mondjuk a múltadból, és hát gyanítom most már edzőként egész másra, de mondjuk játékosként.
1: Játékosként U15-ös koromban, az ugye azt jelenti, hogy 15 év alatt volt egy budapesti verseny, amit megnyertem egyes számban, és az akkori páros társammal is, szóval az egy ilyen dupla első helyezett volt, én arra a mai napig úgymond büszke vagyok, akkor az nekem az nagyon sokat jelentett.
0: Akkor pontosan tudod még gyerekfejedre visszagondolva, hiszen ha körülnézünk, most itt nagyon sok a fiatal, és elsősorban most már utánpótlás képzőközpont lettetek. Mi a nehezebb a pályán megfelelni, amikor versenyzel, vagy amikor eredményt kell érni, vagy a gyerekekből kihozni maximumot, játszani, vagy edzősködni?
1: Én azt gondolom, hogy nekem játszani nehezebb volt most, mint edzősködni, és most is azt gondolom, hogy a játékosainknak nehezebb, mivel ő bennük akkor is talán van egy tudatalatti megfelelési kényszer maguk felé is, ami egy jó dolog, meg felénk is, ami szerintem kevésbé jó dolog, meg talán a szüleik felé is, de hát ezt ők tudják. Én azt gondolom, hogy játékosként ez egy sokkal nehezebb sport. Meg kell birkóznod azzal, hogy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted. Ezt edzőként kívülről látjuk, hogy ez miért nem sikerül, és el tudjuk neki mondani, csak ezt nagy valószínűséggel akkor még nem fogja megérteni. Hogyha ő kitűzte magának célul, hogy ezt a versenyt ő szeretné megnyerni, és tegyük föl, kiesik a harmadik körbe, vagy a negyedik körbe, akkor ő ezt egy kudarcnak fogja megélni, miközben lehet, hogy ez nem az ő hibája volt, vagy éppen nem úgy mérte fel a helyzetet, ahogy ez kellett volna. Tehát ez egy nagyon sok összetevőből álló dolog. Röviden a kérdésedre válaszom az, hogy szerintem játékosnak nehezebb lenni.
0: Mitől lesz valaki jó tollaslabda játékosa?
1: Attól, hogy nem másoknak próbálja megmutatni azt, hogy megy neki, hanem saját magának, és alázatos. Mindenek előtt alázatos.
0: Mitől lesz valaki eredményes tollaslabda játékos?
1: Ez egy nehéz kérdés. Akkor, hogyha a saját céljait eléri. Azt gondolom, hogy egy eredményes játékos szeretnénk kinevelni, ahhoz egy kell az ő tehetsége, az ő elhivatottsága, és az ő akarása ahhoz, hogy ő eredményes játékos legyen. Ezek az alapok. Tehát, hogyha ez megvan, akkor utána térhetünk rá arra, hogy heti 10-szer el kell jönni edzeni, tehát minél többet csinálunk valamit, annál jobb lesz. El kell járni kondizni, el kell kezdeni figyelni arra, hogy mit eszünk, hogy eszünk, el kell kezdeni az időnket úgy beosztani, hogy ez legyen az első, mert az élsport az erről szól, háttérbe szorul az iskola, háttérbe szorul a család, a barátok, és feladjuk magunkat erre a sportra. Hogyha ez az elhivatottság megvan egy gyermekben, már nagyon fiatal kora óta, akkor azt gondolom, hogy lehet belőle eredményes játékos. Én személyes véleményem szerint nem biztos, hogy ez megéri.
0: Egy picit menjünk a tollaslabda gyökereihez, vagy hagyományaihoz. Érdekes módon ugye, akár csak az asztali teniszben, itt is elsősorban az ázsiaiak és a távol-keletiek azok, akik a legjobbak. Ez genetika, hagyomány, minek köszönhető mindez?
1: Én azt gondolom, hogy a keleti országokban azért is működik ez sokkal hatékonyabban, mert egyrészt körülbelül 200-szor annyian vannak, mint mi, sokkal több gyerek van ott. Tehát, hogyha most ide jönne 340 darab gyerek, aki szeretne tollaslabdázni, abban sokkal nagyobb az esély arra, hogy abból egy világbajnok lesz, mint hogy itt most 10-ből kiválasztunk egyet, hogy világbajnok lesz. meg hát a genetikára visszatérve szerintem az is közre játszik azért. A keleti kultúrában az emberek azok sokkal durvább reflexekkel rendelkeznek szerintem, mint egy magyar játékos, de hogyha most megcáfoljuk a keletieket, akkor a franciák éppen jelenleg a legjobban teljesítő játékosok, most egy nagyon rangos csapatversenyt meg is nyertek a hétvégén. Én azt gondolom, hogy genetika is, és szerencse.
0: A szerencsénél egészen biztosan többet nyomott a latban az elhivatottság, a kitartás és a befektetett munka Palkovics Péternél, a Multi Alarm SF fiatal játékosánál. Péter, még csak 18 éves múltál, de az U19-es korosztályban és a felnőtt válogatottban is bemutatkoztál már. Minek köszönhető mindez egy ilyen fiatal embertől?
2: Már 14 éve üzem a sportot, szóval nagyon sok munkám van benne és időm. Nagyon sokat edzek, tényleg rengeteg időt beleöltem már, és ennek az eredménye ez, hogy már a felnőttek között is játszhatok.
0: Ugye Sándor Házi Vivien 2025-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, ez volt az, ami miatt talán a legtöbben felfigyeltek a tollaslabdára, mint sportágra, és elmondhatod, hogy te is ott voltál most már legutóbb az Európa-bajnokságon. Ez milyen élmény volt neked ilyen fiatalon?
2: Hát ez egy nagyon jó élmény volt, mondjuk én csak a csapatbajnokságon tudtam részt venni, nem az egyéni részén, de én nagyon jól éltem meg, nagyon élveztem, és jól is szerepeltem szerintem. Szóval szerintem jó volt.
0: Egy picit mesélj erről a csapatbajnoki rendszerről, kérlek, hiszen ugye beszélgettünk már arról a korábbi beszélgető partnerink, hogy ezt űzitek ezt a sportot egyesben, párosban. Egy csapatbajnokság hogy néz ki? Hányan vagytok? Hány mérkőzést játszatok? Hogyan kerül ki a győztes?
2: De az Európa-bajnokságon ott volt 3-1-es és 2 páros, ugye ott lányok nem voltak, hanem csak férfiak. És ott ugye az 5 meccsből, amelyik csapat többet nyeri, az nyer. Az Európa-bajnokságon 2 fordulót játszottunk, a finnek ellen sajnos kikaptunk, de a bulgárokat sikerült megvernünk 4-1-re, szóval ez egy szép teljesítmény volt szerintem. Én is játszottam egy párost, amit nagyon élveztem.
0: Egyébként nyertetek azon a meccsen?
2: Sajnos éppen, hogy kikaptuk 3 szedben, nagyon szoros meccs volt, de sajnos nem sikerült a végén megnyernünk.
0: Viszont akkor ez mennyire motiváció neked, hogy jövőn igenis szeretnél tovább fejlődni?
2: Ez egy nagy motivációt adott, hogy engem visznek el az Európa-bajnokságra. Kicsit meg is lepett a dolog, hogy már is elmehetek felnőtt Európa-bajnokságra, de ez motivált engem, hogy ezzel tovább is, hogy van hova fejlődni még.
0: És egyébként, ha már Pécsnél járunk, akkor azért itt Pécsen van bőven sportolási lehetőség, viszont az ország nagyon kevés ilyen tollaslabda csarnokának egyike. Hát itt tényleg gyönyörű, és azért azt látom legtöbbeteken, hogy nem is feltétlenül csak a sportélmény, de a közösség miatt jártok ide.
2: Igen, szerencsénk van, mert ez egy nagyon jó csarnok a pécsi. Én ugye egész életemben itt játszottam, tehát sehol máshol nem voltam, és én nagyon élvezem. A körülmények zseniálisak, tehát tényleg nagyon jók. Én szeretek itt edzeni, az edzőtársaim is jó velük edzeni, és szerintem itt minden lehetőségünk megvan a fejlődésre.
0: Hol látod magad mondjuk 5 év, 10 év múlva? Milyen komoly tervek vannak a sportágat illetően, vagy azért még előtted az élet is más felé vonzódsz majd?
2: Én úgy gondolom, hogy inkább a tanulással szeretnék tovább menni, tehát nem szeretnék mindent egy lapra tenni és a sporttal, hanem tovább szeretnék tanulni, és a sport majd meglátjuk, hogy amellett mennyit sikerül, meg hogyan.

0: És akkor jöjjenek a még fiatalabbak. Ez itt még mindig a sporthely, és javában zajlik az edzés, és velem szemben most már két ifjú hölgy. Kérek szépen, lányok, egy-egy bemutatkozást.
1: Én Szörfi Anna vagyok, 14 éves, és 6,5 éve tollas labdázom, és már válogatott kerettel vagyok.
2: Én Lujber Barbara Léda vagyok, 13 éves, és én is a válogatott keretben tollas labdázok.
0: Ugye az edzőtök, a vezető, a mindenes Zsolt Eszter azt mondta, hogy az ő gyerekei közül mindenki ügyes, de ti ketten különösen azok vagytok, meg lelkesek, meg felkészültek. Minek köszönhet az, hogy már ilyen fiatalon a válogatott keretbe kerülhettetek, hiszen azért ettől függetlenül, ugye korábban megkaptuk azt a választ Esztitől, hogy attól jó valaki, hogyha fejlődik önmaga, ahhoz képest, de azért ettől függetlenül megint csak a válogatottba bekerülni, azért az kell, gondolom, némi jó játék és teljesítmény is.
1: Szerintem mindenképp közrejátszik az, hogy már nagyon sok évet tollasabdázunk mindketten, és rengeteget teszünk ebbe bele, és nagyon szorgalmasan csináljuk az edzéseket is, meg azon kívül is mindent.
0: Egy héten hányszor jöttök edzeni?
2: Ez változó, de általában 5-ször.
0: És egyébként mondjuk az iskola mellett ez mennyire fér bele, vagy akár a válogatott elfoglaltságokat, hogy tudjátok megoldani iskola mellett?
2: Mi viszonylag jó tanulóknak számítunk, és így a sok edzés mellett kevés tanulási idővel is meg tudjuk oldani az iskolát.
0: Mi lehet a cél hosszú távon, hiszen azért biztosan tudjátok, volt itt a klubnál egy Sárosi Laura nevezetű hölgy, aki két olimpián is ott volt. Nagy Isten, az olimpia mennyire vonzó számotok, vagy egyáltalán gondoltok-e ilyen szinten a tollaslabdára a jövőt illetően?
1: Hát nekem nem feltétlenül az olimpia célom, meg nem is biztos, hogy felnőtt koromban ezt így ilyen fősportákként szeretném űzni. Az csak egy álom lenne az olimpia, de nyilván nem zárkózom el tőle.
0: Te esetleg mennyire szeretne, vagy milyen magas szintre szeretné eljutni, neked az olimpia mennyire vonzó?
2: Most elsősorban az EB-re kijutni egyéniben, de persze hosszabb távon az olimpia is szóba jöhet.
0: Neked Európa-bajnokság?
1: Talán igen, reménykedem benne, hogy ki tudok jutni, igen. Viszont nemzetközi versenyekre gyakran járunk.
0: Itt is szoktak lenni nemzetközi versenyek, az milyen érzés, amikor hazai környezetben tudtok esetleg külföldieken lejátszani?
2: Én a külföldi versenyeket sokkal jobban élvezem, mint az itthoniakat.
1: Én csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom ezt a sportot, főleg ezt az egyesületet, mert nagyon jól működik minden, és nagyon szuper a közösség is.
2: Én is mindenkinek ajánlom, aki szeretne sokat mozogni, sportolni, és ez nem csak a sportról szól, hanem csomó mindent megtanít az életre is, hogy tudjál csapatban működni, meg vagy hogy mindig tarts ki amellett, amit csinálsz, és ez az egyesület is nagyon jó.

Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a pécsi multi-alarm és a tollas labdázóinál vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Tudi.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezésről van szó. Az első ügyen 56 milliárd forint közpénzt fektetett be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indotek közölte, szabályosan jártak el a kötvény ügylet során. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenés gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. A miniszter hozzátette, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbeteszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, továbbá átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek, és onnan is indulnak.
2: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontja előtt egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el, 3-4 kilométeres a torlódás. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell készülni a Budapest maraton miatt. Lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett tömegközlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz.
2: Időjárás.
5: Napos, felhős az idő. Délelőtt még csak elszórtan, estétől már sokfelé lesz eső.

0: zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű, vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másutt újból elkisüt a nap.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kiütéses vereséget szenvedett női labdarúgó válogatottunk a világbajnoki pótselejtezőn, döntetlen a női kézilabda bajnokság rangadóján. Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A hosszabb válogatott szünet után a 9. fordulóval folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság. Ma 14 óra 45 perctől a Vasas a Kisvárdát, 17 órától a Ferencváros a Debrecent, 19 óra 30 perctől a Paks az MTK-t fogadja. Holnap az Zalaegerszeg Nyíregyháza, a Kispest Honvéd Újpest és az Eto FC Puskás Akadémia találkozókat rendezik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió, az M4 Sport, valamint az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától Felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A csapatkapitány Csiszár Henrietta Gütler-Emmának nyilatkozott.
2: Fiatal a csapat. Kaptunk egy jó leckét, hogy milyen egy ilyen világszintű csapat ellen játszani. Nem egy jó érzés, mit tud az ember egy ilyen eredmény után mondani, de sportemberek vagyunk, megyünk tovább, napról napra készülünk, és vár minket ez a csapat 3 nap múlva.
3: Mi az, amit ki tudsz emelni a magyar válogatott oldaláról?
2: Függetlenül attól, hogy kaptunk 8 gólt, a morál az maradt. Ment a játék tovább, biztattuk egymást, hogy igenis játszunk, próbáljuk meg a labdát kihozni, ne rugdossuk el, vállaljuk fel a játékot, passzoljuk fel a labdát, készítsük le, menjünk alá, forgassuk meg, fel fogunk készülni, ki fogjuk elemezni, és próbálunk javítani.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A női kézilabda NB1 ötödik fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó, ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa az esztergomi Faragó Lea volt 8 góllal, a válogatott barátlövőt Tóth Béla kérdezte.
4: A te gólod eredményezte a döntetlent és a pontosztoszkodást. A mérkőzés képét tekintve, te hogy értékeled ezt az 1 pontot? Elégedettek vagytok-e vele, vagy ebben akár több is lehetett volna?
5: Kettős érzéseim vannak, mert nehézségekkel indultunk neki ennek a meccsnek, hiszen voltak sérülteink, de ez egyáltalán nem kifogás, mert ugyanúgy a Debrecennek is. Azon voltunk, hogy teher nélkül játszunk, hiszen itt van egy ilyen fantasztikus hangulat a csarnokban. Tudtuk, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, hiszen a Debrecennel mindig jó meccseket játszunk. Az első fél idő volt egy olyan szakaszunk, amikor többet hibáztunk, és akkor nagyobb különbséget tudott közé tenni a Debrecen, de aztán a fél idő végére visszajöttünk tisztes távolságra, és a második fél időben pedig szerintem nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, meg is tudtuk fordítani egyből a meccset, utána pedig próbáltunk mindent kitenni a pályára, szívvel, lélekkel küzdöttünk, ez most ennyire lett elég, de én elégedett vagyok vele, és nagyon örülök, mert mindenki nagyon nagyot harcolt.
4: A második fél időnek az utolsó 10 percében végig ti rohantatok azért az eredményért, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy rendőr a Debrecen tudta megszerezni a vezetést. Nagy energiákat őrölt fel bennetek?
5: Igen, nyilván ilyenkor látjuk azt, hogy ők mindig lépéselőnyben vannak, és ilyenkor, ha mi szeretnénk valamit, akkor muszáj fordítanunk. Benne volt a meccsbe az is, hogy mi szerezzük meg a 2 pontot, az is, hogy a Debrecen szerezze meg. Szerintem ez egy igazságos döntetlen volt.
4: Nálatok olyan nagy változások nem voltak a nyáron a keretet illetően, de hogy érzed, hogy elment 5 bajnoki a szezonból, a csapat egységet illetően az nagyjából helyén van-e már?
5: Abszolút. Szerintem nekünk eddig se lehetett erre panasz, mert nagyon egybe volt a csapat mindig is. Ez, hogy nem változott nagyon a keret, ez még ezt is erősíti. Szerintem a pályán is egyre jobban mutatkozik meg az, hogy mennyire együtt van a csapat, és hogy mennyire érezzük már egymást. Nagyon bízom benne, hogy ahogy el tudtuk kezdeni ezt a szezont, ugyanúgy tudjuk továbbvinni majd a hátrajövő részre.
1: Az esztergomi Faragó Lea után a Debrecen válogatott beállóját, a tegnapi rangadón 3 gólig jutó Tóvízi Petrát is interjúra kérte Tóth Béla.
6: 2 fél időre tudnám bontani ezt a meccset. Az első fél időben le tudtuk volna zárni akár, vagy könnyebbé tenni magunknak. A második fél időben teljes káosz volt a kezdés, így magunkra engedtük őket, át is adtuk a vezetést, és 5 gólos előnyt sikerült ledolgozni az Esztergomnak. Ezt mi nem hagyhatjuk. Így elkezdett kapkodni a csapat, és kritikus pillanatokban hibáztunk bele. Ezekben kell okosabbnak lennünk. 1-1 pontot visznek a csapatok, ugyanúgy állunk. Bízom benne, hogy a hazai mérkőzésünkön majd tudunk revansot venni.
4: Kiemelted az első fél időnek a a végét, illetve a második félidő elejét, mert ott végül is egy 6-0-as, 7-0-as rohanása nagyjából meg is fordította a mérkőzést az Esztergom. Ott mi az, ami nem passzolt a csapat játékában? Említettek, hogy sokat hibáztatok, de mi lehet ennek az oka?
5: A támadó játékunk akadozott egy kicsit abban a periódusban. Rengeteg eladott labdánk volt, ott ész nélkül tömködtük a beállót. Hasonlók, szóval így kidobáltuk a labdát, kipasszoltuk a labdát, és ezekből az Esztergom remekül élt, és nem engedhetjük meg ezeket a pillanatokat magunknak. Tanulságos mérkőzés volt, mind a két csapat jó mérkőzést tudott játszani, ebből tudunk fejlődni.
1: A Debrecen kézilabdázóját, Tóvizi Petrát hallották. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban, szintén az ötödik fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az etópálya választóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen. A Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. A Fradi nagyszerűen teljesítő kapusát, Balog Ádámot Erdei Márk szólaltatta meg.
7: 17 védés mutattál be, gyakorlatilag esélyesen volt a Pler támadóinak veled szemben, jó, szereztek azért pár gólt, szám szerint 30-at, de tényleg ez a te estéd volt abszolút. Milyen volt belülről?
8: Nagyon jó élmény volt. Azért tudnék-e, hogy nagyon jó állományból áll a Pler, nagyon sokat is készültünk rá, készültem rá külön is, abszolút nagyon nagy élmény megélni, főleg itt idegenben. Ezzel a megújult csapattal egy ilyen sikert, remélem ez egy pozitív indulópont a hátralévő szezonban.
7: Ami itt a végjáték volt, az abszolút óriási rangadó zillik.
8: Igyekeztünk megnehezíteni a Pler dolgát, úgy voltunk vele, hogy ami van, az mindent tegyünk ki a pályára, szívünk lelkünket, úgy látom, hogy ez sikerült, ebből tudunk építkezni, és erre nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban.
7: Megvan a harmadik győzelmetek, úgyhogy ennek is azért lehet örülni. Gondoltad volna pár héttel ezelőtt, hogy ennyire jól fog kezdődni a szezon, mert nyilván jöttek a kötelező vereségek, nem megbántat titeket, de azért a Szegeddel azért nehéz felvenni nyilván a versenyt, vagy akár a Győrrel, tehát azért eléggé jó ez a kezdés.
8: Nagyon pozitív a kezdés, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, nem is szerettük volna lelásni magunkat, hogy úristen, most akkor mindenkitől kikapunk meg megfelelődött keret, nem. Az idősebbek is azt mondták, hogy álljunk bele, igenis, ami van, ezt tegyük ki a pályára, bátrak legyünk, nem baj, hogyha hibázunk, de csak küzdjünk, szedjük fel a parkettet.
1: A Ferencváros kapusa Balog Ádám után következzen a Pler férfi kézilabda csapatából a jobb szélső Tóth Ádám, akinek 9 gólja sem volt elég a Fradi elleni győzelemhez. A riporter szintén Erdei Márk.
9: Én úgy éreztem, hogy amikor gyorsan játszottunk, akkor több hibával is. Főleg az első félidőben rengeteg zicsert kihagytunk. Úgy éreztem belőle, hogy nem voltunk itt csapatszinten elég élesek, és szerintem ez döntött.
7: Ez az első vereségetek idén. Nyilván sosem jó kikapni, de ebből a szempontból, amit te is említesz, azért most rengeteg hiba volt, ezekből lehet építkezni, talán akkor jókor jött így az Eurókupa mérkőzések előtt.
9: Szerettük volna minél jobban kitolni, sosem tud jókor jönni egy ilyen meccs. Így a szezon elején meg a nemzetközi előtt, ha valamikor el kellett jönnie, akkor most jöjjön el, és ettől a Fraditól egyébként szerintem nem szégyen kikapni. Klasszis játékosok vannak benne, mint például Lékai Máté, Nagy Bence. Csak a játék képével volt nekem egy kicsi elégedetlenségem.
1: A férfi kosárlabda NB1-ben a Szolnok vendéglátóként 103-79-re múlta fölül a Körmendet. A női vízilabda bajnokok ligája selejtező berlini csoportjában az első fordulóban az UVS-e 18-7-re győzött a házigazda Spandau Berlin ellen. A Dunaújvárosi csoportban viszont a vendéglátó Dunaújváros 8-7-re kikapott az olasz Rapallo Pallanuoto együttesétől. A férfi vízilabda Eurókupa selejtező podgoricai csoportjában, szintén az első fordulóban, a BVSC 17-13-ra verte a Buducsnost Podgoricát. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüskecsarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen, míg Székesfehérváron a Hidrofehérvár a V19 6-1-re maradt alul a Salzburggal szemben. A jégkorong Erste Liga alapszakaszának erdélyi mérkőzésein a címvédő Gyergyó 3-1-re bizonyult jobbnak a Debrecennél, a Brassó 7-3-ra győzött a Feha 19 ellen, a Csíkszereda 4-2-re kikapott a Budapest Jégkorong Akadémiától. További eredmények: Dunaújváros, Háromszéki Ágyusok 1-4 és DVTK Jegesmedvék Újpest 2-5. A női röplabda extraliga alapszakaszának nyitófordulójában a címvédő Vasas Óbuda 3-0-ra múlta fölül a vendég Szent Benedek Röplabda Akadémiát, a Békés Csaba ugyanilyen arányban győzte le otthon a TFS-e csapatát, a Kaposvár pedig szintén hazai pályán 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A kaposváriak feladóját, Fábián Fannit Csorba András kérdezte.
10: A második szedben talán egy kicsit kiengedtünk az első szed nyomása után. Ott előjöttek olyan hibák, amiket az edzéseken ki kell, hogy javítsunk, de ezen kívül szerintem azért így elsőre elég jó teljesítményt hoztunk, de nyilván van mind javítanunk, és nem szabad magunkat elbízni. Megyünk tovább, jönnek a következő meccsek.
11: Három meggyőző szett volt, ennek az eredménye 3-1. Az utolsó pillanatban érkezett brazil lány, Giovanna Rodriguez. Tulajdonképpen az egyik főszereplővé vált.
10: Igen, hát ő azért érkezett, hogy segítsen a csapatnak. Nagyon örülök neki, hogy ilyen gyorsan beilleszkedett, és egyből tudtuk használni. Nem volt megijedve a pályán, úgyhogy ennek is
11: nem
10: szintén...
11: Nem látszott, hogy megijedve.
10: Ennek szintén nagyon örülök, hogy ő végül is ezért érkezett, hogy nekünk segítsen, és végül is tette a dolgát.
11: Mindenki tette a dolgát, és hadd emeljek még ki valakit, azt a Bruna Pezeit láttuk itt most, és megmutatta, hogy milyen egy csapatkapitány.
10: Hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Külön nagyon örülök neki, hogy a tavalyi év után ilyen teljesítményt tudott nyújtani. Megyünk tovább bele is. Annak is nagyon örülök, hogy ő a csapatkapitányunk, hiszen egy nagyon jó vezéregyéniség, és nagyon jól viszi a hátán a csapatot, amikor kell.
11: Időnként annyira sok hangszeren játszottatok, tehát rövid, szúrt feladások, aztán centerek, egész rövid az idő pedig, amire erre föl tudtok készülni.
10: Igen, az a cél, hogy színessé tegyük a játékot, és ne legyen egysíkú. Azért ehhez megvannak a játékosaink, tényleg színessé tegyük a játékot, ugyanígy fogjuk tovább folytatni.
1: A kaposvári Fábián Fanni mellett a nyíregyházi női röplabda csapat szélső ütőjének a hosszú sérülése után visszatérő Godó Pannának a véleményére is kíváncsi volt Csorba András.
12: Nekem szerintem így, hogy ez volt a visszatérésem, így még egy plusz motiváció volt. Kicsit azt sajnálom, hogy későn kapcsoltunk, a második szedbe érkeztünk meg, így hogyha talán az elsőben már megérkezünk, akkor ez lehetett volna akár 5 szett is.
11: Lehetett volna simán 5 szett, de azért láttam én olyan jeleket, bocsánat, de mintha a fáradtság is dolgozott volna már a következő szettekben.
12: Igen, sajnos azt érzem a csapaton, magamon is, meg a többieken is, hogy elég hamar elfáradunk fejben és fizikálisan is.
11: A Kaposvári Nyíregyháza távolság azért az egy meglehetősen nagy még magyar viszonylatban is.
12: Hosszú távolság, de ehhez az utazásokhoz hozzá vagyunk szokva, szerintem ez nem ezen múlik. Inkább az, hogy ezen még dolgoznunk kell, hogy megnyerjük, és hát győztesen jöjjünk ki ezekből.
1: Tegnap a 32 között búcsúzott a 100 kg-os Vég Zsombor a bakui judó világbajnokságon. Mivel ma és holnap már nem léptet, amire a magyar sportoló, így versenyzőink befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza pedig a 7. helyen végzett. A szövetségi kapitány Bor Barna Dedecsik Ferencnek összegezte a válogatott teljesítményét.
13: 2 pontszerző helyet mondtál még a VB előtt, ez összejött. Nem tudom, hogy pont így gondoltad-e, meg hogy alapvetően milyen érzések vannak most itt szakmailag benned ezzel a VB-vel kapcsolatban.
14: Igen, mondhatom azt, hogy amikor elindultunk erre a világbajnokságra, akkor a vezetőség az jelen pillanatnyi állás szerint 2 pontszerző helyezés volt a megszerzendő cél. Így utólag azért nyilván, amikor egy világbajnokságon túl vannak a versenyzők, túl van a vezetőség is, akkor azért meg tudja fogalmazni a hiányokat, és meg is kell tudni fogalmazni, illetve kell tudni azt értékelni, hogy ami van, nyilván ez lehetett volna jobb is. Krizannának a fantasztikus teljesítménye, csodálatos napja volt, nagyon jól küzdött, benne azért lehetett volna egy bronzérem is akár, amit ő aznap nyújtott, ez az 5. hely, fantasztikus. A jövőre nézve is azt gondolom, hogy meghatározó alakja lehet ennek a súlycsoportnak, meg hát a kvalifikációs pontok se azért elegedendők, hiszen egy kvalifikációs világbajnokságban vagyunk, úgyhogy azért elég komoly pontszámokat is fog kapni. Van benne bizonyítvási vágy, és szerintem nagyon jó úton halad, és jó úton fog menni. Eredményeket az 52 kilóba előjáróból vártam volna. Róza 7. lett, Rékának sajnos nem sikerült, bár elverte Bisset nevezetű arab emírségből jött mongol versenyzőt, aki egyik mumusa volt, és át ott rajta lépni. A férfi vonalon meg van egy kis elkeseredés bennem, mert ott viszont nagyon-nagyon be kell gyújtani a rakétákat, vagy ha nem tudjuk begyújtani a rakétákat, akkor viszont fiatalítani fogunk.
1: A magyar judó válogatott szövetségi kapitányát Bor Barnát hallották. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. A 2. helyen a brit Lewis Hamilton ért célba a Ferrarival, megelőzve csapattársát, a monakói Charles Leclerc-t. A VB lovas olasz Andrea Antonelli a Mercedes-szel negyedikként ért célba. Az időmérő edzést ma 15 órától rendezik, a futam holnap 14 órakor kezdődik. A verseny hétvégét az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Az Eden után 13 órakor kezdődik a Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal, itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá,
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistája, velem Gergely Istvánnal. Szerkesztünk el Olasz Gergővel, és a mai vendégünk egy volt válogatott labdarúgó, akivel szerintem nagyon sok közös témánk, tapasztalatunk lehet. Ő Priskin Tamás. Szia Tamás!
2: Ja, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogy vagy?
2: Nagyon jó, köszönöm szépen, és te?
1: Nagyon, nagyon, én is nagyon jó vagyok. Már régóta vártam ezt a beszélgetést. Én szerintem már hamarabb tudtam rólad, hogy te ki vagy, mint te rólam. Hát nagyon hasonló a
2: pályafutásunk. Én tudtam rólad egyébként, mert pont most beszéltük, hogy én az egyetemre készítettem egy beadandót a vízilabda aranycsapatról, és ott benne volt a te neved is, úgyhogy azért képbe voltam.
1: Vagy rendes vagy, köszönöm. De én már, tehát még visszamegyek az időben. Hát, hogy te nem most fejezed be az egyetemet?
2: Igen, most lesz az utolsó év az egyetemen, így van.
1: Ezt olvastam rólad, hogy elkezdted. Meg is lepődtem amúgy, de ezt majd később beszéljük meg. Visszatérve, hogy te is felvidéki vagy, talán elmondhatjuk mind a ketten egymásra, bár úgy más korszakunkban jöttünk el Révkomáromból, de talán elmondhatjuk azt magunkról, hogy mikor eljöttünk Magyarországra, igazán akkor változott meg az életünk. Igaz lehet ez veled?
2: Igaz lehet, igen, igen. Nyilván nagyon sokat kaptam az otthontól, Felvidéktől, de egy fontos mérföldkő volt az, amikor én átkerültem középiskolába Győrbe.
1: Győrbe, igen, és az Etóban kezdtél fotizni, 15 van. Évesen.
2: Igen, ugye Felvidéken befejeztem az általános iskolát, és akkor középiskolát Győrben kezdtem meg, és ezzel párhuzamosan az Etóban kezdtem el futballozni.
1: Na de kanyarodjunk vissza még a felvidéki életre, mielőtt még a 15. évedet betöltötted és elköltöztél Győrbe. Itt előzetesen beszélgettünk arról, hogy ott már édesapád ugye labdarúgó volt és jártál ki a mérkőzésére. Mit adott neked Felvidék, mit adott neked az az időszak? Amit most már így a pályafutásod végeztével, ugyan még nem tudom, hogy befejezted, mert ami nagyon tetszik megint csak benned, hogy simán beválasz, nem tudom milyen megnevezésű osztályokban mérkőzéseket, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus, és azt is megmondom, hogy miért, mert nagyon sokan, akik szép pályafutást zártak, azok, amikor abba hagyják a sportot, azok úgy hagyják abba, hogy kalapkabát és viszontlátásra soha vissza se néznek. Nagy összesége azért okoz bennük egy hiányérzetet az, hogy már nincs az, amiért akár naponta föl kell kelni, nincs az a fajta sportolási izgalom, ami megvolt az életükben, vagy egyszerűen csak derogál nekik egy gyengébb bajnokságba játszani, vagy félnek a sérülésre. Tehát ezer oka van, amiért már nem akarnak sportolni, versenyezni. Te mégis, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert ez egy igazán egy olyan bizonyíték annak az elhivatottságnak, hogy te szeretted a labdarúgást, és amúgy szeretsz abban a közegben lenni, és mellette tanulsz, és mellette eljársz még élménybeszámolókat tartani. Ha jól olvastam, hallottam, hogy akkor még vállalkozásod is van, Győrben élsz. Tehát, hogy ez ilyen nagyon komplex kép, és valahogy ez úgy mutatja a származásodat, hogy fogalmazzam meg jól, hogy nincs az a kicsi, aminek örülni ne tudnál, és nincs az a feladat, vagy az a helyzet, ami neked derogálna, hogy te abba belevesd magad, és nem is, hogy bizonyítsátam, hogy megfelelj. Na de vissza a kérdésre. Szóval most ez így kikívánkozott belőlem, hogy ezt így elmondja másoknak is. Most nem akartalak előre jellemezni, hogy milyen jó arc lehetsz, de ezt majd neked kell bizonyítanod hamarosan. De az irány az nagyjából ez lesz talán, hogy mit adott neked az a 15 év felvidéki lét abban, hogy Patra jártál édesapádat nézni, vagy hát ott is laktatok, amit azért tudjanak a kedves hallgatók, hogy ez Révkomáromtól van egy, nem tudom, 20 kilométerre?
2: Hát 15-re, 15 kilométer,
1: és ez egy nagyon-nagyon pici, hát falu vagy város?
2: 600, hát városnak nem nevezhetjük, inkább falu, de még lehet, hogy falunak se egyébként 600-800 körül lakosan jelen pillanatban. Paton.
1: És innen indultál el, magyar válogatottság, külföld, mit adott neked az a 15 év ott?
2: Hát nagyon sokat igazából nekem, ugye az egész gyerekkoromat. Én még annyit hozzátennék, hogy ugye a nevelő apukám volt az, aki focizott, és az édesapám, ő pedig triatlonozott, tehát én 10 éves koromig a futball mellett triatlonoztam is, úgyhogy ilyen kettős terhelés volt, aztán így utólag, hála jó Istennek, jól döntöttem, és a futball mellett maradtam.
1: Volt a triatlonos leszel?
2: Volt, igen. Ez a mai napig megvan egyébként, mert imádok biciklizni, imádok futni, Úgyhogy...
1: De már ott van egy úszás is még, azt még nem mondtad.
2: Szeretek úszni is, de mondjuk az megy a legkevésbé. Tehát,
1: hát ezzel így szoktak lenni nagyon sokan.
2: Igen, hogyha lehet ezen változtatni, akkor triatlont mindig leszoktam cserélni duatlonra, és akkor ugye kétszer van futás, egyszer bringázás. De visszatérve, nyilván ott indultak el az alapok a Felvidéken. Én nagyon sokat voltam... Paton, mert ugye 3 éves koromban beköltöztünk Révkomáromba, de viszont amikor jött a nyári szünet, akkor azt tudni kell, hogy Paton van egy nagy strand és egy ilyen termálfürdő, ahová mindig kijártam, és az egész nyári szünetemet ott töltöttem, és amikor edzések voltak a csapatnál Révkomáromba, akkor én mindig felpattantam a biciklimre, ezt a 15 kilométert bebringáztam Patról Révkomáromba, megcsináltam a foci edzést, és akkor utána gyorsan vissza, hogy a barátokkal, meg az unokatesóval ott folytassam, ahol mondjuk délelőtt abba hagytuk a strandolást.
1: Ez így, pont erről is beszélgettünk pár szóba, hogy vannak olyan történelmi pillanatok az életünkben, meg események, amit jobb nem elmondani, mert azt hiszik, hogy csak kitaláljuk. Na most, ha valaki belegondol, hogy ott most nem tudom, a főúton mentél, vagy a töltésen, mert
2: hát lehet... akkor még nem volt kész egyébként, most már kész van a biciklút a töltésen, de akkor a főúton jöttem befele, tehát igazából abban az időben még nem volt annyira veszélyes, mint mondjuk manapság.
1: És akkor mentél 15 oda, 15 vissza, plusz az edzés, és gondolom nem sajnáltak ott, amikor hazaért, hogy milyen fáradt, hogyha nem engedtek tovább ki az utcára, vagy játszani, vagy bármit.
2: Igen, ezután jött még ugye, hogy lementünk a grundra, vagy kimentünk a helyi focipályára focizni, úgyhogy nyilván izgalmas napok voltak ezek. És akkoriban én nem nagyon éreztem azt, hogy a gyerekkorban az ember nem érzi, hogy fáradt. Tehát ott még nincs fáradtság. Ott igazából mindig azt csinálsz, amihez kedved van. Aztán egyre jobban idősödsz, akkor jön az, hogy majd egyre jobban jön a fáradtság, és már néha azt mondod, hogy fáradt vagyok. De hogy gyerekkorban igazából nyilván nekem ezt tettek. Futball volt az első, de a futball mellett igazából, hogyha bármilyen sportról beszélünk, akkor én mindenre nyitott voltam. Ugye az általános iskolával is, hogyha visszagondolok az éveimre, az Ötvös utcai alapiskolába jártam, ugye Őrévkomáromba, ott igazából, ha jól emlékszem, a kézilabdán kívül az összes sportban részt vettem. Tehát én benne voltam a röplabda csapatban, a kosárlabda csapatban, jártam atlétika versenyekre, jártam futóversenyekre, benne voltam nyilván a foci csapatban, úgyhogy amilyen sport volt az iskolában, minden csapatban benne voltam, úgyhogy hála jó Istennek azért voltak hozzá. Vagy van hozzáérzékem.
1: Azért Komárom azért egy sportszerető város, de most is van kosárlabda, röplabda volt, foci van, most a foci elég szépen fejlődik, új stadion van, első osztályba játszanak, szokták járni néha mérkőzéseket?
2: Nézd, igen, néha voltam mérkőzésre, megmondom őszintén, hogy most, amióta befejeztem a profi pályafutásomat, azóta minden évben van egy Komárom nevezetű futóverseny, azon mindig részt veszek, úgyhogy vannak olyan események, amiket nem hagyok ki, és nyilván, ahogy te is említetted, ugye a kosárlabda is elég magas szinten van, és tényleg a komáromi sport azért egy elég híres sport, akár megnevezhetjük ugye az evezősportolókat is, akik akik nagy eredményt értek el az olimpián is, úgyhogy tényleg, ahogy te is említetted, a komáromi sport azért egy húzóerő.
1: De most Győrben élsz.
2: Most Győrben élek, így van. Amióta ugye én átköltöztem Győrbe 15 évesen, igazából nekem Győr lett az otthonom, és megmondom őszintén, sokszor beszélünk erről. Nem biztos, hogy már vissza tudnék költözni a Felvidékre. Nyilván nagyon sokat járok még vissza a nagyszüleimhez, vagy akár barátokhoz, mert mindig fontosnak tartom azt, hogy sose feled, hogy honnan jöttél, de most már az otthon és a bázis az nekem Győr.
1: Amikor elindult, tehát mi volt a kiindító pontja annak, hogy Győrbe menjél? A sport maga?
2: A sport maga, meg az álom, meg a cél, amit szerettem volna elérni. A felvidéki születésűként nekem a célom az volt, hogy magyar válogatott lehessek. És magyar válogatottságot azt nyilván csak úgy tudtam elérni, és úgy volt egy kézenfekvő cél számomra, hogyha átkerülök Magyarországra, és Magyarországon tudom folytatni a karrieremet, és Magyarországon tudok futballozni.
1: És miért pont Győr?
2: Hát igazából egy az, hogy a város közelsége, A másik pedig az, hogy akkoriban a győri csapatban volt szintén egy felvidéki, egy komárnai születésű Csintan Tivadar nevezetű srác, aki már az Eto utánpótlásában játszott, és neki az apukájának a közreműködésével kerültem át Győrbe először egy próbajátékra, és hála jó Istennek, így utólag a próbajáték sikeresnek bizonyult, így tudtam maradni az egyesületnél, és ugye emellett tovább is tudtam tanulni a középiskolában.
1: És a 15 éves korodik, tehát amíg el nem költöztél Győrbe, mert ott talán már akkor elkezdett alakulni az, hogy egyszer majd magyar állampolgár leszel, és akkor majd egyszer, hogyha úgy alakul, akkor még a válogatott kerettagság, sőt a válogatott játék lehetőség is ki tud szépen alakulni, hogy addig utánpótlás válogatottsággal Szlovákiában nem találkoztál, nem volt arra lehetőséged, vagy tehát, hogy nem adta meg neked a szlovák labdarúgás azt a lehetőséget, hogy marasztaljon téged valamilyen formában, és úgyhogy úgy érezt, hogy itt te jó játékos tudsz lenni, és kiemelkedő tudsz lenni, és válogatott tudsz lenni, és nemzetközi szinten is el tudsz érni olyan eredményeket, amit amúgy egy sportoló megálmod magának, amíg még pici gyerek talán akkor is.
2: Eleinte még ilyen 15 évesen szerintem azzal, mivel átkerültem Magyarországra, nem voltam annyira szem előtt a Szlovák Szövetség szemeje előtt, így nem nagyon hívtak a korosztályos válogatottba. Amikor ugye 16 és fél éves koromban bemutatkoztam a felnőtt csapatban az Etóban, ott nyilván már tudták, hogy felvidéki származású vagyok, és akár tudnék játszani ugye a szlovák válogatottban, de nyilván akkoriban már nekem egy dolog lebegett a szemem előtt, az, hogy magyar válogatott lehessek. Így megmondom őszintén, nem nagyon akartam szerepelni a szlovák korosztályos válogatottakban, és nyilván vártam arra, hogy egyszer majd megadasson az a lehetőség, hogy a magyar válogatottba meghívót kapjak, úgyhogy ezért alakult úgy, hogy a szlovák utánpótlás válogatottban és a szlovák válogatottban nem szerepeltem.
1: Mondjuk az egy nagy különbség közöttünk, hogy még a szlovák vízilabda és a magyar vízilabdának a szintje az nagyon-nagyon távol áll egymástól, addig a szlovák labdarúgás és a magyar labdarúgás szintje az nincs ilyen távol egymástól. Téged mi motivált abban, hogy inkább magyar, mint sem, hogy szlovák válogatott felé vetted volna az
2: igen, élet. Ez egy érdekes kérdés, mert akkoriban, amikor én magyar állampolgár lettem, akkor a szlovák válogatott és a szlovák futball egy picit erősebb volt, mint a magyar futball. Ugye akkor az 2010-ben ugye a szlovák válogatott kint volt a világbajnokságon is, majd utána ugye az Európa-bajnokságon is. Nyilván nekem, ahogy említettem, felvidéki születésüként nekem a családom is magyar, és nekem ez volt az álmom, hogy én a magyar válogatottban szerepelhessek, úgyhogy nekem sosem volt az kérdés, hogy melyik válogatott, nekem mindig a magyar volt az első, még akkor is, hogyha abban a korszakban a szlovák válogatott előrébb tartott, de hála jó Istennek most már az azért a mai nap megváltozott, mert tényleg a magyar válogatott is nagyszerű, gyönyörű szép sikereket ért el az elmúlt időszakban.
1: Tehát akkor ez nem szakmai döntés volt neked, hanem érzelmi.
2: Így van, ez nem szakmai döntés volt, ez teljes mértékben érzelmi döntés volt, és tényleg nagyon örülök neki, hogy és büszke is vagyok arra, hogy felvidéki születésüként így utólag a magyar válogatottban tudtam szerepelni, és tényleg ez teljes mértékben egy érzelmi döntés volt, és mindig meg szoktam említeni, hogy azt sose felejtem, amikor a mérkőzések előtt felcsendült a himnusz, és a magyar himnuszt énekelve tudtam utána ugye a pályára lépni a magyar válogatott színeiben.
1: Tehát átigazoltál Győrbe, ezzel azért nagyban megváltozott az életed, 16 és fél éves korodban pályára léptél Győrben a felnőtt csapatban, már mint első osztályú labdarúgó, tehát jól alakult a pályafutásod, jó döntésnek bizonyult, akkor nagyon gyorsan történtek a dolgok?
2: Nagyon jónak egyébként, és nagyon örülök, hogy ez így alakult, és tényleg, ahogy te is mondod, ugye, amikor átkerültem Győrbe, nagyon gyorsan felpörögtek az események, és tényleg ott ugye elkezdtem először az utánpótlás csapatokban játszani, majd ugye idősebb korosztályban játszottam, és rögtön megkaptam a lehetőséget 16 és fél évesen, hogy hogy a felnőtt csapatban bizonyítsak, ami azért abban az időben ritka volt, mert annyira nem részesítették a fiatalokat előnyben, mint akár most, úgyhogy tényleg nagyon örömteli volt számomra, hogy 16 és fél évesen be tudtam mutatkozni, és 17 évesen már úgymond stabil kezdőként tudtam játszani az Eto'o felnőtt csapatában. Nyilván ez is kellett ahhoz, hogy el tudjam érni azt, amit sikerült elérnem.
1: Milyen volt a beilleszkedés, amikor megérkeztem? Emlékszem még azokra a napokra?
2: Persze, hogy emlékszem, nehéz volt. Nehéz volt, nagyon nehéz volt, és nem a beilleszkedés volt nehéz, mert nyilván nagyon kedves és nagyszerű csapattársaim voltak, hanem inkább az volt nehéz, hogy kiszakadtam a családi fészekből.
1: Ja, teljesen egyedül mentél akkor?
2: Igen, arra. Igen, teljesen egyedül mentem. Nyilván nem nagy távolságról beszélünk, mert Révkomárom és Győr között ugye 40 kilométer van, akár autóval, akár vonattal is lehetett közlekedni. De nyilván én kollégistől lettem, oda jártam iskolába, délután edzés volt, tehát ugye minden napjaim azok Győrben voltak. Úgyhogy kiszakadtam a családi fészekből, és az eleje azért az nem volt könnyű. Tehát sokszor még a könnyeim is potyogtak, mert hiányzott az otthon, meg az otthoni emberek, de az idő elteltével ugye egyre több barátom lett, és tényleg, hogy említettem, mai nap már otthonomnak tekintem Győrt.
1: Mi volt itt a célod? Tehát azon túl, hogy bekerültél a felnőtt csapatba, gondolom, egy utánpótlás korosztályokban is játszottál ez alatt ott. Vagy csak már a felnőtt csapat ilyenkor?
2: Nem. Ugye elsősorban a saját korosztályomba igazoltam át, és akkor az edzőknek köszönhetően elég gyorsan idősebb korosztályba tudtam játszani, mint az én korosztályom. Úgyhogy így kerültem ugye a felnőtt csapatnak is a látókörébe, hogy a felnőtt csapat alatti utánpótlás csapatban voltam. Az edzőnek tetszett az utánpótlás mérkőzéseken nyújtott teljesítményem, így egyszer úgy alakult, hogy csütörtökön még az utánpótlás csapatban edzettem, arra készültem, hogy ott lesz hétvégén mérkőzés, akkor ugye Varga Zoltán úr volt az edző az Eto'ban, és mondta, hogy akkor pénteken menjek a felnőtt csapatba edzeni, mert szombaton kezdő leszek. És akkor ránéztem, és mondtam neki, hogy ez most komoly, és akkor mondta, hogy komoly. Azt mondja, nem kell félni, azt mondja, féljen az, aki berakott, úgyhogy nyilván én pénteken már a felnőtt csapatban edzettem, és akkor a szombati mérkőzés, az pont az első NB1-es mérkőzésem, az a Ferencváros otthonában volt, nyilván 10 000 ember előtt, egy nagyszerű hangulat, úgyhogy a mérkőzést azt elveszítettük, de nyilván ez egy olyan dolog volt számomra, amit sose felejtek, és apukám se szerintem, mert ő elkísérte el az első meccsemre, és neki volt egy nagyon jó komáromi barátja, aki viszont Fradi szurkoló volt, és vele jött a mérkőzésre, de mivel ő Fradi szurkoló volt, így a Fradi táborban ő foglalt helyet, és akkor mérkőzés előtt kiosztotta, hogy a fiat gólt rúg, nehogy felugrasszál, mert akkor itt nagyon gyorsan el fognak verni téged. Hát sajnos gólt nem rúgtam, de nagyon büszke volt rám.
1: Hát az hasonlóak a színek, tehát a Győrnek és a Fradinak nagyon hasonló a színük, lényegében ugyanaz.
2: Igen, én ugye Magyarországon 3 csapatban játszottam, és mind a 3 csapat zöld-fehér, úgyhogy lojális maradtam én ezekhez a színekhez.
1: Hát keveredjen úgyis ezek a színek, ahogy szeretnének. Utána jött a külföldi szereplés, az mennyivel utána jött, mikor bekerültél? Tehát hány éves volt, amikor kimentél Angliába?
2: Hát ugye 18 és fél éves voltam, 19-hez közel volt, amikor, hát 19 lettem szeptemberben, és ugye júniusban kerültem ki Angliába, úgyhogy nyilván ehhez kellett az is, hogy elég fiatalon bemutatkozhattam a felnőtt csapatban, és 18 és fél évesen, majdnem 19 éves koromra már ugye 65 mérkőzésen volt az első osztályban, emellett sikerült 25 gólt lőnöm, úgyhogy ez ugye...
1: Ez nagyon sok azért.
2: Igen, ez
1: amit nem... Amit nagyon jó.
2: Tehát ez nem rossz szám egyébként, ez nem rossz szám egyébként ilyen fiatalon, úgyhogy nyilván ez a volt gondolom, ami felkeltette az érdeklődését ugye a Watfordnak. Így volt, jött egy olyan lehetőség, hogy egy hétre kimehetek, és akkor test közelből szeretnének megnézni. Igazából egy próbajátékon. Ott azon a héten volt 3 edzőmérkőzésünk, ami szintén jól sikerült, mert ha jól emlékszem, akkor 3 meccsen sikerült 6 vagy 7 gólt szereznem, úgyhogy hála Istennek sikerült ott megragadnom, és ott is nagyon gyorsan felpörögtek az események, mert vége volt a próbajátéknak, hazajöttem 3 napra, gyorsan összepakoltam, lezártam az itthoni életemet, és akkor irány London.
1: De akkor még volt neked szerződésed? Győrrel, vagy már akkor lejárófél?
2: Nem, akkor nekem volt szerződésem a Győrrel, ugye a két egyesület az megegyezett, és ugye én így kerültem ki Angliába.
1: Milyen volt kint?
2: Nagyon jó volt kint. Nagyon-nagyon jó volt kint. Nyilván abból a szempontból már sokkal könnyebb volt, hogy ugye 14 és fél, 15 évesen ugye kiszakadtam a családi fészekből, tehát az, hogy mondjuk egyedül vagyok, és egyedül kell talpon maradni, az már annyira nem volt új. Inkább ami új volt, az az angol nyelv. Még akkor is, hogyha középiskolában én angolul tanultam, azt hittem, hogy jól beszélek angolul, közben nem. Úgyhogy emlékszem, hogy kimentem edzésre, és akkor mondta az edző, hogy menjek jobbra, én meg elindultam balra. Tehát
1: azért... Jó, mondjuk ez azért már nem biztos, hogy belefér a British English-be.
2: Igen, úgyhogy voltak az elején problémák, de mint ahogy Győrben, úgy a Watfordnál is 2-3 hónapon belül azért az ember megtalálja az ottani barátokat, csapattársakat, és kialakul körülötte az élet, és 3 hónap után azért már majdnem megértettem mindent, és utána már azért el is tudtam kezdeni beszélni.
1: És amikor összehasonlítjuk az akkori győri közösséget, vagy kollektívát, és összehasonlítjuk az angolt, akkor mi a... Van közöttük különbség?
2: Van.
1: Nem, de nem az... úgy, hogy egyik angolul beszél, másik magyarul, hanem hogy úgy, ami úgy érezhető, tudod, hogy úgy szintekben, komolyságban, érettségben, nem tudom, tehát hogy ez így érezhető, hogy most itt vagyok, és most ott vagyok.
2: Persze, érezhető volt, tehát ő teljesen más volt akár az edzéseknek a légköre, akár az öltözőnek a légköre. Nyilván az ember sokkal komfortosabban érzi magát egy olyan közegben, ahol mondjuk anyanyelvi szinten tud beszélni a csapattársaival, mint mondjuk egy olyan közegben, ahol mondjuk angolul, de nyilván teljesen más volt a kettő, akár hogyha szakmai szemmel nézzük, akár a színvonal, akár az edzések, vagy akár a mérkőzések, de hogyha megnézzük az infrastruktúrális oldalát, vagy akár a nézettségi oldalát is, akkor nyilván Angliában teljesen más volt, mint mondjuk Magyarországon. Óriási stadionok, majdnem mindig teltházas mérkőzések, ami ugye Magyarországon akkoriban nem volt jellemző, úgyhogy nyilván azért ez egy éles váltás volt számomra, de hát minden gyermek azért kezd el futballozni, hogy elsősorban magyar válogatott legyen, és utána a világ legjobb bajnokságában tudja játszani.
1: Ezt szerettem volna megkérdezni. Priskin Tamás válogatott magyar labdarúgó a vendégem. Miért kezd el valaki focizni? Hát most elmondtad, de hogy amúgy te miért kezdtél el focizni?
2: Igen, én azt mondom, hogy az első az nem azért kezd az ember el futballozni, hogy ajtból megéljen, hanem azért kezd el futballozni, hogy a világ legjobb bajnokságában és a világ legjobb játékosai.
1: De gyerekkorodban már ez volt a fejedbe?
2: Igen, én nekem megmondom őszintén, mikor megkezdjük a kisgyerekeket, akkor nem az jut eszembe, hogy mi szeretnél lenni, tűzoltó, katona vagy bármi, hanem ugye megkérdeztek, és mindig azt mondtam, hogy én focista szeretnék lenni. És ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor igazából nem is csináltunk más. Tehát elmentünk iskolába, akkor az iskolában volt egy kis idő, akkor egyből mentünk, fociztunk, akkor jött a délutáni edzés, ott fociztunk, és hogyha vége volt az edzésnek, és mondjuk még volt időnk, akkor meg lementünk a panelek közé a grundra, és akkor ott ment tovább a foci, tehát igazából ezt tette ki az életemet, meg az életünket, és mindenkinek az volt a célja, hogy ebből majd az süljön ki, hogy tényleg minél magasabb szinten tudjon futballozni, és akár a világ legjobb bajnokság, a legjobb játékosok között tudjon szerepelni. Nyilván ez nem egyszerű, mert nagyon sok minden kell hozzá, meg a csillagoknak is azért össze kell állni, hogy ez megvalósuljon, mert nem könnyű, és erre egyébként vannak nagyon komoly számítások, és ezt én is olvastam, hogy mondjuk 100% elkezd futballozni, abból csak 0,5% lesz, aki profi szintre el tud jutni, és a 99,5% az marad a szabadidős részen. Úgyhogy tényleg nem egyszerű, de én nagyon boldog vagyok, és én mindig azt mondom, hogy köszönöm a jó Istennek, hogy nekem ez megadatott már ilyen fiatalon, mint ugye 19 évesen, mint amikor kikerültem Angliába.
1: És ott ugye nagyon komoly csapatok ellen, nagyon komoly játékosok ellen tudta játszani. Nekem mindig olyan érdekes, amikor ugye mondjuk a nagy neveket Ronaldo, meg nem tudom, tehát, hogy és oda megy mellé egy olyan játékos, aki szintén csak a tévében látja őt, mondjuk, ahogy, mint én, de hát én nagyon összesen sosem fogok a labdarúgó pályára oda kerülni, sem Messi, sem Ronaldo, sem elléd, mert ugye azért az én szintem az teljesen más a labdarúgás terén, de hogy akkor nem az van, hogy akkor wow, itt van a Ronaldo, és a

0: Nyilván akkor is egy óriási játékos volt, de amikor nem volt ekkora ő sztár és legenda, mint a mai napokban. Nyilván ugye én az első szezonban már tudtam játszani ellene, mert volt egy FA Kupa elődöntő, amikor ugye a Watford és a Manchester United játszott ugye a döntőbe jutásért. Úgyhogy nyilván számomra az volt a legfontosabb, hogy jó eredményt érjünk el, mondjuk nem sikerült, de nem az volt az elsődleges, hogy most, hogy tényleg ki ellen futballozok, hanem nekem minden mérkőzés élmény volt, mert tényleg én a mai napig egyébként a Premier League-et tartom a világ legjobb és legerősebb bajnokságában, és tényleg, hogy ott tudtam futballozni, meg ilyen csapatok ellen tudtam futballozni. Inkább az volt nagy dolog számomra, nem is az, hogy mondjuk Cristiano Ronaldo, hanem az volt, hogy igenis a Manchester United ellen tudok játszani, akit mondjuk a tévében néztem, és hogyha visszagondolok a 99-es BL döntőre, amikor mondjuk 1-0-ra vesztésre álltak a Bayern ellen, és akkor a 90. perc után tudtak fordítani, és ezzel megnyerték a Bajnokok Ligáját, tehát ilyen emlékek voltak bennem, és tényleg az volt óriási dolog, hogy ilyen csapatok ellen tudok futballozni.
1: Amikor kimentél Angliába, akkor légiós voltál. Amikor Győrbe mentél, akkor hogy érezted?
0: Akkor én otthon éreztem magam. Nekem Győr egyébként a mai napig mindig azt mondom, hogy a...
1: Na jó, de ezt nem azért mondod, mert most ott laksz, hogy ott élsz.
0: Nem. Nyilván az elején az embernek az otthon az Révkomárom volt. Addig a pillanatig, amíg ki nem alakult az, hogy Győr lesz az otthonom, igazából ez egy 2-3 hónapig tartott, mert utána tényleg nagyon gyorsan sikerült beilleszkednem. Úgyhogy nem, nekem én mindig azt mondom, hogy ha nem is a város nézzük, hanem rabdarúgás szemmel nézem, akkor nekem mindig van a haza, és mindig a második otthon egyébként az Eto.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó a vendégem. Nagyon kemény volt Angliában?
2: Nyilván más volt,
1: amit a légiós élet, meg a bajnokság is, az angol bajnokság, az nekem ez a az masszív, tehát hogy az ilyen erős, itt nem, nincs fetrengés, nincs szimulálás, meg az egész ilyen, egész Anglia nekem ilyen esik az eső, és az angolok is ilyen nagyon kemények, és azért Európába oda menni, ott élni, ráadásul olyan munkát vállalni, mint mondjuk a profi sport, ahol hát téged azért visznek oda, hogy te az egyik legyél annak, aki majd megnyeri nekik a meccset, de biztosan ne rajtad bukják el. Tehát, hogy azért van felelősség.
2: Igen, én amikor kikerültem egyébként, fiatalon kerültem ki, és azt tudni lehetett, hogy egyébként a klub az hosszú távon számol velem, úgyhogy azért egy kicsit megnyugtatott engem. De nyilván az elején, amikor kikerültem, akkor ilyen kis vékony srác voltam, mint manapság. Tehát olyan vékony, hogy még, ha jött volna egy nagyobb szél, akkor lehet, hogy elfújt volna. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 73-74 kilós lehettem, amikor kiigazoltam, és egyébként rögtön az első évben mondták, hogy neked egy kicsit meg kell erősödnöd, mert tényleg, hogyha pályára lépsz, akkor egyik belső védő mondjuk egy nagyobb levegőt vesz, és akkor tényleg már aztól el tudsz esni, úgyhogy gyorsan rám pakoltak egy ilyen 5-6 kilót, tehát én elértem a 79-80 kilós versenycsúlyt, kicsit megerősítettek, ami nyilván nagyon fontos volt ahhoz, hogy fel tudjam venni a párharcokat, meg a ritmust az ottani futballistákkal.
1: Teljesen más, mint mondjuk idehaza?
2: Más, igen. Más a...
1: De gondolkodás, mondjuk miben más a gondolkodás, mert te ugyanaz voltál, mint itthon, kimész oda, te csak hirtelen elfogadod, hogy új, teljesen más a labdarúgás, mint otthon.
2: Igen, ezt tudjuk nézni akár szakmai nézzel, meg tudjuk nézni egyébként társadalmi oldalról is, mert nekem, ami nagyon tetszett, nyilván fontos, hogy szakmai oldalon is a legjobbak között legyél, de Angliában, hogyha megnézzük a futballnak a társadalmi részét, akkor az ottani embernek a labdarúgás az egy éles stílus, egy vallás. Tehát ott a hétköznapi emberek azt várják, hogy hétvégén mérkőzés legyen, amikor egész héten vagy bemennek a gyárba, dolgoznak, és akkor nekik az a kikapcsolódás, hogy hétvégén kimennek a mérkőzésre, és a szeretett csapatuknak szurkolnak. És minden mérkőzésen teltház volt, nagyszerű infrastruktúra Angliában. Ha bárhová mentem városon belül, akár étterembe, vagy akár taxival, vagy bevásárolni, akkor mindig megállítottak, fényképet készítettek, aláírás kértek, még akkor is, hogyha mondjuk a 25. játékos voltál a keretben, mert mindenkit ismertek név szerint. Tehát ott tényleg az emberek nagyon a labdarúgásnak élnek. Ez, ami engem nagyon-nagyon megfogott, és nyilván a másik oldalon pedig a futballnak az intenzitása, az edzéseknek a felépítése, és nem az a része, hogy mondjuk többet edzenél Angliában, mint mondjuk Magyarországon, hanem nyilván ő más, teljesen más a hozzáállás, és nyilván a legjobb játékosok ott játszanak, tehát neked is úgy kell teljesítened, hogy fel tud venni a versenyt a legjobbakkal.
1: Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó a vendégem. Hány évig voltál kint?
2: 6,5 évet voltam kint a Szigetországban.
1: Különböző csapatokban.
2: Igen, igen.
1: Ez hogy ment sorba?
2: Ez úgy volt egyébként, hogy volt két alapcsapatom, a Watford, és utána Watford után én átigazoltam 3 év után az Ipswichbe, és Angliában van egy olyan lehetőség egyébként, hogy akár egy hónapra a szezon közben is el tudsz menni bármikor kölcsönbe. És ugye amikor kikerültem fiatalon, akkor voltak olyan időszakok, amikor mondjuk kevesebb játék lehetőséget kaptam, akkor én bementem az edző után, és a menedzser után, és akkor mondtam neki, hogy szeretném kihasználni ezt az egy hónapos kölcsönadást, voltak érdeklődők, nyilván nekem is, meg a klubnak is jót tesz az, hogy mondjuk elmegyek egy hónapra, játszok 4-5 mérkőzés, jó teljesítek, akkor nyilván látják ők is, hogy akár számíthatnak is rám. És amikor voltak ilyen lehetőségek, akkor én ezt 2-3-szor kihasználtam, és hála Istennek majdnem mindig jól sült el.
1: És utána elmentél egy teljesen más irányba, Oroszország.
2: Igen. Utána nyugatról áttettem a
1: nagyon
2: helyemet keletre. És visszamentem egy 40 évet az időben.
1: De ez mit jelent?
2: Az azt jelenti, hogy...
1: De hogy jön valakinek az, hogy ez ilyen challenge, vagy az ilyen kíváncsiság, vagy mi visz valakit ki Oroszországba?
2: Akkoriban egyébként Dzsuzsák Balázs barátom is Oroszországba igazolt, ő kint játszott, akkor abban az időszakban egyébként nagyon felkapott volt az európai futballisták számára egyébként Oroszország. Nyilván nekem is jött egy lehetőség, és úgy voltam vele, hogy ezt ki kell próbálni. Nyilván London után azért más volt, mint amit az ember elvárt volna. Ahogy említettem, kb. 30-40 évet visszautaztam az időbe. Az elején megmondom őszintén, mondták, hogy sofőröm is lesz, és akkor edzésre is tudnak hordani, és akkor megláttam a kis autómat, egy jó kis Lada Samarába ültem be, és akkor azzal elvittek az edzésre, aztán nyilván egy pár hónap után már lecserélték azt, és ugye Mercivel jártam, de nyilván voltak ilyen dolgok, és így utólag egyébként jó ezekre visszaemlékezni.
1: Hát különösen úgy, hogy felvidékről patról indultál, úgyhogy a Lada Samara ott még annak idején egy csoda autó volt.
2: Igen, és egyébként amíg nagyon vonzó volt nekem Oroszországban, hogy az orosz futballnak egyik nagy legendája volt a csapatnak az edzője, a Gazajev mester, aki egyébként szovjet bajnok is volt játékosként, a válogatottnak az edzője is volt, a Dinamo Kijevvel, meg az orosz csapatával is egyébként UEFA kupát nyert, úgyhogy tényleg nagyon nagy nevű edző volt, úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont volt.
1: Aztán vissza nyugat felé, ez egy év volt Oroszország.
2: Kettő.
1: Igen. Akkor azért kitartó voltál.
2: Igen, kettő. Megmondom őszintén, hogy a futballt nagyon szerettem. És ugye nekem a szlovák nyelv miatt könnyen jött az orosz is. És elég gyorsan meg tudtam tanulni társasági szinten oroszul. És ott az orosz csapattársak azok úgy tekintettek rám, mint hogyha helyi lennék.
1: A sajátjukra?
2: Igen, mert ugye tudtam velük kommunikálni, volt több külföldi, csak angolul beszéltek, de én beszéltem velük oroszul, így ilyen sajátjaiként tekintettek rám, nagyon sokszor hívtak akár családi ebédekre, vagy vacsorára. Ugye ebből a szempontból nagyon jó volt, nyilván itt nagyon nehéz volt megszokni az infrastruktúra, meg az élet, mert azért az teljesen más volt, mint nyugaton.
1: Mit hoztál el onnan? Oroszországban.
2: Hát elsősorban oroszul megtanultam beszélni társági
1: amit
2: szinten.
1: Amit iskolában is meg kellett honnan.
2: Én nem tanultam egyébként iskolában, de így utólag nem rossz, hogy azért megtanultam. És nyilván amit megtanultam az, hogy azért sok mindent értékelni kell, mert nagyon jó helyen vagyunk, nagyszerű körülmények között tudunk élni, és nyilván vannak olyan helyek, ahol azért teljesen más életet élnek az emberek.
1: Nagyon jó ezeket amúgy megtapasztalni, meg megérni a saját bőrén az embernek. És utána jött Bécs, ugye?
2: Utána jött Bécs, de Bécsben nem játszottam, csak oda igazoltam, és akkor a bécsi csapat engem kölcsön adott Izraelbe. Ez azért volt, mert ugye az Ausztria Wienhez igazoltam, szabadon igazolható játékos voltam, és ők szerettek volna rám lecsapni. Így leigazoltak, de nyilván abban a csapatban akkor 5 külföldi volt, és Ausztriában van egy olyan szabály, hogy 5 külföldi lehet a csapatban, hogyha annál több van, akkor nem kapnak meg egy ilyen televíziós díjat, ami nyilván fontos bevétel az egyesület számára, és akkor abban maradtunk, hogy én elmegyek fél évre kölcsönbe, meglátjuk, hogy ott miként teljesítek, ha nagyon jól teljesítek, akkor ott maradok, ha nem, akkor nyilván utána visszajövök, és akkor utána tudok maradni a bécsi csapatnál. És így kerültem ki Izraelbe kölcsönbe.
1: Makabihoz.
2: Makabi Haifához, így van.
1: Az is egy külön világ azért, ott is nagyon-nagyon szeretik a sportot.
2: Nagyon-nagyon szeretik a sportot, igen. Fanatikus szurkolók vették körül a csapatot, és Oroszország után azért merőben más volt, mert olyan érzésem volt, mint hogyha nyaralnék, tehát egy gyönyörű, szép, egzotikus országban voltam, ahol jó idő volt, tengerpart volt, pálmafa volt, és nyilván emellett, ahogy említettem, fanatikus futball szerető emberek.
1: És közben hogy alakult a magyar válogatottságod?
2: Ezzel párhuzamosan ugye végig a magyar válogatottban szerepeltem. Ugye több mint 10 évig voltam a válogatottban, tehát a bemutatkozásom óta egészen 2019-ig én a válogatottban voltam, tehát a klubok mellett párhuzamosan majdnem mindig ott voltam a keretben.
1: És akkor egy év volt a Makabinál, és utána vissza?
2: Fél évet voltam a Haifánál, kölcsönben, és akkor utána vissza Bécsbe, és akkor mire én visszatértem a bécsi alakulathoz nyáron, ugye a fél éves kitérő után, addigra már a harmadik edző volt, tehát nem az, aki engem a tél folyamán leigazolt, és ő mondta, hogy ő szeretne megnézni, nem tudja garantálni, hogy játszani fogok, így úgy döntöttem, hogy akkor visszatérek a nevelőegyesületemhez, az ETO-hoz. Ennek nyilván egy olyan apropója is volt, hogy miközben én Izraelben voltam, közben nekem megszületett a kislányom, ide az a Magyarországon, és akkor az akkori párommal, meg a lányom anyukájával megbeszélve úgy döntöttünk, hogy a gyerkősznek is, meg nekünk is lehet az a legjobb, hogyha mondjuk egy-két évet idehaza vagyunk, és akkor utána, amikor a gyerkősz egy kicsit felnő, mert mi is hozzászokunk az új feladatkörhöz, akkor utána újra külföld felé vehetjük az irányt.
1: Nagyon nagy kört mentél. Anglia, Oroszország, Bécs, Izrael, Győr vissza. Milyen volt visszatérni Győrbe újra? Azért óriási tapasztalat ez, tehát hogyha végigjárd ezeket az országokat, nem csak labdarúgásban, de emberformáló szempontból is egy nagyon nagy, hát hogy mondjam, egy ilyen csiszolás, és azért eltelt jó néhány év.
2: Igen, nagyon jó érzés volt, és ugye amikor én visszakerültem az előző szezonban, az ETO megnyerte a magyar bajnokságot, és nekem egy olyan célom volt, meg egy olyan álmom volt, hogyha már visszajöttem, akkor az ETO-val nyerjük meg újra a bajnokságot, és annál nagyobb dolog szerintem nem lehet, hogyha valaki a nevelő egyesületével meg tudja nyerni a magyar bajnokságot, tehát ez volt a legfőbb célom. Aztán nyilván sajnos az első évben jöttek olyan problémák az egyesületnél, amire senki sem számított, úgyhogy
1: pont beleszaladtál akkor abba.
2: Pont beleszaladtam, igen, abba 2015-ös botrányba, így sajnos el kellett egy év után igazolnom.
1: És utána mentél
2: Pozsonyba.
1: Ez innentől érdekes. Lennek is érdekes volt, de ugye elindulsz Felvidékről, eljössz Győrbe, 15 évesen, onnan megkezdődik a labdarúgó, igazából a labdarúgó pályafutásod, és hát ilyen nagyon-nagyon szép íve van, és jársz egy ilyen nagyon szép kört, a legjobb játékosok ellen, a legjobb bajnokságban, aztán egy érdekes bajnokságban, aztán látsz más labdarúgó kultúrákat is, és hát ugye azt tudni kell, hogy a Slovan az egy nagyon-nagyon jó csapat, és Pozsonyban a Slovan az, nem is tudom, a Fradihoz lehet hasonlítani idehaza, és neki a jégkorongja is, a labdarúgása is, meg hát egy nagyon emblematikus, tehát egy ilyen kirakat csapat lényegében is. És ott ugye a DAC, a felvidéki csapat, meg a Slovan az óriási derbiket játszik, tehát itt van egy ilyen magyar-szlovák, hogy mondjam is, ilyen bukéja az egésznek, igen. De hogy nem nemzetiségi szempontból, hanem ez így ad egy extra töltetet az egésznek. És ugye te magyar válogatott is voltál már, és Győrből eligazolsz a Slovanhoz. Ez így profi körülmények között zajlott ez az ott léted? Nem volt semmi, hogy te magyar válogatott vagy, felvidékről számozott, tehát ez ilyen, ez jaj, így, ezt nem, így ki tudja zárni nem. A közeg?
2: Nem, egyáltalán. Nyilván én kaptam hideget-meleget, amiatt, hogy a Slovanba igazoltam, főleg a Slovan DAC mérkőzéseken, tehát ott
1: ja,
2: azért...
1: DAC, ja, Dunaszerdélyet.
2: Igen, igen, de nyilván nekem az elsődleges szempont az volt, ugye, ahogy említettem, hogy megszületett a kislányom, és akkor párommal úgy döntöttünk, hogy nyilván az első időszakban szeretnénk azért otthon lenni a közelben, és nem mondjuk valahol külföldön. Úgyhogy nyilván történt, ami történt Győrben, nekem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt, vagy nekünk ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt abból a szempontból, hogy nyilván Pozsony közel van Győrhöz, tehát nekem megadatott az a lehetőség.
1: Közelebb.
2: Igen, csak igen,
1: ezt muszáj mondodat, hogy ne haragudj.
2: És nyilván nekem az segítség volt, hogy akár tudtam én majdnem minden nap ingázni Pozsonyba, és úgy otthon tudtunk maradni, nem kellett költözni. És akkor jött én az, ugye mondtad, hogy Dunaszerdán még közelebb, igen. Csak ugye amikor én még kiigazoltam a Slovanba, akkor a Dunaszerdán még nem volt ilyen magaslatokban, mint manapság. Akkor volt egy ilyen újra formálódó periódusban az egész klub, meg az egész egyesület. Tehát akkor még nem tartozott a szlovák bajnokság elit csapatai közé, tehát nem az élmezőnyben helyezkedtek el. Nyilván nekem fontos volt azért az is, hogy egy olyan csapatba kerüljek, aki a bajnoki címért tud futballozni minden évben, akár kupákat tudjak nyerni, és nyilván az európai kora kupaporondon tudjak játszani, akár az Európa Ligában, vagy a Bajnokok Ligájában, és nyilván erre a Slovan egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt. Nyilván, hogyha mostani szemmel nézzük ugye a két egyesületet, akkor lehet, hogy már hogy másként alakulna, de abban az időszakban ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult.
1: Hát szerintem neked így kellett dönteni, mert valóban, amit mondtál, hogyha válogatott akarsz
2: egyébként
1: maradni.
2: Egyébként hozzátévenek, bocsánat, hogy kiveszem a szót a szádból, hogy a Slovanban én sosem éreztem azt, hogy mondjuk én magyar lennék, és emiatt hátrányban szenvednék. Sőt, az egyesületnél nagyon sok magyar volt, úgyhogy sokszor még nem is kell szlovákul megszólalnom, hanem magyarul tudtam kommunikálni, akár a masszőrrel volt csapattársam is, aki szlovák volt, a szertáros, aki magyar volt, a szertáros, aki magyar, és egyébként a Slovannak a tulajdonosát és a motrikulat, hogyha megnézzük, aki a mai napig a Slovan tulajdonosa, egyébként ő is magyar felmenőkkel rendelkezik neki, azt, ha jól tudom, akkor anyukája magyar, tehát ő is beszél magyarul, úgyhogy azért vannak magyar vonásai a csapatnak.
1: Ez kívülről, aki nem lát bele a profizmusba, annak tűnik úgy, hogy
2: igen,
1: egyfajta ilyen fura lehet, de a profik azok nem nézik, hogy ki honnan jött ott, azt nézik, hogy ki mit csinál. Tehát teszi azt, amiért őt odahozták, vagy amit ő vállalt. Én abszolút megértem, hogy odaigazoltál, mert neked ezt is kellett, hogy tegyed, hiszen neked az élmezőnybe kellett maradjál, és hogyha közel akartál maradni a családhoz, akkor olyan sok választási lehetőséged nem volt. És ugye a Slovan valójában még régen az Inter volt ott, még nagyon-nagyon régen.
2: Így van,
1: ugye az
2: így
1: is
2: van.
1: Ott a szomszédban volt szinte, a Slovan mellett valahol.
2: Hát amikor én a Slovanban játszottam egyébként, az Internek a stadionjában játszottunk, mert ugye a Slovan stadiont azt ugye elbontották, és nyilván abban az időszakban várták azt, hogy majd jönni fog egy új stadion, és amíg nem lesz új stadion, addig egyébként az Inter pályáján voltak a mérkőzések, tehát én ott játszottam, ugye 2 évet voltam Pozsonyban, én végig ott voltam abban a stadionban, tehát én az új stadionban nem is játszottam.
1: Aztán igazoltál a Ferencvároshoz, ami ugye van egy párharc, vagy egy ilyen, hát ilyen egészséges ellentét, vagy hát valakinek az, valakinek nem az, inkább sportszakmai, meg ilyen határon túli ellentét van a Slovan és a Fradi között, amilyen amúgy talán pont ilyen a Dac és a Slovan között is, de az egy országon belül van. Milyen volt átjönni ide a Ferencvároshoz, mert ugye a magyar bajnokságot már ismerhetted, a magyar nyelv nem volt ilyen szempontból idegen, és ez a Fradi hasonlóan, mint a Slovan Szlovákiában, egy emblematikus, tehát egy ilyen kirakat csapat szintén. Most aztán meg már tényleg nagyon megerősödött, de hát akkor is azért volt Slovan-Fradi mérkőzés.
2: Igen, én még annyit hozzátennék egyébként a szlovanos korszakhoz, hogy a szlovanos második szezonban egyébként sikerült ugye a magyar válogatottban lőnöm azt a gólt, amit ugye rúgtam a norvégoknak, és ugye ezután igazoltam át a Fradiba.
1: Emiatt a gól miatt?
2: Nem a gól miatt, de csak hozzáteszem, hogy a Slovanban sikerült, szóval játékosaként sikerült azt a gólt szereznem. Nem a gól miatt, hanem nyilván volt egy megkeresés a Fradi részéről, és amint én ezt meghallottam, számomra nem volt kérdés, mert én azt mondom, hogy ha valakit a Ferencváros hív, akkor annak nem lehet nemet mondani. Óriási vágyal és izgatottsággal vártam azt, hogy sikerül megegyezni a két klubnak, és sikerüljön átigazolnom. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt számomra. Nyilván az is egy fontos szempont volt számomra, hogy magyar bajnok lehessek, és ezt a Ferencvárossal volt reális esélyem elérni. Az, hogy újra vagy szintén a továbbiakban is európai kupaporondon tudjak játszani, és nyilván azelőtt, mielőtt odaigazoltam, ezt nem tudtam, de egy utólag nagyon örülök, mert tényleg, amit mondani szoknak a fradisták, hogyha egyszer bekerülsz a fradi közegbe, akkor ott veszed észre igazából, hogy ez egy mekkora közeg, és milyen összetartó közeg, és én nagyon örülök, hogy ezt meg tudtam tapasztalni, és ennek részese tudtam lenni, mert tényleg kívül ezt nem látja az ember.
1: Máshol nincs ilyen?
2: Máshol is van ilyen, de nem ennyire szoros, mint a Ferencvárosnál. Tehát, mikor a Fradiban játszottam, akkor hogyha étterembe mentem, akkor Ferencváros szimpatizány szolgált ki, ha taxit rendeltem, akkor ferencvárosi volt a sofőr, hogyha ételt rendeltem, akkor ferencvárosi futárhoz. Tehát, hogyha bárhol mentem, akkor mindig ferencvárosival találkoztam, és vagy Fradi szurkolóval találkoztam, tehát ez egy tényleg olyan közeg, amit az ember nem él át, akkor nem tudja elképzelni, de tényleg egy nagyon erős dolog, és nagyon örülök, hogy ez így alakult, mert egyébként a Győr mellett a Ferencváros az a csapat, akit a szívembe zártam. Mindig mondják, hogy hülye vagyok egyébként, mert hogy a győri csapat meg a ferencvárosi csapat az nem fér el egymás mellett, de hát az én szívembe. Igen.
1: Hát azok az én színeket kell sorrendjét kell megcserélni, és akkor működik.
2: Ferencvárosból elmentem a Haladáshoz kölcsönbe. Ott egy évet futballoztam a Haladásnál, és akkor a Haladásból visszatértem a Ferencvároshoz. A Ferencvárossal ott megnyertük a magyar bajnokságot, és akkor utána kerültem vissza a Győrhöz.
1: Győrbe. Ez már a vége felé kezdődött lenni.
2: Igen, igen.
1: És utána volt egy újabb érdekes igazolás, hogy Gyirmót, amit én úgy olvastam, hogy az úgy rivális csapatok, vagy hogy egy városban vannak, de hogy így nem jól jön neki egymással?
2: Igen, hát ugye az Etóba visszamentem, és akkor az Etóba fejeztem be a profi karrieremet, de sokan nem tudják egyébként, hogy felhagytam a profi futballal, de a futballal nem, mert...
1: De még Ausztriában is játszottam.
2: Igen, kimentem még légiósnak az osztrák hatodosztályba. Az osztrákok csak úgy hívják, hogy a kukoricaligába. És ott futballoztam egyébként.
1: De miért mentél oda ki amúgy?
2: Én csak mérkőzésre jártam ki egyébként.
1: De hogy így?
2: Úgy mentem ki, úgy kerültem oda ki egyébként, mert nem közel, tehát én ilyen 2-3 órát utaztam egyébként mérkőzésekre, meg vissza is 2-3 órát, és ott egyébként volt egy, vagy még mai napig ott van egy szlovák kapus, akit én ismertem a korábbiakról, és meggyőzött, hogy igazoljak ki. Nagyon nehéz volt neki, hogy meggyőzön, de így utólag visszagondolva nagyon szerettem egyébként. Egy gyönyörű szép környezetben voltam, egy nagyszerű közösségbe kerültem, nagyszerű emberek közé, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz döntés volt az nekem, hogy én visszajöjjek most nyáron a Gyirmótba, mert nagyon szerettem én kint Ausztriában. Mondom, egy gyönyörű szép környezet, ahol télen egyébként snowboardozni szoktam, nyáron bringázni szoktam, úgyhogy raftingozni szoktam, úgyhogy nagyon kielégítette így a sporthoz való dolgaimat. Úgyhogy nehéz volt őket ott hagyni, úgyhogy örülök, hogy ott is tudtam játszani.
1: De mi vezérelt oda ki? Tehát,
2: a futballnak a szeretete.
1: Ennyi?
2: Igen, tehát az az érzés, mindig mondta neki, az az érzés, amikor mérkőzés után nyersz, és együtt tudsz örülni a többiekkel, az nagyon jó érzés, és mindig mondtam azt is, hogy utálok veszíteni, de az is egy jó érzés volt, amikor kikaptunk, mert akkor mindig ideges vagyok. És ezt a futball megadja nekem, és hogyha ez megvan, és az emberben még azért megvannak az érzelmek, és ez így nem megy el az egyik pillanatról a másikról, akkor ezeket azért jó még mindig átélni.
1: Aztán kiderült, hogy van közelebb is olyan klub, ahol lehetsz focizni, nem kell 3 órákat oda-vissza utazgatni, bár lehet, hogy szomorozni nem lehet, de mondjuk akkor Gyirmót.
2: Igen, így van. Így
1: de
2: van.
1: Miért ő?
2: A Gyirmót ti vezetőktől jött egy olyan lehetőség, hogy a Gyirmótnak van egy második számú csapata, aki a megyei első osztályban szerepel, ez igazából a negyedik ligának felel meg ugye Magyarországon, és én azt mondom, hogy kicsivel magasabb, de körülbelül hasonló, mint amit kint Ausztriában játszottam, és akkor ott ugye fiatal, tehetséges játékosok vannak, akinek megvan a lehetőségük arra, hogy akár felkerüljenek, vagy bemutatkozzanak a felnőtt csapatban is, és nyilván ez egy nagyon jó dolog volt számomra, hogy amellett, hogy megmarad a futball, és tudok futballozni, amellett ezeket a fiatal játékosokat is tudom segíteni, vagy akár példaként tudok nekik szolgálni, úgyhogy ez ami vezérelt arra, hogy visszatérjek Gyirmótra, és hát nyilván ami a legfontosabb az, hogy a futball megmaradt, és a futball az mindig itt van az életemben.
3: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A középmezőny tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Fesztivál!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Iskin Tamás volt válogatott labdarúgó a vendégem. Azért nagyon érdekes, 39 évesen.
2: Új, rossz kimondva, igen, nem, most, lett, nem, most volt a 39.
1: Ezzel, tehát, nincs ezzel gond.
2: Egyre közelebb az a 40-es.
1: Lesz, és reméljük lesz még több
2: reméljük,
1: is.
2: Reméljük, így van, adja jó Isten.
1: De hogy még mindig mosolyogva beszélsz a fociról, és érezni ezt a labdarúgási, a sport szeretetet benned. És ami érdekes, hogy ez azzal páros, hogy nem derogál neked bárhol játszani. Ami, ez az elején is mondtam, hogy ez nagyon-nagyon ritka, mert azért a legtöbb játékos, ugye most labdarúgásban vannak azok a helyzetek, amikor rúgsz egy gólt, és akkor azt te vagy, és ezt viszed örökre magaddal, ez több, mint egy kis túlzás, mint egy világbajnoki cím valahol másik sportágon, vagy olimpiai bajnoki cím, de hogy azért csak jó néhány 63-szoros válogatott voltál, Angliába játszottál, Oroszországba, Izraelbe, Ausztriába, és hát itthon is több csapatban ugye bajnokságokat nyertél, hogy azért a gyirmolt kettőbe elmész meg mindig focizni, és ez mennyire jó példa a gyerekeknek, hogy van ennek egy éve, ennek, nem csak ennek, de van a sportolói pályafutásnak egy éve, és azzal, hogy te már nem a... Tehát el tudod dönteni magadról azt, hogy már nem top kategória vagy, és ezt elfogadod, azért ez se kis dolog. De hogy még lemész és játszol is, és ezt azt az elszántságot, és amúgy rutint, ami szerintem nem mindenkinek van meg, mint ami neked is, mert azért nem mindenkinek adatik meg egy ilyen pályafutás, mert nagyon sokan végigbúdácsolják az X-edik osztályokat külföldön, és csak a pénz vezérli őket, amivel nincs megint csak gond, mert hogy ez is érthető, ez is egy munka, de hogy nem féltve magad, beállsz, játszol, és olyan szépen viseled ezt az egészet. Nekem ez így nagyon-nagyon szimpatikus, de mit csinálsz, amikor nem focizol még? Mert oké, még 10-15, jó, de még mondjuk 10-15-ig focizni fogsz, oké, ezt értjük, és megelőzött Cristiano Ronaldot, mert ő szerintem
2: egyébként,
1: 60 éves koráig
2: egyébként
1: tervezik.
2: Ami még szintén nagy dolog számomra, hogy az én korosztályomból, akikkel együtt játszottam a magyar válogatottban, az egyébként többen még amatőr szinten futballozunk, tehát hogyha kiemelhetném, akár Juhász Rolit, ő is ugye Blass 1-ben futballozik, akkor a Cvitkovics Peti, ő is Blass 1-ben futballozik, a Fecesin Robi, tehát azért megmaradtak a korosztályból azok a játékosok, amit te is mondtál, hogy nem degradáló, és tényleg a futballnak a szeretete megmaradt, és ez megvan. De nyilván a kérdésedre a válasz egyébként, hogy ha nem focizok, akkor padelezek. Most egyébként...
1: Jó, nagyon... Látszik rajtad, hogy nem vagy nagyon elkapott, tehát sok felesleg nincs rajtad.
2: Nincs egyébként. Odafigyelek a mindennapjaimra. Megmondom őszintén, hogy mai napig is a sport teszi ki a napja, mint a sport az, ami éltet. Nyilván emellett azért dolgozom is, de én olyan vagyok, hogyha van egy órám, vagy van két órám, akkor vagy elmegyek konditerembe. Ha hívnak, akkor nem tudok nemet mondani, és akkor a legnagyobb keszekuszák alapján is átforgatom a napomat, és elmegyek padelezni, mert imádok játszani, úgyhogy mindig a sport volt, és mindig azt mondom, hogy meg kérem a jó Istent, hogy remélem, hogy nagyon sokáig megadja azt, hogy egészségben és boldogságban tudok sportolni, mert tényleg ez nekem nagyon fontos.
1: Ez a kettő összefügg, tehát az egészség, a boldogság érzése, meg a sport, ez összefügg, tehát egyik a másiknak a függvénye. Mert ha a sportot elengeded, akkor az egészség is talán romlik, viszont a sportot a megfelelő szinten tudod csinálni, űzni, hát nem okvetlen.
2: Igen, néha vagyok már úgy egyébként, hogy megállt kell parancsolni, mert sokszor túlzásokba tudok esni, de én is azt mondom, hogy a sport azért ez nagyon fontos az embernek az életében.
1: Mi megpróbálom valahogy
2: máshogy. És bármilyen szinten.
1: Mi van, ha nem sportolsz, akkor mit csinálsz, és mondjuk nem alszol? Van
2: akkor
1: hobbit?
2: Tanulni
1: hobbit?
2: Szoktam, igen. Akkor beadandókat kell készíteni az egyetemre, úgyhogy...
1: Jó, és ez megint csak ez, hogy...
2: Meg egyébként dolgozok Győrben egy utánpótlás egyesületnél, az Üstökösnél, ott 300 gyerkőc van, és ott próbálok az elnök úrnak a dolgaiban besegíteni, és nyilván, ahogy említettem, emellett még tanulok is.
1: Honnan jött a tanulás? Sportmenedzser, és sportvezető?
2: Szervezést tudok, igen. Én mindig úgy fogtam fel a dolgokat, hogy nyilván befejezett a profi labdarúgó pályafutásom, és nem nagyon gondolkodtam abban, hogy az edzői vonalon szeretnék elindulni, hanem inkább a sportszervező, sportvezetői vonalon szeretnék majd a jövőben tovább tevékenykedni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogyha megadódik az a lehetőség, hogy én mondjuk a sportvezetésben dolgozzak, akkor megfelelő szintre edukáljam magam, és tényleg legyen mögöttem egy olyan háttér, amiből majd táplálkozni tudok, ezért próbálom magam minél jobban képezni annak az érdekében, hogy hogyha ilyen lehetőség jön, akkor, akkor felkészült legyek. Nyilván annak betudható az iskola is. Szeretném elvégezni a sportszervezés szakot ugye a testnevelési egyetem, ugye a Soproni Egyetemre járok, mert ez egy ilyen kihelyezett szak, és hogyha megvan a sportszervezői diplomám, amiben nagyon bízok, hogy meg lesz az utolsó évem, akkor szeretnék majd egy ilyen sportdiplomáciai képzést is elvégezni, és akkor utána majd meglátjuk, hogy melyik az az irányvonal, amelyik igazán érdekel.
1: Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó a vendégem. Nagyon szép pályafutást tudhatsz magadénak, ugyan még nincs vége, hogy elmondtad, azért ez még tart, de nagyon sok mindent megtapasztaltál, láttál, megétél ide-haza külföldön, és aztán tényleg minden típusú országban, mindenféle nemzetségben, de ha neked vázolnod kéne egy labdarúgó pályafutást, vagy meg kellene mondani egy kisgyereknek, hogy hogy építse fel a pályafutásra, mert most már ugye ott vagy, hogy foglalkozol gyerekekkel is. Mit mondanál neki, hogy figyelj, te hogy építs fel a pályafutásod? Mik a fontos szempontok egy, ha te jó labdarúgó akarsz lenni, akkor ezt hogy legyen ez lépésről lépésre? Tudnál én neki tanácsot adni?
2: Hogy tudnék adni tanácsot, és egyébként erre nekem nagyon jó példa a Kerkez Milos, mert ugye ő fiatalon került a magyar válogatottba, és az Etóba is egyébként, és ugye nekem volt szerencsém mellette lenni tapasztaltként, amikor ugye mondjuk 15-16 éves volt, és
1: tehát lényegében úgy került oda, mint te.
2: Igen, ő ugye vajdasági magyar egyébként, ugye én felvidéki magyar voltam, és nagyon gyorsan megtaláltuk egyébként a közös hangot, és én azért szoktam mindig őt felhozni példaként, mert én mindig három dolgot szoktam mondani. Az első az az, hogy alázatosnak kell lenni a sport iránt. Tehát amit csinálunk, azt szeressük, és alázatosan csináljuk. A második, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy meglegyen a tisztelet. Tisztelet egyrészt saját magad felé, és tisztelet a csapattársak, az ellenfelek ő felé. A harmadik pedig az, hogy szorgalmas legyen. És ez a három, ez mind a három megvolt, hogy megvan a Milosban. Én szerintem enélkül nagyon nehéz elérni bármit is a profi sportban, nem csak a labdarúgásban, hanem szerintem bármilyen más sportban, és nyilván, hogyha ezek a dolgok megvannak, akkor emellé még kell, hogy meglegyen a tehetség, és ha tehetség megvan, akkor még kell egy kis szerencse is. Tehát én mindig azt mondom, hogy kell egy kis szerencse, és az ember az adott pillanatban adott teljesítményt tudjon nyújtani, vagy adott emberek legyenek ott, akik mondjuk felfigyelnek rá, de enélkül a három alap dolog nélkül, ugye az alázat, a tisztelet és a szorgalom, anélkül szerintem nagyon nehéz. Tehát nagyon ritka az, aki úgy lesz világsztár, hogy zseniként születik, mint mondjuk a Messi, mert ha megfordítjuk az élet másik oldalát, akkor úgy látjuk a Cristiano Ronaldot, aki viszont beletette a munkát, és mind a három dolog megvan benne, és milyen magasságra el tudsz jutni, úgyhogy én mindig ezt tanácsolom, és hogyha Milosnak az éveit és a fejlődését megnézzük, hogy mondjuk 16 éves korától hová jutott el mondjuk a mostani koráig, akkor nagyon szépen felépítette ezt a dolgot, és tényleg alázatosan, tisztelettel, szorgalommal építi az útját, és bízom benne, hogy ennél még azért lesz majd magasabb.
1: Akkor két kérdés van, az egyikre nem kell válaszolnod. Ha ugye említetted Messit és Ronaldot, ha kérdezem, hogy melyik inkább a példakép, akkor sanszos, hogy nagyon egyértelműen a...
2: Igen, jó? Igen, ez egy könnyű válasz.
1: Igen, jó, ezt elutaltál is benne.
2: De azért kimondom, mert egyébként a Ronaldot választom egyébként.
1: Én százszázalékra biztos voltam,
2: hogy ezt mondod. Messit is tisztelem, és nagy tisztelője vagyok, de én mindig a munkában hittem, és nekem azért egy nagyon nagy példakép a Ronaldo, mert ő rajta lehetett látni azt, meg a mai napig lehet látni, hogy szorgalmas futball az élete, és hogy munkával nagyon sok mindent el lehet érni.
1: A másik, hogy látod a mai fiatalokat? Tehát abszolút egyetértek abban, hogy munka az az egyetlen dolog, amihez hozzá lehet nyúlni bármikor, és az az egyetlen, amit nem lehet kihagyni, mert hogy ennélkül lehetsz tehetséges, meg okos, meg jó adottságú, meg a legjobb helyen lehetsz, meg mindened meg lehet, az infrastruktúra, jó edző. A munka nélkül ez nem fog menni, tehát hogy ez az összekötő eleme, ez a habarcs minden között, mert ezt köti össze az összeset, tehát itt tud az egész egyesülni, és a pályán majd ott megmutatkozni. Hogy látod a mai gyerekeket, a nehéz őket rávenni a munkára, a munka távol áll tőlük, vagy lényegében ugyanaz, mint régen volt minden?
2: Nem, sokkal nehezebb manapság, mint mondjuk az én koromban, mert teljesen más világot élünk. Tehát az én koromban mi volt? Sport volt, futball volt, vége volt az edzésnek, akkor közösen
1: ez a kettő nem ugyanaz?
2: Grundon voltunk. Nem, mert a mai világban már ugye...
1: Nem úgy a sport és a futball.
2: Jaj, de igen, sport volt, mármint úgy volt, sport volt, de futball, csak
1: ugye, muszáj, hogy
2: úgy mondtam a futball mellett, hogy voltak más sportok is, és a mai világban, ugye a mai fiataloknak azért sok minden elveszi a figyelmét, tehát ugye a digitalizációnak a fejlődésével és a közösségi médiának a megjelenésével azért a fiataloknak nagyon nehézkes, mert sokszor olyan dolgokat is látnak, hogy és úgy gondolják, hogy kevés munkával is el lehet jutni arra a szintre, mint aki mondjuk sok munkát belefektetett, úgyhogy ezek nem egyszerű dolgok, de én azt mondom, hogy a mai fiatalokban is megvan a jövő és a tehetség. Nagyon sok olyan fiatalt ismerek, aki tehetséges és sport a mindene, de én azt mondom, hogy ezt a digitalizációs dolgot már nem tudjuk kizárni az életükből, tehát valamilyen szinten egy picit már azért nehezebb dolga van a mai edzőknek, vagy a mai vezetőknek, de még azért lehet motiválni a mai fiatalokat is.
1: Na és a legdurvább kérdés. Milyen labdarúgónak tartod magad? Mik az erősségeid, mik a gyengeségeid szerinted?
2: Hát nekem az erősségem volt az, hogy ahhoz képest, hogy nagy termetű vagyok egyébként, ahhoz képest mindig azt mondták, hogy elég robbanékony és gyors voltam. Most már azért elkopott ez a gyorsaság.
1: Ez nézőpont kérdése.
2: Nézőpont kérdése, igen. Nyilván, ami nagyon fontos, és amit én szerintem magam érzek, az, hogy nagyon kitartó vagyok, tehát nincs elérhetetlen, és ez nem csak a labdarúgásban, hanem akár más sportban, az élet más területen is sokszor észreveszem magamon, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, és nagyon örülök, hogy ez így bennem van, és nyilván, ami nagyon fontos, az a szorgalom egyébként, hogy a szorgalom meglegyen. Szorgalmasnak tartom magam, mert próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy az egészségemet még sokáig fenntartsam, és sokáig tudjak mondjuk sportolni.
1: Amik ezt mind magadnak köszönheted, hogy ezek megvannak benned.
2: Meg a szüleimnek.
1: A nevelésnek, igen. Nevelésnek, de hogy
2: igen.
1: Aztán ezt magadévá tetted, és ezt azért gyakoroltad is, azért ez nem mindennapi, de hát ez különböztet meg téged a többiektől, akik hát nem egészen ilyen pályafutást zártak, mint te. És a pályafutással kapcsolatban elégedett vagy a pályafutásoddal?
2: Teljes mértékben, és nagyon boldog vagyok egyébként, hogy ennyi mindent kaptam az élettől, meg a jó Istentől, úgyhogy igen.
1: Te általában elégedett ember vagy?
2: Próbálok az lenni, igen, mert én mindig azt mondom, hogy mindennek örülni kell, minden apró dolognak örülni kell. Nyilván ez egy közhely, de azt mondom, hogy amíg az egészség az embernek megvan, addig én azt mondom, hogy mindig pozitívan és előre kell nézni.
1: Te akkor azt mondjuk, hogy most vagy 39, eddig minden jó volt. Eddig minden szépen alakult, megvan egy olyan pályafutás, amit azt mondod, már így a közel, mondjuk 5-6 éved van, 10 éved van még hátra a dolgás, de már közel a lezáráshoz, vagy már a közelebb a lezáráshoz, mint amennyi mögötted van, azt tudod mondani, ez egy nagyon-nagyon szép és eredményes pályafutás volt.
2: Igen, nem panaszkodom, és teljesen elégedett vagyok. Nyilván azt azért hozzátenném, hogy azért vannak kudarcok is, tehát egy szép pályafutás nem csak abból áll, hogy mindig a magaslatokban vagy, és mindig siker van.
1: Nagyon sok hiányzik valami?
2: Mármint?
1: Neked, amit másképp csináltál volna, vagy az még befélt volna, vagy ezt nem így kellett volna csinálni?
2: Hát nyilván vannak az emberben olyan dolgok, hogyha mondjuk mai fejjel gondolkodna, akkor lehet, hogy egy-két döntést máshogy ő csinált volna, de mindig azt mondom, hogy ami volt, az úgy szép, és nyilván azért vannak azok a döntések is, amiket mondjuk az ember lehet, hogy már másképp csinálna, mert azokból tanulunk, és azokból szerzünk tapasztalatot. Mindig azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a siker is, de nagyon fontos az, hogy a kudarc is ott legyen az életünkből, mert abból is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és mindig azt mondom a lányomnak is, hogy most ő kézilabdázik 11 éves, és És én sokszor örülök, mikor látom rajta azt, hogy nem mindig fenékig telj fel az élet, és amikor vannak kudarcok, vagy kikapnak, és van egy kis szomorúság, és mindig azt mondom neki, hogy próbáld mindig a pozitív oldalát nézni, és nézd meg azt, hogy mondjuk miért volt ez, miért van ez, mert ebből nagyon sokat lehet tanulni.
1: Hát elsőre sokkal nehezebb, mint a másik, hogy elfogadni a kudarcot, és valaki mást okolni, de útnak csak ez az együtt létezik.
2: Ez így
1: abban az irányban, mert egy épesző ember szeretne haladni, és magának jót akar. Mik a tervek a jövőre nézve? Priskin Tamás milyen irányba tart a következő 10 évben?
2: Hát nyilván szeretnék lediplomázni, amilyen közeli tervem, és nyilván tovább képezni magam annak érdekében, hogy majd a sportban, vagy akár a futballban megtalálom az utamat, és nem a pályára gondolok, hanem a pályán kívüli életre, akár a vezetői téren, vagy akár sportdiplomáciai téren.
1: Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Nem csalódtam, ahogy mondtam, hogy szerintem nagyon kerek pályafutás mellé, nagyon kerek ember vagy, és szerintem nagyon jól látod a saját magadat is, meg a világot is. Hát sok ilyen ember kell majd a pályák mellé, meg a magyar sportban mindenképpen, hogy lendületet adjon azokban a pillanatokban, és amikor elkedvetlenedünk a sok jó között, mert rengeteg lehetőség van, és inkább a lehetőségeket kell látni, mint azokat a részleteket, amiken nem okvetlen tudunk változtatni, vagy talán nem is érdemes. Te meg ilyen vagy, úgyhogy én sok sikert kívánok neked, mind a tanulásban, mind a sportban, és hát találd meg azokat az újabb kihívásokat, amik éltetnek téged, és ilyen sok energiát adnak az élethez.
2: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon élveztem. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Max Verstappen nyerte a

0: Mérőedzést ma 15 órától rendezik. A futam holnap 14 órakor kezdődik. A verseny hétvégét az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Bonnár Annának győzelemmel kezdett a 4 millió dollár összdíjazású wuhani tenisztorna selejtezőjében. A magyar játékos az első játszmát megnyerte, majd a második szett elején ellenfele, a francia Loïs Boisson sérülés miatt feladta a mérkőzést. A hosszabb válogatott szünet után a 9. fordulóval folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság. Ma 14 óra 45 perctől a Vasas a Kisvárdát, 17 órától a Ferencváros a Debrecent, 19 óra 30 perctől a Paks az MTK-t fogadja. Holnap az Zalaegerszeg Nyíregyháza, a Kispest Honvéd Újpest és az Eto FC Puskás Akadémia találkozókat rendezik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió, az M4 Sport, valamint az M4 Sport Plus élőben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektetett be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotech csoport egyik vállalatától, úgyhogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére, annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indotech közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Eszerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csőd helyzetének. A jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. Orvosszemlélést indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak.
1: Közlekedés.
0: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel a Baross téren a Tököli úton. Baleset történt a Helsinki úton a Veselényi utca előtt. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Körkapcsolás, a mikrofonnál Cserj és Benne Gúz. Hát lesz bőven közvetítésünk a mai nap folyamán, velem szemben Vukovics László szakértelmével fogjuk a labdarúgást követni. 14:45-kor, tehát 3 perc múlva kezdődik a Vasas Kisfeld mérkőzés. Hát most így a válogatott szünet után, Laci, mit várhatunk ettől a találkozótól?
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Természetesen ki van éhezve mind a két csapat, nagyon várták már a mérkőzéseket. A Vasas győzelemmel jön ebbe a találkozóba, ugye Debrecenbe sikerült 4-2-re fordítani, a Kisvárda hazai pályán kikapott 1-0-ra a Pakstól, de tudjuk, hogy a Kisvárda eddigi 3 idegenbeli meccséből 2-t megnyert, tehát nem esélytelenként érkezik a Fáy utcába. Hát az angyalföldiek, ha tudják folytatni azt a játékot, ami Erős Gábor keze alatt kialakult, egy stabil támadó futball, amit szerintem nem szeretnének feladni a mai mérkőzésen se, és el tudják hárítani a Kisvárda kontráit, akkor szerintem a hazai csapat esélyesebb, de én személy szerint nagyon örülök, hogy újra folytatódik a bajnokság.
1: És hát kíváncsian várjuk, tehát a Vasas Kisvárda mérkőzése folytatódik, most pedig kapcsoljuk a helyszínt, Regős László Pál.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Túl nagy hangulat nem lesz az Ilovszky Rudolf stadionban, mert hogy zárt kapus mérkőzést rendeznek a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában itt Angyalföldön. Még egy korábbi felfüggesztett büntetés lépett életbe a Vasasnál, és emiatt nem lehetnek itt a szurkolók a stadionon belül. A stadionon kívül itt vannak, itt az előbb is hallatszott a szurkolásuk, ahogy most is behallatszik a lelátó mögül, viszont a saját szemükkel nem láthatják a mérkőzést. Nagyjából 140-150 gyermek, 14 év alatti gyermek nézheti a mérkőzést a hazai szektorokból, és a vendégszek szurkolók közül 30-40-en jöttek el Szabolcs megyéből ide Angyalföldre, Budapest 13. kerületébe, hogy elkísérjék a Kisvárda együttesét. A Vasasnál két változás a hát most már 3 héttel ezelőtti Debrecen elleni győzelemhez képest a kezdőcsapatban. 4-2-re nyert Debrecenben a Vasas a legutóbbi fordulóban. Ahhoz a kezdőhöz képest kikerült Mezei és Hely. A helyüket Rab és Pávkovics veszi át. Engedi a kapuban. Pávkovics, Imbor, Csóka és Doktorics alkotják a védelmet. A középpályán Hidi, Rab és Urblik. Az egyik szélen Kovács, Réti középen Kosta. A másik oldalon pedig az a Tóth Milán, aki a válogatottban is bemutatkozott, sőt gólt is szerzett Ukrajna ellen a nagyszombati mérkőzésen. A Kisvárda csapatában 3 változás történt az előző fordulóhoz képest. Ők a Paks csapatától kaptak ki hazai pályán. Hlumecki, Ésik és Jordanov kerültek ki. A helyüket Szerbecsics, Szikszai, valamint Mesanovics vették át. Popovics a kapuban, Nagy, Lippai, Szerbecsics és Soltész a védelemben. Matanovics, Bok, Melnyik, Herc és Szikszai a középpályán, elől pedig Mesanovics a középcsatár. Fehérben a Kisvárda, ők kezdték a mérkőzést, és piros-kék csíkos mezben a hazai Vasas együttese ezen a mai találkozón. Szerbecsics személyében pedig újonc a Kisvárda együttesében, NB1-es újonc, azt tegyük hozzá, mert hogy a Magyar Kupában már kapott lehetőséget. Az a Szerbecsics, aki a Veres csapatától érkezett Kisvárdára, a Paks ellen a kispadon ült végig, a Magyar Kupában viszont nem csak lehetőséget kapott, hanem gólt is szerzett a legutóbbi mérkőzésén a Kisvárda csapatának. Egy nagyon magabiztos győzelemmel abszolválták azt a kört a várdaiak. A labda a Vasasnál, hátra kerül egészen Engedig a kapusig, akit meg is támad Mesanovics. Engedi íveli fölfelé jobb szélre, Kovács Réti felé, de ott magasabbra emelkedik Szerbecsics, és gond nélkül elfejeli a labdát, hogy aztán Imbor fejelje vissza a kisvárdai térfélre. Most már Urbliknál a labda, és Urblik indítja Tóth Milánt a bal szélen. Tóth a 16-os oldalvonalánál gyűjtheti be két ember mellett, azonban nem sikerül a csele, kipiszkálják mellőle a várdai védők. Nagy volt ez egészen pontosan, aki az oldalvonalon túlra rúgta a labdát. Dobhat így Doktorics, egy másik válogatott kerettag. Ő lehetőséget nem kapott ezen a 4 Nemzetek Ligája mérkőzésen Márkó Rosszitól, csak a kispadon ülhetett ott. Doktorics bedobása után már Urbliknál a labda, aki visszapasszolja Csókához. Csóka pedig egészen hazadja Engedinek, Engedi saját térfelének közepén veszi át a labdát, visszateszi Csókához, hogy aztán Urbik kapja megint, ezúttal bal hátvéd pozícióba lépett vissza Urbik, megint Tótot indítja, Nagy Krisztián beleér, de ez még így meg lehet Tótnak, és meg is van ott a szöglet zászlónál, Nagy azonban megint utoléri, és elrúgja mellőle a labdát, úgyhogy jöhet megint csak egy Doktorics bedobás, nagyjából 40 másodperccel az előző után, de szinte pontosan ugyanonnan kéri tőle Kovács Réti, aki a jobb szélről átfutott egészen a bal oldalra. Doktori csak most dobja be, Koszta visszakészíti Tótnak, aztán Urblik a labdával, Rab szépen játsza tovább Kovács Rétinek, Tóthoz kerül, üresen van Urblik, egy lövés levágódik, és kipattan az alapvonalon Turra, akiről levágódott, az Szikszai volt, Szikszai Hennagyi lábáról pattan tovább, kapott Gellert Urblik lövése, és kiment az alapvonalon Turra, jöhet a mérkőzés első szöglete, a harmadik percben. A Vasas a harmadik helyről várja ezt a fordulót, míg a Kisvárda a nyolcadik helyen áll. A Vasasnak 14, a Kisvárdának pedig egyelőre 9 pontja van ebben a szezonban. Utolérni nem érheti utól a Várda ebben a fordulóban a Vasas. Kis szöglet, Urblik aztán visszakapja és keresztbe íveli a labdát. A 16-os vonalán Rab veheti át, még egyen tovább Tóth, egy lövés, ez is levágódik, de még visszakerül Tóthoz. A Kimesanovics mellett cselezget most, Tóth lenne a sarokban, jönnek is segíteni Rab. Rab aztán hátraadja Imbornak, kicsit visszazáródik, vagy helyezkedik a Vasas csapata, Doktorics emeli be a 16-oson belőle, Popovics érkezik a kapujából, és magához is öleli a labdát, ez nem okozott neki különösebb gondot, aztán már rúgja is előre egészen a jobb szélre, ahol Matanovics veheti át, és a Doktorics mellett sikerül is megtartania, előre fel azonban nem tud mozdulni Matanovics, csak hátrafele kénytelen passzolni, körbejár a labda a védelemben, Szerbecsics adja ki a bal hátvédnek Soltésznak, Soltész éveli föl, Rab elfejeli azonban ő Melnyik elől, aztán érkezik Hidi, és róla megy ki, Hidi Emről megy ki a labda az oldalon túlra, Kisvárdai kispadnál. Subka Attila figyelheti azt most közvetlen közelről, ahogy Soltész Dominik készülődik a bedobáshoz. A játékvezető Rusz Márton a sípjába fúj, és elkezd számolni 5-től visszafele, úgyhogy Soltész gyorsan elvégzi a bedobást. Mesanovics íveli keresztbe, ez viszont nem volt jó, Kovács Réti gyűjti be a kezdőkörben, és adja haza Engedinek. Engedi egy átvétel után íveli föl a jobb szélre Koszta felé, Koszta meg is tudja csúsztatni Tóth Milánnak, ő azonban egy picit elcsúszik, és így Szerbecsics el tudta rugni mellőle a labdát. Ezután Melnyik rúg bele, egy hatalmasat még hozzá, versenyt futva egymással Imbor és Mesanovics, Imbor megpróbálja kifedezni, elesik Mesanovics szorításában, szabad rúgást kap az angyalföldi csapat. A mérkőzés 5. percében 0-0 az állás, a stadionon kívülről behallatszik a Vasas szurkolók éneke, nem tudom ezt a rádió hullámok mennyire adják át, de meg kitesznek magukért a stadionból kitiltott Vasas drukkerek is. Engedi végzi el a szabadrugást az alapvonaltól, keresztbe íveli, el is csúszik az ívelés közben, Embok elfejeli Urblik mellől, aztán Urblik megy a második labdára, ez is Emboké azonban, aztán végül Hidi az, aki le tudja fejelni Doktoricsnak, Doktorics vissza Hidiemnek, Hidiem és Doktorics összejátszanak ott a saját térfélen, a bal hátvéd pozíciójánál, aztán beveszik a közép hátvédeket, Csóka, Imbor, aztán megint Csóka a labdával, akit Mesanovics már lassan igyekszik megtámadni. Így Csóka játékba hozza Doktoricsot, végül Kovács Réti az, aki átfordítja a jobb oldalra Hidiemmen keresztül, eljut egészen Raphoz, most pedig már a jobb hátvéd Pávkovics a kisvárdai térfélen iramodik fölfelé, egy szép csellel elviszi Szikszai mellett, és jól teszi be Tótnak. Tóth, ez is jónak tűnik, Urblik kapja Tóttól, Koszta arrébb szaladt onnan Urblik előre, Urblik azonban nem tud előre felejátszani, csak a szélre Rabnak, hogy aztán kikerüljön Kovács Rétihez a labda. Kovács Réti visszaadja Rabnak, aki most keresztbe passzolja Csókához, Csóka pedig állt a bal oldalra, ott is van most üres ember, ezúttal Koszta kocogott ki oda, vagy húzódott ki oda a bal oldalra, középen pedig Urblik és Tóth Milán a csatár pozícióban, Pávkovicsnál közben, aki Kovács Rétihez passzolja az oldalvonalnál, Kovács Réti már indítja Tóth Milán, Tóth Milán pedig meghúzza a jobb szélen, Tóth elesik, kap-e szabadrúgást, nem, kirúgás az ítélet, Tóth esett el Szerbecsics mellett, és Tóth mutatja Szerbecsicsnek, hogy őt bizony meglökte, Szerbecsics pedig elmondja neki, hogy ez nem így történt szerinte. Aztán érkezik Rúsz is, és ő is elmondja a saját véleményét. Nagy harag nincs a két játékos között, csak megbeszélték itt az iménti esetet. 7. percben járunk, Vasas Kisvárda az OTP Bank Liga 9. fordulójában egyelőre gól nélküli döntetlen, Popovics végezhet el kirúgást. a kisvárdai kapus éveli fel a labdát, mégpedig Mecsanovic felé, aztán ez inkább Matanovicnak lesz jó, de ott van Doktorics is, a vasas balhát, ugye pedig egy nagyszerű csellel viszi el Matanovic mellett, aztán Hidiemnek teszi, Hidiem kicsit vakon éveli előre, ez így a kisvárdaiaké lesz, Lippai gyűjtheti be, Lippai pedig hazaadja egészen Popovicsnak, megint a vendéget nyíl a labda. Popovics híveli föl, ezúttal a bal oldalra Szikszai át és veszi a felezőnél, de ezek szerint már Lesről lépett vissza a várdai szélső. Úgyhogy vasas szabadrúgás következik majd a mérkőzés 8. percében. Továbbra is gól nélküli döntetlen az állás. Egy ideje nem találkoztak az NB1-ben a csapatok, hiszen ugye vasas újoncként van itt a legutóbbi mérkőzésük. Az egy felkészülési meccs volt még a nyáron, akkor 3-1-re nyert a vasas csapata. De összesen sem játszott egymással túl sokat a két együttes, ez a 10. tétmérkőzése a vasasnak és a kisvárdának egymás ellen. 4 vasas győzelem mellett 2 döntetlen és 3 kisvárdai siker eddig a mérleg. A labda most Csókánál, a vasas közép hátvédje gurítja le Imbornak. Imbor Rabot játsza meg, Rab egy szép cserel elindul befelé a jobb szélről, majd elviszi ott még egy, aztán még egy ember mellett, még mindig Rab a labdával, a passz aztán borzasztóan rossz volt, Lippai találta meg, Kosta csalódott is volt a mimikáiból, gesztusából fakadóan, mert Rab nagyon szépen vitte végig, most pedig Pálkovics kap egy remek labdát, és Pálkovics elcsúszik a 16-oson belül, kapura törhetett volna a jobb hátvéd, de nem volt szerencséje most a vasas játékosának. Felszabadítanak a várdaiak, Imbor és Csóka gyűjtik be a labdát, jön Urblik is segíteni, most megint Csóka az, aki a bal oldalra passzolhatja ki Doktoricsnak. Doktorics Matanovics mellett csak visszafele tudja hozni, és megint hátraadja a védelembe. Csóka Imbornak teszi keresztbe, még a vasas térfélen a játék, most viszont Kovács Réti már a várdaiak oldalán kapja meg a labdát, hogy aztán Hidinek visszaadja, aki pedig megint csak hátrafele passzol Csókához. Urblik a felezőnél a kezdőkörben próbálja lerázni magáról Hercet, ez sikerül is, és Imbort hoz a játékba. Imbor elindul előre, átlépi a felezőt, aztán lefékez Mecsanovics mellett, visszaadja Urbliknak, Urblik keresztlabdája nem jó, ezt elfejeli Nagy, a kifejelt labdát pedig Matanovics nagyon szépen tolja meg Doktorics mellett, Doktoricsnak kell szaporáznia, mert hogy Matanovics meglódul a jobb szélen, Matanovics a 16-os sarkánál egy csellel el tudja vinni Doktorics mellett, de jön Hidi, és ő segíti ki a balhátvédet, és Matanovics is elcsúszott aztán, hát lehet, hogy kicsit túlságosan fellocsolták a pályát a mérkőzés előtt. Az újongás pedig annak szól, hogy Urblik egy szenzációs csel után indítja Tóth Milánt a bal oldalon, Tóth azonban fennakad Lippain, a 16-os magasságában dobhat a vasas. Tóth kér is gyorsan egy másik labdát a labdaszedőktől. Hát ha nem rendeződött még a kisvárda, de hát már minden várdai ott van a saját tér felén, úgyhogy megint beállt védelem ellen kell a vasasnak megpróbálni kezdeni valamit. Imbor a kezdőkörben a labdával, Csókának adja, Csóka Raphoz passzol, aki most a bal hátvéd pozícióba húzódott ki, ennek köszönhetően Doktorics feljebb lépett, Urblik pedig szépen kérte el és kapta meg a labdát. Most Kosta adja oda Tóth Milánnak, Tóth a 16-os vonalához közelít, ott a bal összekötő helyén, középre játsza Hidinek, Hidi egy lövés helyett egy nagyszerű passz Tóthnak, aztán már Kosta kapja, Kosta, ő sem lövi el, a jobb oldalon Kovács Réti indul, jobban beadná, elfejeli Soltész az alapvonalon túlra, jöhet egy újabb vasas szög. Lett. Nem jutott el lövésig a vasas, pedig itt többször is azt érezte az ember, hogy akár Hidiemnél, akár Tótnál, akár Kosztán, hogy most már a lövésnek kell jönnie, egyikük sem vállalkozott, így végül egy szöglet jött belőle. Minden kisvárda játékos saját 16-osán belül, a leghátsó vasasos mezőnyjátékos Hidiem is 20 méterre a kisvárdai kaputól. Kovács Réti fogja elvégezni a sarokrúgást, a rövid oldalra jön, Tóth fejel, ezt nem találta el jól, a feje búbjáról pattant tovább a labda, kiment az alapvonalon túlra, marad a 0-0, és jöhet egy kisvárdai kirúgás a mérkőzés 11. percében. Én pedig Vukovics Lászlót szólítanám meg itt bő 10 perc eltelte után. Eddig vasas fölény, vasas mezőny fölény, talán erre lehetett számítani. Ha másról vagy ha mástól nem is, a tabellaállásából mindenképp.
2: Igen, valóban a vasas ragadta magához a kezdeményezést, a kisvárda nem nagyon tud kontrázni. Érdekesség lehet, hogy mind a két csapatban van, aki játszott az ellenfélnél. A vasasnál Kovács Réti, Hely és Kosta is megfordult kisvárdán. Erős Gábor pedig, aki most a vezetőedző játékosként is, edzőként is volt a kisvárda tagja, míg Novoti Soman pedig a vasas játékosa volt, ő most a kispadon kezd. Ha a kisvárda nem tudja megtartani a labdát és nem tud több kontrát vezetni, akkor előbb-utóbb nagyon érik a mérkőzésen a vasas vezető találata.
3: ehhez azonban kapura lövések is kellenének, ez pedig egyelőre, vagy ennek pedig egyelőre hiány van a hazai együttes is, hiába a mezőny fölény és a labdabirtoklási fölény igazán komoly lehetősége. Talán egyszer adódott, de Pávkovics pont elcsúszott, mielőtt lőtt volna. Most pedig támad a Kisvárra, melyik a bal oldalon, elesik Imbor mellett. A játékvezető pedig bedobást ítél, ezek szerint nem történt szabálytalanság. Melyik lehet, hogy magától csúszott el, esett hasra. Pávkovics végzi el a bedobást, Kosztát keresi, Koszta mellett Embok érkezik, és Embokról megy ki a labda, hiába reklamálnak a várdaiak. Egyértelműen jelezte Berényi Ákos egyes számú asszisztens, hogy a fehérmezes kisvárdairól ment ki a labda. Pávkovics dobhat megint, most már itt a kisvárdai kispattól fölfelé néz először, aztán inkább Urblikot választja, aki mögötte helyezkedett, Urblik nem tudta elrúgni, most viszont Mári Imbor előre íveli, és aztán ezúttal a visszafejelt labdát Urblik fejeli el, de Tóth Milán felé, ott nagy is ott van, és remek helyezkedéssel tudja elbulintani a labdát a vasas szélsője mellől, de így is a hazaiak jöhetnek, mert hogy már Koszta az, aki Tóttal összejátszik, Koszta kihúzódik a balszélre, és inkább biztonságba helyezi a labdát hátul a védelemben, ahol Doktorics, Csóka és Imbor várják, hogy járathassák picit hátul. Rab kapja és átlép a felezőn. Az utal a jobb oldalon Rab, aztán végül visszaadja Imbornak, Imbor át keresztbe Csókához, Csóka a felezőnél, Tóth Milán kapja, már a kisvárdai térfére, nem bokott, próbálja lerázni magáról, el is viszi mellette, aztán egy nagyszerű csellen nagyik mellett is el tudja tolni, most esik el Tóth Milán, kirúgást ítél a játékvezető, ezek szerint nagyszerű volt a becsúszás Lippaitól, aki érkezett keresztezni, és valószínűleg rárúgta a labdát Tóth Milán lábára, aki azután átesett a kisvárdai védőn, ez tény. De szabálytalanság nem történt, mert hogy egyértelműen a labdára irányult Lippai becsúszó mozdulata, jöhet így kirúgással a kisvárdai együttes, és akkor megint csak Popovics az, aki már nézi, hogy elől melyik irányba kéne rúgni, hol van esetleg fölényben a fehérmezes csapat. Ahova érkezett a labdot, Csóka is emelkedett a magasba, és ő fejelte vissza a várdai térfélre, ahol pedig azon a labdát szerez a vasas, ott Tóth és Urblik közös erővel dolgoztak meg, hogy újra ők jöhessenek. Aztán Hidiem elveszíti a labdát, Matanovics volt harcias, Embokhoz kerül, Embok a felezőnél tologatja egy picit, aztán hátra passzolja a Lippaihoz, most pedig már Szerbecsics a labdával, ő hazaadja Popovicsnak. Popovics a 16-os vonaláról íveli most Matanovics felé. Matanovics mellett Doktorics is ugrik, azonban Matanovics tudja elcsúsztatni. Matanovics lerántja talán Csókát, így is van. Kifelé jöhet majd a szabadrúgás. A kisvárda csapat kapitánya volt szabálytalan. A mérkőzés 15. percében továbbra sincsen gól, és továbbra sincsen igazán veszélyes helyzet, lehetőség egyik oldalon sem. A vasas szabadrúgását pedig Csóka már el is végezte. Imbor most már a saját 16-osán belül felpasszolja Rabnak. Rab környékén egy darab fehérmezes sincsen, itt saját térfelének közepéről indulhat el fölfelé, kipasszolja Doktoricshoz, Doktorics pedig rárúgja Matanovicsra, akiről kimegy a labda, dobhat megint a vasas. Doktorics hajítja be, visszafele ő Csókának, Csóka Imbornak passzol, Imbor vissza Csókának, jól el vannak itt a közép hátvédek. De hát Urblik is labdához akar érni, vissza is húzódik, hogy segítse a labdakihozatát, aztán majdnem elveszíti a labdát Matanovicssal szemben, végül Csóka az, aki hátra tudja passzolni Engedinek. Engedi pedig Imborhoz játszik. Tóth Milán lép vissza a támadósorból, ő kapja Imbortól, aztán Kovács Réti keresztlabdája már megtalálja Doktoricsot a bal szíren. Doktorics is indulhat fölfelé, és most picit talán fellazult a kisvárdai védekezés. Amikor megkapja Hidiem a várdai térfél közepén, már azért besűrűsödtek ott a fehérmezesek, Urblik alá nyúl, Kovács Rétit indította volna, ez sem volt jó, Kovács Réti elindult ugyan, de elérni nem volt esélye Urblik labdáját, Urblik indítását, kimegy a labda az alapvonalon túlra, a 16. percben továbbra sincsen gól a vasas kisvárda találkozón. A mérkőzés állása 0-0. Négyszer találkoztak egyébként a másodosztályban, ott vasas fölény jellemzi ezt a párharcot. A máig utolsó tétmeccsük pedig egy kisvárda vasas 0-0, akkor nem született gól, ez 2025 februárjában volt. Az a gól nélküli döntetlen. Most a jobb oldalon indulna Matanovics, lerántja azonban Doktoricsot, úgyhogy jöhet megint a vasas szabadrúgása a saját tér feléről. Az angyalföldi együttes Engedi helyezheti le a labdát, Matanovicsot egy picit még fegyelmezi Rusz Márton, a játékvezető. de úgy tűnik, hogy megértette a várdai szélső is, hogy mit akart a sporttárs, úgyhogy hamarosan folytatódhat a meccs, Csóka végzi el a szabadrúgást, de nem, még Rusz belesípol a a sípjába. Itt ezek szerint még mindig Matanovicsnak vannak problémái, Matanovics akadékoskodik egy picit Rusznál, és akkor most ad engedélyt a játékvezető, hogy elvégezze a szabadrúgást, Csóka. Egy keresztlabda Csókától, de hogy kinek, azt talán ő maga sem tudja, mert senki nem volt itt a jobb oldalon. Iimbor és Pávkovics közé jött a labda mértani pontossággal. Mind a ketten egy jó 15 méterre voltak tőle, úgyhogy esélyük se volt bent tartani. Soltész fogja így elvégezni a bedobást. Előtte kéri Hennagyi, Szikszai. Soltész azonban inkább keresztbe dobja a Nagynak. Miközben a dobszó is felharsan a stadionon kívülről, ez is segíti a Vasas szurkolóit a szurkolásban, és talán a Vasas játékosait a futballban, bár egyelőre a labda a Kisvárdánál, Matanovics mellett tudnak tisztázni a Vasas játékosai. Oldalról jöhet majd a bedobás, Nagy Krisztián érkezik, hogy ezt elvégezze, a mérkőzés 18. percében visszafele dobja a védelembe. Lippai kapja ott, Lippai továbbadja Szerbecsicsnek, Szerbecsics átveszi a felezőnél, kicsit forgolódik, szépen elviszi Urblik mellett, egy csellel, aztán azt a mennyiket játsza meg, aki csak hátrafele tudja vezetni a labdát, és meg oda passzolja Lippaihoz, Lippai Nagynak, Nagy tovább ott a jobb szélen Matanovicsnak, Matanovics próbálja lerázni magáról Doktoricsot, Doktorics mellett egy sarkas passzal, remekül adja tovább Nagynak, Nagy pedig már a jobb szélen a Herchez passzolja, Herc szívelése jön középre, a hosszú oldalon érkezett Szikszai, ide érkezett Engedi és a kapujából, és lehúzta a levegőből Herc beadását. Most megvillant a Kisvárda is, helyzetnek azért ezt sem mondanám, de egy beadásig már eljutott a vendégcsapat, úgyhogy reméljük, hogy egy-egy ilyen pillanat, egy-egy ilyen mozzanat, az majd az egész mérkőzésre hatással lesz, és felgyorsul a játék, mert egyelőre itt a válogatott szünet utáni első NB1-es mérkőzés, ezért nem hoz igazán komoly színvonalat. Kovács Réti elcsúszik mellette, Soltész, Kovács Réti ellövi, legalább 10 méterre mellé ment Kovács Réti próbálkozása. Láttunk tőle azért ennél jóval jobb lövést már karrierje során, erre alig ha fog emlékezni bárki majd a jövőben. A 20. percben Vasas Kisvára továbbra is 0-0, és egy újabb kirúgás következik, mégpedig kisvárdai kirúgás, Popovics ívelheti fel a labdát. Ezúttal is Mesanovics felé, Mesanovics és Iimbor fejpárbaját, a várdai nyeri, de a továbbfejelt labda Szikszainak nagyon hosszú volt, így Engedihez kerül a Vasas kapusához. Ő Csókának passzolja föl a labdát, Csóka saját térfelének közepén, ott van mellette Hidi, ott van Iimbor, és kéri Rab is, végül Iimbor kapja, és csak ő adja tovább Rabnak. Egész érdekes, hogy Rab mezén nem csak a vezeték neve szerepel a 16-os messzám alatt, hanem a teljes neve ki van írva, Rab Boldizsár, jóval több karakterszámot tartalmaz, így a neve, mintha csak a hárombetűs vezeték neve lenne fönn. Valószínűleg egy külön kérés volt tőle a szertárosok felé, hogy így szerepeljen a neve a mezén. A labda Iimbornál, aki Csókának passzolja, most egy picit beszorulnak ott a Vasas védői, és nem elképzelhetett, hogy előbb-utóbb erre rá fognak fázni, mert Mesanovics, Herc és Matanovics is azért tudnak úgy letámadni, hogy zavart okozzanak, és ilyenkor van, hogy egy az egyben maradnak a Vasas védői a letámadó várdai támadókkal, és elég egy hiba, hogy ez akár végzetes legyen. Megint Matanovicsnak volt valami gondja, gyorsan lerendezi Rusz, és akkor folytatódhat a mérkőzés. A labda Csókánál, a 21. percben 0-0 az állás. Csóka elindul fölfelé, közelít a felezőhöz, nagyjából 5 méterre van tőle. Amikor felpasszolja Kovács Rétinek, Kovács Réti kipörgeti a bal oldalra, ahol most már Doktorics indulna el, Doktoricsot üldezi Matanovics, Doktorics elviszi Matanovics, és Nagy mellett is, kérdésében tudja tartani, nem sikerül neki, kimegy a labda az oldalvonalon túlra, de ebbe beleért Nagy is, mert hogy bedobást ítél a játékvezető, majdnem egészen a szögletzászlótól dobhatja be Doktorics a labdát, most meg is teszi, és megkapja azt Kovács Réti. Kovács Réti elindul hátrafele, visszafele, és hátra passzolja Csókának. Csóka pedig Iimborhoz. A saját térfelének közepéig jutott a Vasas két passzból, azt követően egy az ellenfél szöglet zászlójától végezhetett el bedobást. Most Kosta a labdával, Kosta Csókának passzolja, Csóka pedig már tovább is teszi Kovács Rétinek, aki egy keresztlabdával Tótot szöktetné, ez is borzasztóan hosszú, ez is kimegy az alapvonalon Tóra, megint csak kisvárdai bedobás jöhet. Kirúgás bocsánat a 22. percben, 0-0 az állás. Vukovics László, mi a véleményed a mérkőzésről, az első negyedéről, az első félidő első feléről, inkább így mondom, mert nem nagyon pörögnek a csapatok azóta, hogy legutóbb megszólaltál, azóta se.
2: Igen, még Rabboldizsára reagálnék, hogy azért van kiírva a neve a mezén, hogy Rabboldizsár teljes név, mert az öccse Rab Bence, az U19-es válogatott tagja, a Vasas utánpótlásban nevelkedik, óriási tehetség, és így különböztetik meg a két játékost. A mérkőzésre kitérve pedig a Vasas valóban egy kicsit lassabban járatja a labdát, mint a megszokott. Nem szerencsés a játékosoknak, hogyha jön egy ilyen hosszabb 3 hetes szünet, de hát ezt nem tudja megválasztani a játékos, hogy mikor kell játszani. Újra föl kell venni a ritmust, el kell kapni a fonalat. A Kisvárda most már egyre többet meg tudja tartani a labdát, de egyelőre egy kicsit edzőmeccs jellege van az első 20 percnek.
3: Régen ezt úgy adották meg, hogy Rab 1 és Rab 2, az kevesebb betűt igényelne a mezen, de hát lelkük rajta. Nyilván megvan az oka, hogy miért ezt választották. Egy bedobás, de elveszíti a labdát a Kisvárda. Mesanovics passza kimegy az oldalvonalon túlra. Jöhet a Vasas partdobása. Pávkovics kezében van a labda, és ezt jó megfogalmazás volt Vukovics Lászlótól. Tényleg valóban ez az edzőmeccs jelleg dominál. Nyilván a nézőszám miatt is, mert hogy zárt kapus a találkozó. A stadionon kívülről szurkolnak a Vasas drukkerei, a várdaiak itt vannak nagyjából 50-en, de ők egyelőre csöndben figyelik az eseményeket, míg az a nagyjából 120-130, 14 éve alatti gyerek, akik ingyen bejöhettek az átkapus büntetés ellenére, ők sem igazán hangosan buzdítják a Vasas együttesét. Bedobással jöhet a Kisvárda a jobb oldalról. A labda majd Nagy Krisztián kezébe kerül hamarosan. Most egészen pontosan kapta meg Kovács Rétitől, és nagy bedobása után Matanovics veszi át a 16-os magasságában kint a szélen, de elveszíti a labdát a Kisvárda, és egy érintőből hozná ki a Vasas. Kovács Réti labdája azonban nem volt jó Urbliknak. Kovács Réti ballábáról kimegy az oldalvonalon túlra, Lippai pedig már elvégzi a bedobást, Szerbecsics kapja, Szerbecsics Emboknak játsza föl, aki aztán visszaadja a közép hátvédnek, Szerbecsics most felíveli Mesanovics felé, ez kicsit magasnak tűnik, Csóka gyűjti be végül, és hazadja Engedinek, Engedi is előreíveli, ezt most Szerbecsics fejeli vissza, hogy aztán Imbor is fejjel érjen bele, Rabharcol nagyot ott a középpályán, végül Herz hozza el a sűrűjéből, de kipattan a labda egészen Embokig, Embok passza pedig pontatlan, Dühöngi Supka Attila, a Kisvár Várdai vezetőedző itt a kispadnál, mert hogy Matanovicsot nem találta meg Embok a labdával. Dobhati Doktorics, Embok pedig most már szabálytalankodik Urblikkal szemben. Szabad rúgáshoz jut a Vasas saját térfelének közepéről. Urblik készíti le a labdát magának, és Pávkovics már kéri. A jobb szélen húzódik fölfelé a Vasas jobb hátvédje, de egyelőre nem ő, hanem Imbor kapja Urbliktól. Imbor pedig Rabnak teszi be a felezőhöz. Rab, aztán Hidi, végül eljut Urblikhoz, és Urblik most tudja kitenni Kovács Rétinek a szélre. Kovács Réti egy-egyben nagyja, Kovács Réti a bal lába felé húz, beadja, levágudik nagyról, jöhet egy újabb szöglet, egy újabb Vasas szöglet a bal oldalról, a mérkőzés 26. percében érkezik is Urblik, hogy elvégezze a sarokrúgást, de Urblik mellett ott van még Doktorics is, aztán ő elindul befelé, végül mégis ott marad kinn a szélen, illetve bocsánat, Kovács Réti az, Doktorics hátrébb ott 20 méteren helyezkedik a kipattanóra várva, a többiek az ötösön belül, Urblik labdája is már az ötösön belül, kijön, hogy rosszul Popovics és mellé fejeli ott középen, talán Csóka volt az, hogy Kosta, mint Csóka már kocog hátra, míg Kosta egy picit csalódottabbnak tűnik, úgyhogy valószínűleg ő fejelt az ötösről, nem volt pontos a bólintás, mellé ment, hát Popovics nem volt túl határozott most sem ott középen, lehet, hogy miközben azt kell figyelni, hogy nincs el komolyabb gondja Szerbecsicsnek, lenn maradt a közép hátvéd, de most már engedélyt kap a kirúgást elvégzésére Popovics, akiben azért láthattunk korábban is hasonló helyzeteknél bizonytalanságot, úgyhogy lehet, hogy nem véletlenül tömörült be oda a Vasas csapata az ötösön belülre. Hát ha zavarban lehet hozni a fiatal kapust, és ez sikerült is, mert tényleg rosszul jött ki Ilja Popovics. Pávkovics végez el egy bedobást a kisvárdai kispad elől, Tóth Milánnak hajítja, Tóth tovább Kosztának, a visszakapott labdára viszont a kisvárdai Soltész csap le, aki aztán elesik Hidi mellett. Bedobása Vasasnak, ez nem tudom, hogy jött össze Rusz Márton részéről, mert hogy egy szenzációs becsúszás mutatott be Hidiem, kirúgta a labdát Soltész mellett. Soltész viszont, illetve Melnyik viszont nagyon harcosan szerzi vissza a bedobást követően a labdát. Melnyik harcolott Hidiemmel, és most megy ki a labda a Vasas középpályásáról, dobhat ezúttal a kisvárra a 16-os magasságából a bal oldalról. Soltész kezében van a labda, csak egyelőre nincs üres játékos, akinek oda tudná dobni a bal hátvéd. Most a 16-oson belülre hajítja, Mesanovicsot keresi, Imbor azonban tisztáz, aztán Tóth Milán rúgná el, és ez egy remek összjátéknak tűnt, aztán hosszan tolta meg a válogatott játékos, végül visszafújja Rusz Márton, mert ezek szerint Kosztával szemben már szabálytalankodtak ott a kényszerítőnél a vendégek. Csak nem érvényesült az előnyszabály, a játékvezető szerint. Imbor végzi el a szabadrúgást, Csókához passzolja oda, Csóka pedig tovább teszi Rabnak. Rab a bal oldalra játsz a Doktoricshoz, és előtte már indul Kovács Réti. A labda azonban Nagy Krisztiánról vágódik ki, úgyhogy megint dobhat a Vasas. Doktorics behajítja Rabhoz, Rab visszaadja Doktoricsnak, aki mellett, mert Matanovics is labdához ér, de kicsit szerencsétlenül kimegy róla az oldalvonalon túlra. Dobhat így megint Doktorics, ezúttal Hidiemmet választja, aztán vissza is kapja tőle, és hazaadja az ellenfél térfeléről, a kisvárda térfeléről Engedinek. Engedit megtámadja Mesanovics, de mire odaér a csapatkapitány, addigra kapus már előre íveli a labdát, Pávkovics mellett, aztán Szerbecsics rúgja előre, Urblik majdnem megszerzi, végül úgy tűnik, hogy Szikszaihoz kerül, de nem, mert Urblik és Pávkovics ketten el tudják választani őt a labdától, és kiharcolnak egy bedobást. Urblik hagyja Pávkovicsnak, ugye jobb hátvéd fogja ezt a bedobást elvégezni. Kosta kapja, Kosta aztán Rabnak passzolja, Rab elindul megint fölfelé, ott a jobb oldalon jár a Vasas akciója. Kosta Tóth Milán már a labdával a 16-os sarkától, kicsit kiebb, bejátsz a Hidiemnek, Hidiem tovább Urbliknak, jó, 16-os vonalán tolja még meg, de ez nagyon hosszúnak tűnik, a szöglet zászló felé tolta Urblik, és aztán a visszazáró Matanovics el is választja őt a labdától, de nem tudja megtartani a kisvárda, hiába hozta ki hidegvérrel ott Lippai passzának köszönhetően a labdát a vendégcsapat, Matanovics nem tudta bent tartani. A Vasas bedobását követően pedig már Pávkovicsnál a labda, aki jobb oldalra Kosztához játsza. Kosta szemtől szemben Soltészsal indítja Pávkovicsot, Pávkovics meg tudja még tartani, de elcsúszik Szikszai mellett, aki így ívelheti előre Mesanovics felé. Ez is borzasztóan hosszú volt, úgyhogy eljut Engedig. Hát a pontatlanság eddig a legjellemzőbb mind a két csapat játékára, azt hiszem. Továbbra is 0-0 a mérkőzés állása, már a 30. percben járunk, amikor most Csóka gondol egyet, és indul előre a Vasas közép hátvédje. Matanovics mellett elesik, kap egy szabadrúgást a Vasas, ez pedig Urblik minden bizonnyal be fogja ívelni a 16-oson belőre, mert egy jó 30 méterre, 35 méterre inkább az alapvonaltól készítheti el a labdát. A bal oldalon érkezik is föl Imbor, valamint Csóka is. Ott van Pávkovics, Kosta, jól fejelő játékosok a Vasas csapatából, mind-mind a 16-oson belül. Urblik és Kovács Réti a labda mögött, minden kisvárdai visszazár. Egy tagú a sorfal, a többiek pedig a védekezésre figyelnek. Urblik és Kovács Réti tehát a labda mögött, Kovács Réti elfut. Urblik íveli át a hosszú oldalra, élesen a kapu irányába, ezt most maga biztosan húzza le Popovics. Jöhet a kisvárda, ebben is azért nagyobb veszély lehetett volna egy ilyen szabad rúgásban. Popovics széttárja a karját, nem nagyon tudja kinek felpasszolni a labdát. Most rúgja csak előre át a Vasas tér felére, Szikszai irányába. Szikszai mellett Pávkovics fejeli el, mégpedig Tótnak. Úgyhogy egy picit magas volt, így Szerbecsics gond nélkül el tudta fejelni. Soltész íveli föl, Imbor elfejeli, Mesanovics elől jöhet bedobással a kisvárdai csapat. Soltész kezében van a labda, aki már figyeli, hogy előtte ott Hercet meg lehet játszani, és meg is sikerül játszani, aki Szikszainak passzolja, Rabról megy ki végül a labda az alapvonalon túlra, kisvárdai szöglet következik, mégpedig az első a mérkőzésen, a bal oldalról Szikszai Hennagyi sétál ki a szöglet zászlóhoz, hogy elvégezze majd a sarokrúgást. Ahogy a túloldalom, ugye a Vasas részéről is mindenki hátra zár, hátra helyezkedik a saját 16-osán belőre, és a védekezésre koncentrál itt a szögletnél. A 32. percben Szikszai labdája jön a 16-oson belőre, Imbor elfejeli, lecsap rá Nagy a vasas térfél közepén, és kiadja a bal oldalra megint csak Szikszainak. Szikszai Urblikkal szemben, egy szép cselel elviszi mellette, Szikszai ballal teszi be középre, Imbor tisztáz, az oldalvonalon turra, dobhat a Kisvárda csapata 16-os magasságából, Nagy kap egy labdát, de ott van már Soltésznél is egy másik, inkább a bal hátvét fogja bedobni. Nagy pedig mutatja neki, hogy mehet hátrafele, aztán kéri tőle, Soltész továbbra is tanácstalan, Mesanovics húzódik le az alapvonalhoz, végül ő kapja Soltésztól, és vissza is adja neki, Soltész még bent tudja tartani, Kovács Eliti mellett harcol nagyot, el is esik Soltész, Embokhoz kerül, így aztán mehet tovább, de nem érvényesült az előnyszabály, úgyhogy jöhet szabad rúgással a kisvárdai csapat. Urblik reklamál a játékvezetőnél, ő azonban ezt nem tűri, és már jelöli is ki a labdának a helyét, honnan kell majd elvégezni a szabadrúgást a kisvárdai csapatnak. 33. perc, Soltész és Szikszai a labda mögött, középen pedig mindenki más, kivéve Nagy Krisztiánt, ő a leghátsó ember a vasas térfelének közepén a kisvárdai csapatból. Bal oldalra jöhet tehát a szabadrúgás a 16-os magasságából, néhány méterrel, mondjuk 3-4 méterrel az oldalvonaltól befelé. Középen még rendezkedik egy picit a játékvezető, de akkor hamarosan jelt ad, ami most meg is történik. Soltész nekifut, íveli be ballal, elfejeli Urblik az ötösről, vissza oda Soltészhez, aki meg is tudja tartani a labdát. Hátra pöcköli Nagynak, Nagy Krisztián a felezőnél a labdával, keresztlabda a jobb szélre, mégpedig Matanovics felé, de ott Hidiem helyezkedett kiválóan, és kicsúsztatta Matanovics mellől a labdát az oldalvonalon túlra. Matanovics pedig már el is végzi a bedobást. Melnyik kapja, Melnyik visszafele fut a saját térfele felé, és átrapasszolja a védelembe Szerbecsicsnek. Szerbecsics megjátsza Lippait. Lippainak mutatja középhátvédtársa, hogy fordítsa csak ki a jobb szélre, hol Nagy Krisztián kapja. Visszaadja aztán Lippainak, majd hátra kerül Popovicshoz. Popovicsnak ez egy picit pontatlan volt. Szerbecsics végül az oldalvonalnál, aztán vissza Popovicshoz. Fenn megtámadja őt Kosta a 16-oson belül, de Popovics előre tudja rúgni Mesanovics felé. Imbor bólintja el Mesanovics mellől, Embok fejeli vissza a sűrűjébe, Herztől visszakapja a labdát Embok, és megjátszák Soltészt itt a bal oldalon, Soltész elindul befelé Kovács Réti mellett, még mindig Soltész a kezdőkörben egyelőre, onnan adja ki a jobb oldalra Nagynak, Nagy pedig egészen ki a szélre Matanovicsnak. Matanovics és Doktorics már találkoztak egymással a meccsen, most Matanovics nem a cselt, hanem a paszt választja, Melnyiket hozza a játékba, Melnyik tovább adja Soltésznak, jó 25 méterre a kaputól a várdai csapat, kikerül a bal szélre Szikszaihoz, Szikszai egészen az oldalvonalnál cselezgetne, vele szemben Rab, Szikszai megpróbálja mellette elvinni, fennakad azonban a vasas középpályásán, aki nagyon szépen tartja meg Szikszaival szemben a labdát, és hozza a játékba Kovács Rétit. Kovács Réti felpörgeti magának, és úgy rúgja előre a felező irányába, ahonnan Szerbecsics visszafejeli, és végül csak a kisvárdaiaknál marad, Melnyiknél egészen pontosan, ő adja hazafele a kezdőkörbe Nagynak, Nagy megjátsza Lippait, Lippai pedig továbbadja Szerbecsicsnek, Szerbecsics lapos, éles felpassza, megtalálja Hercet a vasas térfelének közepén, most a kisvárda perceit figyelhetjük az Ilovszki stadionban, Matanovics kapja a jobb szélen Emboktól, Matanovics rágyorsít, két ember között vinné be, ez nem sikerült neki, Doktorics fedezte szépen a labdát, jött neki segíteni Csóka, és Csóka íveli föl üres területbe a labdát, mert nem nagyon tudott kit megjátszani, hívja is kijebb Erős Gábor, vasas vezetőedzője a csapatát, hogy ne maradjanak ott beszorulva saját 16-osukon, amikor a labda ott van a kisvárdai 16-oson Popovicsnál. Most már Herznél egyébként, aki lejátsza Szerbecsicsnek, Szerbecsics hazadja Popovicsnak, és akkor itt tényleg feljebb húzódhat a vasas csapata, akkor amikor Popovics kiíveli a jobb szélre Nagynak, Nagy nem tudja bent tartani, nagyon magas volt az indítás, Doktorics pedig már el is végzi a bedobást, Kosta üres területben mozog a 16-os oldalvonalánál, visszateszi Urbliknak, ő hosszantolja, meg Lippai vágja ki az oldalvonalon túlra, jöhet egy bedobással megint a vasas a mérkőzés 37. percében. Doktorics kezében a labda, 16-os magasságából végezheti el a bedobást a vasas bal hátvédje, többen is kérik tőle, Kosztát választja végül, aki továbbadná Tótnak, de pontatlan volt ez a passz, úgyhogy Hertz gyűjtötte be. Hertz megjátszott ott Mennyiket a szélen, visszaszerzi azonban a Vasas, és nagyon szépen egyérintővel hozzá ki a sűrűjéből. Urblik kapja most a térfél közepén, alányúlt Tótot indítaná, de elfejelte Lippai a labdáját, a Vasas csapatkapitányának indítását. És most tisztáznak is a kisvárdaiak, sőt Matanovics talán el is indulhat, de nem mert, hogy Doktorics megszerzi tőle a labdát, és már Hidi teszi Urbliknak, Urblik pedig Tótnak, Tóth egy jó csel, Szerbecsics mellett még mindig Tóth, most teszi ki a szélre, Kovács Réti jobban lő fölé. 37. perc, egy újabb Vasas próbálkozás, Kosta fejesít követően jó néhány perccel, ezúttal Kovács Réti próbálkozhatott jobban, a gyengébbik lábával nem is találta jól a labdát, talán jobban tette volna, hogyha a beadást választja, vagy nem így van? Lukovics László mit gondol erről a stúdióban?
2: Abszolút, tehát minden játékost az minősíti, az adott helyzetből mit hoz ki. Itt ebbe a beadás lett volna a játék, a jobb szélen volt 8 méterre az alapvonaltól, kicsit a 5-ös és a 16-os között. A rövid fölsőt próbált a célba venni, de nagyon kiszorított szög volt. Szép támadás volt, de változatlanul az érződik, hogy nincsenek nézők, és hát a futball itt is bebizonyosodik, hogy a közönségért van, a közönségről szól, és egyelőre nem nagyon tudtak fölpörögni a játékosok. Gondolom mind a két vezetőedzőnek lesz hozzáfűzni valója a szünetben ehhez.
3: Ilyen boradja ki a jobb szélre Pávkovicsnak, támadna a Vasas, de Pávkovicsot hatástalanítja Soltész egy remek becsúszással. Így bedobáshoz jut most a hazai együttes. Pávkovics kezében a labda, Tóth Milán kocog felé, és Tóth Milánt választja Pávkovics, visszaadja a jobb hátvédnek a válogatott támadó, jön a beadás, Kosta nem találja a labdát, Nagy pedig hazafejeli nagyon higgadtan Popovicsnak, hát Kosta jó nagy luftot rúgott, pedig nem volt ez a beadás rossz Pávkovicstól, Popovics pedig már indítja is nagyot, Nagy pedig egy íveléssel Matanovicsot szöktetné, Matanovics átveszi Doktorics mellett, aztán elesik, elcsúszik. Nem történt szabálytalanság, Doktorics pedig ezzel már indulhat is, és most 2-4-6 Vasas játékos vezetheti ugyanennyi Várdaira. Tóth fennakad Lippain, kikerül a labda a szélre Kosztához, Kosta Rabot játsza meg, Rab egy jó 25 méterre a kaputól, de elég a szélen helyezkedik, aztán Kosztához kerül ki, Kosta beadja, Tóth elől pedig Szerbecsics tisztázott, mentett, jöhet egy újabb Vasas szöglet a mérkőzés 39. percében. Ezt most Urblik fogja, vagy ezt is Urblik fogja elvégezni természetesen, és a felállás a szokásos, minden várdai hátra húzódik saját térfelére, minden Vasas játékos pedig ott a kisvárdai 16-os környékén ólálkodik. Kovács Réti jön megint Urbliknak segíteni, és érkezik vele Matanovics is. Kovács Réti mellett egyébként Doktorics is ott van, és két kisvárdai Doktorics kapja végül, nem pedig Kovács Rétire, Doktorics is ugyanúgy visszaadja Urbliknak, hogy aztán ő adja be középre, Popovics ugrik ki a kapujából, és elüti onnan a labdát, visszafejeli Kovács Réti, ezt pedig kifejelik a védők, Szikszai is megcsúsztatja, így végül visszakerül Doktoricsig. Doktoricsot Mesanovics támadja, és Mesanovics úgy tűnik, hogy meg tudja szerezni a labdát, aztán mégis Doktorics rámarad, ő rárúgja ellenfelére, Matanovicsról kimegy, dobhat megint a Vasas, Urblik kapja Tóth Milántól. Urblik a 16-os sarkánál elindul befelé, tovább passzolja Rabnak. Rab ellövi jó 20 méterről. Egy védés Popovicstól kipattan, Kosta, ez is Popovicsé. Nem találta el jól Kosta a labdát, Rab lövése sem volt igazán jó, mert középre jött. Popovics ennek ellenére csak ütni merte, nem merte megfogni. A kipattanót pedig Kosta próbálta kapura tenni, ez sikerült is, de ez egy borzasztó lövés volt, azt már jóval magabiztosabban fogta meg a kisvárdai kapus, a labda pedig már megint a túloldalon Engedinél, a várdaiak picit elkapkodták ezt a kirúgást, így jöhet megint a Vasas, Imbor Rabnak passzolja még a saját tér felén a hazaiak támadása, Rab visszaadja, hogy keresztbe adja Csókának, Csóka Urblikhoz játsza, Urblik majd megint Csóka a labdával, szép lassan húzódik vissza a kisvárda csapata saját térfelére, Urblik pedig egy hosszú mélységindítással Tótot hozná a játékba, nem nagyon sikerül egyébként Tóth Milánt megjátszani, eddig legalábbis ezen a mérkőzése, most is tisztáznak előle, de a bedobást már ő kapja, és ő próbálhatja megtartani a labdát Nagy mellett, Doktoricshoz passzolja Tóth, Urblik most már, Urblik indítását elfejeli megint csak ott középen Lippai. Lippai egy Szerbecsics ezeket az Urblik által védelem mögé próbált nyesni indításokat. Ezeket rendre ki tudják fejelni. Egyelőre nem tudja megtalálni azt a tökéletes ívet a Vasas csapatkapitánya, hogy a védőket elkerülje, a támadót viszont megtalálja a védelem mögött egy-egy ilyen indítás. Mbok fejeli le Nagynak, a kisvárdai térfélnek a jobb oldalán, Nagy pedig már indítaná ott a jobb szélen Matanovicsot, ez csókáé lesz, Matanovics elől hazaadja Engedinek, ő pedig az ötösön belül veheti át a labdát, aztán kitologatja a 16-osig, és Matanovics beleér az indításába, kié lesz a labda, Herz gyűjti be Rab mellett, most hibázott Engedi, vagy túl türelmes volt, így jöhet a kisvárda, Herz széttárja a kezét. Egészen megdöbbentő, mindössze három csapattárs volt Herz előtt, mindenki más mögötte sétált fölfelé, pedig labdát sikerült szerezni a Vasas térfelének közepén, de hát esélye nem volt így gyors támadást, gyorsan befejezni a támadást a kisvárdai csapatnak, mert ott senki nem kérte Herztől tulajdonképpen. Most egy ívelés Lippaitól, ez pedig Engedihez kerül, ő tanulta a hibájából, és most már nem várja meg, amíg akár Matanovics, akár Mesanovics fellép rá, inkább gyorsan lepasszolt a Csókának. Csóka most Iimbortól kapja vissza, őt már Csókát támadja Herz, Doktorics kapja a bal oldalon. Jó az indítás most, amelyet Doktorics kap Urbliktól, viszont Matanovics visszaér vele, aztán Doktorics visszaszerzi Matanovicsról, és a 16-oson belül már Doktorics az alapvonaltól lövi középre, levágódik Lippairól, Matanovics volt könnyelmű a túloldalon, egy szép szerelést követően Doktorics volt, vagy Doktorics ellentámadására nem számított talán a kisvárda szélsője, így Doktorics kiharcol egy szögletet, amelyet Urblik végezhet el. Megint csak a bal oldalról a Vasas csapatkapitánya. Érkezik Urblik labdája, Tóth elesik, Popovics megfogja az ívelést. Nem ítél semmit a játékvezető, hiába néz rá Tóth Milán kérdőn, Popovics pedig már rúgja előre, Szikszait keresné, Hidiem azonban nagyon jól helyezkedik, és le tudja tenni az előívelést Doktoricsnak. Doktorics, aztán Pávkovics, majd Iimbor és Csóka, minden védő labdához ér most egymásnak passzolgatják, de jól tették, mert a túloldalon hiszen már indulhat a Vasas, egy lövés Urbliktól levágódik Lippairól, a 16-os bal oldalán tört be a kapu közelébe, a lövés viszont nem volt igazán jó, vagy mondjuk úgy, hogy jó helyen voltak a kisvárdai védők. A bedobást követően már Csóka kapja. Csóka megjátsz a Doktoricsot, Doktorics továbbadja a szélre Urbliknak, aztán megint Csóka a labdával. Csóka hátra teszi Iimborhoz, ez picit pontatlan, Mesanovics szaporázza, Iimbor azonban jóval kedvezőbb helyzetben, haza is tudja adni Engedinek. Engedi feljátsza Hidinek, jön Herz is letámadni, de Herz és Mesanovics szélmalomharcot vívnak, ketten vannak, mindenki más, tulajdonképpen a saját térfelén volt a várdaiak közül, és ők pedig már védekezni kényszerülnek, mert Kovács Réti a 16-os sarkán indítja Tótot, Tóth középre teszi, üres a kapu, de nem volt ott Vasas játékos, ahova a labda érkezett. Nagyon szép volt az akció, de Tóth visszagurítása sem Kosztának, sem a túloldalon Doktoricsnak nem volt jó, így végül a kisvárdaiak bedobásra tudnak tisztázni, ez pedig már Doktorics el is végezte. Már a 45. percben járunk, továbbra is 0-0 az állás a Vasas kisvárda találkozón, de most azért valami tempóváltás, mint hogyha lenne a mérkőzésben, kezdenek éledezni a csapatok az első félidő utolsó percében, azért ez nem annyira megnyugtató. Kovács Réti kapja Pávkovicstól. Kovács Réti átteszi Csókának, aki a kezdőkörből adja a bal oldalra Rabhoz. Rab két ember között elindul befelé, aztán legurítja Iimbornak. Iimbor Kovács Rétinek, minden várdai a saját tér felén, az indítás pedig Rabot, Rabtól megtalálja Pávkovicsot, Pávkovics jobban beadja, Popovics kiüti, elfejeli Szerbecsics, ott a kipattanó Hidiem lő mellé! Ez volt talán a legveszélyesebb lövés, a bal felső sarok mellett ment el néhány centivel. Gól azonban nem született, a játékvezető pedig nem hosszabbít. Egyfél időt követően Vasas Kisvárda az OTP Bank Liga 9. fordulójában 0-0. Hamarosan jövünk a folytatással. Stúdió.
4: Regős László Pálnak köszönjük szépen. 15 óra 30 perc a pontos idő. Szoktuk volt mondani, hogy 0-0 az állás, lehetne fordítva is. Milyen volt ez az első fél idő? Kérdezem Bukovics Lászlót.
2: Említettem a közvetítés folyamán is, hogy rányomja a bélyegét, hogy közönség nem lehet jelen a találkozón, vagyis egy pár kisvárdai vendégszurkoló, 150 gyerek nézi a helyszínen a találkozót. Egy picit olyan edzőmeccs jelleggel kezdődött a mérkőzés, a második fele jobban felpörgött, a Vasas egy picit közelebb áll a vezetés megszerzéséhez, de azt gondolom, hogy a szünetben a vezetőedzők kicsit följebb fogják emelni a hangjukat, hogy ritmusváltás legyen, mert ez már nem egy edzőmérkőzés, ez már bajnoki.
4: Bármi, ami a második félidő előtt még szerinted fontos és izgalmas és érdekes lehet ezzel a meccsel kapcsolatban?
2: Hát a Vasasnak olyan lehetősége van, hogy ugye tudjuk, hogy Tóth Milán révén 9 év után volt újra magyar válogatott játékos, aki volt is
4: gólszerzője,
2: és ha ma nyerne a Vasas, lehet, hogy csak időlegesen, de átvenni a vezetést a táblázaton, és azt le lehetne fotózni, hogy a Vasas, aki legutóbb 1977-ben volt magyar bajnok, újra vezethetné a táblázatot.
4: Kellő motivációt kell, hogy jelentsen ez a Vasas számára, de persze ehhez lesz

0: Sporthírek.
1: Az első rajtkockából induló Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. A négyszeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg harmadik csapattársa a monakói Charles Leclerc lett. Az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyen zárt. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo futballpályafutása 980. gólját is megszerezte, vagyis 20 találat hiányzik neki az 1000 gólos álomhatár eléréséhez. A portugál sztár szaudi klubcsapata az Al-Nassr színeiben volt eredményes az Al-Diriyah ellen 3-0-ra megnyert bajnokin. A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más tagjaira, akiket súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg. Tetemes összeget veszített a pekingi elődöntőben elkövetett sportszerűtlensége miatt Daniil Medvegyev, az oroszok volt világelső teniszezője. A 30 éves játékos hétfőn a 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic elleni mérkőzésen 7-5-5-3-ra hátrányban volt, amikor egy hátsó falról visszapattanó labdát felütött a tribűnre, és szemen talált egy nézőt. Az érintett szurkolót kikísérték az orvosi szobába, a székbíró pedig bejelentette, hogy sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A hatóságoktól azt várják, tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra keresték a megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet. A többség valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget.
0: Közlekedés.
1: Új terelés épült ki az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Délnyugat felül elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sok felé számíthatunk tartós esőzésre. Többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 15 óra 37 perc a pontos idő, kellemes szombat délután, kellemes szombat délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Német Kornél. Végeredmény az angol labdarúgó bajnokságból, a 6. fordulóban a Premier League-ben Arsenal Leeds 2-1, vezetett Justin góljával a Leeds, aztán Calafiori, illetve Bruno Guimarães is betalált, és az Arsenal végül is fordítani tudott. Ugye a mi mérkőzésünk, amelyet élőben közvetítünk a szünetben, gól nélküli döntetlenre áll, Vasas Kisvárda 0-0, van egy végeredményem a magyar NB2-ből, Kazincz Barcika Karcag 3-0, és elkezdődtek Bundesliga mérkőzések, 30 másodperc elteltével hátrányban a Bayern München, Bayer rivális az Augsburg vendégekén 1-0 a mérkőzés állása, és Mainz Leverkusen 0-1, itt ezen a két mérkőzésen született gól, és zajlik jelenleg a Genoa-Fiorentina találkozó az olasz bajnokságban, ahol a hazaiak 2-0-ra vezetnek. Azt mondja, hogy van egy eredmény sor, illetve egy párosítás sorom a spanyol labdarúgó bajnokságból is, ahol a mai napon a 8. forduló mérkőzései közül az Alaves Atletico Madrid találkozót rendezik majd 16 óra 15 perctől, fél héttől 18 óra 30-tól Barcelona Hetafe, és este 9-től pedig az a helyzet, hogy 15 év után játszhat ismét magyar játékos bajnok itt a Real Madrid ellen. A Real vendége majd a Villarreal lesz, minden bizonnyal Gulácsi Péter a sárga tenger alattjárónál a kezdőben kap lehetőséget. Az 58-as magyar válogatott kapusról és az esélyekről jelenleg a Madridban tartózkodó Judi Ádámot, a Nemzeti Sport munkatársát kérdezte Cserjés Bendegúz.
4: Hát minden forrás szerint Gulácsi Péter nevével kezdődik majd a Villarreal összeállítása Bernabeu stadionban, ugyanis a válogatott szünet előtti időszakban már ugye ő vette át a kezdőkapus pozícióját a Villarrealnál, és vele együtt megjöttek a jó eredmények is a sárga tenger alatt járónál. A brazil Luis Junior kezdett az idény elején, viszont ő nagyon rossz teljesítmény nyújtott, a csapat sem érte jó eredményeket. Gulácsi Péter bekerült a csapatba, sőt nem csak hogy bekerült, hanem rendre a csapata egyik legjobbja volt, noha nem győzelemmel kezdtek a kapuvállítása után, viszont szépen lassan megjöttek az eredmények, és ő ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszott, ugyanis rendes csapata egyik legjobbja volt, úgyhogy minden forrás szerint, itt Spanyolországban is minden forrás azt vetíti elő, hogy holnap ő védi majd a Villarreal kapuját a Bernabeuban.
5: Mennyire biztos az ő pozíciója, akár hosszú távon, vagy az idény további mérkőzéseire nézve, akár a bajnokságban, akár a BL-ben?
4: Én azt nehezen tudom elképzelni, hogyha mondjuk továbbra is ilyen jó teljesítmény jut, akkor kiveszik a kapuból, ugyanis ő nagyon rutinos kapusnak számít, ugye, mind a BL-ben, mind ugye bajnoki szinten, ha még ugye a Ligában most igazolt, csak ugye, de ne felejtsük el, hogy hosszú éveket töltött le a német Bundesligában. Rutinos kapus, jól is teljesít, és hogyha az eredmények is így fognak jönni, hogy mondjuk a válogatott szünet előtt már jöttek, akkor biztos vagyok benne, hogy őt nem veszik ki a kapuból, és végigvédi az idényt. Reméljük, hogy nem is lesz rá oka Iñigo Pérez vezetőedzőnek kivenni.
5: Ahogy Judi Ádám mondta, Gulácsi Péter tapasztalata a Real Madrid ellen is nagy segítség lehet. A rutinos kapus még Lipcsében háromszor védett a spanyol csapat ellen a Bajnokok Ligájában, és összesen 4 gólt kapott. Viszont nem Gulácsi Péter játszott legutóbb a Real Madrid ellen magyarként, hanem Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a Liverpool játékosaként szerepeltek a Királyi Gárda ellen a Bajnokok Ligájában. Ez a mérkőzés 2025. novemberében volt, Szoboszlai gólpasszt adott. Ha az a kérdés, hogy a spanyol bajnokságban ki és mikor szerepelt legutóbb a Real Madrid ellen magyar játékosként, már régebbre kell visszamenni. 2011. augusztus 28-án a Real Madrid a Real Zaragoza ellen játszott, ahol pályára lépett Pintér Ádám is. Nem lehet számára túl jó emlék ez a mérkőzés, hiszen 6-0-ra nyert a Királyi Gárda. Szóval 15 év után játszhat ismét magyar játékos bajnoki a Real Madrid ellen Gulácsi Péter révén. A mérkőzés várható kimeneteléről Judi Ádámot kérdeztem, de előbb megérdeklődtem tőle, hogy a magyar őszi idővel ellentétben mi a helyzet Madridban.
4: Hát itt szerencsére nagyon jó idő van, egész nap süt a nap, 20-22 Celsius fok van, úgyhogy itt nagyszerű pólóban és rövid nadrágban járnak az emberek, és hát délelőtt a Real Madrid játékosainak is nagyszerű idejük volt az edzéshez.
5: Térjünk át magára a mérkőzésre, Real Madrid Villarrealt rendeznek, mit lehet várni ettől a találkozótól?
4: Hát nem lesz az olyan egyértelmű fix egyes totó nyelven mondva, hiszen azért a Villarreal egy bajnoki ligájában szereplő csapat, és elég látványos futballra képes, főleg azóta, mióta átvette ugye a nyáron Iñigo Pérez a csapat irányítását, úgyhogy én látmányos mérkőzésre számítok, és nehéz dolga a Real Madridnak, főleg úgy, hogy ugye nagyon hosszú válogatott szünet után van a csapat, rengeteg válogatott játékos utazott el a nemzeti együtteséhez, és ugye közülük például Kylian Mbappé meg is sérült a válogatottban, vagy Federico Valverde még a válogatott szünet előtt szenvedett sérülést az Atlético Madrid elleni derbin, de egy kis kulisszatitok, hogy mindketten már edzettek ma, és a sajtónyilvános edzésen teljes értékű munkát végeztek mind a ketten, így jó esély van a játékukra, aztán meglátjuk, hogy Mourinho majd beteszi őket a kezdőbe.
5: Ha már említetted a sajtónyilvános edzést, ugye a sajtótájékoztatón is részt vettél, mik hangzottak el ezen a sajtótájékoztatón, a Real Madrid sajtótájékoztatóján?
4: Érdekes volt, hogy ugye Mourinho eddig a második madridi korszakában eléggé higgadt volt, és nem láttuk még őt igazán kiborulni, viszont ma volt az első olyan sajtótájékoztatója, amikor talán látszott rajta, hogy dühös, ugyanis a spanyol újságírók Kylian Mbappét pécézték ki már megint, és az ő hozzáállását, ami szemmel láthatóak nem tette José Mourinho-nak, és elég indulatosan védte meg játékosát.
0: Ni casos gigantes como el del City, como la vieja historia que vosotros...
2: Még az olyan nagy ügyek sem keltenek akkora figyelmet, mint a Manchester City ügye, vagy más sztorik, mint az a különleges helyzet, ami a hazám Cristiano Ronaldo és a szövetségi kapitány között zajlik. Sok olyan dolog van, ami leköti az emberek figyelmét, de még ez sem elég. A Real Madrid az Real Madrid. Valamiben állunk, mindig bele tudnak kötni. Túlzásan a reakcióm? Ez nevetséges. Amikor egy Real Madrid játékos nem tudja teljesíteni az elvárásokat akár játékosként, akár polgárként, biztos, hogy a szurkolók nem fogják látni még a kispadon sem. Még arra sem lesz lehetőség, hogy kifújolják, mert nem lesz ott a pályán. A padon sem, hanem otthon fog maradni. Mbappé viszont játszani fog holnap. Nem lesz a kispadon, játszani fog. Játszani fog, és az azt jelenti, hogy nem bukott meg a Real Madridnál.
4: Ugye itt a probléma az volt, hogy a kiváló támadó megsérült a válogatott szünetben, elhagyta a francia nemzeti együttes keretét, viszont itt a szünet alatt megfordult Franciaországban, Párizsban egy divathoz kapcsolódó eseményen, megfordult Svájcban, ahol kerékpározott, és hát a szurkolóknak és az újságíróknak ez nem annyira tetszik, hogy amíg ő sérült, nem a rehabilitációval foglalkozik 100%-osan, hanem itt-ott feltűnik különböző eseményeken. És ezt nagyon-nagyon meglovagolták most a spanyol újságírók, és Mourinho-nak ezt szemmel láthatóan nem tetszett.
3: A Nemzeti Sport munkatársával Judi Ádámmal beszélgetett Cserri és Bendegúz este 9-től, tehát Real Villarreal, most viszont 15 óra 45-től Vasas Real, Kisvárda Real, hiszen folytatódik az NB1-es mérkőzés, viccet félretéve. A csapatok már a pályán, úgyhogy megyünk az Irovszki stadionba, a kommentátor a folytatásban is, Regős László Pál.
6: Köszöntöm ismét a kedves hallgatókat, 0-0-ról folytatódik a mérkőzés, és hát csak bizakodhatunk abban, hogy jobb lesz a második félidő, mint az első volt, mert hogy az első félidőből igazából egy Costa fejesen, meg egy Kovács Réti lövésen kívül olyan nagyon sok mindent nem lehetett feljegyezni. Egyelőre nem találták önmagukat a csapatok, nem találták a játék ritmusát, de talán ez a negyed óra szünet, ez elég volt arra, hogy felrázza a saját játékosait a két vezetőedző, a hazai oldalról Erős Gábor, a vendég oldalról pedig Subka Attila. A Vasas kezdte a második félidőt, de a labda már a Kisvárdánál egy indítás után Popovicsig került. Most pedig Lipai emeli ki a védelemből, Mesanovic visszalép Csóka mellett, és vissza is tudja tenni Nagynak. Nagy megjátsza Embokot saját tér felé, Embok két ember között nagyon szépen hozza el, és Melnyiknek játsza, Melnyik pedig a jobb oldalon induló Matanovichoz passzolja, Matanovic Doktoriccsal szemben, egyelőre lelassít, most nem vállalkozik Cserre, egyelőre legalábbis, jön Melnyik mellette, és jön a váltás, Melnyik beadná, levágódik a Rabról, jöhet a sarokrúgás, a kisvárdai szöglet. A mérkőzés 47. percében, mert hogy Rabról az alapvonalon túlra pattant a labda Vasas részéről, elmentek már öten is melegíteni, a kisvárdaiak egyelőre, itt a második félidőben még nem melegítenek, az elsőben egyébként ők is többször is átmozgató gyakorlatokat végeztek ott a pályán kívül. Jöhet át a szöglet, Soltész készíti le a labdát, még egyelőre középen rendezkednie kell Rusz Mártonnak, ahogy azt ilyenkor szokta. Az ötösön belül tömörül be jó néhány, nagyjából 15 ember, fehér és piros mezesek egyaránt, jön a csúsztatás fölé, megy Mesanovicstól, a rövid oldalra érkezett Soltész szöglete, de Mesanovics fejjel nem ért bele igazán jól. Két labda van a pályán, úgyhogy várnia kell még egy picit Engedinek, amíg a másik labdát Imbor kipasszolja a labdaszedőknek, és amikor ez megtörténik, akkor Engedi is kipasszolhatja a saját labdáját Csókának. Csóka felpasszolja Urbliknak, Urblikot Embok szorongatja ott a Vasas tér felén, el is esik Urblik, kap is egy szabadrúgást a Vasas csapat kapitánya. A második fél időre picit lehűlt itt az idő az Ilovszki stadionban, és a szél is feltámadt, azt sem elképzelhetetlen, hogy esetleg esni fog, mert hogy szürke az égbolt, hogyha felnézek, és a napsütés is eltűnt most már 3:45-4-kor, azért nem megy még le a nap, októberben ilyenkor, a felhők takarják el. Az indítás az ívelés nem volt jó kisvárdai oldalról, úgyhogy bedobásra jöhet a Vasas, de Hidi elveszíti a labdát, mégpedig Szikszaival szemben, Szikszai passzát, viszont pont, hogy Hidi szerzi vissza, és ebből talán most indulhat a Vasas. Urblik kapja a várdai térfél közepén, nem tudják lerántani, Urblik ellövi, Tóthoz kerül a levágódó labda, de ő sem tudja átvenni nagy mellett. Lehet, hogy itt is vissza kellett volna, hogy vissza lehetett volna fújni a játékvezetőnek azt, hogy Urblikot szorongatták, ráncigálták, mert emiatt nem tudta szerintem ellőni igazán jól a labdát, így viszont a kisvárdaiakhoz kerül, Soltész emeli ki saját térfeléről, és Mesanovics tartol erre az indításra. Imborral harcol Mesanovics, Imbor átöleli a kisvárdai csapatkapitányt, meg is kapja a szabadrúgást Mesanovics a mérkőzés 49. percében. Imbor volt szabálytalan. A bal oldalról jöhet majd a kisvárdai szabadrúgás a felezőtől néhány méterre, a térfél közepéről. És érkezik is föl Embok mellett Lippai, valamint Szerbecsics is természetesen. A labda mögött pedig Szikszai, valamint Soltész, ahogy az lenni szokott kisvárdai rögzített szituációknál. Ruszki méri a 9 métert az egytagú sorfalnak Kovács Rétinek. Még egy picit rendezkedik középen a 16-os vonalán, és akkor most a sípjába fúj. Szikszai pedig íveli be, Engedi kezei közé kerül a labda. Ebből sem volt veszélyes szituáció. Engedi már gurítja is ki, aztán Turblik mellett Pávkovicsnak. Picit érdekes volt, mert hogy Szikszai ott túlálkodott, Pávkovics pedig talán azt hitte, hogy Urbliké lesz, de végül be tudta gyűjteni Pávkovics, és most már indítja Kovács Rétit a jobb oldalon, Kovács Réti beadja, Lippai tisztázott, mégpedig szögletre érkezett Kosta a hosszú oldalon. Az 50. percben a Vasas is elvégezhet egy szögletet a második félidőben. Urblik kocog át a felezőtől a baloldali szögletzászlóhoz, hogy elvégez a sarokrúgást, a Vasas tábor pedig, bár ezt saját szemével nem láthatja, de mégiscsak rázendít a kórus, ott a stadionon kívül, a lelátón kívül, Urblik pedig elvégzi a szögletet. Jön a rövid oldalra a labda, elfejli középről Mesanovics, Szikszai pedig begyűjti a hosszú oldalon, indulhat egy vendégtámadás, Szikszai tovább is tudja pöckölni Mennyiknek, de ez hosszú volt, így bedobáshoz jut a Vasas. Mennyik el szeretné végezni a bedobást, ő talán nem látta, hogy merre mutatott az ászlajával Balla Levente, kettes számú asszisztens, ő a Vasasnak ítélte a labdát, így most már a hazaiaknál, Csókánál, egészen pontosan a kezdőkörben, a felezőnél. Csóka átlép a kisvárdai térfélre, elindul fölfelé, kipöcköli Urbliknak a bal oldalra, és aztán kapja vissza Urbliktól. Ott van Nagy, és Herc szorításában Csóka, Hercről ment ki, dobhat a Vasas az ötös magasságából. Urblik és Doktorics is jön azonnal, de elvégezik a bedobást, ez most Urbliké lesz, visszahajtja Csókának, középen egyedül Kosta, úgyhogy nem lesz ebből beadás, Csóka inkább visszapasszolja a felezőhöz Imbornak, aztán megint Csóka, bal oldalon indulna Doktorics, Csóka a 16-oson belülre ívelné, elfejeli Lippai a labdát, Embok kezeli le, Rab viszont elveszi Emboktól, és Doktoricshoz passzolja, Doktorics forgulódik kicsit Embok mellett a kisvárdai térfő sűrűjében, Urblik a labdával, most Kosta kapja, aztán megint Doktorics, el is lőheti, inkább beadja középre, ezt elfejelik, de Kosztához kerül, Kosta nem tud lőni, talán Doktorics, ő sem tud lőni, Tóth Milán a 16-os vonalán forgolódik, bal oldalra elindul, hosszan tolja, meg elesik, most ő sem reklamál szabálytalanságot, a kisvárdaiak viszont sárgalapot reklamálnak, azt hiszem Tóthnak, mert hogy valóban elesett, és szabálytalanság nem történt, de a játékvezető egyelőre nem honorálja Tóth mutatványát semmiféle büntetőlappal, úgyhogy jöhet a kisvárdai kirúgás. Popovics helyezi le a labdát az 52. percben. Vasas Kisvárda továbbra is 0-0. A labdarúgó OTP Bankli a 9. fordulójának nyitó mérkőzésén. Popovics Mesanovicsot találja meg, aki meg is tudja csúsztatni, de kimegy a labda az oldalvonalon túlra. Dobhat így Pávkovics a felezőhöz közel. Számol is már vissza Rusz. Pávkovics pedig oda dobja Rabnak. Rab feljátsz a Kovács Rétinek. Az ő továbbadott labdája nem volt jó senkinek, csak Lipainak, aki ugye vendégjátékos, úgyhogy labdát szerez a várdai csapat, visszakerül Popovicshoz a labda, Popovics pedig íveli föl ezúttal Matanovicsnak. Matanovics mellő Doktorics tudja elfejelni, és Tóth Milánhoz kerül végül. Tóth Milán a felezőnél Rabnak adja tovább, Rab pedig a kezdőkörből indítja a bal oldalon megiramodó Kosztát. Kosztá már az alapvonalnál, onnan íveli középre, egy fejes, de ez fölé megy, ráadásul kisvárdai fejről. Szerbecsics volt az, aki tisztázott az ötösön belül. Jöhet így megint a Vasas sarokrúgása. Kosta helyezi le Urbliknak a labdát, aztán már fut is középre, mert azért az ő feljátékára lehet számítani ott a 16-oson belül. Urblik pedig készülődik a szöglethez a mérkőzés 53. percének legvégén. Urblik megint a rövid oldalra jön a labda, ezt is tovább csúsztatják. Kovács Réti tovább teszi, de miért nem lő ilyenkor Kovács Réti? Én ezt nem értem, mint hogyha nem mernének lőni a játékosok egyik oldalon sem. Kovács Réti bal lábán volt a labda, 13 méterre nagyjából a kisvárdai kaputól, és nem vállalkozott lövésre. És ugyanez a túloldalon is előfordult már egyszer-kétszer, hiába közelítenek a Vasas kapujához, lövésig nem nagyon akarnak eljutni a játékosok. Az 54. percben Popovics íveli fel a labdát, a felezőnél Mesanovic csúsztatja meg, ez így viszont Iimboré lesz, aki Herc mellett átveszi a labdát, és aztán visszagurítja Engedinek. Engedi a 16-osról küldi föl, a bal oldalon induló Tóthnak, Tóth elől, mellől azonban Nagy Krisztián hazafejeli, Popovics pedig megfogja, aztán már gurítja is át a túloldalra Szerbecsicsnek. Szerbecsics Embokot játsza meg a térfél közepén, kisvárdai térfél közepén, Embok kíveli a bal oldalra, Soltész veszi át a felezőnél, kicsit hosszan tolja meg, el is veszíti, és Hidi már megjátsza Urblikot. Urblik lefordul Embokról, Herz nem tudja lerántani, Urblik tovább teszi, de mivel a kisvárdaiakhoz került a labda, ezért a játékvezető visszafújta az Urblik ellen elkövetett szabálytalanságot. A kezdőkörtől jöhet majd szabadrúgással a Vasas csapata. Az 55. percben járunk, 0-0 az állás. Urblik és Hidiem a labda mögött, mellett. Hidi gyorsan legurítja Urbliknak, miközben felértek a jól fejelő védők. Kikerül a labda a jobbszerre Kovács Rétihez, lesz a beadás. Ő még inkább visszaadja Urbliknak. Urblik a jobb lába felé viszi, de egyelőre nem tudja beadni. Talán majd Doktorics. Doktorics inkább ellövi, levágódik nagyról. A levágódó labdára pedig startol Urblik, de előnyösebb helyzetben volt nála, jóval előnyösebb helyzetben volt nála. Ott a bal oldalon Szikszai. Szikszai gyorsít rá, fellazul a Vasas védelme. Szikszai visszagurítja egy sorra hátrébb, lesz a lövés a 16-os vonalánál a labda, még egyet tovább Matanovics, ballal még egyettől, aztán egy gurítás Herz, ő lövi el, engedi kezébe. Az 55. percben az első komoly kisvárdai lehetőség, Herz lövése a kontra végén, viszont középre jött. Hiába volt erős, Engediről nem jött ki, de végre láttunk valamiféle futballra emlékeztető jelenetet, és végre vállalt lövést a kisvárdai csapat is. Vukovics László, eddig a második félidő, hogy tetszik?
7: Igen, ez abból lett ez a kisvárdai kontroll, hogy Doktorics 25 méteres lövését blokkolta a kisvárdai védő, fölpörgött a labda, és Szikszai Hennágyi rendkívül gyorsaságát kihasználta a bal szélen, elfutott. Kijátszották a kisvárdaiak nagyon jó lövőhelyzetig, csak Matanovics nem találta jól a labdát, valóban ez volt a kisvárdaiak első lehetősége. A Vasas jobban csípkedi magát a második félidő elején, gyorsabban járatja a labdát, most már majdnem oda is kerültek helyzetbe, a majdnem alatt azt értem, hogy az utolsó passzokat még elrontják az angyalföldiek. Előbb-utóbb eljön a mérkőzésnek az a szakasz, amikor jönnek majd a cserék, hát a Vasasnál számíthatunk akár Horváth Rajmund, akár Pálinkás, vagy esetleg Radó András pályára lépésére, de Kisvárdán is ott vannak, akik jó játékosok, akár Bíró Bence, akár Körmendi, hogy kihez nyúlnak a vezetőedzők.
6: A labda a Vasasnál, Iimbornál, most picit lelassult a mérkőzés. el is veszíti a vasas, Mbok szerzi meg, és akkor lehet, hogy most megint jöhet egy gyorsabb kisvárdai akció, mert hogy Matanovic gyorsíthat rá. Matanovic egy csellel próbálja elvinni Hidi mellett, de fennakad rajta, megszerzi így a labdát a hazai csapat, Engedihez kerül hátra, ő pedig nem sokat teketóriázik, egyből rúgja előre, hát ha ott majd megtartják a labdát a támadók, és így is van, Urblik lépi át a felezőt, előtte Tut indulna, de ott van mellette Hidi is, Urblik egyelőre nem passzol, most íveli csak ki a jobb oldalra, Kovács Réti felé, de Soltész piszkálja el Kovács Réti elől, aztán ott elesik a visszazáró Szikszai, mégpedig Pávkovic szorításában jöhet egy szabad rúgással a kisvárda. A Vasas az ellentámadásból nem jutott elővésig, ahogy az imént a Herc révén ugye a kisvárda megtette ezt, de talán ez az, amire lehet számítani mindkét oldalon, hogy egy-egy ellenakcióból a rendezetlen védelemmel szemben tudnak majd kezdeni valamit az együttesek. Hidi szerez labdát, ráadásul elég jó helyen, tovább is adja Tótnak, Tót 20 méterre a kaputól, nem lő, Urbliknak adja tovább, Urblik még egyet rajta, most megint Tót a 16-oson belül, elveszíti. Szerbecsics volt nagyon határozott ott középen, és megint nem jut ellövésig a Vasas, hiába volt már a 16-oson belül Tóth Milánnál a labda, a Szikszai megpróbálja lerázni magáról Pávkovicsot, Pávkovic szabálytalankodik a felező, és az oldalvonal találkozásától a bal oldalról jöhet szabad rúgással a kisvárdai együttes. A mérkőzés 58. percében egyelőre nincs jele annak, hogy bármelyik csapat cserélne, de hát nyilván ez már csak időkérdése itt az 58. perc környékén. A baloldali szabadrúgás Soltész gurítja vissza a védelembe Szerbecsicsnek. Szerbecsicset nem támadják meg a Vasas játékosai. Mbokhoz passzolja, Mbok Herznek, Herz vissza Szerbecsicsnek. Nem siet a kisvárda a támadás építéssel. Megint Herz kapja Szerbecsicstől, őt már picit szorongatja Hidi, úgyhogy kénytelen hazaadni Popovicsnak a térfél közepéről. Popovics pedig felíveli a jobb szélre Matanovic irányába. Matanovic és Doktorics is magasra ugrik a labdába, egyik sem ér bele, dobhat így a Vasas. Doktorics kapja meg azonnal a labdát a kispadról, a bedobása viszont az ellenfélhez Lippaihoz megy. Lippai tovább játsza Mboknak, és akkor megint kialakulhat az állóháború, ami itt ezelőbb volt egy percig nagyjából, hátul játszik a kisvárda ide-oda. Mbok, Szerbecsics, Lippai néha beveszik Melnyiket, vagy a kapus Popovicsot, most is éppen ez történik. Popovics a saját 16-osán belül Mboknak passzolja, fellép Mbokra Rab, és ez meg is zavarja Mbokot, dobhat a Vasas, mert kipasszolja az oldalvonalon túlra a várdai légiós a labdát, Tóth bedobja a Rabnak, Rab vissza Doktoricsnak, Doktorics elindulhat befelé, jó 22 méter az alapvonaltól, visszagurítja aztán inkább Rabhoz a bal oldalon. Rab, Doktorics, és visszakerül Csókához, Csóka még egyel tovább játsza Imbornak, Imbor pedig ki a jobb oldalra Pávkovicshoz jön, Kovács Réti, de nem kényszerítőre, hanem visszapasszolja Imbornak inkább Kovács Réti, akitől aztán vissza is kapja a labdát, majd megint Urbliknál, Urblik Rabhoz teszi tovább, egyre közelít a Vasas 16-osá, a kisvárda 16-osához a Vasas, Rab elesik, szabálytalanságot nem látott a játékvezető, így labdát szerez a kisvárda, Nagy Krisztián az, aki megkapja Popovicstól, aztán visszaadja Lippainak, Lippai ívelését, Matanovic csúsztatja meg, Hidi is fejjel ér bele, Melnyik is, aztán megint Hidiem, ez így talán Urbliké lesz, Urblik lehozza a földre, és teszi ezt nagyszerűen, aztán adja Rabnak, Rab elindul befelé, azt akár el is lehetne lőni, megint a passzra, passz lehetőségre várt Rab, 18 méterről, a bal összekötő helyéről nem érkezett a lövés, így elveszíti a labdát a Vasas, amely most ott a középpályán próbálja Mbokot megzavarni, és Mbokot megint sikerül megzavarni, a térdéről, combjáról megy ki a labda az oldalvonalon túlra, Doktorics dobhat így a kisvárdai térfél felétől, Hidiem középre adja Tóth Milánnak, Tóth Milán még egyet tovább, Urblikhoz, Urblik ellőheti, el is lövi, egy védés Popovicstól, Tóth Milán a fejes gól! Megszerzi a vezetést a Vasas, a 61. percben egy Urblik bomba után kijön a labda Popovicsról, és nagyon rossz helyre ütötte, a Tóth Milán pedig rendkívül szemfülesen érkezett, és már ott ünnepel a kerítésnél, amilyen közel csak lehet a stadionból kizárt szurkolókhoz. Tóth Milán a válogatottban is betalált, a válogatott szünetben, és a válogatottól góllal tér vissza Angyalföldre a Vasas csapatába, megszerzi a vezetést a hazai együttes. Vukovics László, tiéd a szó.
7: Remekül váltott ritmust a Vasas a félpályánál, egy fölpaszt Urbik nagyon jól engedett maga elé, kizárta a védőt 18 méterre a kaputól, egy életerős lövést küldött a kapura, amit Popovics valóban nem túl szerencsésen maga elé öklözött, és a kipattanó labdát Tóth Milán 7 méterről gyönyörűen visszafejelte oda, ahonnan a kapus nem tudott már helyezkedni fölötte. Tehát a pattanó labdát a kapus jött ki a saját kiöklözött labdájára, és fölötte átfejelte a labdát Tóth Milán nagyon okosan a hosszú sarokba. Én azt gondolom, hogy megérdemelten vezet a Vasas.
6: A 62. percre tehát megszerzi a vezetést a Vasas, Vasas Kisvárra 1-0, viszont elkezdődött Győrben a női kézilabda BL mérkőzés a Metsz ellen, úgyhogy Cseszregi Balázsé a szó.
8: Köszönöm szépen, így van, a második percben járunk, az Eto készülődik Hofter révén, 7 méteres, ezt Tánkót rántották le a 6-os felett, vezet 1-0-ra a Metsz, a gólszerző pedig Granvó volt rögtön az első támadásból, Hofden pedig egyenlít az első Gyűri támadásból, 1-1 a mérkőzés állása mind a két oldalon. Ugye válogatott játékosok sora, és tulajdonképpen ez a BL döntő visszavágója is lehetne, de hát azért a BL döntőért visszavágni, majd igazából a Final Four-ról lehet a szezon végén. Közben pedig nagyon jól védekezik Kelly Dülfer Granvóval szemben. Vámos Petra bent van a kezdőben a Metzi együttesnél, még Albek Anna ugye sérülése, illetve műtéte miatt most hosszabb kihagyásra kényszerül, ahogy azt nyilatkozta, majd valamikor talán januárban térhet vissza a Metz együttesére, de egész egyszerűen muszáj volt megműteni, hiszen olyan fájdalmakkal élt, hogy nem lehetett tovább kézilabdázni. Vámos, Granvó, befutatják a jobb szélről Granyért, Jörgensennek készítenek elő, Granvó nagyszerűen védekezik vele szemben Brácet, a falban pedig Dülfert és a vele folyamatosan összeakadó beállost Pintát figyelmeztetik a játékvezetők, ők Szlovéniából érkeztek, kifejezetten rutinos jó játékvezetőknek számítanak. Granvó futtából lő, Szákó védi a lövését, így aztán 2,5 perc elteltével 1-1 a találkozó állása, és akkor megint labdarúgás, Regős László Pál.
6: A 64. percben 1-0-ra vezet a Vasas Tóth Milán góljával a Kisvárda ellen, Soltész kap egy labdát, a bal oldalon jönne előre a Várda, de elveszi tőle Pávkovics és Kovács Réti, illetve Kovács Réti egészen pontosan, Pávkovics még korábban csapott össze ott Soltésszal. A labda most már Engedinél, aki ballal szorult helyzetben csak a lelátóra tudja kiívelni. Jöhet a kisvárdai bedobás, és jöhetnek a kisvárdai cserék. Három csere érkezik, Babják, érkezik Bíró, és érkezik Okoronkvó. Szikszai az egyik lecserélt játékos, aztán lejön 24-essel Herc is, és 11-essel Matanovics is. Az ő helyükre érkezik tehát 9-essel Okoronkvó, érkezik 29-essel Bíró, és érkezik 37-essel Babják. Hármas csere tehát a kisvárdai csapatban. Hát szükség is van rá, azt hiszem, mert nem nagyon ment a várdaiaknak a játék. Nagy Krisztián készülődik közben bedobáshoz. A mérkőzés 65. percében, a bedobást pedig újabb bedobás fogja követni, mert megint csak kiment a labda. Mesanovicstól kapja vissza Nagy, egy lövőcsel után inkább visszapasszolja Emboknak, Embok pedig hátra gurítja Lippaihoz. Lippai és Szerbecsics utóbbi íveli a jobb szélen induló Nagynak, ez picit hosszú volt, ki is megy a labda az alapvonalon túlra, dobhat a Vasas, Doktorics kezében a labda, és már számol is vissza a játékvezető, Doktoricsnak kapkodnia kell magát, hogy elvégezze a bedobás, de azért ez nem olyan nehéz feladat, Urblikot meg is játsza, és Urbliknak jön Kosta segíteni. Kosta a saját térfelén a keresztbe egy labdát Pávkovicsnak, Pávkovics felpasszolja Kovács Rétinek, és Kosta már indulna a védelem mögé, Kovács Réti észre is veszi, a labdája viszont inkább Tóth Miláné lesz, ott a kisvárdai térfél közepén, meg is tartja Embokkal szemben, Kostának teszi tovább, most már Rab a labdával, öt kisvárdai között Rab visszaadja Tóthnak, Tóth pedig Urblikot játsza meg, Urblik 18 méterről, nincsen lövés, fennakad Embokon, Doktoricshoz pattan a labda, kifelé ítél szabadrúgást a játékvezető, ezek szerint Urblik volt szabálytalan, a Vasas csapatkapitánya természetesen ezt nem így gondolja, de a 66. percben Tóth Milán góljával továbbra is 1-0-ra vezet a Vasas a Kisvárda ellen. Győr, Cseszregi Balázs.
8: Itt 3-2-re vezet a Metz az Eto ellen, egyébként Stanko 7 méteres góljával, 2-1 volt az Etónak, aztán két támadásban elkövetett győri hiba végén, Jörgensen, majd Valentini is betalált, így aztán 3-2, de a győriek támadnak, és aztán egyenlít egy átlövésből, Hauser, fontosak lesznek az átlövések, illetve az, hogy a 7 métereseket is jól lőjék a győriek, mert hogy egyébként Novotna kapus az egész BL mezőnyben eddig a fordulókat tekintve talán a legjobb százalékkal, de az biztos, hogy a legtöbb védést mutatta be, 38%-on áll Novotna, 50 fölötti védésszámmal kilép a falból, Pintá Jörgensen, Vámos, Grambo a labda, úgyhogy Vámos van most középen, és le tudják húzni Valentininek, és megint vezet a Metz 4-3-ra, Valentini második góljával, a hetedik perc is elkezdődik, 4-3 a Metznek, menjünk vissza megint a Krafályi utcába, Regős László Pálhoz.
6: Ahol Doktorics indul el a bal oldalon, de mire visszajönnek a kisvárdaiak, meg kell fordulnia és hátrapasszolja Rabnak. Rab Hidihez játssza a labdát. Ott a kisvárdai térfélen zajlik a játék egész eddig, mert most kénytelenek hátra tenni a Vasas játékosai a védelembe. Csóka kap egy nagyot Okoronkótól, de mehet tovább a játék. Imbor kapja Csókától, Tóth jön vissza a kezdőkörbe, és adja vissza Imbornak. Aztán ott a jobb oldalon Pávkovics és Kosta játszanak össze. Kosta egészen visszahúzódik ilyenkor támadó pozícióból, és Urblik, valamint Tóth Milán szokta elfoglalni az ő helyét. Imbor a felezőnél keresztbe passzolja Csókának. Csókát lassan támadja Okoronkó. Csóka így visszaadja Imbornak. Kovács Réti most már felezőnél ott kicsit belebonyolódik, és Okoronkó labdát szerez, és Okoronkó megindul a bal oldalon. Ketten is jönnek középen, Babják és Mesanovic. Okoronkó inkább kapura lövi éles szögből, ez így engedié. Kicsit meggondolatlan volt a lövése a kisvárdai légiósnak. Engedi már ki is dobja Doktoricsnak. Urblik kapja aztán Doktoricstól, forgulódik ott nagy mellett Urblik, még a saját tér felén. Doktorics azonban már a várdai oldalon helyezkedő Tótot hozza játékba. Tót lerázza magáról Lippait, és indítja a lesatáró kiugró Kosztát. Kosztát 16-oson belül éles a szög, Kosta benéz középre, ellövi, és kijön Popovicsról, felpattan, aztán Popovics megfogja, és ezek szerint nem volt les, mert hogy nem int az asszisztens. Remek ütemben lépett ki Kosta, és remekül indított a Tóth, aztán talán ő is középre tehette volna, mert hogy érkezett ott Tóth Milán Kosta beadására várva. Kosta inkább lövéssel próbálkozott, ez pedig Popovics hárította. Történt mindez a 68. percben, amikor is továbbra is 1-0-ra vezet a Kisvárda ellen a Vasas csapata, amely a tabella harmadik helyén áll. És Kosta majd, hogy nem labdát szerez, Lippai azonban el tudja vinni mellette egy csellel, és Nagy Krisztiánt játsza meg. Nagy a kisvárdai kispad előtt felpasszolja Mesanovicsnak, akitől visszakapja. A felezőnél zajlik a játék, Bíró, egy nagy ütközés Bíró és Rab között, nincs szabálytalanság, Bíró ugyan lemarad, de Imbor elindul fölfelé a kezdőkörben. Imbor Tóth Milánnak adja, Tóth Milán picit lelassít, és most játsza ki a jobb oldalra Pávkovicsnak, Bíró időközben feltápászkodik. Megkapja a labdát megint csak Tóth, hazaadja egészen Engedinek, onnan a felezőtől. Hát a Vasasnak most nyilván nem probléma az, hogyha telik az idő, türelmesen próbálnak játszani az angyalföldiek. Ebből a szempontból a Vasas vezető gólja az nem tett igazán jót a mérkőzésnek, de hát ha a kisvárdai együttes is majd magára talál. Engedi kiíveli a jobb oldalra Kovács Réti felé, Kovács Réti pedig ki szerencsével bekerül Soltész mögé. Kovács Réti jobban a második hullámba ível, ahol Nagy Krisztián veszi merre, de Urblik lecsap a labdára, Embok érkezik és elpiszkálja Urblik elől, hazadja Szerbecsics Popovicsnak, Popovics pedig előre íveli a kezdőkörbe. Ott Okoronkó birkózik óriási Csókával, elképesztő fizikuma van Okoronkónak, nem is tud Csóka labdához jutni mellette. Az ívelés azonban pontatlan a vendégek, Engedinek teheti haza Imbor, Mesanovic elesik, kérdőn néz föl a játékvezetőkre, de ezek szerint nem történt szabálytalanság. Az indítás Engeditől nem jó, Tóth Milán feje fölött kimegy az oldalvonalon túlra, Nagy Krisztián végezhet el bedobást. A 70. percben járunk, a Vasas 1-0-ra vezet a Kisvárda ellen. Hogy jár a Győr a Metz ellen, Csesztragi Balázs?
8: Hát egyre rosszabbul, a 10. perc közepén állunk, és egész egyszerűen a jobbszélső Grenyével nem tudnak mit kezdeni a győriek, folyamatosan húzzák le nekik a labdát, és ő pedig hol a hosszú felsőt, hol a rövid felsőt, hol a rövid alsót találja el, de eltalálja. Volt olyan, amikor gyakorlatilag közben 6-8-20 rátlövése, gyakorlatilag már benn volt Szakó kezében a labda, és mégiscsak átcsúszott közötte. Nem véletlenül elkezdett már melegíteni, mert hogy közben megint gólt lőnek a vendégek, úgyhogy 6-9, szóval elkezdett már melegíteni Szemerei, Zeminko, Elver, Rusfeldeila, lesz általános csere nem sokára a győrieknél, de az általános cserét megelőzi egy kapus csere, jön Szemerei Zsófi, aki ugye tavaly előtt még szintén a Metz csapatát erősítette, hogy korábban egyébként Hatadu Szakó is helyette érkezik, most tehát Szemerei 9-6-ra vezet 10,5 perc elteltével, 9-7-re, mert egy gyönyörű bejátszás után Ratzett befordul és kilövi a hosszú felső sarkot, szóval 9-7-re vezet a Metz. Megint menjünk labdarúgás, Vasas Kisvárda, Regős László Pál.
6: Köszönöm szépen, cserél a Kisvárda újra, a csapatkapitányt Mecsanovicsot hozza le Subka Attila, helyére pedig Balogun érkezik a támadósorba, a csapatkapitányi karszalag pedig ezzel átkerül most Melnyik karjára, és cserél a Vasas is, a 10-es számú Kovács Rétit hozza le a Vasas vezetőedzője, Erős Gábor, tehát itt a jobb szélső helyére érkezik majd 89-essel Molnár Csaba a Vasas együttesével. Ez az első Vasas csere a mérkőzésen, míg a túloldalon Balogun már a negyedik cserejátékos, aki pályára lépett. Subka Attilának egy lehetősége maradt a változtatásra. Pávkovics elvégzi a szabadrúgást, visszagurítja Imbornak, Imbor továbbadja Csókának, körbejár a labda a védelemben, Doktorics pedig előreíveli, Lippai fejeli el nagyon könnyedén Doktorics indítását, aztán Urbik stukkol bele, így marad a Vasasnál, Tóth Milán, Doktorics és Rab játszanak össze, Tóthhoz kerül most ott a felezőnél, Tóth megjátsza Kosztát, Koszta elesik Lippai mellett, most fúj csak a játékvezető, megvárta Rúsz, hogy kihez kerül a labda, de mivel a várdaiak élet, így befújta a szabálytalanságot a felezőtől. Itt az oldalvonalról rúghatja majd a szabadrúgást a Vasas csapata. Urbik rápöckölte Nagy Krisztiánra, aki nem akar hátrálni 9 métert, csak most belefúj a sípjába a játékvezető, mert hogy sípszóra kell majd elvégezni a szabadrúgást Urbliknak. A formaságokkal minden esetre szeretne rendben lenni Rúsz Márton. Sokat ad ezekre a dolgokra. Urblik aztán végül elvégezheti a szabadrúgást, amely rövid úton hátra kerül Engedihez. A kapus íveli előre. Ott a jobb oldalon éppen Molnár az, aki megindul Pálkovics csúsztatása után, de kiér rá Szerbecsics, és tisztázni tud, kirúgja a lelátóra, pont annak a lelátó a lelátónak annak a részére, ahol a gyerekek figyelik a meccset. Nagy örömet okoz közöttük, hogy oda került egy labda közéjük, de természetesen visszaadták utána. A bedobás után pedig Koszta adja vissza a középpályára Hidinek. Egy mélységi passz megtalálja Tóth Milánt. Tóth tovább adja Urbliknak, Urbliktól elpattan, aztán végül úgy tűnik, hogy a várdaiakhoz kerül, és ő Balogun indulhat el a jobb oldalon. Balogun megpróbálja lefutni Doktoricsot, Doktorics előnyösebb helyzetben haza tudja gurítani jó 40 méterről Engedinek. Engedi pedig ott a 16-os előterében dédelgeti a labdát. Most íveli ki a bal oldalra, éppen Tóth felé. Tóth fejjel vissza tudja még tenni Kosztának, és most 3-3-a mehetnek középen a Vasasosok. Koszta a labdával, Urblikot játsza meg, Urblik 16-ról lő, mellé pattan. A 74. percben egy újabb Urblik lövés, ez is levágódik, tehát ez sem talál utat a várdai kapuba, de hát egy Urblik lövés után született Tóth vezető gólja a 61. percben, most pedig 13 perccel később, megint csak Urblik próbálkozhatott hasonló helyzetben onnan a 16-osról, most pedig egy szögletet végezhet majd el a Vasas csapat kapitánya. Jönnek fel természetesen Imborék most is, egy gólos vezetésnél is, Urblik viszont kis szöglettel játsza meg Doktoricsot, aztán visszakapja a labdát, belerúgja nagyba, ráadásul nagy kezébe, nem, les helyzet miatt a játékvezető kisvárdai szabadrúgást ítél. A mérkőzés 75. percében, én meg gyorsan Vukovics Lászlót szólítanám meg, negyed óra van hátra a rendes játékidőből, mire számítasz, Laci?
7: A Vasas egy picit belekényelmesedett a mérkőzésbe, habár most az Urbik lövésből lehetett volna gól, itt most fölpörgették egy picit a játékot. A kisvárdaiak most behozták minden csatárukat, aki volt a kispadon, megpróbálnak átállni két csatáros rendszerre. Eddig ez a hatékonyságban nem nagyon mutatkozik meg. Kicsit többet töltenek a Vasas tér felén, de helyzetben nem igazán tudnak kerülni. Hát egy második Vasas gól az lezárná a mérkőzést, hát egy gólos előny, azt tudjuk, hogy nem előny. Addig nyílt a mérkőzés, amíg egy a különbség.
6: Hidi szerez labdát a várdai térfélen, Koszta teszi Molnárnak, Molnár helyzetben, és kivéri Popovics az ittszert. Ráadásul a várdaiakhoz pattan, úgyhogy a 76. percben 1-0-ás Vasas vezetésre menjünk megint Győrbe, Cseszregi Balázshoz.
8: Győri heteshez készülődünk, Stanko révén egyenlíthet az Eto, 11-nél már utolérte egyszer a meccset. A győri együttes aztán Pinta góljával megint vezette. Kellett ehhez az, hogy egyébként Szemerei védjen legalább egyet, így aztán kicsit közelebb lehetett férkezni, egyenlíteni lehetett, és most már megint egyenlít, mert hogy óriási erővel a földre pattintotta a balra mozduló Novotna mellett a labdát az ellenkező irányba. Stanko így aztán egyenlít 12-12. Elképesztő az iram, és megpróbálnák szélen befejezni még felállt fal nélkül, tehát rendezetlen védelem ellen a csapatok, vagy beállóból, vagy a franciák elsősorban a két szélről, Valentini vagy Grenier révén beállónak már védett Zicert, és sajnos negyedik gólját szerzi ez a Krisztina Jörgensen, aki ezen a mérkőzésen egyelőre nem tud hibázni, Győrbe vezeg nem játszott ilyen jól egyszer sem. A labda ott van, Huszernél, Elver pedig most megállt parancsol a rohanásnak. Mert hogy megállt parancsol a rohanásnak, ebben a pillanatban 15 perc 43 másodperc elteltével Per Johansson is, és időt kér, úgyhogy menjünk vissza a Vasas Kisvárdára a Regős László Pálhoz.
6: 77. perc, továbbra is 1-0 a Vasasnak, Urblik indul el a bal oldalon, már a kisvárdai térfélen szökteti Tótot, Tót az alapvonal felé vezeti a labdát, vele szemben Nagy Krisztián, otthon a 16-os oldalvonalánál visszagurítja Rabnak, Rab a 16-os sarkánál visszahagyja Tótnak, ott próbálnak kis területen játszani, Tót most elindul befelé, remek labda Molnárhoz, Molnár elviszi két ember között, ez itt 11-es lesz, én azt éreztem elsőre, de a játékvezető Molnárnak ad sárgalapot, ezek szerint átugrott a két vendégjátékos között, nem pedig át esett, és nem volt szabálytalanság. Én innen távolról úgy ítéltem, hogy nem elképzelhetetlen, de nyilván Rusz közelről jobban látta. Jön egy újabb Vasas csere. Kosta az, akit lecserél a játékvezető, a középcsatárt, és érkezik a helyére Pető Bence 29-essel. Hát Kosztának voltak próbálkozásai, de nem ez volt a legjobb mérkőzése a Vasasban, ahogy igazából senkinek nem ez a legjobb mérkőzése, egyik csapatban sem, ebben biztos vagyok. Cserél a Kisvárda is, mégpedig a középpályán Embok helyére érkezik 22-essel, Amos Juga a kisvárdai csapatba. Az utolsó, hát 13 perc van, szűk 13 perc van a rendes játékidőből. Kisvárdai kirúgással folytatódik majd a mérkőzés, illetve szabadrúgással, bocsánat. Popovics íveli át föl, oda Okoronkó és Balogun irányába. Doktorics elfejeli a labdát kétszer is, mert hogy Juga visszatette aztán oda a sűrűjébe. Ez így viszont Urbliké lesz. Urblik szépen tartja Lippai mellett. Rab, ő pedig indítja a Tótot a bal oldalon. Középen Pető, és érkezik Molnár is a hosszún. Tót most éri utol az alapvonalnál a labdát. A 16-os oldalvonalánál cselezget naggyal szemben. Tóth Milán most íveli át a hosszú oldalra, Pávkovics veheti át, egyből adja tovább Petőnek, Pető próbál lefordulni, középre teszi, mellé megy. Kirúgást ítél ráadásul a játékvezető, ezek szerint Petőről ment ki a labda. 79. perc, nem volt igazán nagy helyzet, de ott volt megint a Vasas a kisvárdai 16-oson belül, és azért ezt inkább a Vasasról lehet elmondani, sőt, szinte csak a Vasasról lehet elmondani ezen a mai mérkőzésen. A várdaiak támadó játéka bőven hagy maga után kívánni valót. 79. perc, Vasas Kisvárda 1-0, Győr Cseszregi Balázs.
8: 17. perc közepe 13-12-re vezet a Metz az Eto ellen, de ebben a pillanatban ember előnybe kerültek a győriek. Jörgensent állították ki Hauser lerántásáért. Elvernér a labda. Hausernek készítenek elő, kilővé a szélre a labdát az át elleni oldalra, méghozzá Bofan Wetteringnek. Aztán most ugyanezt megcsinálja Hovdennel, visszajön a labda. Elver, Hauser egyelőre még így is nagyon nehezen kerülnek zicserbe a győriek, és ráadásul Bruno de Paula bele is ment, ezt mutatják a játékvezetők, a szlovén játékvezetők, jól védekezett ezúttal, kifejezetten jól védekezett lábon. A Metz együttes és Granier volt az, aki belépett de Paula elé, aki ugyan tovább húzta a labdát a szélre, de addigra már Granier a földön volt, és hát volt egyébként testi érintkezés a két játékos között, tehát meg lehetett ezt abszolút fújni. Egyelőre semmelyik oldalon nem nagyon vannak kapus teljesítmények, mert hogy kettőt védett eddig Novotna, és kettőt védett összesen a két győri kapus. Bratzett előtt óriásit, humorít, ha jól látom, akkor talán Pinta volt az. Így van, a beállós volt, az nem is Pinta volt, az Lilu Borg volt az, aki ugye 7 méteres belőtte. 17 és fél perc telik el Pinta kezében, a labda Granvó is kérné tőle. És mutatja is Bratzert, hogy nem volt ez semmi, mutatják a játékvezetők is, és inkább Bornak szólnak, hogy ne homorítson ekkorákat, mert egyébként, ha esik, akkor fáj. Jön majd Győri Lukács, és jön Tüt is a pályára. Vámos, jó, rossz a bejátszása a védekezés után, megint visszakerül a vendégekhez, nem? Már másodszor is elütötték a beállós elől a győriek, de megint rávetődött ott ezúttal Vámos, de végül aztán valahogy kikerült a kezéből, és Bratzert összeszedte meg a játékvezetők, és végül a győrieknek adták a labdát. Hauser, de Paula, megpróbálja becsinezni magát, átlövi Hovdennek, Hovden beviszi, szabálytalankodnak ugyan vele szemben, mutatja is a játékvezető, de belövi Hovden, úgyhogy 13-13, a 19. perc elején járunk, semmi nem dőlt el, hát persze talán a világ két legjobb csapata játszik egymás ellen ezekben a percekben, így Győrben, de hát hogy áll a Vasas, illetve a Kisvárda mérkőzése a labdarúgó NB1-ben, Regős László Pál.
6: Továbbra is 1-0-ra vezet a Vasas, most éppen hosszú idő után újra kisvárdai helyzetet láthatott a kilátogató néhány néző, aki kijöhetett ugye az átkapus mérkőzésre, mert hogy csak vendégszurkolók lehetnek itt, illetve 14 éven alatti gyerekek, de egy Balogun fejes most elkerülte Engedi kapuját, rég láthatott ilyet az itt jelenlévő néhány száz ember, és hát rég jutott el a Kisvárda a Vasas 16-osáig. Most viszont egy szabadrúgást végezhet el a Kisvárda a saját tér felén, át is kerül már ide a jobb oldalra pont Balogunhoz. Balogun a bokáját, a jobb bokáját fájlalja, Doktoriccsal találkozott, és nagyon fájdalmas arccal került a földre a Kisvárda szélsője. Doktoriccs kap is egy sárga lapot itt a 82. percben. Eddig túloldalon, illetve hát úgy a túloldalon, hogy a Vasas jobb szélén Molnár kapott sárgát egy műesés miatt, most pedig Doktoriccs szabálytalanság miatt. És jöhet egy kisvárdai szabadrúgás a Vasas kispadja elől. Soltész készíti le a labdát, de fent vannak a jól fejelő kisvárdaiak, úgyhogy ezt hiába jó 40-50 méter a távolság a 16-os és Soltész labdája között. Ezt minden bizonnyal be fogja ívelni, vagy megpróbálja legalábbis beívelni oda Engedi környékére, nyilván úgy, hogy a Vasas kapusa ne érje el. Soltész tehát a labda mögött, íveli át a hosszú oldalra, 16-os előterébe, van is középre fejelt labda, Tóth Milán rúgja ki, kezet is reklamálnak a várdaiak Tóth Milánnál. Azt hiszem le volt szorítva, ott a teste mellett volt a keze, és lehet, hogy nem is azzal ért bele, hanem a hasával. Biztosak lehetünk abban, hogy ellenőrzik a videókocsiban helyet foglaló játékvezetők. Balogun közben a jobb oldalon egy beadás, ez így Engedié, ez sem volt igazán veszélyes. Engedi pedig már dobja is ki Molnárnak, Molnár pedig be tudja csapni Soltészt, és ezzel indulhat 2-2-ben Molnár és Pető. Molnár gyorsít rá, a jobb oldalon kéri Pető, de Molnár egyelőre nem passzol, még mindig nála a labda. Molnár ellövi, fölé megy, egy jó 40 méteres szóló után. Molnár lövése elkerüli Popovics kapuját, úgyhogy marad az 1-0-ás Vasas vezetés a Kisvárda ellen, akkor amikor kerek 7 perc van még hátra a rendes játékidőből. Most viszont menjünk vissza Győrbe, Cseszregi Balázshoz.
8: Egy nagyszerű győri védekezés Győri Lukácsba, illetve a Hauserbe rongyolt bele ott a Liluborg, így aztán akár egyenlítés is az Eto a 22. perc elején, mert hogy 15-14-re vezet a Metz, volt kettő is megint a vendégek előnye, de most megint egy általános csere a győrieknél, jött Rusfeldejre, jött Buktit, szélre került le Esztel Zeminko, bent van a pályán természetesen De Paul, aki eddig a mezőny egyik legjobbja Jörgensen mellett, Rusfeldejre rávinné a labdát a falra, de egyelőre ő is meglehetősen tanástalan. De Paula Elver lentről, hát nem is kellett védeni Novotnának, csúnyán mellé ment, és most Jörgensen hozza fel. Borg, Jörgensen jól lépett ki a falból. Vámos és Vámos lövését óriási bravúrral védi Szemerei, így aztán megint akár egyenlíthetnek a győriek. De Paula le a szélre, Rusfeldejl a jó helyen megy le. Bizonyán, mert hogy befutott a szélről Győri Lukács, helyet csinált neki Rusfeldejl a góljával. Egyelő a mérkőzés, 15-15, és a 23. perc kezdődik hamarosan. A szó megint akkor Regős László Pálé.
6: Köszönöm szépen, itt ápolás miatt áll a játék, mert Imbort kellett ellenőrizni az orvosi stábnak, úgyhogy Vukovics László szólítaná meg, 5 perc van még hátra a mérkőzésből. Most Balogun fejesével már valamit mutatott a Kisvárda. Benne van szerinted, Laci, hogy valahogy találnak egy gólt a vendégek?
7: Egy gólos különbségnél mindig benne van a játékban, ha bár a mai Kisvárda játékában nem igazán van benne az, hogy gólt szerez. A Vasas kétszer lezárhatta volna már a mérkőzést, mindkétszer. Vagy bocsánat, egyszer Molnár Csabára jött ki a játék, egyszer pedig Kovács Rétire. Nem találtak be a Vasas, tehát maradt az egygólos előny. A kisvárdaiak mindent egy lapra tesznek fel, hátul egy az egybe védekeznek, fölálltak két csatárral, próbálják beívelgetni a labdákat, hát ha ott tudnak egyenlíteni, de azt gondolom, hogy a Vasasnak óriási lehetősége lesz a kontrára, mert ki fog nyílni a várda.
6: Most Balogun indul a jobb oldalon befelé, a 16-os sarkánál tovább teszi Bírónak. Bíró lő, gól! Egyenlít a Kisvárda a 86. percben, és hát mit mondott Vukovics László? Egy gólos előnynél mindig benne van az, hogy egyenlít a másik csapat, még akkor is, hogyha a Kisvárda játékában nem annyira volt meg a gól ezen a mai napon. Hát Bíró lövésével a 86. percben mégiscsak megvan az egyenlítés kisvárdai oldalról. Balogun tette be a labdát remek ütemben egyébként ott a 16-os sarkától a védelem mögé. Bíró pedig kiszorított helyzetből a hosszú felsőbe bombázta. Hát Laci, most erre akkor mit lehet mondani?
7: Igazából egy nagyon éles szögből bombagolt lőtt Bíró, ez két méterről, 10 méterről az alapvonaltól, a 5-ös és a 16-os közül óriási gól, de itt inkább Balogunt kell dicsérni, és a vasas védekezés itt most elmarasztalni itt a bal oldalon. Három védő között úgy passzolta be tisztán, hogy bíró tudott egyedül lőni, ami utána nagyon jó eltalálta a lövést, a kapus nem védhette, de igazán ez védekezési, helyezkedési hiba, és ebből tulajdonképpen a semmiből egyedül a Kisvárda.
6: És hármat cserél a Vasas, egy kényszerű csere, Imbor helyére érkezik Barát a védelembe, és érkezik Stojka Rab helyére a középpályára, valamint Tóth Milán a Vasas vezető góljának szerzője helyére, hetessel Radó András a hajrára. Van még hátra 3,5 perc a rendes játékidőből, egyenlített a Kisvárda a Vasas otthonában. Most viszont megyünk Győrbe, megint Csesztregi Baláshoz.
8: 16-16, de már 16-15-re is vezetett az Eto, a 25. perc közepén járunk, mert hogy végül nagyszerűen labdát tudott szerezni Zeminko, ugyanazt támadást nem tudta befejezni legalábbis egyből a Győr, de aztán Szarabukin egy bejátszás után betalált tavalyi csapatának kapujába, de aztán egyenlíteni tudtak a vendégek, most pedig megint egy szemrei védés. Jörgenzen lövésénél védett a magyar válogatott kapusa, nagyon fontosak ezek a védések, mert hogy hiába a legjobb százalékkal védeke vagy véd ebben a szezonban a Bajnokok Ligájában, Novotna ezen a mérkőzésen 11%-on áll. Ezzel a védéssel Szemerei lassan a 30%-ot is követi, vagy eléri, úgyhogy ez most nagyon fontos lesz. 5 perc van még hátra a félidőből, 16-16-nál egy Eto támadás. Elver, most Rusfeld Ejla van középen, befutatják a bal szélről Zeminkót, Rusfeld Ejla kicsúszik a kezéből a labda, Hausernek egy indulás, Grambo, és megfogja Szemerei, óriási viccert véd! Na hát, ha Szemerei elkapja a fonalat, bajban lehet akár a vendégegyüttes. Egybejátszás, egy ejtés! Megint vezet a Győr, 17-16. Hauser ezúttal megfogta a labdát, bejátszott a buktit, pedig áttejtette Novotna feje fölött. Úgyhogy 4,5 perccel a vége előtt Győri Audi Eto Metz Handball 17-16. A szó akkor megint Regős László Pálé.
6: 89. perc kezdődik meg az Ilovszki stadionban, Vasas Kisvárda 1-1, Urblikkal szemben szabálytalankodott Balogun, szabadrúgáshoz jut a Vasas, ez be fogja adni Urblik, mert hogy oldalról oldal szabadrúgás következik, de azért nagyjából 30 méter van csak az alapvonaltól, úgyhogy nem veszélytelen cseppet sem a szituáció. Urblik a labda mögött a rövid oldalra, Íveli, Barát tovább csúsztatja, onnan hosszú oldalról kifejelik a várdaiak, aztán Barát megint befejeli oda a védelem mögé, ott a helyzet, Stojka előtt óriási védés Popovics és kivágják a várdaiak. Urblikhoz kerül a 16-os sarkánál. Urblik elindul befelé, jön a beadása, mert fejes ott középen Jugától, de ott van még egy lövés, Csóka mellé megy. Tovább tudta fejelni Pető a labdát onnan Juga mellől, Csóka rádölt nagyjából 10 méterre a kaputól, de nem találta el jól a labdát, amely 2 méterre legalább mellé ment, a várdai kapu mellett suhant el. Marad az 1-1, 1 perc van még hátra a rendes játékidőből, amikor Popovics végzi el a kirúgást és rúgja föl, oda Balogun és Okoronkvó környékére, Stojka tud fejelni, Melnyiké a lecsorgó, előre íveli, ez pedig egy Baráté, Barát lefejeli Doktoricsnak. Doktorics az oldalvonal mellett megcsinál egy cselt Balogun mellett, aztán bejátsz a Stojkának, Stojka átlépné a felezőt, elesik két ember között, Babják volt szabálytalan, megkapja a szabadrúgást a Vasas középpályása, amelyet Urblik fog elvégezni, egészen pontosan a felezőre tette el a labdát Urblik, onnan passzolja jobbra Barátnak, Barát már a kisvárdai térfélen, feljátsz a Molnárnak, Molnár kipörgetni a szélére, ez viszont Pávkovics háta mögé jött, úgyhogy nincsen ebből veszélyes vasas támadás, van viszont kisvárdai bedobás, akkor amikor már csak másodpercek vannak hátra a rendes játékidőből, a bal oldalon indulnak a kisvárda az akciójával, ott van Babjáknál a labda, visszapasszolja végül, kénytelen visszapasszolni Jugának, letelik a rendes játékidő, 4 perc lesz a hosszabbítás az Ilovszki stadionban, nagy előreíveli, Csóka tisztázott, ez így végül Melnyiké lesz, Melnyiktől elpattan, úgyhogy mégis marad a Vasasnál, és Pető gyorsíthat rá, Radó kapja a bal oldalon, Radó vezetheti rá nagyra, Radó a várdai térfél közepén lelassít, visszaadja Doktoricsnak, ő középre teszi Stojkához, Stojka pedig megint a szélre Radónak, majd újra Stojka a labdával beszorul a Vasas Várdai sarok környékére, onnan próbálja most Radó kihozni, sikerül is neki Doktoricson keresztül, Hidiem középre teszi egy fejes, ez így Popovicsé lesz, Popovics aztán majdnem elrontja és majdnem szögletre szerencsétlenkedi ezt a labdát, de végül ott marad előtte, felveszi a labdát, és akkor jöhet majd a Kisvárda. 91. percben Vasas Kisvárda 1-1, György Cseszregi Balázs.
8: Itt 27 perc, 25 másodperc telt el a találkozóból. Per Johansson egyébként időt kért, de annak mindjárt vége van. Ez a bocsánat, Majonát kért időt, de annak mindjárt vége van. 19-18, tehát az Etonok óriási az iram. Szerencsére az elmúlt néhány meccs támadásnál bele tudott néhány labdába nyúlni Szemerei. Így aztán vezet az Eto annak is köszönhetően, hogy nem csak gólpasszt adott Hauser, hanem be is talált. És például Szara Buktit körülbelül 10 perce van fenn a pályán, de már 3 gólt szerzett, és gyakorlatilag ezt nyugodtan elmondhatom, hogy az eddigi legjobb mérkőzését játsza az Eto színeiben Szara Buktit, bármilyen pozícióból befordul, ha megkapja a labdát, már pedig rendszeresen keresik. Nézzük Jörgensen, Vámos, egy helycsere, és egy lövés, ami bepattan sajnos Szemerei kezéről, pedig már majdnem emeltem a hangomat, hogy védelmi

0: Ejjel bólintja arrébb, Urbikhoz kerül, Urbik a kapunak háttal, tovább pöcköli Pávkovicshoz, Pávkovics, Hidi, aztán Stojka a labdával, a bal szélen üresen Doktorics, meg is kapja a labdát a bal hátvéd, remek a váltás Stojkával, 16-ról jöhet a lövés, beleveti magát Juga, és ez így Balogun elé pattan, Balogun pedig azonnal indítja Okoronkót, aki a jobb szélen húzza meg. Középen érkezik egy csapattárs, Okoronkó egyelőre rávezeti Csókára, 16-os sarkánál, Okoronkó még éles szögből ellövi, fölé megy. Hiába sprintelt Babják a túloldalon, Okoronkó egyedül oldotta meg ezt a helyzetet, és rosszul oldotta meg. A kirúgást Engedi már el is végezte, egy perc van még hátra, amikor Pávkovics a felezőhöz ér a labdával, és továbbadja Hidinek, aztán Stojka kapja, átjön a bal oldalra a labda, Doktoricsnál van most már, Doktorics felpasszolja Urbliknak, Urblik, aki lép Lippai, Urblik jó 22 méterre, a kaputól bejátsza a 16-oson belőle Pettőnek, aki kisodródik onnan, Pettő még a labdával, visszaadja Hidinek, Hidi nincsen lövés, hanem inkább ő is paszt választ, Radó azonban nem jut labdához ott Soltész mellett, Soltész előre tudja vágni át a vasas tér felére a várdaiak, most már csak védekeznek, fél perc van hátra, mindenki visszazárt, és az előre vágott Soltész labdára nem is indult el senki a fehérmezesek közül. Baráti veli föl, Pető mellett Lippai fejeli el, ez itt Csókáé lesz, és Csóka még felívelheti, mert van még hátra 15 másodperc nagyjából a mérkőzésből, Csóka a felezőnél most néz föl, és most küldi föl a labdát, ő is Pető felé, ez neki magas lesz, Radó mellett pedig Soltész tud tisztázni, labdához jutni, előre vágja Okoronkónak, és akkor még megindulhat talán Balogun a jobb szélen, Okoronkó Doktoricsot próbálja lerázni magáról, Doktorics nagyon harcos, Okoronkó elesik, és ezek szerint a várdai volt szabálytalan, ő ezt kétségbe vonja, a játékvezető igyekszik gyorsan rendet rakni, mert hogy a 4 perc ráadás már letelt, és alig ha nem le is fogja fújni a találkozót Rúsz abban a pillanatban, amikor Engedi előre rúgja, de már azt sem várja meg. Itt a vége a 9. forduló nyitó meccsén, Vasas Kisvárda 1-1, az Ilovszki stadion búcsúzik, a szó pedig Cseszregi Balázsé.
1: Egészen addig, hogy elmondjam, hogy 30 perc játék után a Metz 20-19-re vezet az Eto ellen. Rengeteg hiba volt mind a két csapat részéről itt az utolsó percekben. Végül aztán egy győri hiba pecsételte meg a félidő sorsát, hiszen Elver megint technikai hibát vétett, indítottak belőle, Valentini pedig belőtte az indításgólt. Így aztán a szünetben egy góllal vezet a Bajnokok Ligája címvédője az Eto ellen, szó a stúdiói.
2: Tizenhat óra 35 perc a pontos idő, Cseszregi Balázsnak és Regős László Pálnak köszönjük szépen, ami pedig a velünk párhuzamosan futó mérkőzéseket illeti, jöjjön gyorsan egy-két végeredmény, illetve részeredmény az angol labdarúgó bajnokságból, végeredmény Arsenal Leeds 2-1, részeredmények Aston Villa Brentford 1-1, Chelsea Bournemouth 2-0, Ipswich Fulham 0-0 és Sunderland Brighton szintén 0-0, jelenleg is zajlanak mérkőzések a labdarúgó Bundesligában Németországban, a Bayer rangadón Augsburg Bayern 1-0, Hoffenheim Hamburg 1-1, Mainz Leverkusen 2-2, Paderborn Stuttgart 0-1, és Union Berlin Elversberg 0-0. Ahogy arról szóltunk már, lesz ma magyar érdekeltségű mérkőzés a spanyol labdarúgó bajnokságban, este 9-től jön majd a Real Madrid-Villarreal találkozó, ezt megelőzi fél héttől a Barcelona-Hetafe, összecsapás és 20 perc játék után Alaves-Atletico Madrid 0-0. Hát nem lett 0-0 a Vasas-Kisvárda mérkőzés, és akkor Vukovics László állandó szakértőnkre nézek, hiszen 1-1-es döntetlen, félidő viszont gól nélküli döntetlen volt. Ez nagyon a Vasasnak állt ez a meccs. És gyakorlatilag mondhatom azt, hogy szinte a semmiből egyenlített a Kisvárda?
3: Hát abszolút így történt. A végén már kockáztatott a Kisvárda, az utolsó 20 percben fölálltak két csatárral, egy az egybe védekeztek hátul, de a Vasas magának köszönheti, hogy nem nyerte meg ezt a találkozót. Kétszer volt meccslabdája, kapussal álltak szembe, nem tudták lezárni a találkozót, és ahogy mindig el szoktuk mondani, a fociban egy gólt lehet találni. Maga a találat gyönyörű volt, bíró nagyon éles szögből óriási gólt lőtt a hosszú felső sarokba a jobb összekötő helyéről. Előtte egy védekezési hiba előzte meg, hogy ilyen tisztán tudta kapni a labdát. De hát erre szokták mondani az edzők, hogy ha ott a lehetőség és le lehet zárni egy mérkőzést, akkor ezt meg kell tenni.
2: Na, egyelőre köszönöm szépen Vukovics Lászlónak. Természetesen jönnek ma még labdarúgó közvetítések, viszont ugye, ahogy hallhatták Cseszregi Balástól a félidőben, a női BL döntő hát kvázi visszavágóján, Győr Metz 19-20, 18 órától szűk másfél óra múlva Brest-Fradi, tehát egy másik francia-magyar csata is jön majd a legrangosabb európai sorozatban. A hölgyeknél, a fiúknál is lesz magyar érdekeltség, Szeged Sporting este 8-tól, ami a magyar bajnokságot illeti. Budai Farkasok, Dabas, Gyöngyös, Nek-

0: és Tatabánya Sziget Szent Miklós meccsek a mai napon. A hölgyeknél már van egy végeredmény, Albafehérvár MTK 19-21, és lesz ma még egy Eger Kisvárda, valamint egy Vasas Budaörs mérkőzés. Meg jönnek a legfrissebb hírek is pillanatokon belül, ezzel megyünk tovább.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Max Verstappen nyerte a sprintfutamot Szingapurban. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Változékony idő lesz. Többfelé számíthatunk esőre. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: Döntetlennel kezdődött a labdarúgó OTP Bankliga 9. fordulója. A válogatott miatti kéthetes szünet után újraindult bajnokságban, a Vasas hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárdával. 17 órától Ferencváros Debrecen, 19 óra 30 perctől Paks MTK találkozókat rendeznek az OTP Bankligában. Az NB1-ből az elmúlt idény végén kiesett Kazincz Barcika 3-0-ra legyőzte a bő fél órán át emberhátrányban játszó vendég Karcagot a labdarúgó NB2-ben. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. Az ágyúsok egymás utáni 8. bajnokiát nyerték meg a Leeds ellen. Kettős vereséggel búcsúzott a Vác a női kézilabda Európa Ligától. A dunapartiak az idegenbeli két gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a Szabó Edina által vezetett francia Saint-Amand-tól a selejtező második fordulójában. A pole pozícióból rajtoló Max Verstappen a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. A négyszeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője ért célba a másodikként, még a harmadik csapattársa a monakói Charles Leclerc lett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 embert egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek 17 és 24 év közöttiek. Állapotuk nem életveszélyes. A héten ez már a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja késsel támadta társaira. Csütörtökön halálos áldozata is volt egy Viskovban történt iskolai késelésnek. Közben a rendőrség bejelentette, hogy szerte az országban 76 embert vettek őrizetbe, és csak nem 50 ezer oktatási intézményben tartottak ellenőrzést a történtek miatt. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt, és 16-an megsebesültek egy Zaporizzsiát ért orosz légitámadásban. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, válaszolni fognak az orosz légi csapásokra. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépet a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállók élők nehézségeire. A lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma, minden negyedik hajléktalan 60 év feletti. A 30 év alatti hajléktalan emberek között minden második állami gondozott volt.
1: Közlekedés.
2: A fővárosban baleset történt a Terész körúton az Aradi utca után. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Délnyugat felől elszóltan valószínű eső, zápor, majd éjjel mások felé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 16 óra 48 perc a pontos idő. Szóval egészen pontosan ennyi a pontos idő, a mikrofonnál pedig Németh Kornél, csak kikecmergek belőle. Ami egyébként a legfontosabb most, hogy 17 órakor jön a következő élő közvetítésünk, mármint a Győr Metz női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés mellé egy újabb helyszín csatlakozik majd be. A Grupama Arénában már ott van Tóth Béla, aki a Ferencváros Debrecen NB1-es labdarúgó mérkőzést közvetíti, úgyhogy menjünk is gyorsan a Fradi pályára méghozzá kezdő csapatokért. Szia Béla!
3: Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon régen, 3 hete játszott ez a két együttes tétmérkőzést. A Debrecen akkor a Vasast vendégül látva 4-2-es vereséget szenvedett, úgyhogy akkor 10 perc után már 2 góllal vezetett a Loki, míg az FTC, ugye a Celtic elleni idegenbeli Európa Liga győzelem után a Nyíregyháza otthonában vendégeskedett, és 1-1-es döntetlent ért el hátrányból felállva Gomez második fél idei góljának köszönhetően. Hogyha tabellára tekintek, akkor a Ferencváros kezében nagy lehetőség, mert akár ideiglenesen még a dobogó legtetejére is felugorhatna, míg a Debrecen a veszélyzónától, tehát a kieső zónától távolodhatna egy meglepetés sikerrel. Természetesen mind a két együttes kezdő 11-ében vannak változások a legutóbbi bajnoki mérkőzéshez képest. Más nem mondjak, a Ferencvárosnál visszatér a kapuba Dibusz Dénes, ugye a legutóbbi két tétmérkőzésen egyaránt Varga Ádám őrizte a kaput, Varga ezúttal még a keretből is kimaradt. Nagy Olivéra jobb hátvéd a Ferencvárosnál, Ramakers Gomez a két belső védő, míg a bal oldalon a védelmet Kadu zárja. Nagy Ádám, Zakariasen, Korbu a középpályán, elől Yusuf, Bagi, Árzáni. Azt hiszem, hogy a Ferencvárosnak ez a 3 hetes válogatott szünet még jót is tehetett. Nincsen válogatott játékos ugyanis a kezdő felállásban Borbély Balázs együttesében. A Debrecennél a kaput a bolgár Andrejev őrzi, Terca, Mehias, Lang, Guerrero összetételben a hátvédsor. Batik gólt szerzett a Vasas ellen, korábbi ferencvárosi játékos ott a középpályán Boskovics mellett. Elől Baldoni, Dzsucsák, Dénes és az a Szendrei, aki szintén betalálta a legutóbbi bajnoki mérkőzésen a Vasas ellen. 10 perc is kezdődik a mérkőzés, egyelőre nem esik az eső, locsolják a pályát, de ha lehet hinni az előrejelzéseknek, akkor a mérkőzés közben hát számottevő eső érkezik majd az Üllői útra. A szó a stúdiójé.
2: Köszönjük szépen Tóth Bélának. Vukovics Lászlóra nézek, hogy van-e bármilyen meglepetés számodra a két kezdő csapatot hallva. Ez egy nagyon izgalmas és érdekesnek ígérkező csata lesz a Fradi és a Debrecen között.
4: Hát annyi, hogy a Fradinál ugye Osvárt kimaradt, gondolom én, hogy a 4 válogatott meccs, hogy pihentetik Nagy Olivér, aki már játszott az európai kupaporondon is már a Ferencvárosba, ő kap bizalmat jobb hátvédbe, de egyébként a legerősebb Ferencváros, azt gondolom, hogy Debrecennél is mindenki rendelkezésre áll. A Debrecen egyébként nem játszott rossz focit eddig, tehát ezt olyan kontextusban mondom, hogy kevesebb pontja van, mint amennyi helyzetet kidolgoz és ahogy játszott.
2: Viszont idéznélek, bocs, hogy közbeszólok, az a 3-7 keserves lehetett számukra, mert az a Vasas meccs, ahogy ők elmentek válogatott szünetre, együtt ültünk itt, együtt beszéltük, hogy ez, ha van csapat, aki cipeli magával ezt a keresztet végig, na az a Debrecen volt.
4: Ez pontosan így történt, és most 3 hét után lehetne javítani. Hát ennél nehezebb feladatot nem is lehet Magyarországon kapni, mint a Fradi vendégeként, habár ennek ellentmond, hogy tavaly sikerült nyerniük a Grupama Arénába, tehát a mérkőzés abszolút esélyese természetesen a Ferencváros. Én azt gondolom, hogy ez a 3 hét mind a két csapatnak elég volt arra, hogy fölpörgesse magát. A Debrecennek azért volt hosszú, amit már az előbb említettünk, hogy vereségből jön, ráadásul hogy olyan vereségből, hogy 9 perc alatt 2 góllal vezetett, majd kikapott mégis. A Fradi pedig most utolérheti az élenállókat, és utána elkezdheti az előnyét kovácsolni, mint az eddigi években. Igaz, hogy tavaly végül is a Győr lett a bajnok, de előtte 7-szer a Ferencváros. A Debrecen pedig, mondom, hogyha a helyzeteit jobban tudja kihasználni, nem pont a mai mérkőzésre gondolok, akkor egy stabil középcsapat lesz.
2: Ez a mai második labdarúgó mérkőzés, az első főszereplői pillanatokon belül megszólalnak itt nálunk a Nemzeti Sportrádióban. Előtte viszont menjünk egy gyors kapcsolás erejéig az Audi Arénába, Győrbe, ahol a női bajnokok ligája döntő, hát nem hivatalos visszavágója, de ugyanaz a párosítás ismétlődik meg. Szóval Cseszregi Balást kérdezem, hogy a második félidő elején sikerült-e egyenlíteni az Etónak?
1: Így van, és ebben a pillanatban ráadásul Liljeborg fölé ejtett egy 7 méterest. Egyébként Szemereinek már ebben a félidőben is volt egy védése. Az első félidő egyik legjobbjának Jörgensennek az átlövését két kézre fogta. Sajnos aztán azt nem tudta kihasználni az Eto, de ennek ellenére egyenlíteni a második félidő elején sikerült Stanko találatával. Nagyjából visszaálltak a kezdőcsapatok mindkét együttesnél. Győri Lukács maradt a jobb oldalon Hofden helyett. Közben pedig Hauser góljával nem csak egyenlít, hanem meg is szerzi a vezetést az Eto, még Csapcsat érkezett beállóba Pinta helyett a vendégeknél, meg is kapná most a labdát, előtte a győriek, és vissza a szó a stúdióba.
2: Köszönjük szépen, Balázs, hamarosan ismételten klasszikus körkapcsolássá alakul majd műsorunk, hiszen pillanatokon belül kezdődik a Ferencváros-Debrecen mérkőzés. Előtte viszont ígértem, hogy gyorsan hallgassuk meg az előző mérkőzés főszereplőit. Elsőként jöjjön a Vasas vezetőedzője Erős Gábor, akivel Bobák Róbert beszélgetett.
5: Szorgalmasan dolgozott, türelmesen építgette a támadásait a Vasas, és ennek meg is lett az eredménye. A legvégét leszámítva ez egy megnyert mérkőzés volt?
6: Hát nem volt megnyert mérkőzés, mert döntetlen lett. Úgyhogy nagyon-nagyon csalódott vagyok, az az igazság, mert igazából a mérkőzéstől azt kaptunk, amit vártunk. Ugye egy nagyon stabilan védekező csapatra számítottunk, akik nagyon veszélyesek tényleg az átmenetben és a rögzített szituációk után. Én úgy gondolom, hogy teljesen uraltuk a mérkőzést, és ugye sikerült is megszerezni a vezetést. Aztán elég sok helyzetet én azt érzem, hogy sikerült még mellette kidolgozni, amit sajnos nem sikerült értékesíteni, és ez most ebben a szezonban azért végig kísér minket, mert ez már nem az első alkalom, hogy ez előfordul, és ugye a focinak az iratlan szabálya, ilyenkor az megérkezik, hogyha te nem zárod le a mérkőzést, és nem rúgod rá másodikat, harmadikat, akkor ugye az ellenfél egy kialakított helyzetét azt gólra váltja, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy amit a Kisvárda szeretett volna, azt elérte. Szerintem ők ezért az egy pontért jöttek, mi viszont nagyon-nagyon csalódottak vagyunk, hiszen mi elveszítettünk 2 pontot, de megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy tanulnunk kell ezekből a hibákból, mert a jövőben ezek nem férnek bele.
2: A Vasas vezetőedzőjét, Erős Gábort hallottuk. Maradunk még a labdarúgás világában egy rövid részeredmény erejéig. Augsburg Bayern München 2-1, tehát ismételten a bajor kistestvér vezet a Bayern München ellen. Na de a legutóbb, amikor Cseszregi Balást kérdeztük, akkor a Győr döntetlenre állt. A Metz elleni mérkőzésen Balázs DC egy gyors eredményközlés. Majon vezete most már az Audi Eto a Metz ellen.
1: Vezetem még hozzá. Hauser góljával 23-21-re a 36. perc elején. Megint jöttök.
2: Köszönjük szépen, mindjárt megyünk majd vissza Győrbe, ahogy azt említettem, viszont mielőtt kezdődik a Fradi mérkőzés, még pont belefér, hogy meg tudjuk hallgatni a Kisvárda találkozó után, mármint a Vasas-Kisvárda mérkőzés után a vendégnyírségiek vezetőedzőjét, Csupka Attilát.
5: A cserejátékosok meghálálták a bizalmat, kettőjük összjátékából született az egyenlítő gól. Mennyire szolgált rá a Kisvárda erre az egy pontra, és mennyire fontos ez az egy pont ma?
7: Hát én azt gondolom, hogy így a mérkőzést látva nem jöttünk ki jól ebből a 3 hétből, mert kiestünk a ritmusunkból az előző 3 mérkőzésen, még függetlenül a paksi vereségtől is nagyon jól futballoztunk, rengeteg helyzetet teremtettük, ezt a mai mérkőzésen nem tudtuk megtenni. Én azt gondolom, hogy csak azért, mert az utolsó percig küzdöttünk, hajtottunk, megérdemeltük a mai mérkőzésen az egy pontot.
5: Ami látható volt, hogy a védekezés rendkívül stabil volt a mérkőzés túlnyomó részében. Ezzel elégedett, és a támadójátékban mit kell újítani?
7: Hát erről már nagyon sokat beszélgettünk, hogy a védekezésünk az általában rendben szokott lenni, hát az egyik legkevesebb gólt kaptuk ebben a bajnokságban, viszont az előrejátékunknál ott javítani való van, hiányoznak az olyan játékosok, akik egy-egy szituációban jó döntéseket tudnak hozni, és esetleg egyéni játékból is tudnak gólt szerezni.
2: Supka Attilát, a Kisvárda vezetőedzőjét hallottuk az elmúlt percekben, és ha már a női kézilabda terítékre kerül itt a mai körkapcsolásban, van egy rossz hírem is sajnos, az Európa Liga csoportkörébe jutásért rendezett mérkőzésen a visszavágón Vácz Szenaman 26-27 egy utolsó másodperces góllal nyert a francia csapat, amelynek magyar vezetőedzője van Szabó Edina személyében, így végül is a franciák 2-2 győzelemmel léptek tovább a Vác együttesén. Hát legutóbb 2 góllal vezetett a Győr a Metz ellen, bízom benne, hogy ezt tartja is. Az Audi Eto innentől kezdve átalakulunk újra klasszikus körkapcsolásá. Első helyszínünk az Audi Arena Győrben, ahol Cseszregi Balázs várja a jelentkezést, illetve ő pedig majd passzolja tovább a képzeletbeli labdát, illetve a szót a Groupama Arénába Tóth Bélához. Mindenek előtt tehát kézilabda Cseszregi Balázs.
1: Hát sajnos rossz hírem van, nem tartja, sőt 23-23, mert hogy volt egy rossz győri támadás végén. Ez nem is volt a támadás annyira rossz, de sajnos Győri Lukács Viktória a kapufát találta el a rövid saroknál. Ebből betaláltak a vendégek, aztán De Paula nagyon csúnyán fölélőtt, ebből Csapcset talált be, most pedig ráadásul Stanko lövését fogja, és indul belőle Grányi, és Grányi ejtését meg Szemerei fogja, szóval Novotna fogta Stanko lövését, most pedig ott a helyzet Győri Lukács előtt. Nagyon csúnyán rányújult Valentini Győri Lukács kezére, aki ott is marad. Rosszul esett Győri Lukács Viktória. Ez egy egészen elképesztő ronda szabálytalanság volt, és egy ilyen játékostól, mint Valentini, ez nem is illik, az a helyzet. Szóval 23-23-nál jön egy győri 7-es, a kérdés csak az, hogy Valentini 2 percet kap, vagy piros lapot. A két játékvezető most ezen beszélget. És én meg azért izgulok, hogy Győri Lukácsnak a bokája jól legyen, mert hogy nem csak utána nyúlt Valentini, hanem egy hosszú lépéssel alá is lépett Győri Lukács Viktóriának. Valentini ott van, bocsánatot kért tőle, hát legalább ennyi van a franciában, és jönnek természetesen videózni a játékvezetők, úgyhogy ne várjuk meg ezt a 7 méterest, hanem úgyis lassan kezdődik a Groupama Arénában a Ferencváros Debrecen, a szó Tóth Béláé.
3: Első hazai győzelmére tör az FTC a bajnokságban. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat ismételten. Borbé Balázs vezetésével ez idáig a Vasas és az Újpest vendégjátékán sem tudt otthon tartani mind a 3 pontot a Ferencváros, amely az Európa Ligával megspékelt sűrű napokat, heteket a Debrecen ellen nyitja. Rangadó ez, annak ellenére, hogy a tabellán az FTC csak az 5., míg a Debrecen a 9., mert hogy itt a rekordbajnok, a rekordgyőztes találkozik a vidék legerősebb, legeredményesebb csapatával. Ferencváros Debrecen tehát a labdarúgó NBA 9. fordulójában. Az FTC és a Debrecen viaskodása főleg a 2000-es évek elején jó néhány legendás párharcot hozott. A 10-es években is számtalan Ferencváros Debrecen FTC mérkőzés sikeredett emlékezetesre. Reméljük, hogy ezúttal is egy történelmi könyvekbe illő mérkőzés kerekedik ki a mai találkozóból. Zöld-fehér felszerelésében az FTC és fekete aranyozott vendégfelszerelésében a Debrecen. A mérkőzést az FTC indította útjára, méghozzá Berke Balázs sípszavára, és már egy előre ívelés követően Zakariasen emeli oda a debreceni 16-os környékére, a venezuelai Mehiász pedig bikáz bele egy jó nagyot, így tisztázva tehát a debreceni 16-os környékéről. Nagyjából félház itt az Üllői úton, a ferencvárosi B-középnek az egy része üres, szektorbezárás miatt a kapu mögötti rész, valamint az attól balra eső szektorok azok lezárva, tehát ott szurkoló nem lehet, és Debrecenből is érkeztek jó néhányan, nagyjából 300-400-an, de nem telítik meg teljességében a vendégszektort. Berke Balázs fegyelmez, Jusufot illeti néhány szóval, valamint Guerrerót, áll a játék, 1 perc sem telt el a mérkőzésből, gól még nem született a Groupama Arénában. Mi a helyzet Győrben?
1: Sajnos a videózás után gól itt sem született, mert hogy Stanko 7 méteresét kirúgta Novotna, aki a második fél időben már több labdát fogott, mint az elsőben összesen. Viszont Valentini piros lapot kapott, úgyhogy nem csak simán emberelőnyben játszik az Eto, hanem a mérkőzés egyik legjobbját, az első fél időben 4 gólig ütő francia válogatott Chloé Valentinit elveszítette a meccs, majd jő helyette a szintén francia válogatott Vasokat, tehát azért olyan nagyon nem kell kétségbe esnie Emmanuel Mayonnádnak. Nézzük, 23-23-nál egybejátszás Vámostól, Csapcsett eszemben jól védekezik ott Bratzett. Granvo bejátszás, hát viszont Dülfer összeszedés, ebből akár lehetne indulni, de inkább azt mondja Hauser, hogy tanulva az első fél idő hibáiból, amikor sok lerohanást elkapkodtak, hogy inkább nyugalom álljon fel, az Eto úgyis ember előnyben kézilabdázik, Valentini kiállítása miatt még valamivel kevesebb, mint 1 percig, 52 másodpercig. Hauser 6 gólnál tart a mérkőzésen, lesáncolják, de hátulról nagyon meggyötri őt. Csapcset Defoe, aki egyébként annak a Csapcsetnek a testvére, aki a Ferencváros beállósa, őt ugye már mint Lindia Csapcset Defót a Berabera San Sebastián együttesétől igazolta a Metz együttese, pont a Győrbe távozó Buktit, illetve a Romániába igazoló Augustin helyére, hiszen Csapcset és Pintá személyében két új beállósa van most Emmanuel Majonád együttesének. A szabaddobást elvégezte Bracet. De Paula, Stanko, Bracet az első fél időben jól játszott, megint lemegy a szélre a labda, és ezt gyönyörűen bepattintja Győri Lukács Viktória. 24-23-ra vezet az Eto, eltelt 39 perc a találkozóból. Tóth Béla, Ferencváros, Debrecen.
3: Harmadik perc vége a találkozón, FTC Debrecen 0-0. A labda a hazaiaknál, Nagy Olivér gurítja vissza Dibusz Dénesnek, aki 426. alkalommal játszik NB1-es mérkőzést. Majdnem 40 találkozón egyébként a Debrecen volt az ellenfele Dibusz Dénes csapatának. Kadu szökött volna meg a bal oldalon, a 16-oson belülre már nem tudott elérni, mert időközben szerelte őt Mehiász. Andrejev, a bolgár kapus pedig a 16-osán belül egyelőre terelgeti a labdát, most már a kezébe is veszi, tehát hátulról építkezhet a Debrecen. 2 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség, Gert Remmel együttesének eddigi teljesítménye, 9 pontjával a 9. helyen áll a bajnokságban a DVSC. Ez az ívelés a félpályára pontatlan, Ramakers bólintotta el, Gomez mélységből előre emeli félmagasan, ez is debreceni hátvédről perdül föl, Árzáni gyűjti be a bal szélen, körülött a fekete mezes vendégek, szabályosan választja el a labdától, ezek szerint Báldóni. Már egy indítás Szendrének a ferencvárosi védelem mögé, Gomez helyezkedett kiválóan és takarított ott a ferencvárosi védelem bal oldalán, és már előre törne a hazai együttes a jobb oldalon, megfordul Yusuf, aztán mintha könnyékkel odakapott volna ellenfelének, egy debreceni a földön, Yusuf is a földön, a sárgalap már ott van Berke Balázs játékvezető kezében, kinek adja oda. Itt most mind a két játékos, aki ebben az ütközetben érintett az a földön, de a jelek arra mutatnak, hogy bizony az a csapás, az az oldalcsapás kitette az evezőket Yusuf, az bizony szabálytalannak minősítettet a játékvezető részéről, úgyhogy a ferencvárosi játékos az első sárgalapos, Guerrero szenvedte el mindezt a hátra csapást. Áll a játék, a felezővonal közeléből jön majd egy szabadrúgással a Debrecen, a mérkőzés 5. percébe érve, egyelőre gól nélküli állás, Győr.
1: 42. perc közepén járunk, 26-24-re vezet az Eto, megint felgyorsultak itt az események, egészen elképesztő tempóban kezdett el kézilabdázni mind a két csapat, legutóbb egyébként Stanko bejátszását lőtte be Bofan Wettering, és ezzel most már 2-vel vezet megint az Eto, de hát 2-vel alig-alig vezetett a két csapat közül bármelyik is. Egyetlen egyszer volt 3 a különbség 10-7-nél a vendégcsapat javára, de az is pillanatok alatt egyenlő lett, és onnantól kezdve pedig aztán hol egy ide, hol egy oda. Most szerencsére a második fél időben elsősorban egy, de inkább 2 néha az Etónak. Vámos Gyülfer védekezik vele szemben, Vámos szépen bele is kapaszkodik az egyik kezével, Dülfer mezébe kapnak egy szabad dobást a Metziek, Andrusina pedig mutatja Majonád mögül a kettes figurát, meg azt is, hogy talán 2 percre ki kellett volna állítani, közben pedig a zsűri asztallal is beszélgetni, szerint Krisztián Kasütz osztrák játékvezetővel, illetve osztrák delegátussal, egykori remek játékvezető páros volt a Kasütz-Reiziger páros, többször láttuk Győrben, illetve Magyarországon több helyszínen, sőt talán bajnoki mérkőzéseken is fújni. Annak idején Csapcset kilép a falból, Vámos kapja tőle, Grambo, Jörgensen, Grambo, a bejátszás nem volt jó Csapcset felé, összeszedi a bejátszást, szemerei rohannak a győriek, de megpróbálnak úgy rohanni, hogy ne adják el a labdát. Stanko, ott a helyzet, be lehetne, inkább leviszi, és lehúzza Győri Lukácsnak, aki átejti nagyon pimasz módon Novotnát, és először vezet a 43. perc elején 3-mal az Eto. Nem véletlen, hogy Emmanuel Majonád idegesen rácsap az időkérét jelentő piros gombra. Én meg nagyon nyugodtan adom tovább a szót Tóth Bélának egy zöld-fehér helyszínre, a Grupa Mara arénába.
3: Az a helyzet, hogy itt a Groupama Arénában is nagy nyugodtság tombol, mert hogy 7 perc telik el lassan a találkozóból, és mezőnyjáték, most elsősorban debreceni lábokon vándorol a labda, nagy tempóban nem kezdődött meg a mérkőzés. Első körben, itt az első percek alapján úgy ítélhető meg, hogy hát bizony a 3 hetes szünetet követően nem könnyű felpörögni egyik csapatnak sem. A labda a Debrecennél saját tér felé most a vendégek. Lang gurítját Guerrero-nak a bal oldalra, Guerrero pedig hát egyenesen hátra, méghozzá Andrejevhez, a kapushoz ível, ő meg hosszan nyújtja előre, Nagy Olivér fejeli el, Boskovics feje mellől pedig előre emeli a labdát Rámakers, Nagy Ádám szelidíti meg, a jobb oldalon most az FTC, ott egy indítás, Zakariasennek ez túlságosan hosszú, nem is indul erre a norvég játékos, Andrejev pedig még az alafonal előtt begyűjti a labdát, hát mint kiderült egy Nemzeti Sport által készített interjúból, a bolgár kapus mindössze 13 évesen lett méghozzá csatárból kapus, azért mert hát lusta volt a mezőnyben futni, a labdáért rohanni a bolgár, így aztán a kapuba visszarendelték, és ez olyannyira jól sikerült, hogy 17 évesen már a Levszki Szófiában is bemutatkozott. Még mindig Andrejevnél a labda, mintha érezné, hogy róla beszélek, aztán dobja ki Guerrero-nak, Lang, közelebb lép hozzá Bagi, ötöggyére szerepel NB1-es mérkőzésen a Ferencvárosban a 20 esztendős Bagi Ádám, ő a fiatal játékosa most ezen a mérkőzésen a Ferencvárosnak, jön egy bedobással a Debrecen a jobb oldalról, Dzsuzsák hajítja előre, Báldoni menne el az őt folyton ráncigáló Kadu mellett, ez még jó labda, Szendrei az alafonal közelében középre gurítja, Rámakers tisztázott, Korbu begyűjti a Ferencváros bal oldalán mögötte Szendrei, fönnmarad most a Debrecen, próbálja nehezíteni a ferencvárosi labda kihozatalt. Gomez vaktában vágja előre, ez így a DVSCE, átciperi a bal oldalra a labdát Dzsuzsák, ott érkezik a 16-ossal egy magasságba Guerrero, ő is kénytelen visszagurítani, Dzsuzsák beadása meredeken a 16-oson belülre, Kadu engedni ki, végül ebbe bele kell érnie, Báldoni bedobása következhet majd, miközben lemarad egy debreceni játékos, hát itt a távolból sasolom, hogy ki lehet az. Úgy tűnik, hogy a mezőnyjátékosok közül, aki nincsen talpon, az Terca Gergő, így van, ő egyelőre biceg, de ápolás nélkül tudja majd folytatni a játékot, ami egyébként most áll. 10. perc a mérkőzésen, FTC DVSC 0-0, a szó megint csak Cseszregi Balázsi.
1: Grámó góljával 27-26-ra zárkózik fel a Metz, miközben ugye kiállították Kari Brácetet, és igaza van egyébként Per Johanssonnak, a bejátszás buktit előtt a menciek lábbal rúgták el, de hát mehetett tovább, és az üres kapuba nem volt nehéz dolga a Léna Grámbónak, hogy 27-24 után 27-26, a 45. perc is elkezdődik már a találkozón, és még a győri ember hátrányból 20 másodperc a hátra. Elver, Stanko megint Elver, egy helycsere Hausherrel, Stanko próbál befordulni Vámosról, nem sikerül, de az arra jó volt, hogy elmenjen bele 10 másodperc, 15 szinte. Elver, akár Zitzer, le a szélre, megint Győri Lukács, és két kapufás gól! Hát ezt egyszerűen le kell húzni Vicának a labdát, aztán ő belövi. 28-26, és lejárt az Eto ember hátránya, úgyhogy jön vissza Borg helyeten Gombele a bal átlövőbe a vendégeknél. Én nem nagyon értem, hogy ő egyébként támadásban miért van a második fél időben pályán, de hát mindegy, legyen az ő gólgyuk. Granier sajnos megkapja a labdát Vámostól. Vámos egyébként az egyik legjobb szintén a Metz együttesében, és a rövid sorokra visszahúzza a labdát 28-27, és elkezd 7-6-ozni majd az Eto, jön a pályára majd Kari Brácet. Így van? Így van, mert hirtelenjében nem tudták, hogy mi legyen, de aztán végül Kari Brácet a pályára jött, úgyhogy egyelőre üres kapuval támad az Eto, és nézzük, hogy az első 7-6 elleni támadó játékból mit tudnak kihozni majd a ma is pingben játszó győriek. Vámos kapja a labdát, Vazsoka védekezik vele szemben, aztán Hauser, Elver le a szélre, méghozzá túloldalra Bofan Wateringnek, vissza Stankónak, Elver, passzív a győriek játéka, megint bevinné, és most már belement Győri Lukács Viktória Vazsokába. Szóval 45,5 perc után 28-27-re vezet az Eto a Metz ellen, és labdarúgás Tóth Béla.
3: 12. perc, FTC DVSC 0-0, Terca Gergőt végül ápolni kellett, és egyelőre az ápolás követően a játéktéren kívül most kap engedélyt a játékvezetőtől is, visszatérhet a debreceni jobb hátvéd. Maximilian Hoffmann elment melegíteni, hogy hát, ha be kell állnia, de egyelőre nincs rá szükség. A labda a Debrecennél, némiképp meglepetés, de labda birtoklásban, mintha debreceni fölény lenne, én így érzékelem, aztán, hogy Vukovics László megerősíti ebben, vagy cáfol, az hamarosan kiderül. Laci, mit gondolsz az eddig eltelt 12 percről?
4: A Ferencváros megpróbálja letámadni a Debrecen, de a debreceniek nagyon ügyesen a kapust is bevonva meg tudják tartani a labdát, és ezért látod azt, hogy kicsit többet van a debreceni a labda, mert próbálják kivenni a Fradi lendületének a szelét. A debreceniek, az előbb volt egy nagy lehetőség, amikor Szendrei a jobb széről beadó pozícióba került, de nem talált társat, benn 3-1-be voltak a debreceniek. A Fradi lendületesen kezdett, de egyelőre még a kapu elé nem tudott oda kerülni. Meglátjuk, hogy hogy folytatódik a mérkőzés.
3: A labda Dibusz Dénesnél a ferencvárosi kapus emeli ki a baloldalra, Árzánihoz. Kadu mutatja magát, de Árzáni nem tudja átfűzni Báldóni magát, sőt, kimegy a labda méghozzá a ferencvárosi Ausztráról. A berobás követően Szendrei kötényben végül csak tovább tudja passzírozni a labdát, de Boskovics a földön, igaz megmenti Terca. Terca egy összjátékot kezdeményezne Báldónival, a visszapasszolt labda Tercának túlságosan hosszú volt, jöhet majd egy berobással a ferencvárosi 16-os közeléből a DVSC. Hosszú ideje egyébként jobbára, vagy a középpályán, vagy a ferencvárosi térfélen zajlik a játék. Kettő labda is ott van most a jobb oldalon Terca közelében, neki egy is elég a pardobáshoz. 14. perc, ezt a debreceni bedobást még mindenképpen megvárjuk. A 16-oson belülre száll, Yusuf kifejeli röviden Báldonihoz. Báldoni, hát nem tudom, itt testcsel volt-e, vagy egyszerűen luftot rúgott, de elpattant mellett a labda, jöhet majd egy debreceni szabadrúgás, de majdnem a félpályáról. A szó ismételten Győri.
1: 47 perc, 40 másodperc telt el a találkozóból, 28-28 a mérkőzés állása, most megint elég sok a győri hiba, és ezt ha nem is 100%-osan, de ki tudják használni sajnos a vendégek. Egyébként természetesen a 28. gólt ki más lőtte volna, mint az általam megkérdőjelezett Ngombele, úgyhogy azzal egyenlítettek, és megint a Metz támad, mert Stanko egyébként egy zicsert is hibázott a 7-6 ellen. Hopp, ott egy szerintem lépéshiba, meg még egy, és egyiket sem fújták be a játékvezetők, újra vezet a Metz, 28-29, Lilu Borg lőtte be a zicsert, ugye most ember hátrányban van ráadásul az Eto, mert nem elég, hogy Stanko kihagyta a zicserét, utána a védekezésnél még hibázott is, és lerántotta a beállóst, a nála azért jóval erőteljesebb Lindie Csapcset, Defoe-t, Elver befuttatták most a bal szélről, Bófán Veteringet, Hauser, Elver, megint Hauser, Elver, Hauser, nem nagyon találják a Metzi védekezés ellenszelét, megint körülbelül 5 méteren védekezett Grambo, illetve Granier, de azt mondták a játékvezetők, hogy itt csak egy szabad dobás jár a De Paula ellen elkövetett szabálytalanságért, Kasuc játékvezető pedig valakit nagyon figyelmeztet, illetve delegátus nagyon figyelmeztetni akar a kispadon. Sárga lapot fognak adni Per Johansson vezetőedzőnek. A játékvezetők, hát ez nagyon fontos volt, hogy ezen megálljon a mérkőzés. 48 perc, 40 másodperc telt el, 29-28-ra vezet a Metz Győrben. Szó megint Tóth Béláé.
3: FTC akció, Nagy Ádám emeli át a jobb oldalra labdát, Nagy Oliver célozva. Nem számított erre a felzárkózó fiatal jobb hátvéd, míg aztán kipattogott a labda bedobásra. 17. perc kezdődik, gól nélküli állás a Groupama Arénában a labdarúgó NB1-ben. Debrecen jönne most előre, Yusuf emeli viszont be a debreceni védelem mögé egy hibát követően, Bogihoz pattan Tercáról, még mindig ott van a labda 16-os előterében, végül a Debrecen ki tudja hozni, sőt Dzsuzsák megszökhet ott a jobb oldalon, Árzáni viszont végül utoléri, jó a csel befelé Dzsuzsáktól, aztán a beadás ballal a 16-os környékére, Szendrei mellől bólintja el Gomez, ismételten a Ferencvárosnál a labda, Árzáni, Kadu a bal szélen játszanak most össze. része. Árzáni lépeget előre, a felezővonalig elért, aztán Nagy Olivér elé tállal, ő meg hiába kerül a földre, érzésem szerint azért rúgták is őt, a játékvezető továbbot int, és onnan az eset környékéről rögtön elemelte a labdát Lang, de egyenesen vissza a ferencvárosi védőkhöz. Hát lagymataga a tempó, és egyelőre a játék képe is. Ferencváros most a félpályán tartogatja a labdát, Nagy Ádám át a bal oldalra, Árzáni kadóval egy szép összjáték, már a védelem mögött Árzáni, a 16-os mellett vele szemben Báldoni, nincsen egyelőre beadás, Árzáni cselei, Kadúhoz gurítja vissza, Kadú beadása, lehozza Andrejev. Talán az első veszélyesebb pillanat a debreceni kapu előtt, a 16-oson belül Andrejev húzta le Kadú ívelését, Bagit kereste volna az 5-ösön belül a brazil játékos, de ebből sincsen gyors támadás, gyors debreceni akció, mert a jobb oldalon Báldoni elveszíti, Kadú pedig hazaemeli Dibuszhoz, úgyhogy megint csak hátulról építkezhet a hazai együttes. 18. perc, mind a két szakvezető talpon, egyelőre Méla Búson figyelik a történéseket. Lang választ kell a labdától Jusufot, aztán pedig hát ezzel a Debrecen fordulhat, mert 4-4 létszámban, Báldoni a jobb oldalon, jön egy beadás, átszáll a hosszúra, Szendrének ez még utolérhető, Szendré meghozza az alafonal felé, aztán a centerezés laposan, és onnan takarít Gomez, ez is veszélyjel bírt, de nem lett végül is kapura lövés sem belőle. 19. perc, FTC Debrecen 0-0, itt egyelőre várunk arra, hogy igazán felpörögjenek az események, de az igazán pörgős események azt hiszem most Győrben következnek.
1: Pörgős események vannak, most például egy győri 7 méteres, az nem lenne baj, ha esetleg pörgősen játszana az Eto, mert az utóbbi időben azért mint egy kicsit leült volna az a tempó, amit megszoktunk itt körülbelül 46-47 percig, nem véletlen vezet a meccs 29-28-ra, de jön egy 7 méteres, méghozzá Hauserrel szemben elkövetett szabálytalanságért, Per Johansson időkérése után Sara Buktit áll oda elvégezni ezt a 7 méteres vele szemben a második fél időben egész jól védő Novotna, de hát elmegy Novotna balra, a labda megy az ellenkező irányba, 29-29 Sara Buktitnak ez a negyedik gólja, mert a győriek 7 gólt lőttek a beállós pozícióból, tehát nem véletlen azért talán a világ top 3 beállójából kettő itt játszik Brácet és Buktit személyében, és azért elég jól is tudják használni, nem véletlenül megpróbáltak a két beállós játékot is, ami azonban nem igazán jött be, mert jól védekeztek Majonádék, Engombele, Grambo, Engombele, de Dülfer védekezik vele szemben, egy pillanatra megijedtem, hogy esetleg megint két percet adnak, mert Dülfer mögé került Engombelének, de végül a játékvezetők is azt mutatták, hogy a kongói befogta egy picit Dülfer kezét, úgyhogy ezért csak egy szabad dobás a vendégeknek. Engombele, Schneider, a bejátszás, Pintá, és megfogta az Itzert Szemerei, de az igazság, hogy teljesen jogos 7 méteres, mert hogy kibillentették a beállót, Pintát a beforgás közben, és Szemerei ugyan nagy bravúrral védett, de jön a 7 méteres Liluborg, ugye egyet már kihagyott, egyet fölé ejtett, most pedig vele szemben ott van Szemerei, 29-29, ezt várjuk meg, aztán természetesen labdarúgás, de most nézzük Borg 7 méteresét, nézzük Szemereit, tud-e valamit vele kezdeni, kellene már egy védés, de sajnos ez nem most jön el ez a védés, mert hogy Szemerei is lát 6 védésnél, nem véletlenül kezdett el melegíteni. Szakó 51 perc, 20 másodperc elteltével 30-29-re vezet a meccs Győrben, Tóth Béla, Ferencváros Debrecen.
3: A helyzet változatlan, 0-0, a labda most az FTC-nél, 21. perc, minden mezőn játékos a Debrecen térfelén. Ramekers gurítja át a jobb oldalra Nagyhoz, méghozzá Nagy Olivérhez, visszafelé kénytelen lépkedni a labdával a jobb hátvéd, kezdőkörben elkéri Gomez, Kadu zár vissza a védelem vonalába, ő is labdát kér, majd aztán Árzánihoz továbbít, Árzáni vele szemben Tercával, még mindig Árzáni, most már jó néhány métert előrébb jutott, aztán a beadás a 16-oson belőre, Mejias emeli ki onnan, megint Kadu, Nagy Ádám, ő meg vissza a védelem tengelyébe Gomezhez, egyelőre ötlet, szellemesség egyik csapat játékában sincs, Ramekers, egy mélységindítás, Kadu éppen, hogy hozzáér sarokkal, de nem jutott el a célpontig, Árzániig, igaz, aztán Terca ívelését követően Nagy Ádám gyűjti be a labdát. Árzáni be a védelem mögé ívelni, Mehiasz ismételten jókor jó helyen. Tercával szemben két ferencvárosi visszafelé kénytelen játszani, így aztán Mehiasz rúgja rá Bagira, Bagiról pedig kifelé pattog a labda, jöhet majd kirúgással Andrejev jó voltából az vendég DVSC. 22. perc a mérkőzésen, és tényleg egyelőre helyzetet, kapura lövés nem lehet felvésni a jegyzőkönyvekbe. 0-0 a mérkőzés állása. Kézilabda.
1: 53. perc, már 2-31-29-re vezet a meccs. Szélen kapja Zeminko, és azt most bepattintja az első félidőben egyszer. Próbálkozott szélen, azt Lobotna kivétert, most belőtte Zeminko. Sajnos ugyanis az egy támadásnál Hauser labdát veszített, és abból Granier indult, és megszerezte a 31. Metzi gól, de most 31-30, de nézzük a Metzi támadás. Granvo, Vámos támadáson ott van a pályán, Borg, Granvo és Vámos passzolgat, Pintá lép ki a falból a labdáért, aztán most Borg megpróbál egyegyezni, Granvo is egyelőre jó az a védekezés, de Vámos megtalálja a helyet és bepattintja. Vámos Petra, nyugodtan mondhatom, hogy a mezőny legjobbja ezen a találkozón, ez már az ötödik gólja a mérkőzésen, 32-30-ra vezet a Metz Győrben, a szó megint Tóth Béláé.
3: A félidő derekánál Kadu ér lesre, aztán tüntetőleg boxol egyet a levegőben, nem ért egyet az asszisztens ítéletével. Ezen az oldalon Georgiou Theodoros intette be a lest, Orszánk Péter a túloldalon, a tartalék Hanyec Bence, még a varkocsiban a főnök Csonka Bence doktor. Vukovics Rászlóhoz fordulok, hogy találsz-e okokat arra vonatkozóan, hogy miért ilyen kényelmes a tempója a mérkőzésnek, hogyha ez kényelmes tempónak mondható. Most az unalmast akartam valahogy kifejezni, úgyhogy szép legyen is költői.
4: Eddig a mérkőzés a Debrecen szájó íze szerint alakul. A debreceniek jól meg tudják tartani a labdát, meglepően sokat tudnak ellentámadásokat is vezetni. A Ferencváros kicsit idegesen, kapkodóan játszik. Nem tudom, kicsit feszültebbnek tűnnek a játékosok az átlagosnál. Szeretnék megszerezni a vezetést nyilván, de ehhez nem alakítanak ki kellően megfelelő helyzeteket, nem járatják elég gyorsan a labdát. A Debrecen kontráiba ott a lehetőség, hogy bármikor el tudnak menni, és meg tudja szerezni akár a Debrecen is a vezetést. Tehát azt tudom elmondani az első 20 percről, 25-ről, hogy abszolút nyílt a küzdelem, egyenlő esély van a két csapatnak jelen pillanatban.
3: Az előző bajnoki mérkőzésén a Debrecen a Vasas ellen 2-0-ra vezetett már egy fél időt, egy 10 percet követően, és a Spartakusszal szemben is hátrányban volt az FTC. Itt egyelőre 25. perc gól nélkül, viszont jön a harmadik debreceni szöglet, ezúttal a baloldalról Dzsudzsákével a 16-oson belülre, érkezők vannak többen is, fejes nincsen, a túloldalon Mehiasz elnyargal ezért a labdáért, aztán viszont nem talál társat, saját magát szöktetné, de a vonal előtt nem tudja elcsípni, sőt rácsúszott egy ferencvárosira, villan a második sárgalap a mérkőzésen, hosszú a Mehiasz kapja. 25. perc, 0-0 a mérkőzés állása, Győr, Cseszergi Balázs.
1: 32-30 a meccsnek, 4,5 perc a hátra, Elver a mérkőzés egyik leggyengébbje, ha már Vámosnak odaadtam a legjobbját, a legjobbnak járó címet, mert hogy rengeteg a technikai hiba, a belemenés, a kicsúszó labda, a kidobott labda. Ó, ez viszont egy szép bejátszás! Hát ráléptek hátulról Buktit lábára, és nincs 7 méter, nincs 2 perces kiállítás, csak egy 7 méteres gyönyörű labdát kapott egyébként De Paulától. 4 perc 3 másodpercnél áll az óra már, mint hogy ennyi van a hátra. Hauser érkezik majd elvégezni a 7 méteres, Hauser már 7 gólnál jár a mérkőzésen, ez lehet a 8. Muszáj, hogy belője, mert egyébként nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül az Eto. Mondtam, hogy jó lenne egy védés, az előbb Vámos átlövését hárított a Szemerei. Egyelőre több védés nincsen, és ahogy nézem, Szakó is inkább visszaült a kispadra, mert hogy ő is melegített. Hauser egy lövőcsel, és erre mondják, hogy a kapu szeme közé, a léc és a fejek közé vágta be Hauser a 8. találatát. 32-31-re zárkózik az Eto, de izgalmas sebe már a játék a nagy unalomban, a Grupama arénában.
3: Egy debreceni előretörés, Guerrero emeli be a 16-oson belőre, és Gomez érkezik, ő fejeli el Szendrei elől. Olyan rövid időn belül jön egy újabb debreceni szöglet, összességében a 4. a mérkőzésen. Ezt is a bal oldalról ívelheti majd a kapu elé Dzsudzsák Balázs. a bal oldalon tört előre, a DVSC Guerrero beadása is onnan érkezett, és végül is a VAR annyiban javít, hogy nem szöglet következik, hanem kirúgás. Berke Balást bírálja felül, tehát Csonka Bence a VAR-kocsiból, ezek szerint Szendreiről pattanhatott ki a játéktéren kívülre a labda. Gyorsan elvégezte a kirúgást Dibusz, odagurított a Gomezhez, a bal szélen Kadu, előrenyesi Arzani, mögötte azonnal ott van Terca, de nagyon szépen átjátsza most a labdát Arzani, és ezzel megindul Kadu, méghozzá Korbu passzát követően. Kadu lelassul, oda zártak hozzá a debreceni hátvédek, Arzani, egy mélységindítás, talán benne a Ferencváros ausztrál szélsőjében van némi ötlet, tényleg lendület és átütő erő, de ez a mélységindítás sem volt az igazi, ráadásul a Ferencváros játékosáról pattant ki a labda, jöhet majd egy debreceni partdobás. 28. perc, 0-0 a mérkőzés állása, kézilabda.
1: Hauser 7 méteresen fejeztük, Hauser 7 méteresen folytatódott, 32-32, Szemerei újabb védése után került helyzetbe Stanko, és lett belőle 7-es, és megint egy Szemerei védés, Engombel átlövésénél, de most azért kapnak egy szabad dobást a kongóival szemben elkövetett billentésért, lökésért, 2 perc és 10 másodperc a hátra még a találkozóból, egyelőre Majorát nem kér még időt, pedig már nyúlt a gomb felé, Engombele eladja a labdát, pontosabban Zeminko szerzi meg. Rusfeld Ejla megy végig, és belövi, vezet az Eto 33-32-re. Hát pillanatokon belül változik a játékképe egy kézilabda mérkőzésen most is. Így aztán Majonát most kikéri az idejét. Egyébként első körben leszúrta Engombelét. 1 perc 55 másodperccel a vége előtt, 33-32-re vezet az Eto a meccs ellen. Labdarúgás.
3: Fél órához közelítünk, továbbra is gól nélkül, de újabb debreceni támadás indítás, Guerrero dobja be Langhoz, most fennmaradnak az FTC játékosok is, Bogi valamint Zakariasen vezényli a letámadást, Andrejev kivárt, aztán odagurította a bal oldalra Langhoz, Lang előre emeli, Boskovic testtel teszi maga elé, aztán indítana, Ramakers van jobb helyzetben, Dénes nem éri el a labdát, aztán Ramakers erőből teszi hátra, Dibusz Dénes megszakítva ezért a passzért, úgyhogy jöhet majd egy szöglettel a Debrecen, most már valóban, mert hát Dibusz Dénes nem tudta elérni ezt a Ramakers átadást. Ajándékba kapta végül is ezt a szögletet a Debrecen. Dzsuzsák Balázs bandukol ki a bal sarokba. Debreceni szurkolótábor Komáromi Gábor élteti a több mint 10 éve tragikus körülmények között elhunyt vezérszurkolóját. Itt ennek most a Ferencváros otthonában különös jelentősége van. Jöhet egy szöglettel a Debrecen, tehát a bal oldalról. 30. perc legvége, Dzsuzsák a labda mögött. Jön a labda a kapu elé, azonnal egy fejes, levágódik, még egy fejes, és egy óriási Dibusz védés. De már ezek szerint les volt, úgyhogy Boskovic hiába stukkol kapura, és hiába védett Dibusz. Lest követően történt mindez. 0-0, kézilabda.
1: Belülvédekezés De Paulától a bal szélen, és 7 méteres. Granier tornázott egy jó nagyot a levegőben, hogy úgy érjen földet, hogy véletlenül se legyen különösebb gondja, úgyhogy jöhet elvégezni a 7 méterest Lilu Borg, aki kettőt már elhibázott, mégis rá hagyta továbbiakban is ezt a lehetőséget. A Metzi edző Majorát vele szemben Szemerei egy lövőcsel, és Szemerei érezte, de azért ez egy nagyon jó 7 méteres volt. Megint egyenlő, 33-33, 1 perc 20 másodperc van hátra. Szóljatok a fülemre, ha esetleg valami történik a Grupama arénában, de itt az utolsó egy percben sűrűsödnek az izgalmak, hiszen gyakorlatilag telt házgyőrben mindenki áll, és az utolsó perc ebben a pillanatban elkezdődik 33-33-nál. Stanko kilépett Vámos nagyon messze De Paulára. Stanko nem tudja bejátszani a labdát. Buktitnak ráadásul elcsúszik. Hauser Buktit visszaszerzi a labdát, és kapufára lövi! Hát bizony 40 másodperc a hátra. Az Eto megnyerhette volna a meccset, most pedig azért kell védekeznie, nehogy elveszítse. Nem különösebben rohan egyébként a Metzi együttes sem. Vámos, Borg, Vámos, Grambo. Áj, micsoda rossz védekezés, és hiába véd Szemerei, jön egy hetes, meg egy két perc is szerintem Zeminkónak. Nagyon rossz védekezés volt, és egy hosszú labdával belőtték oda az Itzerbe lépő Grambónak a labdát. Kellene egy bravúr, most nem Szemereitől, mert érkezik Szakó a kapuval természetesen. Vele szemben érkezik Borg, és 19 más.

0: 0-0 a földön Boskovics, Nagy Ádám rántotta le a másik hatos, jöhet egy szabad rúgással a Debrecen, 0-0 továbbra is, és egy korbu lövés, egy átlövés, ami kapu mellé szállt, egyébként tényleg kapura lövés sem nagyon lehet felvésni eddig a mérkőzésen. A labdával Lang saját tér felén, őt most Zakariasen támadja, visszafelé kénytelen gurítani Mehiász bevonja a kapust is, Andrejevet, Bagi lép feljebb, Andrejev oda passzolja Langhoz, Mehiász olyan, mintha tűzzel játszana Debrecen, de nem tud labdát csenni az FTC, még egy emelés, Boskovics, ő meg előre rúgja jó hosszan, el tudja bólintani Gomez, Ramekerszig, és mivel Korbu visszafelé Kaduhoz, Kadu pedig Dibuszhoz, mi megint csak a Ferencváros következhet, mi pedig kézilabdával megyünk tovább.
1: Tökéletes kapcsolás, 15 másodperc elkezdte az Eto'o a mérkőzést, utolsó 15 másodpercét De Paula, Hauser átlövés, gól! 5 másodperc, üres a kapu, még egy rohanást és beleír, lesáncolja Stanko, és itt a vége! Itt a vége, Győri Audi Eto'o, Metz 34-34, nem bírt egymással a két gigász, a szó Tóth Béláé.
0: FTC támadás Jusufivel, Terca testtel teszi maga elé, Mehiász pedig egészen hátra Andrejevig. Itt az első félidőből bő 10 perc van még hátra, gól nélküli állás a labdarúgó NB1-ben, Mehiász kisebb hibája, Korbu ezzel nem tud élni, Dzsuzsák előtt terület, Kadu szépen mélységből indulva tisztázott, de Baldonihoz gurít, Baldoni 16 méteren lőni nem tud, aztán Szendrei, Dzsuzsák, lesz ebből helyzet, Dzsuzsák beadás át a hosszúra, Guerrero középre emelte volna, és Jusufról pattan ki, újabb szöglet, néhány debreceni azt mondja itt a játékvezetőnek, Berke Balázsnak, hogy mintha Jusuf kézzel ért volna bele, egyelőre a szöglet az, amit megad a játékvezető. Van hiba mind a két oldalon, akár technikai hiba, akár labdavezetési hiba, de abból nem tud büntetni a másik csapat, de most itt a debreceni szöglet az akár egy ferencvárosi hibát követően lehetne büntetés, ugye itt arra hívom fel a figyelmet, hogy Kadu szórta el a labdát a veszélyzónában, abból alakult ki a helyzet, és abból következhet a sarokrúgás. Dzsuzsákivel tehát a bal sorokból át a hosszúhoz, ott nincsen csapattárs, ezért Szendrei még elfuthatott, de hát végül is hiába kerül a földre, a síp nem szól, Terca pedig hazagurítja Andrejevhez, úgyhogy ebből a debreceni szögletből az lett, hogy a vendégcsapat egészen hátra szorult a labdával. Batik ismételten egy debreceni játékos a földön, Dénes a 16-os környékére, Boskovics éppen, hogy elcsípte. Itt most Berke Balázs az események középpontjában, nem tudom, hogy itt most mit fújt le pontosan, mert Batik a földön, azt reklamálják a debreceniek, én arra következtetek, hogy itt a labda ferencvárosi, jöhet majd a saját tér feléről az FTC, Dzsuzsák továbbra is reklamál valamit Berke Balázsnál, itt most jó néhány olyan, azt hiszem, hogy 50-50-es helyzet ütközés volt, amit a játékvezető tovább engedett, és hát hirtelen nehéz kibogozni, hogy végül is mi az ítélete Berke Balázsnak. A labda ferencvárosi, Vukovics László, téged hívlak segítségül, hogy te ki tudod-e ismerni Berke Balázs ítéletét, másrészt hát így 10 perccel a szünetet megelőzően, honnan várod a változást, miközben még egy helyzetjelentés, Batik Bencinek vérzik a homloka, talán ott a szemöldöke kicsattant, és azt tápolják itt a vonal mellett, úgyhogy talán nem volt teljesen alaptalan, amit itt Dzsuzsák Balázs reklamált. Laci, tiéd a szó.
2: Pontosan ezt reklamálja Dzsuzsák Balázs, hogy Ramekerszer ugrott föl Batik fejelni, és azt reklamálják, hogy a könyökétől szakadt föl Batik Bencének a szeme, azért vérzik, most őt le kellett vinni a pályáról, ápolják. Hát egy kicsit keményedett a mérkőzés. A játékvezetőnek most észnék kell lenni, hogy ne szabaduljanak el az indulatok, de hát Berke Balázs jó játékvezető, szerintem meg fogja tudni fogni a találkozót, hogy ne durvuljon el. Egyébként mind a két csapat 4-2-3-1-es hadrendben játszik. A Fradi próbál nyomást gyakorolni a Debrecenre, de nem elég pontosak a zöldfehérek, ezért nem tudnak helyzetbe kerülni egyelőre.
0: Guerrero halászná le a levegőből érkező küldeményt. Nagy Olivier bedobása, ott van az FTC a 16-os környékén már, mint a debreceni kapu előtt. Batik továbbra is a pályán kívül, egy turbánt kap a fejére, létszám hátra.

0: arányban, tehát ezekben a pillanatokban a Debrecen. A bal oldalon most az FTC. Árzáni indulna befelé Terca mellett. Árzáni befelé húz továbbra is a vonal mellől, de nem tud beadni. Kaduval a váltás, Kadu a védelem mögött egy pillanatra, de aztán szereli őt Báldoni. Báldoni emeli előre, ott még mindig a ferencvárosi lábakon a labda, mert újabb sárga lap következik, Boskovics rúgta meg Zakariasent, illetve Korbut, és én úgy éreztem, hogy ez sárga, de egyelőre a játékvezető ezzel ellentétes szellemben ítél, tehát nem ad sárga lapot ezért a Boskovics belépőért, pedig aztán a bosnyák egyértelműen a labda közelben sem volt, tehát lábat talált. Minden esetre veszélyes pozícióból következik majd az FTC szabadrúgása. A kaputól a távolság 25 méter, a sorfalat azt a 16-oson kívül 17 méteren állítja fel Berke. Ebből ítélve tehát a letett labda 26 méterre a kaputól, a sorfalat egyelőre Andrejev igazgatja, háromtagú lesz, ha minden igaz. A labda mögött pedig Árzáni maradott egyedül, kiváló rugó technikájáról a glasgowi közönség is megbizonyosodhatott több mint 3 héttel ezelőtt. Na de ilyen távolságból egy állított labdánál mire képes az ausztrália ső? 40. perc már a mérkőzésen, gól nélküli állásnál FTC szabadrúgás, Árzáni 26 méterről következhet. Háromtagú a sorfala mellett, ott van Kadu is, és 1 métert meg kellene adni ugye a sorfalhoz képest, ezt jelzi Berke Balázs. Kaduval nem könnyű szót érteni, de csak sikerül. Most a szabadrúgás Árzáni kapu fölé. És ez annyira nem volt veszélyes ez a próbálkozás, hogy igazából nem is kell különösebbképpen kommentálni. Jó néhány sérült játékos van a ferencvárosiaknál, ugye Ötvös Bence hosszú ideje nem bevethető, Matus Beró pont, hogy a válogatott szünet legelején dőlt ki, alig, hogy játékba lendült volna a szlovák válogatott középpályás, Botka Endre szintén nem számításba vehető, Nagy Barnabásra sem számít a szakmai stáb, Nabi Keita nincsen ott a mai meccs keretben a Ferencvárosnál, Leni Zsozef és Varga Ádám sem, ugye a haiti válogatott Zsozef, mint emlékezhetünk rá, még egy Európa Liga selejtezőn sérült meg. A labdával most az FTC, Árzáni a bal szélen, cseleket követően befelé tolná a labdát, kénytelen visszagurítani Kaduhoz. Itt a félidő utolsó harmadára egyértelműsíti a ferencvárosa fölényét. Gomez a labdával a védelem tengelyében, Rámakerszel egy összjáték, aztán Nagy Ádám, őt támadja meg Zsuzsák, de nem oly nagy elánnal, hogy Nagy Ádám ne tudná pontosan visszapasszolni a labdát a védelembe. Nagy Olivér a jobb oldalra fordul, és ott megtalálja Jusufot. Jusuf egyelőre halvány, de most befelé indul Jusuf, aztán lassan lőhet. Visszagurítja inkább Nagy Ádámhoz. Nagy Ádám, lelassult most ez az FTC akció. Nagy Olivér a 16-os környékén, ő is visszafelé kénytelen adni. Ugye nem említettem volna, de Batik Bence időközben természetesen visszatért a Debrecenbe, úgyhogy egyenlő létszámnál a felek. Elkéri Rámakersz most Gomeztől, hosszú ideje nem ért a labdába debreceni Rámakersz. Egy indítási kísérlet a védelem mögé, túl hosszan Nagy Olivért próbálta szöktetni a belga hátvéd. Debrecennél Kusnyír Erik, Julien da Costa, Macho Máté, Vajda Botond, valamint Szécsi Márk az a játékos, aki nincsen itt a mai meccskeretben. Különféle okok miatt, betegség vagy éppen sérülés miatt, úgyhogy velük Gert Fremmel ezen a mérkőzésen nem tud számolni. Vannak tehát gondok, hiányzók mind a két oldalon. Bedobása következik Jusuf Andrejev rossz kirúgását követően. Felező van a közelében Nagy Olivér, visszafelé hajítja Rámakersz, majd Dibusz. Gomez kéri el 18 méteren, feljebb lép most a Debrecen, Kadu. Ő üres területre vezeti a labdát, Nagy Ádám, Zakariasen, nincsen sokat nála sem a labda, tényleg az FTC középpályáján azért Zakariasen, Jusuf vagy Korbu is egyelőre beleszürkül a mezőnybe. Nagy Ádám ível előre, Jusuf ismételten, mögötte Guerrero kellemetlenkedik, Nagy Ádám. Gomezhez kanyarítja a labdát, a bal szélen pedig már kéri Árzáni, mellette Kadu mutatja magát. Árzáni. Kadut választja, Kadu vissza Árzánihoz, továbbra is a bal oldalon. Aktívabb az FTC, Nagy Ádám elkéri Korbu. Korbu 25 méteren lőni nem tud, mert vannak előtte. Visszagurítja Rámakerszhez, most beszorul a Debrecen. Yusuf a jobb oldalon a 16-os csücskénél, Nagy Olivér, kicsiben a játék, ott a lövés, ez levágódik, erre meg rávetődik Andrejev. Bagi Ádám tudott lőni 12-13 méteren, Mehiászról lepattant a venezuelai hátvéd lábáról, csorgott le, lelassult kellőképpen, hogy erre Andrejev az 5 és feles, valamint az alafonal találkozásánál rá tudjon vetődni. Debrecen nem tudja megtartani a labdát, visszaemeli Kadu a középpályán Korbuhoz, csatlakozik ehhez az akcióhoz Árzáni, rávezeti Tercára, Terca közben nyúlt és szerelt, Szendrei Dzsuzsák indítását követően túl hosszan tolja meg maga felé, és a játéktéren kívülre pattog a labda. Másfél perc maradt még az első félidő rendes játék idejéből, Berke Balázsnak nincs sok oka túlságosan sokat hosszabbítani. Nagy Olivér a bal oldalon, illetve a jobb oldalon a játék Yusuffal. Dénes zárt vissza, és végül is tisztázott. Andrejev ívelését követően pedig Szendrei készíti le a labdán Dzsuzsáknak, aki elterül, de nem történt szabálytalanság. Korbu már a 16-oson belül. Korbu vezeti a labdát. Yusuf lő mellé. Némi élet költözött azért a mérkőzésbe. A félidő utolsó negyed órájában elsősorban ferencvárosi kísérletek távolról, egy Korbu átlövés, az a távoli szabadrúgás Árzánitól, ami nem veszélyeztette Andrejev kapuját, valamint ez a Yusuf tekerés ballal, de hát elkerült a felső sarkot ez a kísérlet is. Andrejev készülődik kirúgáshoz. Nyújtja előre, hát a rivális tér felére, de ebből megint csak az következik, hogy visszagurul a labda Andrejevhez, tehát a Debrecen most tényleg gondban van, mert pillanatokra sem tudja megtartani a labdát a vendégegyüttes. Andrejev azért most törekedik arra, hogy minél hosszabb ideig legyen nála a labda, előbb-utóbb szabadulni kell tőle, ez még határidőn belül sikerül a bolgárnak. Gomez fejeli el aztán a labdát, 2 perc a hosszabbítás, ami meg is kezdődött. Yusuf megkaparintja a labdát, aztán a védelem mögé emelni, Zakariasen nem tudja átfűzni magát Langon és Guerrerón. Berobásra következhet Nagy Olivér révén a hazai együttes. A jobb szélen most Nagy Olivér, hol máshol a jobb hátvéd, de nincsen társ, akit megjátszhatna. Végül megtalálja Árzánit, aki áthúzódott ide a jobb oldalra. Yusuf a 16-oson belül lesen volt, és ezért tudta teljesen tisztán, zavartalanul átvenni a labdát, és kapu felé fordulni. Berke egyelőre, vagy egy kis ideig engedte, hogy befejeződjön ez a támadás, de határozott volt Georgiou Theodoros zászló emelése, úgyhogy a lest végül is befújta Berke. Jöhet tehát emiatt a szabadrúgással Andrejev, a jelzett ráadás fele eltelt, és nagyjából ez a mérkőzés is az első félidőt tekintve eseménytelenül telik el. Emlékeim szerint kaput eltalált próbálkozás nem volt, de most azért segítségül hívom a statisztikát, hogy ebben igazol-e mindengem. Jöhet majd egy szabadrúgással az FTC saját térfeléről. Debrecennek volt egy kaput eltalált lövése. Az viszont les helyzet után született, tehát hogyha arra a Dibusz hárításra gondol itt az eredményközlő alkalmazás, de hát úgy zárom majd az első félidő summáját, hogy kapura, illetve kaput eltalált próbálkozás nélkül ér véget ez a 47 perc, ami még tart. A labdán van Zakariasen, és azért a játékosok ráncáfolhatnak. Zakariasen, Árzáni, Korbu húzza tovább talppal, egybeadás, erről meg Bagi marad le. Jöhet az első ferencvárosi szöglet a mérkőzésen, 48. perc, még a szünetet megelőzően ez belefér. zárkóznak a debreceni hátvédek, Szendrei, ugye egy csatár is hátra megy most védekezni, és Dibusz leszámítva minden ferencvárosi ott a debreceni 16-os környékén. A bal oldalról lehet majd ívelni, onnan Kadu fog keresztezni a debreceni kapu elé, óriási most a tömörülés Andrejev előtt. Kicsiben a szöglet, Árzáninak gurítja be Kadu, lesz ebből helyzet, visszagurítják Kadunak a labdát, Kadu jobb a középrenyesi Nagy Olivér, ő meg bele a blokkba, alig hanem ezzel ér véget az első félidő bizony. Kaput eltalált kísérlet nélkül zárul az első félidő a Groupama Arénában, a labdarúgó NB1-ben FTC Debrecen 0-0 a szó a stúdiójé.
1: Köszönjük szépen Bélának, Vukovics Lászlóval követjük az eseményeket, kicsit deja vu van, tehát mintha már egyszer megtörtént volna ez a mai délután, a 0-0, és akár lehetne fordítva is, ugyanaz Pepitával, amilyen a Vasas Kisvárda volt, a legkulturáltabb, legszalonképesebb verzió, hogy nem éppen egy néző csalogató vagy nézőbarát első félidő a Groupamában.
2: Hát úgy lehetne összefoglalni, nagyjából összefoglaltat, hogy a Debrecen szájóíze szerint alakult az első félidő. A Ferencváros az utolsó 10 percben, tehát a 35. percből játszotta azt, amit kellett volna az elejétől. Akkor nyomást tudott gyakorolni a Debrecenre, ott jöttek a helyzetek, több szögletet rúgtak, ott már veszélyes szituációkat alakítottak ki, de ahhoz, hogy az ellenfél elfáradjon, ezt egy egész mérkőzésen, legalábbis az első 20 percben kellett volna, és ezt tolni, és akkor az ellenfélnek minél inkább fárad, annál inkább jönnek a helyezkedési hibák. A Debrecen egy-egy kontrát tudott vezetni az elején, ott akár meg is szerezhették volna a vezetést, de nem túl látványos első félidőt láttunk, abba egyetértek. Azt gondolom, hogy a Fradi a második félidőbe úgy fog kijönni, hogy az első 15 percet nagyon meg fogja nyomni, az kritikus lesz a Debrecennek. Ha azt túl tudják vészelni, akkor ezerféle forgatókönyv lehet egy mérkőzésen, de hát meglátjuk. Szerintem az első negyed óra az döntő lesz a második félidőben.
1: Nálunk csak egyféle forgatókönyv van, ami a folytatást illeti, hogyha jobb oldalamra nézel, akkor már látod is, Dóri jön a legfrissebb hírekkel.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Döntetlen a labdarúgó NB1 9. fordulójának nyitó mérkőzésén. Magyarország javára válhat az euró bevezetése. Változékony idő lesz, többfelé számíthatunk esőre. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Döntetlennel kezdődött a labdarúgó OTP Bankliga 9. fordulója. A válogatott miatti kéthetes szünet után újraindult bajnokságban a Vasas hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárdával. 17 órakor kezdődött a Ferencváros-Debrecen mérkőzés, a szünetben az állás 0-0. 19 óra 30 perctől Paks-MTK találkozót rendeznek. A meccseket a Nemzeti Sport Rádió, az M4 Sport, valamint az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. Az ágyúsok egymás utáni 8. bajnokiukat nyerték meg a Leeds ellen. Pontot veszített a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr. A Rábapartiak hazai pályán a címvédő francia Metz-szel játszottak 34-34-et. Kettős vereséggel búcsúzott a Vác a női kézilabda Európa Ligától. A Dunapartiak az idegenbeli két gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a Szabó Edina által vezetett francia Sanamantól a selejtező második fordulójában. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprint futamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik start helyett csapattársa a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg. A pontversenyben éllovas Kimi Antonelli negyedik lett. A 62 körös szingapúri nagydíj holnap magyar idő szerint 14 órakor rajtol.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állagmegóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt felfüggesztették. Az ügyben büntető feljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenés gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelkiállapota fokozott figyelmet igényelhet. Többségük valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget.
3: Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán az M0-ás csomópont után a 19-es kilométernél. Sávzárásra, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sok felé számíthatunk tartós esőzésre. Többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Egy perccel járunk 18 óra előtt, a mikrofonnál Németh Kornél, kellemes szombat. Hát most már azt lehet mondani, hogy késő délutáni kora esti rádiózást mindenkinek. Robogunk tovább, mert hogy óriási izgalmakat hozott az első mai francia-magyar csata a női kézilabda bajnokok ligájában, méghozzá a BL döntő, hát kvázi visszavágóján az Audi arénában a Győr a Metz együttesét fogadta. A részletekről, hogy mi történt a mérkőzésen, Cseszregi Balázs számol be.
2: Hatalmas küzdelemben Győri Audi Eto Metz 34-34. A két gigász nem bírt egymással a BL döntő visszavágóján. Jobban kezdett a Metzi együttes. Gyakorlatilag 2-1-nél vezetett először, és szinte utoljára az első félidőben az Eto. Onnantól kezdve elsősorban a szélsők Granyi és Valentini eredményességének köszönhetően remekül kézilabdázva a Metz uralta az első félidőt, és ennek az uralásnak köszönhetően nem szétotott sem Novotna, sem Szakó nem nagyon találkozott a labdával. A győriek szerencséje az volt, hogy bírták a nagy tempót, és Hauser góljaival azért tartották a lépést is valamennyire a Metzzel. 10-7-re is vezetett a vendég együttes. Ennek ellenére akár a félidő végjátékában a Győr is megszerezhette volna a vezetést. Ez végül nem sikerült, sőt egy utolsó másodperces hibának köszönhetően 20-19-re a Metz vezetett. A második félidőben Szemerei rögtön az elején több labdát is megfogott, fordított az Eto, és ezúttal a győriek tudtak ellépni 27-24-re. Támadásban elsősorban Hauser volt dicsérhető, és Szemere is ekkor jól védett. De a második kapuban is elkezdett találkozni a labdával Novotna, így aztán felzárkóztak a meccsiek, akik a győriek rengeteg technikai hibáját kihasználva megint átvették a vezetést, és vezettek egy olykor két góllal is. 33-33-nál az Eto támadott a győzelemért, de egyrészt Hauser kezéből kicsúszott a labda, másrészt a visszaszerzett labdát Zitzerből a kapufára püfölte Sara Buktit, az ellentámadásból pedig 7 méteresből Liluborg betalált. 34-33, Per Johansson időkérése után pedig jött az átlövésgól, méghozzá Dion Hausertől, 34-34. Szemerei visszaért a kapuba, de szerencsére a félpályáról elengedett francia lövést még Stanko hatoson kívül blokkolta is. Így aztán a két csapat megosztozott a pontokon. Győri Audi Eto Metz 34-34.
1: Cseszregi Balázsnak köszönjük szépen a tudósítást Győrből. Hamarosan kezdődik a második félidő a Groupama Arénában, a csapatok már érkeznek. A folytatásra viszont, ahogy említettem, a Győr Metz a mai első felvonása volt a magyar-francia, francia-magyar páros csatáknak, mert hogy ebben a pillanatban, illetve egészen pontosan 1 perc 48 másodperccel ezelőtt elkezdődött a Brest-Bretagne-Ferencváros mérkőzés is, és Tamara Horacek góljával a második perc végén a Brest szerzi meg a vezetést a Fradi ellen. Ezúttal Böde Bíró Blanka kezd Jesper Jensen csapatában a Ferencváros együttesében, ugye a Bukarest elleni bajnokok ligája mérkőzésen Christensen válogatott formáját átmentve szenzációs teljesítményt nyújtott, most viszont a magyar válogatott kapusa Böde Bíró Blanka kezd tehát, és Emily Fogel betöréséből a harmadik perc elején egyenlít a Ferencváros együttese, szóval 2 perc 22 másodperc játék után Brest-Fradi 1-1. A Fradi labdarúgó csapata egyelőre még nem szerzett gólt a Debrecen ellen, szerintem lesz talán a második félidőben, hogy a zöldfehérek netán az ezúttal feketében játszó pirosfehérek szerzik, azt nem tudom megmondani, aki viszont mindenről beszámol, ő nem más, mint Tóth Béla, Groupama Aréna.
3: Köszönöm szépen. Változatlan összetételben tértek vissza a csapatok a pályára. Szendrei Ákos gurítja majd hátra a labdát, ebben a pillanatban mindezt meg is teszi, és Dzsuzsákivel hosszan előre a baloldal felé. Gól nélküli állás tehát a második félidőben igazából csak jobb következhet az első félidő eseménytelenségét követően. A Ferencváros kaparintja meg most a labdát, Korbu emeli át, illetve gurítja át egyenesen Árzánihoz a balszélre. Árzáni rávezeti Tercára, ez a párharc egyelőre ide is, oda is elbillenhetne, nagyjából tényleg fele-fele arányban nyerik meg az ütközeteket, vagy Árzáni, vagy pedig Terca. Kifejezetten érdekes szegmens ez a mérkőzésnek, hogy ott abban a párharcban mi történik. Most Nagy Ádám gorítja középre Korbuhoz, Korbulő, és itt van az első kaput eltalált kísérlet. Itt a második fél időben 50 másodpercet kellett rá várni. Hát de miért kellett rá egyébként összességében 46, a hosszabbítással együtt 48 percet várni. Védett egyet Andrejev, leért erre a lapos kísérletre. A jobb alsó sarokba gurított volna egyébként Marius Korbu. Bedobása következik már a Debrecen tér felén az FTC, tehát az folytatódik az a tendencia, ami az első félidő utolsó harmadában jellemző volt, hogy a DVSC pillanatokra tudja csupán megtartani a labdát. Ramakers kéri el saját tér felé még egyelőre az FTC, amely összességében 13 tétmérkőzés óta veretlen, legutóbb még a bajnokság nyitó fordulójában július végén kaptak ki a zöldfehérek a Pakstól 4-2-re, azt követően mind az Európa Ligában, a selejtezőben, valamint immáron az alapszakaszban, a Magyar Kupában és a bajnokságban is őrzi veretlenségét az FTC. 8 győzelem, 5 döntetlen összességében ezen a 13 tétmérkőzésen. Nagy Ádám veszíti el, Báldoni addig-addig ráncigált, amíg el nem vitte a labdát. Késve, nagyon késve érkezett a sípszó. Báldoni összeakad, aztán Gomezzel. Itt most a francia játékos a debrecenieknek nem engedte, hogy elvégezze a szabadrúgást az FTC. Batik is szólt néhány szót Berkének. Most megtalálták néhányan a játékvezetőt. Összességében ezért itt jogos volt a fújás, hogy Nagy Ádámot szabálytalan eszközökkel választották el a labdától. Kadu fejeli tovább a félpályán, Lang szintén fejjel. A vállára pattan tovább Batiknak. Dzsuzsák már lábbal nyesi előre Dénes felé, Dénes futóversenye Nagy Olivérrel, Nagy Olivér bólintotta vissza Dibuszhoz. Dibusz pedig azonnal dobja ki a labdát a jobb oldalra, nyargalhatna előre Nagy Olivér, egy indítási kísérlet, ezt Lang fejelte el Bagi elől, aztán bajba keveredik ott Batik Bence, majdnem elveszítette a labdát a korábbi ferencvárosi, de Lang segített neki. A jobb oldalon már fordul Báldoni Kadu mellett, Kadu javít, gyönyörű becsúszó szerelés a braziltól, így aztán bedobással következett majd a Debrecen a jobb oldalról. Terca néz hátra a kispadra, talán onnan vár tanácsot, mert ott van mellett a labda Terca mellett, de ő inkább elsétál egy másikért. Lehet, hogy az szerencsét hoz majd a Debrecennek. Terca Gergő babonása. Jön egy bedobás, ez most oda pattan egy gép iránt Szendreihez. Ebből a szempontból ez nem zárult szerencsésen, mert Szendreiről kipattant a labda. Jó formában egyébként a debreceni támadó, eddigi 8 bajnoki mérkőzésén 4-szer talált be, 2-szer előkészítésben jeleskedett. Ezen a találkozón viszont nem igazán került még helyzetbe Szendrei Ákos. Újabb bedobás, most a kispadok elől Terca, ezt már talán be tudja hajítani azzal a labdával, amit kapott. Bizony, Boskovics a földön Báldani, ő kap oda a bal lábához. Mindez meggyőzte Berkét abban, hogy szabálytalanság történt a francia harmadosztályból igazolt debreceni szélsővel. Szóval Báldani a földön, immáron talpon. A labda viszont a földön, méghozzá ott a lefújt hab mögött, onnan következhet majd a szabadrúgás. Picit a jobb oldalról, még a 16-ostól távol, a sorfalat Árzáni személyében 20 méteren állítja fel Berke Balázs. Beadást azért lehet itt választani ennél a szabadrúgásnál. Terca marad ott, valamint ballábas opcióként Dzsuzsák. Na, ki fogja ezt ívelni? Dzsuzsák fut neki, lágyan be a 16-oson, belülre egy fejes, nem lesz belőle veszély. Báldani emelkedett, illetve Batik bólintott végül, de a kapu mellé. Tényleg kevés veszéllyel bírt mindez. Eltelt a második félidőből 5 perc, Továbbra sincsen debreceni kaput eltalált kísérlet ebben a játék részben, miközben Kadu előtt óriási terület, be is tör ebbe a zónába a brazil. Arzani beadása jobbal kiöklözi Andrejev a labdát, veszélyesen kanyarodott a labda a kapu elé a 16-os csücskétől, háborítatlanul tudott ívelni egyébként Arzani. Guerrero nyújtja előre a labdát a bal szélen, megmászta Ramakers riválisát, Jusufnál a labda ballal tereli vissza Nagy Ádámhoz, ott a Ferencvárosnál a labda Bagi aztán lő és lelassul a labda, Andrejev lábbal üti magához. Na hát itt most volt lehetőség az FTC-nek, nem lett végül is belőle gól, kellett hozzá debreceni hátvédek segítsége, meg Andrejev is, miközben fordul a DVSC. A jobb oldalon Baldoni, vele szemben Kadu. Nincsen társa egyelőre a franciának. Baldoni, hát ez egy rettenetes megoldás, mire odaérkezett Terce, hogy egy opciót kínáljon Baldoninak, addigra a francia bokából a játéktéren kívülre gurította a labdát. A berobás követően megfordulhat az FTC, Zakariassen, Nagy Ádámmal az összjáték. Nagy Ádám tovább megy, már a védelem mögött utolérik, lelassul Nagy Ádám, Arzanihoz további. Arzani fektében lövi át a jobb oldalra, les volt már. Jusufhoz sem jutott el a labda, de itt igazából Nagy Ádám szöktetésénél Arzani volt lesen, ezért állította meg a játékot, azon az oldalon Ország Péter partjelző. Megy az üzengetés mind a két szurkolótábor között. Ahogyan említettem korábban, Debrecenből néhány százan érkeztek, a ferencvárosi B közepet pedig létszámban korlátozza a szektorbezárás, de így is nagyjából az a szabad terület, ahova mehet néző, az telített az FTC B közepében. Elerett az eső, megérkezett a várva várt égi áldás. Most azért eléggé nagy elánnal hullatja az eső, mossa a pályát az eső, miközben Terca cselezte volna át magát a jobb oldalon Gomezen, jöhet majd egy bedobással a DVSC, most már tehát szakadó esőben. Terca megy el a labdáért, és hajíthatja be a mérkőzés 53. percében, FTC-DVSC a labdarúgó bajnokságban 0-0. Na mit választ Terce megoldásképpen? Azt, hogy az alapvonal közelébe hajítja. Batik fejeli tovább. Van érkező, Szendrei mellől bólintja ki Ramakers. Ott van még a 16-os környékén. Arzani az elé hulló labdával megfordul. Baldoni meg megrúgja, de mehet tovább. Baldoni most már a labdával. Baldoni két ferencváros között átpaszírozza magát. Aztán erőből középre lövi. Nem érkezik ott senki a társak közül. A bal oldalon még begyűjti viszont a labdát Guerrero. Dénes fordul meg Nagy Olivér mellett, Dénes már a 16-oson belül, jön egy beadás lágyan, Szendrei feje fölött elszáll, a tisztázás követően Boskovics gyötörné még vissza a labdát, ebből lesz végül is a tényleges felszabadító lövés a ferencvárosi hátvédektől. Tényleg, mint az eső, ugye az élet is megérkezett a játékba, és most már lassan eltelik 10 perc a második félidőből, sokkal-sokkal nagyobb a tempó, gyorsabb a játék, mint az első félidő andalító játéka. A labdával Andrejev, egy ívelés a félpályára, fölfejeli a labdát Gomez Boskovics mellett, egy szabálytalanság az argentintől, jöhet majd szabadrúgással a Debrecen. Mérkőzés 54 percét követően az állás 0-0 a Szó a stúdiójé.
1: De csak egy nagyon rövid időre kértem vissza, Béla, addig, amíg el tudom mondani, hogy 10 perc zajlik a mérkőzés a női kézilabda bajnokok ligájában Franciaországban. Tessenek kapaszkodni, Brest-Ferencváros 3-8, álomszerű a kezdés a Ferencvárostól, és a labda a Fradinál egy nagyjából 10 perc múlva. Újabb részeredménye, jövök addig, Tóth Béla folytatja a Grupa Arénából.
3: Lang Ádám előtt terület, viszont a labda vezetését követően hátrafelé, illetve oldalra kénytelen passzolni. Csucsák meg beleviszi az emberbe Nagy Ádámba. Lisztes Krisztián jelentkezik játékra az FTC kispadjánál, és már kapja a taktikai utasításokat Borbé Balástól. Baldoni szabálytalanságból indult, Kadut tüntette el maga mellett, szabadrúgás tehát a Ferencvárosnak, és most jön a csere, de először debreceni Terca Gergő számára fejeződött be a mérkőzés. A helyén a folytatásban Maximilian Hoffmann. Lehet, hogy Tercának az első félidőben volt egy kisebb ápolása, az nem jött teljesen rendbe, és eddig tudta vállalni a játékot. Hoffmann már akkor is melegített, jobban rá tudott készülni a szünetben ezek szerint az osztrák a játékra. Nem csak Lisztes Krisztián érkezik majd, hanem Kovacevic is, de közben zajlik a játék. Korbu nem lő, 25 méterről tovább teszi, már a 16-oson belül Árzáni ellövi, Andrejev véd. Na, Andrejev egyre többször kell, hogy játékba avatkozzon. Árzáni megcsinálta a cselt befelé a 16-oson belülre érve, jobban laposan próbálkozott, két védő között átment a labda, Andrejev viszont oda várta, ahova érkezett. Most megint FTC támadás, egy indítás Bagi felé, Bagi átvenni a labdát, de ezek szerint Hoffmann nem kaszálta előtt, pedig aztán mellette Bagi elterült, a frissen beállt osztrák védő eltalálta el Bagit, majd a VAR megnézi, a játékvezető biztosan intett, hogy ez nem volt szabálytalanság, így aztán ne reklamáljon 11-es Bagi, hogyha tette volna, de hát a fiatal ferencvárosi csatár annál sokkal szerényebb, hogy ő neki rohanjon a játékvezető torkának. Kaduyi-vel a bal oldalon. Továbbra is az FTC játszik fölényben itt a második félidőben, és a Debrecen pillanatokra tudja csupán megtartani a labdát. Korbu, ügyes összjáték most Árzánival, itt a bal oldalon továbbra is a Ferencáros. Báldoni labdaszerzés követően megfordul, Nagy Ádám eltalálta, itt most a partjelző intette be mindezt, erre sípolt Berke Balázs. Történt mindez egyébként a ferencvárosi kispad előtt, Borbély Balázs egyébként már bőri gázva, ő jelzi a játékvezetőnek, hogy ez szerinte nem volt szabálytalan, és akkor most a ferencvárosi cserék, Árzáni helyére érkezik Lisztes Krisztián, és Franko Kovacevic nem más, mint Bagi Ádámot váltja. Ezekre is tudsz már reagálni, Laci, állandó szakértőnk Vukovics László, felét fordulok, hogy mit jeleznek a cserék, és mennyiben változott a játéképe az első félidőhöz képest, negyed órát követően.
4: A cserék azok posztokra történnek, ugyanúgy Lisztes bejön, oldalról fog indulni, Kovacevic pedig fölmegy égben. A Ferencváros jól kezdte a második félidőt, így kellett volna a mérkőzést is. Több helyzetet kialakított már, most már Andrejevnek valóban kétszer védenie kellett. A Debrecennek, ezt említettem a szünetben is, az első negyed óra kritikus lesz, hogy kibírja ezt a nyomást. Eddig átvészelték, és nagy befolyással lehet a mérkőzésre az, hogy nagyon szakad az eső. Ez csúszósabbá, sokkal nehezebbé teszi a mérkőzést a támadó csapatnak, mert pontosabb labdákat kell adni. A védekezőnek meg egy kis esélyt kínál arra, hogy megcsúsznak a labdák, nem olyan könnyű fölépíteni a támadásokat.
3: Debreceni bedomás a bal oldalon, a DVSC Gverer ugrítja vissza, 16-oson belülre tör, aztán Dénes egy lövés, és a kapufáról pattan ki a próbálkozás. Debreceni kapufa Dénes Vilmos kísérletét követően. Lesz ebből FTC kontra, nem, ezt Mehias akadályozza meg a saját tér felén. Aztán Lang kiemeli onnan a félpályára, Báldoni a földön, Kadu megrúgta. Szabadrúgás a Debrecennek. Miért nem így kezdték a mérkőzést a csapatok? A bal oldalról indult befelé Dénes Vilmos, 16-oson belülre ért, és onnan próbálkozott jobbal, a túloldali kapufát találta telibe. És összességében itt Dibusznak nem kellett hárítania, tehát még nincsen védése játékban ténylegesen Dibusznak. Andrejevnek viszont a túloldalon már kétszer is közbe kellett avatkoznia. Most ez a Csucsák szabadrúgás keresztbe át a bal oldalra túlságosan mély, nem sikerült utolérni ott a társnak, jöhet majd kirúgással Dibusz. 60. perc, FTC DVSC 0-0 továbbra is, de hát benne van a gól a levegőben. Nagy Ádám megfordul a saját 16-osán belül, aztán visszagurítja a kapushoz. Megint Nagy Ádám, vannak ott körülötte többen a feketemezes vendégek. Jusuf átkanyarítja a bal oldalra, erőből az ívelés, Lisztes nem tudja átvenni. Pedig pontos volt maga a keresztlabda Jusuftól, de éppen hogy hagyta lepattani a labdát Lisztes, ugye frissen becserélt játékos, és ez volt a hiba, hogy hagyta lepattani, mert a vizes, egre inkább felázó talajon azonnal megcsúszott a labda, és nem sikerült megszelídítenie Lisztesnek. Mehias közben túl sokáig várt ezzel a bedobással, elveszi tőle a labdát, valamint a Debrecentől a játékvezető. Kadu a Debrecen tér felén zajlik most a játék. Lisztes teszi fel a karjait, jelzi, hogy nem szabálytalankodik Mehiasszal szemben, de hát ezek szerint mégis csak testtel lökte ellenfelét a fiatal ferencvárosi, mert felborult hosszú a Mehiasz. Szabad rúgás a Debrecennek. Most Dombi Tibor pattan fel a debreceni kispadról, és szól be néhány taktikai utasítást a játékosoknak. Gert Remmel, az ész szakvezető visszavonult a kispad takarásába. Borbé Balázs áll ott a technikai zónájának a legszélén, és hát ő nem bánja azt, hogy megázik. Debreceni védelemben annyi változás történt Hoffmann becserélésével, hogy Hoffmann lett a jobboldali belső védő. Ő átvette tehát Mehiasz helyét, a venezuelai pedig kihúzódott a jobboldalra, Terca helyére. Újabb csere, Adinani érkezik, a madagaszkári játékos a Debrecenbe, Szendrei Ákos helyére. Brian Adinani szerzett már gólt, meg nem adott gólt a Vasas ellen. Ugye az nagyon kaotikus mérkőzés volt abból a szempontból, hogy Debrecen kétszer is betalált a kapuba, de érvénytelenítette mind a két találatot a játékvezető, és kettő gólos vezetését tékozolta el azon a találkozón a Vasassal szemben a Loki. Adinani a második félidőben végül is egy szabad rúgás variációt követően talált a kapuba, de azt a játékvezető, ahogyan említettem, annulálta. Bedobás következik a bal oldalról, az FTC végezheti majd el. 62. perc a találkozón, a debreceni bedobásra várunk. Ne hagyják magukat átverni a labdával Dénes Vilmos. Szerelte őt Nagy Olivér, Ramekers kiemeli onnan a ferencvárosi 16-os környékéről, Kovacevic, oda pattan a labda Liszteseri, Lisztes rösszel érkezett, de ennek ellenére szerelték őt a debreceni hátvédek. Nagy Olivér indítana, Jusufnak nem pontos, ez Guerrero olvasta. Felező vonal közelében Nagy Ádám tovább tolja a labdát, és csak le tudott erre már csapni Lisztes, aki visszatette a hátvéd sorba. Gomez át a bal oldalra gurítja egyenesen Kaduhoz, Zakariasen fordul meg, rávezeti Mehiaszra, Zakariasen váltása, körönpassz Liszteshez, Lisztes beadása 16-osan belülre, Jusuf mellett egyfejes kifelé Guerrerótól Nagy Ádámhoz pattan, Nagy Ádám megfordul, Nagy Olivérhez készít, jön a beadás, Kovacevicnek hosszú és magas, és Lisztes pattan le egy debreceniről, ott van még a 16-os levegőjében, légterében a labda. Les volt már egyébként, itt Kovacevic volt lesen, ezt húzta be a partjelző, úgyhogy minden, ami utána történt, az teljesen felesleges. Jöhet majd kirúgással a Debrecen, méghozzá Plamen Andrejev. Közelítünk a második félidő derekához, helyzetek már vannak mind a két oldalon, de elsősorban az FTC akarata érvényesül. Egy kapufa ugye a debreceni szélsőtől, Dénestől. Ott emelhette a hangját a riporter is, meg nyújtózkodhatott Dibusz is. A labdával megint a hazaiak. Zakariasen fejéről pattan tovább. Kovacevic aztán korbu erőből rúgja ki a bal oldalra. Lisztes zakatol el a labdáért. Lisztes befelé indul. Megint Mehiasszal találkozik. Mehet tovább. Kadu. Jön egy beadás és óriási Andrejev védés. A berobbanó Kovacevic lövését követően Andrejev kitornázza a labdát a bal alsóból. Marad a labda az FTC-nél a jobb oldalon, a váltás Jusuffal és Nagy Olivérrel. Elengedi Zakariasen, és megvan a vezetés az FTC-nek. A mérkőzés 65. percében Marius Korbu már nem hibázza el. Zakariasen dicsérem, mert hát úgy láttam elsőre, hogy ő engedte át a labdát. Nagy Olivér alafonali beadását követően a földön gurította be középre a kapu elé a fiatal jobb hátvéd, és az érkező második hullámban érkező Korbu belőtte a labdát a jobb alsóba. Eddig bírta a nyomást a Debrecen, fokozta a fölényét. A Ferencváros Andrejevnek kellett egy nagyot hárítani a Kovacevic közeli lövésénél. Akkor még megúszta Debrecen, de ugyanebben a támadásban a jobb oldalon megbontotta Debrecen védelmét a Ferencváros. És Nagy Olivér átadását követően, ez egyébként a bajnokságban az első gólpassza Nagy Olivérnek, Marius Corbu eredményes, aki meg a bajnokságban összességében másodjára talál be, az idényben pedig negyedik alkalommal ünnepelhetett gólt. 1-0 az FTC javára, 65. perc, Vukovics László mit szól ehhez?
4: Előtte már óriásit védett Andrejev Kovácsevics közeli kísérleténél, hatalmas bravúr, de sajnos mit sem ért a Debrecennek, mert rá 20 másodperce már debreceni szempontból sajnos. Yusuf gyönyörű labdát adott a mögé kerülő Nagy Olivérnek, aki visszafele játszott. Zakariasen szenzációsan lépte át, és 8 méterről Corbu okosan a jobb alsó sarokba passzolta a labdát. A második félidő játék alapján teljesen megérdemelten vezet a Ferencváros. Ha tudja tartani ezt a nyomást, és nem áll vissza, akkor megnyerheti a mérkőzést. Tehát láttuk az előző meccsen, hogy semmiből talált gólt a Kisvárda, tehát nem szabad abba hibába esni a Fradinak, hogy ráül az eredményre.
1: És nem csak a labdarúgó csapat vezet megérdemelten, ahogy Vukovics László mondta, teljesen megérdemelten. 20 perc játék után Brest Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában 9-13, Grupa Marina, Tóth Béla.
3: Most kiemelném még egyszer Zakariasent, az volt talán az egésznek a kulcsa, hogy ő okosan átlépte azt a Nagy Olivér keresztezést, és hát Corbuig aztán tényleg zavartalanul a környékén nem volt debreceni rúghatott ballal a hálóba. Szabad rúgással következik a Debrecen, amelynek erre reagálnia kell most. A jobb oldalról ez a pontrúgás, Ektogol sorfal, az a 16-oson kívül. Dzsuzsák belővi a 16-oson belülre, oda pattan a labda Báldoni elé, illetve Boskovics elé. Boskovics még a zalafonalon megfordul és középre vezetni a labdát. A játékvezető időközben lestítél, kifelé a szabad rúgás. Boskovicsnak volt ideje az ide-oda pottogó labda után tényleg a zalafonal közelében még meg is fordulnia. Erre azért a ferencvárosi hátvédeknek a folytatásban ügyelni kell, hogy debreceniek körül, illetve a ferencvárosiak körül ne legyen ekkora szabad terület a veszélyzónában. Dibusz Dénes szórakozik most, és bíbelődik ezzel a szabad rúgással. Előbb-utóbb azért ívelhet majd a 35 éves hálóőr. Lepattan a labda aztán Lang Ádámról. Nagy Ádám dobja támadásba Yusufot. Yusuf a jobb oldalon meghozná Guerrero mellett. Ütközik Yusuf, de ez támadó szabálytalanság. A játékvezető tovább a tint, ugye Guerrero felvett a pozíciót, és Yusuf belé vezette a labdát, de időközben Zakariasen visszaszerzi, illetve Kovácsevics, nem is Zakariasen volt az. Adinani tolja tovább Dénesnek, mert hogy most már a Debrecennél a labda. Dénes nagyon megküzdött ezért, végül is estében, de meg tudta tartani a labdát. Dzsuzsák bele az emberbe, Lang Ádám, ő meg felező vonal közelében nem tud ívelni, visszagurítja a bal oldalra, Guerrero, Boskovics, Dénes, már a 16-os környékére vezeti, kiemeli onnan Nagy Olivér, nem tud most ezzel mit kezdeni a Debrecen, pedig már Lang Ádám is szinte a csatársorban, Batik Bence kicsiben játsza meg Langot, Lang ível át a jobb oldalra, Báldani átveszi, Kadu mellett van területe, Báldani középre lövi, Adinani elől a tisztázás, Báldani visszaemeli, külsővel át a bal oldalra, Yusuf zárt vissza és tisztázott, Mehias meg bele lövi a labdát Lisztesbe, mehet tovább, pedig aztán Lisztes és Mehias sok hagyjára mérkőzésen egymásba ütközött. Egy újabb beadás ezúttal Dzsuzsáktól, és ezzel most az FTC megindulhat Kovácsevics indításra, illetve Kovácsevicset indítja Yusuf túlságosan hosszan. Andrejev, Lang fordul. Egyre nagyobb a tempó, most a Debrecennél a labda, és Lang lassítja azért itt a mérkőzés lüktetését, Guerrero. Kinn a bal szélen megjátsza most csapattársát Dénest. Dénes befelé indul, Batik át Mehiashoz. Mehias ki a jobb oldalra, Báldoni. Jó a váltás most a venezuelaival. Már a 16-os magasságában Lisztes Krisztián tanári becsúszó szerelése. Ezzel választott el a labdát, a Mehias majd elszorja. Adinani, Dzsuzsák, Dzsuzsák lő! És mellé pattog! 21-22 méterről ballal lő Dzsuzsák, a jobb alsót kereste, de nem találta el a kaput. Lisztes hibáját követően óriási debreceni egyenlítési lehetőség. Kocsis Dominik érkezik Szohán Báldoni helyére, változtat tehát Gert Remmel, Vukovics László, megint hozzád fordulok, bő 20 perc még a mérkőzésből. Mennyit lendíthet a Debrecen játékán Kocsis Dominik?
4: Kocsis Dominik az egyik legjobb debreceni játékos, egy az egyben nagyon erős. Ha rá tudja vezetni és szembe tud fordulni az emberével, akkor sok bajt okozhat a Ferencvárosnak. Viszont ez az állás, hogy a Fradi vezetni tud, ez nagyon kedvezhet a zöldfehéreknek, mert a Debrecennek előbb-utóbb egyre följebb és följebb kell jönni. Óriási területek fognak nyílni a debreceni védelem mögött, ami a Ferencvárosnak a kedvenc játéka, hogyha kontrázni tud. A Debrecennek vagy tud találni egy gólt a pontrugásból, nagyon erősek Zsuzsák révén, vagy ha nem, akkor az FTC le fogja őket kontrázni.
3: De most FTC támarás, Jusuf emelte volna be Kovacevicnek a védelem mögé, miközben visszaszerzi a labdát a Ferencváros, lisztes lábán szereli őt Batik rövid időre, Kocsisról pattan tovább a kapu felé, de együtt él a játékkal a bolgár kapus és közbelépett. Már egy indítás Boskovicstól át a jobb oldalra Zsuzsáknak. Zsuzsák visszafelé kénytelen vezetni. Félpályán egy váltás, lefordul Boskovics. Ez sem jó, most Kocsis és Boskovics nem értette meg egymást. Ebből végül is profitált az FTC és Kadu. Kadu vissza Gomezhez. A rugott gól óta, Korbu találata óta a Debrecen a kezdeményezőbb, de az FTC-t azért nem nyugtathatja meg összességében ez a vezetés, mert hát idézem most az örökbecsüt, hogy egy gól nem gól. Újabb csere lesz majd az FTC-nél, és ez azért jelzi Borbé Balázs szándékait. Veljko Birmančević, a szerb szélső érkezik majd friss lábakkal, tehát Borbé Balázs is arra törekedne, hogy megrúgja a másodikat az FTC. De a labda most a DVSC-nél. Lang Andrejevhez, a bolgár kapus kint 25 méteren a kapujából. Nem támadják le most a ferencvárosiak a Debrecen labdakjuhozatalát. Zsuzsák visszagurítja Mehiashoz. Mehias vissza egyenesen a kapushoz, Andrejevhez, elkéri Batik. Egyre többször lép vissza a védelem vonalába Batik Bence. 2013, valamint 2018 között volt az FTC játékosa Batik, 31 mérkőzésen játszott a felnőtt együttesben, egyszer be is talált, magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az FTC-vel Batik, aki az utóbbi idényekben már a Debrecent erősíti, 32 esztendős egyébként a belső középpályása a Lokinak, de hát a védelem tengelyében is feltűnhet Batik. Éppen most ő hibázik, az ő talplat suhan át a labda. Bedobás ez a Ferencvárosnak, és egy csere lehetőség a hazaiaknak. Jusufot váltja Veljko Birmančević. Lehozza Jusufot, Árzánit, valamint Bagit, Borbé Balázs, tehát a támadó sorát, a csatár sorát azt már teljes egészében kicserélte Borbé Balázs. Első hazai győzelme lehet ez a bajnokságban az FTC-vel. Mindössze harmadjára játszik egyébként a bajnokságban az Üllői úton a Ferencváros. A Kispest Honvéd elleni mérkőzését elhalasztották. Méghozzá augusztusból a Trabzonspor elleni Európa Liga párharc selejtezős párosítás miatt. Azt a találkozót majd december elején pótolják, akkor egymás után kétszer is megmérkőzik a Kispest Honvéd és a Ferencváros. Itt is, meg a Bosik Arénában is. Bő negyed óra maradt még a mérkőzésből. Vezet az FTC a Debrecennel szemben. A 65. percben Korbu volt eredményes. A labdával most az FTC, a Debrecen tér felén zajlik a játék, de a felezővonal közelében Nagy Olivier gurítja vissza Mariano Gomezhez, Gomez Ramakershez továbbít, az eső továbbra is szakadatlanul zuhog alá az égből. Ehhez most már úgy tűnik, hogy tudnak a játékosok alkalmazkodni, bár ez az indítás a jobb oldalon a ferencvárosi hátvédsorból elméretezett. Kirúgásra következhet majd Andrejev. Némi nyugalom költözött most a játékba, látványosan nem tud mit kezdeni az FTC felállt védelmével a Debrecen, amely most ezekben a pillanatokban még ellenfele térfelére sem tud átjutni. Lang Ádám most előre gurít, de Csimbe adja egyébként is, meg Korbu ott volt. Korbu ki a jobb oldalra, Birmančević beadása, Kovacevic lebólintja, lisztes lövi vissza, külső.

0: maradt a levegőben a labda, Nagy Olivier fedezni, Nagy Olivier megoldja, úgy tűnik Dénes mellett, ha nem is pontos ez az átadás a fiatal jobb hátvédtől, de annyit megoldott, hogy ebből ne legyen debreceni akció. A berobás követően, amit Iziben elvézett Guerrero, a felező vonal közelében a debreceni támadási építés annyira kezdeti fázisában, hogy Lang Ádám Andrejevet is bevonja a játékba. Hoffman figyel már is, tartogatja a labdát, előre nem cipeli, visszagurítja Andrejevhez. Andrejev. Elő van egyébként a támadósorban Adinani, Kocsis, valamint Boskovics is szinte támadósorral, Dénesékkel egy vonalban, de teljesen ötlettelen most a Debrecen játéka. Ki is rúgja a labdát a játéktéren kívülre, Plamen Andrejev a kapus. Laci, megint téged szólítalak, állandó szakértőnket, Vukovics Lászlót, hogy mi indokolja ezt, vagy mi lehet az ok annak, hogy a Debrecen támadásban ezen a mérkőzésen teljesen hatástalan?
1: A debreceniek rendkívül félnek attól, hogy a középpályán ne veszítsenek labdát, mert tudják, hogy a Ferencváros legnagyobb ereje a kontrába van, meg tudják kontrázni őket pillanat alatt. A Debrecen esélyét én egyben látom, hogy szabadrugás vagy szöglet után egy dzsudzsákféle beadás, vagy egy lepattanó labda, vagy esetleg egy kocsis villanás, mert igazán nem tudnak rendes támadást, tehát kialakított támadást vezetni. A Ferencváros uralja a mérkőzés, de hát ahogy te is mondtad, meg az előző meccsen, meg rengetegszer láttuk a futballba, egy gól nem gól, tehát rá kéne rúgni a Fradinak a másodikat, mert egyet mindig lehet találni.
2: És mielőtt megyünk vissza a Grupa Arénába, fél ideje eredménye női kézilabda bajnokok ligájában, Brest-Bretagne FTC Toyota Kovács 15-17, 2 góllal vezet a magyar csapat. A folytatás Tóth Bélától a Grupa Arénából.
0: 78. perc, a labdarúgó NB1-ben FTC Debrecen továbbra is 1-0, Korbu a 65. percben ballal volt eredményes. A labdával most a DVSC szabadrúgás következik, azonnal sprintel előre Adinani, Dénes is, de nem tudják gyorsan elvégezni ezt a pontrúgást a debreceniek. És bár említette Vukovics László a pontrúgásokat, de itt volt 5 szöglet az első félidőben a Debrecennek, második félidőben egyébként nem volt még sorok rúgása a vendégeknek, de egyikből sem sikerült veszélyt kialakítani, és Csucsák szabadrúgásaiból sem. Adinani átnyesi most a bal oldalra, Dénes indulott befelé, Dénes rávezeti a védőkre, aztán laposan tisztáztak végül, de mindezt megerőzte Dénes centerezése. Kivágták a labdát az FCC védők, és jöhet bedobással Guerrero, Hoffman. Ő is a bal oldal felé vezeti a labdát. Guerrero begurítja középre, Dzsudzsák. Ő meg elvéti, ebből most kontrázhat az FTC. 3-2 ellen, Lisztes cipeli, ott van Kovacevics, Lisztes befelé a csel, Langról lepattan, és akkor ez így Hanvába holt kísérlet. Ráadásul lest jelez a játékvezető. Ebben sokkal-sokkal több volt. Dzsudzsák úgy veszítette el a labdát az FTC térfelén, hogy egy ember volt hátul a mezőnyből, csapattárs Lang Ádám, és ebből indulhatott 3-2-ben az FTC, de Lisztes valahogy ezt az egészet elügyetlenkedte. Szépen megfordul Dénes most, Dénes kapu felé vezeti, Dénes lő, Dibusz véd, a kipattanó pedig az FTC-é. Zakariasen emeli oda Lisztershez. Elől Kovacevic várja a szöktetést, ki is ugrott volna, de ez túlságosan hosszú. Lang éri el a labdát, és Borbé Balázs azért tárja szét a karjait, és jelez Kovacevic felé, hogy elégedetlen, mert Kovacevic megállt, nem sprintel tovább, látva azt, hogy ez egy picit hosszú és jobb helyzetben van Lang. Borbé, mármint a szakvezető, azért sokkal nagyobb elánt és belefektetett energiát vár el egy becserélt játékostól. Valahogy valóban nem buzog a bizonyítási kedv Franko Kovacevicben, aki hát mintha a combját tapogatná. Oda-oda érkezik a kispadhoz a melegítésből. Nem tudom, hogy itt Kovacevic, aki megint oda kap a jobb combjához, valóban bele sérült volna ebbe a sprintbe. Igen, most leül Kovacevic. Hát akkor ez így nagyon rövid, tényleg kérész életű játék volt a szlovéntól, illetve horváttól. Jöhet majd a csere, és hát nézem itt az opciókat a kispadon. Csatár már nem nagyon van. És hát oda-oda úgy vetkőzik, hogy ő egyértelműen érkezik majd Kovacevic helyére. Így is van, tehát itt most ez egy érdekes, talán szerkezeti változást is eredményező csere. Kényszerből, megsérülés

0: Sérül tehát Franko Kovacevic, a helyén Callum Audauda nem sok játék lehetőséget kapott, így aztán a ferencvárosi támadó. Debreceni bedobás következik a bal oldalról, a 16-os mellől. Nagy Olivier fejelikig Verero tacsát, Zsuzsák visszaemeli az 5-ös környéki. Radinani lő bele az emberbe. Tisztáznak most az FTC játékosai. Lang kapásból visszaemeli, ez így akkor kirúgás. Jöhet majd tehát a Ferencváros, méghozzá egészen mélyről a saját kapujától, és itt rendezgetve az FTC cseréjét a saját jegyzeteimen. Három játék megszakítás már felhasznált a négy változtatáshoz. Borbély Balázs szakvezető, úgyhogy nem maradt már lehetősége belenyúlni a mérkőzésbe az FTC vezetőedzőjének. Kocsis elől rúgja el a labdát, Ramakers. Lang hova kerül a félpályán, Nagy Ádám visszaemelt a levegőbe, talán feleslegesen, kézre pattan, Birmancevic kapott bele, játékvezető jelezés, hogy szabad rúgása következik a DVSC a bal oldalról, de a félpályán jár csupán a Loki. A labdával Lang Ádám. Beléptünk a mérkőzés utolsó 10 percébe. 82. perc, FTC, DVSC 1-0 korbugoljával. Jön előre a Debrecen az egyenlítésért, de teljesen hatástalan a vendégek játéka. Kovacevic pedig végül is szűk fél órát volt a pályán, annál kevesebbet. Az 58. percben cserélte be őt Borbély Balázs, és oda-oda érkezett a helyére a 81. percben, úgyhogy alig több mint 20 perc, ami jutott osztály részül Franko Kovacevicnek. Most egy bedobás jut viszont a Debrecennek. Mehiász hajítja be a ferencvárosi büntető területen belülre, Kadu emeli ki onnan. Ebben a stadionban, ebben a párosításban tavaly decemberben Bárány Donát góljával 1-0-ra nyert a vendégegyüttes. Debrecenben pedig rendre a Ferencváros a jobb az utóbbi mérkőzéseken. Dénes tör a 16-oson belülre, miközben Nagy Olivier fekszik a gyepen. Ezzel most nem foglalkoznak a vendégek. Megállítja a játékot Berke Balázs. Jöhet majd egy szabad rúgás, vagy hát előbb az kellene, hogy Nagy Olivier fölkeljen a gyepről. A labda a Ferencvárosi. Jön a játék, Vukovic László, megint hozzád fordulok. A végjátékra most már ráfordulva, továbbra sincsen a mérkőzésben benne a debreceni gól, de ahogy látod, hogy a korábban említett debreceni pontrugások elmaradoznak, mi lehet itt az utolsó perceknek a kulcs kérdése, hogy látod, hogy hogyan alakul a végjáték.
1: Ameddig csak egy gól a Ferencváros előnye, hiába játszik jobban a Fradi, addig bármi benne van a levegőbe, tehát gól találni tényleg lehet bármiből, pláne ilyen csúszós talajon, egy távoli lövés, egy megpattanó, elcsúszik egy védő. Tehát a Debrecen ebbe bízhat, mert a mai játékában nem igazán volt benne a gól, de szintén csak a Vasas Kisvárda meccshez tudok visszakanyarodni, a Kisvárda játékában se volt benne a gól, és a végén találtak egyet. Itt a Fradinak meg kell rúgni a másodikat, mert Debrecen most már nagyon ki fog jönni, ott vannak a gyors csatárai, most avval, hogy lejött ugye Kovacevic megsérült, Lisztes lett a előretolték, és oda-oda a bal oldalra jött be. A Fradi nem csak a védekezéssel fog foglalkozni, hanem megpróbálja megrúgni a második gólt.
0: Elfejeli most a labdát Ramakers. Nagy Olivier, bár nem kellett tápolni, de meg kellett miatta szakítani a játékot. Ő a játéktéren kívül, tehát létszám hátrányban az FTC, akkor amikor támad a Debrecen, egy beadás most Mehiásztól Batik elől fejelik ki a 16-oson kívülre. Boskovic, ezért a függ szó, hogy Nagy Olivier még a játéktéren kívül, ilyenkor egy percet kell a partvonalon túl várakozni. Zsuzsák a bal oldalra gurít, Guerrero, de ezt most a Debrecen nem tudja kihasználni, még át sem tudja vinni a labdát, most Lang az ellenfél tér felére, a kapu közelébe meg nem jutnak a vendégek. Hoffman cipeli, egy keresztlabda bal oldalra, még éppen, hogy bent tartja Dénes, Guerrero, jön a beadás ballal a kapu elé, Gomez fejeli ki, a túloldalon Kocsis begyűjti, Kocsis, Mehiász átemeli a védőjét, egy lövés, mellé pattog. Ebben meg nem tolt bele Dibusz. Mehiasz, tehát az előre húzódó hátvéd tud veszélyeztetni, azért ez is jelzi, azt hiszem, hogy a debreceni csatársornak ezen a mérkőzése milyen a mutatott teljesítménye. Mehiasz végül is egy esernyő csellel, bár nem volt teljesen tudatos, és ilyen időben el is el, de átemelte a védőjét, és aztán lőtt, de a földre lőtte le a labdát, és a pattogós lövés ez mellé pattogott, anélkül, ha Dibusz hozzáért volna. Kirúgás, azt követően a fial pályán a játék. Lisztesú nagyon magasra emelte a lábát, Mehiasz találta el, szerencsére nem a fején a venezuelait, hanem inkább a vállán. Lisztes viszont Kovacsevicsel szemben nagy bizonyítási kedvel szállt a mérkőzésbe, egyelőre viszont sok hasznot nem hajt csapata javára. 86. perc vége már a találkozón, egre fogy az ideje a Lokinak. Jön egy ével és Hoffmantól, lecsúsztatja Batik, Adinani elől meg kivágja Gomez. Visszafejeli a labdát Lang, megint a ferencvárosi büntetőterület környékére. Langig visszajut a labda, sőt a kapusig Andrejevig. Gert Remmel is már talpon. Rá is hullik az égi áldás, csak úgy, mint Borbé Balázsra. A ferencvárosi szakvezető már bőrigázott a technikai zóna szélén. Gert Remmelen azért mindez nem látszik. És van idő mindezt részletezni, mert a Debrecen a saját tér felén járatja a labdát. Három játékos, Lang, Dzsuzsák, valamint Andrejev. Jön segíteni Hoffman is, a ferencváros meg feljebb lép. Ilyenkor Lisztes, Zakariassen és égtére is oda-oda zavarja valamelyest a labda kihozatalt. Lisztes kap egy ívelést a bal oldalon, és bent tartja a labdát. Zárkozik mellette oda-oda, Lisztes befelé vezeti a kapu elé, a 16-oson belőre tört volna, Hoffman megállította, Dzsuzsák, ő meg nem tudja csapattárshoz, Déneshez juttatni. Nagy Olivier olvassa a szándékot és helyezkedett kiválóan. Majd kirobban a bőréből Borbély Balázs, aki éppen most Lisztes megmozdulása miatt méltatlankodik. A jobb oldalon Nagy Olivier, jön egy beanás. Egy fejes Lisztes lebólintjott a 16-oson belül, van érkező oda-oda, még egy keresztezés, erőből lőtte középre az ír, ebből nem lesz helyzet, nem lesz lövés. Nagy Ádám a felszabadító rúgás követően vissza, Korbu, jó a csel, Korbu! Előle tisztáznak. Megcsinált kettő cselt ott a debreceni védők sűrűjében úgy Korbu, hogy végül is lövő helyzetig is elmasírozhatott volna, csak elválasztották a labdától a végén. Gomez meg kap egy sárga lapot, mert megrúgta Adinánit. 2 perc maradt még a mérkőzés rendes játék idejéből. Sárga lapot pedig el lehet könyvelni Mariano Gomez neve mellé. 88. perc eseménye mindez. Borbély Balázs reklamál Hanyec Bencénél. Régen láttam már a ferencváros szakvezetőjét ennyire heves vérmérsékletűnek. Azért rá ez nem jellemző, hogy ennyire beleélni magát egy-egy mérkőzésbe. Most egy ívelés Dzsuzsáktól a felezővonal közeléből a 16-os környékére. Ezt is könnyűszerrel hárítják az FTC hátvérek, és ebből lehetett volna még indítani, de túlságosan mély ez a szöktetési kísérlet. Andrejev pedig azonnal odagurítja Dzsuzsákhoz. Dzsuzsákivel, hát tényleg itt most rugd és fuss, nagyjából ez a játékelve a Debrecennek. Hoffman odafejeli Kocsishoz. Kocsis kicsiben Adinaninak nem tudja precízen oda tállalni a labdát, és így visszakerül, vagy hát oda csorog a labda Dibuszhoz, aki a maga rutinjával rá is fekszik az elé csorgó labdára. Dibusz hajítja ki aztán ballal a jobb oldalra Nagy Olivérhez. Nagy Olivér most hibázik, elveszíti a labdát. Dénes fordulhatott a Debrecen, Dénes meghúzza az alapvonal felé, és Nagy Ádám kellemetlenkedett ott végig Dénes Vilmos mellett, és annyit el tudott érni a ferencvárosi középpályás, hogy szereljen. A bedobás követően jön a Debrecen. Utolsó perc a rendes játékidőben. 1-0-ra vezet a ferencváros hazai pályán a Debrecennel szemben Korbugoljával. A labdával most viszont a vendégegyüttes Dénes Batik átadását követően a felezővonal közelében Lang mutatja magát Mehiasz. Elől van mindenki a mezőnyjátékosok közül, aki nem hátvér. Dzsuzsák ott valahol a senki földjén elsősorban most áll. A labda ugyanis Kocsisnál. Kocsis meghúzza a jobb oldalon egy centerezés laposan. Felpattan, végül is Hoffman annyit elér, hogy jöhet a mérkőzés 6. debreceni szöglete. Letelt a rendes játékidő, a hosszabbítás 2 perc. Ennyi ideje maradt a Debrecennek arra, hogy valahogy kicsikarja az egyenlítést. Egyértelműen fölényben most a Debrecen az utolsó percekben. Jön a szöglet a jobb oldalról, Zsuzsák kapu elé, kifejelik a kapu torkából a ferencvárosi hátvédek. Némi tüntetés azt illetően, hogy Berke Balázs itt újabb szögletet rendel el, de ezzel alig ha lehet őt meggyőzni. Előre megy Andrejev, a bolgár kapusa is a Debrecennek ennél a szögletnél. Mindent egylapra feltéve tehát a Debrecen ennél a jobb oldali sarokrúgásnál. A hosszabbítás első fele lassan el is telik. Elől tehát a debreceni kapus is. Zsuzsákével a rövid sarokra egy fejes, ott csorog a labda, Andrejev lőtte rá, de lepattan egy ferencvárosiról. A debreceniek meg vannak győződve, hogy kézről Hoffmann annyit tud tisztázni a félpályán, hogy ebből ne legyen ferencvárosi gól. Marad a labda Debrecennél, Hoffmann vissza, hát hova emelte, ott nincsen senki. A bal oldalra emelte az osztrák, ott viszont nem volt csapattárs, sőt, ferencvárosi sem, úgyhogy lehet a mérkőzés érdemi részének ez a vége, miközben a VAR vizsgálódik az előző esetnél, lehetséges büntetőt néznek a VAR kocsiban Csonka Bencéjék, ő a főnök, dr. Csonka a VAR kocsiban is nézi ezt az előző esetet, hogy vajon ferencvárosi kezet érintette a labda Adineni, valamint Andrejev kísérleténél. Vukovic László mit látott ebből?
1: Érintett kezet a labda, csak itt azt fogja vizsgálni a játékvezető, hogy mozdult-e a kéz a labda felé, vagy sem. Szerintem hát nagyon határeset, meg is állt a játék, hát ezt több kamerázásból meg fogják nézni. Nekünk itt egy állt rendelkezésünkre. Hát ez az utolsó esélye a Debrecennek, vagy megkapja a büntetőt, és abból lehetősége nyílik egyenlíteni, vagy megnyeri a Ferencváros, hát most ezt a VAR-szoba fogja eldönteni. Én sajnos csak egy kamerállást láttam, abból nem látom egyértelműen.
0: Egyelőre nem hívták ki Berke Balázst, tehát az is segíthet akár itt a mérkőzés további folyamának alakulásában, hogy kihívják a játékvezetőt, már pedig most ebben a pillanatban mindez megtörténik. Csonka Bencék a varkocsiban egyedül nem tudnak dönteni, kihívják Berke Balázst is, most már saját szemével győződhet meg a játékvezető arról, hogy mi itt a helyes ítélet. Laci, megint téged szólítalak, hát ha rendelkezésre áll már több visszajátszás, hogy itt volt a szándékos kezezés, miközben a 11-es pontot megpróbálják Rámekerszék valahogy eltüntetni. Erre azért még példát nem láttam. Laci, tiéd a szó.
1: Igen, most látok több kamerálást. Nem volt teljesen leszorítva a keze a teste mellett, egy kicsit arrébb volt, és ha a játékvezetőt kihívja a VAR, akkor nagy valószínűséggel fordított ítélet fog születni, mint a pályán. Tehát azt gondolom, hogy meg fogja adni a büntetőt. És meg...
0: Így van, büntető. Berke Balázs büntetőt ítél a Debrecennek. A mérkőzés hosszabbításában, az én órám szerint ez már a 93.-94. perc eseménye. Büntetőhöz jut a Debrecenek kezezést követően a VAR közbeszólásával. Adineni közben a földre került, ott némi kisebb perpatvar alakult ki a 11-es pont környékén. Kocsis szökkent oda azonnal, hogy a 11-es pont környékét valahogy a saját testével fedezze. Ezen a csúszós talajon, ugye esik az eső a második félidő egészében, a 11-es pont környékén Zsuzsáknak, aki természetesen magára vállalja a felelősséget, ő fog elvégezni a büntetőt, mert nem könnyű majd megtámaszkodni és valahogy elrúgni ballal. Kaput eltalált kísérlete nem volt a teljes második félidőben a Debrecennek, egy kapufája Dénesnek volt. Most óriási egyenlítési lehetőség előtt a DVSC, most már a mérkőzés 94. percében. Labdával tehát Zsuzsák Balázs, vele szemben Dibusz Dénes. Ferencvárosi 1-0-ás vezetésnél Zsuzsák belövi a bal alsóba, egyenlít a Debrecen. Aztán kirohan a debreceni szurkoló tábor elé a csapatkapitány, úgy ünnepelnek a lokisták. Egyenlít a mérkőzés 95. percében Zsuzsák Balázs 11-es góljával a DVSC. Érezte az irányt Dibusz Dénes, a bal alsó sarok irányába vetődött az FTC kapusa, de ezt az erőteljes lopos lövést nem tudta hárítani. Zsuzsák Balázs idénybeli 4. góljával tehát egyenlő az állás az üllőjuton. FTC DVSC 1-1. Megadom a szót neked, Laci, tudj reagálni erre a 11-esre, mert Zsuzsák még egyelőre csupán ünnepel.
1: Igen, és pontrugásból lett ugye a gól, a följött a kapus Andrejev a szögletnél, és ő harcolta ki a 11-es, az ő testéről pattant a Fradi kapuja felé, ami Lisztes kezét érintette, a varozás után befújták a 11-est, ami Zsuzsák gólra váltott. Hát ugyanaz a mérkőzés, mint a Vasas Kisvárda, hogy a Vasas rengeteg helyzete volt, nem zárta le meccset, itt a Fradinak ugyanaz, második félidőben nem zárta le meccset, és a végén kézilabda nyelven szólva időn túli pontrugása 11-essel egyenlít a Debrecen, és el fog vinni így egy pontot a Grupa Marénából.
0: Kérdés mindez, hogy ez megérdemelt egy pont, mert kiemelem megint csak, ez az első kaput eltalált kísérlete a Debrecennek, úgyhogy Isten igazából a második fél időben egy kapufája volt ugye Dénes révén a Lokinak, meg Dibusznak talán egyszer kellett védenie, de óriási helyzetei nem voltak a vendégegyüttesnek. Míg zajlik a játék, Berke engedi a játékot. Ramakersnél már lassan a 97. perc kezdődik a mérkőzésen. Dibusz, ő még előre ível, mindenki elől, aki Ferencvárosi. Még egy csúsztatás Gomeztől. Sikerül valahogy Mehiasznak megelőzni a Adaudát. A labda az FTC-é. Borbé alig tudja Mehiasz mellett továbbadni a labdát a bedobáshoz játékosának. A Gomez leviszi a sarokba, kiharcolna egy szögletet. Na hova gurul, kiről gurul ki a labda? Berge Balázs salamoni döntést hoz. Lefújja a mérkőzést. Nem akarja megállapítani, hogy ez szöglete vagy kirugás. Inkább lefújja a mérkőzést. Így aztán döntetlen. De hát, hogy itt hogyan alakult ez a mérkőzés, és hogyan lett ebből döntetlen, arról majd beszélnek természetesen a következő napokban. Végül is a veretlen sorozatát tovább nyújtja az FTC, de továbbra is várni kell Borbély Balázs első hazai győzelmére a Ferencváros kispadján a magyar bajnokságban. A hosszabbítás 5. percében csikarta ki a döntetlent a DVSC, Ferencváros Debrecen 1-1. Első hazai győzelmére tört az FTC a bajnokságban, Borbé Balázs vezetésével ezidáig a Vasas és az Újpest vendégjátékán is döntetlent ért el a Magyar Kupa győztes a bajnokságban. Az első félidő nagyjából eseménytelenül telt, az első 20-25 percben a Debrecen volt kezdeményezőbb, viszont nem sikerült megtornáztatni egyszer sem Dibusz Dénest, még a túloldalon Korbu átlövése, Árzáni szabadrúgása, valamint Jusuf tekerése jelezte, hogy az FTC is szeretne gólt szerezni ezen a találkozón. A második félidő viszont annál inkább élvezhető mérkőzést hozott, sőt a szakadó eső is áztatta a gyepet a második félidő szinte teljes egészében. A Debrecen előtt adódott lehetőség az első 10 percet követően, Dénes Vilmos a baloldalról lépett be, a kapufát találta el, ezt megelőzte egyébként a debreceni kapus Andrejev két védése is. A 65. percben megszületett az első gól, Nagy Olivier kapott labdát a jobb oldalon Jusuftól, az ő lapos centerezését Zakariasen okosan átlépte, és az érkező Korbu 10 méterről ballal lőtt a jobb alsó sarokba. Ezzel vezetett tehát a Ferencváros a mérkőzés 65. percében. Ezt megelőzően egyébként Kovacevic közeli lövésénél Andrejevnek kellett egy óriásit hárítania. Ezt követően az FTC elsősorban kontrákra rendezkedett be, a Debrecen pedig jött előre többnyire ötlettelenül, és végül a debreceni próbálkozásokat egy 11-es jutalmazta a mérkőzés hosszabbításában. Szögletet követően valahogy az előre húzódó Andrejev lövését követően Lisztes kezén pattant a labda, varvizsgálatot követően a játékvezető büntetőt ítélt a Debrecen javára, és ezt a 95. percben Zsuzsák értékesítette, a debreceni csapatkapitány ballal lőtt a balalsó sarokba, a Dibusz érezte az irányt, de hárítani nem tudott. 1-1 tehát a mérkőzés végeredménye, elvisz egy pontot a DVSC az üllői útról, az FTC veretlen sorozata immáron 14 mérkőzés számlál, de a bajnokságban egymás után két döntetlen az FTC teljesítménye. Még egyszer a végeredmény, Ferencváros Debrecen 1-1. A szakadó esőben Tóth Béla búcsúzik a Grupa Marénából.
2: Köszönjük szépen Bélának, Bukovics Lászlóra nézek. Ugyanazt tudjuk elmondani, mint ami történt 2,5 órával ezelőtt a Vasas Kisvárda mérkőzése. Hihetetlen, hogy egy az egyben a forgatókönyv egyik és a másik meccsen is teljesen egyforma és másolja magát. Összességében milyen volt ez a meccs, jogos a reális a pontosztozkodás?
1: Nem, hát a pontozásos sportág lenne, akkor a második félidő alapján a Ferencváros biztosan nyerte volna a találkozót, de hát tudjuk, hogy a fociba a labdabirtoklás lehet akár 80% egy csapatnak, a kihagyja a helyzeteket, az ellenfél egyből egy helyzetből gólt talál, akkor meg is nyerheti 1-0 a mérkőzést. A Ferencvárosnál inkább abban látom azt, hogy nem nyerte meg ezt a találkozót, hogy az első félidőt nem úgy kezdte, mint a másodikat. Ha ez a kezdés, a második félidő kezdés az első félidőben lett volna, akkor biztos vagyok benne, hogy megnyeri a mérkőzést a Fradi, mert sokkal hamarabb elfárad a Debrecen, ennyi helyzetet kidolgoz, és hát most egy evidencia, hogy minél több helyzetet dolgozol ki, minél több nagy helyzetet, annál nagyobb valószínűséget találsz be. A második félidőben a Fradi ezt megcsinálta, igaz, hogy nem jó százalékban használta ki a helyzeteit. A Debrecennek egy kapufája volt a második félidőben, talán az egész mérkőzésen egy-két eltalált lövése volt, ami helyzetet jelentett. A Fradi magának köszönheti ezt, hogy nem nyerte meg ezt a mérkőzést.
2: Ezt már bocsánat, közben szólok, ez olyan, mintha visszarepültünk volna az időben és az előző bajnokságban beszélgetnénk, holott a paksi mérkőzés után azért sok minden változott, tehát hogy azért hozzáállásban, egy csomó mindenben Borbé Balázs alakított pozitív irányba a dolgokon, de most mégiscsak, ugye, ahogy Béla is mondta, a legutóbbi két meccs döntetlen, ráadásul hazai pályán a Grupa Arénában továbbra sincs győzelme a Fradinak, ami meg egészen hihetetlennek tűnik nekem.
1: Hát igen, és ha már csatoltál a tavalyi bajnokságra, 5 vereséget szenvedett a Fradi a Grupa Arénában, ami rendkívül sok, és tulajdonképpen ez került tavaly a bajnoki címébe, ezen mindenképp változtatni kell. Hát ezen van a Ferencváros, azt is említettük már, hogy a Fradi legnagyobb erénye a kontratámadás. Ugye a nemzetközi szintéren azért tud sokszor hatékonyabb lenni a Ferencváros, mert több területe van, jó helyen szerzett labdákkal nagyon könnyen a ellenfél védelme mögé tud kerülni, és abból tud ő könnyebben gólokat elérni. A felállt védelemmel sokszor meggyűlik a baja a Ferencvárosnak, és az örök törvénye a futballnak, ha nem zársz rá egy mérkőzést, büntet a foci, és most itt az előbb már említettem ezt a kézlabdahasonlatot, itt egy majdnem egy időn túli 11-esre egyet, egy Zsuzsák, igaz, hogy volt, utána még 2 percet engedte a játékot Berke Balázs, de a gól érdekessége, hogy a kapust előre hívta a Debrecen a szögletnél, és ő róla pattant úgy lisztes kezére a labda, amiből 11-es lett, de ezt csak körbejárhatjuk 1000 oldalról. A Ferencváros, hogyha a helyzeteinek csak a harmadát kihasználja, akkor maga biztosan nyerte volna a mérkőzés.
2: Hát ha már kézilabdás hasonlatot említettél, egy pillanatra megszakítjuk itt most a Fradi Debrecen meccs elemzését. 10 perc ugyanis eltelt a második félidőből Franciaországban. Brest-Bretagne FTC Toyota Kovács 22-22. Clarisse Mairo egyenlített másodpercekkel ezelőtt. Tehát a felállt fal elleni játék, amit említettél a fociban, az most alapvetően problémát jelent a Fradi számára. Amilyen jó volt a kezdés, ugye 9-3-ra is, emlékeim szerint azt hiszem 9-3-ra is vezettek az ezúttal egyébként tiszta feketében játszó zöldfehérek. Szóval annyira döcög most a játék itt a második félidő elején. Ebben a pillanatban például eladja a labdát a Fradi, és a Brest a vezetésért támadhat. Na vissza akkor a Fradi Debrecenhez, Zsuzsák klasszisa, illetve Zsuzsák Balázsról egy kicsit azért beszéljünk. Azon azt néztük, hogy azért a végén nem erőtől csattanva vagy duzzadva volt ott a pályán, de hát látod, amikor a legfontosabb, akkor mégiscsak értékesítette a 11-est.
1: Igen, mert Gert Remmel tisztában van avval, hogy Zsuzsák Balázsnak olyan ballába van, hogy a mai napig ő a legjobb rugó játékos az NB1-be, és pontosan erre várt a Debrecen, hogy adódik egy szöglet, egy szabadrugás, vagy a végén akár a 11-es, hogy abból van a legnagyobb esélye a Debrecennek, pláne a mai napon, amikor igazi helyzetet nem tudott kidolgozni, nem játszottak jól előre fel a debreceniek, és Zsuzsák Balázs hiába a 40. évébe van, visszament már a végén, egész a védelembe kérte a labdákat, elfáradt a végére, de végül is kulcsmomentum volt az a szöglet, amit ő rúgott be, abból lett a kavarodás, a 11-es, az gólra váltotta egy olyan kiélezett helyzetbe, amikor ha kihagyja, akkor kikapnak, tehát azért rúgta a büntetőt, hogy ponttal távozzon a Debrecen. Ez igazán a Debrecennek nagy lökést adhat, a Fradinak meg ezek nagyon fájó, elvesztett 2 pontok, mert ez nem szerzett 1 pont, hanem ez elvesztett 2 pont, és az előző meccset is ide vetted, akkor ez már elvesztett 4 pont.
2: Na hát, Laci, szusszanjunk egy picit, javaslom neked is, mert hogy jön még egy harmadik mérkőzés a mai napon. Sportfogadóknak javaslom, hogy érdekes megpróbálni a félidő 0-0 vége 1-1-es kombinációt. A mai 2 alapján nem elképzelhetetlen, hogy 3 a magyar igazság. Na most egy picit szusszanunk és hangerőt fel, mert hogy jön a Faithless slágere, I Can't Get No Sleep, azaz az Insomnia itt a folytatásban.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Pontot veszített a Győr a női kézi BL-ben. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Többfelé számíthatunk esőre. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Ferencváros a DVSC-vel a labdarúgó OTP Bankligában. A Debrecen a 95. percben 11-esből egyenlített. A kör nyitó meccsén Vasas Kisvárda 1-1. 19 óra 30 perctől a Paks az MTK-t fogadja. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. Az ágyúsok egymás utáni 8. bajnokiukat nyerték meg a Leeds ellen. A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó bajnokságban. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin hazai pályán 1-0-ás győzelmet aratott az újonc Elversberg felett. A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, majd a 92. percben cserélték le. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszott a címvédő francia Metz együttesével a női kézilabda bajnokok ligájának csoportkörében. A két csapat 15. egymás elleni mérkőzésén 10 győri és 4 meccsi siker után először született döntetlen. Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprint futamot is megnyerő, 4-szeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a 3. start helyet csapattársa, a 7-szeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Ez szerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csőd helyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből 2 hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött hulladékot szétválogatták és elszállították. A Duna megtisztítását később folytatják.
0: Közlekedés.
1: Új terelést építettek ki az M7-esen az Érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon burkolatfelújítás miatt lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométer között. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sok felé számíthatunk tartós esőzésre. Többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 19 óra 12 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es szingapúri nagydíj időmérőjén. A holland versenyző pályafutása 50. rajt elsőségét jegyezve végzett az élen, megelőzve a Ferrari kettősét, Charles Leclerc-t, illetve Lewis Hamilton-t. Leclerc 54, Hamilton 123 ezreddel maradt el a Red Bullos versenyzőtől. Jöjjenek a részletek Zsoldos Barnától, a Nemzeti Sport szakírójától, akit Szabó Bence kérdezett.
4: Érdekesen alakult ez a nap, ugye a tervezett rajt időpontja előtt szakadt le az eső Szingapúrban, és valóban bizonyos részein a pályán annyira állt a víz, hogy a versenyirányítás nem tartotta biztonságosnak elengedni a mezőny, túl nagy lett volna a vízpermet, és más szakaszain viszont nagyon szépen felszáradt az aszfalt. Én azt gondolom, hogy összességében nézve, hogy milyen nagy halasztásokat láthattunk már bizonyos helyszíneken az elmúlt években, még megúsztuk ennyivel, hogy csak fél órát kellett várni, és így az intermédiát gumikon álló rajttal el tudott indulni a mezőny. A pole pozícióból rajtoló Verstappen Malajziához hasonlóan megint beragadt, úgyhogy a mellőtte induló George Russell ragadta magához a kezdeményezést, ő állt az érre. Viszont egy szokatlan hibával már a második körben kiesett, mert egyszerűen ráhajtott egy vizes fehér vonalra és a kerékvetőre, megpördült és falba csúszott, úgyhogy ennek köszönhetően Verstappen visszakapta a vezetést, és onnantól viszont ő már uralta ezt az egész verseny. Ugye folyamatosan száradt fel az aszfalt, és újra meg újra felvetődött, hogy esetleg érdemes lenne slick gumikra váltani, de ez az a helyszín, ahol még úgy is, hogyha esetleg gyorsabb vagy ezeken a száraz pályára alkalmas gumikon, előzni nagyon nehéz, mert a versenyéven kívül még mindig nedves volt a pálya, úgyhogy senki nem is váltott. Viszont a végén volt egy ütközés a McLaren versenyzők között, ők ugye értékes pontot dobtak el maguktól emiatt. Egyébként a kettő között, a verseny eleje és a verseny vége között nem volt olyan sok akció, volt néhány motorhiba, volt néhány ütközés, de az élmezőnyben nem volt különösebb akció. Még az volt egy látványos helycsere, hogy Hamilton előre tört a rajt után a hatodikról egészen a harmadik helyig, és így Russell kiesésével második lett.
5: Igen, ugye a Ferrari-nak is mondhatjuk, hogy jól alakult ez a nap, de majd később belemegyünk az időmérőbe. Minden esetre, ami a rajtokat illeti, ugye említetted az, hogy ezúttal sem alakult valami jól a rajt Verstappen számára. Itt most a Mercinek a különlegességéről van szó alapvetően, amivel ők jobban tudnak indulni?
4: Nem, itt egyértelműen a Red Bull problémájáról van szó. Verstappen a saját elismerése szerint is borzalmasan rajtolt, valami nem stimmel itt a rajt mechanikával a Red Bullnál, ezt láttuk Malajziában is, hogy pozíciókat vesztett, úgyhogy mint holnap ezt mindenképp ki kellene küszöbölni, és hát ebből hasznot húzott Russell, de mint említettem, nem sokáig, mert ugye gyorsan a falba állt, pedig ez egy nagyon jó lehetőség lett volna neki, hogy legalább némileg csökkentse a különbségét Antonellihez képest, azért ezért a sprint futamos győzelemért 8 pont járt volna, és így nem csupán nullázott, egy pozíciót át is engedett így Antonellinek, aki negyedik lett, tehát ez a szombat úgy zárult, hogy 89 pontra nőtt, kettejük között a különbség a bajnokság élén, és ráadásul Russellre egy motorcsere miatt holnap rajtbüntetés vár, csak az utolsó helyről vág neki, úgyhogy nagyon valószínű, hogy vasárnap ez a pontkülönbség még ennél is nagyobbra nő.
3: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakíróját hallottuk az elmúlt percekben. Na és akkor, amiről kevesebb szó esett az elmúlt időszakban, az kézilabda, és már is kapcsolunk Marosán Györgyhöz, aki már nagyon-nagyon várja, hogy elkezdődjön a Szeged mérkőzése, na meg persze természetesen Erdei Márkhoz, ők közvetítik majd a Szeged Sporting férfi BL mérkőzést, de hát itt azért zajlik jelenleg a Brest-Ferencváros találkozó, ami egy 7,5 perccel a mérkőzés vége előtt 2 góllal a Fradinak áll, jelen pillanatban pedig labdát szerez Jesper Jensen együttese. De Gyuri, először a mai első magyar-francia csatáról beszéljünk. Mit szólsz a Győr-Metz mérkőzéshez első körből egy általánosságban?
6: Szia, Kornél, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Én csalódott vagyok, mert én bíztam benne, hogy sikerül visszavágni a Bajnokok Ligája döntőben elszenvedett vereség miatt, és hazai pályán minden okunk meg is volt, hogy bizakodjunk, hogy a Győr sikerül megverje a Metzet, azonban elmaradtak azokban a játékelemekben a kisalföldi zöld-fehérek, amikben a világ legjobbjai, vagy véleményem szerint a világ legjobbjai. Itt gondolok a tranzíciókra, a gyorsjátékra, védekezésből, támadásba való átmenetben. Pontosan ezzel verte meg a Metz a labdaszerzéseivel, illetve a lerohanásaival a Győr, illetve a kapus teljesítmény nagyon messze volt attól a győri oldalon, ami kellett volna a győzelemhez.
3: Ugye nagyon szoros volt az első félidő is már, ott egy utolsó másodperces góllal tudott végül vezetni a Metz, aztán a vége is nem sokon múlott, hogy ne a franciák felé billenjen. Mit lehet ebből a meccsből szerintetek tanulni, és akkor már Márkhoz is dobom egy picit majd a képzeletbeli labdát.
6: Hát tanulni mindenképpen azt, hogy a technikai hibák megbosszulják magukat, és ebből adódó visszarendeződés. Természetesen van olyan technikai hiba, amiből szinte lehetetlen visszarendeződni, viszont jócskán több lerohanás gólt szerzett a Győr ellenfele, mint amennyihez hozzászokhattunk, és ez biztos, hogy javítandó terület, lehet tanulni. És természetesen nem történt katasztrófa, már erről sokszor beszéltünk már, hogy májusban dőlnek el a nagy dolgok, április-májusban. Ennek különösebben nagy jelentősége nem lesz szerintem. Az első két hely valamelyikén tovább fog jutni a Győr, lehet, hogy nem az elsőn, a másodikon, de ez mindenképpen egy intőjel a győrieknek, hogy javulnia kell a játékuknak, illetve a kapus teljesményüknek.
7: Én is köszöntöm a hallgatókat, igen, én is erre szerettem volna kitérni, hogy nyilván nem most osztják a trófeákat, hanem majd inkább a szezon végén, és nem biztos, hogy rossz jönne a Győrnek, hogyha már így szeptember-október környékén kell ilyen kikimeccseket játszani, amelyen azért nem feltétlenül ők az esélyesek, bár nyilván azért hazai pályán az Audi Arénában mindenki azt várja, hogy az Eto'o az összes csapatot megveri, de hát hogyha van egy ilyen jó erőkkel felálló BL címvédő Metz, akkor látjuk, hogy sajnos még a Győr sem mehet biztosra.
3: Nagyon-nagyon kellettek Szemerei Zsófi védései, hogy egyáltalán arról beszélhessünk, hogy most ez a mérkőzés döntetlennel zárult. Hallgassuk meg Szemerei rövid értékelését, a riportert Cseszregi Balázs.
8: Szerintem annak köszönhető, hogy ennyi hiba volt mindkét oldalon, hogy mindkét csapat óriási tempót diktált. Azért az, hogy a félidei eredmény az azért mutatta azt, hogy tényleg milyen tempó volt. Tényleg óriási gratuláció jár a csapatomnak, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy össze tudtuk szedni a védekezést első félidő után, illetve a támadásban is megbeszéltük, hogy miket kell kijavítanunk, mire kell jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy ez csak egy pontra lett elég, de tényleg így is nagyon büszke vagyok, és találkozunk mi még velük, úgyhogy lesz még esélyünk visszavágni.
9: Még a csoportban is, meg remélhetőleg majd még később is találkoztok a Metzzel. Nagyjából azért ez a szezonnak megfelelő volt ez a mérkőzés. Az, hogy a világ két legjobb csapata játszott egymással, az meg talán nem kérdés.
8: Igen, azért tudjuk, hogy azért milyen erős kerete van ennek a Metznek, hiába változásokon estek át. Viszont tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Szerintem ma tényleg nem csak azért volt a Match of the Week ez, mert ezt jelölték ki, hanem tényleg két nagyon erős csapat találkozott. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Egy kicsit keserédes az egész, de büszke vagyok.
3: Az a félidei eredmény, amire az imént hallott Szemerei Zsófi utalt, az 19-20, tehát egy gólos Metzi vezetés. 39 gól egészen pontosan ezen a találkozón. Na, Marosán György, azt folytassuk onnan, ahol Cseszregi Balázs felvetette, hogy ez a két legjobb csapat a mezőnyben a Bajnokok Ligájában?
6: ha kettőt kell, igen, tehát azért nyilván ez nem örülne ennek az SBR-k, hogyha ez hallaná, de én szerintem igen. És hát ugye ne felejtsük el, hogy a Ferencváros is vágyakozik erre a címre, hogy a kettőbe ott legyen, de hát először azért négybe és az MVM Domba, amiről álmodozunk, hogy újra összejöjjön az, hogy ott legyen két magyar csapat a végelszámolásnál a Final Four-ban.
3: Simon Petra 9, Tamara Horecek 7 gólt szerzett eddig, a két gólvágó csatájából a Ferencváros sikerül ki jobban, és 3-mal 30-27-re vezet a Fradi az 57. percben. Mit szólunk ehhez a részeredményhez, urak?
6: Én nagyon boldog vagyok, hiszen a Brest egy top csapat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a világ legjobb játékosa odaigazol, és a következő szezonban Henry Reistad már a Brestet fogja erősíteni. De hogyha már magyar-francia csatákról beszéltünk, ugye a Brest hétközben a Metzel játszott, és a Metz játszott hazai pályán, és kinkeservesen tudott csak a vége előtt pár másodperccel szerzett góllal nyerni a Metz. Tehát ez mutatja a Brestnek az erejét, egy kiváló csapat, és azért az ő otthonukban vezetni az jelzésért értékű. Még nem merem kimondani, hogy nyerni, mert még azért van hátra sok, de én gondolom, hogy óriási esélye van a Fradinak, hogy megnyerje ezt a meccset.
3: 3 perc, 45 másodperc, bocsánat, Márki és Tamara Horácsek óriási zúgó kapufája után a beálló szedi össze a labdát, és ezzel zárkozik 2-re a Brest együttese. Bocsmár, folytasd kérlek.
7: Én azt szerettem volna csak mondani, hogy szerintem az is furcsa azért, hogy a Brestnek a költségvetése, az nagyjából azt mondják ott Franciaországban, hogy kétszer akkora, mint a Metzé. Tehát ebből a szempontból is érdekes, hogy a Metziek viszont akkor mennyivel jobban igazolnak. Most itt nem gondolok Henry Reistadra első körben, mert nyilván ő azért jövőre óriási erősítést fog majd jelenteni a Brestnek, de ki tudja, idén még lehet, hogy akár ez a négy csapat, ez a két francia és ez a két magyar, akár a BL Final Four-ban is összecsaphatnak.
3: Gyönyörű ferencvárosi kombináció végén Kluiber Katrin bődületes átlövés gól. Ez az első Kluiber találat a mérkőzésen, az 57. perc legvégén, a legjobb pillanatban 3 a Fradi előnye. És hát, hogy hogyan igazolnak a Metziek, ugye ezt említette már, hát úgy igazolnak, hogy például magyar játékosokat is foglalkoztatnak. Közülük az egyik sajnos Albek Anna a lelátóról nézte a mai mérkőzést, ő értékeli most a Győr-Metz döntetlent.
10: Mennyire volt nehéz a pályán kívülről nézni ezt a mérkőzést, mert azt gondolom, ez az a mérkőzés, ami mindenki játszani szeretne.
11: Egyértelműen ebből a szempontból nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam segíteni a csapaton, és nagyon idegörlő 60 perc volt, jobban izgultam, mintha játszottam volna, nem is tudom, hogy mikor izgultam ennyire egy kézilabda meccsen, ennyire tényleg, amikor a pályán vagyok, sokkal könnyebb valahogy, szóval így nehéz volt megélni, de szerintem egy nagyon kiegyenlítődött mérkőzés volt, mindig átvette valamelyik csapat a vezetés, szóval ez az X talán ilyen kiegyezés volt, úgy tűnik.
10: Ezt a két legjobb csapatot láttuk egyébként szerinted most a két világ legjobb csapatát a pályán?
11: Én úgy gondolom, hogy játékos keretben mind a kettő nagyon egy szinten van, és igen, azért kijelenthetjük, hogy ez tényleg a legmagasabb szinten játszó csapat.
9: Veled mi újság? Azt tudjuk, hogy január környékén térhetsz vissza, ha minden igaz.
11: Igen, most vagyok 3 hetes, picit több mint 3 hetes, eldobhattam a mankót csütörtökön, szóval ennek nagyon örülök, de még nagyon az elején járok a rehabnak, szóval még sok lépést kell tegyek azért, hogy újra a pályán lehessek.
9: Ezzel a fájdalommal nagyon régóta küzdöttél. Miért most jött a döntés? Tehát, hogy biztatok abban, hogy pihentetés az segít?
11: Hát igazából már igen, ahogy említetted, évek óta szenvedek ezzel, most csúcsosodott ki annyira, hogy már nem tudtam tényleg se a kézilabdapályán, se a magánéletbe ezt tovább húzni.
3: Albek Annát, a Metz magyar válogatott játékosát hallottuk, remélhetőleg mi hamarabb visszatér majd a pályára. És mielőtt mondanám a friss részeredményt, 1-42-vel a Brest-Fradi mérkőzés vége előtt, 7:30-tól 19:30-től jön a mai harmadik labdarúgó NB1-es közvetítésünk. A Paks MTK mérkőzés kezdő csapataiért kapcsolunk a helyszínre Olasz Gergőhöz és Szalai Kristófhoz. Jó estét, urak!
12: Jó estét, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat az NB1 9. fordulójában, az MTK a Paks stadionjába látogat. Villám gyorsan a két kezdőcsapat, a paksi kapuban Gyetván kezd, Kinyik, Vas és Szabó a 3 belsővédő jobbról balra haladva, Győr Györfi a jobboldali szárnyvédő, Sie a baloldali, Windecker, Balog és Pap a megszokott középpályán, ott hárman, a láncban, és Szalai, valamint Haraszti ostromolja majd az MTK kapuját.
13: A vendégeknél pedig Fagyas a kapuban, a négy hátvéd Beriásvili, Ármalász, Radics, balhátvédként Timoteus, két védekező középpályással, Áfel, Pinezics, Máté csapata, Hinora és Kata, a két szűrő, Keresi, Komárom és Zsejkovics a három támadó, elő pedig Gyurek, Gábor rohamozza a paksi kaput, hogyha már ezzel a szóval élte Gergő is. A csapatok hamarosan érkeznek ki a pályára, és lassan elkezdődik a mérkőzés, úgyhogy mi kapcsolunk is vissza a budapesti stúdióba.
3: Kristóf Gergő, köszönjük szépen, 4 perc egészen pontosan a kezdésig, úgyhogy most akkor vissza Marosán Györgyhöz és Erdei Márkhoz, de adós vagyok a részeredménnyel, 25 másodperccel a vége előtt, 5-tel, 33-28-ra vezet a Fradi a Brest vendégeként, ha már Forma 1-es hétvégéje is van most, vagy Forma 1-es futam, és ez majdnem, hogy egy rajtcél győzelem, egy-egy apró pici megingást leszámítva, tényleg egy csodálatos ferencvárosi kezdés, 3-9 az első percek részeredménye, és hát az, hogy a vége előtt 5-tel vezet a Fradi, szerintem a legmerészebb zöldfehér szurkolók sem gondolták, Gyuri.
6: Egyetértek, mert ahogy az előbb is elemeztük, nem akarom ismételni magam, a Brest egy kiváló csapat, és hát hazai pályán ez plusz előnyt jelent. A Ferencváros meglepetésre, ennyire magabiztosan, meg végképp meglepetésre vezet.
3: Márk?
7: Én nagyon-nagyon boldog vagyok most, hogy bemondta ezt az 5 gólt, mert itt azért próbáljuk követni a helyszínen a Ferencvárosnak a meccsét, de pár másodperccel le vagyunk maradva, de örülünk neki nagyon, hogy ennyire jól áll a Fradi. Úgyhogy így, hogy te mondtad ki, hogy közel a végeredmény, és közel a Fradi 2 pontja Brestből, ez fantasztikusan hangzik.
3: Na örülök neki, hogy akkor egy ilyen nagyon komoly kis körkapcsolást tudtunk rittyenteni, ami a női kézilabdát illeti, viszont mégiscsak egy férfi mérkőzés helyszínén vagytok. Nagyon röviden, Márk, arra szeretnélek kérni, egyetlen percben, hol vagytok, milyen mérkőzés következik, és ennek mi a tétje?
7: Itt vagyunk a PIK arénában Szegeden, ami hát azért tudhatják a rutinos kézilabda szerelmesek, hogy egy OTP-ban PIK Szeged mérkőzés jelent. A Bajnokok Ligája harmadik fordulójában a Sporting lesz most a vendég, és úgy apostrofálták ezt a mérkőzést, hogy kék éjszaka Szegeden, hiszen majdnem kereken 30 éve játszotta az első BL meccsét 1996. október 12-én a PIK Szeged, de jó lenne ezt a kis évfordulót azért még boldogabbá tenni egy esetleges győzelem, mert hát nagyon-nagyon kell a két pont az OTP Bank PIK Szegednek, mert ugye egy győzelemre eddig egy vereség jut, és hogyha most sikerülne legyőzni a Sportingot, akkor a csoportnak az első három helyén pont azonossággal 4-4-4 ponttal állna három együttes. Hamarosan megtudjuk, 34 perc múlva jön majd a mérkőzés, addig viszont menjünk vissza a stúdióba.
3: Márknak, Erdei Márknak, illetve állandó kézilabda szakértőnek, Marosán Györgynek köszönöm. Na és akkor urak is kapaszkodhatnak ott a helyszínen. Érnek a meglepetések a férfi bajnokságban. Tatabánya Szigetszent Miklós 5 perccel a vége előtt X, Gyöngyös Neka 5 perccel a vége előtt X, 4 perccel a vége előtt 3 góllal vezet a Dabas a Budai Farkasok vendégeként. Van viszont végeredményem a Női Bajnokok Ligájából ebben a pillanatban hivatalos. Az FTC Toyota Kovács együttese gyakorlatilag végigvezetve 33-28-ra nyert a Brest Bretagne ellen. Egyetlen perc múlva kezdődik a labdarúgó NB1-es mérkőzés, a Paks MTK találkozó Vukovics Lacitól egy nagyon-nagyon rövid felvezetést szeretnék kérni. Félidő 0-0, vége 1-1. Ugye ezt mindenki tudja?
14: Hát ez a Bognár család nagy csatája lesz, ugye a Paks kispadján a vezetőedző, az ellenfélnél most a kispadon kezd a fia. Szerintem egyik csapat sem lenne elégedett a döntetlennel, de a mai forgatókönyve bőven belefér ez, hogy ez így lesz. A Paks meccsén megszoktuk a sok gólt, reméljük ez ma is így lesz.
3: Na, meglátjuk, hogy így lesz vagy sem. Megyünk a helyszínre. Következik tehát a Paks MTK mérkőzés közvetítése Olasz Gergővel és Szalai Kristóffal.
12: A Nemzetek Ligája után visszatért a labdarúgó NB1. Ha a sormintát követni ez a találkozó is, akkor a mai nap alapján 1-1-el kellene végződnie ennek a találkozónak, ahogyan azt a stúdióban is említették, ugye a Vasas Kisvárda és a Ferencváros Debrecen találkozó is 1-1-es döntetlennel ért véget. Itt most indult útjára, 90 perces útjára egészen pontosan. A labda plusz az egy néhány perc hosszabbítás, nyilván majd mindkét félidő elején, vagyis hát végén. A Paks kezdte a találkozót, rögtön felívelte Szabó a labdát, de azt el is veszítette a Paks, úgyhogy bedobással jöhet majd az MTK balhátvédje, Timóteus, ő hajíthatja be a labdát rögtön az első perc közepén. A két kezdőcsapatot már néhány perccel ezelőtt ismertettük, de azért tegyük meg még egyszer a rend kedvéért. Gyetván a kapuban a paksiaknál, Kinyik, Vas és Szabó a három belsővédő, Györfi a jobboldali, míg Sia a baloldali szárnyvédő, Pap, Balog és Vindekker a középpályán egy hármas láncban, Szalai és Haraszti kezd. Na a center pozícióban 3-5-2-es felállással, tehát a Paksa tőle jól megszokott figurával.
13: És akkor a vendégek jöhetnek egy bedobással a félpályával, megegyezően a felező vonalnál, de akkor előtte egy gyors kezdő 11 a vendégek részéről is. Fagyas a kapuban, Beriásvili, Ármalász, Radics és Timoteus a négy hátvéd, Kata és Zsejkovics a két védekező középpályás, Komáromi, Hinora Kerezsi és Jurek Gábor elől az MTK csapatában Pinezics Máté kezdő 11-ében elvesztette ezt a bedobást az MTK, a Paks révén pedig Szabó János próbálja előre hajítani, nem csak próbálja, hanem meg is találja csatárának, Szalainak a fejét, mire kimondom, rossz a megcsúsztatott labda, és már előre vágja. Az MTK Kinyiknek kell szaporázni, ő ezt megteszi, oldalra kicsúsztatja a labdát, MTK partdobással folytatjuk a második percben gól nélküli döntetlen állásnál.
12: Legutóbb 3 hete rendeztek NB1-es fordulót, itt labdarúgásban természetesen, akkor a Győr idegenben legyőzte az MTK-t, egészen pontosan szeptember 20-án, míg a Paks idegenben szintén egy győzelmet aratott, a Kisvárda otthonában nyert 1-0-ra. Most egy hosszú indítás, de jól jön ki Gyetván a kapujából. Érdekes, hogy Kovácsik nagyon magabiztos volt első számú kapusként, most mégis a cserepadon találta magát. Egyelőre nincs arról információnk, hogy kisebb sérüléssel bajlódik-e a paksi kapus. A lényeg, hogy Gyetván Márk a paksiak kapujában most a bal oldalon próbálná meg Sia megverni ellenfelét, de jól védekezett vele szemben Ármalász. Ennek ellenére már is gyorsan behajította Sia a bedobást bal oldalról. Jön is már a centerezése a bedobást követően, sikerül kifejelni. Vas egy távoli próbálkozással lepattan a labda Radics lábáról, és úgy hagyja el a játékteret az alapvonalon túl. Úgyhogy a 3. percben jöhet a mérkőzés első sarokrúgása, amelyet majd a Paks végezhet el, méghozzá a 10-es számban futballozó Haraszti volt, aki kikocogott oda, de hát Balog szokta elvégezni ezeket. Úgy látszik, a baloldali szögleteket Haraszti végzi el. Jön a beadás, sikerül kifejelni, tisztáz az MTK Katarévén, és akkor marad a labda mégis a Paksnál.
13: Szabó János a 16-oson belül nagyon húzza, meg eléri, jobban beadja neki, az a gyengébbik Pap felé, aztán Jurek másodjára is egy jó nagy burkifit rúg a labdába, Komárominak nagy nehezen, de sikerül levennie, ő még előrébb rúgja, ne legyen ott a saját tér felén, vallotta ezt az MTK-nak a középpályása. Egy nagyon pontatlan passz, talán az az MTK vezetőedzőjének, Pinezics Máténak lett volna jó átadás, Komáromi nem is tudta elérni, paksi bedobással folytatjuk. Ugye van itt két válogatott játékos a pályán, Jurek Gábor, illetve Szalai József a két csatár a mérkőzésen, és hát mind a ketten be is mutatkoztak Marco Rossi válogatottjában az imént említett Nemzetek Ligája, maratoni Nemzetek Ligája 4 mérkőzés egyikén, Jurek Gábor esetében több mérkőzésen is, és például az ő játéka üde színfolt volt, de ezt gyakorlatilag el lehetne mondani a paksi támadóról, Szalairól is. Előre rúgja a labdát az MTK-nak a kapusa, Fagyas, sikerül megtartani az ellenfélnek, mármint a Paksnak. Mire ezt kimondom, a hazaiak jöhetnek egy bedobással a mérkőzés 4. percében gól nélküli döntetlen állásnál.
12: És a bedobást majd a jobb hátvéd végzi el, Vas Gábor, a jobboldali belsővédő egészen pontosan. Úgy néz ki a hármas lánc, hogy Vas a jobboldali belsővédő, közé

0: itt is az MTK csapatában, és akkor Skribek Allen ellen egy 11-est is hárított ott Zalaegerszegen, ezzel megőrizve az 1-1-es döntetlent, úgyhogy Fagyas egy 11-es ölő is lehet itt az NB1-ben tulajdonképpen. Kata végzi majd el a 6. percben a szabadrúgást a félpályáról egészen pontosan, már el is végezte, de pontatlan volt, Szabó pedig már indítaná Papot egy esetleges paksi kontratámadás kezdetén, aztán végül elhalt ez a paksi kontratámadás olyannyira, hogy már az MTK támadhat, Komáromi pedig szépen fordul le, Komáromi ugye játszott a Paks együttesében is, most a bal oldalra teszi ki a labdát, egy kis szerencsével pattan oda Timóteushoz, jön a beadás, de jól jön a kapujából Gyetván, marad az állás 0-0 a 6. perc végén a Paks MTK labdarúgó NB1-es mérkőzésen.
1: Talán a játékvezetőkről még nem említettünk szót. A találkozó bírája az Kovács Imre lesz, a tartalék játékvezető Molnár Attila, és a vezető bírónak az asszisztensei Buzás Balázs és Bornemissza Norbert lesz. Egyébként egy kis helyzeti jelentés, ha már itt vagyunk Pakson, 15 fok van itt jelenleg, viszonylag hideg, és mielőtt folytatnám, Haraszti távolról megkínálja az MTK kapuját. Jó volt a lövés, úgyhogy megvan a mérkőzés első kaput eltaláló próbálkozása, de az MTK kapusa Fagyas ott volt a helyén, és jó helyre ütötte ki a labdát. Jurek továbbítja azt, aztán most a középen fejlődik fel az MTK-nak a támadása, Zsejkovics révén Komáromi, eléggé aktívan kezdi Komáromi az első 6 percet. Bevezeti a labdát a kezdőkör irányába, aztán jobbra továbbítja Beriásvilié. Szóval 15 fok van itt Pakson, és este 9 órakor 55%-os valószínűséggel esőt mondanak a meteorológiai szolgálatok, úgyhogy ez lehet, hogy majd még befolyásolhatja a körülményeket itt a későbbiekben. Pap Kristóf révén labdát szerez a Paks, a mérkőzés 7. percében továbbra is gól nélküli döntetlen az állás a Paks MTK találkozón.
0: Ugye ez a 9. forduló, úgyhogy itt mindkét csapat játékosai maximum 8 mérkőzésen léphettek pályára eddig a bajnokságban, és nagy a versenyfutás a gólkirályi címért is, ráadásul két olyan játékos között, aki jelenleg is a pályán tartózkodik. Ugye Jurek Gábor eddigi 8 bajnoki mérkőzésén 7 találatot jegyzett, míg Szalai József, a Paks csatára, szintén 8 mérkőzésen 6 gólnál jár. Mind a ketten nagyon jól kezdték az idényt, nem volt véletlen az sem, hogy Marco Rossi behívta mindkettejüket a válogatottba, valamint az sem, hogy mind a ketten be is mutatkoztak a nemzeti csapatban. 7,5 perc telik el, Paks MTK még mindig 0-0, most Fagyas az, akinek hazafejelte a labdát Beriásvili, és Beriásvili aztán végül a hazafejelést követően nyitott le neki, de nem ő kapta meg a labdát. Beriásvili ugye georgiai, tehát grúz származású, most a legfrissebb emlékeink kifejezetten jók a georgiaiak ellen, hiszen 1-0-ra győztük le őket a Puskás arénában. Most a közben a jobb oldalon Györfi szaporázza lépteit, és mintha bent tartotta volna a labdát, mégis a játékvezető, a partjelző úgy döntött, hogy ez már elhagyta a játékteret, úgyhogy jöhet egy kirúgással majd Fagyas a 9. perc elején. Paks MTK 0-0 még mindig.
1: Körülbelül 1000 néző itt a helyszínen, a Paksi FC otthonában. Van idő ezeket elmondani, ugyanis szépen lassan és komótosan, körülményesen végzi el ezt a kirúgást az MTK játékvezető. Már elszámolt 4-ig is, ugye 5-nél elvették volna ezt a kirúgás jogát, és szöglettel jöhetett volna az MTK, de közben az MTK játékosok, a vendégek megzavarták kapust kirúgás közben, hamarabb beléptek a 16-os területére. Itt hiába átkerült a labda a túlsó térfélre, ezért vissza kellett ívelni, az meg pontatlan volt, és a reklámtáblák mögött kötött ki a labda, úgyhogy hát már lassan egy perce végezzük el ezt a kirúgást, nézzük, hogy egy második nekifutásra sikerül-e. Igen, ez ebben a pillanatban szerencsére megtörtént. Fagyas kiteszi oldalra Beriásvilinek, előrefele néz, Beriásvili keresi, pedig nem találta a labdát, nem úgy, mint kinyik. Oldalra kerül most az MTK, Hinora révén fejlődik fel a jobb oldalon, Hinora cselezget, aztán odaadja a csapatkapitán Katának, ott a külsővel vissza Hinorának, még mindig az MTK jobb oldalán ez a támadás. És akkor most szépen lassacskán visszajönnek saját térfelükre, Beriásvili, és Beriásvili úgy dönt, hogy nem sikerült jobb oldalt felépíteni az akciót, ezért jöjjön a kapus, ő pedig felíveli előre pontatlanul. 10. perc, és megvan a mérkőzés első sárgalapos figyelmeztetése, aki pedig ezt a sárga kártyát megkapta, az Ármálász volt, miután letalpalta, és így szerzett labdát Szabó Jánostól, úgyhogy már van kapura lövésünk, van szögletünk és sárgalapunk, és egyelőre gólunk nincs a 10. percben a Paks MTK találkozón.
0: No, meg piros lapunk, de
1: hát
0: hogyha
1: ne is legyen.
0: De hogyha Ármálász így halad, akkor még akár azt is begyűjtheti egy idő után, ez most azért

0: Egy kemény belépő volt tőle, nagyon magasan is volt a lába, és valóban az a talpaló mozdulat is megvolt ebben az akcióban. Teljesen jogos a sárga lap most így a 10. percben, és hiába játszott eddig szabálytalan megmozdulás nélkül az NTK jobb hátvédje. Ez most egyértelműen sárga lapot ért, és a játékvezető Kovács Imre oda is adta neki. Könyörtelenül rögtön az első szabálytalanságát követően megint lent marad a földön. Egy paksi játékos, Szalai volt az, aki elesett, de most nem történt szabálytalanság. Komáromi elé pedig tökéletesen érkezik a labda. Komáromi futhatna a versenyt Györfivel, inkább visszapasszolja a labdát a bal hátvédnek, Timóteusnak, ő centerez most, és aztán ez szép váltás is lehet. Jurek menne visszakérni Zsejkovicstól, Zsejkovics földön fekve passzolja vissza Katához, Katát körbeveszi villámgyorsan három paksi, és egy kemény belépő Katával szemben Paptól reklamál is az MTK csapatkapitánya egy szabálytalanságért, de inkább megtartotta így a labdát az MTK, és lehet, hogy jól is járt vele a budapesti együttes, mert egy szögletet végül kiharcolnak a Hungária körútról érkezők. 12. percben járunk, most végezhetik majd el ezt a sarokrúgást, és a 17-es számban futballozó Hinora Kristóf lesz az, aki majd beíveli középre.
1: De még várni kell néhány másodpercet, hogy ez megtörténjen. Hinora most hátra lép néhányat, és akkor most a bal kezét felemeli, ez jelzés a társaknak, jön a labda rövidre, van csúsztatás, de viszont nem éri el a labda a hosszú kapufát. Komáromi volt az, aki belecsúsztatott a röviden a labdába, valószínűleg tudatos figura volt így a kézjelzés alapján, viszont picit pontatlan volt a tovább csúsztatott fejes Komáromitól. Úgyhogy jöhet egy paksi kirúgás, Gyetván most már a labda mögött, ő nem kér maga mellé társat, nem szeretné kicsiben kihozni a labdát a paks, ő inkább előre rúgja, és a csatárukat, Szalai Józsefet venni irányba, venni célba, viszont ez a felívelésnek az iránya az pontatlan volt, Radics fejelte vissza a mezőnybe a labdát. Vas, ő pedig Györfi, illetve Haraszti közéveli a labdát, tehát ez is kiköt a 16-oson belül, Faggyas kezei között most már a labda, a 13. percben továbbra is Paks MTK 0-0.
0: Faggyas pedig hátrébb kocog a labdával, és az 5-ös vonalánál rájti a lábára, inkább nem kézből íveli előre, közben Kata pedig majdnem elszórja ott Pap, már a második nagyon kemény belépővel Katával szemben. Nem lennék meglepve akkor sem, hogyha Kata Mihály esetleg megpróbálná megtorolni ezt. Közben Zsejkovics pedig nagyon szépen veri meg ellenfelét Windeckert, aztán passzol a bal oldalra, Komáromi mögé jött a labda, de Komáromi még bent tudja tartani Györfivel szemben, de már le sem volt az MTK támadója, amikor hozzáért a labdához, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugással kifele a Paks együttese. Érdekes az a párharcot középen. Eddig Kata az, aki elszenvedi ezt a párharcot, Pap ugyanis már kétszer is nagyon keményen érkezett meg az MTK csapatkapitányára, de azért nem kell félteni Kata Mihályt sem, a tavalyi idényben is az egyik legtöbb sárga lapot gyűjtötte az NB1-ben. 10 fölé jutott ő is, hát többek között. Jön az előreívelt labda, ez pontatlan, Szabó János tudja visszapasszolni, aztán Ármálász, az előbb találkoztak, akkor Ármálász sárga lapot kapott, most viszont a labdával támadhatja a paksi védelmet. Visszapasszolja Zsejkovicsnak, Zsejkovics pedig oda Jurekhez. Jurek a 16-os előterében a ballába irányába cselez, ezt láttuk már a válogatottban is, hogy jó ballába van Jureknek bizony, és hogy előszeretettel cselez annak irányába. Most nem sikerült neki egyelőre kapura tűzni a labdát. Hát most pedig nem tudom, hogy kit látott, lehet, hogy valaki fehérben ül a lelátó első soraiban, mert teljesen homályt passzolt. Jöhet a paksi kontratámadás a 14. percben, 0-0 még mindig az állás.
1: Haraszti szeretett volna egy kötényt adni Zsejkovicsnak, viszont erre számított az MTK légiós, a paksi bedobás a 16-os mellől, a szögletzászló mellől, Györfi kavargat, Komáromiban elesik, talán Györfi taposta meg Komáromit, mindkét játékos a földre kerül itt a 15. percben, talán Komárominak fáj jobban, a játékvezető pedig szabadrugást adott a Paksnak, tehát befelé jár ez az oldalsó szabadrugás majd, és Haraszti Zsolt, illetve Balog Balázs is a labda mögött, az egyik jobb, illetve a másik pedig az utóbbi ballábas. Talán ilyenkor a ballábas játékosnak szoktak az edzők bizalmat szavazni az ilyen oldalsó pontrugásoknál, ugyanis olyankor, amikor ballábas játékos rúgja be jobbról, akkor a kapu felé tekeredik a labda, nem pedig a kaputól távolodik, és ez azért megzavarhatja az ellenfél kapusát, hogyha egy-egy beadás jól tekeredik középre, hogy valaki beleér, valaki nem ér bele, a csúsztatásra kell számítani, vagy a labda útját kell követni a kapusnak, ez mindig bizonytalanságot tud okozni. Na nézzük, mindenki kész van, a 16-oson belül Balog, és Haraszti a labda mögött a játékvezető. A sípjába fúj Haraszti, ő íveli be, és van csúsztatás a hosszún, pedig Komár, ami csúsztatja ki, Szalai fejelhetett. Van még kipattanó, Sia, 16-oson belülre, kavarog most át a hosszúra, Szabó János visszafejeli, az 5-ösön belül pattog labda, Kata csúsztatta ki, és Keresi pedig szintén bele tudott kapni, úgyhogy felszabadul az MTK kapujának előtere néhány másodpercre. Balog visszaszerzi a labdát, a Paks még az ellenfél tér felének a felén, Haraszti középen. 25 méterre Haraszti, húj, kapott egy nagyon nagyot, és ha már volt egy sárga lap az imént az MTK-nak, mikor az áramállást kapta, akkor azt nézem, hogy lesz-e most Zsejkovicsnak is sárga kártyája, egyelőre nem, őt nem bünteti meg ezzel a 16. percben a mérkőzés játékvezetője Kovács Imre, viszont ami biztos, hogy nagyjából ilyen 30 méterre a kaputól Paksi szabadrugással folytatódik a mérkőzés 0-0-ás állásnál.
0: A felállás hasonló, mint az iménti oldal szabadrugásnál, megint Balog és Haraszti a labda mögött, ez most már tényleg nagyon ballábas szög, bár hogyha Haraszti szeretné, akkor egy jobblábas kanyarral azért oda tudja tekerni az 5-ös és a 11-es pont közé, de én még mindig azt mondanám, hogy inkább Balog lehetne az, aki ezt jól tudná elvégezni, és veszélyesebb lenne a paksiak szempontjából. A 17. perc elején jöhet, tehát ez a szabadrugás, megint Haraszti fut neki, most átíveli a hosszúra, ott kinyik, fejelheti középre, meg is teszi ezt, nem fejel egyelőre. Szalai, aztán kapásból Szabó, hát fölé. Nem volt ez most egy olyan jó próbálkozás, az Atomic Strike nagyobb veszélyben volt, mint az MTK kapuja. A 17. percben marad az állás 0-0, most nehéz perceket élt meg az MTK, sokat pattogott ott a labda a budapestiek büntető területén belül, de nem sikerült megszereznie a vezetést a Paksnak, és akkor lehet, hogy az MTK majd megszerzi a mérkőzés első gólját, de biztosan nem ebből a támadásból, mert Ármalász középre fejelt labdáját már Szabó lesi le, aztán megint támadhat a Paks. 17. perc, most már 18. Paks MTK a labdarúgó NB1 9. fordulójában 0-0 továbbra is.
1: Fú, azért elég messze vagyunk még sajnos attól az első góltól. Na hát, ha most Szalai forgulódik, és most már szemben az MTK kapujával, viszont nagyon szépen gyötörte őt Kata, megszerzi a labdát az MTK kapitánya Szabó János, mert pedig eltolja a labdát, Jurek szaporázza, és viszi befelé a labdát, a bal lába felé cselez, jobban becenterezi középre, ott pedig Vas állt, és tisztázni tudott, nem ért el a labda hosszú, Komára még hamar visszaszerzi a labdát az MTK, és most már Zsejkovics passzolja ki oldalra a labdát, méghozzá Timoteushoz, Timoteus Komáromi, egy bearás, élesen középre, új, de jól jött ki a Paks kapusa Gyetván, ő jól jött ki a labda, viszont nem jött ki a kezéből, meg kell dicsérni a hazai a kapusát. Egy jó passz Windeckertől oldalra, talán az ő nevét kellett még legkevesebb szerelmíteni itt a paksi támadásépítések valamelyikében. Haraszti megvárja, hogy felérjen elé Györfi. Haraszti, új, hogy nyarga a Györfi, te jó ég, mint a Forma 1-ben. Györfi a 16-osa belül, egy beadás, ez zúg a hosszún. Nem ért oda Szalai, Sia a hosszú még eléri. Szép paksi támadás volt, meg kell dicsérni a hazaiakat. Szalai az nem ért el, a centerezés viszont paksi szöglettel folytatódik a mérkőzés, a játékvezető pedig felmutatja a mérkőzés második sárga lapját. Egy MTK, egy paksi, aki pedig kapta a hazaiak közül az 8-as számmal. Balog Balázs, jöjjön a szöglet a 19. percben 0-0-ás állásnál.
0: Balog pedig azért kapott sárga lapot, mert az imént, amikor az MTK kontrázni próbált, akkor Balog a felfutó Hinorát rántotta le teljesen egyértelmű módon, a játékvezető nyugtázta, mutatta is Hinorának, hogy látta az esetet, és hogy majd később bünteti, de hát természetesen előnyszabályt ítélt, és jó döntés volt ez tőle, mert ígéretes támadás volt az MTK-tól. Most viszont jöhet a sarokrugás balról, tekeredik középre alatt, de ott a fejes, és ott a paksi vezető gól. Belecsúsztatott még Szabó János, de a gólvonal előtt bizony még beletette a lábát Kinyik is, úgyhogy Kinyik révén szerzi meg a vezetést a Paks 18,5 percnyi játékot követően az MTK ellen a labdarúgó NB1 9. fordulójában. Itt Pakson, szép volt ez a szöglet, jól jött be a bal oldalról Harasztitól, jobb lábbal tekeredett oda az 5-ös vonalára, onnan csak meg kellett csúsztatni a Szabónak, és talán, hogyha Kinyik nem ér bele, ez akkor is utat talál ez a labda magának a hálóba. Úgyhogy 20 perc elteltével a Paks 1-0-ra vezet az MTK ellen. Mit szól ehhez a stúdióból Vukovics László?
2: Paks a tőle megszokott lendülettel kezdte a mérkőzést, letámadta az MTK-t, meg akarta akadályozni a labdakihozatalukat, nem is tudott ebben mit kezdeni az MTK. Igazi helyzetet eddig nem dolgozott ki a Paks, de náluk a pontrugás mindig óriási veszélyt jelent, nagyon jól érkeznek, jól is rúgják be, ebből most meg is szerezték a vezetést. Az MTK-nak váltani kell, hát az MTK stílus ismerjük, hogy sok passzon alapuló játék, próbálják kijátszani lövőhelyzetig, csak hát Jurekból fölkészült a Paks, látják, hogy befele hozza a labdát, őt lekettőzik, egyelőre nem találja az ellenszert az MTK.
1: Így van, de lehet, hogy a következő percekben ezt megtalálja. Timoteus íveli előre a labdát Keresi irányában. Egy gyors üzenet a kollégáknak, hogy kaptunk valamilyen utasítást a fülünkre, amit nem értettünk elsőre, hogyha ezt megteszik még egyszer, azt is megköszönjük, illetve hogyha valahogy a tudtunkra jutják, akkor azért is hálásak vagyunk, köszönjük szépen. MTK bedobása 21. percben, 1-0-ás Paksi vezetésnél, tehát Kinyik fejes góljával vezetnek a hazaiak, de hogy meddig, az idő kérdés, ugyanis nagyon veszélyes és ígéretes szituációból jöhet majd egy hazai oldalsó, egy vendég oldalsó szabadrugás. Hát nagyjából olyan 25 méterre a kaputól, hogyha kiszámoljuk, hogy a vendég kispad mellől legyen 5-10 méterről, Pinezics Máté pedig ad még néhány taktikai utasítást játékosának, Timoteusnak, és Timoteus pedig átadja az információt az MTK kapusának, Fagyasnak. Gyurek Gábor a labda mögött, nem lennénk meglepve, hogyha a válogatott formában futballozó Gyurek ívelni középre bal lábbal az MTK bal oldaláról a labdát. Na nézzük, most kap engedélyt, Gyurek felemeli jobb kezét, jön középre a labda, rövidre, nincs csúsztatás, Vas volt jó helyen, ő helyezkedett jól, viszont elveszti a labdát, Balog, egy távoli lövés, az ott elakad Kinyikben, Szabó János pedig úgy is van, Hortobágyi belsővel felszabadít, átrúgja a labdát az ellenfél térfelére, és most már az MTK kapusánál Fagyasnál van a labda. 22. perc, Paks MTK, 1-0.
0: És akkor az imént a gólnál megszólítottuk már egyszer Vukovics Lászlót, de hát akkor a gólt fejtette ki gyakorlatilag, most pedig a Paks saját térfelén járatja a labdát, aztán pontatlan az előreívelés Szalainak. Óriási küzdelem végén, aztán jöhet egy MTK bedobás, szóval megint Vukovics Lászlóhoz kapolnánk. Mi a véleménye az eddig eltelt 22 percre? A mérkőzés első fél idejének a fele tehát már nagyjából eltelt.
2: A vendég MTK 4-2-3-1-es megszokott handrendben játszik, de ugyanez elmondható a Paksról is, akik három belső védővel, 5 középpályás és 2 csatárral, tehát a középpályán többen vannak a paksiak. Az MTK próbálja játszani a játékát, de hát a Paksra jellemző, hogy a letámadást alkalmazza, és ha ott át tudják hozni a labdát, abból lehetne veszély az MTK-nak, ez eddig nem sikerült nekik. A Keresi Zalánt nem nagyon tudják megtalálni elől, és helyzetben, mondom, a Jurekre nagyon fölkészült a Paks, látják, hogy tükörszélsőként hozza befele a labdát, nem engedik, hogy ballal lőjön. A paksiak pedig a tőlük megszokott játékot játsszák, ami mindig várható, előre mennek, próbálnak labdákat szerezni. Eddig élvezhető a mérkőzést, az MTK-tól egy picit több kell ahhoz, hogy gólt lőjön.
1: Beriás Fili rúgja vissza a mezőnybe, Bindekeri jól olvasta a játékot, Haraszti les határon oda passzolja a labdát Pap Kristófnak, jó az átvétel, Györfi egy biciklicsel, aztán rálép a labdára, visszapasszolná a labdát Windeckernek, de még pont a védő mögött helyezkedett Windecker József. Hop-hop, Vas eladja a labdát, és az MTK labdát szerez a saját térfelén, viszont Kata előtt nincsen csak zöld mezes, ezért vissza kell fordulnia a már szintén bemutatkozott a válogatottban. Korábban ugyan nem most, Kata Mihály kiteszi oldalra a labdát Komáromi, most az MTK bal oldalán fejlődnek fel a vendégek, visszakerül a labda Timoteushoz, ő pedig odaadja a csapatkapitánynak, Katának. Kata hatossal most lépj át a félpályát, a paksi térférről visszakanyarok sajátjára, aztán odaadja a labdát Zsejkovicsnak, majd újra Timoteus, vagyis az MTK kispadjának előterében, pont Pinezics Máté előtt megy ki a labda, és MTK bedobással folytatjuk. 24. percben járunk, 1-0-ás hazai vezetés.
0: És támadhat az MTK ismét, szépen forgolódik a támadó szekcióban Keresi, aztán visszapasszolja Zsejkovicsnak a labdát, Zsejkovics pedig átforgatja a jobboldali belső védőhöz, Beriásvilihez, egy pár pillanatra visszaszorul a saját térfelére. Na az MTK most vezeti át a felező vonalon túlra Radic, aztán a bal oldalon már Komáromi kapja, Komáromi megveri egy az egyben Györfit, és ez hát érdekes, szabálytalannak mondtam volna első blikre, még a 16-oson kívül kezdődött a kontakt, úgyhogy lehet egy szabadrugás járt volna csupán érte, nem egy büntető, de valami biztosan járt volna érte, ha más nem, akkor most már ezért. A 16-os előterében Szabó az, aki lerántja ellenfelét, és Szabó János is sárgalapos figyelmeztetést kap, azért elég szörös szívű a játékvezető a mai mérkőzésen. Kovács Imre már kiosztott egy sárgalapot Balogh Balázsnak, kiosztott egy sárgalapot még a mérkőzés legelején a 10. percben ármáláztak, és most már Szabó János is sárga kártyával futballozik innentől. 25 perc telt el még csak a találkozóból, nagyon ígéretes pozícióba jöhet szabadrúgással az MTK, de továbbra is vezet a Paks 1-0-ra.
1: Na nézzük, hogy ki fogja elvégezni ezt a szabadrugást. Nagyon jó helyről, talán már-már picit közelről, de semmiképpen nem lehet mondani azt, hogy egy rossz helyzetben lenne az MTK az előttünk álló néhány másodpercben. Percben, azért mondom, hogy percben, mert még Kovács Imre játékvezető a paksi sorfalat igazgatja, rendezgeti. 4-5 fős, ha jól látom, az a paksi sorfal, amit kért ott Gyetván Márk, a paksi a kapusa maga elé. Komáromi is ott van a labda mögött, de természetesen Jurek Gábor is, aztán még mellette ott van még csapattársa Beriásvili, mondjuk, hogy egészen pontosan ő miért van ott, lehet, hogy csak figyelemelterelésképpen, de ez valószínűleg Jurek Gáboré lesz, jobb összekötő pozíció, bal lábbal tökéletes helyről. Na nézzük, megkapja az engedélyt az MTK játékosa, Jurek nagyot fújtat, 17 méterről Jurek Gábor nekifut, ellövi, és középre ment nagyvédés Gyetvántól, és ki tudják fejelni a paksiak. A 16-oson belül pattog még a labda, most szabadít föl. Balog Balázs nagyvédés Gyetvántól, meg kell dicsérni, kaput talált, erős volt a próbálkozás Jurektől, viszont nem mozdult el, nem mozdult be a sorfal mögé Gyetván. Úgyhogy marad az 1-0-ás paksi vezetés a mérkőzés 27. percében.
0: Beriásvili pedig egy nagy keresztlabdával próbálja eljuttatni a játékot Komáromihoz, de ez rövid volt, és most már a paksiak támadhatnak. Szalai tartja meg jól a labdát, aztán forgolódik még ott egy kicsit, tőle szokatlan módon többet volt most nála a labda, mint ahogyan átlagosan szokott. Közben Radics az, aki most már a rossz paksi indítást követően begyűjti a labdát, és hazapasszolja kapusának, Fagyasnak. Fagyas pedig íveli előre, keresi, nem nyeri meg a fejpárbajt ellenfelével szemben, Szabó pedig a saját kezére combolja. Ez most egy érdekes megmozdulás volt, a játékvezető engedte tovább, hát ha saját kézzel rúgják a játékosok, akkor általában szokták engedni tovább. Györfi megy előtte, Windecker nem jut el hozzá a labda, Zsejkovics volt az, aki remekül olvasta a játékot, és még bele tudott pöckölni egyet a labdába, hogy ne jusson el Windeckerhez a 16-oson belülre a labda, úgyhogy jöhet egy újabb paksi szöglet, az előzőből gól született, és azzal vezet a Paks továbbra is a 28. perc elején 1-0 az MTK ellen.
1: Szabó János egyébként korát meghazudtuló módon futballozik, felszántja a pályát az első szűk fél órában. Jobb térdel, balcombbal, kicsit kézzel, kicsit vállal és természetesen fejjel, és már jobblábas kapura lövése is van az MTK ellenfelének, a Paks hátvédjének. Na most jön a beadás szöglet formájából, rövidre ment ez a beadás, és nagyon reklamálnak a paksiak, azért próbálok picit kivárni és húzni a szavakat, ugyanis Szabó János is és Papp Kristóf is reklamál kezezést esetleg, de a játékvezető határozottan mutatta, hogy kirúgással folytatódik a mérkőzés.
0: Elhagyta a cipőjét az egyik paksi játékos, Papp az, aki most próbálja visszavenni sajátját. Hát magától azért nem gyakran esik le egy cipő.
1: Igen, ha csak nem Szabó lépett rá mögül le, mert még az is egy elképzelhető forgatókönyv, de hajthatatlan Kovács Imre játékvezető kirúgást hozott, legalábbis ez a pályán hozott ítélet, és ebből igazából nem igazán enged.
0: Látja esetleg a stúdióból Vukovics László az ismétlések alapján, hogy mi történt pontosan ott a 16-oson belül?
2: Most játszanak vissza egy-két szituációt, ugye rövidre jött a szöglet, és Papp Kristófnak valóban ráléptek a cipőjére, úgy esett le a sarkáról. Hát nem volt szándékos rálépés, nem fognak ezért valószínűség szerint azt gondolom 11-est adni, de szöglet elképzelhető, hogy szögletet fogadni a játékvezető.
0: Na ez érdekes, mert attól függetlenül, hogy nem szándékos egy szabálytalanság, attól még szabálytalan a megmozdulás. Kérdés, hogy akkor mikortól
1: ér... És már vizsgálják is.
0: Mikortól ér büntetőt egy szabálytalanság? Hát ha rálépett a cipőjére a 16-oson belül, és amiatt nem tudta megjátszani Papp a labdát, akkor én nem tudom, hogy mi a kérdés. Sőt, Windecker az egyébként, nem is Papp talán, aki... Nem, Papp volt az,
1: Papp volt,
0: jól
1: igen,
0: láttuk
1: igen.
0: Elsőre. Papp volt az, akinek ráléptek a cipőjére. Nagyon hasonlít egyébként egymással két játékos, de ez most lényegtelen. A lényeg az, hogy lezárult a videóbíró vizsgálata, és nem ítélt büntetőt a paksiak javára, úgyhogy a 29. perc végén, most már a 30. perc elején ismét az MTK hozhatja a játékba a labdát, Zsejkovics pedig egy borzasztó megmozdulást követően ajándékoz egy bedobást a paksiaknak. Györfi hajítja majd be középre a labdát. 1-0-ra vezet a Paks továbbra is.
1: És ez a pontatlan átadás tetszett a paksi publikumnak, Komáromi odavág egyet Györfinek. Úgyhogy megint egy oldalsó szabadrugás a Paksi FC csapatának, a szöglet zászlóhoz képest. Hát úgy befele kell jönni még egy 10 métert, nagyjából onnan kell majd Harasztinak elvégeznie, vagy éppen megint balognak ez a két játékos el megint a labda mellé, labda mögé, és imént néhány perccel ezelőtt pont ugyanebből a helyzetből volt egy Paksi oldalsó szabadrugást, akkor Haraszti tekerte be középre. Hát meglátjuk néhány másodperc múlva, hogy hogy dönt most ez a két játékos. A játékvezető most a engedélyt, Balog és Haraszti is néz befele, most Balog a kapu irányába tekeredik a labda át a hosszúra. Jó a csúsztatás, méghozzá Zsejkovicstól, de viszont nem hagyja el az MTK 16-osának előterét a labda. Haraszti kéri vissza lövésre, meg is kapja. Haraszti indul neki Balog területbe. Haraszti lőtávolról, és Beriás Vili tette bele a fejét. Elrepült már a lövésre Fagyas, lehet, hogy védte volna, rajta volt az MTK kapusa. Györfi köténypaszt szeretett volna adni Katán keresztül. Hát Kata ezt szépen lefülelte, jöhet egy MTK pardobás Timoteus révén. A játékvezető már is elkezdi mutatni, hogy hány másodperc van hátra a bedobás elvégzéséből. Vas belecsúsztat a labdába, kinyik, aztán hátra kerül labda a Paks kapusához, Gyetvánhoz. 1-0-ra vezet a Paks a mérkőzés 31. percébe az MTK ellen. Kapcsolunk Szegedre a férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzésre.
3: Köszönjük szépen, az első Szeged Sporting BL meccs következik. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük újra a hallgatókat Marosány Györggyel. Valóban OTP-ban PIK Szeged Sporting Lisszabon mérkőzés. Itt a férfi kézilabda BL-ben első ízben. Ugye vannak már jó emlékeink a portugál együttes ellen, hiszen az EHF Európa kupában anno 12 éve a szegedi oda-visszavágós negyed döntőben már túljutott akkor a Sportingon, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor nagyon jó az egymás ellen, és ami még nagyon jó, hogy egy szegedi büntetővel kezdődhet majd a mérkőzés. Lukács Péter harcolta ki ezt a 7 méteres, amelyet majd Mário Sostarics fog elvégezni. Egyébként Gassamán jutott túl Lukács Péter, nem volt jó a besegítés a szélről, emiatt igazából simán befért az 1-es-2-es védő között, onnantól pedig Gassama csak szabálytalanul tudta őt megállítani. Mário Sostarics első lövőcsel, másodjára pedig egy óriási gól, be a kapunak a bal oldalába. Super Mario, vagyis Mario Sostarics megkezdi ezzel tehát a gól ontást ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy az lesz, nem tudom, te hogy állsz ez a kérdéshez, Gyuri, bár gondolom azt fogod mondani, hogy bárki lövi a gólokat, a győztes gól teljesen mindegy, csak nyerjen a Szeged.
4: Egyértelmű természetesen, és még ha megkérdeznénk a játékosokat, nekik is ez lenne a véleményük. A legfontosabb az, hogy győzzön a Szeged. Nem lesz könnyű feladat, hiszen a Sporting tele van sztárral. Sorolhatnánk itt a bal szélső Porkelsontól kezdve a két Costa, Martin és Francisco Costa, vagy Gurri, de csapatként is egy rendkívül komplex játékot játszik a Sporting.
3: Hát és eléggé kiegyenlített eddig a mérkőzés, hiszen az egyik oldalon volt egy Szeged büntető, a túloldalon pedig Edi Silva a beálló harcol ki egy Sporting 7 méterest, úgyhogy rögtön ki is egyenlíthet a portugál együttes, aki pedig elvégzi ezt a hetest, a már imént említett Porkelson lesz a bal szélsője a Sportingnak. Ő egyből lő, nem csinál lövőcselt, úgyhogy az ő góljával egyenlít, tehát a Sporting kereken 2 perc után Szeged Sporting a férfi kézilabda BL-ben 1-1 Paks.
0: Pakson a 33. percében jár a mérkőzés, a Paks MTK összecsapás állása pedig 1-0, vezetnek a paksiak, míg a 20. perc derekán, a 19. percben egészen pontosan szerezte meg kinyik a paksiak vezető gólját, amelyet azóta is őriz a Tolna megyei együttes. Jurekkel szemben egy szabálytalanság közben Windekker volt a vétkes, úgyhogy jöhet saját tér feléről, míg az MTK, de már majdnem a felező vonaltól Zsejkovics lehelyezi a labdát. Reméljük ez most jobban sikerül neki, mint az előző oldalforgatás, amikor egy keresztlabdából gyakorlatilag zavartalanul ívelte ki az oldalvonalon túlra a labdát. Jobban sikerült, olyannyira, hogy Radics már föl is tudja passzolni Komárominak, Komáromi pedig egy érintőből próbálta megjátszani a bal oldalon társát, Timóteus. Pontatlan volt, úgyhogy marad az állás 1-0 a 34. percben a Paksnak.
1: Vas hajtott a középre, most már Györfi küzd a labdáért, a játékvezető pedig sípjába fúj és ad egy szabadrugást a paksiaknak, Haraszti pedig visszaigazítgatja, nagyon jó gyepmester lévén a földből kijövő, a földet elhagyó gyeptégla darabokat, úgyhogy van most egy pici szusszanás idő, amíg igazgatja Haraszti a gyepet, és amíg elvégzi a szabadrugást, a 35. percben járunk, 1-0-ra vezet a Paks, egy kapcsolás Szegedre a kézilabda BL meccsre.
3: Nálunk egy szusszanyásnyi idő sincsen, éppen támad a Sporting, a második Szeged támadásból nem lett gól. Ugye Rosta Miklós betalált, de előtte már a vonalra lépett, úgy ítélték meg. A túloldalon pedig már jön a Sporting, és Kiko Kostának, vagyis Francisco Kostának megvan az első gólja a mérkőzésen. Visszakapta a jobb szélről a labdát, és azzal ő be tudott ugrani a mi 1-2-es védőnk között, de a túloldalon már rőt, és egy óriásit kap, úgyhogy elmután egy 2 percnek is kell következni, de ami még ennél is jobb hír, az pedig az, hogy be tudta pattintani a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy Magnus Abelvik rőtnek a góljával újra egyenlítünk, illetve először a mérkőzés folyamán egyenlítünk, hiszen az első gólt a mérkőzésen a Szeged szerezte, és ahogyan említettem, van egy kiállítás is, a kongói játékos Christian Moga kapta meg az első 2 perces büntetését a mérkőzésen, miután 2 kézzel ellökte a mi norvég átlövőnket. Szerintem ez teljesen jogos volt.
4: Abszolút jó ítélet volt. Érdekes lesz az a témakör, még egyelőre nem kaptunk rá választ, hogy a Szeged törekszik-e arra, hogy lassítsa a Sportingot, mert a Sporting az egyik leggyorsabb kézlabdát játsza Európában a Bundesliga csapatokon kívül, ezen ott azért mindenki űrkézlabdát játszik, mint tudjuk.
3: Most de a GOG fanok elkapcsoltak.
4: Igen, igen. De hogy a Szeged megpróbálja fölvenni a futóversenyt, hát ha jobb lesz, vagy pedig próbál a meccsnek egy olyan frekvenciát adni, ami nem kényelmes a Sportingnak. Egyelőre nem tudtunk erre választ kapni, mert nem a játék egyelőre ezt nem tette lehető, ugye 7 méteres volt, stb. Első 10 percben szerintem azért ez ki fog derülni.
3: Ami biztos, hogy most ember hátrányban üres kapuval lő, óriási gólt a Sporting. Rögtön visszaveszik a vezetést. Hát nem akar lemaradni a tesótól Martin Kosta, úgyhogy az ő góljával 3-2-re vezet a Sporting, de a Szeged most még emberelőnyben támad, ráadásul üres kapuval 7 az 5-ben, ezt még várjuk meg, aztán megyünk vissza Paksra, Lukács kezében van a labda, előtte jó a zárás Rosta Miklóstól, és hát kapura lő, de úgy tűnt, hogy az előtte sáncoló Salvador belül volt, ezzel szemben a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy nem, úgyhogy jöhet a Sporting előre. Kereken 5 perc után OTP Bank PIK Szeged, Sporting 2-3, Paks.
1: Itt a 37. percben 1-0-ra vezetnek a hazaiak az MTK ellen, és a kapcsolásnál a szó, amíg nem volt nálunk addig, Arany Tamás korábbi kiváló NB1-es játékvezető, legendás játékvezető adott nekünk instrukciót arra, hogy a játékvezető miért ítélt az előző szabálytalanságnál, legalábbis ahogy ő vélt a szabálytalanságnál egy paksi szabadrugást. Köszönjük szépen még egyszer. Továbbra is van idő ezekről beszámolni, ugyanis most Gyetván időhúzó jelleggel a mérkőzés 37. percében megvárta, amíg Jurek oda kocog hozzá, hogy felvehesse a labdát, majd amikor eltávolodott tőle az MTK csatára, akkor újra letette maga elé labdát, és egy jó 15-20 másodpercet elhúzott ezzel a mérkőzés játékidejéből. Itt a 38. percben továbbra is 1-0-ra vezet a Paks, hát mondhatni a kapusok csatájában.
0: Fagyas az, aki most megvárta pimasz módon, hogy Haraszti megtámadja őt, aztán fölvette, gyorsan elindult a labdával, de hát mégsem kezdett vele semmit. Most előreíveli, hosszú az előreívelése, kinyik, hazapasszolja egészen Gyetvánhoz, Gyetván pedig íveli előre. Változatlan a játék, ívelgetéses, gyakorlatilag kevés földön történő játékkal. A 38. percben az állás is változatlan, vezet a Paks 1-0-ra az MTK ellen. Györfi most támad a jobb oldalon, ezt várjuk még meg, mert jöhet egy beadás középre, jön is a beadás, és bizony Fagyasnak hárítania kellett, szerencsétlenül ért bele a hátvéd Radics, úgyhogy majdnem öngolt vétett.
1: Úristen, mit csinált Radics?
0: 38. perc, Paks MTK 1-0, Szeged.
3: Lukács Péternek is megvan az első gólja a mérkőzésen, szerencsére az imént 2 góllal el tudott menni a Sporting, de rögtön kozmetikázza az eredményt a Szeged, úgyhogy jelen pillanatban Szeged Sporting 3-4, 6,5 perc telt el a mérkőzésből, közben egyébként Mogának a 2 perces büntetése is letelt, úgyhogy most már létszám azonosan támadhat a Sporting. Francisco Costa kilövi a jobb oldal, illetve a bal oldalra, onnan pedig kiváló a befejezés Porkelsontól, neki is 2 gólja van most már, csak úgy, mint a gólpaszt adó Kiko Kostának. Jöhet előre a Szeged, mert valóban rohannak a kékek, most ott van a labda Mackovsek kezében, és úgy tűnik, hogy Nikola Poltner lefut, ami pedig nem jelenthet mást, mint hogy 7-6-ban támad a Szeged, de lehet, hogy csak átmenetileg, mert mintha Totó lemenne, így is mondjuk, hogy az ő helyén Poltner visszajön a kapuba, még nem alkalmazza ezt a fegyvert Mihály Apelgrén. Abelvik, vagyis Rőd kezében van a labda. Mackovsek ezt teszi be középre, aztán visszakapja a jobb oldalon Rőd, megint Mackovseknél középen Lukács óriási lendülettel beadja beállóba. Rosta Miklósnak a befejezése pedig egészen kiváló. Be a kapunak a bal oldalába, úgyhogy megint csak egyel vezet a Sporting. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy gyors kézilabda, ez jól áll a szegedieknek, és továbbra is kiválóan teljesít Rosta Miklós, akinek ez a 11. gólja az idei Bajnokok Ligája szezonban, és tovább küzd azért, hogy valahogy beérje az eddig első helyen álló Szegedit, Magnus Abelvik Rődöt. Neki a mérkőzés megelőzően 13 gólja volt. Jöhet előre a Sporting, éppen most Kigo Kostánál van a labda, aki cselez és lő, a lövése ugyan mellé megy, de szerencsére, mármint az ő szempontjából szerencséjére belefújnak, emiatt jöhet majd egy szabad dobással a Sporting, és mehet tovább a portugál akció. Martin Kostánál van bal oldalt a labda Gurinál középen, aztán Martin Kosta inkább bejön középre, és megjátszana a tesót, ő nem tudja, Edvinson Silvához passzolt, aztán a Szeged elhozza a labdát, Mario Sostal is lőhet Zitzert, és lőhet Zitzer gólt! Megint döntetlen van a táblán, nagyon-nagyon jól kezdte a mérkőzést a Szeged, kereken 8 perc után megint döntetlen van a táblán, miután -2-ről visszajött a Szeged. Egyelőre tehát Szeged Sporting 5-5, Paks.
1: 41. perc, Paks MTK 1-0, megkapja a labdát, keresi, ütemtelnő Windecker, alá csúszott egy picit, aztán megütögeti a fejét, homlokát, mind a ketten felpattanak, megy tovább a játék, Beriásvili kidobja jobbra, Áramálásznak még nem lépte át a félpályát az MTK labdával, mármint ebben az akcióban, nem a mérkőzésen, de azért 1-0-ra vezet a Paks, Beriásvili, hátul passzolgatnak a vendégek, na most egy jó felpass, Zsejkovics, és most a labda, ott van Keresinél, Keresi kidobja a labdát jobbra, Jureknek, Jurek, Komáromi, most ő is áthelyezkedett az MTK jobbjára, két ballábas játékos egy helyen, hát Jurek pedig a gyengébbik lábával átívelte Komáromi helyére, ezt mondtam, hogy nem jó előjel, hogyha két szélső játékos egy helyen tartózkodik. Zsejkovics kiteszi jobbra, a balra a labda, Timóteus, megint egy becenterezés középre, Kinyik Ákos ezt rendszer szinten hárítja el ezeket az MTK beadásokat, Szalai Józsefet lerántják, a labda viszont Zsejkovics, nála azt mondja Kovács játékvezető, hogy mehet tovább a játék, Timóteus. Az MTK balján a játék, Kata kéri el, Kata mozog föl 8-as pozícióba, a 6-osból Timóteus, a szögletzászló, mert Kata a gyengébbik lábára kapja, mégis be tudja adni. Vas, aki nem a magasságára híres, mégis szépen tudott fejjel felszabadítani, de viszont a paksi kapunak az előtere, ezt nem mondhatja magára, Jurek kényszerítőzne, Szabó János hátulról löki, Keresit, Jurek nem kapja meg a labdát, Pap Kristóf pedig egy jó nagyot rúg bele. Úgy van vele, hogy szabadítsuk fel a hazai a kapuját a 42. percben 1-0-ás hazai vezetésnél.
0: Van-e változás az állásban Szegeden a kézilabda mérkőzésen?
3: Egyelőre még nincsen, de nagyon-nagyon bízunk benne, hogy lesz, mert éppen egy szegedi támadás van, miután Nikola Poltner védett óriásit. Most éppen Abelvik Rőd kezében van a labda, aki tovább passzolja Lukács Péterhez középre, és amint azért lehetett az imént egyébként füccsót hallani a publikumtól, mert azért volt egy erősen két perc gyanús eset, Edi Szilván megkönnyültek a bírók, viszont Rosta Miklós nem könyörül meg az egyiptomi kapuson, Mohamed Alin megint ellövi mellette, egészen pontosan most felette a labdát be a kapuba, úgyhogy az előny egy 3-0-ás roham után a szegedieknél, mire a mondatot befejezem, rögtön egyenlít Martin Kosta, úgyhogy sajnos 6-6 van most a táblán, egészen pontosan nem Martin Kosta, hanem Guri volt a gólszerző, elnézést, de a túloldalon már megint rohan a Szeged, és Rőd kap egy óriásit az arcába, ez pedig egy újabb kétperces büntetés, méghozzá Krisztián Mogának, az egyik védő specialistájának a Sportingnak, ez nem néz ki rosszul.
4: Abszolút, és nem, választ kaptunk arra, tehát amit említettem egy 5 perccel ezelőtt, hogy nem törekszik a Szeged arra, hogy lassítsa a játékot, fölveszi a kesztyűt, a rohanó kézilabdát. Ugye, ami jó lenne, hogyha visszafelét is, hiszen a Sporting az előbb is kb. 7 másodpercen belül lőtt gólt, ahogyan kapott is, tehát ezt a megállító faltokat kéne beletenni a játékába, a visszarendeződésébe a Szegednek. Viszont most 2 perces emberelőny, ebben biztos, hogy nem fog futni a Sporting. Itt jó hír számunkra, hogy az egyiptomi kapus még nem nagyon találkozott labdával, sőt talán nincsen egy darab védése sem. Egy talán az első percekben, ezt kell kihasználni, hogy nincs csúcsformában.
3: És ezt sikerül is kihasználni, Magnus Abelvik Rőd újabb góljával, második góljával az előny megint a Szegednél, és szerencsére sikerült visszacserélni a kapuba Nikola Portnert, hiszen 7-5-ben támadott kettős ember előnyben a Szeged üres kapuval, és ezt sikerült is kihasználni egy gól formájában. Most ember hátrányban, de létszámazonosan jöhet előre a Sporting, hiszen üres kapuval támadnak, és azt, hogy vajon gól lett ez az akció, majd azután tudjuk meg, miután kapcsolunk Paksra.
0: Itt a 44. percében jár az összecsapás, 1-0 még mindig vezet az előző kapcsoláshoz hasonlóan, változatlanul a Paks az MTK ellen. Egy perc van még a rendes játékidőből az első félidőben, menjünk Vukovics Lászlóhoz a stúdióba. Van-e változás a játékban, Laci? Egy kicsit azért a Paks most átvette a kezdeményezést, az MTK pedig nem nagyon tud helyzetet kidolgozni.
2: Igen, az MTK próbálna jönni előre, de valóban nem nagyon találja a fogást a paksiakon. Ha úgy közelítjük meg a mérkőzést, akkor a Paks közelebb van a második gól megszerzéséhez, mint az MTK az egyenlítéshez. De a paksiakra mindig is jellemző volt, hogy mennek tovább a második gólért, nem az 1-0-át őrzik. Nekik a támadás a fő fegyverük, a széleken való 1-1-es játék, a befejezések. Ugye Szalai József nagyon jól tartja meg elő a labdát. Az MTK ma ebből nagyon keveset mutatott. Ott a szünetben valamit nagyon rendezni kell Pinezics Máténak, ha ebből a mérkőzésből ponttal vagy pontokkal szeretne távozni az MTK. Eddig a Paks akarata maximálisan érvényesül.
0: Györfi volt szabálytalan az MTK kispadja előtt, úgyhogy Kata jöhet majd egy szabadrugásra, de inkább mutatja a túloldalon. Hát talán Jureknek, de aztán lehet, hogy Hinora az
1: végül, aki átlatszott. Én azt hittem, hogy Fagyasnak a kapusnak, hogy jöjjön.
0: Sőt, nem, Jurek elsőre, jól láttam, Jurek az, aki játszott ide bal oldalra. Egy perc lesz majd a hosszabbítás az első félidő végén. Jurek pedig ballábasként ívelheti oda a 16-oson belülre a labdát. Ezt a szabadrugást akkor még megvárjuk.
1: Legyen így, Jurek Gábor a labda mögött. Mindenképpen megvárjuk, hiszen az egy percbe vele fogunk férni. Addig nem adjuk vissza a szót. Jurek, na most íveli be át a hosszúra, és Szabó János fejét találja meg a labda, de előtte a játékvezető már közbeszól, és azt mondja, hogy Paksi szabadrugással folytatódik a mérkőzés, és valószínűleg le is fogja fújni a találkozó első fél idejét. Ezt a néhány másodpercet már megvárjuk, mielőtt adnánk a szót Szegednek, hogy biztos legyen az első fél időnek a részeredménye, ami jelenállás szerint Paksi FC MTK 1-0 még Kinyik Ákos fejes góljával alakult ki ez az eredmény, és bízunk benne, hogy ezzel nem alakul ki a végeredmény, a 19. percben született az a gól. Most küldi előre a labdát a Paks kapusa Gyetván, a játékvezető az órájára néz, és most fújja le a találkozó első 45 percét, tehát 1-0-ra vezet a Paks Kinyik Ákos góljával az MTK ellen, 15 percnyi szünet, addig is mi megyünk a stúdióba.
5: 20 óra 16 perc a pontos idő, Szalai Kristófnak és Olasz Gergőnek egyelőre köszönjük szépen. Vukovics Lászlóra nézek, nem jött be a tippünk, hogy félidő 0-0 vége 1-1, megérdemelt a Paksi vezetés?
2: Igen, de hát láttuk az előző két mérkőzést, ott is lett volna, aki megérdemli a Vasas vagy a Ferencváros a győzelmet, döntetlen lett az a két mérkőzés. Itt az első félidő alapján abszolút megérdemelten vezet a Paks, az MTK-nak nagyon nagy fordulatra van szükség, hogy változzon ez a mérkőzés állás.
5: Benne van? Benne lehet?
2: Hát a futballba cserékkel fölpörgeti az edző, egy szerencsés góltalálás, de mindenképpen mentalitást kell váltani, mert az MTK nagyon keveset mutatott az első fél időbe.
5: Na mielőtt jönnének a hírek, menjünk vissza egy picit Szegedre, hogy ott mi a helyzet. Szeged Sporting mérkőzés Erdei Márkkal és Marosán Györggyel.
3: Na szerencsére a 14. perc végén OTP-ban Pik Szeged Sporting 8-7, vagyis az előny, mióta a Szeged visszaszerezte 6-5-nél, azóta a Tiszaparti együttesnél van, de most éppen egyébként a Sporting támad. Mártin Kostánál van középen labda, aki a tesót játsza meg a másik Kostát, ő pedig elviszi Rosta Miklós mellett, és megvan az újabb gólja. Szám szerint már a harmadik, ezzel a, ebben a tekintetben pedig beéri Rosta Miklóst, csak úgy, mint Porkelson, ennek a három játékosnak eddig 3-3-3 gólja van. Jöhet most előre egy gyors szegedi támadás, de megállítják Rődöt, ez egy kiváló fault volt most Edi Szilvától, úgyhogy most egy lassabb felállt fal elleni támadásra, és reméljük, hogy a támadás végén egy gólra lesz majd szükség. Rőd kezében van a jobb oldalt a labda, Lukács Péter középen egyelőre kiválóan irányít, többször is jól játszotta meg a beállót, vagy éppen nagyon jól készített az átlövőink elé. Lukács Péter kapja, most aztán Mackov Seget játsza meg a bal oldalt, Lukács előtt megint kiváló a zárás, én úgy láttam Rostától, és ebbe bele is ugrott egyébként Lukács, de sajnos oda, abban a zárásban megérkezett a vendégek 19-ese, Mamadou Gassama, ez pedig nem lehetett így más, mint egy teljesen jogos belemenés. Eltelt a mérkőzés egy negyede, és egyelőre nincsen döntés. 8-8 tehát a Pik Szeged Sporting mérkőzés állása. Mártin Kosta kezében van a labda, aki Gurit játsza meg középen, majd Kikó Kosta, Kikó Kosta, aztán Martin Kostát játsza meg, reméljük nem úgy kell majd visszaadni a stúdiónak, hogy a Sporting gól szerez, ezt még várjuk meg, Kikó Kostánál megint a labda, ő készít most Gurihoz, aztán Martin Kosta megkapja, lekerül a labda a jobb szélre, onnan pedig a befejezés sajnos kiváló. Gassama az imént nagyon jól védekezett, és hát támadásban sem akármilyen az ő bal keze, úgyhogy visszaveszi hosszú idő után a vezetést, 15,5 perc után a Sporting. Egyelőre a mérkőzés állása, OTP-ban PIK Szeged, Sporting 8-9 stúdió.
5: Köszönjük szépen Erdei Mártak és Marosán Györgynek, egyelőre 20 óra 18 perckor egy részeredmény a labdarúgó Bundesligából, Willi Orbán csapata az RB Leipzig 6-0-ra vezet a Frankfurt ellen. Ez még nem végeredmény, és van Spanyolországból is egy részeredmény, a 82. percben Barcelona Hetafe 3-0. Minden további friss, ropogós sporthír, na meg persze hírek a nagyvilágból Dóritól.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
7: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Továbbra is őrzi veretlenségét a Fradia BL-ben. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat. Csapadékosra fordult az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
6: Sporthírek.
8: A Debrecen a 95. percben értékesített 11-essel 1-1-es döntetlent ért el a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank ligában. A zöldfehérek idénybeli harmadik hazai mérkőzésükön harmadik döntetlenjüket játszották a bajnokságban. A forduló nyitó mérkőzésén Vasas Kisvárda 1-1. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. A Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth 5-1-es vereséget szenvedett a klubvilágbajnok Chelsea otthonában. A magyar válogatott középpályás nem lépett pályára. A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó bajnokságban. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin hazai pályán 1-0-ás győzelmet aratott az Unions Elversberg felett. A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, majd a 92. percben cserélték le. Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A Fradi ezúttal a francia Brest vendégeként tudott győzni 33-28-ra. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszott a címvédő francia Metz együttesével. Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprint futamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik starthelyet csapattársa a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Elküldték a V7-nak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, A kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állagmegóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszítené önálló monetáris politikáját. Ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizzsját ért orosz légitámadásban. 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Az ukrán elnök szerint Moszkva így köszönte meg az orosz dízelexportra vonatkozó amerikai szankciók feloldását. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, Ukrajna válaszolni fog az orosz légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas, külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson. Ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg.
6: Közlekedés.
8: Éjszakai munkavégzés miatt lezárásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 17-es és a 16-os kilométer között csak az átterelt belső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
8: Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőre. Többfelé kiadós mennyiség hullhat. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 29 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Kereken egy perc múlva megyünk vissza Szegedre, hiszen zajlik a PIK Szeged Sporting férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés, viszont előtte jön a Nemzeti Sport vasárnapi lapszemléje a vezető szerkesztővel, Álpap Istvánnal.
3: Mint mindig rendkívül sűrű szombatunk van, labdarúgó NB1-es férfi kézilabda BL-ekkel, Formula 1-el, csapatsportokkal, és természetesen a Nemzeti Sport mindenen rajta tartja a kezét, de kiemelendő például a vasárnapi lapszámból a vasárnapi Liverpool-Manchester City mérkőzés részletes előzetese, beharangozója, nyilván két magyarral a pályán, jó esetben Szoboszlaival és Kerkezzel, sok sérültel, sok régi sérelemmel a két klub között, és persze Szoboszlaival és Hollandal, akik nagy barátok még Salzburgból, úgyhogy nem érdekességet kínál ez a párharc, egy oldalon vezetjük fel. Judy Ádám ott van a Villarreal Madrid elleni, Real Madrid elleni mérkőzésén, ahol elvileg bírja Gulácsi Péter ígéretét arra, hogy ez a mérkőzés után egy nagy interjút is készít vele, ami majd a hétfői Nemzeti Sportban jelenik meg, de addig is riportban számol be arról, hogy mi történik a két csapat spanyol bajnoki meccsén, és vasárnap lesz 60 éves Rád Géber László, akivel egyébként majd a Nemzeti Sportrádióban is vasárnap reggel 9-től egy hosszabb beszélgetést hallhattak a sportért rajongók, de egy-egy oldalas sportréban a Nemzeti Sport is tiszteleg a 60 éves mester előtt.
2: Álpap Istvánnak köszönjük szépen, amikor legutóbb Szegeden jártunk, körülbelül egy 8 perccel ezt megelőzően, nagyon-nagyon szoros volt a csata. Én bízom benne, hogy ez nem változott, sőt, talán Erdélyi Márkik arról tudnak beszámolni a helyszínről, hogy vezet is a Tiszaparti együttes. Így van, nincs így, Erdélyi Márk, illetve Marosán György elmondja nekünk.
4: Hát arról nem tudunk beszámolni, hogy vezet a PIK Szeged, viszont az egyenlítésért támad most a Tiszaparti együttes. Fazekas Máté kezében a labda, Rőt kapja meg, Rőt pedig beugrik Zitzerben, és ugyan Ali beleér, de szerencsére átvánszorog rajta a labda. Úgyhogy Magnus Abelvik Rődnek megvan a harmadik gólja a mérkőzésen, és most már 24,5 perc után Szeged Sporting 14-14 a férfi kézilabda bajnokok ligájának a harmadik fordulójában. Mario Sostar is már négyszer tudott eredményes lenni, csak úgy, mint Rosta Miklós, míg az ellenfélnél Kiko Costa és Ori Porkelson tudtak már négyszer-négyszer betalálni, úgyhogy abszolút elmondható, hogy nagyon-nagyon kiegyenlített a csata. Most már Horihának kell figyelni védekezésben, és hát sajnos nem tud figyelni az észak-macedón játékosát. A PIK Szegednek kiállítják most két percre, miután hátulról lerántotta Martin Kostát. Jogos büntetésnek tűnik így elsőről, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, de ami nagy baj, hogy ez már a második ember hátránya a Szegednek, az első, a Jeremy Totó nevéhez fűződött, abból egyébként nem jött ki túlságosan rosszul a Szeged, de most megállíthatják ezzel a szegedi kiállítással azt a sorozatot, hogy nem olyan régen, egy-két perccel ezelőtt még hárommal a Sporting vezetett 14-11-re, és hát rögtön produkált a Szeged egy villámgyors 3-0-ás sorozatot, reméljük, hogy sikerül tovább Ra is gól nélkül tartani itt a már, ami az utolsó pár percet illeti a Sporting gárdáját. Mikleren van most a világ szeme, sajnos ellövi mellett a labdát Martin Kosta, aki bal oldalt beugrott az 1-2-es védőnk között, kihasználták az emberelőnyt, szépen elvitték a labdát bal oldalra, onnan pedig Martin Kosta beugrott és kilőtte a kapunak a bal oldalát, úgyhogy neki is megvan ezzel a harmadik gólja, és hát teljesen indokolt volt a kapuscsere, mivel nem kezdett jól Nikola Portner, egy darab védést tudott bemutatni 13 lövésből, az majdnem 8%-ot jelent, ezzel szemben Mikler Rolandnak már a második lövésből megvolt az első védése. Bízunk benne, hogy Roli lesz majd esetleg a kulcs ezen a mérkőzésen. Rőt teszi tovább, és beugrik szépen Fazekas Máté, ez pedig nem lehet más, mint egy 7 méteres, és szerintem 2 perces büntetésnek is kell majd következni. Gassamáék túl későn zártak össze, bejöhet az orvosi stábja a Szegednek, ami pedig nem jelentett mást, mint minimum egy 2 perces büntetést, és szerintem ebben nem is volt több. Gassamá kapja meg a első 2 percét a mérkőzésen, neki az első gólja után, tehát megvan az újabb feliratkozása a jegyzőkönyvbe, méghozzá egy 2 perces büntetés formájában. Hát nem tudom, Gyuri, Fazekas Mátének a bevetődése két ember közé valakire nagyon-nagyon hajazott. Nem tudom, talán a családjában lehet, esetleg a bátyjára. Neked is ismerős volt valahonnan?
1: Hát az édesapjára semmiképpen. De igen, nagyon jól felismerte a fiatal irányítója a Szegednek a lehetőséget. És ez egy rendkívül fontos pillanat, hiszen létszám hátrányban volt a Szeged, és így volt rés a pajzson, a rés a falon, a Sportingnál, amit kihasznált Fazekas, és amellett, hogy 7 méterest harcolt ki, amiben nagy valószínűséggel gól lesz, 2 perces büntetés a Sportingnál, tehát eltűnik itt az első idő hajrájára a létszámbeli különbség.
4: Hát a proféta szóljon belőled, jöhet Mario Sostalics harmadik büntetője, eddig mind a kettőből gól lett. És Sostalicsnak a harmadik büntetője is bemegy a kapunak a jobb felső sarkába. Hát ott maximum a pókok voltak veszélyben. Szerencsére a norvég kapus Christensen nagyon-nagyon messze volt attól, hogy védjen. Úgyhogy a Szeged megint kiegyenlít. Az 5. gólja volt ez már, tehát Mario Sostalicsnak. Ahogyan említettem, 3 volt ebből büntető, és 2

0: mérkőzésen, de ha minden igaz, a paksi találkozó már folytatódott. Paks MTK Szalai Kristóf Olasz Gergő.
1: A mérkőzés a 48. percében tart már, ami a másik félidőt illeti. 3 perce elkezdődött a második játékrész. Csere nem történt a mérkőzésen, és az állás sem változott. Viszont az időjárásban annyi változás beállt, hogy egy ilyen havas esőszerűségű, eső esik az égből.
2: Nem állás, hanem Ármálás, aki az MTK jobb hátvédje. Középen a belső védők közül Beriásvili, valamint Radics. A bal hátvéd továbbra is. Az első félidőhöz hasonlóan maradt Timóteus, a középpályán védekező szerepben Zsejkovics, valamint Kata, Komáromi előttük, Keresi a jobbról, Hinor a balról, Jurek pedig a center pozíciójában, de ezt folyamatosan váltogatják, azért most a kapusnál, Fagyasnál a labda, ő íveli előre, a paksi baloldali belső védő Szabó pedig összegyűjt, és akkor a paks csapata, amely továbbra is a pályán, Gyetvánnal a kapuban, Kinyikvas, Szabó, Györfi, Pap, Balog, Vindekker, Sie. A támadó szekcióban pedig a két csatár, Szalai, valamint Haraszti. Egy paksi támadás jöhet a jobb oldalról, a beadás a hosszú oldalra. Eltűnik egy paksi játékos, nincsen 11-es, lesz viszont szöglet. A szöglet előtt azonban menjünk gyorsan még Szegedre, hallgassuk meg, mi ott az állás.
0: Nálunk 16-16 a mérkőzés állása, és 2 perc 15 másodperc van hátra az első félidőből. Hamarosan elmondjuk, hogy éppen mi történik. Egy Mikler Roland védés, úgyhogy így megyünk vissza Paksra.
1: 50. perc, szögletrugáshoz készülődik. A hazai csapat, Haraszti Zsolt igazgatja a labdát a szögletzászló melletti kicsi háromszögben. Haraszti Zsolt emeli a bal kezét, az első félidőben ilyenkor a rövidre ívelte, most is a rövidre, Pap Kristó belecsúsztat, egy lövés Györfitől fölé. 10 méterről próbálkozott egy lecsorgó lövéssel, lecsorgó utáni lövéssel, Györfi viszont próbálkozása célt és kaput tévesztett, kirúgással folytatjuk a találkozót, méghozzá MTK kirúgás következik, és ilyenkor rendre az MTK kapusa Fagyas odakér maga mellé két hátvédet, és így piciben végzik el kicsiben az ötösön belül a kirúgás. Szabó János megnyeri a fejpárbajt, Kata jól veszi le, de ketten letámadják, ó, micsoda elegáns köténnyel hozza ki Kata a labdát, tehát ez alá zenét kellett volna tenni, olyan szép volt, viszont a passz az már pontatlan volt, Balog labdát szerezhetett volna, mire kimondom, Beriásvili már hazaadja a labdát az MTK kapusának.
2: 51. perc, Paks MTK labdarúgó NB1 9. fordulójában 1-0 továbbra is, menjünk kézilabdára Szegedre.
0: Az imént a Szeged azért támadott, hogy hosszú idő után visszavegye a vezetést. Sajnos ez nem jött össze, mert úgy ítélték meg a játékvezetőjük, hogy Rosta Miklós bent a falban szabálytalan volt, úgyhogy visszakapta a labdát a Sporting. Jelenleg 1 perc 17 másodperccel a félidő vége előtt döntetlen van a táblán. OTP-ban PIK Szeged, Sporting 16-16, és éppen időt kért egy olyan Kosta, akiről még nem beszéltünk, a két Kosta fivér édesapja, a Sporting vezető edzője Ricardo Kosta. Gyuri, vajon mi lehet az, amit kért az öveitől?
3: Még nincs passzív játék, tehát mindenképpen ott lenni az ellenfél kapuja előtt, hiszen 25 másodpercig létszámhátrányban van még a Sporting, és kommunikált egy támadási manővert. Nyilván ezt ők tudják, én nem lepődnék meg, hogyha a jobb átlövő kapcsolatból lenne befejezés, akár a beállóval, akár ugye abból egy keresztjátékot követően egy átlövésből, ha Kosta lőne. De a Szegednek mindenképpen lesz alkalma még támadni, vagy a félidei vezetésé, vagy a döntetlenért.
0: Meglátjuk, véget ért az időkérés, hogy mehet tovább a mérkőzés, megkapja a labdát most Romero, aki beálló pozícióba érkezett, Kiko Kostához passzol, az ő lövéséből nincsen gól, de szabálytalanság volt lövés közben, úgyhogy Mikler Rolandnak nem tudunk egy újabb védést behúzni, egyébként már 2-nél tart ilyen tekintetben, ami 33%-ot jelent az ő esetében. 1 perc van már csak hátra a félidőből, a labda továbbra is a portugáloknál. Martin Kosta cselez középen, kilövi a bal oldalra, Torkelsonnal szemben kellene egy védés, és meg is van. Mikler Rolandnak a jobb lábáról kimegy a labda, úgyhogy úgy látszik, az izlandi szélső is tud hibázni. Porkelsonnak az újabb lövését Mikler Roland védi, és ez neki már a harmadik a mérkőzésen. 40 másodperc van hátra a félidőig, ezt a szegedi támadást még várjuk meg. Remélem, hogy sikerül majd előnnyel menni a félidőre, de persze az első félidőt látva a döntetlen lenne talán a legigazságosabb eredmény. Középen van a labda most Fazekas Máténál, érkezik a jobb szélről Mario Sostarics, egyelőre a labdát még nem kap, ebben a pillanatban a 9-es vonalnál középen megkapta, Fazekas cselez, aki aztán úgy tűnik, hogy belemegy Salvadorba, ezt nem fújják le, de sajnos ezzel egy időben kidobta a labdát a pályáról, nem volt jó a passza a társ felé, emiatt a félidő utolsó támadása a Sportingé lehet, most már abban kell bízzunk, nehogy ővék legyen az utolsó slusszpoint itt a félidő végén. Nem megy be a labda beállóba,

0: szerencsére Guri nem tudja bepasszolni. Martin Costa lő, és egy újabb Miklár Roland védés a Dudaszó pillanatában, ami azt jelenti, hogy Miklár Roland, hú, nehéz szó. Kiválóan szállt be a mérkőzésbe, ez már a negyedik védése volt neki, ami 50%-ot eredményez. Negyed óra múlva jön majd a folytatás, egyelőre a PIK Arénából. Azt tudjuk elmondani, hogy egyfél időnyi játék után OTP-ban PIK Szeged Sporting 16-16 Paks.
1: Mekkora szerencse, hogy a paksi kaput Gyetván Márka, az MTK kapuját pedig Fagyas Tamás védi, egyiket sem Miklár Roland. Így nekünk könnyebb dolgunk van azért, mint szegedi kollégáinknak. 1-0 az állás, továbbra is 53 percnyi játékot követően a Paks MTK mérkőzésen. És most egy indítás Szalai József irányába, de Beriás Vili előnyösebb pozícióban, úgyhogy haza tudja tenni a labdát Fagyasnak. Fagyas pedig, hát nem volt szívbajos, egy lövőcselt megcsinált Pap Kristóffal szemben, és jól is tette, mert ebből most jöhet egy MTK kontratámadás és egy óriási mentés Vastól. Hiába még a félpályánál nyúlt bele az átadásba, bizony Komáromi akár a kapuig nyargalhatott volna az átadást követően, és akár ki is egyenlíthetett volna az MTK számára. Egyébként amíg a szegedieknél volt a szó, addig volt két nagy MTK lehetőség is, egy oldal szabadrúgást követően baloldalról, valamint egy baloldali sarokrúgást követően. Mind a kettőnél épp, hogy a kapu mellé szállt a labda, az oldal szabadrúgásnál mellé, a szöglet után pedig felé fejelte az egyik MTK játékos. Az 55. percbe lépve pedig Paks MTK 1-0 továbbra is.
2: Jön a második félidő harmadik szöglete. Kettő Paksi, egy MTK elosztásban, arányban. Megint a labda mögött Haraszti Zsolt, csak úgy, mint az első szögletrugásnál. Haraszti emeli a bal kezét, megint csak a rövidre, ezt most már az MTK védői olvassák, viszont a 16-osan belül a labda, Szalai, Szabó János, ott túrják, kotorják, gyötrik a labdát, de végül sikerül felszabadítani Beriás Vili révén az MTK-nak, és egy óriási felszabadító rugás a Paksi középpályástól, Komáromi pedig már szalad, hogy elvégezze a bedobást az MTK saját térfelének feléről, hajítja előre a labdát, és Kerezsit veszi célba. Hát Kerezsinél sokkal-sokkal fizikálisabb és erősebb a gólszerző kinyikákos, így rendre megnyeri ezeket a párharcokat. Fúj, nagyon fáj, nagyon-nagyon fáj Harasztinak a lába, integet kifele, hogy ez bizony súlyos lesz, és hogy jöjjenek be hozzá minél hamarabb, ehhez képest nem áll meg a játék, még saját csapattársai sem rúgják ki a labdát, de Harasztinak rettenetesen fáj továbbra, és egyik oldaláról fekszik át másik oldalára, a játékvezető mondja azt, hogy akkor állítsák meg a mérkőzést, és most jöhetnek be a paksi orvosok. Nagyon fáj Harasztinak, és még csak saját csapattársai sem rúgták ki oldalra a labdát. Ami biztos, hogy az 56. percben 1-0-ra vezet a Paks az MTK ellen. Kapcsoljunk Hukovics Lászlóhoz a budapesti stúdióba, hogy látta az elmúlt 10 percet. Közben itt van egy kis fennakadás, technikai gondok, de ezt rögtön orvosoltuk. Szóval Hukovics László következik.
3: Az MTK most már jobban kezdte ezt a félidőt, mint az elsőt. Oda került szabadrugások után, két fejes lehetőség is volt, ami veszélyes volt, főleg Jurek beadása után. A paksiak pedig a saját játékukat játsszák továbbra is, tehát ők nem fognak beállni védekezni, hanem mennek a második gólért. Véleményem szerint a Györfi jobban döntött az előbb, és nem lövi el egyből a labdát, már csúszott az MTK védője a 16-oson belül. Ha átveszi, akkor 14 méterről az egy óriási lehetőség lett volna. Pont mutatta a kamera Bognár Györgyöt is, aki szintén ezen a véleményen volt, hogy át kellett volna venni. A két gólos előnnyel már megnyugtató lenne a Paksnak. Így benne van a mérkőzésben, ugyanúgy, mint a délutániakban, hogy a vendégcsapat megszerezheti az egyenlítő találatot. Érdekes lesz a hátralevő idő. Az MTK följebb jött, a Paks pedig ugye játssza a szokásos játékát.
1: Hát a mai eredményeket követően nem lennénk azért meglepve, hogyha ez a mérkőzés is egy-egyes döntetlennel érne véget, de hát ha most megtörik ez a sorminta, amelyet felállított már a mai fordulóban korábban a Vasas Kisvárda találkozó, valamint a Ferencváros DVSC összecsapás. Reméljük, hogy itt még Pakson azért látnak gólt a kilátogatók, és mi pedig beszámolhatunk a rádió hallgatóinak ezekről a találatokról, vagy erről a találatról, ha éppen csak egy esik. Szalai óriási küzdelemet követően megszerzi a labdát Zsejkovicstól. Két rendkívül fizikális játékos, Zsejkovics is kiváló fizikai adottságokkal rendelkezik, és nagyon erős, nagyon markáns jelenléte ott az MTK középpályáján. Hát Szalai pedig azt hiszem berobbantotta az NBA egy kapuját azzal, hogy az első 8 fordulóban 6 találatot is jegyzett. Egy picit értelmetlen volt most véleményem szerint az, hogy Kerezsi visszafordult a labdával, hiába ember hátrány, vagyis hát nem ember előnyös helyzetben támadott volna az MTK, tehát nem létszám azonosan támadott volna, annak ellenére rávezethette volna a védelemre. Ehelyett visszafordult, elveszített a labdát, most már pedig a Paks jöhet egy szabadrúgással, amelyet el is végzett. 58. perc, Paks MTK az NB1 9. fordulójában 1-0.
2: Búzás Balázs asszisztens játékvezető hajthatatlan, hiába próbálták az MTK játékosok meggyőzni, hogy Paksi lábról ment ki a labda, nem értett vele egyet a mérkőzés egyik asszisztens játékvezetője. Viszont most szintén oldalvonalon túl a labda, úgyhogy Paksi taccsal folytatjuk. Haraszti Zsolt kezében a labda, úgy néz ki, hogy most minden egyes rögzített szituációt ő végezze, legyen a szöglet szabadrugás, vagy éppen bedobás. Szalai József rugott oda egyet, hogyha jól láttam ott a túloldalt az MTK védőjének. Talán Timóteus volt az, így van, ő áll fel picit lassan, úgyhogy MTK szabadrugással folytatjuk, de még mielőtt folytatnánk, az 59. percben jön az első csere a mérkőzésen, elhagyja a pályát 17-essel, Hinora is érkezik, Bognár István, az apa-fia párharc, tehát tovább folytatódik a kispadról, most már beáll az egyik Bognár, a másik természetesen a Paksi oldalt, marad az egész találkozón majd ott a helyén. És akkor érkezik még a játéktérre 29-essel Suhodovszki Soma is, úgyhogy kettős cserét hajt végre Pinezics Máté vezetőedző, és aki elhagyja a pályát, Komáromi György. Így tehát kettős cserét eszközöl az MTK vezetőedző. Az 59. percben, tehát az utolsó fél órára ráfordulva jönnek a cserék, gól azonban újabb gól, nem született, továbbra is 1-0 a mérkőzés állása.
1: És a labdarúgásban van egy slang, amelyet egy, vagy éppen több kiváló technikai adottsággal rendelkező játékosra szokták használni, az a színes ceruza. Most akkor Vukovics Lászlóhoz kapcsolnánk, az MTK behozta a színes ceruzáját Bognár István személyében?
3: És Suhodovszki Soma személyében is, mert mind a kettő kiváló futballista, remek középpályások, hát Bognár Istvánt ismerjük, rugótechnikája, az utolsó passz, az asszisztok, a Suhodovszki is ott van a bal lába, szintén MTK nevelés, tehát sokkal kreatívabb lesz az MTK játéka. Keresi Zalán szerintem sokkal hatékonyabban meg fogják tudni találni, akár Jureket is. Erre appellál ugye Pinezics Máté, viszont ezáltal egy picit a védekezés lazább lesz az MTK-nál, mert ez a két játékos inkább a támadásokban tud sokkal többet segíteni.
1: Már is volt egy baloldali beadása az MTK-nak, Suhodovszki pedig odapasszolja a labdát most Zsejkovicsnak, Zsejkovics továbbítja Bognár Istvánnak, ő pedig próbálna bebökni oda a 16-oson belülre, de ott túl sok paksi játékos volt. A Paks továbbra sem változtatott csapatán, ugyanaz a 11 játékos aján, aki kezdőként volt nevezve a mérkőzés előtt, közben pedig lent maradt egy játékos Papp a földön egy néhány másodpercig, azért is állta meg, de most már feltápászkodott és tudja folytatni a játékot. Szóval akkor Bognár István egy Suhodovszki játékával remélhetőleg az MTK támadó játéka élénkül majd. Ez a hátralévő fél órában kiderül majd, hiszen a 61. percben Paks MTK 1-0.
2: Jurek a 16-oson belül, miután Siek kicsúsztatta picit röviden a labdát, Jurek azóta kikavarog most már, nagyjából 20-25 méterre most a paksi kaputól, Jurek áthelyezi a labdát az MTK bal oldalára, most teszi középre Timóteus, azt megint kinyik, fejelik él, Papp Kristóf nagyon veszélyes helyen próbált felszabadítani, felemelte a labdát és úgy próbálta kirúgni, és Jurek nagyon okosan, mutatni rutinosan fiatal kora ellenére oda tette a labdát, hogy a lábát hátha a labda helyett az ő balosát találja el Papp Kristóf, viszont nem volt szerencséje az MTK magyar válogatott támadójának. Papp mellé állt a játékvezető, és paksi szabadrugást fújt Kovács Imre játékvezető. Úgyhogy a helyzet az az, hogy paksi kirúgással folytatjuk, a paksiak hálóőre pedig Gyetván az, aki ebben a pillanatban visszaküldi a mezőnybe a labdát. A 62. percben járunk, Paks MTK 1-0.
1: Armalász nyerre meg egy fejpárbajt Siével szemben. Én úgy éreztem, hogy Armalász ráfejelte Sie hátára. A játékvezető másképp látta, és az ő szava dönt, nem pedig az enyém, úgyhogy jöhetett végül a Paks egy bedobással, de azt követően Szabó János oda is hajította az ellenfélnek a labdát, úgyhogy most megint az MTK játékosai birtokolhatják azt. Beriásvili visszapasszolja Zsejkovicsnak, Zsejkovics a saját térfelének közepén Katához passzol, Kata pedig egy picit hosszan veszi át, de óriási küzdelem révén megpróbálja megtartani, végül sikerül is neki, de aztán elveszik a paksi ellenfelek. Szabó, sőt, Szalai volt az, aki orra bukott, és egyelőre a játékvezető nem ítélt semmit. Bognár István hosszú indítását viszont Vas fejeli vissza, teljesen a felező vonalnál a csapatok most a labdával. A paksi térfélen most már a jobb oldalon kapja meg Vas. Vas be is hajíthatná a 63. percben, de hát nem a Paks jön bedobással, hanem az MTK, úgyhogy az furán venné ki magát. Jöhet a bedobás, nem hiszem, hogy Bognár István lesz az, aki behajítja, de aztán de. Mégis rám cáfol. Átforgatja a bal oldalról a jobb oldalra Radics a labdát, Armas pedig nagyon bátran belép a támadásba, már az ellenfél 16-osának előterében jár a jobb hátvéd, aztán Bognár Istvánnak hagyja ott a labdát, Bognár István bepasszolja középre, és bizony-bizony Szuhodovszki kiharcol a 16-osának, 16-os előterében egy szabadrugást. A táv nagyjából a kaputól 20 méter lesz, és akkor most jöhetnek majd azok a kiváló rugótechnikájú játékosok oda a labda mögé, akik néhány perccel ezelőtt érkeztek a pályára. 64. perc, Paks MTK 1-0.
2: Fú, milyen köténpaszt adott Bognár István ott Szabó Jánosnak, és úgy juttatta még egy sorra feljebb a labdát. Kivételes Magyarországon, itt az NB1-ben azért tényleg kivételes technikával rendelkezik Bognár István. Mondhatni, nem a felső 10 000 tagja, hanem a felső 10 betartozik, hogyha szabadrugás specialistákat szeretnénk találni, vagy keresni itt az NB1-ben. Azért Jurek is kiméri, ő is megnézi. Tényleg 17-8 méterről jön ez a próbálkozás az MTK-nak. Jobb összekötő szögből, tehát Jureknek a bal lábára is jól áll ez a labda. Pillanatokon belül kiderül, hogy Bognár
1: kicsit,
2: vagy Jurek.
1: Kicsit, mintha közel lenne a sorfal egyébként.
2: Ami biztos, hogy a játékvezető sípjába folyik. Bognár nekifut a labdának, lekészíti Jureknek, Jurek lőtávolról laposan lepattan a labda, és Balogh pedig kihúzza. Talán ebben több volt is, hogyha Bognár egyből kapura tette volna a labdát, akkor úgy könnyedében el lehetett volna juttatni a labdát a hálóba. Végül nem így döntött az MTK két remek formában lévő technikás futballistája. 55. perc is lehetne, de 10 perccel tovább vagyunk a 65. minutonban. Paks MTK 1-0.
1: És 75. is lehetne, de 10 perccel korábban vagyunk.
2: Így.
1: Most pedig támadhat a Paks. Az előreívelt labda az hosszú Szalai Józsefnek. Fagyas elegánsan beengedi a 16-oson belülre, aztán lábbal veszi föl a kezébe, mint edzésen, csak amikor szedik össze mondjuk a labdákat a kapusok. Fagyas íveli előre, Vas egy picit hosszan veszi át, és Szuhodovszki nagyon keményen megérkezett rá, bizony. És most Keresi már lódulhat meg Györfi mellett a hosszú indítással. Györfi viszont rendkívül harcosan és erőszakosan vette el a labdát Keresitől. Nagyjából azonos teszhelyzetben voltak az indítás pillanatában. Mindketten villámgyors játékosok, mint Györfi, a paksi szárnyvédő, mint pedig Keresi, az MTK támadója. Jurek a 16-os előterébe cselezi magát, aztán kidobja a labdát a bal oldalra. Bent lehet ezt még tartani? Bent lehetett, legalábbis a partjelző nem emeli magasba az ásztaját, és jön a fejes ármálásztól. Szabó János lent marad egy pár pillanatra. Reméljük, hogy komolyabb probléma nincs vele, a nyakát fájlalja, lehet, hogy Armas megmászta őt egy picit a fejesét megelőzően, de ez most egy kifejezetten szép támadás volt az MTK-tól, egy Armas fejessel befejezve a gól, egyelőre még azonban hiány az MTK-nál. 1-0-ra vezet a Paks, 66 perc játékot követően.
2: Szalai csúsztat, Zsajkovic visszaíveli a paksi védelembe a labdát, és szépen sie. Komótosan átveszi, nincs miért rohannia, vezet a csapata Windecker. Talán továbbra is Windecker, úgymond ez a szürke eminenciás, hogy nem igazán vesz részt sem támadás építésben, sem úgy a védekezésben, de mégis valahogy mindig ott van, ahol kell lenni a nevét. Talán neki kell a legkevesebbszer mondani a mai mérkőzésen. Cserél, Bognár György, vezetőedző is a Paksi FC első cseréjét láthatjuk a mérkőzésen, elhagyja a pályát Balogh Balázs 8-assal, és érkezik Horváth Kevin 19-essel a hazai csapatba. Megvárja mindenki, főleg Sia és a játékvezető, hogy elfoglalja a pozícióját Horváth, és akkor rögtön oda is adják neki a labdát, hogy ismerkedjen a pálya talajával, a labdának a gömbölyded alakjával, és hát ezzel el is veszítette az első labdáját. Horváth Kevin elveszi tőle, Jurek építkezne a Paks, de Windecker visszaszerzi. Horváth Windecker hátulról érkezik, Kata, szólnak neki, hogy jönnek mögüled, fordulj meg, ezt ő meg is teszi. Szabó János előre Horvátnak, hát itt fél percen belül a negyedik, ötödik labdaérintését csinálja most már Horváth Kevin. Előre rúgják méghozzá Zsejkovics révén az MTK játékosok. 67. percben járunk, 1-0-ra vezet a hazai Paks csapat az MTK ellen.
1: Horváth egyébként az U21-es válogatottba meghívót kapott Német Antaltól, ott eredményes is volt, hiszen Litvánia együttesét éppen az Újhidegkuti Nándor stadionban legyőzte a magyar válogatott 2-1-re, U21-es válogatott Törökország ellen egy gól nélküli döntetlent ért el, míg az első mérkőzésén Horvátország ellen egy 3-1-es vereséget szenvedett U21-es csapatunk, úgyhogy 3 mérkőzés, 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Horváth Kevin mellett azért voltak még ott játékosok, például a padon helyet foglaló Pető Milán is ott volt, vagy éppen Lapu Andor a paksiak közül abban az U21-es keretben. Jön most középre, az NTK szöglete, sikerül kifejelnie az egyik paksi játékosnak, és a hosszú oldalon begyűjtheti még egy NTK játékos, Armalas. Hát nem tudom, hogy fogja ő kicselezni Horváth Kevint, hát sehogy. Az a válasz rá, így van, megpróbálta rá pöccinteni, de nem volt elég fineszes ehhez Armalas. Jön a hosszú indítás, előnyösebb helyzetben Suhodovski, szabálytalan vele szemben Haraszti, jöhet megint majd egy szabadrúgással az MTK, előbb azonban egy csere, bejön Varjú a pályára, az MTK jobb hátvédje posztra érkezik, és Armalas hagyja el a játékteret. Mindez a 69. percben, amikor a Paks továbbra is 1-0-ra vezet, az MTK ellen a labdarúgó NB egy 9. fordulójában folytatódik Emár Szegeden a kézilabda bajnokok ligája.
0: Fantasztikus időzítés, ebben a 10 másodpercben szólalt meg gyakorlatilag a sípszó, úgyhogy mehet tovább a második fél idővel a mérkőzés. Ugye ott adtuk vissza a szót, hogy OTP-ban Pik Szeged Sporting a fél időben 16-16, és az első támadás itt a második játékrészben majd a portugáloké lesz. Guri kezében van középen a labda, az ő balján Martin Kosta, a jobbján pedig Kiko Kosta. Most éppen Martinnál van a labda, ő passzolja tovább Gurihoz, aztán Kiko is megkapja itt a jobb oldalon, Martin már középen van, helyet cserélt Gurival, éppen az ő kezében van most a labda, aztán Kiko kapja meg, a zárás mind a szabálytalan lett volna előtte, de sajnos így is le tudja tenni a jobb szélre, és mivel nem érkezett játékvezetői sípszó, emiatt megvan Carlos Álvareznek is az első gólja a mérkőzésen, amellyel újra az előny ott van a portugáloknál. 45 másodperc alatt lőtték be ezt a labdát a Szeged kapujába, vagyis használták ki az első támadásukat. Csak úgy, mint a Szeged egyébként az első fél időt, vagyis a meccset ők úgy kezdték, hogy a Szeged még 1-0-ra vezetett. Fazekas Máté kezében van a labda, most két irányítóval játszik a Szeged, hiszen ott van mellette Lukács Péter, a jobbjukon pedig Magnus Abel elvik Rőt. Fazekas elviszi keresztbe, Rőthöz passzol, Rőt pedig bedobja beállóba, ott pedig elrántja nemes egyszerűséggel Rosta Miklóst a védő, aki nem volt más, mint Krisztián Móga. Neki már vigyáznia kell, hiszen 2 darab 2 perces büntetést is már kapott a mérkőzésen. Fazekas passzol most tovább Lukácshoz, Lukács nem pattintja be beállóban, hanem inkább Rődöt játsza meg, újra Fazekas, előtte jól csinálja a helyet egyébként Rosta Miklós, talán egy külső lövés kellene, egy kinttől érkező nagy bomba, erről már beszéltünk a mérkőzés folyamán, hogyha ennyiben felfedtetem magunkat Marosán Györggyel, hogy egy Bodó Richard ilyenkor azért hiányzik a Szegedből. Lukács most cselez és kap egy óriásit az arcára Krisztián Mogától. Tehát megállítják az órát a játékvezetők, jöhet az orvosi stáb, ez pedig nem jelentett más, mint egy 3. 2 percet és egy piros lapot. Úgyhogy Krisztián Mogát elveszti a védő specialistáját a Sporting erre a mérkőzésre. 32 perc alatt begyűjtötte a 3. 2 perces büntetését. Most már csak abban kell bíznunk, hogy Lukács Péter jobban lesz. Talán abban igaza van a kongói játékosnak, hogy nagyon-nagyon mélyen levitte a testsúlyát Lukács Péter, de hát mégiscsak az arcát találta el.
4: Igen, hát jó, rutinosan, a fiatal magyar rutinosan odament, nyilván ez a fél időben elhangzott, hogy 2-2 perce van Mógának, rá kell menni az 1-1 párharcokra, és Lukács Pepe amellett, hogy kiválóan cselezett, kiválóan el is adta ezt a faltot. Hát igen, azt szoktuk mondani, hogy a 3. 2 perc olyan legyen, amit az egész csarnok lát, és egyértelmű, hát ez azért attól messze volt.
0: Én láttam és helyesnek találom, úgyhogy ebben az esetben én megvédeném a szlovén játékvezetőket. Oda nézzük a Szeged támadását ember előnyben, aztán rögtön megyünk is majd vissza Paksra, remélem egy tiszaparti gól után. Lukács Péternél van közép a labda, Fazekassal játszik össze, Lukács előtt 2 beálló, vagyis 7-5-ben támad a Szeged üres kapuval. Lukács most a jobb oldalra passzol, onnan pedig rögtön jön a befejezés, előtte bevetődik Edi Silva, szerintem a 6-os vonalon belül, de a kapus véd Christensen, úgyhogy nincs miről beszélni, nincsen sajnos 7 méteres, 2 perc telt el a második fél időből. Egyelőre ezt a periódust 1-0-ra nyerte a Sporting, vagyis egy gólos előnnyel megyünk most át Paksra.
1: Itt a 72. percében jár a találkozó Paks MTK 1-0. Az imént egy gyönyörű Windecker megmozdulást követően majdnem helyzetbe került a Paks, de aztán végül az MTK játékosai hárítani tudták azt a próbálkozást. Kata Mihályról közben a karszalagot is lerángatja Pető, aki csereként szállt be tehát a Paksba. 2 cserélt Bognár György, amíg nem volt itt nálunk a szó, bejött a pályára a támadó szekcióba, ráadásul Pető Milán, valamint Tóth Barna, és elhagyta a játékteret Haraszti Zsolt és Szalai József. 2 center helyett 2 center érkezett, tehát valamivel, azért Pető mozgékonyabb, és Tóth természetesen statikusabb, most pedig megtartja a labdát ellenfelével szemben, Radics csak lerántani tudta, jöhet egy szabadrugással a Paks, pont a felező vonaltól a 73. percben 1-0-as paksi vezetésnél.
2: Kata próbálja magyarázni a bizonyítványt, Papp viszont szépen lassan oda sétál a labdához, nem fognak innentől kezdve a paksiak nagyon igyekezni, hogy gyorsítsák a játékot, miért tennék, hiszen vezetnek 1-0-ra a 73. percen, úgyhogy forduljunk is Vukovics László az állandó szakértőnkhöz, hogy hogy látja az eddigi eltelt perceket és mutatott játékot a második félidőben, illetve mit jósol az utolsó 20 percre.
3: A paksiak posztra cseréltek, még testalkatra is hasonló, ugye Tóth Barna bejött előre Szalai József helyett.
2: Folytatom.
3: Ebbe belejátszhat az is, hogy ugye két hétig nem volt most a csapattal a Szalai József, és most egy kis pihenésre van szüksége, de a paksiak szerintem meg szeretnék szerezni a második gólt. Az MTK-nak jót tett a csere, Bognár és Szuhodovszki bejövetelével sokkal kreatívabb lett a játék, többet vannak az ellenfél térfelén, benne van a játék, közben gól.
2: Közben, amíg hallhattuk az elemzést, addig lehet, hogy eldönti a mérkőzést a Paksi FC a 74. percben. Györfi volt a gólszerző, legalábbis első tekintetre ő volt, másodikra viszont inkább már azt mondom, hogy Horváth Kevin, köszönöm szépen a segítséget. Úgyhogy ezen a mérkőzésen, ahol nincsen sok gól a két csapat önmagához képest, azért a kapu előtt mondhatni inaktív, lehet, hogy egy ilyen két gólos előny kiharcolása elég lehet a Paksnak, hogy hazai pályán bebiztosítsa a győzelmet. A 16-oson belül megkapta a labdát Horváth Kevin, és aztán nagyon higgadtan elpasszolt a ballal és a MTK kapusa mellett a labdát.
1: És a csere emberek hozták össze a gólt, megint gyorsan Vukovics Lászlóhoz, Tóth Barna készített elő, Horváthia gól.
3: Igen, gyönyörűen Tóth Barna, gyönyörűen megtartotta a labdát, három MTK védő közül kihámozta, a jobb összekötő helyére betette Horváth Kevinnek, akinek arra is volt ideje, hogy visszavegye a bal lábára, ami neki a gyengébb, és 15 méterről a jobb alsó sarokba passzolta. Ebben nagy lépést tette a Paks afelé, hogy megnyeri a találkozót, de hát azért még van hátra több mint negyed óra. Az MTK most már nincs más, jönni kell előre, mindent egy lapra feltéve, lesz ami lesz alapon, de a Paks úgy gondolom, hogy két góllal is megérdemelten vezet.
1: A 75. percben pedig 2-0-ra vezette hát a Paks az MTK ellen. Nem sikerült most rövid kapcsolás, de adjuk át a szót Szegedre természetesen.
0: Semmi gond, mi csak örülünk, ha gól van, szerintem a hallgatók is. Nálunk is volt sajnos egy, aminek, vagy amelynek kevésbé tudtunk örülni. Gúri tudott betalálni, úgyhogy két gól a Sporting előnye itt a második félidő elején. Jobban kezdte hát a portugál bajnok a második játékrészt, és sajnos belefut a falba Fazekas Máté, mondom én, elsőre a játékvezető is elindult, aztán végül mutatta, hogy mehet tovább az akció, ez pedig azt jelenti, mivel Frimmel kezében kötött ki a labda, ő pedig hát egy klasszis osztrák játékos, szépen beugrott a balszérről és kilőtte a kapunak a hosszú oldalát, vagyis a bal alsó sarkát. Hát ez erősen véleményes ítélet volt, örüljünk neki, hogy ezt most nem vették el, viszont most emberelőnyben támad a Sporting, hiszen Jeremy Totó kiállításából még 40 másodperc van hátra. Martin Costa passzol Kikó Costához, aztán Gurit is bevonják a passzolgatásba, és egy kiváló labdaszerzés, Hori hától ő lépett ki a falból, aztán tovább passzolja Frimmelhez, Hori a várnál vissza, és Frimmel eladja. Horia várta vissza a bal oldalon, Frimmel pedig eladta, ebből pedig könnyű gólt lőhet a Sporting, és nem csak hogy lőhet, hanem lő is. Hát az ilyen hibák egészen biztosan nem férnek bele ezen a mérkőzésen. Diogo Branquinho-nak is megvan az első gólja a mérkőzésen. A lehető legrosszabbkor, -2-ről villámgyorsan ki lehetett volna egyenlíteni, ezzel szemben megint 2 a Sporting előnye, és még 10 másodperc van hátra Totó kiállításából. Támad a Szeged, Rőd kezében van a labda, aztán Lukácshoz passzol középre, vissza is kapja rögtön a labdát, Fazekas Máté most a balátlövő pozíciójában, és a csapatkapitány Miklár Roland pedig visszatér a kapuba, mert időközben lepörgött ez a 10 másodperc, amely még volt a kiállításból. Sostar is passzol Fazekashoz, majd Lukács is megkapja, újra Rődnél van a labda a jobb oldalon, Lukácsnál középen, Lukács nem tud cselezni, csak tovább passzolja Fazekas felé, nagyon-nagyon passzív ez a szegedi akció, Fazekasnak kell valamit csinálni. Gyuri, én nagyon-nagyon hiányolom a távoli lövéseket. Amíg nem lövünk távolról, addig nem fog kinyílni ez a fal.
4: Ebben a felállásban nem nagyon fogunk, mert sem Lukács, sem Fazekas nem arról híres, hogy 12 méterről vagy 10-ről lőjön. Egyedül Rőttől várható ez.
0: Hát akkor Lőttől várjuk is, és hát meg is érkezik a norvég átlövőnek, megvan az újabb gólja. Megint egy gól a különbség, 19-18 a Sportingnak. 5,5 perc telt el a második játékrészből. Paks.
1: A 78. percben ismét egy kettős csere, 80-assal elhagyja Zsejkovics a játékteret, és érkezik 30-assal Bakó Sámuel, és 20-assal hagyja el a pályát. Keresi Zalán, az ő helyére pedig a 9-es számban futballozó Klaus Milán érkezhet majd. Kettő gólos tehát most már a paksi előny, úgyhogy magabiztosabban futballozhat, most már nyugodtabban futballozhat, most már a Tolna megyei együttes. Ezzel a kettős cserével még Pinezics Máté azért megpróbálja menteni a menthetőt, amennyiben az elkövetkezendő egy néhány percben sikerülne gólt szerezni a vendég együttesnek. Abban az esetben még izgalmas lehetne a végjáték, viszont minden egyes eltelt perc most már a Paks javára szól, és támadhat az MTK egy nagy keresztlabdával. 79. perc, Paks MTK 2-0.
2: Visszafaéli Bakó a labdát, egy nagy keresztlabdát kapott Jurektől. Jurek után most már Bognár István forgolódik, visszapasszolja a saját térféle Katához, Kata aztán továbbítja a labdát Beriásvilihez. Beriásvili nem választja inkább Jureket, most kapja Jurek a labdát, nagyon-nagyon meghúzzák, csinyes volt a passz, majdnem megszakították, úgy értem, majdnem kicsúszott a labda, de végül megmentette Jurek Gábor. Most már az MTK a bal oldalon próbál támadást kezdeményezni. Bognár egy nagyon nagy passz oda be a 16-oson belülre, jó volt a bemozgás is Varjú Benedektől, viszont nem jutott el hozzá Bognárnak a labdája. Talán majd most az MTK balján Bognár, most pedig Vas pontosan tudta, hogy hova fogja adni Bognár István a labdát, tehát lehet, hogy kapott extra utasításokat Bognár István édesapjától, aki ilyen esetben a Paksnak a vezetőedzője Bognár György. Most egy újabb kiugratás, újra Bognár, állandóan őt keresik, az ő jobb lábában bíznak a vendégek, így 2-0-as hátrányban. Zsajkovics beíveli középre a labdát, és akkor Szabó János segítségével, hathatós közreműködésével kinyík húzta ki a labdát. 80. perc, Paks MTK 2-0.
1: A jobb oldalra kerül a labda Varjúhoz. A 80. percben a 16-oson belül egy pillanatra csak az MTK, hiszen kirúgja onnan a labdát Horváth. Mi pedig a 80. percben 2-0-ás paksi vezetéssel megyünk Szegedre.
0: Nálunk megint egy 2 perc gyanús szituáció, és a játékvezetők megállították az órát. Sajnos nálunk lesz majd ez a 2 perces büntetés. Jeremy Totó 3. 2 perce. Gyuri, azt mondtad, hogy szerinted Fimmel volt szabálytalan, ehhez képest Jeremy Totónak ez a 3. 2 perce, és akkor ő ki is száll a játékból.
4: Igen, ez megint egy olyan ítélet, amikor egyértelmű kéne legyen, és ezt meg kéne videózzák.
0: Az jön egyébként, bocsánat.
4: Így van, már sétálnak is ki, csak hát ez megint az ítéletnek az eladása, tehát felmutatja a 2 percet, majd utána jön videózni, meggondolja magát.
0: A piros lap még sincs, viszont sárga lap van az ellenfél edzőjének, Ricardo Costának. Ő reklamálta, hogy ezt vajon miért kell megvideózni. Szerintem is inkább az lett a kérdés, hogy vajon melyik szegedi játékos kapja majd ezt a 2 percet.
4: Szerintem Frimmel ért el először az arcát a játékos, mert Totó faltolt, de nem ütött arcra, nem találkozottak ezzel az arcával. Én Frimmelnek adnám, leginkább azért, mert akkor a Totó még pályán maradhat, de egyébként a szituáció is ezt indokolja.
0: Viszont Frimmel kapcsolatban azért azt is mondjuk el, hogy az imént az ő góljával megint egyre zárkózott a Szeged, úgyhogy Szeged Sporting a 38. perc közepén, 19-20, megint videózás, addig viszont menjünk át Paksra.
2: A mérkőzés a 81. percében jár, Beriásvili passzolja megint csak előre a labdát, de ezek nagyon tiszta virág életű MTK, nem is támadások, próbálkozások, könnyedén elvesztik a labdát a paksi védővonallal szemben. Pető Nyargal a paksi balon már a 16-oson belülre ér, Varjú próbálja kikísérni, kitessékelni onnan, ezt meg is teszi az MTK védője Pap Kristóf, aztán ő hátra teszi, még hátrébb Siének, Sie vissza Paphoz, Pap Siének, szép kis oda-vissza passzok, aztán egy gyengébbik lábas, vagyis jobb lábas előreivel és Siétől pontatlan, Szabó Jánosnál a labda, ő leveszi a belsővel, külsővel továbbítja Pap, mindenki egy érintőzik most, Pető leveszi, elindul előrefele, 25 méterre, jó a kényszerítő Tóth Barnával, jaj de szép játék, Pető lő de mellé. Na végre valami futballra emlékeztető jelenet az elmúlt 15-20 percből. Nagyszerű kényszerítő volt Petőt és Tóth Barnát kell megdicsérni, hogy lekészítette külsővel a labdát, szintén korábbi magyar válogatott támadó Tóth Barna. Pető viszont 9-10 méterről célt tévesztett, jobb belsővel lőtte a rövid alsót laposan, viszont mellé ment a próbálkozása. 82. perc, Paks MTK 2-0.
1: Varjú tűnt el közben a középpályán. A 82. percben tehát 2 gólos az előnye a Paksnak. Az MTK támad a bal oldalon most a labda, visszakerül a középpályára, aztán Kata is hozzáér az ellenfél térfelének a közepén, teszi meg mindezt, bepasszolja középre, ott megpróbálna lefordulni. Bakó Sámuel, jó volt a középre bőkött labdája, jön egy szöglet, ezt villámgyorsan megvárjuk még, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi lett végül a videózás eredménye, de előbb még nézzük meg ezt a szögletet, hiszen Bognár István rugó technikája egészen kivételes a labdarúgó NB1-ben, hát ha most a sarokrugásból is alkott valamit. Jön középre a labda laposan, ez elég érdekes volt. Sikerült is tisztázni a paksi játékosoknak. 83. perc, Paks MTK 2-0. Na és akkor mi lett a videózás vége Szegeden?
0: Hát a nálatok 83. perc, akkor nálunk a 38. és hát sajnos egy piros lap lett a videózás eredménye, de ami jó hír, hogy lőhet egy könnyű gólt a Szeged. Mari Jelinics az, aki befutott a falba, éppen ő az, aki helyettesíti Sebastian Frimmelt, aki az imént szándékos fejreütésért kapott piros lapot a játékvezetők. Azután, hogy kimentek videózni, végül így ítélték meg ezt a szituációt, de azért elsőre is talán ez jogosnak mondható. Annyi szerencső, hogy Jeremy Tottót ezzel nem pirosozták ki, hanem inkább csak idézőjelben csak egy kettes védőnk esett ki, és egy kiváló szélsőnk Frimmel. Azután egyébként egyből lett egy Sporting találat, és jöhet most rögtön a második ember előnyben. Sajnos meg is van a jobb szélről a befejezés. Carlos Álvareznek megvan a második gólja ebben a játék részben. Ő kiválóan szállt be, és megint két gól a portugál bajnok előnye. 22-20-ra vezetnek itt Szegeden, és ráadásul még fél percig a Szeged ember hátrányban kénytelen támadni. Ennyi van még Sebastian Frimmel kiállításából, de nyilván üres kapuval támad a PIK, emiatt természetesen létszám azonosan. Lukács Péter kezében van középen a labda, Sostaricsot futtatjuk be megint a jobb szélről, aztán Horihánál van most már, Sostarics visszamegy inkább a saját helyére, Horiha megkapja, talán tőle azért várhatnánk a nagy bombákat távolról, nem? Inkább Rosta Mikitől beállóban, és egy óriási gól Rosta Mikitől, kis szerencse is kellett hozzá, mert Christensen beleért, de szerencsére ezzel is egy újabb gólt vésettünk be a szegediek neve mellé, és hát Gyuri az első fél időben azt említette, Marosán György, hogy nagyjából 7 másodperc kellett egy Sporting gólhoz, talán most még annyi sem, Salvador a gólszerző, rögtön még ezt az utolsó pár másodpercét kihasználja az emberölényének a Sporting, úgyhogy a 40. perc legvégén úgy állunk, hogy OTP-ban PIK Szeged, Sporting 21-23 labdarúgás. Úgy halljuk, hogy a technikai problémák vannak Pakson, úgyhogy folytassuk a kézilabda mérkőzést. 41. percben lépünk be, Lukács Péter beadná beállóba, ez egy nagyon-nagyon pontatlan passz, és sajnos tovább engedik a játékvezetők, jöhet a befejezés a bal oldalról, az Itzerből. Ez egy szép gól volt most sajnos Diogo Branquinho-tól, neki is megvan ez az újabb találata. Hát mind a két szélen cserélt Ricardo Costa a szünetben érkezett, ugye Carlos Álvarez és Diogo Branquinho is. Hát ők eddig ebből a 8 gólból, amennyit szerzett eddig, 10,5 perc alatt a Sporting a második játékrészben, ők ketten 4-et szereztek, úgyhogy fantasztikusan szálltak be. Talán emiatt is kikéri az újabb idejét, vagyis a másodikat, Mihály Apelgrén, a szegediek vezető edzője. Hosszú idő után megint 3 gól a különbség, és megint a Sporting tudott elmenni 3-mal. Mi lehet a megoldás, Gyuri? Talán azok a védések nem jönnek Pikler Rolandtal, amelyek az első fél időben azért jellemezték a beállását.
4: Így van, nagyon jól közelíted meg a problémának az egyik okát, a kapus teljesítményben kell vizsgálni. Ugye Nikola Portner 9%-kal került lecserélés sorsára, 11 lövésből egyet fogott meg, Mikler Roland pedig jelenleg most már összesen 19-ből csupán 4-nél tart, ez 20% körüli teljesítmény. Túloldalon sem kimagasló, összesen 5 védés van ott is, és most nem megyek bele a pontos adatba, de 20% körül van ott is, viszont a támadójátékunkban most megjelentek a technikai hibák, és ezt egyből kihasználta a Sporting, gyors gólt szerzett, ezekre oda kell figyelni.
0: Hát hallottunk már olyanról, hogy itt van az ősz, itt van újra, de mi úgy halljuk, hogy Paks van itt újra. 24-21-re vezet a Sporting a 41. perc közepén, reméljük visszajön a Szeged, de addig is Paks.
2: Hát a Petőfi kötetből ilyen szépet én most így hirtelen nem tudok idézni, de a 87. percben mondhatnánk, hogy ebben a néhány másodpercben megforgatta az állást az MTK, vagy éppen lezárta a meccset a Paks. Egyik sem történt, 3 perccel a 90. minutum előtt. Újabb gól nincs, viszont piros lap itt is van, nem csak Szegeden. Kiállítja Kovács Imre, játékvezető az MTK játékosát, méghozzá 29-essel Suhodovski Soma, aki csereként lépett pályára és megkapta nagyon rövid idő alatt második sárga lapját is, úgyhogy az MTK nem csak elveszíti most már szépen lassan ki lehet jelenteni ezt a mérkőzést, hanem ember hátrányban fogja befejezni azt. 88. percet ütjük most már, Paks MTK 2-0.
1: Suhodovski első sárga lapját pontosan nem láttam, hogy mikor volt.
2: De ugye, fel lett neki mutatva.
1: Ugye tudjuk, hogy kapott a második fél időben Tóth Barna egy sárga lapot, de én legalábbis itt, ha a jegyzeteimbe tekintek, akkor Tóth Barna sárga lapját találom csupán. Lehet, hogy ez egy egyből piros volt, Vukovics László.
3: Te nagyon csúnyán lépett oda Szuhodovszki Soma, már elrúgta a labdát a paksi védő. Elképzelhető, hogy egyből piros volt, mert csak akkor mutatta már a kamera, amikor leküldték Szuhodovszki Somát, de elképzelhetőnek tartom, mert csúnyán lépett oda, már elrúgta a labdát a paksi védő.
1: Most itt megnéztem közben, valóban nem volt még Szuhodovszkinak sárga lapja, úgyhogy ez egy egyből piros lap volt. Szuhodovszki mehetett akkor idő előtt zuhanyozni, bár azzal nem volt gond, hogy túl száraz lett volna eddig is, hiszen nagyon esik az eső itt Pakson, és egyre jobban esik ráadásul. A 88. perc végén, most már a 89. perc elején pedig a Paks továbbra is 2-0-ra vezet az MTK ellen. Mi a helyzet Szegeden?
0: Nálunk éppen a szegediek támadnak, és Lukács Péter dobja le a labdát Salvadornak a lábára, de úgy ítéli meg a játékvezetők, hogy ez nem volt szándékos láb, úgyhogy mehet tovább a szegedi akció, és nincsen két perc a vendégek csapatkapitányánál. Rőt kezében van a labda, ő passzol tovább Lukácshoz, Lukács beadná beállóba, nem tudja, hanem helyette nem harcol ki 7 méterest, mert vele szemben Salvador még a hatos vonalon kívül volt, és mutatják a játékvezetők, hogy már passzívon van fent a kéz, és 3 darab passza maradt a Szegednek arra, hogy valahogy gólt szerezzenek ennek az akciónak a végén. Nagyon-nagyon nyögvenyelős a Szeged támadó játéka. Szerintem ezt azért a lehető legjobban megpróbáljuk átadni, de itt a második játékrészben 13 perc alatt ez az 5 lőtt gól, ez nagyon-nagyon kevésnek tűnik.
4: Bizony, és Lukács Péter sem tud olyan dinamikát adni a támadójátéknak, ugye rendezett védelem ellen, a keresztjátéknak a miensége, az egy-egy elleni párharcok most ebben a pillanatban éppen a saját beállójának mennek ki, labdaleütésből próbálkozik az egy-egyekkel, nem néz ki jól ez a támadójáték.
0: Abszolút nem, lehet, hogy lassan majd a 7-6-ra kellene átállni, vagy éppen kipróbálni, ezt majd meglátjuk, hogy mi jár a svéd szakember Mihály Apelgrén fejében, ami biztos, hogy még 2 passzig a Szegednél van a labda. Ebből egy megvolt, Totó passzol Lukácshoz, aztán megkapja Horiha, hát ebből semmi nem lesz, csak egy szabad dobás, mert Dimitro Horiával szemben van egy újabb falt, Kigó Kosta követte most ezt el, emiatt készítenek Totóék Horihának. Horiha felúrik, lő, és sajnos a lövését megfogja Christensen, úgyhogy neki ezzel egy újabb védést íratunkban a neve mellé. Hát amit elmondtunk Mikláról annál az első félidő végén, hogy kiválóan szállt be a meccsbe, az sajnos elmondható André Christensenről, a norvég válogatott kapusról is, hogy kiválóan teljesít, főleg itt a második játékrész elején. 44. perc közepe, OTP-ban PIK Szeged, Sporting a férfi kézilabda BL harmadik fordulójában, 22-25 Paks.
2: Itt pedig már a 90. percben járunk, továbbra is 2-0-ra vezet a Paks az MTK ellen, és most hirdetik ki a hangos bemondó, hogy 3 perc lesz a mérkőzés végén a hosszabbítás, amit rátesznek a játékvezetők, és azzal ellentétben, amit gondolnának, vagy elképzelnének a kedves hallgatók, nem az MTK támad és nem szorítja be a Paks csapatát az utolsó percekben, hanem még a hazaiak, a paksiak rohamoznak és szeretnék megszerezni a mindent eldöntő harmadik gólt, ami nyilván lezárná a találkozót, hogyha még nincs ez a találkozó lezáró, ugyanis néhány perccel ezelőtt ugye Szuhodovszki Soma elhagyta a pályát, egy durva belépőt mért Papp Kristófra, és így egyből pirossal végül, tehát hiába felemelte a játékvezető és tartotta is a kezében a sárga lapot, nem csinált olyat, mint Mateu Laos néhány évvel ezelőtt a spanyol bajnokságban, hogy felemelte egyszerre a piros és a sárga lapot is az adott játékosnak. Itt maradt az egyből piros lap Szuhodovszki számára, úgyhogy az állás azóta is 2-0 a Paks. Most talán Pető eldöntetés el is dönti. Pető góljával 3-0, és lezárja a mérkőzést a Paks az MTK ellen. Hogyha a játékvezető helyében lennék, talán a középkezdés után le is lehetne fújni ezt a találkozót az utolsó 1 percnek körülbelül. Már semmi értelme nincsen. Megint Tóth Barnát kell megdicsérni. Nagyszerű gólpassz adott, szépen lekészítette a labdát Petőnek. Pető pedig átvette a labdát. Néhány perccel ezelőtt teljes kísértetiesen hasonló játékot játszottak ők ketten. Akkor Pető jobb lábbal, jobb elsővel a rövid kapufa mellé célzott. Most a rövid kapufa jobbik oldalába továbbította a labdát. Így eldönti a mérkőzést Paks MTK 3-0. Kapcsolunk Vukovics Lászlóhoz, hogy látta, hogy tetszett neki ez a mindent eldöntő találat.
3: Itt meg egy vízilabdás hasonlattal élnék, mert olyan gólt rúgott most a Paks, hogy Sije följátszotta a centerbe lévő Tóth Barnának, aki olyan fizikumból, hogy megtartotta a labdát az ellenfél kapujától 10 méterre, gyönyörűen visszakészítette Petőnek, aki átvette, és a jobb alsó sarokba lőtt 15 méterről. Hát ebben valóban lezárult a mérkőzés, a Paks teljesen megérdemelten fogja megnyerni ezt a találkozót.
1: A 93. percben egyelőre még nem végezheti el a középkezdést az MTK, hiszen lehet, hogy még a videóbíró segítségével elemzik a találatot, de biztos, hogy van még itt hátra néhány perc a játékból. Egyelőre 3-0 az állás, ha megadják a Paks találatát, ha nem, akkor marad a 2-0, de mi az állás Szegeden?
0: Hát még azért korai lenne kimondani, hogy elúszott a hajó, de egyre inkább nő az olló a két csapat között. Először a mérkőzésen 4 gól a különbség, 26-22-re vezet a Sporting, és sajnos megint eladja a labdát a Szeged. Úgyhogy jöhet egy újabb Sporting támadás. Az imént nem tudták 5-re növelni a különbséget, reméljük, hogy ez most sem sikerül. Volt a kapuban nálunk egy visszacsere, ugye a mérkőzést azt Nikola Portner kezdte, az ő helyén aztán Mikler Roland folytatta, és most újra a svájci válogatott kapusa van bent a kapunkban. Hát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy valamit ő is hozzá tudjon tenni ez a mérkőzéshez, mert egyelőre ugye egy darab védés van a neve mellett, nagyjából 10-12 perc alatt, amennyit ő az első fél időben védett, vagy inkább állt a kapuban egészen pontosan. Kiko Costa passzolja tovább a labdát, Martin Costához berakja beállóba, és ott Salvador van, ez nem az ő pozíciója, a balátlövő szerencsére belelőtte Portnerbe a labdát, úgyhogy rögtön megvan az a védés Portnertől, amit nagyon-nagyon szerettünk volna. Most ott van a labda Rődnél, majd Fazekashoz passzolja, Lenin is pedig mutatja, hogy álljanak meg, úgyhogy mi ne álljunk meg, hanem menjünk vissza inkább Paksra az utolsó másodpercekre.
1: Itt még egy sárgalapot azért biztos, ami biztos begyűjtött az MTK jobb hátvédje Varjú Benedek, a játékvezető pedig ezekben a másodpercekben véget vet a találkozónak, a krónikája a mérkőzésnek. Maga biztosan nyert a Paks, továbbra sem szerzett pontot ősszel az MTK. Paks MTK 3-0. Jobban kezdte a találkozót a Paks együttese, amely a 17. percben Haraszti ívelése után kinyikáltal egy középre fejelt labdát tisztáztak még a vendégek. A labda Szabó János elé került, aki 11 méterrel a kapu felé bombázta a labdát. Itt még nem született meg a paksi vezetőtalálat, nem úgy, mint 2 perccel később a 19. percben, amikor a labdát az ötös sarkától egy szögletet követően Szabó csúsztatta kapura, Kinyik pedig 1 méterről még bele csúsztatott a labdába lábbal, így ő pofozta a kapuba a labdát. 1-0 volt az állás, és nem csak az első félidőben, hanem úgy általánosságban a második félidő közepéig is maradt ez az 1-0-ás állás. Aztán a második játék részben érkeztek a paksi cserék, a 74. percben éppen 2 cserejátékos hozott össze egy újabb paksi találatot, amellyel növelte az előnyét a Paks. Tóth Barna tartotta meg a 16-os előterében remekül a labdát Radics mellett, majd Horváth Kevinhez továbbította, aki 11 méterről higgadtan a jobb alsóba rúgta a labdát, ezzel már 2-0-ra ment a Paks. Ekkor még megpróbált az MTK mindent, hogy szépítsen, de nemhogy a szépítés nem jött össze, a 87. percben még Suhodovszky egy elkésett belépőt követően piros lapot kapott, Papp Kristóf lábfejére tartott rá, aztán az íre a pontot a 91. percben Pető tette föl. Ekkor Siev felpasszolt labdája a leshatáron helyezkedő Tóth Barnát találta meg, aki Petőhöz passzolt, ő meg 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel a találattal beállította a végeredményt, a Paks magabiztosan nyert hazai pályán az NB1 9. fordulójában az MTK ellen, az MTK pedig továbbra is nyeretlen az őszi idényben. A végeredmény még egyszer, Paks MTK 3-0, a szó a stúdiójé.
5: 21 óra 23 perc a pontos idő, Olasz Gergőnek, Szalai Kristófnak köszönjük szépen. Laci, ez volt a kakukk tojás mérkőzés, Vukovics Lászlóval követtük a budapesti stúdióból az eseményeket, teljességgel megérdemelt, mondom én, a Paks győzelme mivel egészített ki, esetleg vitatkozol-e velem?
3: Nem, egyetértek, hát a mérkőzés egészét nézzük, a Paks még ilyen arányban is megérdemelten nyert, egyetlen olyan periódusa volt a mérkőzésnek, ez a második fél idő első 10-15 perc, amikor az MTK-ban volt annyi spiritus, hogy följebb jött egy kicsit, meg még volt egy 5 perc, amikor bejött Bognár István és Szuhodovszky Soma, akkor még egy 5 percig volt egy kis élet az MTK-ban, hogy voltak szabadrugások, fejes lehetőségek a kapu előtt, sőt volt egy 17 méteres szabadrugás, ami ilyen rugótechnikával rendelkező játékosoknál, mint Bognár vagy Jurek, óriási veszély, nem lett belőle végül semmi, ez még 1-0-nál volt. Utána a Paks. Nekem nagyon tetszik a paksi futballban mindig az, hogy nem az eredményt őrzik, hanem bármi az állás, mennek az újabb gólokért. Ezen a mérkőzésen is így zajlott. Nagyon szép találatokat szereztek. A második góllal már úgy nézett, hogy eldőlt teljesen a mérkőzés, a harmadik az már csak slusszpoén volt. De a mérkőzés teljes egészét nézzük, akkor a Paks teljesen megérdemelten tartotta otthon 3 pontot. Az MTK ezen a napon keveset nyújtott.
5: Igen, Gergő, Olasz Gergő egy picit talán félreérthetően fogalmazott, hiszen ugye az MTK-nak van már 9 pontja a bajnokságban, viszont ugye a legutóbbi 4 bajnoki mérkőzésén nem tudott nyerni a csapat, és a legutóbbi 3-at egyaránt elveszítette. Tehát így sűrűsödik az alsóház, ugye teljesen még nem a valós képet mutatja a történet, de az biztos, hogy lesz majd egy Kispest Honvéd Újpest mérkőzés holnap, amit közvetítünk, és ugye a sereghajtó kispestiek számára ez kiemelt jelentőséggel bír, de hát ott az alsóházban öldöklő csata várható, majd az MTK vajon az alsóházban fog küzdeni a folytatásban?
3: Én azt gondolom, hogy idén óriási harc lesz a bennmaradásért. A elején szerintem a Fradi még annak ellenére is, hogy most rengeteg pontot hullajtott, azért erősebb a mezőnynél. Tehát ha a 33 meccset vizsgáljuk, ugye 9 meccs telt el, tehát van még hátra rengeteg mérkőzés. De utána 2-3 a dobogóért vannak azért ott azok a csapatok, akik küzdenek, akik most is ott vannak azon a pozícióban. Az MTK szerintem középcsapat lesz. Nyilván aláírnák most a biztos bennmaradás, de az nem csak ők, hanem az legalább egy 7 csapat lenne, aki azonnal aláírná, hogy biztos bennmaradás. De nyilván a legszebbre gondolnak, tehát minél följebb szeretnének végezni, minél előrébb a tabellán. De ehhez ezt a hektikusságot meg kell változtatni, sőt, ez már nem is hektikusság, hogy mondod, hogy 4 meccs óta 3 vereség, az már egy elég negatív spirál, tehát ebből ki kell jönni az MTK-nak, attól függetlenül, hogy nem játszik, a mai meccset vegyük félre, mert ma gyengén játszott az MTK, nem játszanak egyébként rossz futballt, többször volt, hogy az utolsó pillanatban, volt, hogy ők is egyenlítettek, volt, hogy elmentek mérkőzések, de ezt el szoktam mondani, és ezt tartom is, hogy a bajnokság a legigazságosabb verseny, kiírás. Itt a végén a teljesítményed alapján oda kerülsz, ami ahogy a játék alapján való vagy, és az MTK-ra kérdeztél rá, én azt gondolom, hogy benn fog maradni az NB1-be, de szerintem a középmezőny alján fog végezni.
5: Laci, egy picit tekintsünk már majd előre a holnapi meccsekre, de egy gyors eredmény közlésre menjünk Szegedre. Erdei Márkot kérdezem, hogy hogyan áll a Szeged Sporting mérkőzés a Bajnokok Ligájában.
0: 29-24-re vezet a portugál bajnok. Most van egy 7 méteres a Szegednek, ezt még megvárhatjuk?
5: Meg természetesen.
0: Szuper, köszönjük. Mario Sostarics kezében van a labda. Elsőre lövőcsel, másodjára pedig egy gól. Elfért Alinak a lábai között a labda. Hát igazából egy darab hibátlan játékos van eddig a pályán szegedi részről. Ő pedig Mario Sostarics. Az ő góljával 4-re zárkózik a Szeged. De 9 perc még mindig hátra van, úgyhogy reménykedünk. Stúdió.
5: Köszönjük szépen, megyünk majd még vissza természetesen Szegedre. Na de akkor holnap Kispest, Újpest. Hát ezt nem nagyon kell ragozni, ez kőkemény csata, ez most már egy Fradi Újpesttel vetekszik a Kispest Újpest is.
3: Hát ez a két szurkolótábor finoman szólva sem barátok.
5: Nem, nagyon nem.
3: Nagyon nem. És itt a pontokra, ahogy említetted, a Honvéd mint sereghajtó égetően szüksége van. Az Újpest meg szeretne nyilván, hát minden csapat szeretne, de az Újpestben olyan költségvetés is van, olyan tervek is vannak, olyan háttér, hogy minél előrébb helyezkedni a táblázaton, és ehhez meg szeretnék verni a Honvédot. Egy kemény ütközet várható holnap. Így, hogy a Ferencváros hullajtgatja a pontokat, így a többi csapatnak esély nyílik arra, hogy minél tovább ott maradjon az elején, és ezt aki meg tudja lovagolni, tehát aki tud nyerni több meccset egymás után, itt most mondjuk ugye csapatokról, akár a Fradiról is elmondtuk, hogy veretlen mondjuk X meccs óta, na de nem mindegy, hogy ebbe a veretlenségbe hány döntetlen csúszik bele.
5: Hát konkrétan 3 most sorozatban, és a Fradinak így 13 pontja van, és ugye a 6. helyen tanyázik a zöld-fehér együttes. Itt az a harci helyzet, ugye, hogyha most előre tekintünk, lesz holnap egy Győr-Puskás meccs, méghozzá a listavezető Puskás látogat az Etóhoz. Mind a két csapatnak amúgy 15-15 pontja van, tehát ilyen apróságok döntenek a két együttes között. Hát ha csak és kizárólag ferencvárosi szemüvegen keresztül akarnék kérdezni, akkor egyértelműen a Fradinál a döntetlennek szurkolnak, ugye, hogy ne nőjön a különbség, de hát egy Puskás vagy egy Etó-Puskás meccsből előre jósolni nagyon-nagyon nehéz, mint ahogy én azt gondolom, hogy a Zete Nyíregyháza alsóházi csörténél is ugyanez a helyzet.
3: Igen, és itt is ugye, ha most tippelni kéne, akkor nyilván az emberek azt mondják, hogy ezekből fog kikerülni a kieső, ugye az ETL Nyíregyháza, Honvéd, nagyjából ugye ezek vannak most azon a területen, de a Puskás Győr meccsre meg onnan közelíteném meg, hogy valóban ezt várja a rivális, mert itt nem azt nézik, hogy egy pontot szerez, hanem kettőt veszít az adott csapat, aki döntetlent játszik, és így természetesen a riválisoknak ez jó. Erre szoktam mindig elmondani, hogy egy győzelem, egy vereség az jobb, mint két döntetlen, és ezért megéri a csapatoknak kockáztatni a három pontért, ezért nagyon jó rendszer lett ez, hogy három pont jár a győzelemért, mert mindenki minden többet kockáztat azért, hogy ezt a három pontot megszerezze.
5: És akkor megint csak egy nagyon gyors eredményközlést szeretnék kérni Erdei Mártól, illetve hogy mennyi idő van hátra, hogy egy picit tudunk-e még Vukovics Lacival fociról beszélni. Márk, Szeged?
0: Kereken 7 perc van hátra a mérkőzésből, de ez zárkózik a Szeged, már csak 3 a különbség. OTP-ban PIK Szeged Sporting 27-30 stúdió.
5: Jó, akkor egy picit tudunk még, Laci, az MB2-ről váltsunk 2-3 gondolatot, mert hogy a teljes eredmény, a mai teljes eredménysor, ugye a Kazincz Barcika mérkőzésével kezdődött, még a Kazincz Barcika győzelmével a Karcag ellen kezdődött a mai mérkőzés dömping, 3-0-ra nyert a Barcika, és akkor jöjjenek a délutáni mérkőzések, Girmont Nagykanizsa 1-0, Kozár Miskolc Diósgyőr 0-2, Mezőköves Szeged 1-1, Tiszakécske Ajka 4-3, Videóton Szentlőrinc 3-0. Nézzük először a Diósgyőrt, Feckó Tamással megindult fölfelé a DVTK.
3: Én is magamtól is ebben kezdtem volna, hogy teli találatnak bizonyult Feckó Tamás kinevezése. Én már nem értettem, hogy a Honvédtól miért távolították el, de ez az ő dolguk, ott följutott egy csapattal. Itt most elindult azon az úton a Diósgyőr, amit vár tőle a vezetés, meg önmaguktól is elvár a stáb és a játékosok is. Hát Diósgyőr NB1-et érdemel, ott olyan körülmények vannak, hogy most ráléptek erre az útra, ha ezen tudnak maradni, akkor ők egy potenciális esélyesek arra, hogy följussanak, attól függetlenül, hogy most hány pont a hátrányuk.
5: Itt most muszáj közbe kérdezek, mert ugyanezen a mesdjén haladva, mi lesz a Kozár Miskolc sorsa? Márton Gábor 4-1-re ugrik be megmenteni a csapatot, de hát itt akármennyire is készültek, próbáltak nagyon-nagyon rágyúrni, itt azért kijött a két keret közötti különbség, de vajon túléli a Kozár Miskolc?
3: Márton Gábor egy nagyon jó szakember, látja a futballt, ugye ott Pécs környéken, ugye ott három csapat van, a Pécs pont a legnevesebb csapat, ugye a megyeszékhely, aki MB3-ban van jelen pillanatban.
5: Hát ott ráadásul két csapat is van, mert van a PTM, meg a PMFC, tehát hogy itt egyébként egészen abszurd dolgok vannak, és mellette a Kozár Miskolc, meg a Szentlőrinc, az idézős kistestvérek, meg egy osztályon feljebb, tehát az azért
3: igen, a... MB2-ben, igen, nehéz, és pont nehéz, a Pécs nincs
5: igen,
3: MB2-ben.
5: Nehéz értelmezni, igen.
3: De visszatérve, tehát Márton Gábor szerintem jó esélye. Ha valaki meg tudja menteni a Kozár Miskolcot, akkor szerintem az Márton Gábor. Itt az idő fogja nyilván eldönteni, de nagyon sok egyforma csapat van az MB2-ben is, és ne felejtsük el, hogy idén először újra osztályozó van a 11. helyezett az MB2 második helyezettjével, ami szintén egy nehéz mérkőzés, és itt mondják ugye a szakemberek, meg a hozzáértők, hogy nem lesz egyenlő feltétel, mert ugye az MB2-ben ott nem kötelezik a csapatokat, csak akkor, ha nem magyar játszik, akkor nem kapod meg azt a dotálást. Tehát míg az NB1-esnél vannak légiósok, ugye ezek minőségi légiósok.
5: Hát nem minden esetben azért ezzel vitatkoznék, de most itt a késői órán eltekintek attól, hogy nagyon komoly vitába szállok veled. A Tiszakécskéről mindjárt vártunk még egy mondatot, de megint csak akkor Erdei Márk, mennyi idő van hátra Szegeden, mi az állás, csak hogy a hajráról nehogy lemaradjunk még véletlenül sem.
0: 5,5 perc van hátra, 2 darab gól a különbség, már csak ennyivel vezetnek a portugálok, úgyhogy tiétek a szó, Kornél.
5: Na, akkor viszont nagyon gyorsan, Laci, Tiszakécske Ajka 4-3, meddig tarthat ki a kécskei csoda? Mert ez most már nagyjából ilyen csodával határos teljesítmény.
3: És lehet, hogy meglep, amit mondok, számomra nem, mert én tudom, hogy milyen futballisták vannak ott, ugye még adáson kívül beszéltük 3 hete, hogy odaigazoltak a volt debreceniek, ugye a Ramos, a Varga Józsi, aki a gólt rúgta a múltkor Soroksárnak, a Sós Bence. Tehát ezek olyan futballisták, hogy bennük van az, hogy megnyerik az MB2-be a legtöbb mérkőzést, és számomra az ő teljesítményük nem meglepetés. Az meglepetés lenne, ha mondjuk följutna a Tiszakécske, olyan jó szerepelnének, de az, hogy az élen vannak az elején a bajnokságnak, az első harmadában számomra nem meglepetés.
5: Na, hát a Vukovics Lászlónak ezzel a mondattal köszönöm meg akkor a mai maratoni szakértést. 14 óra 45 perctől, hát majdnem 21 óra 45 a pontos idő. Laci, tényleg nagyon szépen köszönöm, és akkor jöjjenek a legizgalmasabb pillanatok a Bajnokok Ligája mérkőzésről. Irány a PIK Aréna jön, a PIK Szeged, az OTP Bank PIK Szeged Sporting mérkőzés hajrája, az utolsó 3 perc, utolsó 3,5 perc közvetítése Erdei Márkkal és Marosán Györggyel.
0: Köszönjük szépen, kereken 4 perc van hátra, egyetlen egy góllal vezet már csak a Sporting, úgy látszik, hogy kezdenek elfáradni, reméljük, hogy ez így lesz, egyelőre nem nagyon cserélt Ricardo mester, Ricardo Costa mester, de nem is tud nagyon kit behozni, eladja a labdát a Sporting, jöhet előre a Szeged, már nem üres a kapuja a portugál együttesnek, de lehetne rohanni, mert lemaradt Kiko Costa, és van egy lövés, Magnus Abelvi Gröd! 32-32-nél utoléri a Pik Szeged az OTP-ban, Pik Szeged a Sportingot, egészen eszméletlen, amit az utóbbi 5 percben történt, nem olyan régen még 4 gól volt a különbség, de visszajött a Szeged. 3,5 perc van a meccsből, 32-32, hát én ezt nem láttam jönni ezelőtt 5 perccel.
4: Bizony, az arénának a hangulata hányszor segített már a csapaton, és most gyakorlatilag már arról azt a mondatot fogalmaztuk, hogy eldőlt a mérkőzés, és ott jött egy emberfölény, és

0: Budapest mellett. Eddie Silverre nem számított, mint ahogy a kapuba visszatérő Mohamed Ali sem. Úgyhogy újabb gól Fazekas Mátétól, ez szám szerint már a második gólja. Megint döntetlen, 33-33, 2 perc, 15 másodperc van a végéig. És most már nem kockáztat a Sporting sem, ők sem támadnak üres kapuval. Gurri mellett ott van a két Costa, Martin, valamint Kiko. Kikónál van a labda, elviszi a mi két-hármas védőnk között, és sajnos bepattintja a labdát, valahogy elfért Nikola Portner lábai között, úgyhogy az előny továbbra is a Sportingnál, ezt egyelőre nem akarják nekünk átadni, de elég az, hogyha majd az utolsó másodpercben vezet csak újra az OTP Bank Pick Szeged. Kiko Kostának ez volt egyébként a 8. gólja, úgyhogy a házi versenyben ezzel beérte a tesót Mártimot, hiszen neki is már 8 darab találata van, de a mezőny legeredményesebb játékosa eddig Mário Sostarics, aki 11-szer zörgette már meg a Sporting kapuját. Reméljük, hamarosan jön a 12. Rődnél van középen a labda, aztán Horihához passzol, Fazekas Máté kapja most már meg középen, megint Rődnél a jobb oldalon, Fazekas középen cselez, aztán tovább passzolja Horihához, Horia pedig felugrik, és lő, és gólt lő! 1 perc, 20 másodperc a végéig, megint csak döntetlen. Ki kell valahogy védekezni a következő Sporting támadást?
1: Hát, vagy egész mérkőzésen arról beszéltünk, hogy nincs kapus teljesítmény, akkor most fogjon Portner, amikor a legfontosabb, hogy támadhasson a győzelemért a Szeged.
0: Nikola Portnernek eddig, ha én jól jegyzeteltem, akkor 4 védése van. Hát tényleg jöhetne most már az 5. ezek mellé. Nagyon-nagyon fontos pillanat lenne. Van még egy időkérése a Sporting mesterének. Meglátjuk, hogy most kikéri-e vagy sem. Guri beugrik, és Guri sajnos belövi. 50 másodperc, hát kicsi az esély arra, hogy a Szeged megnyeri ezt a meccset. Arra viszont van esély, hogy pontot szerezzen, ami azért bravúrnak bizonyulna, hiszen a Sporting már legyőzte a GOG-t, illetve a svéd bajnok Krisztiánstadot is a csoportkörben. Zúg a Pixeget, Pixeget érzik a szurkolók is, hogy nagyon-nagyon kell a segítség, és 30 másodpercnél odalép a gombhoz Mikhail Apelgrén, aztán vár még 2 másodpercet, és csak utána nyom rá a gombra. Egy góllal vezet a Sporting, 28 másodperc van hátra, szerintem passzív jelzés itt már nem nagyon várható, viszont nagy kérdés, hogy Gyurit elővenné de a 7-6-ot ilyen helyzetben.
1: Hát egyértelmű, hát nincs veszíteni való, mert hát most vagy mínusz 1 vagy mínusz 2 nincs jelentősége, és hát 6-6-ban nem is nagyon találta a rendezett védelem ellen a területeket a Pixeget 7-6-ban többször, illetve az átmeneteket most itt a végjátékban, ugye hát gól eső volt, gól szüret itt az utolsó 10 percben, és ezt leginkább a védekezésből, támadásból való átmenetnek köszönhette a Szeged. Én szerintem 7-6 következik majd, és egy szélső befejezés jobb szélről.
0: Na hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. A kollégák arról számoltak be Pakson pár perccel ezelőtt, hogy ott havas eső vagy ónos eső volt. Hát mi bízunk még itt egy gólesőben a mérkőzés végén. 28 másodperc van hátra, egyel vezette át a portugál bajnok a Sporting az OTP-ban Pixeged otthonában, és a szegediek kezében van a labda. Az egész csarnok talpon van, majdnem telt ház itt a Pikk Arénában, és mindenki azért szorít, szurkol, hogy a Szeged valahogy kiegyenlítsen. Horihá kezében van a labda, aztán Fazekashoz passzol, nem hétaltozik a Szeged. Aztán most újra Horihá beúrik, és elpöttyinti szépen Ali lábai között, de még 12 másodperce van a Sportingnak, és nem nyomnak rá a gombra? 8 másodperc, na most nyom rá a gombra, Ricardo Costa mester, mintha nem tudta volna, hogy van még egy időkérése, 5 másodperc vagy 6 másodperc elment az ő kárukra, gyakorlatilag elment a levesbe, mondhatjuk nyugodtan.
1: Ritkán látható amatőrség egy bajnokok ligája mérkőzésen, bár ugyanitt ültünk tavaly, amikor sikerült a Paris Saint-Germain edzőjének kétszer időt kérni egy támadáson belül, de ez is ugyanennél a gomnál volt, ugyanennél a padnál, lehet, hogy ez a hely szellemet teszi, hogy az edzők itt az időkérésekkel kapcsolatban némileg alkalmatlanná válnak.
0: Hát igen, ott a PSG házatáján több ilyen érdekes időkérésre is be tudnánk számolni. No de most 20 másodperc még az időkérésből, és 7 másodperc lesz arra a Sportingnak, hogy szerintem itt viszont egyértelműen 7-6-ban valahogy befejezzék az akciót.
1: Így van. Hát egy faltra szükség lesz. Nagy valószínűséggel itt átlövésből fog történni a befejezés, egy keresztjáték, egy leszorítás, egy kettős blokk a beállók részéről esetleg, és hát Costa már egy pár ilyen helyzetet megoldott, szerintem ma is rávár ez a feladat.
0: Két darab Costa is van a pályán, úgyhogy ezzel nagy kockázatot nem válasz. Meglátjuk.
1: Francisco Costára gondoltam.
0: Na nézzük, ő kapja meg állítól a kapust a labdát, aki eladja. Aj, Guri elől nem sikerül megszerezni a labdát. Martin Costa lő, és a lövését megfogja Nikola Porter.

0: ezelőtt egy perccel nem tudott védeni, de most is egy nagyon-nagyon fontos pillanatban hárít. Én még nem merem kijelenteni, meg volt a két játékvezetői sípszó. Talán igen, mert a csapatok bejönnek hát
1: a kettő
0: pályára.
1: Nem, a három.
0: A három egészen pontosan, igen. Igen. Egy pillanatra nem tudtuk, mi történik, mert nézett egymásra kérdőn a két szlovén játékvezető, de vége van a mérkőzésnek. És nagy meglepetésre pontot szerzett az OTP-ban Pik Szeged a Sporting ellen a férfi kézlabda bajnokok ligája csoportkörének a harmadik fordulójában. Még egyszer a végeredmény, OTP-ban Pik Szeged, Sporting 35-35. Mi is történt a mérkőzésen? Jobban kezdett a Szeged, az első gól is a Tiszapartiaké volt, aztán először a mérkőzés folyamán 8-7-nél tudta átvenni a vezetést a Sporting, és utána annyira jó periódust hoztak, hogy végül elléptek kettővel, sőt hárommal is a 22. percre, 13-10-re vezettek. Aztán érkezett a szegedi kapuba Mikler Roland, aki gyors négy hárítást is be tudott mutatni egymás után, és neki is volt az köszönhető, hogy 14-11-ről 14-14-re ki tudott egyenlíteni a Szeged, és végül a szünetben is döntetlen állt a táblán. 16-16, köszönhetően például Mario Sostarics 6 góljának, de a túloldalon a két Costa fivér, valamint Porkelson is már 4-4-4 voltak eredményesek. A második félidő eleje az egyértelműen a Sportingé volt, az első 10 percet simán 8-5-re hozták, 24-22-re vezettek akkor, és utána közte 4 is volt, hiszen 26-22 állt akkor a táblán, ott sokkal jobban nézett ki a mérkőzés képe Sporting szemüvegen keresztül, és hát ott nem láttuk azt jönni 28-23-nál 11 perccel a vége előtt, amikor Gassama üres kapuba betalált egy szegedi eladott labda után, hogy a Piknek innen még lehet esélye. De utána szerencsére lehet szépen percről percre közelebb zárkozott a Szeged. 3 volt közte akkor, amikor már csak 7 perc volt hátra a mérkőzésből, 5,5 percnél már csak 2, majd végül 3 perccel a végső dudaszó előtt a Szeged beérte ellenfelét 32-32-nél, köszönhetően például Mario Sostaris 11. góljának. Aztán az utolsó 3 percben végül nem tudtak döntésre jutni a csapatok, született még 3 gól az egyik, 3 gól a másik oldalon, óriási izgalmak után, hiszen az utolsó percre 34-34-jel fordultak rá a csapatok, ott a szegediek tudtak még szerezni egy gólt, azzal lett végül 35-35, mert egészen pontosan 35-34 volt a Sportingnak, a Szeged kiegyenlített, jött még egy időkérés a Sporting részéről, Ricardo Costa mestertől, de 7 másodperc nem volt elég arra a portugál bajnoknak, hogy újabb gólt szerezzenek, úgyhogy mind a két csapat egy ponttal gazdagodott, még egyszer a végeredményen a Pik Arénából, OTP-ban Pik Szeged, Sporting 35-35. A szó pedig Németh Kornélé és Marosán György, hogy értékeljék a mérkőzést.
2: Már csak azért is köszi Márk, mert Márk rohan interjúzni, hogy legyen friss, ropogós reakció is majd az esti sportvilágban. Úgyhogy Gyuri, van egy nagyon pici időnk. Hát én azt hiszem, hogy bebizonyította, amit ugye említettél, hogy a helyszelleme, nyilván a Pik Aréna meg a szegedi közönség, de ez a fiatal csapat, akit nagyon sokan leírtak már, meg a tatabányai vereség után eltemettek, meg a GOG elleni vereség után eltemettek, olyan feltámadást mutatott a mai napon, ami a legnagyobbak sajátja, úgyhogy szerintem én a kicsit hadd mondjam a saját véleményem, minden létező meg nem létező kalapom megemelem a Szeged előtt. Mennyire értesz egyet, vagy vitatkozol az állításommal? Marosán György?
3: Abszolút egyetértek veled, hiszen sokszor ezt ugye szezon előtt is beszéltük, hogy persze mindig erre vágytunk, hogy magyar fiatalok játszanak a BL csapatainkban, viszont elvárhatjuk-e tőlük azt a színvonalat, ami tavaly előtt az elmúlt években tapasztalható volt Szegeden. És most ezen a mai meccsen szerintem Lukács Péter is átlépett egy bizonyos határt, ami a fejlődésében egy nagyon fontos lépés, hiszen az elején döcögött, itt a második fél elején is beszéltünk még róla, hogy nincs olyan dinamikája a támadójátéknak, de fazekas beállása is, tehát itt ezeken végig mehetnénk. Még megérkezett egy vert helyzetből, tehát most próbálnék finoman fogalmazni, de nem biztos, hogy szükséges. Ez egy vert helyzet volt a Szegednek, amiből fölálltak, egy fantasztikus mentalitással, hogy ott volt egy létszámfölényes szituáció, amiből rendkívül jól kijöttek, küzdöttek egész mérkőzésen keresztül a kapus teljesítménnyel, hiszen jócskán elmaradt az elvárt szinttől, tehát nem arról volt szó, hogy a kapus energiái átültek a csapatra, hanem egyszerűen a védekezés, abból történő labdaszerzések és a gyors befejezésből építették vissza magukat, és nyilván lélektani előnyt szereztek a végjátékra.
2: Marosán Györgynek, illetve a teljes szegedi stábnak köszönöm szépen, hogy ezt együtt élhettük át, és akkor nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a héten. Idézzük fel, hogy hogy sikerült a debütálás. Ma reggel a reggeli műsorunkban jött az Életem Sport pillanata rovatunk debütálása, ugye legendás közvetítés részleteket kérhettek hallgatóink. Na idézzük fel, hogy hogyan sikerült, ugye, amit egész héten próbáltunk itt bemutatni, egy kicsit reklámozni.
1: Jó reggelt, az e-sport pillanata számomra a 2017 Kispest Videóton bajnoki döntő, amikor Danko Lazovic vergődése volt a füvön, mint egy hal. Az tényleg, tehát ott még Rossi volt ugye az egyik
4: ezért edző. Ezért Lazac, ugye Lazovic, ezért
1: utolsó forduló bajnoki döntő, és ott lett a Honvéd bajnok, igen, 2017. Nagyon jó, köszönjük szépen.
4: De még véletlenül is egy Apple győztes gólját mondja, hanem ja, Lazovic persze, vergődés. Igen, igen.
5: És milyen emlékezetes nevek voltak egyébként abban a Honvédban. György Ekember, a végzet.
4: Hollander,
5: igen. Filip, nagyon.
1: Igen. Hello, sziasztok!
4: Lázafame.
5: Gróf Dávid.
4: Igen. Hát persze.
1: Hello, sziasztok! 1987. április 12 órakor lógtunk be a Szentélybe, a Körmendi kosárlabda csarnokba, a Honvéd ellen 17 órás Jenei. Kezdés. Jenei Feri, igen. És még egy nagyon-nagyon hosszú.
4: Van ott itt voltam.
1: Igen? Há, ott voltál?
4: Ne. Mind a három körmendi bajnoki címnél ott voltam.
1: Na, ez és
4: volt
1: akkor
4: az,
1: milyen?
4: Volt az első. Akkor az milyen? Hát az leírhatatlan. A Patonai ugye egy hétig ivott, és aztán onnan egy hétre az edző utána intenzív osztályon volt. Tehát egy hétig ünnepelt, majd intenzív osztályra került. De ezt el is mesélte utána szépen, túlélte áll a jóisten.
1: De jó. Ugye azt mondtam, hogy nem csak SMS-ben, Viberen a 0630 55 55 605-ösre lehet nekünk írni, hanem Facebookon és a Nemzeti Sportrádió egyik posztja az Életem Sport pillanatáról szól. Egy picit lejjebb görgettek a harmadik, negyedik poszt, akkor ott kommentben is lehet nekünk írni. Ott van egy olyan, hogy 2012 londoni olimpia férfi kézilabda negyed döntő Izland ellen 34-33-as mérkőzés. Ugye ott Fazekas kivédi a hetest.
4: Tehát nem a meccs végét mondja, hanem a rendes játék idő végét.
1: Igen. Jön egy
4: ott
1: kontra.
4: Hány másodperc volt? 7?
1: Hát körülbelül.
4: Akkor mínusz 1-nél jöttek hetest. Igen. De senki sem 2x5 percre emlékszik, mert azt tulajdonképpen persze. Simán megnyertük.
1: Igen.
4: Az se simán, hanem erre. Minden passz rossz. Védés után 3 rossz passz, és a végén a Lékai felszedi a földről, és bedobja. Azt hiszem ezt nyilatkozta, hogy oda dobtam, ahova már kölyök betiltják, hogy zicsert oda dobj, mert az biztos védi a kapus, de bement.
1: Igen. Na, akkor mi is picit kezdjük el, és beszélgessünk arra, hogy nekünk a saját életünk pillanata az mi volt. Leo, kezdett? Hogy neked mi volt
4: ez? Kezdem, de ugye most akkor én direkt úgy választottam, hogy akkor tényleg ebből a 20-25 évből kerüljön ki, de mindenkinek szerintem az ifjúkor a legmeghatározóbb ebből a szempontból, tehát én mondhattam volna mondjuk a Détárit a Hanapiba 85-ben, uh-huh. vagy a szöuli olimpiáról többet is, elsősorban Darnyit és Martineket, nekem valahogy ez a kettő, mert későbbiekben aztán egy csomó olyan esemény volt, amit a helyszínen láttam, uh-huh. és ott nem a közvetítés meg akkor az igazi, ha azt jelen időben éled meg.
1: Igen.
4: Úgyhogy én azt választottam, amit mindenki kénytelen volt jelen időben, és tévén vagy rádión keresztül megélni, mert a Covid miatt nem mehetett be senki, és annyira utolsó másodperces, és annyira fontos és sorsdöntő volt, és ez a Szobinak a gólja Izland ellen.
1: Szobi gólja Izland ellen,
4: amivel újra kijutottunk uh-huh. 2016 után, az amúgy is a Covid miatt eltolt EB-re, mert azt mondom, hogy annál drámai pillanatban, úgyhogy 10 perc előtte még kiesésre állunk, és éppen mindenki marhára örül, hogy mindjárt hosszabbítás
5: van. Ezt általában ellenünk szokták sajnos.
4: Hát, de ezt így hajlamosak vagyunk kijelenteni, de egyébként tele van a magyar sport történelme ilyenekkel, hát tele. De tele olyanokkal sincs, hogy elbukjuk a végén. Azt láttuk most például az írek ellen, hogy milyen elbukni a végén, de ott teltház előtt, meg ott nagyon felfokozott hangulat, itt pedig Covid, üres stadion, ő maga Rossi, azt hiszem otthon, mert ugye ő maga covidos volt akkor, nem is ő meccset, és Szobi azért mégiscsak 20 éves, és beveri.
5: Milyen érdekes, igen. hogy a legemlékezetesebbre általában az embereknek ugye pozitív sportpillanat ugrik,
4: hát
5: de azért mennyi olyan van, például nekem lenne olyan ismerősöm, aki azt mondaná, hogy 92 Barcelona Hajtós Berci döntője.
4: Na,
5: tehát 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy lenne olyan, aki azt mondja, hogy az a legemlékezetesebb.
4: Figyelj, én kint voltam azon az olimpián szurkolóként, nem voltam még újságíró, és láttam most 6 vagy 7 aranyat, speciál Hajtós döntőjét nem láttam, de annyira nem láttam, hogy ott késő este szembesültem egy skót judo szövetség feliratú pulóvert viselő embertől, megkérdeztem, mondom, csak judon volt, hogy mit csinált, hajtós, és mondta, hogy ja, very good, silver medal, ó, óriásik, egy hétig ünnepeltük hajtóst. Hazajöttem, és megtudtam, hogy az egész ország időszámlást kapott, mert hogy mekkora csalás volt, én meg azt hittem, hogy gyönyörű ezüst, úgyhogy ki honnan közelíti a dolgot.
1: De összességében Szoboszlai
4: 2020.
1: Na, akkor mivel ígértük, hogy lejátsszuk ezeket a régi közvetítéseket, visszaemlékszünk picit, ezért most következzen Szoboszlainak Izland ellen szerzett gólya az utolsó percekben.
6: Sikér viszont hibázik a jobb oldalon. Albert Gudmundsson tempó elnyomja, ne bánts, Gudmundsson, és utolérjük, nem érjük, óriási vetés a gólvonalról, ott a kipattanó ezt is blokkolja, Sikér, valamit javított, Jó, mi volt itt néhány másodperc alatt a 91-92. percben, és Szoboszlai aztán kapja a labdát, viszi befelé. Most elviszi két izlandi mellett. 20 méter lövés! Gól! Szoboszlai belövi! A 92. percben! Hát erre vártunk! A földön az izlandiak, és Szoboszlai egyszer kiszabadul, és ha egyszer kiszabadul, akkor a bal kapufa segítségével berúgja, és az izlandiak tudják, hogy itt nincs tovább. Van még egy pár perc, de csak arra, hogy összecsomagoljanak. Megfordítjuk a mérkőzést, Négo után jön Szoboszlai, és azután pár másodperce, hogy majdnem gólt kapunk, gólt hozunk össze, a gólvonal előtt mentünk, Szoboszlai két gyönyörű csel után 20 méterről becsavarja. Itt a nagy csavar, itt a nagy fordulat. 0-1 volt, majdnem 80 percig. Most pedig Magyarország-Izland 2-1.
1: Fú, P. Fülöp Gábor kommentálásában azért ez még mindig így hidegrázós, így előttetek van, hogy Szoboszlai viszi befele, könyves helyet csinál neki, és aztán ahogy kilövi, irtozatosan messziről egyébként a hosszút.
4: Laposan. Ő azt mondta utólag, hogy nem bír többet, azért rúgta el onnan, mert vihette volna még, nem volt előtte senki, azért rúgta el, mert nem bírta tovább fut.
1: Igen, de akkor ez tisztán megvan. Rossi ugye Covid miatt nem lehetett ott a kispadon, tehát ő a tévéről otthon, hotelszobában nézte.
4: Ingusó kapitány.
1: Igen, de, elképesztő, zseniális volt, úgyhogy ezzel nyitottunk. Van egy olyan üzenetünk, hogy 2022. június 11. Veszprém Szeged kézilabda bajnoki döntő második mérkőzés, vagy a magyar válogatott labdarúgó válogatott 2020-as EB kiutást érő gólja, ez volt akkor gyakorlatilag a második szavazat Szoboszlainak a góljára. Úgyhogy igen. Jó, akkor Leo, te meg voltál, most Andi, neked hogy nézzünk ki, neked mi az év, hát nem is az év, az életed sportpillanata?
7: Fú, én többet fel tudnék sorolni, amit kiválasztottam, az csak és kizárólag a közvetítés miatt van kiválasztva, mert hogyha most időrendbe mennék, akkor nekem az, amikor 97-ben a Ferencvárossal megnyertük a bajnoki döntőt, az életem óriási élménye volt, ugye első magyar bajnokságom, szintiszta magyar bajnoki döntővel. Azt mondanám, vagy amikor 2001-ben Pécsel bronzérmesek lettünk Messinában az Euroliga Final Four-on, és jöttünk haza, és először léptem ki a Városháza teraszára, és lenéztem, és tele volt az egész Széchenyi tér, az valami aha, egészen felemelő volt. Akkor 16-ban, amikor a 3-3-as csapattal Európa-bajnokságot nyertünk Bukarestbe, az is fantasztikus volt, és folyamatosan ráz a hideg, amikor ezeket így sorolom. És hogyha már mondtátok azt, hogy negatívat senki nem sorol föl, én megmondom őszintén, hogy még ide is fel tudok sorolni egyet, na, mert amikor 21-ben Debrecenben egy ponton múlott az, hogy a tokiói olimpiára nem jutottunk ki. Nehogy elsírjam magam.
1: Na, azért, nem, ez egy vidám műsor.
7: Alapvetően vidám műsor, igen, de hogy...
1: De ez már megtörtént, igazából.
7: Igen.
1: Na jó, van, Adi, akkor mi a sportpillanatod, amit most lejátszunk egészen
7: igen,
1: pontosan?
7: A sportpillanatomnak Márton Vivian a olimpiai aranyérmét választottam a párizsi olimpiáról, mert hát egyrészt ahogy megélte azt, amikor megnyerte, hogy a tesójával ott szaladgáltak a tatamin, talán ezt is tataminak hívják, meg hát az, hogy először nyertünk tekvendóban olimpiai aranyérmet.
1: Na, akkor ez következik most.
8: megy előre Viviana, nem talál, de ő próbálkozik, megint a szerb, aki megpróbálja őt feltartani, aztán Viviana közel férkőzik a szerbhez, és talál, 4-2-re vezet, 45 másodperccel a vége előtt, egy testrugással Márton Viviana, mármint a menet vége előtt, és ha ennek a menetnek vége van úgy, ahogy szeretnénk, akkor, de nem mondom ki az akkort, hiszen még 35 másodperc, és tudjuk, hogy másodpercek alatt változhatnak a dolgok itt a taekwondóban, és hát változtak is. Volt, amikor rosszul, volt, amikor jól, de végül mindig Márton Viviana jött ki igazán jól belőle. Egyelőre megy előre a szerb, Márton Viviana megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisics lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát legalábbis remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc, 5, összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2, 1, még megpróbálkozik, vége, olimpiai bajnok, Márton Viviana Magyarország!
1: És itt van az Andinak az élete sportvillanata. Ugye ez is Cseszregi Balázs volt a kommentátor a Párizsi olimpián.
4: Közvetítés is jó volt. Az igen. A jó, amikor mindegyik
1: wow. És ez meglepetés arany volt, ugye? Tehát ezzel nem számoltunk persze. Egyáltalán.
4: Hát, hogy napközben látta az ember, hogy megy.
1: Akkor igen, csak hogy előtte ugye mindig próbálunk jósolgatni, hány arany, hány érem.
4: Olyan volt, mint Kovács Anti Barcelonában.
1: Igen, körülbelül. Nagyon-nagyon jó volt, Andi, hogy ezt választottad, mert ez egyelőre nem érkezett senki által. Van egy olyanunk, hogy sziasztok, Magyarország-Szovjetunió VB-s selejtezőn legyőztük az ellenfelet. Az igazán emlékezetes viszont ebben az volt, amikor hazafelé a Rákóczi úton közöttünk jött egy szovjet kis katonákat szállított teherautó, hát azok kaptak verbálisan, rendesen, írja nekünk Gábor, köszönjük szépen. Egy következő, kellemes napot
4: de
1: és
4: hétvégét. De ez mikor volt? 77-ben.
1: Körülbelül, igen. De jó, hogy ennyien írtok egyébként. 06-30-55-55-605-ösre írjatok még nekünk folyamatosan. Van egy ilyen, egy kellemes napot és hétvégét. Gyárol Tibor, szerintem a közvetítő a legjobb német Kornél bármely kézilabda mérkőzésen, amit persze ő közvetít, fantasztikus, szuper, és ha visszamegyünk, ez már egy másik, tehát ez kettő, ez a második belőle, 95-be, akkor a Grasshoppers Fradi meccset emelném ki még, ha lehet. Na, akkor egy nézzük is egy német Kornél közvetítést, méghozzá méghozzá 2024-ből a női kézlabda Európa bajnokságról, és ha jól emlékszem, Lukács Viktória lesz az, aki a főszerepet elviszi a végén.
9: Nagyon sokat gondolkozik Golovin, hogy kérene időt vagy sem, belül az utolsó percen, Simon majdnem eladja a labdát, Kluiber le a szélre, gyerünk vissza, gól! Győri Lukács Viktória! 50 másodperc van hátra, francia időkérés! Most végeztük el, 2-1, vége, vége, vége! Bronzérmes a magyar női kézilabda válogatott 2024-ben az Európa-bajnokságon Bécsben, a Wiener Stadthalléban!
1: Na hát ez ilyen kornélos volt, ugye, de ez is idegrázott.
4: Elég gyors kis időkérés.
1: Igen. Győri Lukács, jól emlékeztem, volt. Győri Lukács volt, aki a végén befejezt ugye szélről, ahogy Szakó volt a kapus,
4: igen. Ez kicsit olyan volt, mint ez az ominózus Lékai féle gól, hogy minden passz rossz. Minden passz valahogy épp, hogy oda jutott, ahova kellett. Igen. Hát Kluiberé mondjuk az extra volt, és aztán gól.
5: Fordulásból, kitekert helyzetből. És azt mondta, hogy csak tudta, hogy ott lesz majd a Győri Lukács.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatónak ezt a kérést, ezt az üzenetet. 06-30-55-55-605-ösre még mindig várjuk ezeket a pillanatokat a tévés rádiós közvetítésekben, amit ti az életetek pillanatának éltek, vagy éltetek, meg újra lejátszuk nektek, és itt visszaidézhetitek azokat a perceket, pillanatokat. Leo volt, Andi volt, Gergőkém, neked van?
5: Nekem is van nyilván sok olyan, amelyre szívesen emlékszem vissza, de ha csak egyet kellene mondani, akkor volt egy Európa-bajnoki selejtező sorozat, amelynek a végén ugye Norvégiával találkozott Magyarország 2015, 11. hó 12-én volt az első mérkőzés ennek az összecsapásnak, idegenben, Oszlóban Kleinheisler gólja. És akkor a visszavágó, ami számomra érdekes, vagy hát az én szempontomból érdekes, ott 2-1-re nyertünk a visszavágón a Grupama Arénában a norvégok ellen, és Priskin Tamás szerezte az első gólját a magyar válogatottnak, és azt volt szerencsém a helyszínről megtekinteni, de úgy, hogy pont olyan szögből, ahonnan látszott az a kifli, ami benne igen, volt a labdában. Igen. Tehát
1: én ugyanabban a szögben.
5: A hosszú oldali látor, és nagyjából úgy az alaponától 30 méterre. Tehát pont a kapufát és a Priskint így egy vonalban
4: láttam. Tudod, kirúgott pontosan ugyanilyen gólt Arzani most. Csak ott nem balhátvédbe jött az indítás, hanem Yusuf, de ugyanúgy.
5: Most idegenben
4: ugyanúgy, a egyet ott, befelé kettőt ott, hosszú pipa.
5: A Celtic ellen.
4: Igen, igen, pont ugyanez a gól volt. Pont ugyanonnan.
1: Én is ugyanúgy kint voltam ezen a meccsen, és nekem is megvan, hogy ott olyan szögben ültünk, hogy lehetett látni, hogy Priskinek a lövések kanyarodik be.
5: Te dobáltad azt, hogy hihet, meg Gülem.
4: Akkor ezért volt, hogy összes néző ott ült abban a szögben.
5: Nagyon furcsa volt, hogy minden hárman ültünk egy széken, meg én nekem is gyanús volt. Szóval nekem Priskin gólja, ott 2-1-re nyertünk, és akkor 3-1-es összesítéssel, mert idegenben osztóban meg. Azt hiszem, Kleinhessler első kezdő mérkőzése volt az Oszlóban.
1: Storkot találta őt meg,
5: háromból. Kapásból, ballábbal, pattanásból.
1: Igen, zseniális
4: volt. Botrányos a rossz lövés, de a kapus benyelte.
1: Sokan elfelejtik, hogy de ott az első percekben Királynak volt egy olyan védése, amilyen meccsben tart, sőt, párharcban, EB-n tartott.
4: Az minusz három az a meccs, hogyha azt a Király nem védi ki.
1: És az egy ilyen földön túli bravúr volt. Van egy olyan üzenetünk,
5: hogy... Hát és Daninak ott volt a zsíros kenyér.
1: Van egy olyan üzenetünk, hogy nagyon királyok vagytok, úgy ordítok, toporzékolok, a szomszédok ébrednek tőlem. Köszönjük szépen. Na Gergő, akkor jön a...
4: játszunk neki valamit, például ezt.
1: Jön a te Priskin gólod a Norvégia elleni EB-s selejtező, pótselejtező visszavágójáról.
10: 13. perc, Tettié a labda, még a norvég térfélen, elabdelúja, jobb hátvéd poszton, vissza Tettihez, ő most alányul, Langnak ez akár csemege is lehet, kérdés, hogy hagyja, hogy kimenjen a labda játék téren kívülre, nem hagyja, mert nagyon veszélyesen jön ott Henriksen keresztbe. Ha visszagurítottal már lehet egy ballábas indításra, Priskin most nem lesről indul, megpróbálja lefutni a norvég fűt, a 16-oson belül van, három norvéggal szemben, jobban lő, gól! Megszereztük a 14. percben a vezetést! Priskin gólja, három norvéggal szemben, de lényeges az indítás, a futó gyorsaság, amivel lefutott a Forrem, hogy meg tudta csinálni a cselt, és hogy eltalálta a bal felső sarkot. Hát kérem szépen, akármi lesz a végeredmény, Bernd Storknak vagy mázlia van, vagy mégis ért ehhez a játékhoz. Magyarország-Norvégia 1-0.
1: Na itt pedig Novotny Zoltán kommentálásában jött Priskin Tamásnak a gólja, abszolút előttem van tényleg, ahogy tekeredik az a labda, úgyhogy köszi Gergő,
4: egy
1: király volt ez
4: előtt
1: is.
4: A gól előtt írt az egyik legjobb barátom, hogy még mindig nem értem Storkot, mit keres ez a Priskin a kezdőben, és amire elolvastam az üzenetet, addig már megvolt a gól, és akkor írtam, hogy hát talán ezt.
1: Igen. Van egy olyan üzenetünk, hogy nekem a 2009-es Forma 1-es Malány nagydíj első szünete emlékezetes, nagyon van nekünk arról emlékünk, hogy mi történt, mert hirtelen nekem
4: hogy vele mi történt,
1: nincsen,
4: arról
1: nem. Nem ott a pályán.
4: Nem, semmi.
1: Nem, mi? Jó, nekem sincs. Viszont szerencsére itt van a vonalban a hallgatunk, hogy elmondja nekünk, hogy mi történt. Akkor halló, jó reggelt!
11: Hello, jó reggelt, Jácint vagyok.
1: Szia, Jácint! Na, egészen pontosan mi történt itt ezen a 2009-es F1-es Malány nagydíjon, mert amikor...
4: Az első szünet.
1: Igen, amikor ott Massa meg Barrichellónak volt az eset, hogy valakinek leesett egy alkatrész, az magyar nagydíj, ha jól emlékszem. Verstappennek Hamilton, az meg ugye Abu Dhabi, ez 2009, hogy mi történt ott egészen pontosan?
11: A Forik László meg Szornáj Gyula beszélgetése, hogy szórakoztatták a tévénézőket.
1: Aha, ja tényleg, hogy spét volt, nem történt semmi a futamon, és próbálták valahogy elbeszélni az időt, amíg gyakorlatilag nincsen kiírva, hogy hány perc múlva folytatódik a verseny, és addig valamilyen vicces, gondolom, kommentárokkal illették mind a pályát, mind egymást. Erre gondolsz.
11: Igen, igen.
1: Igen. Te akkor nagy Forma 1 rajongó vagy, Jácint.
11: Így van.
1: Ki a kedvenced?
11: Hamilton.
1: Hát akkor te az én emberem vagy, ugye, Hamiltonosok, tartsunk össze, úgyhogy ez a 2009. Igen, azért Forma 1-ben is van jó néhány olyan pillanat, ami megmarad az embernek. Jácint, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy írtál nekünk két üzenetet is, drága vagy, hallgass minket továbbra is, és köszönjük, hogy fel tudtunk hívni téged, jó?
11: Rendben, mindenféleképpen.
1: Köszi, szia, szép napot. Köszönjük szépen, ugye ez volt akkor 2009. Valami megvan abból a Zollner-Palik beszélgetésből, de most
5: hát az emlékezetes
1: nem tudnám,
5: volt,
1: igen. Nagyon felidézni, hogy szóról szóra, mint mondjuk egy üvegtigris poén, hogy mi hangzott.
5: Hát azt szóról szóra, de azt meg nem biztos, szóról szóra.
1: Igen,
4: jó,
1: igen,
4: és
1: igen.
4: Neked mi?
1: Nekem? Szintén helyszínen voltam, 2016-os EB, Lyon, Lyon, mert akkor a Velodromban voltam kint Izland ellen, amikor x-eltünk, és aztán volt a Portugália elleni 3-3. Zsuzsák Balázs két gólja, de nem az lett számomra, hanem a Gera Zoltánnak a gólja, amikor a később az EB legszebb gólja címet is megkapta az a találat szöglet
4: annyi
1: után.
4: Annyi lelkes magyar szavazott, hogy szegény Shakirinek az a fasorban se volt végül.
1: Ha jól emlékszem,
4: nem is örült neki olyan nagyon.
1: Ha jól emlékszem, Ronaldo fejelte ki, ugye? Vagy Nani, hát vagy Ronaldo, vagy Nani fejelte ki.
4: És szerintem nem Ronaldo fejelte ki, de...
1: Akkor vagy Nani, vagy Ronaldo, nekem úgy rémlik, levette Gera mellel, és ballal visszaküldte dropból, úgyhogy fantasztikus talált volt. Na, erre emlékezzünk vissza most egy kicsit.
12: Nyilván Portugália támadni akar, gólt szerezne, lőni, hogy biztosítsa az életben maradását. Viszont mi ellenakciókat tudunk vezetni, és íme ez volt az egyik, egy veszélyes ellentámadás, egy magyar ellentámadás, amelynek szöglet a vége. Benne a fejelő között Elek és Szalai is, Zsuzsák pedig elvégzi a szögletrúgást a jobb oldalról. Ballal ível középre, jön-e egy ember, aki csúsztatni tud, nem, a portugál védő ki fejelik, de lehet lőni, Gera, az gól! Gól! Honnan jöttél, ember? Mekkora gólt lőtt Gera, vagy 19 méterről Magyarország 1-0-ra vezet Portugália ellen! Hát! Óriási dolog volt, ritka nagy gól!
13: Gera Zoltán a 92. válogatott mérkőzésén a 25. gólját szerzi. Ballal, egy pattanás után dropból, esélye nem volt Rui Patriciónak. A 16-os előterében merre veszi Gera, és 20-ról egy pattanás után bezúdítja a bal alsó sarokba.
1: És itt pedig szintén Deák Horváth Péter és P. Fülöp Gábor kommentálásában Gera Zoltán vezetést érő találata a ballal nem tudott oda leérni a portugál kapus, de az megvan, hogy az a mérkőzés az úgy ment be így a történelemkönyvekbe, legalábbis akik a helyszínen voltak a meccs után, úgy emlékeztünk vissza, hogy 3-3 plusz Elek kapuba.
4: Persze.
1: Mert az ugye ott volt, hogy hát
5: és ha nincs,
1: után...
5: akkor most Cristiano Ronaldo-nak nincs nemzetközi nagy címe.
4: Na, de nekem abból az
1: hiszen kiestek volna
4: de
1: akkor.
4: Persze. Ha nyerünk. Igen. De ebből az a kedvencem, hogy ezt a Guzmics mondta az EB után, hogy amikor még volt hátra vittem 5-6 perc, de az Elek kapufáján már túl voltunk, és hát a portugálok látták, hogy nekünk ugyan mindegy, de ez nekünk, nálunk úgy jön le, hogy nekünk mindegy, hogy még a végén nyerünk.
1: Igen.
4: És akkor, hogy Cristiano Ronaldo oda jött, és így mutatta a kezével az X-et, keresztbe rakta
1: igen,
4: a két
1: igen,
4: túlját,
1: igen,
4: mondta
1: igen,
4: Guzmics,
1: igen.
4: Hogy ér, jó. És akkor ott hátul passzolgattunk, a portugálok pedig nem támadtak le.
5: Hát akkor megköszönheti Ronaldo most Guzmics Lincsinek, hogy...
4: Van. Meg Eleknek.
1: De ez így szó szerint. Zsuzsák visszament királyhoz passzolgatni a 16-oson belőle, hogy menjen.
5: Hát az Európa bajnokság volt az, amikor király a lába között
4: figurította ki. Mi csoport elsők vagyunk, ugye? Tehát innen indulunk. Igen. A portugálok pedig remegnek, hogy valahogy tovább jussanak, aztán megnyerik az
1: elbét. Megnyerték pedig. Ronaldo miért hisztizett a Zsuzsák második megpattanós lövésénél?
4: Teljes joggal. Akkor a pekük volt, hogy
1: olyan
4: nem igaz.
1: Olyan hisztit levert, hogy elképesztő hát volt.
5: Az emlékezetes is maradt az a hiszti. Tehát
1: abszolút,
5: azt így ki is
1: igen,
5: vágták
1: igen,
5: egy ilyen kívánra másodperc, vagy így a föld fele üt.
1: Így, dühöng. Így. Igen. Úgyhogy nekem ez volt. De rengeteg Messitől napestig tudnék.
4: Úgyhogy nekünk egyébként nagyjából a tartalékcsapatunk játszott, mert annyi sárgásunk
1: volt, és nem
4: törlődtek a sárgák, hogy Stork minden sárgást pihentetett volt, vagy 6 ember, igen. Vagy mennyi a kezdőből, Kleinheslertől kezdve.
1: Igen, valóban.
4: Rengeteg. Igen. Most minden minősítés nélkül mondjuk be se játszott, aztán meg Pintér Ádám, meg Lovrencsics, tehát egyáltalán nem az első sor játszott azon a meccsen, és persze volt egy-két menő is, mert azért csak a gólokat Gera meg Zsuzsák szerezte, de lényeg az, hogy és így se kaptunk ki.
1: És utána ugye az volt az, amikor Gera elindult kifele örülni, de nem volt már szaltó, csak az égre nézés térden csúszva, ugye? Ott a portfóliának
4: igen, miközben a rendező Zsuzsák Balást mutatta.
5: Mondjuk Stieber gólja meg arról emlékezetes, ugye, hogy nekem legalábbis Európa-bajnokságon az első gól, amelyet láttam élőben a magyar válogatott.
4: Miért nem a Szalai?
1: Második, nem?
4: Miért nem a Szalai?
1: Nem láttam, még héven voltál hazafele.
5: Nem, lemaradtam.
1: De akkor még
5: után nem láttam Szalai gólját.
4: Hol voltál ez alatt?
1: Hát hazafele.
4: Az emberek szokták tudni, hol Krisztián vannak egy gól alatt, de úgyhogy nem is látják.
5: Nem, a Stieber góljára pontosan emlékszem. Otthon néztem ezt a találkozót, nem, én nem jutottam
4: még
5: ki.
4: Még jobb, akkor miért nem láttad a Szalaiét? Nem is itt a hűtőszekrénybe kotoráztál, vagy
5: nem is emlékszem. Nem is emlékszem, de Stíbelé voltunk,
4: amikor Stíbelé
5: tudtam, akkor már tudtam. Akkor már, annak már tudatában voltam.
4: Igazi sportrajongó.
1: Ja, jó volt ez a kis multidézés egyébként. Mindjárt elmegyünk hírekre, még előtte egy újabb üzenet. 2023 vizes világbajnokság, férfi vízilabdázóink a görögök legyőzésével lettek világbajnokok, írja nekünk az egyik hallgató. Extázis a szétlövés után, liba bőr még most is. Köszönjük szépen. Rengetegen írtatok, valamit be sem tudtam olvasni, úgyhogy azoktól elnézést szeretnék kérni, viszont jövő héten ezt folytatjuk, és jövő héten ugyanígy készülünk rengeteg közvetítés részlettel, és nagyon drágák vagytok, hogy ennyien írtatok nekünk üzenetet, igyekeztünk, amennyire csak tudtuk intraktívá tenni. Jövő héten még inkább.
4: Meg ezek az üzenetek elállnak, mert a következő egy hétben persze, nem persze. Nagyon történik olyan, ami bekérezkedne.
1: Igen, ami az életem sportpillanatában beleférkőzhet, úgyhogy...
4: Pilzennek a Fradi nem rúg egy tízest.
1: Igen.
2: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással sem, amelynek a záró pillanatait életem sportpillanatai határozták meg ma reggelről. Aki a késői órán próbálja ezt követni, vagy le tudta követni, neki gratulálok. Életem sportpillanata címben ugye ezt az állandó rovatot minden szombat reggelre időzítjük, ezt idéztük most fel, hogy ez hogyan is sikerült. A mai műsor szerkesztője Cseri és Bendegúz volt. Pillanatokon belül jön a sportvilág berelmesével, a technikai segítséget pedig nagyon szépen köszönjük Bredák Józsefnek. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Németh Kornélt hallották.
14: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Az idénybeli több hetes szünetet követően a címvédő a forduló előtti listavezető ellen játszik. Az újonnan kinevezett vezetőedzők felvették az NB1 ritmusát. Egy sikerrel bármelyikük csapata az élre állhatna a következő kör előtt. Győr, Puskás Akadémia, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben, vasárnap 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Dzsudzsák Balázs a 95. percben egyenlített a Fradi ellen. Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Ferencváros a BL-ben, a Győr és a Szeged döntetlent játszott. Max Verstappen indulhat az érről Szingapúrban. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok. Három mérkőzést rendeztek ma a labdarúgó OTP Bank Ligában. A hazai pályán a szezonban eddig nyeretlen Ferencvárosa Debrecent fogadta. A mérkőzésen történteket Tóth Béla foglalja össze.
2: A hosszabbítás 5. percében csikarta ki a döntetlent a DVSC, Ferencváros Debrecen 1-1. Első hazai győzelmére tört az FTC a bajnokságban, Borbély Balázs vezetésével ezidáig a Vasas és az Újpest vendégjátékán is döntetlent ért el a Magyar Kupa győztes a bajnokságban. Az első félidő nagyjából eseménytelenül telt, az első 20-25 percben a Debrecen volt kezdeményezőbb, viszont nem sikerült megtornáztatni egyszer sem Dibusz Dénest, még a túloldalon Korbu átlövése, Árzáni szabadrúgása, valamint Jusuf tekerése jelezte, hogy az FTC is szeretne gólt szerezni ezen a találkozón. A második félidő viszont annál inkább élvezhető mérkőzést hozott, sőt a szakadó eső is áztatta a gyepet a második félidő szinte teljes egészében. A Debrecen előtt adódott lehetőség az első 10 percet követően, Dénes Vilmos a baloldalon arról lépett be, a kapufát találta el, ezt megelőzte egyébként a debreceni kapus Andrejev két védése is. A 65. percben megszületett az első gól, Nagy Olivier kapott labdát a jobb oldalon Jusuftól, az ő lapos centerezését Zakariasen okosan átlépte, és az érkező Korbu 10 méterről ballal lőtt a jobb alsó sarokba. Ezzel vezetett tehát a Ferencváros a mérkőzés 65. percében, ezt megelőzően egyébként Kovacevic közeli lövésénél Andrejevnek kellett egy óriásit hárítania. Ezt követően az FTC elsősorban kontrákra rendezkedett be, a Debrecen pedig jött előre többnyire ötlettelenül, és végül a debreceni próbálkozásokat egy 11-es jutalmazta a mérkőzés hosszabbításában. Szögletet követően valahogy az előre húzódó Andrejev lövését követően Lisztes kezén pattant a labda, varvizsgálatot követően a játékvezető büntetőt ítélt a Debrecen javára, és ezt a 95. percben Dzsudzsák értékesítette, debreceni csapatkapitány ballal lőtt a bal alsó sarokba, Dibusz érezte az irányt, de hárítani nem tudott. 1-1 tehát a mérkőzés végeredménye, elvisz egy pontot a DVSC az üllői útról, az FTC veretlen sorozata immáron 14 mérkőzés számlál, de a bajnokságban egymás után két döntetlen az FTC teljesítménye. Még egyszer a végeredmény, Ferencváros Debrecen 1-1.
1: Dzsudzsák Balázs értékesítette tehát azt a 11-est, amellyel a Debrecen a 95. percben egyenlített. Dzsudzsák Balázst Péter Ágoston kérdezte a lefújás után.
3: Az utolsó percben jött össze az egyenlítés, de hogy érzed, melyik csapat tett 90 percre nézve többet a győzelemért?
4: Hát azt mondom, hogy szerintem mi, és akkor nem akarom túlságosan azt mondani, hogy ezzel az egy-egyel mi elhiszük, hogy mi jobbak vagyunk, viszont ezen a mérkőzésen szerintem sokkal többet tettünk bele. Szerintem egyik csapatnak sem voltak igazi helyzetei. Az első fél időt abszolút domináltuk, a másodikban volt egy olyan 3 perces, egy 5 perces, de még lehet inkább kevesebb kicsi holdpontunk, amit sajnos van annyira jó csapat a Fradi, hogy az gólra is váltotta. Egy kihagyás, és ez nekik elég is volt arra, hogy megszerezzék a vezetést, viszont nem éreztem a mérkőzésben, hogy alárendelt szerepet játszanánk. bátran játszottunk, büszke vagyok a csapatra, hiszen az, amit megbeszéltünk, azt maximálisan megoldottuk, nem adtuk föl. Ezért a Fradi Stadion és a Grupamába 1-0-ról nagyon-nagyon kevesen jönnek vissza, és mennek a 90 pluszban is a gólért. Köszönet a szurkolóinknak, köszönet a Komáromi Gábornak, valamint a masszőrünk elhunyt. 26 év után dolgozott a klubnál, úgyhogy neki szeretnénk ezt, és ezért is van rajtam ez a meccs, úgyhogy Nagy Pista ezt neki, és velünk volt a 92. percben is.
3: Őszinte részvétem.
4: Köszönjük szépen.
3: Ez is dolgozott bennetek?
4: Hát annyit kértem a srácoktól, hogy az utolsó pillanatokig küzdött. Mi már nem tudtunk hozzá bemenni, és nem is szerettünk volna, mert azt mondták, jobb, hogyha nem látjuk. Nagyon-nagyon erős karakter volt, nagyon-nagyon pozitív ember, aki tényleg 25 éve óriási szeretetet és profizmust és olyan mentalitást hozott, ami nagyon-nagyon egyedi, és mindig a rosszban is a jót látta. Úgyhogy annyit kértem csak, hogy ugyanúgy küzdjenek, ahogy ő is az utolsó percekig. Úgyhogy felemelő érzés, és fantasztikusan megható, hogy tényleg az élet nagy rendező, és nagyon-nagyon kevés csapat kap szerintem büntetőt a 92. percben, de abszolút jogosnak éreztem. Úgyhogy mondhatjuk ezt, hogy a fentiek is, és Pista bá is így akarta.
1: A Ferencváros ebben a bajnoki idényben harmadszor játszott hazai pályán, és harmadik döntetlennyét szerezte meg. Most a ferencvárosi vezetőedzőt, Borbé Balást halljuk.
3: Ha valami hiányzott a Ferencváros szezonrajtjából, akkor az első hazai bajnoki győzelem, ez tovább várat magára. Mennyit tettek ma érte, hogy érzi?
5: Hát összességében, ha nézzük, megérdemelt a döntetlen, mert nem játszott rosszul a Debrecen, főleg az első fél órában nem voltunk elég élesek. Feljavultunk a másik fél idő végére, az első fél idő végére, a másik fél idő egész rendben volt, de csak a rúgott gólig, és megint a rúgott gólt után visszahúzottunk, és nem mutattunk elég megfelelő minőséget. Akkor, mikor megnyílt a játék, voltak lehetőségek megkontrázni az ellenfelet, ugye. De rossz döntéseket hoztunk, rossz technikai kivitelezés, nem rúgtuk be a másik gólt, és a futball megbosszulta magát.
3: Mi a legbosszantóbb ezután, a mérkőzés után?
5: Hát így utolsó percekben gólt kapni, ez mindig fáj.
3: Sűrű program következik, ez a 3 hét már lement, ami a felkészülést segíthette, mennyire bizakodó?
5: A 3 hét alatt nem csak egy mérkőzésre próbáltunk felkészülni, hanem 27 nap alatt lesz 9 mérkőzésünk, innentől kezdve 8. Ez most nem úgy sikerült eredmény szempontjából, mint ahogy elképzeltük, az élet megy tovább, futball megy tovább, csináljuk tovább dolgunkat.
1: Barbé Balázs után következzék Korbu Máriusz.
6: Ez nagyon fájó számomra legalábbis, nem játszottunk jól egyáltalán. A Debrecen labdabirtoklásban és labdakihozatalban sok problémát okozott nekünk. Igazából nem ezt vártam, nem ezt vártunk mi sem saját magunktól. Nem alakítottunk tiszta helyzeteket, amit kialakítottunk, azokat nem tudtuk berúgni, érvényesíteni. Szóval mondhassuk, hogy a védelemben rendben voltunk, de ott sem voltunk annyira rendben, mert Debrecennek sok helyzete volt, amit kihagytak, és a végén ki tudtak egyenlíteni.
3: Szerinted miért nem sikerült azt elővenni, amit szerettetek volna? Mert mondtad, hogy a Debrecen sok nehézséget okozott, mennyire sikerült reagálni menet közben?
6: Nem voltunk élesek szerintem, pedig jól készültünk, fejben mindenki ott volt. Tényleg nem tudom most mit mondani, nagyon fáj ez a döntetlen számomra, olyan, mint egy vereség.
3: Látom rajtad, nem vigasztal az, hogy Debrecen specialistaként emlegetnek. Talán az az időszak volt az, amikor egyértelműen fölényben játszottatok. Mi kellett volna ahhoz, hogy lezárjátok?
6: Egy kicsit több pontosság. Az utolsó harmadban nem voltunk jók egyáltalán, nem tudtunk jó döntéseket hozni, és ez látszott a végén.
3: Zakariasszal mögött mindig készen kell állni?
6: Persze, természetesen.
3: Picit arról mesélsz, meg mondtad, hogy fejben mindenki itt volt, és ezt nem is lehet vitatni, azt gondolom. Neked hogy nézett ki személy szerint az utóbbi 3 hét?
6: Jól készültünk nagyon, úgy fizikálisan, erőnlétben, úgy taktikailag. Szerintem minden rendben volt az elmúlt 3 hétben. Vártuk már nagyon ezt a mérkőzést, nem erre számítottunk.
1: Ferencváros DVSC tehát 1-1. Hogy a Vasas Kisvárda találkozón mi történt, azt Regős László Pál foglalja össze.
7: Felejthető mérkőzésen döntetlen az Ilovszki stadionban, Vasas Kisvárda 1-1. zárt kapuk előtt rendezték meg ezt a mérkőzést, mert hogy a Vasas szurkolói miatt egy korábbi felfüggesztett büntetés most jogerőre emelkedett, így fizetőnézők csak vendégek lehettek, nagyjából 50-en kísérték el a várdai csapatot Szabolcsból, míg a hazai szektorokban nagyjából 120-130 14 év alatti gyerek követhette az eseményeket. Nagyon jól azonban senki nem szórakozhatott az első fél idő alatt, mert hogy nem túlzás azt mondani, hogy edzőmérkőzés jellege volt a találkozónak, a kapuk nem igen forogtak veszélyben. Hazai részről volt egy kosztafejes, amely elkerült a kaput, illetve egy kovácsréti lövés, jobbal éles szögből ő is fölélődte a labdát. A második fél időben aztán valamivel javult a helyzet, és felgyorsult a mérkőzés, a tempó, jóval több helyzet is adódott már ebben a játékrészben. Az 55. percben az első kisvárdai helyzetet írhattuk fel, amikor is egy kontratámadás után Herz 16 méterről egy életerős lövést engedett el, de ez Engedi kezébe került. A 61. percben aztán megszerezte a vezetést a Vasas, Urblik lövése 17 méterről kijött Popovicsról, Tóth Milán csapott le rá, és a már válogatott futballista az ukránok ellen a kisvárdának is betalált közelről, Popovics feje fölött fejelte be a hálóba a vezető gólt. A Vasas lendületben maradt, és a kisvárdaiaknak úgy tűnt, hogy semmi nem fog sikerülni ezen a mérkőzésen, elég enervált támadójátékot mutattak. A Vasas részéről pedig próbálkozhatott Kosta éles szögből, ezt a lövést védte Popovics, Urblik lövését néhány perccel később a védők blokkolták, majd Molnár helyzeténél megint csak a várdai kapus Popovics hárított. A 81. percben villant először a Várda, amely jó néhány csatárt pályára küldött, az egyik cserejátékos Balogun fejelhetett közelről, de nem találta el a kaput. Két perccel később lezárhatta volna a három pont kérdését a Vasas, Molnár 40 méteres szólója után viszont 16 méterről fölé bombázott, és ez aztán a végén visszaütött, mert hogy a 86. percben Balogun a jobb oldalról elindult befelé, a 16-os sarkától remekül indított a bírót, aki nagyjából 10 méterről éles szögből a hosszú felső belőtt egyenlített a 86. percben a Kisvárda, amely így pontot szerzett az Irovszki stadionban. A végeredmény Vasas-Kisvárda 1-1.
1: Tehát csak úgy, mint a Ferencváros-Debrecen találkozón, a Kisvárda, illetve a Vasas-Kisvárda mérkőzésen is 1-1-es döntetlen született. Következzenek itt is az interjúk, amelyeket a lefújás után Bobák Róbert készített. Először hallgassuk meg a Vasas vezetőedzőjét, Erős Gábort.
8: Szorgalmasan dolgozott, türelmesen építgette a támadásait a Vasas, és ennek meg is lett az eredménye. A legvégét leszámítva, ez egy megnyert mérkőzés volt?
9: Hát nem volt megnyert mérkőzés, mert döntetlen lett. Úgyhogy nagyon-nagyon csalódott vagyok, az az igazság, mert igazából a mérkőzéstől azt kaptunk, amit vártunk. Ugye egy nagyon stabilan védekező csapatra számítottunk, akik nagyon veszélyesek tényleg az átmenetben és a rögzített szituációk után. Én úgy gondolom, hogy teljesen uraltuk a mérkőzést, és ugye sikerült is megszerezni a vezetést. Aztán elég sok helyzetet én azt érzem, hogy sikerült még mellette kidolgozni, amit sajnos nem sikerült értékesíteni. És ez most ebben a szezonban azért végig kísér minket, mert ez már nem az első alkalom, hogy ez előfordul. És ugye a focinak az iratlan szabálya, ilyenkor az megérkezik, hogyha te nem zárod le a mérkőzést, és nem rúgod rá másodikat, harmadikat, akkor ugye az ellenfél egy kialakított helyzetét azt gólra váltja, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy amit a Kisvárda szeretett volna, azt elérte. Szerintem ők ezért az egy pontért jöttek, mi viszont nagyon-nagyon csalódottak vagyunk, hiszen mi elveszítettünk két pontot, de megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy tanulnunk kell ezekből a hibákból, mert a jövőben ezek nem férnek bele.
8: Korrekcióra, javításra nincs sok idő, hiszen eddig volt egy 3 hetes szünet, most jönnek a mérkőzések folyamatosan. Mi az, amit most rövid távon esetleg javítani lehet, hiszen ha a helyzeteket berúgja a csapat, akkor ez a gól maximum szépítő lehetett volna, szóval a helyzetkihasználás az egyik fontos dolog?
9: Igen, mint mondtam, ez tényleg az egész szezonban elkísér minket, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy egyszerűen koncentráltabbnak kell lennünk a támadó harmadban, és jobb megoldásokat kell hoznunk, hiszen megvannak azok a kreatív jó játékosaink, akik ezekre képesek, de ma is valahogy ezeknél az utolsó passzoknál, vagy mikor már helyzetbe kerültünk, akkor nem jó döntést hoztunk. Ugye az ellenfél kapusa is többször bravúrral hánított, de mint mondtam, ez ettől függetlenül nem dőlünk a kardunkba, hiszen 15 pontot szereztünk ezen a 9 mérkőzésen, csak ezek nagyon fájó pontok, vagy pontvesztések, mert még egyszer mondom, ez tényleg most azt nem akarok csúnya szóval, hogy ezt ajándékoztunk, vagy mi ajándékozunk az ellenfélnek, de én nem gondolom, hogy ebbe a mérkőzésbe az volt benne, hogy itt a Kisvárda pontot szerez, már pedig így mi elveszítettünk kettőt, úgyhogy mondom még egyszer, ezekből tanulni kell, és a későbbiekben ezeket könnyörtelenül kihasználni, mert akkor nem fogsz úgy két pontot elveszíteni.
1: A Vasas vezetőedzője Erős Gábor után pedig következzék a piros-kékek játékosa, Hidiem Sándor.
8: Az első félidő végén volt egy nagyon szép lövésed, nem sokkal került el a kaput. Alapvetően mezőnyfölényben játszottatok, a helyzetek is megvoltak, és a gól is megvolt, tehát megvolt az 1-0-ás vezetés. Ilyen tekintetben nyilván most nem túl kerek a világ.
10: Így van, rossz érzés elveszíteni egy mérkőzést, időzősen elveszíteni két pontot a mérkőzés végén. Mezőnyfölény az megvolt, de amíg nem használjuk a helyzeteinket, addig sajnos vissza tudnak az ellenfelek jönni egy X-re, és ebben kell úgy érzem még rutinosabbaknak lenni, hogy az ilyen mérkőzéseket le tudjuk zárni.
8: Az első gólra rá kell rúgni a másodikat, nyilván ebből tanultatok. Nagyon jó paszban volt az együttes, amikor jött ez a 3 hetes szünet. Most hogy érzed, hogy sikerült felvenni a fonalat?
10: Igazából a válogatott szünetben sem nagyon álltunk, tehát melóztunk végig. Most ez a mérkőzés is olyan volt, hogy tényleg meg tudtuk volna nyerni több gól, és akár hogyha koncentráltabbak vagyunk, úgyhogy nem érzem azt, hogy a csapata a lendületéből veszített volna. Szerintem ezt ki tudjuk javítani a következő mérkőzésen.
8: Újoncként továbbra is nagyszerűen szerepel a Vasas. Ilyen sorozatra számítottatok, mert ugye általában szokták mondani, hogy aki följut, az lehet, hogy először próbálja elkerülni a kiesést, ehhez képest a Vasas meg ott van az élmezőnyben.
10: Számunkra szerintem ez annyira nem meglepő, hiszen tényleg az elmúlt időszakban is, tehát az MB2-ben is komolyan dolgoztunk, tudatosan készültünk az első osztályra. Ez igazából szerintem az belefektetett munkánk meglátszik most, hogy a idén is kijön.
1: Következzenek a kisvárdai interjúk. Először Bíró Bencét halljuk, a riporter továbbra is Bobák Róbert.
8: A cserejátékosok meghálálták a bizalmat, kettőjük összjátékából született az egyenlítő gól. Mennyire szolgált rá a Kisvárda erre az egy pontra, és mennyire fontos ez az egy pont ma?
11: Hát én azt gondolom, hogy így a mérkőzést látva nem jöttünk ki jól ebből a 3 hétből, mert kiestünk a ritmusunkból az előző 3 mérkőzésen, még függetlenül a paksi vereségtől is nagyon jól futballoztunk, rengeteg helyzetet teremtettük, ezt a mai mérkőzésen nem tudtuk megtenni. Én azt gondolom, hogy csak azért, mert az utolsó percig küzdöttünk, hajtottunk, megérdemeltük a mai mérkőzésen az egy pontot.
8: Ami látható volt, hogy a védekezés rendkívül stabil volt a mérkőzés túlnyomó részében. Ezzel elégedett, és a támadójátékban mit kell újítani?
11: Hát erről már nagyon sokat beszélgettünk, hogy a védekezésünk az általában rendben szokott lenni, hát az egyik legkevesebb gólt kaptuk ebben a bajnokságban, viszont az előrejátékunknál ott javítani valóban hiányoznak az olyan játékosok, akik egy-egy szituációban jó döntéseket tudnak hozni, és esetleg egyéni játékból is tudnak gólt szerezni.
1: Bíró Bencét is meghallgathatjuk, mert hogy az előbbiekben a Kisvárda vezetőedzőjét, Subka Attilát hallottuk, de most akkor következzék Bíró Bence.
8: Gratulálok a gólhoz, amely egyenlítést ért a csapatnak. Milyen volt a Kisvárda mai játéka, és ennek tükrében ez a gól és ez az egy pont, ez mit ér?
12: Köszönöm szépen, nagyon nehéz meccs volt, igen, tudtuk is, erre számítottunk, most is egy nagyon jó csapat, főleg így, hogy idegenben játszottunk, egy stabil védekezésből akartunk játszani, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, egy elég kiki meccs volt, talán az első félidőben volt a nagyobb helyzeteik nekik, második félidőben azt szerintem jobban jöttünk, de sajnos gólt kaptunk, de örülök, hogy tudtunk egy gólt rúgni, nyilván örülök nagyon annak, hogy megszereztem az első gólomat, de az a legfontosabb, hogy egy pontot érez.
8: Szép látványos gól volt, a kivitelezés a te szemszögödből milyen volt? Fölfele rúgtad, oda kellett?
12: Igen, erősen próbáltam, kicsit ki volt szorítva, kiszorított szögből volt. Erősen akartam találni a kaput, a hosszút, és szerencsére jól találtam, és bement.
8: Támadójáték a cserékig nem igazán működött. Mit tudtatok hozni, hiszen Balogun vezette be és adta ezt a nagyszerű gólpaszt?
12: Igen, ugye hát azon vagyunk a kispadon, aki beszáll, hogy tudja segíteni a csapatot. Most szerencsére ez sikerül, mindegy, hogy kirúgja a gólt, csapatmunka volt ez, de nyilván ez jó dolog, hogy padról beszállva tudunk segíteni a csapaton.
8: És a zárásként minden pont nagyon fontos. Hogyan látod a közeljövőjét a csapatnak, hogy egy 3 hetes szünet után most ez a pont, ez nagyon sokat érhet, és jönnek futószalagon nyilván a mérkőzések, milyen folytatásra számítasz, és mennyire ad ez a hajrában szerzett gól a csapat morálhoz?
12: Igen, mint mondtam, készültünk a Vasasra, hogy nagyon nehéz meccs lesz. A következő sem lesz egyszerű, hiszen jön hozzánk a Fradi, azért nagyon fontos volt ez az egy pont, és ugyanígy fogunk menni a Fradi ellen is, hogy pontokat szeretnénk szerezni.
1: Vasas Kisvárda tehát 1-1, és térjünk át a játéknap záró mérkőzésére, a Paks MTK találkozóra, Olasz Gergő a krónikás.
13: Jobban kezdte a találkozót a Paks együttese, amely a 17. percben Haraszti ívelése után kinyikáltal egy középre fejelt labdát tisztáztak még a vendégek. A labda Szabó János elé került, aki 11 méterrel a kapu felé bombázta a labdát. Itt még nem született meg a paksi vezető találat, nem úgy, mint 2 perccel később a 19. percben, amikor a labdát az ötös sarkától egy szögletet követően Szabó csúsztatta kapura, kinyik pedig 1 méterről még bele csúsztatott a labdába lábbal, így ő pofozta a kapuba a labdát. 1-0 volt az állás, és nem csak az első félidőben, hanem úgy általánosságban a második félidő közepéig is maradt ez az 1-0-ás állás. Aztán a második játékrészben érkeztek a paksi cserék, a 74. percben éppen 2 cserejátékos hozott össze egy újabb paksi találatot, amellyel növelte az előnyét a paks. Tóth Barna tartotta meg a 16-os előterében remekül a labdát Radics mellett, majd Horváth Kevinhez továbbította, aki 11 méterről higgadtan a jobb alsóba rúgta a labdát, ezzel már 2-0-ra ment a paks. Ekkor még megpróbált az MTK mindent, hogy szépítsen, de nemhogy a szépítés nem jött össze, a 87. percben még Suhodovszky egy elkésett belépőt követően piros lapot kapott, Papp Kristóf lábfejére tartott rá, aztán az íre a pontot a 91. percben Pető tette föl. Ekkor Siev felpasszolt labdája a leshatáron helyezkedő Tóth Barnát találta meg, aki Petőhöz passzolt, ő meg 12 méterről.

0: Más helyeztünk az MTK-ra, a másodikba is voltak nagyon jó periódusaink, megérdemelten nyertünk. Örülök, hogy jobb lett a meccs, mint amire számítottam.
1: A tért problémák önnek sem ismeretlenek. Kinyik Ákos mekkora munkát tett abba, hogy itt a súlyos sérülése utáni visszatérésen gólt ünnepeljem?
0: Hát nagyon profi volt a felkészülése, és egy olyan alkat mentálisan és fizikálisan, hogy nagyon könnyen vissza tudott jönni. Én azt gondolom, jól éreztük azt, hogy pályára lehet őt már küldeni. Nagyon stabilan és jól játszott.
1: És mit kapott a cseréktől? Hiszen azért elég csak Horváth Kevinre gondolni, vagy Tóth Barnára, akár itt Pető Milán találatára.
0: Hát ők azért kezdőjátékosok is lehetnek, bármelyikük bekerülhet a kezdőcsapatba, szoktak is játszani. De az, hogy nem voltak itt 2,5 hétig velünk, ezért ültek a padon. Gondoltam, hogy a Petővel és a Kevinnel azért fölfrissül és mozgékonyabb lesz a csapat, és ez be is jött.
2: Zinger Kocka Henrietta kérdezte Bognár Györgyöt, mint ahogy tette azt az MTK mesterével, Pinezics Mátéval is.
3: Ezen a mérkőzésen a Paks teljesen megérdemelten nyert. A kiállítás után azt gondolom, hogy még amúgy rúghattak is volna gólokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a részt ezt most józanul meg tisztán el kell ismerni, úgyhogy gratulálunk nekik a győzelemhez. A másik rész pedig, hogy amit sajnálok, de értelemszerűen ezt majd most már a holnapi nap folyamán elkezdjük boncolgatni, hogy azért most azt gondolom, hogy ez a elmúlt 9 fordulóban ez volt az egyetlen olyan mérkőzésünk, amikor nem érdemeltünk pontszerzést. Ezt is el kell ismerni őszintén, úgyhogy ezt a mérkőzést azt gondolom, hogy most teljesen megérdemelten és ilyen nyerte meg a Paks.
1: Pedig próbált frissíteni, és minden csere lehetőségét kihasználtad. Bognárék mennyit tettek hozzá a játékhoz?
3: Mondanám azt, hogy fordulópontok, de nem volt fordulópont. Tehát, hogy az első fél időben is nem tudtunk olyan területeket nyerni, meg olyan területeken labdákat felvenni, vagy hogyha kihúztuk volna őket, akkor mögéjük menni annyiszor, hogy ez most pontszerzésben realizálódjon. Értelemszerűen igen, próbáltunk a cserékkel kicsit még labdabiztosabbak lenni, kicsit kombinatívabbak lenni, mert láttuk azt, hogy a mélységi játékot, meg a területeket, azokat nem tudjuk megnyerni. Úgyhogy azt gondolom, hogy akik játszottak akár kezdőként, akár csereként, azok úgy tették a dolgukat, hogy ez jó legyen, viszont még egyszer mondom, ma a Paksa teljesen megérdemelten nyert és győzött, úgyhogy még egyszer gratulálunk nekikhez.
1: A Vasas elleni mérkőzésre hogyan lehet ugyanazt a játékkal majd előrukkolni, mint akár Nyíregyháza ellen, vagy mondjuk Zalaegerszeg ellen, amikor 3-0-ra nyert az MTK?
3: Hát értelemszerűen azért az most nagy könnyebbség lesz, hogy együtt fogunk tudni készülni, tehát hogy azt akár labdával, akár labda ellen azt a markáns játékot, amit az első 8 fordulóban eredménytől függetlenül tudtunk, talán minden mondhatom, hogy minden mérkőzésen kitenni a pályára, azt azzal szeretnénk értelemszerűen készülni. Talán még egyszer mondom, a könnyebbség része most az lesz, hogyha igaz, hogy közel is van a mérkőzés, mert ugye, ha jól emlékszem, pénteken fogunk játszani, de most legalább együtt fogunk tudni készülni, és nem csak egy kötőjel két napunk lesz arra, hogy felkészüljünk az ellenfélre.
2: A labdarúgó OTP Bank Liga mai végeredményei tehát még egyszer: Vasas Kisvárda 1-1, Ferencváros Debrecen szintén 1-1, és Paks MTK 3-0. A videóton 12 másodperc elteltével vezetést szerzett, és végül 3-0-ra legyőzte a vendég Szentlőrincet a labdarúgó MB2-ben. A tavasszal még élvonalbeli Diós Győr idegenben 2-0-ra verte a sereghajtó Kozár Mislenyt. A DVTK-t Feckó Tamás betegsége miatt megbízott edzőként Márton István dirigálta. Marosréti Ervin beszélgetett vele a lefújás után.
4: Ja, hát mondhatnám, hogy mivel régóta Tamással dolgozom, ez nem ért váratlanul, hogy be kell helyette ugrani. Szoktak előfordulni a eltiltások. Igaz, hogy betegség miatt még nem kellett helyettesítenem, de azt gondolom, hogy mivel ismerjük egymás gondolatait és együtt végezzük a heti munkát, meg tudtuk oldani a stábbal a feladatot, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy sikerült a 3 pontot megszerezni.
5: Az első félidő nem hozott gólt, ekkor is megvolt talán a DVTK-nak a mezőnyfölénye, és a kapu előtt többet veszélyeztetett a Diósgyőri csapat, de az igazi áttörést a második félidő hozta.
4: Igen, a szünetben arról beszéltünk a csapatnak, hogy higgyék el magukról, hogy ezt kell továbbvinni, amit az első fél évben csináltunk, és meg lesz az eredménye, fog jönni a gól. Nagyon örülök neki, hogy a második fél idő elején meg tudtuk szerezni a vezetést. Nem véletlenül úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy a második fél időben is egy 10-15 percre oda megyünk egy pressingre, és próbálunk az ellenfél térfelé labdát szerezni, ami sikerült is, és utána abból volt egy

0: fontos befejezésünk.
1: Negyed órával a vége előtt Vas László egy bődületes góllal állította be a végeredményt. Két gyönyörű csel után kilőtte a bal felső sarkot. Mindig örömteli, amikor egy fiatal ilyen megmozdulást tud végrehajtani a meccsen, és ilyen eredményes?
0: Igen, nagyon örülünk neki, hogy a saját nevelős fiatalok így tudnak beszállni, vagy akár kezdőként is játszani. A Lacikának nagyon jó volt a hozzáállása, már azóta nagyon jó, mióta dolgozunk. Bármikor megérdemli, hogy pályára lépjen. Az pedig, hogy felmerte vállalni ezt, hogy a két csert megcsinálta a lövés előtt, ezt minden játékosunktól kérjük, hogy támadó zónába bátran vállalkozzon. Szerencsére ezt Laci megcsinálta, és úgy találta el a labdát, hogy védhetetlen volt.
1: A DVTK Zsinórban a második mérkőzését hozza le kapott gól nélkül, ami talán a gólok fényében egy kicsit halványabban jelentkezik, de ez egy nagyon fontos dolog.
0: Próbáltuk stabilizálni a védekezést, amikor ide kerültünk. Nagyon örülünk neki, hogy a Dávid is hátulról ad egy magabiztosságot a csapatnak, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatjuk azt, hogy igazából az ellenfeleknek nincsenek is igazán nagy helyzetei, zicserei, tehát ez a csapatvédekezésünknek köszönhető. Nagyon fegyelmezettek a srácok, nagyon koncentrálnak edzéseken, amikor ezeket próbáljuk beállítani, és szerencsére ezt meccsen is kiviszik a pályára.
2: További végeredmények a labdarúgó MB2-ből Gyirmót Nagykanizsa 1-0, Tisza Kécske Ajka 4-3, és Kazinc Barcika Karcag 3-0. Egy részeredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból, a 84. percben Real Madrid Villarreal 1-0. A Villarreal kapuját Gulácsi Péter védi, tette ezt a 62. percig egészen hibátlanul. Diamandi ekkor szerezte meg a Real Madrid vezető gólját. Vinicius Junior is szerzett egy gólt, ezt végül a játékvezető visszavonta, sőt a 73. percben Vinicius Junior piros lapot kapott, azóta tehát a Real Madrid ember hátrányban van, de gólelőnyben a 84. percben tehát 1-0-ra vezet. Szintén a spanyol La Ligában a címvédő és listavezető Barcelona 3-0-ra nyert a vendég Hetafe ellen. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. A Total Access foglalkoztató Bournemouth 5-1-es vereséget szenvedett a klubvilágbajnok Chelsea otthonában. A magyar válogatott középpályán nem lépett pályára, együttese pedig továbbra is nyeretlen a Premier League-ben, ahol holnap játszik majd a Liverpool és a Manchester City. A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó bajnokságban. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin hazai pályán 1-0-es győzelmet aratott az újonc Elversberg felett. A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, majd a 92. percben cserélték le. Az olasz Serie A-ban a címvédő Internazionale 3-0-ás győzelmet aratott a vendég Parma felett. A Portugál Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen, mivel a támadó a harmadik Nemzetek Ligája találkozó előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött José Jesus szövetségi kapitánnyal. Az ötszörös aranylabdás 234-szeres válogatott játékos a Dánia vendégeként megvívott Nemzetek Ligája mérkőzés előtt távozott Kopenhágából, és otthagyta a nemzeti együttest, miután a csatár állítása szerint José Jesus kétszer is megszegte a szavát, és nem tartotta be az ígéretét. Szalai Gábor gólja ellenére a Maritimo házigazdaként 2-1-re kikapott a Portótól a portugál labdarúgó bajnokságban. A magyar női futsal válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, mivel 2-1-re legyőzte a házigazda Szlovákiát a selejtező elitkör homonai tornájának utolsó fordulójában. Mindkét női csapatunk pályára lépett ma a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros tovább bőrzi veretlenségét, miután remek játékkal 33-28-ra verte a hazai pályán játszó francia Brestet. Hogy a hazai pályán játszó Győr milyen mérkőzést játszott a címvédő szintén francia Metzel, azt Cseszregi Balázs mondja el.
3: Hatalmas küzdelemben Győri Audietto Metz 34-34. A két gigász nem bírt egymással a BL döntő visszavágóján. Jobban kezdett a Metzi együttes. gyakorlatilag 2-1-nél vezetett először és szinte utoljára az első félidőben az Eto. Onnantól kezdve elsősorban a szélsők Granyi és Valentini eredményességének köszönhetően remekül kézilabdázva a Metz uralta az első félidőt, és ennek az uralásnak köszönhetően nem szétotott sem Novotna, sem Szakó nem nagyon találkozott a labdával. A győriek szerencséje az volt, hogy bírták a nagy tempót, és Hauser góljaival azért tartották a lépést is valamennyire a Metzel. 10-7-re is vezetett a vendég együttes. Ennek ellenére akár a félidő végjátékában a győr is megszerezhette volna a vezetést. Ez végül nem sikerült, sőt, egy utolsó másodperces hibának köszönhetően 20-19-re a Metz vezetett. A második félidőben Szemerei rögtön az elején több labdát is megfogott, fordított az Eto, és ezúttal a győriek tudtak ellépni 27-24-re. Támadásban elsősorban Hauser volt dicsérhető, és Szemere is ekkor jól védett. De a második kapuban is elkezdett találkozni a labdával Novotna, így aztán felzárkóztak a meccsiek, akik a győriek rengeteg technikai hibáját kihasználva megint átvették a vezetést, és vezettek egy olykor két góllal is. 33-33-nál az Eto támadott a győzelemért, de egyrészt Hauser kezéből kicsúszott a labda, másrészt a visszaszerzett labdát Zitzerből a kapufára püfölte Sarabuktit, az ellentámadásból pedig 7 méteresből Liluborg betalált. 34-33, Per Johansson időkérése után pedig jött az átlövésgól, méghozzá Dion Hausertől, 34-34. Szemerei visszaért a kapuba, de szerencsére a félpályáról elengedett francia lövést még Stanko hatoson kívül blokkolta is. Így aztán a két csapat megosztozott a pontokon. Győri Audi Eto Metz 34-34.
2: E mérkőzés után is készültek interjúk. Először hallgassuk meg a győriek kapusát, Szemerei Zsófit, akivel Cseszregi Balázs beszélgetett.
4: Szerintem annak köszönhető, hogy ennyi hiba volt mindkét oldalon, hogy mindkét csapat óriási tempót diktált. Azért az, hogy a félidei eredmény az azért mutatta azt, hogy tényleg milyen tempó volt. Tényleg óriási gratuláció jár a csapatomnak, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy össze tudtuk szedni a védekezést első félidő után, illetve a támadásban is megbeszéltük, hogy miket kell kijavítanunk, mire kell jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy ez csak egy pontra lett elég, de tényleg így is nagyon büszke vagyok, és találkozunk mi még velük, úgyhogy lesz még esélyünk visszavágni.
3: Még a csoportban is, meg remélhetőleg majd még később is találkoztok a Metzzel. Nagyjából azért ez a szezonnak megfelelő volt ez a mérkőzés. Az, hogy a világ két legjobb csapata játszott egymással, az meg talán nem kérdés.
4: Igen, azért tudjuk, hogy milyen erős kerete van ennek a Metznek, hiába változásokon estek át. Viszont tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Szerintem ma tényleg nem csak azért volt a Match of the Week ez, mert ezt jelölték ki, hanem tényleg két nagyon erős csapat találkozott. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Tényleg egy kicsit keserédes az egész, de büszke vagyok.
3: Ja, mondtad, hogy nagyon sok változás történt ebben a Metzben. A vagy évhez képest is, meg ahhoz képest, meg különösen, amikor te védtél ott, de mégis az az egy év a segítette most itt, amikor beálltál a pályára 20 perc után.
4: Szerintem inkább ez ilyen zicsereknél, vagy amikor egy az egybe találkozunk játékosokkal.
3: Nagy ilyen zicserét például megfogtad rögtön, amint pályára lépnél.
4: Igen, azért tudjuk zrikálni ilyenkor egymást. Nagyon örülök, tényleg ilyenkor mindig nagy mosoly van az arcunkon, amikor találkozunk. Hiába egy év, én több évnek érzem ezt az egészet, amit ott eltöltöttem. Nagyon szerencsés vagyok, mert hiába nem játszottam sokat, viszont olyan jó csapattársaim voltak, akik átsegítettek a nehézségeken, és mindig tényleg jó kedvre derítettek, és tényleg azóta is örülök, hogy a barátaimnak nevezhetem, és tényleg az, hogy a pályán találkozunk, ilyenkor ellenfelek vagyunk, viszont csak 60 percig, és utána pedig újra megy a barátság.
3: Mi járt a fejedben, amikor beálltál a 20. percben, mert akkor már nagyon kellett a védés. Novotna sem találkozott sokat a labdával, épp ezért ez nagyon fontos volt, hogy te többet találkozz.
4: Próbáltam igazából csak nyugalomra inteni magamat, és nem túlpörögni a dolgot. Tisztában voltam vele, hogy kelleni fog hátulról a segítség, mert óriási tempóban, és azért a lányoknak is nagyon nehéz ez bírni elől-hátul. Úgyhogy tényleg próbáltam csak lenyugtatni magam, és utána, amikor jött egy-egy védés, láttam, hogy mekkora plusz tud adni a csajok, és hogy mennyire bíznak bennem, és tényleg ezt próbáltam átmenteni a későbbiekre is.
3: mondhatod, hogy sikerült összekapni a védekezést, de itt a végén pont elcsúszott ugye a védekezés. Grámbót nagyon sikerült megfogni, erre pont ő léphetett be az itt szerven.
4: Ilyenkor, amikor túlzott takarás van, belecsúsznak hibák, de ma mindenki hibázott, senki se mondhatja azt, hogy rajta ment el a mérkőzés, mindenki csinált apró hibákat. Tudjuk, hogy ezeket a hibákat ki kell majd javítanunk ahhoz, hogy idegenbe visszaszerezhessük a pontokat ellenük majd.
2: Albek Anna, a Metz magyar válogatott jobb átlövője szeptember közepén esett át egy Achilles-szín műtéten, így ő nem lépett ma pályára, de azért nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
3: Mennyire volt nehéz a pályán kívülről nézni ezt a mérkőzést, mert azt gondolom, ez az a mérkőzés, ami mindenki játszani szeretne.
5: Egyértelműen ebből a szempontból nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam segíteni a csapaton, és nagyon idegörlő 60 perc volt, jobban izgultam, mintha játszottam volna, nem is tudom, hogy mikor izgultam ennyire egy kézilabda meccsen, ennyire tényleg, amikor a pályán vagyok, sokkal könnyebb valahogy, szóval így nehéz volt megélni, de szerintem egy nagyon kiegyenlítődött mérkőzés volt, mindig átvette valamelyik csapat a vezetés, szóval ez az X talán ilyen kiegyezés volt, úgy tűnik.
3: Ezt a két legjobb csapatot láttuk egyébként szerinted most a két világ legjobb csapatát a pályán?
5: Én úgy gondolom, hogy játékos keretben mind a kettő nagyon egy szinten van, és igen, azért kijelenthetjük, hogy ez tényleg a legmagasabb szinten játszó csapat.
3: Veled mi újság? Azt tudjuk, hogy január környékén térhetsz vissza, ha minden igaz.
5: Igen, most vagyok 3 hetes, picit több mint 3 hetes, eldobhattam a mankot csütörtökön, szóval ennek nagyon örülök, de még nagyon az elején járok a rehabnak, szóval még sok lépést kell tegyek azért, hogy újra a pályán lehessek.
3: Ezzel a fájdalommal nagyon régóta küzdöttél. Miért most jött a döntés? Tehát, hogy biztatok abban, hogy pihentetés az segít?
5: Hát igazából már igen, ahogy említetted, évek óta szenvedek ezzel, most csúcsos adott ki annyira, hogy már nem tudtam tényleg se a kézilabdapályán, se a magánéletbe ezt tovább húzni.
2: Az utóbbi idők hagyományaitól eltérve ma egy férfi mérkőzést is rendeztek a Bajnokok Ligájában. Itt a Szeged a vendég portugál Sportingot fogadta. Erdei Márk foglalja össze a történéseket.
6: Nagy meglepetésre pontot szerzett az OTP Bank Pik Szeged a Sporting ellen a férfi kézlabda bajnokok ligája csoportkörének a 3. fordulójában. OTP Bank Pik Szeged Sporting 35-35. Jobban kezdett a Szeged, az első gól is a Tiszapartiaké volt, aztán először a mérkőzés folyamán 8-7-nél tudta átvenni a vezetést a Sporting, és utána annyira jó periódust hoztak, hogy végül elléptek 2-vel, sőt 3-mal is a 22. percre, 13-10-re vezettek. Aztán érkezett a szegedi kapuba Mikler Roland, aki gyors 4 hárítást is be tudott mutatni egymás után, és neki is volt az köszönhető, hogy 14-11-ről 14-14-re ki tudott egyenlíteni a Szeged, és végül a szünetben is döntetlen állt a táblán 16-16, köszönhetően például Mario Sostarics 6 góljának, de a túloldalon a két Costa fivér, valamint Porkelson is már 4-4-4 voltak eredményesek. A második félidő eleje az egyértelműen a Sportingé volt, az első 10 percet simán 8-5-re hozták, 24-22-re vezettek, és utána közte 4 is volt, hiszen 26-22 állt akkor a táblán, hogy sokkal jobban nézett ki a mérkőzés képe Sporting szemüvegen keresztül, és hát ott nem láttuk azt jönni 28-23-nál 11 perccel a vége előtt, amikor Gassama üres kapuba betalált egy szegedi eladott labda után, hogy a Piknek innen még lehet esélye. De utána szerencsére lehet szépen percről percre közelebb zárkozott a Szeged. 3 volt közte akkor, amikor már csak 7 perc volt hátra a mérkőzésből, 5,5 percnél már csak 2, majd végül 3 perccel a végső dudaszú előtt a Szeged beérte ellenfelét 32-32-nél, köszönhetően például Mario Sostaris 11. góljának. Aztán az utolsó 3 percben végül nem tudtak döntésre jutni a csapatok, született még 3 gól az egyik, 3 gól a másik oldalon, óriási izgalmak után, hiszen az utolsó percre 34-34-jel fordultak rá a csapatok, ott a szegediek tudtak még szerezni egy gólt, azzal lett végül 35-35, mert egészen pontosan 35-34 volt a Sportingnak, a Szeged kiegyenlített, jött még egy időkérés a Sporting részéről, Ricardo Costa mestertől, de 7 másodperc nem volt elég arra a portugál bajnoknak, hogy újabb gólt szerezzenek, úgyhogy mind a két csapat egy ponttal gazdagodott, még egyszer a végeredményen a Pik Arénából, OTP-ban Pik Szeged, Sporting 35-35.
2: Erdei Márk is készített interjúkat, mégpedig a Szeged egyik magyar játékosával.
7: Lukács Péter áll már mellettem. Parádé volt, amit itt az utolsó 10 percben nyújtottatok. Előtte talán annyira nem volt jó a játékképe, de tényleg hát ez a szívdiadala volt itt a kék éjszakán, ahogy az a mérkőzés elő volt vezetve. Milyen volt ez a találkozó számodra?
8: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-egyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első félidőben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cserégnek, és a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjünk.
7: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag. Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek. Talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
8: Úgy gondolom, hogy jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratul az egész csapatnak.
7: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól, az nem tűnik a legjobbnak. Talán ezen kell első körben javítani majd szerdáig?
8: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek. A kosztatások nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
7: Még egy utolsó kérdésem van, hogy ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag 4 irányítóval, 4 átlövővel, ez mennyire meglepő?
8: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
2: Mielőtt kézilabdával mennénk tovább, véget ért a Real Madrid-Villarreal találkozó a spanyol labdarúgó bajnokságban. A Real Madrid 1-0-ra nyert, a Villarreal kapuját pedig Gulácsi Péter védte. És akkor vissza a kézilabdához, végeredmények a női kézilabda NB1-ből. Albafehérvár MTK 19-21, Vasas Budaörs 28-27 és Eszterházi Kisvárda 22-31. A férfi NB1-ben Budai Farkasok Dabas 28-29, Gyöngyös Neka 28-25 és Tatabánya Sziget-Szent Miklós 31-31. Kettős vereséggel búcsúzott a Vác a női kézilabda Európa Ligától. A dunapartiak az idegenbeli két gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a Szabó Edina által vezetett francia Saint-Amand-tól a selejtező második fordulójában. A női kosárlabda NB1-ben DVTK Ceglét 66-60, Sopron Sziget-Szent Miklós 107-53 és TFS-e Eto 57-75, illetve Eltebe a Cújbuda Vasasak Akadémia 88-62, a férfiaknál többek között Falkó Szedeák 96-65. Max Verstappen a sprint futamot, majd a Form 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését is megnyerte. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
9: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
11: Mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok. Sporttörténelmi léptékkel nézve is új korszakot nyit a Magyar Atlétikában, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ai küldőgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökévé. A sokak számára még versenyzői pályafutása alatt Márton Anitaként ismert és tisztelt olimpiai bronz ezérmes világbajnok, ezüstérmes fedett pályás világbajnok, magyar súlylökő, az első nő, aki betölti ezt a pozíciót a hazai atlétika élén. Ebben az alkalomban köszöntöm a stúdióban Tajti Márton Anitát, elnök asszony, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
12: Szép napot kívánok!
11: Hát szívből gratulálok, Anita, mert úgy tűnik, hogy te ilyen sporttörténelem írásra születtél, ugye? Tehát az eredményeid alapján is, hiszen máig te vagy az egyetlen világbajnoka a sportágnak, és azért engem az se lep meg, megmondom neked teljesen őszintén, még akkor is, hogyha a te fejedben korábban lehet, hogy ez a szenárió nem is fordult meg, hogy te lettél az első női elnöke ennek a szervezetnek. Szerinted születik az ember arra, hogy valahogy ilyen történelmi léptékekkel mérve is nagy dolgokat hozzon össze?
12: Hát ez egy nagyon jó kérdés valóban. Hát szerintem még, hogyha egy fél évvel ezelőtt kérdezi meg tőlem valaki ezt, akkor is lehet, hogy egy jót kacagtam volna. Hát igen, úgy tűnik egy picit nekem ez a sorsom, hogy itt szépen step by step lépésenként így a sportvezetésben is sikerült egyre feljebb jutnom, ugye most már a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként tevékenykedem most már egy hónapja. Hát én nagyon remélem, hogy ugye nem csak a úgymond a fizikális sportban letett eredményeim miatt, hanem azért ugye az elmúlt években így a sportszervezet irányításban is ugye részt vettem, és hogy egy picit ugye ezzel is sikerült kivívnom azt, hogy a küldött gyűlés úgy gondolta, hogy alkalmas lehetek erre a pozícióra.
11: Igen, majd mindjárt kitérünk erre, hogy tulajdonképpen azért már egyesület vezetésben és egyéb menedzsmentben is van gyakorlatod, és hogy az vajon mennyire jelentett jó előgyakorlatot, vagy egyfajta mondjuk így modellezését annak, hogy mit jelenthet az, amit relatíve kicsiben csináltál, igazából nagyban, de azért a teljesség kedvéért ugye mondjuk el, hogy ennek a tisztújtó közgyűlésnek az előfutára az volt ugye, hogy a 2009 óta hivatalban lévő Gyulai Miklós júliusban lemondott, és aztán ugye a napi ügyek intézésre Dajcs Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel, aki aztán persze szintén maga is, és az is érdekes, ugye, hogy volt kihívót, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt egyenesen be lehetett sétálni tulajdonképpen ennek a választásnak a végeredményével szinte biztosan, hanem Kovács Zoltán volt a másik jelölt, a 67 leadott szavazatból 38-an rád, és 27-en Kovács Zoltánra szavaztak. Most, ha eltelt időszakot is nézed, mennyire érzed erősnek végül is ezt a felhatalmazást?
12: Nyilván úgy gondolom, hogy ez egy erős felhatalmazás. Nagyon sokan megkerestek ugye az elmúlt időszakban. Így szerencsére ugye a visszavonulásom óta ugye nem távolodtam el az atlétikától. Egy picit azért ugye a család miatt a háttérbe húzottam, de ugyanúgy ott voltam és tevékenykedtem. Gyakorlatilag az atlétika krémjével tartottam továbbra is a kapcsolatot. Nincs egyszerű dolgunk, de szerencsére úgy érzem, hogy nagyon sok segítőkész és tenni akaró ember van most körülöttünk, illetve így a szövetség új irányítása körül. Szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog. Úgy érzem, egy kicsit így fölfrissült, fölpesdült az atlétika társadalom az elmúlt hónapokban. Ugye itt azért ez az elnök váltás, ez nem volt egy egyszerű dolog. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, aminek ugye az lett a végeredménye, hogy a Gyulai Miklós ugye lemondott, és akkor ugye új elnök választásra került sor, így gyakorlatilag a Miklós lemondása és a küldött gyűlés között is ugye eltelt azért egy jó másfél hónap, ott is azért látszódott az, hogy egy picit így két irányba megbomlott az atlétika. Most viszont egyelőre azt érzem, hogy úgy tűnik, hogy újra egy irányba húzunk, és ezzel tudunk tovább menni.
11: Jó, hát ha más nem, de hogy egy integráló személyiség kerülne ennek a sportágnak az elejére, már az egy óriási dolog lenne, de szerintem sokkal több van a te személyiségedben, és nyilván a terveid között is. Azért a teljesség kedvéért el kell mondanunk, ugye, hogy nem volt teljes körű ez a tisztújítás, hiszen Németh Zsolt, ugye a világbajnoki ezüstérmes kalapfácsvezető, mesteredző, mások mellett ugye Halász Bence mestere is, illetve Zsivocki Farkas Györgyi, bocsánat, illetve Tölgyesi Előd maradtak. Mennyire jelentett az ő kapacitálásuk számodra, fontos kérdés, mert amennyire tudom, ők komoly támaszaid voltak abban, hogy indulj.
12: Így van, gyakorlatilag ők voltak azok, akik megkerestek, hogy elvállalnám-e az elnöki pozíciót. Ugye két évvel ezelőtt volt egy nagy elnökségi tagsági váltás ugye a szövetségben, és onnan indult el ez az egész folyamat. Ott ugye létrejött egy ilyen kétpólusú elnökség, gyakorlatilag nem tudtak igazából egy irányba húzni a továbbiakban, nyilván mind a két oldalnak meg volt a saját elképzelése, véleménye, és ebből alakult ki az, hogy eljutottunk az új elnök megválasztásához, illetve nyilván ugye elnökségi tagok is mondtak le az elmúlt időszakban, illetve ugye felügyelőbizottsági tagok is. Az első ilyen nagyobb, fontosabb lépés talán a tavaszi küldött gyűlés volt, amikor ugye a küldöttek nem fogadták el a szövetségnek a 2025-ös beszámolóját és a 2026-os évnek a szakmai és pénzügyi tervezetét. Ott ugye már látszott az, hogy itt egy váltásra van igény a tagszervezetek felől. A Györgyiék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megkeresték a tagszervezeteket, kikérték a véleményüket, tanácsot kértek, ötleteltek, egy nagyon komoly háttéranyagot állítottak össze ebben az időszakban, ami ugye az alapját képezte annak a programnak is, amivel én, vagy hát ugye mi gyakorlatilag ugye elindultunk a tisztújító küldött gyűlésen. Ugye mellettem, vagy az elnöki pozíció mellett ugye három elnökségi tagot is kellett megválasztani, illetve négy felügyelőbizottsági tagot is. Mi gyakorlatilag az elejétől fogva egy csapatban gondolkodtunk, próbáltunk olyan elnökségi tagokat fölkérni, akik így sokrétűen átlátják nem csak a sporthelyzetét, hanem ugye a pénzügyi, gazdasági oldalt, akár a nemzetközi kapcsolatokat, tehát ugye így jött képbe ugye dr. Langár Bence, aki ugye a pénzügyi, gazdasági vonalat képviseli, Molnár Balázs, aki ugye a nemzetközi egyetemi sport, hát hogy is mondjam, ugye a sportolóknak az amerikai vagy akár ázsiai egyetemeknek a kijuttatás, vagy kijutásukat segíti, nyilván ő nagyon sok...
11: a struktúrában akkor egy fontos.
12: Igen, nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, és ugyanígy ugye Rukovszki Edével, aki pedig az Európai Atlétikai Szövetségnél jelenleg is ugye dolgozik, így úgy gondolom, hogy most egy elég széles látó szögű elnökség állt össze, és szerencsére a küldöttek is úgy gondolták, hogy hát úgymond a mi csapatunknak szavaztak ugye bizalmat, hiszen tisztán az az elnökség tudott fölállni, akikkel mi együtt gondolkoztunk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert egy irányba gondolkodunk, nem mondom, hogy nem volt már olyan kérdés, amiben nem kellett mondjuk egy picit úgymond meggyőzni egymást, tehát szerintem azt nem mondanám, hogy vitatkoztunk, mert nem vitatkoztunk, de igen, de nyilván, tehát hogy lehet véleménykülönbségen úgy gondolom két ember, hogyha meg tudja magyarázni mind a két fél, hogy miért van azon a véleményen, és nem annyi a válasz, hogy azért, mert csak, tehát hogy...
11: Igen, hát ez egyrészt más, azt gondolom, egyfajta tisztelet a másik érvrendszere iránt, meg tudása és mi egyéb iránt, de azért szerintem abból, amit most itt elmondtál, azért leszűrtem, hogy az egyik legfontosabb cél, amit láthatólag elértetek, hogy van egy konszenzus, van egy közös akarat, és egy elnök alatt ténykedő olyan elnökség, amelyik tulajdonképpen, ahogy mondod, egy irányba húz, és remélhetőleg ezt a szakma, tehát maga az atlétikai világ, a magyar atlétikai közösség, társadalom a sajátjának érzi, ami szerintem rendkívül fontos. Beszéljünk egy picit, hiszen ahogy besétáltunk ide, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába derült ki tulajdonképpen, hogy még nem jártál itt nálunk, úgyhogy ilyen szempontból is István hozott, és van is most időnk arra, hogy egy kicsit több szemszögből vizsgáljunk meg kérdéseket, úgyhogy szeretném, hogyha a következő szűk 50 percben azért beszélgetnénk valamelyest a pályafutásod lezárásáról, Aztán nyilván az atlétika gazdasági helyzetéről néhány anomáliára, független attól, hogy tudom, hogy még nagyon korai a dolog, nyilván még igazából nehéz átlátni, hogy mit kaptatok, milyen örökséget, de azért mégis ez egyfajta ahilles sarkának tűnt az atlétikai közösségnek az elmúlt években. Mondhatnám, hogy a töréspont egyik része volt a külső szemlélő számára. Aztán nagyon érdekel a véleményed a szakmai munka jelenlegi állapotáról, hiszen azért láthatóan nagy, és hál' Istennek zajos sikerek történnek a Magyar Atlétika házatáján, és hát ami ennél még talán legeslegfontosabb, ugye, hogy mi a jelen, mi a jövő, a te elnöki elképzeléseidben nagyjából mit vázolsz, úgyhogy ezeket a kérdéseket fogjuk érinteni, és kezdjük is mindjárt azzal, ugye, hogy azért elképesztő dolgokat vittél véghez a fantasztikus eredményeiden túl, Anita. Ugye én emlékszem, hogy a Covid miatt elhalasztott olimpia után tulajdonképpen röviddel vártad az első babádat, és hihetetlen, hogy Luca születését követően alig pár hónappal már újra edzésben voltál, illetve kvalifikáltál tulajdonképpen a tokiói olimpiára, ahol ugyan nem sikerült döntőbe jutnod, de önmagában ez a teljesítmény is fantasztikus. Így tekintesz erre vissza, nem tűnik-e utólag ez egy picit elsietetnek, vagy neked ez egy fontos bizonyítás volt?
12: Megmondom őszintén, nekem az olimpiának az elhalasztása egy nagyon nagy törés volt.
11: Ezt sejtettem. Ez egy mondhatni egy ilyen pályafutás lezáró önhibán kívüli dolog.
12: Igen, így van. Sajnos. Hát én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam 2020 tavaszán, hát még ugye úgy mondom, igen, inkább, hogy évelején, igen, ugye egy fedett pályás világbajnokságra készültünk, amire ráadásul éppen Nanjingban lett volna, ugye nem messze onnan, ahonnan a járvány gyakorlatilag elindult, és tisztán emlékszem, hogy Győrbe voltunk edzőtáborban, amikor így berobbant a híre a járványnak, és nyilván rögtön mindent lefújtak, mi is mentünk hazafele, és ott egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki. Nyilván én legalábbis sportolóként mindig úgy voltam, hogy szerettem így megtervezni mindent, és akkor ugye az volt a terv, hogy itt a 2020-as olimpia után ugye szeretnénk családot alapítani, nyilván akkor én ugye már 32 éves voltam, tehát ugye nem tartoztam a fiatalok közé akkor se. Az olimpiára egyébként akkor már megvolt a kvalifikációm, hiszen ugye 2019 nyár elejétől lehetett ugye kvalifikálni, és ott tényleg egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki, hogy hát ott egy picit ilyen gondolkodóba estünk edzőmmel, Eperjesi Lászlóval. Ugye nem tudtunk edzeni, bezártak a stadionok, otthon próbáltunk ugye mozogni, és akkor így nagyon, hát vagy úgy mondanám, hogy viszonylag rövid idő alatt arra a döntésre jutottunk, hogy mivel ennyire bizonytalan a helyzet, hogy akkor próbáljuk meg a picit így a családalapítás vele terelni a gondolatokat, és akkor majd látjuk, hogy hogyan tovább. És hát így nagy szerencsénkre gyakorlatilag Luca nagylányom így azonnal útnak is indult. Így ugye 2021. január 31-én ugye megszületett, és ugye augusztus elején volt az olimpia, és igazából úgy voltam vele, hogy a várandóság alatt végig nagyon jól éreztem magam, végig mozogtam, edzettem gyakorlatilag a szülés előtti napig, tehát nyilván fokozatosan, igen, visszavéve a terhelést, és aztán úgy voltam vele, hogy megpróbálom, és akkor majd látjuk, hogy érdemes elindulnom, nem érdemes elindulnom. Amit itt érdemes még megemlíteni, hogy volt egy térműtétem sajnos tavasszal, ami egy korábbi sérülésből ered, de azt már a várandóságomat egy igazából nagyon banális sérülésem volt, otthon a kertben legugoltam, megroppant a térdem, és hát, mint kiderült később, mert ugye akkor nem tudtunk már képalkotó vizsgálatot készíteni, de a meniszkuszom leszakadt, és hát így bekunkorodott a térdkalácsomba, tehát egy ilyen mozgás tartomány visszaesést okozott ez nálam, és hogy elkezdtem terhelni a lábamat újra, hát nyilván előjött, hogy, hogy ez egy problémásabb terület, és így muszáj volt
11: nem
12: megműteni.
11: Nem tudtál akkor teljes értékűen készülni végül is a Tokiói olimpiára, mondhatjuk.
12: Igen, viszont még akkor is úgy tűnt, hogy beleférhet. De valami ott a műtétnél elment, amire igazából a mai napig nem tudjuk sajnos a megoldást, mert sokkal-sokkal hosszabb idő volt a rehabilitáció, mint az indokolt lett volna. Volt egy olyan probléma, hogy egyszerűen a négyfejű combizmom, mintha nem akart volna működni. Nyilván mentem mindenféle kivizsgálásra, de mire eljutottunk odáig, hogy hát úgymond orvosilag is elismerték, hogy itt valóban valami probléma van, nem csak az, hogy legyek türelmes, mert műtötték a lábamat, arra egy ilyen közel 50%-os teljesítménykülönbség alakult ki a két lábam között. De ez már ilyen olimpia utáni történet igazából. És hát nekem ilyen kétségeim voltak a felől, hogy induljak, ne induljak, nyilván ugye a kislányom fél éves volt, amikor ugye az olimpia volt, és úgy döntöttünk, meg igazából így a környezetemben nagyon sokan azt mondták, hogy menjek, induljak, megérdemlem, ott a helyem, kivívtam, tehát hogy, és így összességében úgy döntöttünk, hogy akkor megyek és elindulok az olimpián. Utána ugye jött megint egy ilyen ördögi kör, hogy jaj, hát akkor már olyan közel van a 23-as világbajnokság, nem akarok rá fölkészülni, de menjek tovább, jó lesz az.
11: Hazai rendezésű világbajnokság az első a sporták történetében, itthon, sőt Magyarország történetében, és azért egy elég vonzó.
12: Igen, nyilván főleg azért nekem ez egy nagyon nagy helyet foglalt el a szívemben, hiszen ugye 2018-ban a pályázati prezentációban is részt vettem ugye kint Monakóba, úgyhogy ez így különösen közel állt a szívemhez. Akkor megint kértem egy kis gondolkozási időt, hogy hogyan tovább, nyilván itt az olimpiai dolgokat kicsit kifújni, a térdem körüli problémákat ugye rendezni, és akkor így végül is így nekiugrottam a 23-as VB felkészülésnek is, és utána viszont lezártam ugye a karrieremet.
11: Igen. Még a 23-as Budapesti VB-ről, mert ugye végül is ugye ott azért nem úgy sikerült az árás talán, mint ahogy szeretted volna, viszont aki járt közelében tényleg az atlétikai világbajnokságon, ugye a már Zsivócki stadionnak, és akkor nyilván a világbajnokság helyszínének, azt gondolom, hogy soha nem felejti el, úgyhogy nem tudom, hogy maradt-e benned hiányérzet. A kérdésem erre vonatkozik. Vagy azért önmagában ez a VB hangulat, ez kárpótolt minden szempontból.
12: Nagyon fantasztikus volt egyébként a világbajnokság, és nem bántam meg, hogy végigmentem, és ott voltam, és fölkészültem. Nem is a világbajnoksággal kapcsolatban van egy hiány bennem, hanem úgy az egész 2023-as szezonnal. Valahogy, ugye nekem régebben is volt azzal problémám, hogy nem igazán tudtam azokat az eredményeket hozni versenyen, amiket mondjuk edzésen. Utána ez fordult egyet, ugye én is sportpszichológushoz jártam nagyon sokat, és így 2014-től gyakorlatilag az összes versenyemen egyéni csúcsot löktem, országos csúcsot löktem, tehát hogy pozitív élményekkel tértem úgymond haza, és ez a 2023-as szezon, ez megint úgy visszafordult. Tehát egyszerűen egy versenyemen sem jött ki igazán az az eredmény, amit mondjuk edzésen tudtam hozni. A másik, hogy tehát én azóta is szoktam emlegetni, hogy komolyan mondom, annyiszor nem áztam el versenyen egész szerintem pályafutásom alatt, mint 2023-ba. Nyilván azért a forgásból való súlylökésnek nem annyira barátja a vizes kör. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kis hiányérzetem, hogy nem tudtam versenyen azt kihozni magamból, amit mondjuk edzésen bennem volt, és amit edzésen teljesítettem, de ez igazából az egész szezonomra igaz volt. Kicsit ezt én több mindennek tudom be, tehát nyilván egy kisgyermek ott volt. Én akkor is mondtam, hogy a család az első onnantól kezdve. ugye így otthon is rendbe kellett lenni a dolgoknak. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem is, és édesanyám is, vagy hát a családom is ugye végig támogatott a karrierem után, vagy a karrieremben, gyakorlatilag a mai napig
11: milyen
12: is.
11: Milyen fontos ez, majd ki fogunk erre térni, mert szerintem enélkül most valószínűleg nem elnöki minőségedben beszélgethetnénk itt.
12: Így van, és ott is támogattak végig, hogy ezt tudjam folytatni, de úgy érzem, egy picit ott nyilván megosztotta megosztott a figyelmem, ugye a család és az élsport között. Mellé ugye jött a térsérülésem is, hogy nem úgy haladt a rehabilitáció, hogy azt szerettük volna, vagy ahogy az elvárható lett volna, és szerintem így az egésznek az egysége adta azt, hogy nem volt olyan az a szezon.
11: Az nem, és végül is aztán úgy is döntöttél, ami valószínűleg tervbe volt már, szerintem, hogy mindenképpen bejelented ugye a távozásodat, a visszavonulásodat, és hát ugye most már nem csak Luca, hanem Zita lányod, boldog anyukája is vagy, ugye 24-ben született ő meg, úgyhogy most azt mondhatjuk, ahogy ezt gyakorta szokták ugye kisgyerekes anyukáknak, hogy van egy pici, meg van egy kicsi, tehát ez azért nem egyszerű, én meg emlékszem ezekre az időkre, hogy az embernek azért bőven van dolga, és ahogy mondod, háttértámogatás nélkül nem menne. Most akkor innen egy picit kanyarodjunk el oda, ami azért engem személyesen nagyon érdekel, és mondtam a bevezetőben, hogy történelmi tettek fűződnek a nevedhez, hogy ez a döntés nyilván nem volt könnyű. Pontosan azért, mert ez egy egészen más lépték, mint egy egyesületi vezetés. És biztos vagyok benne, hogy számtalan kérdés jött el hozzád, hogy fog ez menni, Anita? Fog ez menni a két gyerek mellett? Hogy gondoltad? Ezt a részét te hogy menedzselted le magadban? Mert valljuk meg, tényleg nem nagyon van ennek történelmen állunk, és kellenek hozzá ilyen határozott nők, akik viszont vállalják ennek
12: igen,
11: a nehézségeit.
12: Én úgy gondolom, hogy most már nem abban a világban élünk, ahol egy nőnek egyedül kell mindent a család körül megcsinálnia, hanem pontosan ugye ott van egy férj is, aki ugyanúgy kiveszi most már szerencsére a részét, akár a gyereknevelésből is, és szerencsére az én férjem is ilyen, hogy azért próbálja kivenni a részét. Mellette, amit ugye korábban is mondtam, hogy nekem a szüleim nagyon közel laknak hozzánk, gyakorlatilag másfél utcára, így szinte napi szintű kapcsolatunk van.
11: Ez irigylésre méltó státusz, megmondom őszintén.
12: Igen, még ráadásul van egy 93 éves dédink is, aki teljesen hadba fogható, tehát simán elmegy a lányokkal sétálni, ha arról van szó.
11: Jó Isten, tartsa meg őt, minél tovább ilyen egészségesen.
12: Igen, úgyhogy így ez nyilván nagyon nagy segítség, hogy ugye főleg édesanyám, amikor szükséges, akkor el tud menni a gyerekekért, el tudja őket vinni, ahova szükséges. De én úgy gondolom, hogy lehet ezt jól menedzselni. Tehát azért próbálok arra is törekedni, hogy teljesen úgymond ne hajtsam szét magam, ne égjek ki ideje korán, úgymond. De szerencsére ilyen éjjeli bagoly típus vagyok egyébként, tehát én nagyon-nagyon sokszor így este 9-kor ülök neki dolgozni, amikor a gyerekek mondjuk már alszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt években ezt sikerült jól megszervezni és megcsinálni. Nem mondom, hogy nem szoktam kapkodni, meg kicsit sietni úgy mindenbe, de szerintem ezt mások is csinálják rajtam kívül.
11: Mielőtt még a hírek következne, még arra, hogy nekem választ, ugye azért az, hogy a Szegedi Vasutasos atlétikai szakosztályának vezetője lettél, hogy 2023 őszétől ugye az Atlétikai Szövetség dobószakágát is vezetted. Mennyire jelentettek ezek számodra akár önbizalomépítés, tehát vezetői önbizalomépítés szempontjából jó iskolát, és mennyire lehetett tényleg modellezni azt, hogy adott esetben egy ilyen nagyobb feladat adatkörben mi várhat az emberre?
12: Mindenképpen szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat volt, pont azért, mert úgymond kicsibe kezdtem, tehát nálunk azért Szegeden nincsenek olyan nagy multisport egyesületek, mint akár mondjuk itt Budapesten. Én ugye 2020 őszén vettem át az atlétika szakosztály vezetését, nyilván ez egy nagyon kicsi közösség, ott gyakorlatilag a nulláról építettük újra a szakosztályt, hát most már egy közel 200 fős atlétika szakosztály működik a Szegedi Vasutasban. Utána ugye a dobószakágnak a vezetését csináltam, ami egy picit nyilván megint más jellegű munka, ott ugye inkább a sportolókkal való kapcsolattartás, az ő munkájuknak a nyomon követése, a különböző kritériumrendszereknek a felállítása volt ugye a fő feladatom. Azt is nagyon szerettem egyébként, de ugye nyilván utána az Zita kislánya majd megszületett, akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék ebbe a pozícióba visszalépni, vagy visszamenni, mert ez azért utazással is járt volna. Mondjuk 2024-ben ugye 8 napot voltam kint Rómában az Európa-bajnokságon, ugye csapat, vagy a dobó csapatnak a vezetőjeként, tehát nyilván azért ez egy olyan jellegű elfoglaltság, amit kisgyerek mellett nem tudtam volna tovább, vagy nem szerettem volna tovább csinálni. És aztán átvettem a nagy egyesület vezetését is tavaly decemberben, ami szintén ugye megint egy nagyobb lépés, ott van ugye 4 szakosztályról beszélünk, ugye több emberrel kell összedolgozni, de azért nagyon sok újdonság van. Nyilván egy nagy szövetségnek a vezetése teljesen más. Én nagyon örülök,
11: harmonikusan tudtad felcsípkedni ezeket az egyre nagyobb-nagyobb feladatokat, úgy érzed?
12: Én úgy érzem, igen, nem mondom, hogy nincs miben fejlődnöm, de én az elnöki pozíciónak tehát amikor ugye fölkértek rá, és elvállaltam, akkor is én mindig is úgy voltam vele, hogy én szeretek tanulni. Én örülök, hogyha elmondják, hogy miben tudok előrébb lépni, miben kellene változtatni, és én azt szeretem is beépíteni. Tehát én már most is azt mondtam, hogy tök sok olyan dolgot láttam akár szövetségi szinten, amit utána lejjebb szintekbe, akár mondjuk a szakosztály munkájába Szegeden, vagy az egyesület munkájába érdemes beépíteni. Tehát, és örülök annak, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akik szintén erre törekednek, és nyilván segítjük egymást a munkába, pont abból kifolyólag, hogy mindenki más területen van otthon.
11: Igen, és ez fontos, mert hát nyilván ebből az integrált tudásból lehet tulajdonképpen egy jól működő szövetségi vezetés létrehozni. No, hát az első fél óránk elszaladt. Tajti Márton Anita a vendégem itt a stúdióban, a hazafutásban, a magyar atlétika mindmáig első és egyetlen világbajnoka, olimpiai bronzérmesünk, és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Az első női elnökkel Magyarországon ebben a pozícióban, és beszéltünk ennek, hát nyilván a nehézségeiről, de én úgy látom, hogy te ezeket hál' Istennek nagyon egyértelműen lepattintod magadról az ilyen jellegű kérdéseket, és már az eddigi munkád is azt igazolja, hogy a figyelem megosztásban és a logisztikában valószínűleg nagyon jól teljesítesz. Beszéljünk akkor arról, Anita, ami nyilván most a magyar atlétika körül azért érezhető, és aminek a feszültségéből neked az a feladatod, hogy egy nyugodt vízre vidd ezt a hajót. Ugye Gyulai Miklós élsportolóból lett szövetségi elnök, ugye téli-nyári olimpikon is volt, illetve Dajcs Péter is vezérigazgatóként ugye magasugró csúcstartó, tehát amikor az ember hallja azt a tendenciát, hogy a politikai vezetőket ki kell emelni a magyar sportból, egyfelől érti azt, hogy van erre egy törekvés, de mondjuk ő esetükben 2 atlétikai szakember lehetett, és mégis érezhető volt, hogy elfogyott a levegő tulajdonképpen a magyar atlétika jelenlegi vezetése körül. Ugye az elutasított beszámolók, illetve ugye egyfajta vezetési válság, vagy bizalmi válság alakult ki. Ez mind-mind a gazdálkodáshoz volt köthető, vagy ennek volt szerinted szakmai oldala is?
12: Legfőbbképp úgy gondolom a gazdálkodáshoz volt köthető, hiszen pont ezért is indult el ez a folyamat a 2 évvel ezelőtti elnökségi tagoknak a váltásával, hogy ők is azt látták, hogy egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz az információkhoz, ami egyébként egy elnökséget megilletne. Legyen az szó mondjuk szerződésekről, különböző szakmai anyagokról, és nyilván ugye, mivel egy elnökség az, aki úgymond irányítja és jóvá hagyja ugye a döntéseket.
11: Értem, hogy nyilván felelősségi jogköre is.
12: Igen, így van, és hogy hozzanak felelős döntést, hogyha információ hiányba vannak. Másrésztről, amit egy picit én is tapasztaltam a dobószakági vezetőként, hogy beadtunk anyagokat, amik szakmailag megalapozottak voltak, hiszen nyilván az alattam munkálkodó edzőkkel, kollégákkal én ezt leegyeztettem, és azok így eltűntek, gondolom egy íróasztal fiókba bekerültek.
11: Szerintem minek volt ez betudható? Egyszerűen nem akartak rá forrást alokálni, túl sok energiába került volna ezzel foglalkozni, nem maradt rá idő, figyelem. Mik lehetnek azok, amire most azt mondom, hogy ha hozzád kerül egy ilyen előterjesztés, akkor te ezt másképp fogod csinálni, mert tudod, hogy egyébként a sportág ügyét szolgálja.
12: Szerintem egyszerűen ezzel nem akartak már foglalkozni, tehát talán az elmúlt években egy picit így megült megültek a folyamatok, a munkák a szövetségbe, pont ezért is volt igény a váltásra, hogy egy friss szemlélet egy kicsit más irányba induljon meg a szövetség.
11: Azt lehet látni, és én azt gondolom, hogy nyilván számos olyan ügyről hall az ember, amelyek már csak a jogászi fejem is azt mondatja, hogy nem tudunk mélyre menni, valószínűleg egyelőre még nem is látjuk ezeket a folyamatokat, de külső tanácsadói programszerződések, ugye Deutsch Péter cégeihez köthető megállapodások, azt mondják, hogy rendezvényszervezési túlárazások és egyebek kapcsán rendőrségi nyomozás is zajlik. Nyilván jelen pillanatban gondolom, hogy ezeknek az állapotok vagy a fázisa olyan, amikor az ember túl sokat nem mondhat, de azt látod-e már, hogy vannak vagy lesznek még kihulló csontvázak a szekrényből?
12: Mindenképpen ugye fogunk kérni, vagy hát folyamatban is van, ugye nekünk ez egy ilyen ígéretünk volt, úgymond, hogy a szövetségnek a teljes átvilágítását meg fogjuk csinálni.
11: Egy külső audit
12: cég? Így van. Hát nem, ez ugye már csak azért is fontos, mert ugye se a 2025-ös évünk nincs elfogadva, se a 26-os tervezet, tehát nyilván ahhoz, hogy ezt nyugodt szívvel rendbe tegyük. Ahhoz
11: a működés kell, alapvető feltétele.
12: Igen, kell, hogy teljesen átlássuk ezt a két évet. Viszont nyilván egy picit ilyen külső nyomásra is látjuk azt, hogy itt vissza kell nyúlni évekkel ezelőttre, gyakorlatilag akár a 2023-as világbajnokságig. Nekem, mint szövetség elnöknek nem tisztem ezt megítélni, hogy itt, amit ugye említettél, hogy a Deutsch Péter cégeivel kapcsolatos dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ha mi bármit találunk, akkor azt a megfelelő szervhez jelezni fogjuk. Úgy, ahogy erre azért az elmúlt időszakban volt példa több másik sportági szövetségnél is. Nem kizárt, hogy fogunk találni különböző dolgokat. Nekünk, ami most egy picit egyébként nyomja a vállunkat, az az Ultimate Championship.
11: Ez van a következő kérdésem.
12: Igen, ami ugye nemrég, ugye szeptember közepén került megrendezésre, hiszen ennek a kifizetési időszaka ugye éppen folyamatban van.
11: És ugye itt egy olyan érdekes információs napvilágot látott, hogy ugye ennek kapcsán rekordmagas 10 millió dolláros pénzdíj alapot és az 5 millió dolláros rendezési jogdíjat is összesen közel 5 milliárd forintot teljes egészében a magyar adófizetők állták. Nem tudom, hogy ebből mi az igazság, és azt sem tudjuk, hiszen nem látunk rá arra, hogy milyen szerződés kötetett a World Athletics meg adott esetben akár a Magyar Szövetség között. Az biztos, hogy a verseny elképesztően látványos volt, és majd térjünk is ki ennek a szakmai részére, mert azért nagyon érdekel a véleményed, de én inkább azon csodálkozom, ugye, hogy azért ennek a versenynek a lebonyolítása, illetve nagyon sok mindennek a megszervezése, akár új szerződések, új cégekkel történő megkötése, mert ezekre a hónapokra esett tulajdonképpen április 12 utánra. Az ember azt gondolná, hogy onnantól kezdve akár a partnerek megválasztásában, vagy sok minden egyébben azért volt mozgástere a szövetségnek.
12: Hát maga a szövetség egyébként nagyon minimálisan vett részt az Ultimate Championship-be. Ott ugye az NRU és a World Athletics kötötte a szerződést egymással. Az atlétikai szövetség csak egy ilyen ellenjegyző pozícióba volt gyakorlatilag. Az atlétikai szövetség a versenybírókat adta a versenyhez. A szövetségen keresztül kerültek megrendelésre ugye ezeket a trófeák, amiket a sportolók kaptak, ezekkel a a karkötőkkel egyetembe, illetve nyilván szakmai, szakértői része volt a szövetségnek, de azért mondom, hogy ez egy minimális, tehát 200 millió forint értékben folyt át a szövetségen ezzel kapcsolatos költség. Nekem egyébként az egyik első kérdéseim között szerepelt, amikor ugye a tisztújító küldött gyűlés megtörtént, hogy akkor lássuk át, hogy a szövetségnek mi a feladata ezzel kapcsolatban, és igazából mire ugye ez a szeptember 2-ai, vagy szeptember 3-án ugye az első napon bementünk, ott ők már szerencsére azt mondták a föllelhető munkatársak, hogy nekünk azzal jelenleg nincsen semmiféle tennivalónk a versenyig. Uh-huh. Ugye most elkezdtek bejönni a számlák, nyilván ezeket fölülvizsgáljuk, pénzügyileg megvan-e hozzá minden dokumentum, szabályos volt-e.
11: Forrás van rá?
12: Hát maga a forrás azt ugye megkapta a szövetség, uh-huh. Tehát azt folyósította az NRÜ, azzal nincsen probléma. Itt a kérdés az lesz majd, hogy kifizetjük-e vagy sem. Uh-huh. De nyilván...
11: Úgy gondolod, hogy esetleg lehet, hogy olyan tételek is vannak, amelyeknek
12: nem kizárt. Tehát most
11: valóság alapján nem megalapozott?
12: Igen, itt főleg szerintem a szakértői díjakkal lesz majd valószínűleg probléma, de nyilván be fogunk kérni minden információt hozzá.
11: Most ennek... a versenybírói költségek, már itt lehetett a kolábban, ugye a 23-as világbajnokság versenybíró képzése kapcsán is hallani olyan tételeket, amelyek
12: talán... képzés nem volt. Itt nem volt. Tehát itt konkrétan a szövetség által delegált, ott dolgozó versenybíróknak a béréről van szó.

0: hivatalom ugye azt, hogy ez rendben van, és nyilván innentől kezdve az enyém minden felelősség. Nem véletlen, hogy óvatosak vagyunk, főleg itt az elején, és ha kell, akkor háromszor megnézünk mindent. Ami még igazából relatíven nehezíti a munkát, hogy gyakorlatilag minden magas beosztásban lévő kollega fölmondott a küldött gyűlés időpontjára, tehát így gyakorlatilag se az operatív vezető, se a gazdasági vezető, se senki nincs már ott a pozíciójában.
1: És akkor erre a pozícióra most pályázatot írtak ki, vagy?
0: Erre a pozícióra, mivel ez egy eléggé SOS pozíció betöltés volt, így saját szálakon keresztül kerestünk egy szakembert, aki ugye külsősként ezeket áttekinti. Azóta másik pénzügyi munkatársat is találtunk, de nagyon sok olyan pozíció van, amit nyilván meghirdettünk pályázati útra, de vannak olyan pozíciók, amiket nem, hanem nyilván ugye pont ebből a széleskörű ismertségből kifolyólag próbáltunk olyan szakembereket megkeresni.
1: Váltott lovakkal kell most futni tulajdonképpen.
0: Igen, tehát így röviden annyit tudok erről mondani, hogy a szövetségben átadás nem történt, csak átvétel. Uh-huh. Tehát így azért egy picit akadozik azért, vagy nem is az, hogy akadozik, hanem nehezebb nyilván a szövetségnek a munkáját tovább folytatni.
1: Ezt nehezményezed egyébként, vagy pedig tudomásul vártad? Ja, ezt vártad.
0: Tehát igen, nyilván ezt vártuk, vagy erre lehetett számítani. Én igazából ezért is örülök, hogy az egész csapat, de tényleg óvatosak vagyunk. Átnézettünk mindent, inkább külső szakértőket vonunk be, szerencsére így más sportszövetségek, illetve ugye az államtitkárság is felajánlotta a segítségét, hogyha bármiben tudnak segíteni, vagy információra van szükségünk, akkor jelezzük. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, hát körülbelül ugye a...
1: Mikor lehet rendben a gazdálkodása szerinted a szövetségnek? Amire azt tudod mondani, hogy transzparens működést tudunk kérem szépen a tagságunknak felmutatni.
0: Hát én azt mondom, hogy a 2025-ös, 26-os évnek az átvizsgálása az... egy-másfél hónapon belül meg kell, hogy történjen, le kell, hogy záródjon. Odáig, hogy a küldött gyűlés által elfogadott 25-ös, 26-os évünk lesz. Nyilván ugye ez a feltétele annak, hogy tovább tudjuk vinni, és egy szabályos működése legyen a szövetségnek. Egy 5 évre visszanyúló átvizsgálás viszont az nyilván hónapok. Úgyhogy az...
1: És erre szükség lesz nyilvánvalóan.
0: És erre szükség. Hát szükség lesz, elvárás is külső részről nyilván. Nem csak, hogy mondjam, egyesületi vagy tagsági részről, hanem nyilván az új államvezetés részéről is ez igen elvárás. Nyilván ennek szeretnénk mi is megfelelni, meg úgy gondolom, hogy így tudjuk nyugodt szívvel azt mondani, hogy akkor innentől jövünk mi.
1: Világos. Most nézzük akkor ezt az egész dolgot egy másik perspektívából, mert valahol az ember nyilván atlétika vagy sportrajongóként azért annak szurkol, hogy de jó lenne, hogy mindaz, amit látunk itt pozitív elmozdulást a Magyar Atlétika házatáján, ezeket a fantasztikus versenyeket, tényleg azt, ami azért azt gondolom, hogy minden szempontból hozzáadott ennek a csodálatos sportágnak a történelméhez, a magyarországi történetéhez, a 23-as világbajnokság, az idei ultimate, hogy úgy rendben legyen, mert amúgy egyébként, amit az ember ugye a csomagolásból látott, az gyönyörű volt, az fantasztikus volt, az legyen még meg, de hát nyilván persze ez nem egyszerű. Beszéljünk akkor egy kicsit arról a részéről, amit most azért ez a friss élmény, találkoztunk kint ugye a világdöntőn, az atlétikai világdöntőn. Nem fáj a szíved, hogy te már nem vagy aktív, amikor egy ilyen kezdeményezés tényleg szárba szökken, és azért tényleg jelentős, már nem azt mondom, hogy a holdról is szabad szemmel jól látható pénzdiak, de azért jelentős pénzdiak vannak, illetve van egy egészen más csomagolása az atlétikai csúcs teljesítménynek.
0: Hát nekem egy kicsit ilyen szívfájdalmam, hogy ugye itt nagyon sok technikai szám ugye kimaradt. Nagyjából azért a futások szinte a legrövidebb távtól a leghosszabbig ugye jelen voltak, és a technikai számok pedig nagyon limitáltan. Én értem, hogy ez idő. Itt ugye főleg ugye azért a médiára, a tévére, a közvetítésekre próbálták ezt az egészet kihegyezni, viszont pont ez miatt érkezett olyan visszajelzés nézőktől, hogy oké, hogy a tévében az jól mutat, hogy egyszerre egy valami van, viszont aki

0: stadion egyik oldalába ült, az nyilván nem látott oda mondjuk a távolugráshoz, tehát hogy ott mehetett volna több technikai szám egyszerre, és akkor nyilván úgymond mindenki tudott volna valamit nézni. Meg azért szerintem az nem feltétlenül fel egy sportoló, vagy egy technikai szám felé, hogy mondjuk futásban azért volt több olyan atléta, aki akár mondjuk 100-on is el tudott indulni, 200-on is el tudott indulni, ott volt a váltó, ugyanígy ugye középtávfutásban is voltak duplázók, tehát ez de nyilván nehéz úgy csinálni mindent, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Ugye itt a technikai számoknál próbáltak rövidíteni ugye a kísérlet számmal is, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, kell, hogy látványosabb legyen az atlétika is, meg ugye a többi sportág is, hiszen a mostani generációt sajnos ezzel lehet megfogni, hogy pörögnek az események, hogy kapkodják a fejüket. De neked tetszett
1: egyébként ez a verseny a helyszínen, mert én azért azt láttam az atlétákon, még akkor is, hogyha nyilván azért ez egy szezonvégi esemény volt, hogy amúgy egyébként imádták ezt a figyelmet.
0: Igen, nyilván ez a ránk irányuló figyelem, vagy az atlétákra irányuló figyelem, ami nem megszokott, ez azért egy újdonság, mert mondjuk azért fociba, vagy akár egy kézilabdába ezt ugye nem kell bemutatni, úgyhogy nekünk ez nyilván újdonság, nem is megszokott, és azért úgy lehetett látni sportolókon, hogy kicsit olyan feszengve érezték esetleg magukat. Tehát szerintem erre van igény, nyilván ez az első ilyen esemény volt, lehet ezen még dolgozni, és fognak lesz is.
1: Azért kérdezem, mert ugye egyrészt itt van ez a pénzdíj kérdés, ami szintén nem kevés. Nyilvánvalóan azért alapvetően eladott ugye televíziós közvetítési jogok, reklámbevételek, egyebek, tehát nyilván a World Athletics amúgy egyébként egy remekül gazdálkodó szervezet, és egészen biztos vagyok benne, hogy Sebastian Coe azért komoly üzletemberként pontosan tudja, hogy mi az a porték, ami kell, mi az, amit árul, és hogyan fogja tudni ezt értékesíteni, de szerinted ez egy fenntartható modell?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen, hogy ez egy fenntartható modell lehet. Itt nyilván attól függ, hogy melyik országról beszélünk. Uh-huh. Tehát,
1: túl sok ország nem biztos, hogy fog tudni jelentkezni.
0: Így van, valószínűleg mondjuk India nem fog rá jelentkezni, de el tudom képzelni, hogy mondjuk egy Németország, egy Spanyolország, Anglia akár jelentkező lehet. Ott azért nagyon nagy kultusza van az atlétikának is, tehát azért ők egy több ezer stadiont simán megtöltenek egy verseny alkalmával, amire hál' Istennek most már itt Magyarországon is van azért példa, hiszen a Gyula István Memoriált azért mindig nagyon nagy nézői létszám előtt tudtuk az elmúlt években
1: megszervezni. És most is volt mind a három napon, tehát ez
0: igen,
1: is
0: így van, tehát hogy azért látszik, hogy van rá igény. Itt szerintem majd a végső elszámolás lesz a kérdés, hogy ez valójában mennyibe került, és hogy mennyi különböző jogdíjak, meg nyilván jegyeladásból és egyéb eladásokból származó összegek folytak be, és akkor lehet ezt majd úgy igazán mérlegre tenni.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy hol tart a magyar atlétika, nagyon fogy az időnk, ugye azért az elmúlt évtized egyik kiemelkedő versenyzője voltál te magad is, nyugodtan mondhatjuk, hogy Halász Bence hosszú évek óta tulajdonképpen az esernyő az atlétika fölött, rá mindig lehet számítani, ő mindig szállít valamilyen világklasszis érmet, és nagyon boldog vagyok, hogy idén már az Európa-bajnoki arannyal is beljebb van, és van aranyérme, de ugye egészen elképesztő dolgok történnek például a futószámokban. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy új korszak nyílt, és hát ugye nyilván Bahi Balázséra után azért figyeltünk mindig a futóinkra is, Kozák Luca, ugye Európa-bajnoki ezüstérmesünk fedett pályáról ott van, de Takács Boglárka, ugye Tóth Anna, most Vindics Tóth Liliana, egészen elképesztő ez a maratoni ezüst, és hát akkor nem beszéltem még ugye Molnár Attiláról, aki egy külön kaszt, nyugodtan mondhatjuk, az egész személyisége, hál' Istennek szerintem nagyon kell a magyar atlétikának, illetve vele együtt értelemszerűen a kortársai, ugye a váltó maga. Hogyha az ember onnan nézi, akkor azt is mondhatná, hogy tulajdonképpen mindaz, ami az elmúlt egy évtizedben történt a magyar atlétikában, az most fordul termőre. Hát mi itt a baj? Hát mi a probléma? Hát nem látjuk, hogy ennyi munkát, időt kellett, ez nem egyik napról a másikra történő folyamatok ezek. Szóval ha szakmai szempontból nézzük, is volt baj, és ennél lehetett volna több, vagy azért ott azért megérdemel néhány, nem tudom, pozitív dicséretet mindaz, ami az elmúlt időszakban a vezetést illette.
0: Én úgy gondolom, hogy jó irányba indult el mondjuk 15 évvel ezelőtt az építkezés az atlétikába, aminek ugye a gyümölcsét most láthatjuk, tehát tényleg mondhatni, hogy világklasszis sportolóink.
1: Gyulai Miklós 2009-től vezette egyébként a szövetséget.
0: Igen, tehát ugye mondhatni, hogy világklasszis sportolóink vannak, akik igenis megállják a helyüket európai vagy akár világszintéren. Azt is elmondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon pozitív az, hogy tényleg most már nem csak a dobásokról tudunk beszélni, hanem ugye tudtunk nyitni, és akkor ne csak a felnőtt mezőnyt nézzük, persze, hanem az utánpótlást is, ott ahol azért mondjuk női magasugrásban bizony van egy Bátor Iliánánk, tehát hogy azért, vagy akár még, ha még lejjebbi korosztályban megyünk, ugye ott azért távolugrásban is a hölgyek azért
1: csillogtatták. Szóval lesz utánpótlás? Lesz?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, van utánpótlásunk. A kérdés mindig az, hogy meg tudjuk-e őket tartani, és oda fognak-e érni felnőtt korban is. Ez nem csak az atlétikában, hanem ez úgy unblock a magyar sportban probléma, úgy gondolom. Nyilván ugye az általános iskola, középiskola közti átmenet is egy nagy vízválasztó, viszont még nagyobb vízválasztó a középiskola, egyetem, vagy középiskola és az élet, persze, közti átmenet, amikor nyilván egy sportolónak el kell döntenie, hogy él sport, és akkor abba az irányba megy tovább, és meg tud élni belőle, ami nyilván azért ott van egy jó pár év átmenet, amíg mondjuk egy utánpótlás korú sportoló be tud érni a felnőtt mezőnybe.
1: Ez az egyik legkritikusabb időszak.
0: Nézzük
1: egyébként
0: mondjuk a dobásokat, ahol azt tudjuk mondani, hogy hát azért olyan 27-28 éves korára érik be igazán egy versenyző. Nyilván a futószámokban egy picit korábban van ez az időszak, de nyilván neki el kell döntenie, hogy elmegy dolgozni, elmegy egyetemre, vagy meg tud élni akár az élsportból, és én itt látok problémákat, hogy...
1: És lesz megoldási képletetek?
0: Hát dolgozunk rajta, vannak ugyanígy ötletek, tehát én egy picit azt látom, hogy hiába számokban látjuk azt, hogy egy viszonylag nagyobb összegű támogatást kapott ugye az atlétika az elmúlt években, az éppen nem azoknál csapódott le, akinél kellett volna.
1: Tehát, hogyha egy mondjuk így átgondoltabb újraelosztása lenne, remélhetőleg ugyanekkora forrásnak, ezt még majd nem tudjuk, bár ma már tudom, hogy találkoztál Szántó Dávid helyettes államtitkárral, úgyhogy nyilván van valamilyen képed, akkor elképzelhető, hogy pontosan oda kerülnének ezek a pumpák, ahonnan azért jobban, látványosabban jöhetnének ki az eredmények.
0: Igen, így van, és ugye látjuk is már azt, hogy hol vannak azok a részek, ahonnan lehet esetleg lecsippenteni és átcsoportosítani. Ugye ez is az
1: fognak
0: egyik
1: örülni
0: ilyen...
1: azok, akiktől lecsippentitek?
0: Hát biztos, hogy nem.
1: Kik ők?
0: Hát itt azért ugye főleg a háttér nyilván. Látjuk azt, hogy nagyon sok olyan szerződés volt, vagy olyan külső megbízási szerződések, amire nem feltétlenül van igény, mondjuk ilyen szakértői díjak és stb. Tehát úgy gondolom, hogy azért ezen az oldalon bőven lehet spórolni, átszervezéssel is akár, és azt át lehet csoportosítani hasznosabb területekre.
1: Apropó szakértés, ugye pont van itt egy egészen különleges példa, Molnár Attila döntött úgy, ugye, hogy Bár marad nyilván itthoni klubszínekben, de mégiscsak Juli irányításával, ugye Femke Boldik műhelyébe helyezi ki az edzés felkészítését. Egyrészt mit szólsz ehhez a döntéséhez, másrészt nincs arra mód, vagy egyáltalán a magyar atlétika készen áll arra, hogy mi lenne, ha olyan szakembereket hívnánk ide, akik nem egy versenyzőnek a felkészítésében, hanem adott esetben egy generációnak a fejlődésébe tudnának pozitívan beavatkozni.
0: Volt erre példa egyébként a múltban is, akár rudugrást nézzük, akár ugye sprintet, és ugye a sprint számoknak meg is van úgymond a hozadéka, hiszen ugye a 23-as VB előtt ugye évekig volt sprint szakember itt Magyarországon, aki gyakorlatilag a felkészítést segítette, ugyanígy ugye rudugrásban is. Van rá lehetőség, nyilván itt a költségeket kell mérlegelni, viszont ugyanezt tudom mondani, akár fordítva is, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak behozni kell a úgymond a szakmai tudást, hanem akár mi is tudjuk kifele adni, hiszen azért vannak nekünk is virágklasszis
1: ezt értékesíteni, edzőink.
0: Igen, így van. Tehát ez, én úgy gondolom, ez egy oda-vissza transfernek kell lennie, ugye nem véletlenül vannak
1: évente. Hát akkor a kasszában csöröghet is valami már legalábbis ennek a tudás átadásnak.
0: Hát reméljük, és ugye pont ez, ehhez a részhez értene ugye Molnár Balázs új elnökségi tagunk, hogy picit ezeket az edzői továbbképzéseket ugye tudjuk színesíteni akár a saját edzőink részére, illetve nyilván az itthoni tudást kamatoztatni külföldön. Egyébként ugye nagyon sok edzőnk van, akik külföldi más országoknál edzősködik, vagy edzősködött. Nyilván szerintem ez nyugodtan működhetne oda-vissza.
1: Egy rövid kérdésem, azért kell, hogy legyen itt. Nagyon sok mindenről beszéltünk, rengeteg dolgot érintettünk, és persze olyanokat is, amelyekre most még nem tudsz konkrét választ adni, mert például zajlanak vizsgálatok, átvilágítások. De tegyük fel, hogy ez egyszer lemegy, és sikerül megvalósítani egy transzparens, mindenki számára megnyugtató működést. Azért te tudod, mert ebből a világból jössz, a világ egyik legjobbja voltál, hogy mégiscsak az eredményesség határozza meg egy egyesület, vagy éppen egy szövetség sikerességét. Szóval akkor képzeljük magunkat abba az állapotba, hogy már Los Angeles-i olimpia. Tehát mondjuk ezen a középtávon, mert azért az mégis két év belátható távolság. Mi lenne a te elnöki ténykedésednek szerinted mondjuk az a fokmérője, amire azt tudnád mondani, hogy igen, elégedett vagyok?
0: Hát nekünk ez egyébként már most rövid táv.
1: Igen, már jönnek a kvalifikációs versenyek.
0: Igen, hát meg főleg azért, hogy ugye két évben az olimpiáig, igen, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
1: érem azért,
0: hogy...
1: kéne, nem?
0: Igen, így van.
1: Kéne, bizony.
0: Igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni,
1: hát
0: mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
1: elbírja,
0: valaki
1: elbírja, ez a fajta.
0: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, azok az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak Dél-Afrikába,
1: hát nem
0: vagy Kínába.
1: Nem kell magyarázni, hogy ez miért jobb.
0: És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
1: Jó, hát akkor érem Los Angelesből lehetőség szerint minél fényesebb. Azért mégiscsak megneveztük ugye azt, akinek erre a legnagyobb esélye van, de én tényleg azt kívánom, amit mondasz, mert szerintem annak is nagyon-nagyon fogunk örülni, hogy egy nagy létszámú, tényleg jól látható magyar atlétikai csapat tud kijutni. És tudjuk jól, hogy mennyire nehéz, tudjuk jól, hogy a kvalifikáció önmagában már felért tényleg egy világklasszis teljesítménnyel, úgyhogy ehhez is nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és én azt kívánom neked, hogy azt az egyensúlyt, amit most a két gyerekes anyuka státusz és az elnöki feladatok között balanszként meg kell találnod, azt hasonló egyensúlyjal találd meg a jövőben.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm én is. Sajti Márton Anita, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt az elmúlt egy órában a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köztes állapotban vagyunk már, ami a magyar futballt illeti, hiszen túl vagyunk egy elég erőltetett, korábban sosem látott meneten, hogy 3-4 naponta meccset játszva 4 forduló lemegy a Nemzetek Ligájából, viszont szombat-vasárnap már 2-3 mérkőzésre folytatódik a 9. fordulóban labdarúgó OTP Bankliga is. Csábi Józsefet köszöntöm nagy szeretettel, korábbi válogatott játékos, magyar bajnok, és nem utolsóban egy veretlen szövetségi kapitány, ezt vele kapcsolatban mindig el kell mondani, még akkor is, ha ez nyilván nem egy több éves veretlenség, de azért akkor is párját ritkítja. Szeretettel köszöntelek, válogatottozzunk előbb egy kicsit. Ugye hát így jó íve volt ennek a 4 meccsnek, mert vereség, döntetlen, győzelem, idegenbeli győzelem, tehát ha lehet azt mondani, ilyenkor kár, hogy vége lett, mert flowba került a válogatott, de azért nem kár, hogy vége lett, mert nagyon sok hiányzóval, félig meddig menet közben csapatot építve, rögtön egy verességgel indítva, szóval hogy élted meg ezt a másfél hetet, amit a magyar válogatott most szépen letudott?
3: Hát, szervusz Pisti, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon hektikus volt ez a durván 2 hét, bár nyilván nem volt annyi a játékosok szempontjából. Én azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés volt igazából a vetület ennek. Mérkőzésen belül nagyon változatos volt a formánk, illetve azt gondolom, bár hozzáteszem, egy felfelévelő dolgokat éreztem, de ott is ugye az eleje nem úgy indult, én úgy érzem, az ukránok az első 20 percben azért ránk tudták erőltetni az akaratot, és akkor utána szépen lassan az első fél idő végén, illetve a második fél időben, amikor kijöttünk, az annyira működött az a játék, amit ott produkáltunk, kivettük az ukránok élét, tehát tulajdonképpen egy meccsen belül visszakaptuk az egész 4 mérkőzést, nehezen indult. Azért nem egy könnyű helyzetben van ilyenkor a kapitány, sok új játékos, sok fiatal játékos, egy új liga, az A-ligából jöttünk, egy B-ligába, teljesen mást igényel szakmailag szerintem, más a angolok ellen játszani, meg más az északírek ellen játszani, még azért mondtam ezt, mert az brit, de mégsem ugyanaz.
2: Én úgy gondolom, a horvátokat, ha megkérdezzük, őket tudják mondani, hogy kaptak egy 7-est az angolok.
3: Tehát, hogy azért ez szakmailag is egy más dolgot igényel. Talán lehet, hogy egy picit ebbe bele kellett rázódnunk, még talán azt is el tudom képzelni, és nem akarok senkit megsérteni, de az első 2 mérkőzésen még egy nagyon picit, nem jó, nem biztos, hogy jó kifejezés, de talán egy picit nagy is volt az a bizonyos mellény, és a 2 mérkőzés után pedig én azt láttam, hogy ismét, ahogy te is mondtad, flowba került a csapat. Nagyon fontos volt, én azt gondolom, itt azért meg kell említeni, hogy ugye hírből halljuk, hogy a grúz mérkőzés előtt az elnök úr is kint járt a telkiben, és megerősítette a Márkót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom.
2: Kaptak egy szabad estét is, ami nem mindennapos, ilyen válogatott összetartás. Lehet, hogy az is kellett.
3: Lehet, kell, az is kell. Tehát amikor mi voltunk ott, akkor mi is próbáltunk ezzel élni, ezzel az eszközzel. De visszatérve erre, én azt hiszem, hogy minden közösségben, minden társaságban, akár a stábot nézzük, akár a játékosok létszámát, azért mindig vannak olyan játékosok, akik még a válogatottban is talán nem biztos, hogy teljesen elégedettek a sorsukkal, tehát egy picit olyan billegők, és ez a megerősítés szerintem úgy összerántotta a brigádot, összerántotta a csapatot, és az utolsó második 2 mérkőzésen már egy picit más, harapósabb, egységesebb. És nagyon érdekes egyébként, hogyha az adatokat nézzük, mert ugye a mai futballban az adat alapú elemzés is fontos, bár erről azért van egy különleges véleményem, meccsen belül is, hogy tudnak ezek változni. Ott is látható, hogy a második 2 mérkőzésen már egy picit más futballt tudtunk játszani, visszajöttek ha futóadatokat is nézzük, tehát egy magasabb intenzitásban több métert tett meg a csapat, illetve az XG-nk is javult, sőt az utolsó mérkőzésen azt kell mondjam, hogy rendkívüli XG-t használtunk ki, tehát azért nem volt olyan extra az XG-nk, egy fölött volt, de és mégis 2 gólt tudtunk rúgni.
2: Amit kapura lőttünk, az bement.
3: De azért mondom, hogy
2: ez a szerencsefaktor is.
3: Hát igen, meg az, amit az előbb mondtam, hogy egy picit egységesebb volt a csapat, egy irányba húzott, tehát hogy nem mint hogy előtte másik irányba, de nem voltunk elég éhesek, nem voltunk elég élesek, szenvedélyesek. Az utolsó mérkőzésen már igen, ott visszakaptam.
2: A Krúzok ellen is.
3: Ott is, igen. Hát ott volt a fordulópont szerintem. Igen, tehát igen. Ott, és azért mondtam az előbb azt, hogy szerintem egy zseniális vezetői húzás volt az, hogy megerősítésre került a kapitány, mert ez azon a meccsen már úgy azt láttuk, amit megszoktunk, akár például a legutolsó Európa-bajnoki selejtezőn, ahol csoportelső volt a válogatott. Tehát ezeket azért könnyen elfelejtjük, és az is igaz, hogy az első két mérkőzés után gombamódra megszaporodtak a kritikusok, a nagy hangú kritikusok, elemzők. Én már akkor is mondtam, hogy várjunk vele, mert hál' Istennek Márkó már átélt egy-két ilyen dolgot, és van annyi rutinja, azért nem egy fiatal edző, hogy ezeket tudja kezelni.
2: Ugyan egy nem mindennapos helyzetbe vágott bele ebbe a menetbe a magyar válogatott, mert hirtelen kiesett a támadósorból az egyik Varga Barnabás, aki majd hogy nem pótolhatatlan direktben ma a mai magyar futballban, a másik Sallai Roland, aki szerintem öltözőnben is egy fontos figurája ennek a válogatottnak, amennyire így le lehet venni a játékosok közötti személyes kapcsolatokat, és aztán utána még megsérült még Regić Damir is, aki nyilván nem ennyire alapember a válogatottnak, de azért az utóbbi időben úgy tűnt, hogy Rossi vele számol jobb szélen, tehát gyakorlatilag a komplett támadósor kiesett, és teljesen rutin nélkül Tóth Milán, Jurek, ilyenek kerültek hirtelen Bárány Donát, ilyenek kerültek hirtelen a reflektorfénybe. Lukács Dániel már egy őskövületként játszott még mellettük, mert ő azért már az előző ciklusban is ott volt Rossinál. És mik eközben ugye még a hátsó belső védő párost is tulajdonképpen ilyen tét mellett élesben most kezdte tesztelni Rossi, Istennek hála ez fényesen bevált. Tehát legalább hátul viszonylag rendben voltunk, hát két gólt kaptunk összesen. Ugye a négy meccsen, tehát azt bárki láthatatlanba aláírja. Más kérdés, hogy elől azért értelemszerűen voltak problémák. Mennyire tudtad átérezni a kapitány gondjait, amikor egy teljesen más szerkezetű támadó játékot kell abszolút új emberekkel felhúzni, úgyhogy persze mögöttük ott van egy Szoboszlai, arra nyilván lehet építeni, de konkrétan a frontvonalban igazából egy kicsit vakrepülés jellege van a dolognak, nem is dolgoztak együtt, meccseken végképp nem tudta tesztelni ezt a felállást, és ezzel szenvedtünk is azért az első két meccsen, meg hát egy kicsit utána is.
3: Valóban ez egy nagyon nehéz helyzet, bár tudjuk, hogy volt már erre példa sajnos, hogy a Barni kiesett a Vargóba.
2: De akkor még volt Ádám Martin, egy kicsit magasabb igen, formában, mint
3: igen,
2: ma.
3: De azért azt azért... Azt
2: meg
3: azért,
2: ő posztra legalább az
3: igen,
2: ő,
3: a profil. Az ilyen, profil de az azért hason. Nem lett, tehát bocsánat, hogy így mondom, a Varga Barni szerintem nemzetközileg is egy olyan klasszis,
2: ez így van.
3: Aki a 0,5-es X-game-ből szoktak volt mondani, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember gólképes legyen, ahhoz a boxon belül legalább 3-4 embernek kell érkezni. Ez magyar viszonylatban kivétel, ha mondjuk Varga Barni érkezik, mert ő lehet, hogy egyedül is elég ehhez.
2: Cibor mondta Puskásra, hogyha egyszer kapura lőtt, abból két gól lett. Tehát ott nem tudom, az XG, Puskás XG-je milyen
3: az
2: volt.
3: Nem tudom, az biztos,
2: de Vargában jó, meredek az összehasonlítás, de Varga, mai magyar válogatottban Varga hasonló funkció.
3: Így van, ezt akartam mondani, hogy az ő kiesése azért ez húzós. Volt már erre példa, és valahogy áthidaltuk. Valóban érezhető volt ez, és van... Különleges volt a helyzet, mert négy mérkőzésre kellett tervezni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a stáb csinál egy tervet a négy mérkőzésre, és természetesen ezen belül meccstervek vannak, tehát különböző a meccsekre is. De a körülmények sok mindenben megváltoztathatják. Itt én azt gondolom, hogy egy picit szerintem az, hogy az első két meccs nem jól sikerült, így szerintem ez is megváltozhatott valamennyire, mert gondoljunk bele, onnantól kezdve egy picit már egy kényszerben volt, más lett volna szerintem, hogyha az első két meccsünk is sikerül, és akkor lehet, hogy más variációt is ki tud próbálni a mester. És szerintem azért mondom, hogy alapvetően egy különleges helyzet állt elő az, hogy négy mérkőzés még egymás után zsinórban ilyen rövid idő alatt a válogatott nem játszott, egyébként nem csak a magyar válogatott, hanem a többi válogatott is. Ez is egy új helyzetet teremtett, és ezért is kellett egy picit másképp gondolkodni szerintem a meccs terveken belül is, és maga a négy meccses blokk tervére is. Csak egy példa szerintem, hogy igen, láthatóan az Orbán mellett több belső védő opció lehetett volna, és azzal, hogy a Márk Csinger, hagyj emeljem ki a Csingert, mert ő ugye egy Jászboldogházi Szolnok megyei fiú, és Szolnoki MÁV-ban volt, pont amikor én ott az utánpótlásnak voltam az igazgatója, akkor abban az időszakban ő ott is volt, aztán akkor elkerült
2: főleg,
3: az MTK-hoz.
2: Akkor főleg bátran dicsérem, mert abszolút, fantasztikusan helyt állt ezen a négy meccsen.
3: Abszolút, és az egész, minden négy mérkőzésen, és ezt megfejelte a végén egy góllal
2: is. Hát az már a bónusz.
3: Igen, de hát tulajdonképpen én szerintem volt, nem tudom, nem beszéltem, lehet, hogy volt a mesternek erre másik terve is, hogy esetleg mást is megnézzen ott. De az előbb említett két mérkőzés után, ahol ők azért jól teljesítettek, de az eredménykényszer azért rajtunk volt a másik két mérkőzésen, ott nyilván nem nyúlt bele, és ez tulajdonképpen ez jól is sült el. Nem tudom, lehet, hogy most valami mást mondtam, ami a valóság, csak egy picit az ő fejükkel is gondolkodni. Ez pedig, hogy most tulajdonképpen én azt láttam, hogy az utóbbi években ugyanebben a rendszerben játszottunk, csak ugye más profilú játékosok kerültek abban a 9-es pozícióban, amit idáig a Varga Barni játszott meg. Ugye az első mérkőzésen még a Luki kezdett ott, de aztán láthatóan, és ezt örültem is neki én személy szerint, hogy amikor a szélére kikerült, akkor sokkal hatékonyabb volt ő is, a játékunk is, már az első mérkőzésen, és utána láttam, hogy inkább a szélén próbált, és inkább a Tóth Milán jött be 9-es pozícióba.
2: Vagy a Bárány Donát,
3: vagy a Bárány Donát, igen. Tehát ez látható volt, hogy azért ebben a csapat részben azért volt kísérletezés a mester részéről. Azt gondolom, hogy azt se felejtsük el, és nem ünneprontó szeretnék lenni, hogy talán abban, hogy a B-ligába kerültünk, ez erre még nagyobb lehetősége volt, mert, bocsánat, az előbb már említettem, más az A-ligában játszani a hollandokkal, a spanyolokkal, vagy akár az angolokkal, vagy a németekkel, mint hogy voltunk is egy csoportban velük, meg más
2: meg, ha a grúzokkal. Talán leszünk is.
3: Így van, bízunk benne, hogy eljön ismét az az idő, vagy más a grúzokkal, és nem lesajnálva őket, mert nekem alapvetően tetszettek is.
2: Meg az északírekkel.
3: Pontosan. De még az
2: ukránokkal is, akik azért egy más játékerőt képviselnek talán, mint Grúzia és Észak-Írország, viszont nincs hazai pályájuk, tehát azért nekik is bőséggel van nehézségük. Szoboszlairól beszéljünk egy kicsit, mert hát ha van Fregoli ember a magyar futballban, az ő ráadásul világszinten Fregoli ember, tehát 1000 posztra lehet alkalmazni, de ugye a válogatottban főleg, ahol azért nem feltétlenül olyan minőségű csapattársai vannak, mint a Liverpoolban, a válogatottban főleg időről időre felvetődik, hogy hol tudjuk a legjobban hasznosítani Szoboszlai kvalitásait a csapat és az egész meccs szempontjából. Itt is aztán próbálkozott vele Rossi mindenféleképpen, meg a körülötte lévő középpályásokat is szépen variálta. Te hogy érzed, hogy hol Szoboszlai Dominik, hol a leghasznosabb a magyar válogatottban? Most nem arról beszélek, amikor itt van Varga Barnabás és Sallai Roland is, mert ott egy viszonylag meglévő posztja van, hanem ebben a helyzetben, amikor az ő védekező kvalitásait sem szabad feladni, ugyanakkor meg rendkívül nagy szükség van rá offenzív.
3: Abszolút, és egy jó megközelítés ennek a... Azt azért egy picit onnan kezdeném, hogy a válogatott játék egy picit az elmúlt években egy picit átalakult. Egyrészt a Márkónak volt egy olyan érája, amikor egy ilyen 3-4-3-as rendszerben stabil védekezésből indultunk ki, és gyors átmenetekkel, egy nagyon direkt futballal eredményesek is voltunk. Aztán most itt az elmúlt másfél-két évben egy picit áttértünk, egyrészt négy védőzünk, másrészt
2: más a felfogás. Ugye az igazából az a három az öt volt ebből a szempontból, így tehát van, két így belső van. Védőzünk.
3: Illetve a stílusunk is egy picit ebben a labda pozícionált játékra terelődik, tehát nagyon sok a labda közelében túltöltéssel, kis passzokkal. Ami az első mérkőzésen nagyon hiányzott ebből, a racionalitás, a direkt játék, tehát a megindulások, mélységindulások, indítások. Ez egyébként, hogyha megnézzük a futó adatokat, ez vissza is jött egyébként, mert a második két meccsen már sokkal jobbak voltak ezek. Egyébként Márko is pont ezt mondta, a mester is, a kapitány úr is a grúz meccs előtt direktebb játékot vár. Nagyon örültem, mert pont előtte mondtam ezt idézőjelbe kritikának, hogy ez hiányzott. Tehát egy kicsit átalakult a válogatott játéka is, és ebben nagyobb szerepet kapott, én úgy látom, a Szobi, tehát labda közelében állandóan ott volt, mindenütt ott akart lenni. Én talán még ezt mondtam is, hogy egy nagyon picit úgy éreztem, hogy talán fel is őrölte magát ezekben a állandó mindenhol mindig segíteni akarom a csapatot. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a grúzok ellen viszont nagyon-nagyon tetszett az a pozíció, ahol játszott, tehát inkább egy belső középes, inkább mélyebben egy kicsit, de abból nagyon-nagyon rengeteget tudott, ami nem is annyira látványos, de aki kint volt a mérkőzésen is látta azt, hogy mi milyen védekezés sprinteket is vágott, de az az ő mélységi rágyorsításai...
2: Hát labda visszaszerzése embertelen mennyiségű volt például.
3: Extra volt, és az abból lévő mélységi rágyorsítások nagyon jó rugótechnikával, nagyon jó forgatott, tehát nekem ott kimondottan tetszett a játéka. Hozzáteszem, egy nagyon picit, ha kritikus is akarok lenni, ott nem értettem az első körben a cserénél, azt, hogy a cseréknél, az első cseréknél, hogy ki jött balra támadónak, és ott egy nagyon picit passzívabbá váltunk mi is. Tehát ez nekem a nagy kontrakszott, de aztán utána megint utána másodjára már le is cserélte a kapitányul. Tehát, hogy
2: meg ugye
3: a pillanatban,
2: sárgá,
3: amikor...
2: Meg ugye ő egy sárgába játszott ezeket a meccseket már jó ideje, mondjuk ezt megszoktuk, mert volt már ilyen selejtező sorozat. De azért, ha belegondolunk, hogy egyszer még Szoboszlai is kisárgázza magát, nem fogja, mert már csak egy meccset kell megúszni.
3: Így van, reméljük. Tehát, hogyha visszatérek erre a gondolatmenetre, ott egyértelműen egy meccsen belül nagyon látszott, hogy szerintem, hogy mi az igazi posztja, pontosabban itt nálunk mi hol tud olyan hasznos lenni. Nagyon gyors átmenetei voltak, és mondom, megint visszacsatolok egy kicsit a fizikai, motorikus adatokra, hogy azon a mérkőzésen 34 fölött volt a max sebessége, ami tudjuk, hogy az egy nagyon komoly nemzetközi szint.
2: Százon.
3: Igen, 4 km per óra. Tehát, hogy 30, én azt gondolom,
2: 36
3: hogy...
2: 36 a 10 másodperc, ez 100, csak igen, a
3: azért mondtam, hogy
2: kedvé.
3: Ez ott is visszaköszönt, és nekem az a meccs alapján azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit ez a mélyebbről, de a nyilván az, hogy racionálisan a rágyorsítások legyenek benne a játékában, érjen oda a kapu elé, mert a kapu támadó zónában azért az ő lövő technikája, lövő ereje, második szándékú passzai, beadások érkezése, az azért azt is nagyon-nagyon érti szerintem. Tehát mondhatnám azt, hogy szinte nekünk az lenne jó, minden poszton tudna játszani, de egyedül van ő, tehát nyilván meg kell találnunk, vagy a mesternek is meg kell találni azt, de úgy érzem, hogy ebbe ő teljesen képbe vannak a stáb is.
2: Szoboszlai esetében vehetjük Tóth Alexet vagy Vitálist, akik bizonyos játékelemekben tudják őt adott esetben termentesíteni. Ugye a Szoboszlaitól az ellenfelek is félnek, mint a tűztől, mert ők is tudják, hogy kivel van dolguk, és azért általában megkettőzve védekeznek rajta, faragják, rúgják, ütik, verik. Mennyit tudunk mi abból profitálni, hogy óhatatlanul így viszont mások előtt, lásd Vitális az első gól előtt Nagyszombatban, ahol a fél ukrán védelem Szoboszlait lögdöste és kergette, és ott volt üresen Vitális, ott volt üresen Tóth Milán, és már vezetést is szereztünk. Szóval mennyit tudunk profitálni, régebben is voltak hasonlókora példák, abból, hogy Szoboszlai szabadul a szorításból.
3: Igen, ez is egy nagyon jó meglátásod. Azt azért, hogy mondjam, Még visszamenőleg egy picit a 4 mérkőzésnek a hatalmas nagy kontraszt volt szerintem, ahogyan ő, bocsánat, hogy így mondom, nem azt mondom, hogy viselkedett, hanem ahogyan pályán megjelent az első mérkőzésen és az azt követő mérkőzéseken. Nekem sokkal jobban, és le a kalappal is gratulálok, és mondom, tehát talán lehet, hogy ez is összefüggésben van a teljesítményével, a harmadik meccsen már, tehát a grúzok ellen ott az orrunk előtt kitették a oldalvonalat túlra, fölállt, már ment a bedobásért. Ez az ukránok ellen másképp zajlott, ezt tudjuk. Tehát szerintem ott abszolút beleállt ebbe az egészbe, és nagyon koncentrált volt, nagyon-nagyon, és nagyon sokat tudott hozzátenni szerintem ahhoz a győzelemhez. Mint ahogy ő, visszatérve a kérdésedet, tehát igen, ez igaz, hogy láthatóan Észak-Írországtól kezdve, akár ha Nagyszombaton játszottunk, mindenhol Szoboszlait keresik a nézők, akár magyar szurkolók, akár az ellenfélnek szurkolnak. Tehát nálunk ő a sztár, igen. És a pályán is. Láthatóan, jól mondod, bekettőzik, behármazzák, nem engedik lövőhelyzethez jutni, és ebben a pillanatban ugye nyilván a mellettük játszó...
2: De az ellenfél nem játszik egyel többen, tehát így valaki,
3: a mellettük
2: játszók
3: egy picit szabadabbá tudnak válni. Valóban, és én egy picit talán ezért is hiányoltam a Barnit ebben a rendszerben, de most már ez már történelem, reméljük, hogy a következő mérkőzésen már ott tud lenni, és jó formában tud lenni, mert ő is egy hasonló, nyilván nem Szoboszlai szinten van a hype-olás szempontjából, de a teljesítménye szerintem extra, milyen gólokat itt belegondolok, hogy milyeneket rúgott itt a válogatottba is, meg a Fradiba is.
2: Meg az AEK-ba is.
3: Meg ugye, most már a témba is. Tehát, hogy sok-sok olyan tényező viheti előre a magyar csapatjátékát, többek között ez is, hogy ki tud felnőni a Szobihoz. Nem mondom, hogy az ő szintjére, mert azt még talán nem mondhatom, de hát, ha lesznek majd ilyenek is, hanem az ő játékához, és akkor ebben valóban ott az első gól esetében is egy vitális Tóth Milán összjátéknál lehetett látni, hogy és akkor ebben még nem is beszéltünk arról, hogy esetleg abban az esetben, ha tényleg nagyon nagy a fókusz a Szobira, akkor ő a mozgásával mit tud ahhoz csinálni a pályán, hogy a másoknak kedvezőbb helyzetet teremtsen.
2: Két nagyon fontos emberről, sőt három nagyon fontos emberről még nem esett szó. Kezdjük akkor mindjárt azzal, aki először eszembe jutott, ez Séfer András, aki szerintem az egyik legegyenletesebb magas színvonalat hozta ezen a négy meccsen, tényleg vérét adta, amikor kellett. Ő ott volt, megtalálható volt a pálya minden pontján, és tudjuk, hogy neki Szoboszlaival, mert ezek is biztos fontos dolgok, neki személyesen is nagyon jó a nexus a Szoboszlaival, látszik, hogy benne Szoboszlai is bízik, azért nyilván jobban bízik benne, mint minden bántás nélkül mondjuk Jurekben, már állítólag Jurek is tetszik Szoboszlainak és körének, úgyhogy ez is megerősíti abba, hogy ott van a keretben. Na, szóval Séfer szerepe, mert ő rengeteg terhet levesz a körülötte állókról is adott esetben, akár a védekező harmadban, akár a támadó harmadban, meg főleg az átmeneteknél, meg a labda visszaszerzéseknél.
3: A Séfer szerintem pont az a játékos, aki nekem edzőként nagyon-nagyon tetszene, vagy tetszik, mert nem a látványos részét csinálja meg egy csapatjátéknak, viszont borzasztó hasznos. És hogyha megnézzük a négy mérkőzés szintén, vagy valahol visszacsatolok, nem mint hogyha csak ez körül forognál nálam a világ, az adatokat, akkor az ő futó teljesítménye extra. Persze. És szó szerint a vérét adta a úszósapkába ide vagy oda.
2: Lyukat rúgott az oknál a fejébe.
3: Igen, tehát hogy én azt gondolom, de azt kell, hogy mondjam, és egy picit én saját magam is mea culpát mondok, mert én eleinte mindig azt mondtam, hogy ő neki a fizikai felépítése, összehasonlítjuk azokon a posztokon játszó nemzetközi játékosokkal, én úgy érzem, hogy nem elég ahhoz, hogy mi szintet lépjünk, de azt kell, hogy mondjam, és azért mondtam, hogy mea culpa az ő irányába is, hogy viszont azt kell, hogy mondjam, ezeken a mérkőzéseken egyértelműen látszott, hogy mindenütt ott van, hihetetlen alázattal, hihetetlen mentalitással, és azért valljuk be, én nem emlékszem, bár ezt az adatra nem emlékszem, hogy olyan nagyon sok eladott labdája is. Tehát nagyon, még ha egy picit egyszer-egyszer tutira játszik is, de nem ad el labdát.
2: De fel lehet rá passzolni, hogy a belső védő nem mindenkire tudja felpasszolni a labdát.
3: Ne csak azt emeljük ki, hogy jól melózik, hanem azért az eladott labdáinak száma szerintem minimális. Megjátsz a labdáit, mondom, mindenütt ott van, egyetértek, tehát egy nagyon fontos láncszeme volt szerintem mind a négy mérkőzésnek, de természetesen itt a sikereket refókuszálunk.
2: Na hát akiről már esett szó, de direkt be még nem, az Vili Orbán, ahogy szokták mondani, hogyha én edző vagyok, jó, ha egy edzőnek van egy Vili Orbánja, és Csinger Márk is erre többször utalt egyébként nagyon szimpatikusan és nagyon sportszerűen, hogy őt is mennyire felhúzza az, hogy ilyen ember mellett játszik a védelemben, de erősíts meg, vagy száfolj meg, én úgy gondolom, hogy korábban Szalai Attila vagy Lang esetében is sokat számított, hogy Vili Orbán van a védelem tengelyében, mert a mellette állók is egy kicsit egy szinttel följebb tudnak játszani, és ő is nagyon-nagyon jó. Volt az egy ukránok elleni gól, ott aztán tényleg mindenki rosszul helyezkedett, de ez egy ilyen volt igazából. Ezt leszámítva talán Vili Orbán extra produkciót nyújtott szerintem valamennyi mérkőzésen.
3: Valóban, de azt azért le kell szögeznem, hogy pont a Vili a bagulba egyáltalán nem volt benne.
2: Hát csak annyiból, hogy Csinger elindult egy olyan emberre, akiről szerintem, igen, akire nem kellett volna elindulni.
3: A Milosnak kellett volna bezárni.
2: Hát meg mögötte is volt egy ember, ezt már ugye elemezgett.
3: Szélső védő, ha látja, hogy kiürül az előttem lévő centrumba lévő, igen, játékos, akkor az oda be kell zárni.
2: Persze.
3: De hát nyilván van ilyen. Nagyon fontos, ezt már több helyen mondtam, hogy a Marco Rossi érában átéltünk már egy-egy generációváltást, de egyet minimum, szerintem többet is. És azoknak a fiatal játékosoknak a beépítésébe, ami ez alatt, az idő alatt megy, ez egyébként klubszinten is így van, csak a válogatottnál egy kicsit az időrövidsége miatt nehezebb. Nagyon fontos szerepe van azoknak a játékosoknak, akikre felnéznek ezek a fiatalok, és ezért mondom mindig azt, hogy na mindegy, ebben most nem menjünk bele, tehát az NB3-as bajnokságban lévő második csapatok, azok nem ugyanazok, mint hogyha egy ugyanolyan szintű NB3-as csapat felnőtt csapatában játszana bárki. Mert amikor kölyök játszik kölyök mellett, már bocsánat a kifejezésé, az nehezebben fogja megtanulni. Még az én időmben, utáltam, amikor a szegény édesapám ezt mondta, hogy a bezzeg az én időmben, most meg már én is sokszor ezt mondom, én is sok mindent a csapat társaimtól tanultam meg, a Csuhai Józsitól tanultam meg, hogy kicsi, nem neked kell fejelni a szögletni, nem neked kell fejelni, ő ne fejeljen. Tehát sok-sok olyan dolgot tanulsz meg játékszituációkban a melletted lévő játékosoktól. És ezért nagyon fontos a Willinek a szerepe, de egyébként mondhattam volna régebben a Szalajádit, vagy bárkit, akik mellett egy támogatás mellett, már pedig a Willit azt látom, hogy abszolút nem konkurenciát lát ezekben a fiatalokban, hanem egy támogatja őket, és ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos az ő személye szerintem az öltözőben is. Hogy,
2: az mennyire fontos, hogy azért Szoboszlainak is csapattársa volt Lipcsébe, mert szerintem az sem lényegtelen, mert Szoboszlai meg nyilván ő a központ az öltözőben is.
3: Ez azért érezhető, egyébként kívül is érezhető egy picit, hogy a Szobinak igen, van beleszólása egy picit a dolgok menetébe, de ez egyébként nem lehet baj.
2: Ja, ezt nem negatívan mondtam, igen,
3: és
2: sem kell.
3: Én inkább azt mondom, hogy a Willinek, mondom, inkább a személyisége tényleg csendesen csinálja a dolgát, ráadásul jól, és mondom, emellett...
2: Első szóra jön mindig.
3: Így van, tehát a Csingernek is a szereplése, és meggyőződésem, hogyha most ez a Margraf lett volna, vagy bárki, azt is ugyanígy segítette volna ő. Mellette azért egy főszerep nyilván neki a maga a csapat védekezésének az irányításában is van, és kapott, biztos vagyok benne, és az, hogy 2 gólt kaptunk a 4 mérkőzésen. Ez is döntő. De mondom, én azt mondom, hogy úgy, ahogy a második mérkőzés után nem adtam teret azoknak a bocsánat károgó hangoknak, amit én azt mondtam, hogy egy kicsit sok, a másik oldalra sem szabad átesnünk. Tehát az, hogy most ilyen jó sikerült, és folytathatjuk novemberben ezt a idézőjelben sorozatot, azért mondom, ez a B-liga, és nem a világverő válogatottak ellen játszottunk. Hozzáteszem, a nemzetközi szint azért nagyjából kiegyenlítődött, de azért mégis vannak különbségek, láthatjuk az eredményeket, hogy még egy horvátok is tudnak kapni egy hetest otthona az angoloktól, vagy akár ott. Szóval, de azért ilyen szempontból a másik oldalra sem kell átugranunk, a ló másik oldalára sem, hogy itt most örömtüzeket gyújtsunk, dolgozni kell úgy, ahogy ezt megtették, és meg is csinálták szerintem a Marco Rossiék az elmúlt 6-7 évben. Én azért elfogadom azt, hogy ők azért, az ő rutinja, az ő kiegyensúlyozottsága, az fontos tényező a válogatott közeljövőjében is.
2: És a saját kezünkben a sorsunk, azt se felejtsük el, mert novemberben ugye elmegyünk majd Georgiába, a grúzokhoz, és aztán és az utolsó fordulóba fogadjuk Észak-Írországot. Itt a lehetséges eredmények nagy többsége az minimum a második helyre predesztinál minket, és ezt mondjuk ugye az első 2 meccsen szerzett 1 pont után mindenképpen jó kimondani.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Karfiolfül. Ez a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Két hetente pénteken 14 órától.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
3: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kis felnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt, a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként is a birkozás utánpótlásáról is van a hangsúly, mert mint tudjuk és hallgattam korábbi podcastekben, már volt róla szó, hogy komoly bajban van Európa, és egyébként nálunk itthon Magyarországon is az utánpótlás birkózás.
4: Annyit tennék hozzá, remélem megütötte a fülét a kedves hallgatóknak, hogy nem csak Las Vegasba jár Csilla, hanem Tiranába is, tehát magyarul oda, ahol dolga van, tehát itt ez nem egy üdülés, hogy így mondjam, ez csak nyilvánvaló, hogy nem, csak ugye ez nem, hogy Tiranába is kell menni, meg Moldovába is kell menni, meg Las Vegasba is kell menni, meg Asztanába is kell menni, ez egy ilyen szakma.
3: Így van, visszacsatolva Zsigára, idén, ami hivatalos volt, és a UVV Europe, vagy UWW Europe igazándiból, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtése van az UVV-nek, ugye, UVV, UVV,
2: nagyon sok nemzetközi
3: birkózók szövetsége, köszönjük, igen, a hallgatóknak is, a nemzetközi szövetségről beszélek. Az U15-ös Európa bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság, fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel az
4: igazságot. Versenyigazgató.
3: Ez nem versenyigazgató, ez az a delegátus,
4: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
3: Köszönöm a segítséget. Aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UVV-t.
4: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
3: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
4: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
3: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
4: Na, tök jó.
2: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül itt a háttérmunkában? Kell kulcsszerepet vállalni?
3: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt, nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve, nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakukk tojásunk, sőt kettő is, ugye a Petro Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, a Zsitovoz ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
4: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Musza Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
3: nigériai édesanyja, és csecsen édesapa,
4: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldania.
3: Igen, vagy mi, dolgozunk igen. Az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
4: Tűzhöz, igen.
3: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
4: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk meg a nevük az érthető, de mondom a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy ilyen
3: kint
4: piaci.
3: Kint is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármi mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
2: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Lasszagasza is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
3: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-as világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Peték nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra, ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó...
4: De
3: ugyanaz a csarnok. Igen, a Baris aréna valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek a VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból még friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TFN csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
4: Kötelező, gondolom, a kötelező volt, nem, hogy küzdősportot felvenni.
3: De birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
2: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
3: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismerésére annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom, le a kalappal az összes bírókorogám előtt, és Az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem kétszer-háromszor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
2: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a bíráskodás, tényleg egy nagyon izgalmas terület.
4: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogyha valamilyen kapcsolatba kerül a birkózás, hogy ez mégsem olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött, akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van egy millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a MOB az egy jó kiinduló pont volt, hogy gondolom mindenkit megismertél.
3: Így van.
4: És akkor utána a 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
3: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB. Én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jóban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában. Ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
2: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
3: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam, nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes-kettes váltásban, akkor jön a VB előtti egy-két hónap, és akkor már ötös, hatosba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Papp László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
2: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
3: Annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó.
2: És világbajnokság.
3: És világbajnokság, de lehet Európa-bajnokság is.
4: Európa-bajnokság.
3: Európa-bajnokságot is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is birkóz Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen a elnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
4: először a szemöldökét rántja
3: össze. Először a szemöldökét.
4: Utána a csapata.
3: Nagyon olajozottan tudunk már együtt dolgozni. Ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt mondja, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elverek. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákfenéje, saját rendszerük van, kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
2: Olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
3: Igen, abszolút, abszolút. A kemény munka, tehát, hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az idő eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége és szombat-vasárnap is élt. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi Lego összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én nem tudok választ, rendben megoldjuk.
4: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják, csillájék. Én csak annyit tudok mondani, igen, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig Csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, és nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy mert ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
3: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
2: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezés világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
3: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%-ot, szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, kelünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától. És az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja. hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból a bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Paplászlóba is, de őszintén a Paplászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Paplászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
4: Mint ahogy a 22-es is ott volt.
3: Mint ahogy így van, a 22-es is ott volt. Igen, Zsiga. Úgyhogy minket szeretnek, mert mi mindig utána járunk a dolgoknak, és már a kezdettől, tehát onnantól kezdve, hogy reptéri fogadás, ott nincs az, hogy kóvályognak az emberek a reptéren, legalábbis mindig ez a törekvés, hogy nincsenek kóvályogó emberek, hanem megfogjuk, behozzuk egyből az akkreditáció szállást. Tehát ilyen pörgő módon, olajozottan visztük végig a folyamatokat.
2: A versenyző vannak középpontban mindig, hogy a versenyzőknek, az ide látogató, meg persze a hazai versenyzőknek legyen a lehető legjobb?
3: Abszolút.
2: De mivel ugye a versenyzők ugyanúgy.
3: Minden másnak, mindenki másnak is, de ugye a versenyzők miatt rendezzük a versenyeket, és ha ők nem lennének, akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
4: Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol a Bratislava matrica volt, mm-hmm. de pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság, egy Lovardában.
3: Igen.
4: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarra, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszerűen nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen. valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy Lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB. Na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a Nemzeti Lovardában nem lesz birkozóverseny.
3: Birkozóverseny, igen.
4: És a bokér meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költséghatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó körömszakadtáig harcolunk.
2: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
3: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem
4: Bahreinben
3: lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB, ami jelenleg zajlik Amman, Jordániában, az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkozók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Birkozó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan szintű pályázók vannak, olyan ország vagy város, akik olyan komoly garanciákat, vagy olyan komoly színvonalat tudnak hozni, mint mondjuk mi, mint magyarok.
2: Világos. Mi volt a legfurcsább kérés, probléma, ami érkezett feléd egy-egy ilyen világbajnokság, Európa-bajnokság során? Ez most bármilyen sportág lehet, de jó. Akár egy birkózó.
3: Emlékszem a legelsőre és a legutolsóra, akkor ezt megosztom veletek. A legelső, azt szerintem ilyen 21-22 körül lehetett, hogy vagy a kvalifikációson, vagy az EB-n, egy UVV Council member jött hozzám, hogy lerobbant a kocsia, a Mercedes-e, és nagyon-nagyon rossz helyen áll, és körülbelül 1-2 órán belül el is kellene vontatni. Ez volt az egyik, hogy autóvontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünket, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, felvettük, és az értékelő ülésen mondtam is a pannos sportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyler Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de ölben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
2: Tehát nem is kellett külön felvenni senkit.
3: Igen. Hanem nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon, nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
2: Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, viszont hallásra.
0: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Teher alatt nő a pálma, tartja az ismert ókori latin mondás. És ezzel minden szentesi egyet is ért, rajta is van a város címerén, ami a lakosság szívós élni akarását, valamint az örökös megújulás szimbolizálja. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában a Kurca partjára látogatunk, és bár szentes nevének hallatán sokan talán Attila Hun király egykori sátorvárosára, vagy a Hungarikumnak számító szentesi paprikára asszociálnak, a helyi fürdőkomplexum, valamint az 1934-ben alapított vízilabdaklub legalább ennyire a térképre helyezte ezt a délalföldi középvárost. A férfi csapat több mint 50 éve megszakítás nélkül a legmagasabb osztályban, az OB1-ben szerepel, és az előző évezred végén komoly sikereket ért el, mind hazai, mind pedig nemzetközi porondon, akár a 81-es kedvdöntőre, akár a 91-es bajnoki ezüstre gondolunk. Az igazi hírnevet mégis a 90-es évek legendás női csapata szerezte a klubnak, amikor 1993-ban első és máig egyetlen magyar női alakulatként felült Európa trónjára. A gárda magja alkotta a 94-es világbajnok válogatott gerincét, és zsinórban 7, összességében pedig 11 bajnoki elsőséggel örökre beírta magát a magyar vízilabdázás aranybetűs történelem könyvébe. A dr. Tóth Gyula vezetőedző, valamint a Stieber Mercedes fémjelezte, és a tragikusan korán elhunyt Sipos Edit vezette, a Siposikreket és a Tóth testvéreket, az ugyancsak idejekorán égi pályára lépett Vince Editet is magába foglaló csapatban olyanok pólóztak, mint a megdöntő hőse, a kapus Huf Zsuzsanna, vagy Róna Széki Ildikó, Rafael Irén, Szamosi Csilla, Erdőháti Nagy Anett, Debreceni Beáta, Kádár Noémi, Pengő Ágnes, vagy Verbo Aliz. Az ő örökségük nyomában indulunk most el, házigazdánk pedig egy nem kisebb egykori center, a 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, BL győztes és sokszoros magyar bajnok Kis Gábor, aki jelenleg a Szentesi Vízilabdaklub szakmai igazgatója. Tartsanak velem!

Ez tehát a sporthely, Szentesen vagyunk, itt ahol most megálltunk, az egészen pontosan a Sipos Edit szobra, és tényleg egy picit emlékezzünk 94 Róma világbajnokára, a 93-as szentesi meggyőztes csapat 10-szeres magyar bajnokára, tényleg hatalmas űrt hagyott.

0: nézőpont, meg honnan nézzük. Én azt gondolom, hogy az időszakokat és a korszakokat nem lehet összehasonlítani. Teljesen más körülmények vannak most, meg más körülmények voltak azokban az időszakokban, amikről most beszélünk, de én mindenféleképpen ezt pozitívként látom, tehát nagyon jó dolog, hogy ez van, ez a múlt, mint a nem lenne. Úgyhogy szerintem ez nem teher, hanem inkább büszkeség.
1: És ha már ugye a férfi sikereket említett, hogy komoly kek sikerek, nemzetközi kupában, magyar bajnokságban nagyon szép eredmények, ezt tudod inkább hasznosítani, bár ezt gyanítom, hogy ma már, hanem is irreleváns, de tényleg csak történelem, vagy a te saját játékos múltadat, hiszen azért ugye te is szép sikereket értél el, és nem csak Szentesen, hanem az országban nagyon sok helyen.
0: Hát igazság szerint a Szentes Vízilabda Klub múltjára szakmailag nem azokat a dolgokba kapaszkodom úgy bele, amikor irányítom szakmailag a klubot, hanem abban, amit én éltem át. Leginkább abban tudok ilyenkor hasonlatokat húzni, vagy esetleg döntéseknél támaszkodni olyan dolgokra, hogy voltam olyan szerencsés, hogy hosszú ideig játszottam klubokba, nem egy klubba játszottam le az életemet, hanem nagyon sok klub építkezésében, vagy több klub építkezésében része voltam, kezdve egy Egertől, ahol a nulláról építkezett egy klub, és végül magyar bajnok lett, vagy egy Szolnokról, ahol úgy szintén a bajnokság alsóházából indult el az építkezés, és végül a világ legjobb csapata lett. Sokszoros magyar bajnokként, meg BL győztes tapasztalattal azért ezeket úgy tudom továbbhozni. Meg olyanban is volt részem, mint a Vasasban, amikor például egy nagyon jó csapatba érkeztem meg, mint játékos, és ott hozni kellett a profi szinten elvártakat, és hála Istennek maximálisan sikerült ezeket teljesíteni, vagy helyjel közel maximálisan. Úgyhogy ezekre a tapasztalatokra szoktam amúgy támaszkodni, amikor valamit dönteni kell, vagy valamilyen úton el kell indulni. Nyilván nem csak a döntéseken múlik az, hogy hova fog jutni egy klub, hanem nagyon sok múlik amúgy a környezeten, a lehetőségeken, és nyilván profi sportolóról beszélünk, ahol napi 6-8 óra munka van egy sportolónak, ezért nyilván van ennek egy anyagi oldala is, és azokban a klubokban, amikről most beszéltem, az építkezésben azért megvolt ez az oldala is, az egyik pillére az építkezésnek. Ez mindig más és más, tehát ezért nehéz ezt összehasonlítani. Itt a Szentesen is megvannak ezek a pillérek, de nyilván nem olyan nagyságrenddel, mint az előző említett kluboknál, úgyhogy vannak sajnos azok a helyzetek, amikor az anyagi lehetőségek meghúzzák a felső határt.
1: És ugye elvárásokról és eredményekről beszéltél, és erről már beszélgettünk, mielőtt bekapcsoltam a felvevőt, hogy azért itt Szentesen mindenki is ért a vízilabdához, és elvárások talán a múlt miatt mindig is voltak, vannak, lesznek. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű ezeknek megfelelni, vagy mennyire reálisak egyáltalán az, hogy tényleg itt az egész város tudja pontosan, hogy mi a teendő, aztán amikor esetleg nem úgy alakul valami, akkor nyilván jön itt a kritika rendesen.
0: Hát nyilván, ez egy jó dolog amúgy, hogy Szentesen egy ilyen nagy múltja van a vízilabdának, és mivel egy majdnem 100 éves klubról beszélünk, azért ez egy tök jó dolog, hogy itt mindenki érintkezett a vízilabdával. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 emberből 7 biztos valamennyi ideig vízilabdázott. Valaki egy hétig, de valaki meg 20 évig, és nyilván aki egy hétig vízilabdázott, az is hasonlóképpen ért a vízilabdához, és ezt a szó pozitív oldaláról mondom, mind aki 20 évig. Szóval a kritika az van, hála Istennek pozitív is, de ugyanúgy ezzel együtt jár a negatív kritika is. Megfelelni, azt gondolom, hogy igyekszünk, nagyon-nagyon szeretnénk megfelelni, de azt is tudom, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, de igyekszünk ezt a klubot, és én, mint nem szentesi, igyekszem ezt a klubot szakmailag úgy irányítani, hogy tényleg erre büszke lehessen majd minden szentesi, és ahogy eddig is méltóan, amikor arról beszélünk, hogy Szentes, akkor mindig az első három mondatban előkerül az, hogy vízilabda, hogy ez ugyanígy legyen a jövőben is. De tény, hogy nem egyszerű a helyzet most jelen helyzetben.
1: Szentesen életérzés a vízilabda. Mennyire érzi Szentes városa magának ezt a csapatot? Milyen támogatást kaptok a várostól?
0: Hát igazság szerint ez egy nehéz helyzet, nyilván nem tudjuk azokat a támogatásokat megkapni, ami ezt biztonságosá tudná tenni a klub működését. Én azt gondolom, hogy ezért nem kell sajnálni minket, de tényként közlöm azért azt is, hogy gyakorlatilag sokszor a túlélés a cél, és hatalmas túlélősónak tartom amúgy az elmúlt éveknek az időszakait. Itt vannak az OB1-es csapatok. OB1-es csapatok azért kellenek egy klubhoz, és Szentesen azért kellenek, mert az OB1-es csapatok mutatnak egy irányt, egy olyan lehetőséget, egy kiugrási lehetőséget esetleg, és egy olyan környezetet, hogy a sportolók, akik az utánpótlásban nevelkednek, akikbe bővelkedünk női és férfi oldalon, és hála Istennek az elmúlt években sok válogatott meghívó érkezett. Az OB1-es csapat ez egy olyan fontos része ennek az egésznek a működtetésének, hogy fiatalon kipróbálni magukat az OB1-be, elkezdenek hamarabb egy olyan környezetben lenni, aminek köszönhetően gyorsabb a fejlődésük, meg a tapasztalásuk, szinte kihagyhatatlan az OB1-es szereplés, és az ilyen magas szintű verseny kihívása ahhoz, hogy egy játékos jól tudjon sportolni, de az is tény, hogy a OB1-es csapatot fenntartani nehéz. Tehát, ahogy mondtam, profi játékosok napi 6-8 óra edzéssel, sajnos a csekket szeretem,

ebből nem tudják ők se befizetni. Nagyon lojális sportolóink vannak, és nagyon szeretnek itt lenni, de tény, hogy vannak azok a választási helyzetek, amikor az élete való, vagy 20 éves játékos azt építi, hogy majd hogy fog élni, és hogyha elvisz az életéből 30-35 évet a sport, akkor ezek komoly döntések. És ennek a fenntartása egyre nehezebb. Szponzorok keresésére, a szponzoroknak a beáramlása ott a sportba az nagyon nehéz. Ugyanúgy a városi oldalról is nagyon nehéz egy ilyen helyzetben most extra szponzorációs lehetőségeket találni. Ebben mélyebben nem is szeretnék most így belemenni, mert sok minden függ sok mindentől, de jelen pillanatban azért azt látom, hogy mindig úgy gondolkodunk, hogy próbáljuk meg azt az évet, meg maximum a következőt látjuk, de sokba kerül az OBS csapat. Viszont ahogy mondtam, szükséges luxus, mert amennyiben nincsenek OBS csapataink, akkor azok az utánpótlás játékosok, akik Istennek nem kevesen vannak, hogy szeretnének jó vízilabdázók lenni, szeretnének válogatott játékosok lenni, vagy szeretnének egyszerűen tényleg a legmagasabb szinten vízilabdázni, azoknak a játékosoknak óriási szükségük van az OB1-es szereplésre.

0: És egyébként, amikor az edzésről beszéltünk, azért a háttérben már zajlik az edzés, és hát gyakorlatilag az utánpótlás és a felnőtt csapatok folyamatosan edzenek itt a létesítményben. De akkor, ha már a létesítmény, egy picit hozzuk ide a hallgatókat, kérlek, és ugye nekünk megvan az a luxus, hogy ha körülnézünk, akkor látjuk ezt a fantasztikus strandot, egy nyitott komplexumot, ahol most már talán egy kicsit kisebb az élet, de ugye csúszdák, élményfürdők, termálvizes fürdők, és azért itt is van mellettünk egy úszómedence, illetve a háttérben az impozáns fedett medence. Kicsit segítsünk, kérlek, hogy mit látna a hallgató, hogyha most itt lenne velünk.
1: Hát igazság szerint nyáron amúgy ez az egész nagyon pezseg, most már így vége van a nyárnak, kifejezetten nyugodt a légkör, de például az üdülőközpont és a város, aki üzemelteti ezt a komplexumot, ez pedig nagyon jó dolog, mert rengeteg csapat nagyon szeret ide jönni, és azért, mert gyakorlatilag itt a háta mögött látható kis házakban tudnak vendégeskedni, egy köppenybe és papucsba átmennek az edzésre, és itt van a konditerem, tehát minden adott, itt van a büfésor, tehát hogy maga a környezet és a hely, az tényleg egy fantasztikus és kivételes adottságokra rendelkező hely egy edzőtáborra vágyó csapatnak. És valamilyen szempontból azt gondolom, hogy talán még páratlan is, mert tényleg rengeteg csapat jár ide hozzánk. Úgyhogy ez köszönhető például az időklosszpontnak és a városnak, emellett meg köszönhető a vízilabda klubnak. Ez, azt gondolom, hogy ez a kettő együtt kézben jár, és az lenne a legfontosabb, és azt tartom fontosnak, hogy ezt így értékelje mind a két fél. Mert hogyha van egy ilyen szép komplexum, ami a város részéről egy nagyon nagy dolog, hogy ezt működtetés fenntartja, illetve a vízilabda klub oldaláról, meg a vízilabda múltjával való egész így teljes, mert ezek a csapatok meg azért is jönnek ide, mert velünk tudnak együtt dolgozni, meg amik a csapatainkat tudnak együtt edzeni, tehát én azt gondolom, hogy az egyik sem működik a másik nélkül.
0: És egy biztos, hogy tényleg ezt az egész életérzést, ezt az egész szentesi feelinget, magát a környezetet, talán egyetlen másik budapesti klub biztos, hogy nem, és talán még a Margit-szigetnek sincs ilyen feelingje, mint itt most, hogyha körülnézünk, de egy biztos, hogy részben ezért is olyan a szentesi vízlabda múltja, amilyen.
1: Hát az biztos. Nyilván az a baj, hogy változtak az idők, de emlékszem én is, hogy még milyen volt itt a Sastorna Szentesen, és a Sastorna az egy ilyen jó vízilabdás esemény volt, aminek igazából a vízilabda volt a habatortán, de amúgy minden másról is szólt a kikapcsolódásról, és közben egy jó hobbi vízilabdáról, ami miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a múltat azért valamennyire meg kell tartani, mert még mai napig jönnek azok a középkorú, még talán fiatal sportok, akik Sastornán vehettek részt, és nem arról beszélnek sokszor, hogy emlékeztek, milyen mérkőzés játszottunk bent a utoljára, vagy milyen meccsünk volt bent a fedetbe, és mekkora hangulat volt, hanem hogy emlékeztek a Sastornára. És ezért nagyon fontos, ugye a Szentesnek van nagyon nagy múltja, és például OB2-es csapatot is felvonultat a Szentes, és igazából nekem ahhoz a csapathoz nincs sok közöm, viszont nagyon támogatom azt, hogy van még mindig egy olyan mag, akik ebben az időszakban nőhettek fel, és azért is szeretném azt, hogyha ahol lehet őket támogatjuk, mert mindig meg kell maradnia azoknak az embereknek, akiknek ilyen élményei vannak a szentesi üdülőközponttal és a szentesi körülményekkel kapcsolatban, akik majd tovább viszik ennek a hírét. Nem kell ahhoz mindenféleképpen vérprofi sportolónak lenni, az, hogy itt Szentesen még mindig vízilabdásnak érezze magát az ember.
0: Folytassuk a sporthelyünket, és egy picit beszélgessünk a strandéletről, hogy a következő partner, amit mellettem ül, most már Brávik Fruzsina mondta, és ugye Fruzsi, te az egyik olyan szakember vagy most itt a szentesi vízlabda csapatnál, aki nem mondom, hogy nem szentesi kötődésű, de nem szentesi eredetű, és éppen azt mondtad el nekem az előbb, hogy téged pontosan az életérzés hozott vissza, ide jöttél játszani még annó egy évre, és akkor ez egy örök szerelem lett, és amikor lehetőséged adódott, itt vagy ismét edzőként, és melyik csapatokat is viszed pontosan?
2: A gyermeklány csapatnak vagyok most a vezetőedzője, és egy ilyen A2-es csapatot hiszek még emellett ebbe a szezonba.
0: Az 1990-es évek vége legendás volt Szentesen, a 2010-es évek, amikor te játszottál, azért még akkor is más volt. Mennyiben más a mostani vízilabda, vagy ha már ugye gyerekekkel, fiatal hölgyekkel dolgozol, mennyire nehéz most egyáltalán a gyerekeket rávenni, vagy mennyire vannak tisztában, hogy milyen örökséget cipeltek, és hogy ennek valamilyen szinten megfelelnie. Könnyű most a gyerekekkel együtt dolgozni?
2: Az a tapasztalatom, most a 15. évemet kezdem utánpótlás edzőként, hogy sokkal nehezebb, tehát most átvette a hatalmat ugye a pedagógia. Tehát gyakorlatilag, ha most 100%-ba kéne meghatároznom, azt mondanám, hogy 70% a pedagógia, 30% a szakmai rész. Szerintem a kérdésedre visszautalva nem hiszem, hogy tisztában vannak vele, hogy mekkora terhet viszünk, vagy az örökséget vinnének ők tovább, és sokkal nehezebb most velük dolgozni, ez biztos.
0: Nem titok, most ugye kiindulunk, most még gyönyörűen süt az őszi nap, és egy hatalmas, hát nem akarok hazudni talán, hogy akármilyen falat ülünk itt kint, gyakorlatilag a strandon, a büféknél, és hát tényleg az ember körbenéz, és csak elképzeli azt, hogy itt milyen nyüzsgés tud lenni, és egyébként potyognak a gesztenyék, tehát gesztenyefáról beszélünk. Tehát maga az életérzés, ez téged megérintett, legalább ezt a mai gyerekek átérzik?
2: Szerencsére azokra a gyerekekre ez nem vonatkozik, mert mindig mondom nekik, hogy ők az én kis hétköznapi hőseim. És mindig kiemelem, hogy például az osztálytársaitok, na most biztos otthon valami képernyőn magadnak, de legalább ebbe a 2-3 órába itt vagytok, és mégsem azt, és tényleg kis hétköznapi hősöknek hívom őket. Nagyokat szoktak ezen mosolyogni. Igen, ahogy mondtad, ez az életérzés, ez muszáj Sipos Editet idéznem. Óriási legenda, akár csak az én szemembe is, még dunaujvárosiként is voltam a csapattársa, és anyukának hívtuk, tehát gyakorlatilag mindenki nagyon felnézett rá, hogy a liget a szentesi uszoda, tehát az az igazi. És ez tényleg abszolút így gondolom, mint mondjuk úgy bevándorló szentesre, hogy mai gyerekek, ahogy kérdezted is, nem gondolom, hogy tudják, viszont ahogy elmegyünk és elutazunk, és másról más uszoda, akkor azért fogták feltenni a kérdést, hogy hát itt csak ez van, vagy itt csak egy uszoda, vagy egy medence van. Mert hogy megmondom őszintén, nekik az a normális, hogy itt termálmedence, ott termálmedence, tehát tele vagyunk a jóból, és ez nem olyan természetes. De a szentesi gyereknek addig az, amíg nem néz körül.
0: És ha már a kurszót mondtad, a szentesi gyerek, és főleg a szentesi kislányok, mi van itt egyébként, nem tudom, a vízben, vagy a levegőben, hogy azért az elmúlt 30 évet nézve a hölgyek, a lányok, a fiatal gyerekek, sokkal ügyesebbek a lányok, mint a fiúk. Tehát mi van itt a szentesi lányokban, és milyenek most a szentesi lányok?
2: Nagyon büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag minden évben elmondhatjuk, hogy az országos gyereksérülő ifjúsági korosztályokban első 4 helyezetben szinte kivétel nélkül minden évben ott tudunk lenni. Ami óriási büszkeség, természetesen így a tehetséges nagyobb klubok elviszik a kislányokat, de hát ez a dolguk, örülünk, hogy kinevelünk ennyi tehetséget, és nem nagyon tudom a választ, megmondom őszintén, hogy vajon ez miért lehet, hogy a lányok ügyesebbek.
0: De azért most már csak nem egy emberöltót, ez így van, tehát lehet, hogy a genetikában is benne van, és tényleg, ahogy említetted is, Szentes mindig arra volt híres, hogy egy fantasztikus utánpótlás képző központ, tényleg a tehetségek kijönnek, és hát ez a cél valamilyen szinten minden vidéki kisklubnak, már ha nem megbántásként ezt a kliskubot mondhatom is, hogy kineveljenek olyan játékosokat, amelyektől a csapatok, a magyar csapatok, és nagy isten, majd a végén a magyar válogatott jobb lesz, már pedig azért a magyar vízilabda női szinten is és férfi szinten is ott van a világ élvonalában nagyon régóta, és remélhetőleg még sokáig.
2: Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségünk az lenne, hogyha tényleg a magyar válogatott felnőtt szintjébe látnánk egy-két tehetséget. Várható is, és tényleg öröm látni a tévében Horváth Zsófi, Horváth Luca, most már Fradi, Eger nagy csapatokban játszanak, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez még több 10 év múlva is így lesz.
0: Azt hiszem, van nagyon sok olyan név a magyar vízlabdában, ami nagyon jól cseng, szerintem a Zantleitner az pontosan ilyen. Zantleitner Krisztinával beszélgetek most már a felnőtt női csapat edzőivel, akár a jelenkori vagy a bármikori eredményektől függetlenül. Azt hiszem, hogy a szentesi vízlabdát, a szentest és a vízlabdát együtt meghallja, akkor valószínűleg csettint és elismerően gondol. A szentesi vízlabdának részese lenni, azt hiszem, hogy ez számodra is egy nagyon nagy megtiszteltetés.
3: Igen, én már abban az időszakban jöttem először ide Szentesre, amikor toppon volt az egyesület, meg a női vízilabda, úgyhogy még inkább átérezhető volt az, ami most is, csak egy kicsit más helyzetben van most az egyesület. A tradíciók azok egyértelműen elvitathatatlanok. Amikor én itt játszott Tóth Gyula vezetésével, ugye bajnok csapat volt, Becket nyertek, tehát mindenképpen ide jönni, játszani egy nagy kihívás volt, bárhol is játszottam az országba. Majd azért változott, átrendeződött a női vízilabda, új csapatok alakultak, és fokozatosan erősödött ez a női mezőny, amit úgy hát a 10-es évek közepéig Szentes tudott is tartani. Ami mindig is megmaradt, az az utánpótlás, és az, hogy a idejáró fiatalok, szerintem nincs olyan család, ahol nem ismerték meg az uszodát, akár lány vagy fiú vonalon, úgyhogy valamilyen szinten a városnak egy nagy-nagy büszkesége ez az egyesület, és hát nyilván próbál lépést tartani azzal a kijelezett mezőnnyel, ami az egész országban van. A női kézilabdát tekintve egyre több csapat van, egyre több lány érzi úgy, hogy elkezdi ezt a sportágat, aminek nagyon örülünk. Viszont ugyanakkor találunk olyan nehézségeket, ami mondjuk más sportágakban is megvan, hogy tudjuk megtartani a gyerekeket a sportágba.
0: Örülök, hogy említetted azt a legendás csapatot, ugye 93-ban volt meg elsőként és eddig is egyedüléként női vízlabda csapatként Beket nyert a Szentesi vízlabda csapat, ugye 93-ban annak a meggyőzött csapatnak a magja alkotta a 94-es római világbajnoki címet szerző magyar csapat névsorát, és ugye hát sajnos azóta ketten is elmentek abból a legendás csapatból. Mennyire érzik most át, hogy gyakorlatilag ennek az örökségével kell együtt érnetek, hogy itt azért volt egy nagyon-nagyon legendás vízilabda csapat?
3: Nyilván teherként nem szeretném, hogy érezzék, mert ahogy említettem, annyira megváltozott a világ, és egyre több helyen érzik azt, hogy fontos a női vízilabda. A 90-es években pedig azért 6-8 csapat volt az országban. Nagyon hamar időbe kezdte el a csapatát szervezni a Szentesi Klub. Nyilván ez hozzátartozik, hogy a férfi csapat is egy jól szervezett egységben volt, és a vezetőjük dr. Tóth Gyula látta ennek a lehetőségét. Így maga a létszám, az uszodai lehetőségek oda repítették, hogy ilyen kiemelkedő eredményeket érjenek el. A mostani viszony teljesen más. Én örülök annak, hogy az utánpótlásba föl tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal, és semmiképpen sem szeretném úgy érezni, hogy teher legyen, inkább az, hogy hova lehet eljutni, hogyha sok munkával és egy ilyen egységes játékkal, szervezettséggel tudunk megnyilvánulni hétről hétre.
0: És ugyan, ha már említette dr. Tóth Gyula, Gyula bácsi a napokban ünnepelte a születésnapját, ráadásul akkor annak a csapatnak talán a legnagyobb sztárja mindenkinek a szemében Stieber Mercedes volt, ugye, aki kétszeres világ és Európa bajnokként az egész világot bejárta. De a csapat nagy része akkor, és ha már említetted a szentesi utánpótlást, azért akkor szentesi fiatal vagy szentesi kötődésű fiatal volt, és úgy szerepeltek a válogatottban. Tehát tényleg a szentesi utánpótlás különösen lányvonalon, az mindig is az ország élvonalába tartozott.
3: Igen, így van. Merci akkor vendégjátékosként volt itt, de tényleg rajta kívül, egy-két játékoson kívül mindenki szentesi volt. Még a 10-es években, amikor itt edző voltam, akkor is sikerült eljutni a negyedik év végére, hogy azért 12 szentesi volt a csapatban, és ez egy örvendetes tény, mert gyakorlatilag úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb motiváció egy városért küzdeni, mint össze-vissza utazni a világba, és egy-egy év alatt kell megmutatni, hogy be is kell illeszkedni, jó is vagyok, odavaló vagyok, és egy bizonyos kötöttség az nem volt baj a sportágban, mert egy csapatépítés azért nem 10 hónap, hanem 2-3 év, hogy igazán egy magas színvonalú csapatot tudjunk összehozni, akik ennek a tagjai igenis átérzik, hogy miért küzdenek, és a város miért áll ki mögöttük.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Szentesen vagyunk, és mellettem pedig most már Somogyi Balázs a felnőtt Pérfi csapat edzője. Nem egy könnyű helyzetben érkeztél a csapathoz, és most nem is feltétlenül sikerült úgy a szezon kezdete, ahogy azt szerintem szerettétek volna, de hogy néz most ki a férfi vízilabda Szentesen, hiszen azért nagyon-nagyon régóta nagy hagyományai voltak, nálatok is a fiúvonalon voltak jelentős sikerek még a te idődben is, most azért egy picit nehezebb, vagy én ezt rosszul látom?
1: Teljesen igazad van ebben, sajnos ugyanúgy látjuk a helyzetet, hogy nagyon nehéz, és én már évek óta úgy látom, hogy ez a klub erőn felül teljesít, mind a férfi OB1-ben, vagy akár a nőiben, tehát hogy ebben a nagyon anyagias világban egy ilyen kisvárosnak, ami ráadásul nem is megyeszékhely. Nagyon-nagyon nehéz, nehezek a mindennapjai, és ezért vagyok rettentő büszke az elmúlt évekre is, hogy sikerült mindig olyan csapatot kialakítani, attól függetlenül, hogy a dráguló világban a költségvetés nem nagyon sikerült ugye föntebb tornázni, pedig rengetegen dolgoztak ezért, és akik ebben részt vettek, vagy akik most is támogatják a klubot, azért nagyon nagy köszönet jár. De ennek ellenére azért minden évben sikerült egy szerethető hajtós csapatot összerakni, ami úgy tud játszani, hogy még mindig megvan az a szentesi feeling, úgymond, hogy idejönni senki nem szeret annyira, mert egy-egy bravúr minden évben benne volt, benne van, és remélem, hogy benne is lesz.
0: Általában azért a csapatok nem szeretnek Szentesre jönni vendégként. Nyilván a környezet maga az impozáns, hiszen még mindig itt ülünk a nyitott medencék mellett, illetve az élményfürdőben, a parkban, és hát tényleg visszaadhatatlan az a hangulat, ami azokat fogadja, akik ide jönnek, és ezt tapasztaltam, hogy igenis a magyar vízilabdán belül azért Szentesről, az aktuális eredményektől mindig is függetlenül mindenki szuperlatívuszokban és hatalmas nagy tisztelettel beszél.
1: Igen, ez abszolút jó érzés, és kapunk jó pár pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Eljutottunk az évek alatt oda, hogy szinte minden adott itt. Tehát, hogy egy helyen megvan nyitott medence, fedett medence, most már van egy rendes konditermünk is itt bent a úszoda területén belül. Nem véletlen jön ide jó pár csapat nyáron is edzőtáborozni, úgyhogy szerintem ez a komplexum úgymond abszolút ki tudja szolgálni egy első osztályú csapat, vagy akár több első osztályú csapat kívánságait is. És igen, nyilván a környezet, az a meglévő szurkolói bázis, akik minden hazai meccsre kilátogatnak és buzdítják a csapatot, az mindig egy különleges hangulatot teremt minden mérkőzésnek, akár legyen az akár utánpótlás mérkőzés is. Nyilván van egy anyagi része, ami sajnos az élsportnak megkerülhetetlen része, de emellett ott van az is, hogy egy jó példát teremtsünk most például a felnőtt csapatban azzal, hogy edz az a felnőtt csapat, minél több utánpótlás játékos lehetőséget kap, nem feltétlenül meccseken, de edzéseken, hogy a felnőtt csapattal edzenek, hogy igenis lássák a célt, és lássák azt, hogy hiába fejezik itt be a középiskolát, még akár mielőtt főiskolára vagy egyetemre mennének, akkor is még egy pár évig erősítsék a csapatunkat. Ugye ez a másik nagyon nehéz része itt, hogy nincs se főiskolánk, se egyetemünk, és hiába van tehetséges utánpótlás játékosunk, nagyon nehéz megtartani, mert edzőként én is abszolút támogatom azt, hogy nem lehet egy lábon állni, tehát nagyon fontos az élsport, de nagyon fontos mellette a tanulás is.
0: Mellettem most már Horváth Tamás, aki kapusként vált legendává itt Szentesen, és azért Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy vízilabda és kapus, akkor azért a konkurencia sosem volt kicsi, és azért legendás kaposaink voltak, vannak és remélhetőleg lesznek is. Ráadásul te most kapus edzőként is dolgozol, illetve a gyerekeket edzed. Mi volt könnyebb, a kapuban állni és mondjuk a bejövő labdákat hárítani, vagy a mai fiatalságnak átadni mindezt a tudást és tapasztalatot, amit megszereztél az évek alatt?
2: Nagyon nehéz erre a válasz. Mindkettőnek megvan a nehézsége, meg a szépsége is. Védeni mindig is nehéz volt, hiszen akkor az aranykorát érte a vízilabda, és tényleg világsztárok ellen játszhattunk. Átadni nyilván egy nagyon nehéz dolog, hiszen az ember fejében van egy gondolat, hogy hogyan is kellene csinálni, de ezt rá kell applikálni a gyerekeknek. Az alkatára, stílusára, látva azt, hogy az izomzatuk milyen típusú, dinamikusabb, esetleg lassabb az izomzatuk, és azt szerint kell alakítani náluk a technikájukat.
0: Egyébként te személy szerint miért lettél kapus, vagy manapság hogy lesz valakiből kapus?
2: Az én időmben jó kérdés, az én gondolatom az volt, hogy azért, mert rosszul úsztam. Aztán lehet, hogy az edzőm egyébként látott valami mást bennem. Én a legelejétől kezdve a kapuba kerültem, valószínűleg jól mozoghattam, ezért nem is próbáltak ki máshol, úgyhogy én a pályafutásom legelejétől kezdve én kapus voltam. Most egy picit próbáljuk tudatosabbá tenni azt, hogy a kapus kiválasztás milyen szempontok alapján működjön. Nyilván itt alkati dolgokat nézünk, hogy hosszú végtagok legyenek, az izomzatát nézzük, a reflexeit nézzük, egyáltalán érzéke van-e, ha beáll a kapuba, akkor bár a technikája nem jó, mégis érzékkel nyúl a labdához, és az, hogy a labdától ne féljen, az egy alapkövetelmény.
0: Azt mondtad némi viccesen, mert úgy gondoltad, hogy te rosszul úszol, azért nyugtassunk meg mindenkit, hogy igenis a mai gyerekek is kapus vagy nem kapus, itt azért nagyon-nagyon kemény melót tesznek bele ebbe a sportba a gyerekek.
2: Borzasztóan kemény munkát végeznek. Én is ugye a gyerekcsapatnál vagyok, ők 12-es, 13-es születésű srácok, és ők minden nap délután itt vannak, heti kétszer szárazföldi edzésük is van. Ma hajnalban reggel 6-kor edzettünk, vasárnaponként meccs van, borzasztó kemény munka van, és szinte napi szinten el kell, hogy mondjam nekik, hogy mit ér az a munka, amit ők letesznek az asztalra, mert azért valljuk meg a mai világban. Sajnos nem az a dicsőség, hogyha valaki hatalmas munkát tesz le az asztalra, hanem ha esetleg valamelyik telefonos játékon több pontja van, vagy magasabb szintre ér el. És ezeket a dolgokat tudatosítani kell a srácokba, hogy erre legyenek büszkék. Hogyha borzasztóan fáradt egy edzés után, akkor arra legyen büszke, mert akkor nagyon jól dolgozott, és bizony annak meg lesz a